0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Egyetlen egy találat döntheti el Kárpátaljavára az olimpiai bajnokságot. Norudi, úgy, ahogy megszoktuk tőle, nyugodtan lengedi kardját egészen mélyre, és onnan gyorsan fölemelni, és aztán egy csel után támadni. Ezt szeretnénk látni, Rudi! Nem, Pavlovszky próbálja ugyanígy. Rudi jól véd, egy csatoktatás, hely, de rövid voltak, lengyeli aztán, találat, nagyszerű Rudi! Bevitte a találatot a lengyel testére, a lengyel hasára, és most Kárpáti Rudolf megszerezte itt a Palacodei Kongresszíben a magyar kard hegemóniához méltó olimpiai bajnokságot.
3: Kárpáti Rudolf 1960-as római olimpiai bajnoki címével köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A sporthely mai témája, igen, kitalálták, a vívás. A fővárosban vagyunk, a Dózsa-György úton és az 1949. decemberében megalakult Budapesti Honvéd Sportegyesület vívó szakosztályához látogatunk el. A székházba bejutva a halban megannyi serleget őriznek a vitrinek. A falon körbe hatalmas dísztablók hirdetik a klub olimpiai és paralimpiai érmeseit és helyezettjeit, a márványtáblákon pedig aranybetűkkel ott díszeleg az összes nagy bajnok. 1952-től Melbourne-től napjainkig. A padlón hatalmas piros-fehér címer a fekete honvéd oroszlánnal, de menjünk is fel, hiszen vár már ránk Knapek Edina szakosztályigazgató. Korábbi kiváló tőrvívó, Európa-bajnok, kétszeres világbajnok, háromszoros olimpikon, negyedik, ötödik és hatodik helyezésekkel, nem mellesleg kétszer az év vívója volt hazánkban. Ha már Knapek Edina nevét említettük, illetve Kárpáti Rudolf aranyérmét hallhattuk, további olyan nevek fémjelzik a honvéd vívó hagyományait, mint Pézsa Tibor, Nébald György, Nagy Tímea vagy éppen Siklósi Gergely, hogy csak az olimpiai bajnokokat említsük, a múlt gondolom kötelez.
4: Igen, nagyon-nagyon büszkék lehetünk az elődjeinkre, de ahogy látszik, most már ebben az évben olimpiai bajnokot ünnepelhetünk, úgyhogy nem csak a múltunk sikeres, hanem a jelenünk is.
3: Itt vagyunk a 21. században, egy nagyon-nagyon digitális társadalomban, ahol az E-generáció szép lassan felnő a szemünk előtt, és ugye mi szülőknek nagyon nagy a szerepünk, de mennyire lehet egyáltalán gyerekeket ma még bevonni, miért pont a vívást választják, hisz a Honvédon belül is 19 különböző szakosztály működik, tehát egyre kevesebb a gyerek, egyre több a lehetőség, és hát a gyerekek most már nem feltétlenül sportolni mennek le.
4: Hát igen, valóban sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, mert a gyerekek szeretnek otthon maradni és a különböző kütyükkel játszani. Igazából toborzás alapján szoktuk a gyerekeket behúzni iskolákból, rendezvényeket szoktunk szervezni, szeptemberben volt nyílt napunk, és meglepően sokan jelentkeztek, a vívást is ki lehetett próbálni, és ez azt gondolom, hogy ha ki lehet próbálni, az nagyon-nagyon sokat jelent, nagyon sokat dob azon, hogy minket válasszanak.
3: Mennyit számít a dicső múlt és a hagyományok, hiszen itt nagyon nagy nevek és olimpiai bajnokok, és hát ne csak az olimpiai bajnokokról beszélünk, de rengeteg sikeres sportoló került ki a Honvédból. Most olimpiai bajnoka volt a Honvédnak Siklósi Gergely személyében, ők mennyire jelentenek motivációt, vagy akár a régi nagyok, tehát mondjuk ugye mi még például Nébald Györgyön és a karcsapaton nőttünk fel 88-as szóli olimpián, tehát ebben mennyire lehet most belekapaszkodni?
4: Hát sajnos a mostani gyerekek azért már nem nagyon emlékeznek a múltunkra, tehát igazából ami talán motiválja őket, az mindig egy olimpia. Most, amikor Siklósi Gergő olimpiai bajnok lett, akkor nagyon-nagyon sok gyerek azért jelentkezett hozzánk, mert a tévében nézték és követték, és nagyon megtetszett nekik a sportág, meg ugye ez az egytusos győzelem, azt gondolom, hogy ez mindenki számára emlékezetes, úgyhogy talán azért jöttek be idén nagyon sokan hozzánk, mert nagyon sokan jelentkeztek, mert az olimpián látták a vívó versenyeket.
3: Ha már a számokról beszélünk, most hányan vívnak a Honvédon belül, legyen az mondjuk gyerekektől egészen a felnőtt top versenyzőkig?
4: Pontos létszámot azért nem tudok mondani, mert ugye a tanfolyamosaink azért hol elkezdik, hol befejezik, hol visszatérnek hozzánk, de 250 és 300 fő között, tehát igazán elégedettek lehetünk, mert nagy létszámmal dolgozunk.
3: A Honvéd az olimpián az összes sportágot tekintve a legsikeresebb egyesület volt, most már mögöttünk van egy országos bajnokság is az olimpia óta, ott viszont a vasas borsot tört a Honvédorra alá.
4: Hát igen, nagy riválisunk a Vasas, meg hát egyébként a nagyobb egyesületek általában. A magyar bajnokság mindig egy jelentős része az évnek, és minden sportegyesület szeretne kimagaslóan szerepelni. Nem panaszkodhatunk, mert azért érmek számában valóban jó eredményeket értünk el, és az érmeink azért nem maradtak el, de aranyérmet azt a Vasas többet szerzett, mint mi, úgyhogy az egy picikét úgy hagyott bennünk egy kis hiányérzetet.
3: A jövőből és a jelenből menjünk vissza a múltba. A Honvéd sokáig minisztérium, illetve állami csapatként biztos lábakon állt. A rendszerváltás után nyilván az összes sportegyesület, nem csak az állami sportegyesületek léte is egy kicsit nehézkessé vált. Milyen most a helyzet, hiszen hogy a Honvéd honlapján nagyon szépen hirdetik, hogy gyertek sportolni, mert nagyon nagy múlttal és nagyon jó körülményekkel, itt nagyon jó létesítményekkel találkozhattok. Mennyire biztos most a jelen, és mennyire biztos a jövő, hogyha arról van szó, hogy mondjuk egy fenntartható sportklubot kell, és egy fenntartható szakosztályt kell elképzelni?
4: Úgy gondolom, hogy szerencsések vagyunk, mert az állami támogatásokból azért fönn tudjuk tartani az egyesületet. Nagyon sok létesítményünk valóban megújult az elmúlt időszakban. Kiemelt egyesületként én úgy gondolom, hogy ma már, ha be tudjuk hozni a gyerekeket, akkor mi ezt tudjuk vállalni, és az állami támogatásokból azért nagyon jól tud működni az egyesület.
3: Itt vagyunk most a Dózsa György úton, a Honvéd telephelyén, és itt nem csak egy vívócsarnok van, ahol edzetek.
4: Igen, két termünk van, ez egy különleges dolog, mert azt gondolom egyik egyesületben sincs ilyen. A régi zsinagóga épület, ez a mai napig vívóteremként funkcionál. Jelen pillanatban ez a törzsszakágunkat szolgálja. A párbajtörnek meg egy pár évvel ezelőtt egy teljesen új létesítmény lett felépítve, úgyhogy 40 pástalunk van körülbelül, ami egyedülálló az országban.
3: Olimpiai bajnoki cím volt a tavalyi évben a Tarsolyban. Hogy néz ki most az utánpótlás? Mik a tervek mondjuk 4 év múlva? Ugye Siklósi Gergővel hosszabbított a klub, és Gergely István ügyvezető elnök ki is jelentette, hogy mindenféleképpen hosszú távon számolnak, hiszen egy nagyon nagy értéke nem csak a vívásnak, hanem a Honvéd szakosztálynak és a budapesti Honvédnak is. Tehát úgy látom, hogy itt azért építgetik a helyi értékekre a jövőt. Hogy néz ki most az utánpótlás eredmény szinten?
4: Nagyon szerencsések vagyunk, az utánpótlásunk az kiváló. Nagyon sok Európa bajnoki, világbajnoki érmet szereztünk az elmúlt 2-3 évben, úgyhogy igazán büszkék lehetünk, és reméljük, hogy hát Gergő még azért nagyon fiatal, úgyhogy őt még azért nehéz lesz onnan kitenni abból a csapatból, és remélem minél tovább vívni fog közöttünk, de azért elég sok olyan versenyző már megjelenik a színen, aki akár a elkövetkezendő 8 évben oda kerülhet a válogatottba, és akár képviselhet minket majd olimpián is.
5: 5 perc, és eldől egy újabb olimpiai bajnoki cím sorsa. Középít a két vívó. Támad egyelőre Arabó. Hát ráállt és a Tibor. Szexi kardját, ellentámadásba rendül. Középít, egyszerre csapnak össze. A zsűri elnöké, a döntés joga. Megadja mégis a tusot, jobbra a hát, ez óriási. 4-1-re vezet, 4-1-re Pézsa. Az olimpiai bajnoki címért 4-1-re 3 találat az előnye. Kemény fából faragták Pézsa Tibort. 193 cm magas, hatalmas regény. De most támadása, megvan a hasmágás! Bravo, Pézsa Tibi! Megvan a 8. kedves hallgatóim! Megvan a 8. aranyérem!
3: Ez pedig már Pézsa Tibor 1964-es tokiói aranyérmének története volt. De akkor most a székházból menjünk át a vívócsarnokba, egész pontosan az új párbajtőr csarnokba, a lapos, fekete fémépület felé haladva jól kivehető a fehér körvonalazott vívó alak. Az épületbe lépve jobbról, balról ott vannak az öltözők, az edzőknek, illetve a vívóknak, a mosdók, de az előtérben természetesen nem maradhatnak el a vitrinekben különböző érmek, kupák és erekjék. Nem szemben már itt van Debnár Gergely, utánpótlás edzők, te vívtál is korábban.
6: Így van, 10 évesen kezdtem a vívást, én is a budapesti Honvédban, és azóta nem is ereszt, szóval itt ragadtam.
3: Hogy lesz egy vívóból vívó edző, illetve miért és miért pont a gyerekekkel foglalkozol?
6: Isten, igazából nekem mindig is az volt a célom, hogy emberekkel foglalkozzam, hogy milyen korosztály, azt a jövőre bíztam, hogy hogy alakul. És végül jött egy lehetőség 2018-ban, akkor alakult egy vívóegyesület Pilisvörösváron. Oda honvédos edzőket kértek fel, hogy az ottani gyerekekkel foglalkozzanak, és akkor kezdtem Isten igazából a szakmát. Majd 2022 áprilisában jöttem a budapesti Honvédba vissza edzőként.
3: És egyébként a hallgatók nem látják, de csupa mosoly vagy jókedv, vidámság, a szemed le sem veszed a gyerekekről, ugye itt most éppen zajlik az edzés, és hát látszik rajtad, hogy szíveddel, lelkeddel ezt csinálod, ez az életed.
6: Így van. elmondhatnám, hogy egész életemben a sport körül forgott minden. Igyekeztem az élsportban is oda tenni magam. Voltak szép eredményeim, de aztán eljött egy olyan idő, hogy választanom kellett, és a szerelem megmaradt, a vívás, viszont már a másik oldalról figyelem az eseményeket.
7: Viszont ez egy gyönyörű feladat, gyerekekkel foglalkozni és gyerekeket tanítani. Itt ugye most a párbajtőrözők vívnak. Ugye ez egy új csarnok, és a Honvéd van abban a kellemes szituációban, hogy nem csak egy csarnokban edzetek.
6: Még a Covid előtt adták át az új termet, ugye ez egy nagyon praktikus kis terem, direkt nekünk lett kialakítva a párbajtőrözőknek, 22 pásttal, kisebb-nagyobb pásttal, el lehet férni az edzőknek is, esetleg iskolaadásra is bőven van hely. A gyerekek létszáma kezdi lassan kinőni a helyiséget, de igyekszünk megoldani az edzéseket így is.
7: Valóban, hogyha itt körbenézünk és megpróbáljuk ide varázsolni a hallgatókat, ugye jól látható a 22 pást felfestve, illetve felszámozva, illetve itt mellettünk a fal mellett, nagyon érdekes, hát mondanám azt, hogy képek, domborművek a falon, de akkor egészen pontosan mik is ezek?
6: Ezek gyakorlásra használt eszközök, szaknevén szúrópárna, ugye itt a közepén látható egy kis karika, célszerű az gyakorolni, hogy minél többször találjon bele, aki gyakorol éppen.
7: És ugye a gyerekekről beszéltünk, Magyarországnak nagyon sok sikersportága van már, hogyha egészen évszázadokra is visszatekintünk, a vívás az egyik ilyen. Vívó nemzet vagyunk? Genetikailag vagyunk kódolva vívásra? Hogy látod, a gyerekekben megvan-e esetleg a hosszú távú jövő, mondjuk akár a Honvédban, akár pedig a vívásban itt Magyarországon, hiszen manapság azért most már nem könnyű gyerekeket toborozni akármilyen sportágba.
6: Hát az eredmények mindenképpen azt mutatják, hogy valamilyen szinten vívó nemzet vagyunk, hiszen ez a legeredményesebb olimpiai sportágunk. Nem tudom, hogy a történelemhez ez hogyan kapcsolódik, ugye hódítók voltunk, lehet, hogy a génekben benne van ez is hozzátesz ehhez, és mindenképpen sok tehetséges diákunk, tanítványunk van. Hosszú utál előttük, ugye a felnőtté válás utolsó kapujában, ha állnak, ilyen 20 éves koruk körül, akkor kell igazán eldönteni. Aki kitart addig, és eredményes is, abból mindenképpen lehet eredményes vívó.
7: Hogyha kicsit körülnézünk, itt most nagyjából 20-25-30 gyerek lehet. Ők ugye, ha jól látom, változó korban talán 6-8-10-12 évesek is. Mondjuk ebből a 30 gyerekből hányból válhat vívó, akár a Honvéd színében, akár országosan?
6: Úgy gondolom, hogy jelenleg több, mint a feléből válhat. A másik fele az nem régen kezdte a sportágat, egy éve, ha beöltöztek vívni. Nagy hangsúlyt fektetünk az alapozásra, szóval azt még nem tudom megmondani, a másik feléből mi lesz, de ígéretes társaság.
3: Alázat, szenvedély, tradíció, mindezeket könnyen elsajátíthatta Debnár Gergely édesanyjától, az egykoron EB ezüstérmes tőrvívótól, Lantos Gabriellától. Az alma nem esik messze a fájától, mondhatnánk. És az eper sem. Következik ugyanis egy újabb ifjú tehetség, a korábbi Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes, olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó Somfai Péter lánya, Somfai Eper Szofi.
7: Megszólaltattuk már a múlt nagyjait, a jelen nagyjait, és az edzők azt mondták, hogy nagyon tehetséges vagy, ha jól tudom, most már 6 éve vívsz és 13 éves vagy.
8: Igen.
7: Miért vívás, miért párbajtőr?
8: Szerintem ez egy nagyon szép sportág. Én igazából egy mesefilm miatt kezdtem el vívni. Nekem az adott inspirációt. De nagyon tetszik, mert nagyon fontos, és nem csak a testiekben kell ott lenni, hanem teljesen fejben dől el, hogy mit hozol ki magadból a páston.
7: És ez egyébként volt neked más inspirációd is?
8: Igen, nyilván az is valamilyen szinten közrejátszott, de nem ez volt a fő cél, ami miatt elkezdtem, hiszen nem nagyon akartam, hogy ez befolyással legyen az életemre, hogy jaj, hát ők is akkor vívtak, és akkor nyilván emiatt én is, de hát aztán mégis itt kötöttem ki, szóval elég jó sportág.
7: Nagyon-nagyon elszántnak tűntél, és nagyon úgy tűnik, hogy komolyan gondolkodsz. Hol látod magad mondjuk 5 év, 10 év múlva?
8: Hát én mindenképp szeretném folytatni ezt a sportot, mert igazából itt bárki nyerhet, bárkiből lehet nagy vívó. Én simán el tudnám magamat képzelni akár válogatottban is, nagyobb világversenyeken. Persze nyilván ehhez sokat kell még edzeni, meg küzdeni, de nagyon remélem, hogy ez is sikerül, és majd egyszerűen is ott fogok tudni állni kint a dobogón egy nagyobb világversenyen mondjuk.
9: Ebből aranytus lesz. Nézzük ki a kedvezményezett. 25-25. Mi vagyunk a kedvezményezettek. 1 perc kanónak kell előre menni. De hát ebben jó volt Kano, hiszen most 7-5-re ő vezet ebben az asszóban Siklósi Gergellyel szemben. Milyen igazságtalan lenne a sors. Egyetlen egyszer nem vezettek a japánok. Egyetlen egyszer nem vezettek. Siklósi megpróbál középen maradni. Nem talál egyik sem, mind a kettő szúrt. Aztán Siklósi leüti Kano pengéjét, megpróbál találni. Siklósi megint leüti Kano pengéjét. 48 másodperc. Olimpiai bajnok a magyar férfi párbajtőr válogatott! Siklósi Gergely egy lámpás találat! Atya úristen, mi van itt? A második magyar arany Párizsban megszületik itt Sem-de-Mars arénában az olimpián. Tökéletesen megérdemel győzelem.
7: Ez itt még mindig a Sporthely. Doncsházi Nagy Tamás ül velem szemben, aki a Párizsi olimpián negyedik olimpiáján csúcsra ért. Siklósi Gergő és a magyar férfi párbajtőrvágatott edzője. Kezdjünk egy picit a rövid távú memóriával. Hogyan emlékszik vissza arra a bizonyos utolsó tussal, amit ki más, mint a Honvéd versenyzője Siklósi Gergő adott be aranytussal, aranyérmet szerezve a férfi válogatottnak?
10: Hát viszonylag feszült pillanatokat éltünk meg ott a pást mellett, de én nagyon-nagyon bíztam a Gergőbe. Az elvégzett munkába, az ő személyiségébe és profizmusába. Persze most már ilyen elcsépelt, hogy nekem volt egy olyan érzésem, hogy persze lehet körte és alma is, de hogy úgy állt föl, olyan sugárzó tekintettel, hogy úgy éreztem, hogy őt akkor ott abban az egy tusban nem lehet megszúrni. Nagyon sokat készültünk rá, és ezt be is tudta váltani.
7: És ugye részben a Honvéd dicsősége, de részben a magyar párbajtörvívás dicsőség is egyben. Ez a párbajtőrcsarnok köszönhető-e annak, hogy mondjuk a 2000-es évek óta úgy tűnik, hogy a vezető magyar fegyver nem az a párbajtőr lett, és hát mind a Honvéd, mind pedig a magyar válogatottak általában párbajtőrben érik a legnagyobb sikereket. Párbajtőr nemzet lettünk?
10: Nagy versenyben vagyunk a karddal, de azért az, hogyha összességében nézzük és egy kicsit hátrébb lépünk, azért még sok tennivalónk van, hogy egyáltalán a kardnak az érem számához vagy színvonalához följussunk. Ez egy ilyen kicsit hullámzó történet, ugye magyar kart hegemónia az volt, van, és bízom benne, hogy lesz is. Mi párbajtőrözők is azért szépen hoztuk az eredményeket az évtizedek alatt, és hát megpróbálunk fölnőni a feladathoz, hogy a kardvívás színvonalára jussunk, tehát ne csak egy hullám legyünk, hanem ez a generáció hosszú-hosszú évekig kitartson, de azért az elődök se senkik, Schmidt, Kulcsár, Nemere, félevonal, aztán a Kovács Iván, Kulcsár, Krisztián, Imre Géza, Bockó Gábor vonal, az is egy fantasztikus éra volt, és hát most úgy tűnik, hogy kialakul egy újabb ilyen nagyon kemény mag, és már az olimpikonok mögött látjuk azt a 3-4 fiatal embert, aki azt hiszem, hogy izzadságos perceket fog okozni ennek a 4 fiatalnak, mert ugye hát 26 éves a Gergő is, és ő a legöregebb ebben a 4-esben. Nagyon fiatal gárdánk van, és nagyon bizakodva nézek a jövőbe.
7: A Budapesti Honvéd vezetőedzőjeként ül itt velem szemben, ergo nem csak a párbajtőrért, hanem a kardért, és a mondhatjuk azt, hogy kicsit mostoha tőrért is felel?
10: Klubon belül nem hiszem, hogy mostoha lenne, tehát egyelő feltételeket próbálunk biztosítani Edinával. Az is hozzátartozik, hogy a kardot most egy picit más struktúráltuk, és pillanatnyilag őrlángon van. Egyeztettünk két nagy budapesti klubbal, a Vasassal és a BVSC-vel, és hát itt növekedett versenyzők átigazoltak oda, ez egy tervezett történet volt. Úgyhogy inkább most a Budapesti Honvéd lehetőségeinek az optimális kihasználása okán két fegyvernemet működtet, a tört és a párbajtört, és hát törbe is nagyon szép eredményeink vannak, és meghatározó vívóink vannak törvívásban is a válogatottban, a magyar válogatottban, mind női, mind férfi mezőnyben.
3: Mint például Kondrick Kata, Lubkovics Dóra, Wolf Eszter, vagy Rózsa Csanád Balázs, Németh András, hogy csak néhányukat említsük. De nem volt ez mindig így, például a 80-as, 90-es évek fordulóján sem, amikor a szöuli kardcsapat arany és a barcelonai ezüst között 1990-ben egyéni kardvilágbajnoka volt a klubnak.
11: ezúttal most a magyar vívó szabadít előbb. 4-4! Óriási szíve van ennek a népadnak. Óriási Gyuri, amit műveltél. 2-4-ről felkapaszkodni. 4-4-re. A Nébal támad, és csak közbetámadást ítél meg a szovjet vívó részéről a mérkőzés vezetője. Elővágással kísérletezett, de egy ütemmel nem előzte meg a magyar vívót. 5-4 arányban vezet Nébal. Egyetlen lépés, karnyújtásnyira, a szó legszorosabb értelmében a világbajnoki aranytól. 5-4-re Nébald vezet Gyuri Pogoszov ellen, és Nébald Gyuri most hátrál lefelé a pásztról, aztán elkapja ellenfele pengét, visszavág, és Nébald György a világbajnok 6-4 arányban megnyerte Gyuri Pogoszov elleni asszóját, és gyönyörű. Fönt a magyar vívó, dobálják föl a magyar szurkolók, a magyar vívók Nébald Györgyöt, aki méltán került újra a világ tetejére.
7: Hallható egyébként, hogy itt a háttérben, illetve előttünk edzenek a fiatalok, csattognak a pengék, némelyek bekötve teljes harci díszben, a többség egyébként csak harci díszben, de nem bekötve, és hát az ifjú vívópalánták lesznek majd a sportág jövői. Még picit esetleg tisztába tudjuk-e akkor tenni, hogy a gyerekek elkezdenek vívni egészen fiatal korban? Hol, mikor és hogyan alakulnak ezek a különböző vívásnemek, és hát mi egyáltalán a különbség? Segítsünk azoknak a hallgatóknak, akik mondjuk látják a vívást a televízióban, és nem feltétlenül tudják hova tenni, hogy mi a különbség a kard, a tör és a párbajtör között.
10: Igen, hát akkor kezdjük egy picit így a fegyvernemek megismertetésre. Tehát ahogy említettem is, tör, kard és párbajtör fegyvernem van most a mai sportvívásban. A tör és a kard az egy konvencionális fegyver, párbajtör az egy tradicionális, vagy kombat fegyver, ahogy a nevében is benne van a tradíció. Ez hasonlít legjobban azokhoz a párbajtör párbajokhoz, amiket ugye századfordulón elképzelt az ember a regényeket olvasva. Egyszerűek a szabályok, a fejed búbiától a nagylábújadig ér a táti felület, ott mindenhol meg lehet szúrni. Gyakorlatilag minél gyorsabban kell megszúrni. Taláti elsőbség van, aki előbb megszúrja a másikat bizonyos időkorláton belül, az adja az eredményes talátot, és van egy kis időzóna, amikor ha együtt szúrnak, akkor kettős talát születik. Ez a másik két fegyverben egyébként nincs. Utána a legátláthatóbb, legértetőbb, legtisztább fegyver nem a párbajtör. Másik két fegyver nem az konvencionális, törbe csak szúrni lehet, és a törzsed a táti felületed, kardba pedig szúrni és vágni is lehet, és törzstől fölfelé ott a fej is, karok is, és a fej is táti felület. A támadónak van egy elsőbsége, amit aztán ki tud használni a versenyző. Igazából ott azért már zsűri kérdés is van, hogy ítélnek meg támadásokat, ebből mindig bonyodalmak szoktak lenni. Talán a legközérthetőbb a párbajtör, hogyha ugye az érdeklődő leül a tévé elé, de gyorsan meg lehet érteni a másik két fegyvernemet is, tehát nem egy ördöngös dolog. Talán ezek röviden ezek azok, amik meghatározzák a három fegyvernemünket.
7: Viszont a gyerekek ugye, amikor elkezdenek vívni, akkor nem vesznek fegyvernemet. Ez nagyjából hol alakul ki, és hogyan alakul ki, hogyan veszik észre a tehetségeket, hogy ki esetleg milyen tehetséges törőző, vagy párbajtörőző, vagy nehogy Isten kardozó lenne?
10: Nagy szerencsénkre két nagyobb telephelyünk van, és mindenhova várjuk az érdeklődőket. Ide az új vívótermünkbe is érkeznek fiatalok, a régebbi vívótermünkbe is érkeznek fiatalok, és elkezdődik a specifikus sportágnak a megismertetés, a specifikus munka, és ott nagyon gyorsan kiderül, hogyha valaki jó, magas, megerős, akkor azt inkább párbajtőrizni küldi az ember, vagy hát úgy látszik, ha meg egy picit ilyen mozgékonyabb, nyulánkabb, gyorslábú, gyorskező, akkor az inkább a konvencionális fegyverekben tud sikereket elérni, és ezt a nevelő kollégák szűrik ki, és fegyvernemek között teljesen átláthatóság van. Tehát ha mi úgy látjuk itt, hogy egy fiatal versenyző inkább tőrözőnek jó, akkor megy tőrözni. Ha a tőrözőköz esik be egy jó, nagy darab erős srác, akkor őket meg áthozzák párbajt tőrözni. Minél több gyerek érkezem be, minél több gyereket ismertessük meg a vívással, és a kezdő lépések során kiderül, hogy melyik fegyvernemben törőző vagy párbajtörőző vonalon érdemes elindulni.
11: Nagy téma hátrál egy kicsit, és Bürki jön előre, és meg is őrülök, megvan a 14-dik, 14-11, és mindössze 8 másodperc.
12: Titi, rajtad a világ szeme, és természetesen ez a világ most Magyarországot jelenti. 14-11, kérem, öreg róka vagyok a pástok mellett, ezt nem lehet elveszíteni, higgyék el, de azért legyünk egy kicsit még visszafogottak, és csak akkor biztos minden, amikor már a végére oda mennek kezet fogni. Bürki jön előre, és letíme a szúr, és győz, és a feltartó megül 15-11-re, nagy tíme megveri Bürki kisasszony Svájcból, és magyar olimpiai aranyéremnek örülhetünk itt a Sydney-i csarnokban.
7: Ha esetleg valaki még nem tette meg, és mondjuk éppen most az adás hatására szeretné kipróbálni akár önmagát, akár a gyermekét elhozni, vívni. Mi az, amire szüksége van, ugye, amit már említettünk is korábban, itt azért néhányan teljes harci díszben, ugye, ahogy a tévében is látjuk, bekötve, sisakkal, ruhával, tőrrel, mindenféle felszereléssel el vannak látva. Ezeket biztosítja az ide érkezőknek a klub, egy bizonyos szint után ezt meg kell venni, tehát hogy néz ki most annak a kezdőnek az élete, aki mondjuk becsöppen éppen és ide beesik a Honvéd párbajtőr csarnokába?
10: Hát ha most balra eltekintőnek balra, akkor lát egy ilyen kis szerkezetet, vagy ilyen kis tárolót, amikor bejönnek a versenyzők és az első lépéseket megteszik, illetve bekötnek vívni, akkor mi még biztosítjuk a felszerelést. De ahogy az idő halad előre, azért sokkal jobb saját felszerelésekbe vívni, és akkor azt szoktuk tanácsolni a szülőknek, hogy mondjuk karácsonyra, születésnapra, névnapra mindig lehet, hogyha megengedhetik maguknak valamit hozzátenni a vívó felszereléshez, és akkor egyszer csak kialakul a fiatal sportolónak egy önálló felszerelése. Ugyanakkor azért a Honvéd mindent megtesz, hogy azokat a tehetségeket ne veszítsük el, csak azért, mert esetlegesen nem olyan körülmények között élnek, hogy ezt megtehessék. Úgyhogy olyan probléma nem szokott lenni, hogy itt van egy fiatalember, vagy kis hölgy, és vívni, sportolni szeretné, és nincs felszerelés, ezért nem tehetné meg. Úgyhogy alapvetően mi biztosítjuk, de ahogy mondtam is, a szülők azért ezt meg szokták fogadni, és szépen felszerelik a gyerekeket, ahogy múlik az idő. Én nagyon kapacitálom azokat a hallgatókat, gyerekeket, szülőket, akik esetleg nem választottak még sportot, hogy mindenképpen sportoljanak, és hogyha megtetszett a vívás az olimpián, vagy most ez a beszélgetés felkeltette az érdeklődésüket, ha Budapesten élnek, akkor szeretettel várjuk a budapesti Honvédba őket. Ha vidéken élnek, akkor ott a közeli nagyvárosokban mindenhol van vívó létesítmény, és ott látogassanak le, mert ez egy csodaszép sportág. Ahogy Gergő Tapolcáról oda jutott, ahogy Bockó Gábor szintén Tapolcáról, vagy ahogy én Pécsről sikerült a világ tetejére följutni, úgy mindenkinek sikerülhet, akárhol is él ma Magyarországon. Úgyhogy biztatok mindenkit, hogy jöjjön, sportoljon, és ha tetszett a vívás, akkor próbálja ki a vívást.
3: Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, ez volt már a Sporthely Budapestről, ahol a Honvéd vívó szakosztályához látogattunk. Nyágui Gergelyt hallották, tartsanak velem legközelebb is a Viszonthallásra.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A Sporthely mai adásában a Keszthelyi Zen Sport Egyesülethez látogatunk. A klub stílusosan egy japán-magyar iskola tornatermében működik, és nem elsősorban a profi sport áll a középpontban. Én Bera Emese vagyok, tartsanak velünk!

0: Partics Roland Hunor, az Ensport Egyesület elnöke. Ugye szülők egyrészt a harcművészeteket úgy tekintik, hogy ez egy olyan kontaktsport, hogy nagyon sok fizikai érintkezés van, ezért lehet, hogy mondjuk a gyereküket nem szívesen iratják ide. A másik hozzáállás pedig az, hogy az ilyen sportágakban nagyon is tisztelik egymást az ellenfelek, és ez egy bizonyos filozófiát feltételez, és ezért szeretnék, hogy a gyermekük ilyen sportágat válasszon. Én gondolom, hogy ön melyik oldalra áll, de azért a másik oldallal meg kell küzdenie manapság? Szülőkkel, gyerekekkel, akárkikkel?
1: Hát igen, ez rendszeresen jelen van a hétköznapokban. Én nem igazán küzdelemnek mondanám ezt. Most már 18. éve tanítok, és én nagyon fiatalon csöppentem bele ebbe a világba. Soha nem volt szándékom az, hogy én majd tanítsak. Nem készültem erre a pályára tudatosan. Egyszerűen így hozta az élet, de aztán ez lett a mindenem. És most már eljutottam oda, hogy van is egy ilyen mondás, hogy nem az ember választja a harcművészetet, hanem a harcművészet választja az embert. És most már eljutottam arra a szintre, hogy mivel ez egy nagyon jó önismereti folyamat, egyre mélyebbre kerül az ember, és ezt jó értelemben mondom, tehát egyre mélyebben megismeri önmagát, és a benne rejlő világot, meg a körülötte lévő világot. És én hiszek ebbe, hogy az azonos rezgésű emberek vonzzák egymást. Úgyhogy mostanában már nem is, évek óta nem is jönnek olyan emberek hozzánk, akikkel nem tudunk együtt dolgozni. De ezt az első pillanattól lehet érezni, az első edzés után. Vagy valaki itt marad, és nagyon sokáig együtt vagyunk, amíg tudjuk egymást segíteni és támogatni az úton, vagy már a második edzésre vissza se jönnek.
0: Most Keszthelyen vagyunk egy magyar-japán iskola tornatermében. Ez olyan sorsszerű, hogy éppen itt van?
1: Nincsenek véletlenek, azt mondják. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindig azzal találkozunk, ami éppen segíteni tud az életünkben, ami mindig vezetni tud, segít a fejlődésünkben. 14 éve vagyunk itt ebbe az iskolába, és akkor ez egy óriási dolog volt. Én rádiós műsorvezetőként dolgoztam abba az időben, és az iskola alapítójával készítettem egy interjút, és mindig is szerelmes voltam a japán kultúrába, és abban az időben feltett szándékom volt, hogy kimegyek egy kicsit Japánba tanulni, ez 2012 környéke volt, és akkor sikerült is így mondhatni az iskolán keresztül, ezen az iskolán keresztül egy japán kapcsolatra szert tenni, és hát volt szerencsém egy kicsit kint lenni Japánba, és kint tanulni. Edzettem is, illetve a kultúráról is. Egy kicsit tanultam a modern Japánról, illetve a régi Japánról is. Úgyhogy ez mind az iskolának, illetve így az iskolán keresztüli kapcsolatoknak köszönhető. De ezen kívül nincs olyan szoros összefonódás.
0: Egy nagyon picit elkanyarodva a karatéról, mert hogy előzetesen beszélgettünk, és egy Európa-bajnoki ezüstérem is felmerült, de hogy ez nem karate?
1: Nem karate, nem. Én fiatal gyerekként a tradicionális karatéba kóstolhattam bele. Majd rajtam kívülálló okok miatt ez annyiba maradt az edzőnk egyszerűen a létszám csökkenés miatt, mivel régen azért eléggé kemény volt a karate sportág is. Mi full kontakt karatét gyakoroltunk, és így nagyon hamar elfogytunk, aztán az edzőnek egyszerűen nem érte meg ezzel a kevés kicsike létszámmal foglalkozni, úgyhogy ott hagyott minket egyik napról a másikra. Úgyhogy a középiskolás éveimet azt úgy töltöttem, hogy nem sportoltam, nem mozogtam egyáltalán, majd 18-19 éves koromban tértem vissza magához, a karatéhoz. És a karate sportágban, mivel már 18-19-20 éves koromban kezdtem visszatérni, így megmaradt a tanítói oldal. Megcsináltam a tanítódiplomámat, harmadik danos lettem, végeztem a TF volt akkor még a testnevelés főiskolán, megcsináltam az edzőit, a karate edzőit. De úgy hozta az élet, hogy nem tudtam már felnőttként versenyezni. Tehát azért ez egy nagyon dinamikus versenysport, amit mi csinálunk, ugye ez a VKF szakág. És itt, ha valaki 20 évesen szeretne elkezdeni versenyezni, akkor az már nem igazán fog tudni olyan magas szintre jutni. Én meg, mivel maximalista vagyok, tehát szerettem volna úgy kipróbálni magam a verseny érába, és elkezdtem más sportokba is belekóstolni. Elkezdtem judózni, illetve elkezdtem brazil jiu-jitsuval foglalkozni. Tehát a judóban ilyen megyei, regionális versenyeken indultam, ott szereztem elég jó eredményeket, de hát ezt mindenki tudja, hogy ez csak egy ilyen kezdő, belépő szint. Viszont a brazil jiu-jitsuban ott 8-10 évet eltöltöttem, illetve mai napig ezt csinálom, de most már csak hobbi szinten, mint egy ilyen kiegészítő sportág a karate mellé. És ott magyar bajnoki címem is van, nemzetközi versenyeken voltam dobogós, sőt első helyeim is vannak, London Open-t nyertem például, és nagy álmom volt egy EB-re még eljutni. Ugye a Brazil Jiu-Jitsu-ban az Európa-bajnokság, talán ha szabad ezt így mondani, erősebb verseny is, mint a világbajnokság, mivel a világbajnokságot Amerikában rendezik, és oda elég kevesen jutnak el, az Európa-bajnokság pedig itt van hozzánk közel. Hát ott egy ilyen hétnapos versenyen indultam, és a kategóriámban egy sérülés után, egy elég komoly sérülés után, sajnos az első körben volt egy térsérülésem, de így végigverekedtem magam, és így a második helyen végeztem, úgyhogy ott lett egy ezüstérmem. Ez így 4 év munkájának az eredménye, illetve 4 év töményversenyzésnek az eredménye, és ezt azért tartottam nagyon fontosnak, mert szerintem, hogyha valaki versenyzőket is szeretne nevelni egy klubon belül, és ez nekem nagyon fontos, akkor egy tanítónak szerintem, hát szabad ilyet mondani, hogy kötelessége, de mindenféleképp egy pozitív dolog, hogyha valaki kiáll versenyezni, hiszen tudja, milyen az felkészülni egy versenyre, tudja, milyen az komoly áldozatokat hozni, tudja, milyen a versenydruk felállni a szőnyegre, végigcsinálni ezt az egészet, és sokkal jobban tud segíteni a tanítványainak. És úgyhogy számomra ez ezért volt fontos, egyrészt saját magam miatt is, hogy jobban megismerjem a korlátaimat, a határaimat, és ezeket kijebb tudjam tolni, illetve elsősorban azért, hogy a tanítványaimnak példát mutassak, és tudjak nekik segíteni, illetve ha valaki magas szinten szeretne versenyezni, akkor annak is tudjak segíteni.
2: Ez a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Eszter Méri vagyok. Nagyon kiskoromban kezdtem el karatézni. Csak ide jöttem, egyre jobban megszerettem. Én nagyon szeretek karatézni. Igen.
1: És mit szeretsz benne a legjobban? Mert hogy egyrészt ugye sport nyilván a testet, a lelket is megmozgatja, de hát más sportot is választhattál volna magadnak. Mi az, ami a legjobban vonz ebben? Miért szeretsz edzésre jönni, amikor elindulsz edzésre? Jaj, de jó lesz, azért, mert megmozgat, vagy azért, mert jó a társaság, vagy azért, mert még jobb akarok lenni? Mi az, amivel minden egyes edzésnek nekiállsz?
0: Hát szerintem ez az, hogy ez az a sport, ahol úgy egyfolytában nagyon durván tudok fejlődni, és még annyi mindent meg tudok tapasztalni, meg annyi mindenben egyfolytában javítom magam is, vagy hát az edzőim, egyfolytában fejlődöm, és ezt nagyon így jövök edzésre, hogy én fejlődni szeretnék.
1: És csak testben fejlődsz, vagy azért mindig mentálisan is egy picit?
0: Igen, mentálisan is.
1: És az, hogy itt azért ugye végülis egyedül nem tudsz edzeni, mindig kell hozzá a társaság, mindig kell egy társ, az mennyit számít ebben?
0: Szerintem nagyon sokat, mert ugye akkor húzzátok egymást minden téren, tehát ha van egy jó edzőpartnered, akkor húzzátok egymást, és együtt fejlődtök.
1: De nyilván ismersz más sportolókat, van mondjuk a karatésoknál, vagy a különböző harcművészetet űzőknél olyan, hogy ez lehet, hogy egy picit bután hangzik, de hogy úgy kiszúrjátok egymást, hogy egy picit ti mások vagytok? Csak azért, mert hogy mondjuk máshogy gondolkodtok akár a sportról, más sportágakhoz képest, mondjuk aki karatézik, amögött van egy, nem tudom, egy másik filozófia, ami mondjuk a karatéhoz kapcsolódik, ami miatt lehet, hogy a világot is picit máshogy látod.
0: Biztos vagyok benne. Hú, fogalmam sincs, hogy miért van ez, de a karate az úgy teljesen más, mint mondjuk egy úszó, vagy egy más sportoló, mert az én nővérem is röplabdázik, és látom, hogy így elválik ez a kettő sport is.
1: De te észrevetted magadon, hogy miután elkezdtél karatézni, akkor egy picit akár a világlátásod is megváltozott? Nem hirtelen, hanem gondolom úgy lépésről lépésre.
0: Igen, észrevettem, de nagyon-nagyon korán kezdtem el karatézni, úgyhogy akkor még ezt nem figyeltem tudatosan, úgyhogy igen.
1: Célok vannak ebben a sportágban? Mármint számodra?
0: Igen. Magasra, egyre magasabbra szeretnék eljutni. A cél a végtelenség, nem tudom.
1: Igen. Ez akár Európa-bajnoki, világbajnoki, hát az olimpiai bajnoki címet nyilván most nem tűzhetett ki célul, mert hogy nincs az olimpia programján jelenleg a karate, de akkor ilyen akár világverseny megnyerése is lehet a cél?
0: Hát nagyon szeretnék, igen.

0: beszéltünk már arról, hogy itt vagyunk egy iskola tornatermében, egy egyesületnek egy ilyen tornaterem, ahol akár meg lehet minden, de ez inkább kérdés, hogy itt meg lehet minden, és ez elég lehet egy tornaterem ahhoz, hogy itt mindenki megtalálja azt, amit keres, felkészüljön arra, mire szeretne felkészülni. Egy tornaterem lehet akár minden is.
1: Egy tornaterem akár lehet minden is, de hát úgy gondolom, hogy ezt tartalommal mi közösen tudjuk megtölteni. De nagyon fontos itt pontosítanunk azt, hogy a minden alatt mit értünk. Mert hogyha egy testi, lelki-szellemi fejlődésről van szó, akkor bizony lehet minden, hiszen a csoda bennünk van, és így segítünk egymásnak az úton, de ha versenysportról beszélünk, élsportról beszélünk, akkor ez kevés. Akkor ide azért teljesen más felszerelések kellenek, nagyon komoly támogatás kell hozzá, eléggé nagy terhet ró ez a szülőkre, hogy például vannak olyan sportágak, ahol annyira minimális pénz van a többi sportákhoz képest, hogy folyamatosan nekünk kell kigazdálkodnunk ezeket az összegeket. Tehát a gyerekek saját maguknak vásárolnak védőfelszerelést, közösen fizetjük a buszköltséget, rendszeresen saját zsebbe kell nyúlnunk, tehát ha viszont erről az oldalról nézzük, akkor ez kevés.
0: De itt volt olyan versenyző, aki azt mondta, hogy neki aztán a végtelenség a határ, vagy a cél, akkor ő itt ezt nem képes elérni?
1: Először is szeretném azt elmondani, hogy, vagy tisztázni, hogy karatéból rengeteg ág létezik a világon. Hogyha a stílust nézzük, akkor mi Shotokan karatézunk. A WKF világszövetséghez tartozunk, tehát ez a World Karate Federation, a Karate világszövetség, amely ugye az olimpiai szakág képviseletében működik. Az ilyen típusú versenyek teljesen más felkészülést kívánnak, mint a tradicionális karate versenyek. Mind összegben, mind felszerelésben, mind magában a felkészülési időszakban, metódusban, módszerben, mindenben teljesen más. Hogyha valaki VK versenyeken szeretne indulni, szeretne olyan eredményeket elérni, hogy majd későbbiekben a válogatott tagja lehessen, kvalifikálhasson, indulhasson ilyen eseményeken, versenyeken, és ezt végigcsinálja. Ez úgy működik, hogy először nekünk kell beleraknunk a pénzt, időt, energiát. Mi szinte minden második héten megyünk versenyezni. Mivel Keszthelyen vagyunk itt a környéken, nem igazán vannak versenyek, úgyhogy Pest központú minden. Úgyhogy elsősorban így 2-3 hetente Pest vagy Pest környékére utazunk. Annak van egy kis busz költsége, annak van egy üzemanyag költsége, van egy nevezési díj, a védőfelszerelések elég gyorsan elkopnak, ezeket meg kell vásárolni. Mindez csak azért mondom el, mert hogyha arról beszélünk, hogy mi karatézunk, akkor mivel nagyon sok karate ág van Magyarországon, illetve az egész világon, nagyon sok szövetség van, világszövetség, stílusszövetség, ezért ez így pontos, hogyha a hallgatók tudják, hogy mi miről beszélünk konkrétan. Na most mindezt összegezve az egyik kedves edzőtársam azt mondta, hogy karatézni az jön, akinek van pénze. Sajnos ez igaz, mert elég mélyen zsebbe kell nyúlnunk. Mérit, ugye az élversenyzőnket, őt a szülők támogatják anyagilag elsősorban. Nyilván, amikor a klubnak olyan lehetőségei vannak, akkor mi is támogatjuk az összes erőforrással nem csak a versenyzőinket, hanem a karatékáinkat is, de ebből a szempontból csak egy tornaterem az kevés. Kell hozzá egy olyan közösség, meg kell hozzá, mondhatnám, akár egy városvezetés, vagy olyan emberek, akik magasabb szinten vannak, akár anyagilag, akár politikai, akár egyéb szinten is. Fontosnak találják azt, hogy a gyerekek sportoljanak, mozogjanak, versenyezhessenek, és ez a közösség összeáll, és így közösen segítjük a gyermekeinket, tanítványokat.

0: Fonya Szilvia vagyok. Szülőként kezdtem el edzeni. Volt egy edzés, ahova meghívták a szülőket, és érdekes módon csak anyukák jöttek el erre az edzésre. És én úgy érzem, hogy nagyon oda tettem magam, úgyhogy utána a Roland Sensei felhívott telefonon, és megkérdezte, hogy van-e kedvem járni. Először azt gondoltam, hogy ez csak egy vicc. És aztán rábeszélt, hogy próbáljam ki, és elkezdtem járni, szorgalmasan járni, úgyhogy most csak nem két éve edzek itt az egyesületnél.
1: És úgy hallottam, hogy túl vagy az első versenyen, és nem is sikerült rosszul.
0: Így van.
1: Erről mesélnél egy picit, hogy miben más az, amikor már versenyre is jársz, és nem csak arról szól, hogy lejössz edzeni.
0: Én azt gondolom, hogy ehhez még több bátorság kell, hogy vadidegen helyen, vadidegen emberrel küzdjek, és kiálljak a szőnyegre, és megnézem, hogy hol tartok, és mit sikerült eddig tanulnom, és mit kell még változtatnom, vagy hogyan tudnék még eredményesebb lenni, és ügyesebb, és sikeresebb.
1: Tehát ez tulajdonképpen egy visszaigazolás minden egyes ilyen verseny, bár hogyha minden igaz, akkor csak egy versenyen vagy túl.
0: Volt, igen. Azt gondolom, hogy igen, egy jelzés, hogy éppen hol tartok.
1: És mi a szép ebben az egészben? Mert az, hogy lejársz edzeni, az nyilván jó az egészségednek, jó a lelkednek, de az, hogy versenyre jársz, az miért? Jó. Tehát az kell ahhoz, hogy te mondjuk máshogy edz, hogy máshogy állj hozzá, hogy tudod, hogy egy versenyre készülsz, akkor máshogy történik a felkészülés, vagy minden egyes edzés?
0: Talán még tudatosabb vagyok ennyiből más. Verseny után nagyon büszke voltam magamra, úgyhogy valóban egy más szintről tudtam folytatni az életemet hétfőn reggel a verseny után. Úgyhogy itt nagyon hálás vagyok most.
1: Azt mondod, hogy egy szülői edzéssel kezdődött ez az egész, akkor a gyermeked is azóta is karatézik?
0: Így van, ő már 5. éve karatézik ennél a klubnál.
1: És egy picit máshogy néz rád, hogy anya most már versenyre jár, vagy anya is most már versenyre jár?
0: Igen, azt hiszem, hogy jót tett a kapcsolatunknak, hogy én is elkezdtem edzésre járni. Előtte megkérdeztem, hogy mit szólna hozzá, hogyha ha az édesanyjával együtt edzene, és nem mondott nemet. Nem mondom, hogy nem voltak súrlódásaink az elmúlt időszak alatt, de azt hiszem, hogy ez a versenyzés kifejezetten jót tett a kapcsolatunknak.
1: De nem szakmai súrlódások voltak, hanem olyan szokásos anyalánya súrlódások?
0: Így van, inkább ilyen kamaszos lázongása az elszülői elvárásokkal szemben.
2: Oda vagyok, én már 15 éve karatézok, az egyetemi korszakomban kezdtem el, és azóta is akármerre mentünk, én folyamatosan jöttem az egyesülettel. Ugye én itt Keszhely környéki vagyok, és úgy érzem, ez már az életem részévé vált a sportolás, a karate.
1: A sportolás vált az életed részévé, a karate, vagy mindaz, ami mögötte van, meg mindaz, amit megtestesít?
2: Hát igazából ez mindegybe. Tehát maga a sportolás is, mondhatni szokássá is vált, tehát tényleg 15 éve folyamatosan minden edzésen ott voltam, és hát hogyha kiadjuk egy edzés, akkor ugye utána lelkiismeret furdalásom van, hogy hát ez sajnos most kihagytam.
1: De hogy állsz a versenyekkel?
2: Hát még a kezdeti időszakban én is versenyeztem, akkor is, amikor volt a lehetőség, akkor én is indultam, de az utóbbi, hát jó pár évben inkább már csak a gyakorlásra fordítom a hangsúlyt, tehát most már versenyekre nem járok.
1: Mesélj egy kicsit kérlek itt az övek színéről, mert szerintem azt mindenki tudja, hogy minden szín mást jelent, de mondjuk egy ilyen edzésen, ahol legalább 4 fajta szín volt most egy edzésen, ez mennyire fontos, és mennyire lehet azért a különböző szinteknek együtt edzeni, vagy ez most egy ilyen különleges alkalom volt?
2: Hát ugye a színek mutatják meg, hogy ki milyen fokozaton van, milyen tudással rendelkezik. Most itt nálunk a haladó edzés az a sárga övtől fölfel, tehát ugye sárga, narancs, sárga, zöld, kék, barna, fekete, így van a sorrend. Ugye itt a haladóknál már sárgától feketéig mindenki van. Ugye így a kisebbek, vagy hát a fiatalabbak, ők látják, hogy akiknek egyre sötétebb öve van, tehát hogy egyre tapasztaltabbak, hogy hogyan csinálják az adott technikákat, itt tudunk egymásnak segíteni, megmutatni, hogy akkor mit, hogy csináljanak, javítani tudunk, és ezáltal, hogy látják, hogy úgymond idősebbek, hogy csinálják ezeket a mozdulatokat, így ők is a látottak alapján tudják magukat mondhatni, javítani.
1: Ez fontos? Vagy ez hozzáállás kérdése, hogy ez kinek fontos és kinek nem? Valaki lejön, mert hogy az edzés a fontos, valakinek pedig az a fontos, hogy mondjuk minél előbb elérje, minél sötétebb színűvet.
2: Hát ez szerintem egyéntől függ, hogy kinek milyen a hozzáállása, hogy most saját kedvéből jön edzése, vagy a szülő küldi, vagy hozzá, hogy na, most akkor is jössz edzésre. Ez egyéntől függő.
3: Hoffman Dóra Eszter vagyok.
1: Te kéköves vagy, neked ez fontos, hogy ez majd legyen minél sötétebb?
3: Hát nekem igazából az öv színe igazából nem számít, de szeretnék minél tovább itt maradni a klubban.
1: Itt edzeni, itt versenyezni, a verseny az fontos?
3: Fontos nekem, de én annyira nem versenyzem ilyen magasabb szinten. Csak néha el szoktam menni az ilyen kisebb versenyekre.
1: Akkor egy picit beszéljünk a felszerelésről, mert hogy ugye most nincs rajtad védő felszerelés, de hogyha végignéztük itt az edzést, már pedig végignéztük, akkor láttunk egy nagyon érdekes cipőt, ami tulajdonképpen nem is cipő, mert hogy talpa nincsen. Erről egy picit beszélni, hogy is néz ki, hogy a hallgatók is el tudják ezt képzelni?
3: Hát ugye, amikor gyakorlatilag nem kontaktsporti 14 éves kor alatt, viszont a lábfejvédő, hát amiről az előbb is beszélt, az igazából arra szolgál, hogyha, hát nem is tudom, hogyha megrúgnád mégis valaki fejét, akkor hát úgy mond egy ilyen védőpárna, hogy mindenki egy biztonságosabb.
1: Nem kontaktsport, bizonyos életkor alatt nem az?
3: Hát 14 éves kor alatt nem.
1: Akkor miért mégis a karatét választják mondjuk 14 éves kor alatt? Mert hogy a célkitűzés az, hogy majd utána milyen jó lesz, mert hogy valaki arra vágyik?
3: Hát én ebben annyira nem látok bele, viszont hát én alapvetően nem ezért jöttem karatézni, hogy így, hát hogy milyen jó lesz majd így másokat meg 14 év felett, szóval én szerintem másoknak nem ez a célja, hogy eljöjjön.
1: Te miért jöttél a karatéhoz, vagy mi vonzott a karatéhoz, mi tetszett benne?
3: Igazából én nagyon fiatal voltam, amikor elkezdtem a karatét, szóval nekem ez inkább ilyen szülői döntés volt, viszont őket nem is a karate választotta, hanem az, hogy nekem ilyen nagyon erős ilyen lúdtapa volt, és meg kellett volna műteni, és inkább azt mondták, hogy egy ismerősünk mondta, hogy jöjjünk el ide, mert ez nagyon sokat segít az ilyen koordinációban a lábamnak.
1: És aztán megtetszett maga a karate, és itt maradtál?
3: Igen, pontosan.
1: Jó, akkor még arról a kesztyűről is beszéljünk, hogyha már a lábvédőről, vagy lábfejvédőről beszéltünk, az is egy olyan kesztyű, ami tulajdonképpen a tenyeret nem takarja, annak is pont ugyanolyan célja van, mint hogyha megütsz valakit, akkor ez ne fájjon bizonyos kor alatt? Tehát ez az idősebbeknél már nincsen?
3: Hát az idősebbeknek is kell kesztyűt viselniük, viszont hát szerintem igen, ez is inkább a biztonságra szolgál.
1: Akkor még azt áruld el nekem, kérlek, hogy azért itt miközben küzdelem volt, kiáltásokat is hallottunk. Az mire való, hogy egy picit te kiengedd a feszültséget, vagy ez az ellenfélnek szólt? Ez miért van tulajdonképpen?
3: Ez igazából ez a kiáé, ez elég összetett dolog, de hát versenyen kötelező, és ez igazából arról szól, hogy a lelki erőt így kiadjuk, meg ez nem tudom, az ellenfejnek is szól részben, és hát igazából ez egy ilyen harci kiáltásnak mondhatni.
1: Versenyen kötelező?
3: Igen. Mondjuk pontokat csak akkor kapod meg, hogyha van utána egy ilyen kiáltás.
1: Tehát, hogyha nem kiáltasz, akkor hiába küzdesz jól, meg harcolsz jól, akkor nem kapsz érte pontot?
3: Nem.
4: Valójában annyi, hogy ez nem egy fullkontakt küzdősport. A karaténak van egy ilyen kvázi spirituális ősi jellege, viszont úgy hívják, hogy Ikken Hisatsu, ez az együttéssel ölni. És valójában ezt mindenki tudja, hogy együttéssel megölni a másikat, ez egy elég nagy illúzió. Viszont régen a japánok Okinawán annyit gyakoroltak, vannak erről régi archív felvételek, hogy mészkövet törtek a kezükkel, a fejükkel, tehát fegyverként használták a testrészeiket. Ugye a karatéban tudni kell, hogy ez a szegény parasztok küzdősportja volt. Tehát egy kapát, kaszát fogtak, és akkor így mentek harcolni lényegében. Ugye a karate eleve azt jelenti, hogy üres kéz. Tehát nincs igazából eszköze. Ugye a karatének két fő része van, a tradicionális karate, meg van a modern sport karate. A modern sport karate, amit mi űzünk, ez az olimpiai szakák. Gyerekekre úgy próbálnak meg vigyázni, hogy az egyik oldalról óriási követelményszint, tehát atletikus képességeket kíván mindaz, amit csinálunk. Sokan azért, hogyha megnéznek egy karate meccset, akkor van, hogy ilyen bohóckodásnak is fogják fel, mert hogy egy ilyen táncra hasonlít, és akkor meg se ütik egymást, sőt, ha a másik egyik megüti a másik embert, akkor ez egy kontaktjárt. A 14 éves kor alatt ez a legnehezebb része a karate sport részének, hogy valójában nem lehet megütni a másikat, de figyel, ami jó, hogy ezért is kell ez a tudatos harci kiáltás, ez egyfajta testi-szellemi összpontosítás, egy energiakiengedés, tehát nem elkiáltom magam, odafigyelek, és megvannak a pontnak a kritériumai. Hogy kell ütni, hogy kell a kezet visszahúzni, látja a bíró, hogy mennyire figyel a partner, mennyire tudatos, milyen a tekintete, milyen a szellemisége, ahogy hozzááll ehhez az egészhez. És nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy egy pillanat alatt villámgyorsan megüsünk, vagy megrúgjunk valakit, de bíró figyeli, hogy 5 centim belül kell lenni a technikának. És ott egy teljes összpontosítás kell, hogy legyen. Tehát, ha a gyerek tovább engedi a kezét vagy a lábát, akkor abból bizony sérülést okozhat a másikra. Tehát én ezzel annyira nagyon nem értek egyet, mert szerintem nagyon fontos lenne az, hogy már fiatalkorban megérezze valaki, milyen az kontaktot ütni. Tehát ne csak egy zsákot, egy pajzsot, vagy egy ütőfát üssön ugyan valaki, hanem érjen hozzá a társához. De ezt természetesen az edzőteremben így gyakoroljuk, megnyitjuk a másikat olykor-olykor. 14 éves kor felett, és mivel ennyire nagyon dinamikus, atlétikus ez a sportkarate, hogyha valaki egy érintésbe vagy egy rúgásba belenéz, abból viszont ott elég komoly ájulás van, meg sérülés is van belőle. Tehát az elején egy ilyen kis viccnek tűnik, de erre a pár alaptechnikára hosszú-hosszú éveket szentelünk ahhoz, hogy ez precíz, gyors, pontos legyen, és valójában azért nem adnak pontot, ha nincs harci kiáltás, mert az ember akkor nem fókuszál, nem koncentrál. Ezeket hívják ilyen lucky punch-nak, hogy csak úgy csinál valamit a gyerek, és akkor ugye arra is adnak egy pont. Nem. 16 kritérium van, azt hiszem, aminek meg kell felelnie abban az egy pillanatban, amikor valaki úgy megül.
5: Mialkó Zsuzsanna Lilla vagyok.
1: Világbajnoki bronzérmes. Ez 2012-ben történt, 17 éves voltál, de hát nyilván ez a mai napig elkísér, legalábbis gondolom, hogy szívesen gondolsz vissza rá.
5: Igen, abszolút, nagyon-nagyon szívesen gondolok vissza rá, nagyon kedves emlék. Most per pillanat én azt érzem ezzel kapcsolatban, hogy ilyen úristen, milyen rég volt már, és hogy maga a karatém is mennyire más azóta, én is mennyire más vagyok azóta, és hogy mennyi szép év van már azóta mögöttünk, de igen, alapvetően nagyon-nagyon kedves emlék.
1: Egyébként hogy jött nálad a karate? Miért pont az?
5: Nekem ez egy picit ilyen vicces sztori, mert én előtte, meg én alapvetően későn kezdtem, én 15 évesen kezdtem el karatézni, és én előtte 8 évig jazzballettoztam, aztán ott volt egy év kihagyás, és akkor az edzőmet ismerték az én bátyáim, és otthon egy családi ebéden konkrétan csak így megemlítettem, hogy jó lenne valami sportolni, és akkor mondták, hogy hát menj el a Rolandhoz karatézni. És akkor én ott is így hasonlóan felnevettem, hogy kihez, mit csinálni, tehát hogy fogalmam nem volt, mi az, hogy karate. Rolandot egy-kétszer már láttam életemben, és akkor mi összeültünk, és mesélt így a belső tartalmáról, így a mögöttes eszenciájáról, így a karaténak, illetve a japán, hogy mondjam, tehát így a maga a küzdő művészetről, tehát nem a küzdő sportról, és akkor ez nekem nagyon megtetszett, megnéztem egy edzést, és a következőre beálltam, és azóta koptatom a tatamit.
1: Tehát egyértelmű volt, hogy itt is maradsz.
5: Igen, sosem volt bennem kétség. Igen, egyértelmű volt.
1: És ez egy életfelfogás, egy hozzáállás, vagy igazából ez egy sport a mai napig neked?
5: Nekem így egyben, ahogy most ezt felsoroltad, én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem emberileg is, meg szakmailag is így a karate az én bölcsőm. Tehát nagyon sokat tanultam itt önmagamról. Az, aki ma vagyok, én azt gondolom, hogy ennek a, egyrészt a sportnak, másrészt meg ennek a közegnek és ennek a csapatnak köszönhetem, meg hát nyilván az edzőmnek. És mivel ekkora szerelem lett ez az egész, így ez lett kvázi a szakmaiságom is, tehát így edző lettem, és akkor az edzői szakképesítésemre fejlesztem lényegében tovább magam, és akkor így a sport és a rehabilitáció vonalon mozgok. A karaténak hála.
1: A Sporthely mai adásában a Zen Sport Egyesülethez látogattunk Keszthelyre, legközelebb is tartsanak velünk. Bera Emesét hallották.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergely vagyok. A Sporthely mai adásában az óbudai Aranypatkó lovardába látogatunk. Az Aranyhegyi út 18 alatt működő lovarda 1987 óta üzemel, és 96 óta a lovardán belül működik az Aranypatkó lovas egylet, melynek vezetője Partics Katalin. A magyar színekben junior világbajnok, csapatban felnőtt VB bronzérmes egykori kiváló öttusázó, 2000-ben és 2004-ben görög színekben két olimpián szerepelt. Pályafutása végeztével sem szakadt el a sporttól, ám hétköznapjait ma már mai különleges helyszínünk irányítása tölti ki.
1: Ja, ez nagyon sajátos ez a hely, mert a legtöbben, amikor először érkeznek, fel sem ismerik, hogy elmentek a lovarda mellett, mert annyira egy olyan úton helyezkedik el, ami folyamatosan lakóházakból áll, és akkor egyszer csak az utolsó lakóház az a lovarda egyben, és ezt követi egy hosszú mező, ami szerencsére még nincsen beépítve, és remélhetőleg nem is lesz, és a besorolásából adódóan ebben tényleg bízhatunk hosszú távon is, hogy a Sportszülő Közpark nem lesz talán beépítve. Tehát egy nagyon tényleg különleges a helynek az adottsága, vagy azt azért nem mondom, hogy kialakítása, mert ez inkább így kevésbé szándékosan alakult így, mint ahogy az élet hozta. Tehát van egy nagyon hosszú telek, és fölfele a telken hosszúkásan épültek az istálló sorok, de hát nem egy ilyen konkrét terv alapján, hanem az előző tulajdonos, aki már meghalt sok-sok évvel ezelőtt, ő mindenféle állatot tartott itt, és mindig épített egy istállót, ami éppen eszébe jutott. És aztán később ennek a tulajdonosnak a párja alakította teljesen lovardává ezt az intézményt.
0: Innen most ugyan nem látható a fák és a bokrok és az épületek takarása van, de valóban hát tényleg Budapesten vagyunk, hiszen ha az ember körbenéz, akkor a Budai hegység, a távolban a Pilis, tehát tényleg gyönyörű helyen vagyunk, és egyébként hallható mögöttünk, itt mennek az autók, de egy picit akkor sétáljunk bejebb is, és hát most ráthagyatkozunk, mutassuk egy picit be ezt a helyet a hallgatóknak.
1: Van 39 boxunk, ami ugye azt jelenti, hogy egyesével laknak benne a lovak, és ezen kívül van félidegtartásos részünk is, ahol elválasztott karámokban 3-4 ilyen laknak együtt a lovacskák, és a boxok között is vannak teljesen hagyományos zárt boxok, illetve angol boxok is itt az udvarban. Itt az udvarban kialakítottunk, már attól kezdve, hogy én itt így elkezdtem tevékenykedni, lovasiskolát kialakítani, egy nagyon picike pályát, ami igazából egy kis termetű póni tud csak kényelmesen körbe sétálni, ügetni nem is, és itt kezdtük el csinálni a póniovi foglalkozásokat, és kint a mező felé látjuk a szép nagy szénakazlat, szalmát is látunk, fedeles lovardát is látunk, amely egy könnyű szerkezetes sátorból van, körkarám, amiben szabadidomító munkát tudunk végezni a lovakkal, illetve a kezdő kis lovasokat ott tudjuk először elengedni, tehát annak is több funkciója van. Amellett van egy olyan rámpa, amin a mozgásérülteket tudjuk felszállítani alulra. Látunk egy nagyon csúnya kék konténert, amire azért van szükség, mert ugye mindenféle szabályozás van arra, hogy hogyan kell a lótarágyát tárolni és elvitetni, és két nagy homokos pályánk van, az egyik az egy díjlovas négyszög, csak nem szabályos méretekkel, de ott a díjlovas négyszögnek a betűit tudjuk felnőtteknek is tanítani, gyerekeknek is, mert mindegyikhez van egy kis ábra is, és a nagy pályán szoktunk ugróedzőseket tartani.
0: Jól látom, hogy most megérkeztünk Pegihez, illetve nem tudom, hogy ez valóban Pegi-e, ben vagyunk tényleg az istállók között, mellettünk kacér, és ugye említetted, hogy az a kisméretű pálya, ahol egy póni csak körbe tud sétálni. Olvastam egy interjút veled, mikor azt mondtad, hogy nyilván volt öttusázóként, és a lovaglás volt az egyik, ha talán nem a legnagyobb kedvenced a szeretett sportágban, akkor azt mondtad, hogy azért szerettél volna lovasiskolát nyitni, mert egész egyszerűen nem lehetett hol, nem hogy felnőttként, de gyerekként megtanulni ezt a sportágat, vagy egyáltalán csak lovagolni, és azt hiszem, hogy ez az első lépcsőfok.
1: Igen, azt vettem észre, ugye úgy kerültem ide, hogy Molnár Tamás öttusa lovasedző itt tevékenykedett, azután, hogy eljött a válogatottól, és őt kerestem föl, miután átigazoltam Görögországba, hogy továbbra is itthon folytathassam az edzéseket, fölkészülve a 2004-es olimpiára. És hát akkor, amikor itt lovagolgattam, meg aztán az olimpia után megvettem az ő egyik lovát, azután láttam azt, hogy jön egy csomó picike gyerek, és annyira megható volt ez számomra, mert én viszonylag későn találkoztam a lovaglással, tehát 16 évesen jött az a lehetőség, hogyha a triatlon helyett öttusázni fogok, akkor ingyen lovagolhatok. Így kezdtem el lovagolni, tehát ez a gyerekkori vonzó önbizalom hiába volt meg bennem, itt semmi foganatja nem volt, és azt látni, hogy itt jönnek ezek a picike gyerekek, de el vannak küldve, mert hogy kicsi még hozzá, meg veszélyes, meg a gerince így úgy, meg mindenféle kifogások közepette nincs lehetőségük lovagolni, ez annyira szomorú volt nekem, hogy aztán eltelik pár év, és lehet, hogy el is múlik belőle ez az ihlet, és akkor kimarad egy óriási nagy élmény lehetőség.

0: Édesanyád szülei ugye görög származások, éppen ezért 2000-től görög színekben versenyeztél tusázóként. Ezt hogy élted meg egyébként akkor, hiszen ettől függetlenül végig Magyarországon éltél és itthon készültél a Honvédban? Milyen érzés mondjuk egy sikeres magyar junior versenyzőnek, akinek nyilván van görög kötődése, mondjuk az olimpián éppen a magyar himnuszt hallani, amikor ugye Vörös Zsuzsa nyert, és milyen érzés, nem mondom, hogy nem a hazádat képviselni, de egy második hazádat?
1: Hát igazából rossz érzéssel sosem töltött el az, hogy úgy halljak magyar himnuszt egy versenyen, hogy én nem vagyok a részese. Amikor én átigazoltam, 97-ben kerestek meg először a görögök, akkor még ugye nem is volt programon a nőjöttusa. A 98-ban dőlt el, hogy 2000-ben programon lesz, és az is, hogy 2004-ben Atén nyeri meg az olimpiát, tehát hogy akkor 2000-ben indulhatok egyáltalán olimpián, 2004-ben meg hazai pályán indulhatnék olimpián, ha görög lennék. Úgyhogy ezek voltak egy picit ilyen döntő motivumok, illetve hát azért bevallom, persze, tehát már akkor bőven 20 akárhány éves voltam, 24-28 voltam az egyik, aztán a következő olimpián, tehát olyankor azért már gondolkodik az ember az egzisztenciális kérdéseken, főleg akkor, hogyha egy olyan sportot űz, amiben napi 6 órát kell edzeni, tehát más dolgozni mellette, karriert építeni, nem lehet elkezdeni igazából, és hát azért görög versenyzőként akkoriban még bőven-bőven jobban voltak értékelve anyagilag a sportolók, úgyhogy ez is egy szempont volt, illetve az is, hogy a magyar válogatott erős volt, és szerencsére én az erős tagok egyike voltam, tehát második számú olimpiai kerettagként igazoltam el Görögországba, de nagyon-nagyon sokat kellett válogatóversenyeznünk ahhoz, hogy csapatba kerüljünk. A nemzetközi versenyekre kijutásért is külön kellett válogatóversenyeznünk, és az átigazolásommal én ebből szépen kivontam magamat, és teljesen alanyi jogom, mint egyetlen görög női tusázó, aki nemzetközi porondon labdába rúghat, válogató versenyeken való elfáradás nélkül mentem a világkupákra és az olimpiai válogató versenyekre.
0: Az öttusa az már teljesen a múlt, hosszú idő telt el azóta, követed még az öttusát?
1: Követem valamennyire, nem vagyok teljesen napra kész. Gulyás Michelre végtelenül felnézek, zseniális versenyzőnek tartom. Én ott tettem pontot teljesen a végére a saját pályafutásomnak, hogy az öcsémmel indultunk a Masters versenyeken, és most szeptemberben Gyömrőn volt az utolsó világbajnokság, ahol mi voltunk az utolsó lovasok, a legesleges, legutolsó lovasai az öttusa világnak.
0: Viszont aki esetleg azt találna, mondani, hogy a kemény munka nélkül ért, de mindezt, hát aki dolgozott már lovardában és lovakkal, az pontosan tudja a koránkelést és a fizikai munkát, és bizony a lovakkal nagyon-nagyon sok munka van, és azért gyanítom, kanyarodjunk vissza most már az aranypat lovardához, hogy ezt a munkát nem egyedül végzed, és hát azért itt van munkátok vele bőven.
1: Igen, valahogy sose. Illetve nem igaz, ugye most itt a görög átigazolással kapcsolatosan pont arról vallottam, hogy sikerült egyszer a könnyebb utat választanom, de ezzel a lovardázással egy kicsit sem. Ez nagyon emberpróbáló, és tényleg elköteleződés és elhivatottság nélkül ezt nem lehet csinálni, szóval nagyon-nagyon sok olyan hajnal volt, amikor reggel 5-kor itt kezdtem, hogy utána még a többi dolgomat is el tudjam intézni, és akkor azért még este 8-kor is itt voltam. Szóval kemény, igen, ez kemény, és kollégák nélkül nem nagyon tudnám megcsinálni.
0: Említettünk most már ugye az istállókat, említettünk, hogy van egy kis sétáltató, de ugye azt is tudjuk, hogy a lovaglás, mint olyan, az egy nagyon széles körű dolog, és ugye ha már az olimpiáról beszéltünk, most pontosan tudjuk, hogy a lovak kikerültek az olimpiai sportágból, de a lovaglás nem csak ennyiből áll. Az előző olimpián volt ismét magyar lovas militariban, nálatok elsősorban a dresszázs, vagyis a díjlovaglás, illetve a díjugratás az, ami dívik.
1: Ennyire nem mondanám speciálisnak a mi irányultságunkat. Igen, angol stílusban lovagoltatunk, ezen a szinten abszolút igaz. Westernben nem vagyunk jártasak, képzettek. Az angol stílusnak, a díjlovaglásnak és a díjugratásnak az alapjait igyekszünk átadni, mert az elhelyezkedésünkből adódóan jellemzően gyerekek jönnek hozzánk lovagolni, egészen picike gyerekek is, ugye, ami így életre hívta ezt az egész lovasiskolát.
0: Bocsánat, akkor ha már egészen pici gyerekek, mikortól vártok mondjuk akár először érkező gyerkőcüket, hogy kipróbálják a lovaglást?
1: Igen, ugye ez volt az, amit így észrevettem a saját kis lovas edzéseim elvégzése előtt után, hogy ezek a nagyon-nagyon picike gyerekek, akik még beszélni sem tudnak szinte, tehát ilyen 2 éves kor, vagy még kisebb, hogy őnekik találtuk ki a póniovi foglalkozást, ami egy abszolút képességfejlesztő kis hozzászoktató lovas foglalkozás, és hát van, aki odajön először erre a foglalkozásra 2 és 4 éves kor között, de igazából utána egyből átpártol már a lovasiskolába, ilyen negyedórás sétára, aztán fél órás túrázás, futószáras foglalkozásra. A lovakat ugye azt szerint kell egy lovasiskolában összeválogatni, hogy mire alkalmasak. Hát azok az ilyen extra nyugodt pónik, akik boldogan sétálnak tényleg egy rossz mozdulat nélkül egész álló nap, azok azért ritkán alkalmasak, vagy mennek nagyobb teljesítmény nyújtva egy ugróversenyen. Úgyhogy a lovasiskolánknak igazából ott van a felső határa, hogy ugróedzést már nem tudunk tartani a lovasiskola keretein belül. Díjlovaglás teljesen alapjait meg tudjuk tanítani, és aki tovább akar lépni ezen a szinten, saját lóval, vagy félbértartott lóval ezt meg tudja tenni nálunk is. Tehát az edzők azok képesek rá, képzettek ezen a területen, a lovak képességei a korlátozottabbak.
0: Szakképzett edzők nélkül tehát mit sem ér egy lovasiskola, ám ami talán még ennél is fontosabb, az az elhivatottság. A lovasiskola egyik ilyen oktatója Tóth Melinda.
2: 27 éve kezdtem a lovaglást. Saját lovaim is voltak, a jásságban éltünk 10 éven keresztül, a gyerekem is ott töltött az első 10 évét, úgyhogy 6 hónapos korában ő már saját lovon ült. Benne is megmaradt, most már 18 éves, és ez egy abszolút egy életmód.
0: Ha az ember ránéz egy lóra, az nyugalmat és tekintélyt parancsol és sugároz. Hogy látod oktatóként, milyenek a mai gyerekek?
2: Akik ide járnak, azok nagyon nagy lelkesedéssel vetik bele magukat. Tehát ugye itt van disznó is, van nyúl is, macska is, ugye lovak, kutya is, tehát hogy tényleg olyan nagyon szeretik a természetet meg az állatokat, és én úgy gondolom, hogy fantasztikus dolog az, hogy nem csak egy ilyen fedett lovardában körbe-körbe menni, hanem itt tényleg egy ilyen hatalmas területen, friss levegőn, zöldövezetben, és szerintem az, hogy a budapesti gyerekeknek ez lehetőség adott, azt szerintem egy fantasztikus dolog.
0: És egyébként hogy érzed, kihasználják ezt a budapestiek, vagy tudnak róla? Tehát hogy néz ki most itt az élet? Mennyire kell reklámot csinálni annak, hogy igenis a gyerekek jöjjenek ki a szabad ég alá és sportoljanak?
2: Hát a reklám meg a marketing az mindig mindenkinek kell, tehát ezt tudjuk jól. Szerencsére azért nagyon sokan járnak ide, másfél-két éves kortól. Persze az csak sét, hogy fogjuk a gyerekeket, de egészen volt már nálunk olyan, hogy egy 85 éves néni a születésnapjára ezt kapta, hogy felülhessen lóra, úgyhogy nagyon széles a skála korban. Mentálisan, vagy esetleg fizikailag egy kicsit hátrányosabb helyzetű gyermekekkel is foglalkozunk. Magyar nyelven is, angol nyelven is folyik, tehát hogy ez tényleg egy ilyen nagyon sokoldalú dolog az itt dolgozóknak, tehát a légkör, ez amit úgy mondom, hogy kollégák. Fantasztikus, nagyon-nagyon jó, és nagyon sok humort viszünk bele. Tehát, hogy nagyon sokat lelkizünk a lovasokkal is, egymással is, nagyon sokat nevetgélünk. Tehát, hogy az, hogy ez egy ilyen nagyon pozitív légkör, ez szerintem pótolhatatlan.

0: oktatók, a lovasok és az egész lovarda életébe segít bepillantást nyerni Zinger Ildikó, az Aranypatkó adminisztrátora.
1: És én úgy hallottam egyébként Partics Katalint, hogy ez az adminisztrátor, ez jelent mindenest, jelent jobb kezet. Most már 10 éve együtt dolgoztok, hosszú utat jártatok meg együtt. Hosszú idő telt el azóta, hogy együtt dolgoztok az Aranypatkó élén, illetve vezetésével. Mi mindennel jár ez, hiszen ugye azt mondjuk, hogy lovarda, az, hogy ez így működjön, ahhoz nem egy, nem két ember kell, nem sok, és ugye ti vezetitek gyakorlatilag ezt a csapatot.
2: Igen, ez nagyon összetett feladat, mert ugye minden munkahelyen, ami üzemel Magyarországon kell, egy fontos adminisztrációs rész a különböző kötelezettségek miatt, és mivel elég sok lovas jár ide, az ő beosztásukról, illetve a lovak beosztásáról is gondoskodni kell, illetve a kollégákat is össze kell fogni. Mert ugye lovaglás, ló és lovasoktató nélkül nem tud létrejönni.
1: Egy biztos, most már sokadik emberrel beszélgetek, és az, hogy itt mindenki mosolyog, és mindenki jól érzi magát, ez közös. Ennyit jelent a lovas terápia, még akár rátok nézve is?
2: Egyrészt szerintem ez fakad a Katiból, hogy nagyon kedvesen, aranyosan vezeti ezt a lovardát, tehát kevesen érezzük úgy, hogy kötelező dolgokat csinálunk, inkább egymásért, meg a lovasokért dolgozunk. Másrészt szerintem jó csapat jött össze. A harmadrészt a lovasok örömmel járnak ki, de jól érzik itt magukat, és ez meg rajtunk is meglátszik. Az édesapám is lovas ember volt, egész pici kora óta, mert a nagyapám is az volt, és igazából egészen haláláig a lovas színházban is szerepelt, úgyhogy a lovak szeretetét hozom onnan. Az, hogy nem lettem lovas, hát ez egy másik kérdés.
1: Hogyan tovább, mik a távlati célok és mik a tervek, hiszen ugye az élet nem áll meg, és hát ti is haladtok a korral, most ugye terápiás lovaglás, parasportoknak és különböző sérülteknek is ugye lovagoltattok, de van itt lovas ovi, lovas iskolai táborok, tehát mi mindennel várjátok ide a hétköznapi embereket?
2: Nagyon szeretnénk fejleszteni a délelőtti lovaglást, hogy minél több iskola, óvoda jöhessen hozzánk, illetve a terápiás rész, de hát ugye ezt nagy részt Kati csinálja. Az én nagy tervem, hogy továbbra is remélem egészen nyugdíjas koromig tudom ebben támogatni.
1: Miért pont az Aranypatkó lovarda?
2: Szerintem nagyon jó itt a légkör, jó itt lenni, mint ahogy majd lehet látni, hogy nyáron a nagylányok, akik már mondjuk nem táboroznak, mert kinőtték, attól függetlenül itt töltik a napjaikat. Aki idejön, az itt jól érzi magát, a szülők szokták mondani, hogy ide járnak pihenni. Kellemes a környezet, jó a légkör, mi mást lehetne még?
1: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig az Aranypatkó lovardában vagyunk, Óbudán, és Partics Katalinnal beszélgetünk. Hogy néz ki egyébként itt a napi élet?
3: Karámozzuk a lovakat, az iskolalovakat nem annyira, ők csak hétfőn a lópihenő napján mennek ki karámba, ugye pihengetni, legelészni. A bértartott lovak járnak ki minden nap karámba. Egyesével karámozzuk őket a testépségük érdekében, illetve hát van olyan, hogy egy-két lovat összeszoktatunk, mert azért mégiscsak társas lény a ló, és jobban el vannak, hogyha közel lehetnek a másikhoz. Az iskola lovak pedig hát hétfő kivételével minden nap dolgoznak, úgyhogy ők nagyon boldogok, amikor bent lehetnek a kis kuckójukban, és pihengethetnek, meg ehetik a szénájukat. De egyébként a napirend az egy teljesen általános lovardai napirend, reggel 6-kor etetés, szénázás, abrakolás, utána kezdődik a trágyázás, bealmolás, delesetetés, közben ugye kikarámozás, bekarámozás, akkor délután egy pár óra kis szusszanás, és akkor este 6-kor újra etetés.
1: A lovas oviról már beszéltünk, aztán lesznek majd itt ugye nyakunkon a nyár lovas táborok is. Beszéltünk arról, hogy nagyon-nagyon komoly fizikai munkával jár, ha valaki lovagol és lovaggal foglalkozik, de azt hiszem, hogy többek között ezeknek a nyári táboroknak van egy másik fontos jelentősége is. Egyfajta rendre, rendszerre és egy elfogadásra tanítják azokat a gyerekeket, akik megismerkednek a lovaglásra, hiszen itt nekik igenis nagyon komoly felelősségeik vannak.
3: Igen, ugye attól kezdve, hogy valaki ide beteszi a lábát, attól kezdve nagyon szigorúan vonatkoznak rá a szabályok. amik elsősorban az embereknek a testépségét igyekszik biztosítani, másrészt pedig a lovaknak a testépségét igyekszik biztosítani. A lovard ugye veszélyes üzem, tehát ezt aki nem tartja be, azt mondjuk ilyen még nagyon ritkán fordult elő, de megkérjük, hogy akkor menjen el. Szerencsére ezt könnyen meg is értik a gyerekek is, és ez egyszerűen abból a szimpla tényből következik, amiért általában a lovas terápia is hatékony tud lenni, mert hogy a ló a méretéből és a személyiségéből adódóan tiszteletet követel meg az embertől. Tehát az, amire ugye nagyon jól tudjuk használni a gyerekek oktatása során, tehát hogy a kötelességtudatot, a tiszteletet, az alázatot, odafigyelést, ugye a lovakon keresztül nagyon-nagyon jól tudjuk tanítani, és egyszerűen azért, mert a gyerkőc érzi azt, hogyha a lóval szemben nem azt csinálja, amit mondunk neki, akkor baj lehet. Nem félelemből, hanem egyszerűen megértésből.
1: Említetted, hogy sajnos a mai első vendéged, aki délután jött volna lovagolni, lemondta, méghozzá egy mozgássérült fiatalemberről beszélünk, hiszen azért azt se hallgassuk el, hogy aki akár ennek a műsornak a kapcsán most először kap kedvet ahhoz, hogy kijöhessen, ti szeretettel várjátok akár a mozgássérülteket is.
3: Igen, természetesen ezeken a területeken, tehát a fogyatékossági területeken vannak kontraindikációk, amiket nem hághatunk át, de azért a legtöbb sérültség mellett lehet lovagolni. Nálunk van gyógypedagógiai lovasterápia, illetve hipoterápia is, de ez a környezet annyira arra nem alkalmas, tehát ott sokkal nagyobb nyugalomra van szükség itt az út mellett, és a sok-sok gyerekkel a lovasiskolában kevésbé nyugalmas a környezet. Illetve én nekem az egyik végzettségem a lovaskultúra oktató, és az után csináltam még meg a Fóti Lovasterápiás Központban a parasportoktatói képzést, tehát én igazából az összes sérültségi kategóriával foglalkozhatok, de nem mint terapeuta, hanem mint fogyatékos személyek szabadidő sporttevékenységének az oktatója. Az, amit például az említett fiatalemberrel csináltunk volna ma is, az a szeptember végi parasportországos bajnokságra készülés, és ami végtelenül fontos, hogy életminőségjavító. Tehát ő hétről hétre különlegesnek érzi tőle magát, hogy képes rá, hogy meg tudja csinálni, hogy versenyre tud menni, hogy együtt tud működni egy állattal. Szóval így vannak fotók is a versenyekről, minden évben el szoktunk menni, most már nem is tudom, talán 6. éve erre a parasportországos bajnokságra, ott is lehet fotókat látni őróla is, és a sérült versenyzőimről is, és még sok mindenki másról, hogy érdemes tényleg megnézni, hogy micsoda örömet tud jelenteni.

0: Láttuk az istállókat, láttuk a lovakat, láttuk az irodát és a belső helyiséget. Itt vagyunk egyébként Rudi mellett, éppen itt egy malac, ha jól látom, a tyúkolban.
1: Igen, a gyönyörű tyúkolunkat Rudi lakja éppen, mert a tyúkokat és a kacsákat elvitte a róka. Amúgy is, hogy ugye minél színesebb legyen a kis lovardánk, azért is szerettem volna egy ilyen baromfi udvart. Másrészt pedig azt gondolom, hogy annak is nagyon jó hatása van, hogyha a minket környező panel lakótelepekből ide látogató gyerekek látják azt, hogy akkor melyik állat melyikkel, melyikre mi a veszélyes. Ezt el szoktam mondani, hogy ez nem csak a mondókákban van így, hogy a róka elvitte a tyúkot, hanem ez a valóságban is így van sajnos. Most a nyári táborra, amik nem sokára kezdődnek, szeretném újra benépesíteni, de kecskét is szeretnék, hogy lerágja a gazt, és tyúkot is, hogy legyen megint friss tojásunk.
0: És egyébként valóban említetted a környező lakótelepeket, hát hogyha elnéztünk, éppen ezen morfodíroztunk, hogy azon ott békás, illetve mocsárdül, de egy biztos, itt vagyunk Óbudán, és tényleg 2 perc a város zajától, amennyire sportértéke van ennek a helynek, annyira van társadalmi és oktatási jelleg, és amiket elmondtál, itt minden arról szól, hogy egy újabb felnövekvő generációt megtanítsatok elfogadni a természetet, és együttműködni vele, és talán kicsit mutassanak több tiszteletet, mint talán nagyon sokan.
1: Igen, ezt egyre fontosabbnak érzem az oktatásban, főleg a nagyvárosban élő gyerekek esetében. Nagyon sok csoport jön hozzánk szerencsére, iskolás óvodás csoportok, táborba is jönnek gyerekek, olyanok is, akik még egyáltalán nem is lovagoltak, de hát nagyon sokan visszajogva érkeznek ide, befogják az orrukat, hogy jaj, büdös van, hogy jaj, vigyázz, hova lépsz. Szóval, hogy az a fajta tartás nagyon sokszor látszik a gyerekek megnyilvánulásaiban, ami arra utal, hogy nincs nagyon közeli kapcsolatuk a természethez.
0: A kedves hallgatókat nem tudjuk idehozni, csak virtuálisan, és azt az igazi lovarda érzést minden egyes zajával és illatával és minden egyes veletartozójával mindenki megismerheti, aki kijön ide az aranypatkóba.
1: Ez így igaz, ugyanis a lovasiskolában nem csak gyerekeket, hanem kamaszokat és felnőtteket is várunk, illetve szeretnek is hozzánk járni szerencsére. Van kis társasági életünk is, szoktunk itt közös programokat szervezni. Vannak ugye stabil bértartóink, akik itt tartják a lovaikat, úgyhogy nagyon klassz kis csapat élet zajlik itt.

0: Remek hangulat, pezsgő klubélet várja tehát az ide látogatókat, és a szakmai munkában sem lehet komoly kivetnivaló. Erre enged legalábbis következtetni az a tény, hogy az egykori kiváló öttusázó, majd mesteredző Pávölgyi Miklós is idehozza unokáját lovagolni. 2001 és 2016 között a magyar öttus a szövetségi kapitányaként 18 világbajnoki arany fűződik nevéhez, és szeretett sportága büszke nagypapaként is a mai napig élete része, még ha az öttusából száműzték is a lovaglást.
1: Sajnos megszűnt, de egyszerűen nem lehetett ezt tovább vinni, mert azok a lovagási lehetőségek, amik korábban rendelkezésére álltak a különböző nemzeteknek, ezek általában katonai lovardák voltak, felszámolódtak, és így aztán lényegesen kevesebbet edzettek a öttusázók, míg nem, mert mi nekünk voltak saját lovaink. Ehhez képest aztán elkezdték a

0: Volni, hát most már azért élemedett koromról volt tekintettel, nem kockáztatom meg a derekamat, de nagyon nagy élmény, és a gyereket is azért hoztuk ide, hogy megismerkedjen ebben a sporttal, mert az a véleményem, és ezt a maradék öttusázóknak is mondom, hogyha megvan a lehetőségük, annyira tanuljanak meg lovagolni, hogy el lehessen menni önállóan egy tereplovaglásra, nem kell profinak lenni, de egy jó átlagos lovastudás az, úgy mondjam, az általános kondicionálásnak egy jelentős része lehet, és élményszerző.
1: És akkor nem is csak mint mondjuk egykori sikeres mesteredző és sportoló, hanem mint nagypapa, mint nagyszülő. Miért jó, hogyha gyerekek lovagolnak?
0: A mi gyerekünkkel volt némi probléma, nem nagyon akart beszélni, de aztán megjött a hangja, itt most már nem lehet lelőni. És ez a lovaglás sokat segített neki, mert ugye csak-csak az van, hogy egy ilyen hatalmas állattal elbír, tehát azért növekszik az önbizalma, és emberekkel találkozik, más közegbe, más társaságokba jár, ugye más lovas gyerekekkel is találkozik. Mindenképpen hasznos, egy kicsit más sport mellette járni az iskolával, úszni, meg tornázik, sok mindent csinál, de ezt nagyon szereti. Én azt gondolom, hogy manapság a szülők sokkal jobban forszíroz, hogy a gyerek sportoljon, nem feltétlenül élsport irányba, de hogy mozogjon, az nagyon fontos. És hát az is jó, hogy a legtöbb iskolában van úszóoktatás, ahol megtanulnak úszni, hát az alapfontosságú az életben. Én azt gondolom, hogy az élsport lehet, hogy nehezebb helyzetben lesz a továbbiakban, mert ugye az egyetemi beiskolázások, meg a tanulás fontossága azért az meg minden családban jelen van, de maga az, hogy egy kisgyerek sportoljon, az élet fontos.

Kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben az óbudai aranypatkó lovardába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Ezt látnod kell most

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai műsorunk külső helyszínen készül. Itt vagyunk Márton Anitánál, az olimpiai bronzérmes világbajnok korábbi súlylökőnél, és érdekesség, hogy beszélgetésünk pillanatában éppen 10 éve annak, hogy a riói olimpián bronzérmet szerzett. Hogy emlékszel vissza erre a napra?
3: Hát a mai napig nagyon szép emlék természetesen számomra, hiszen ez karrieremnek az egyik csúcspontja volt. Soha nem gondoltam volna kislányként, hogy ilyen magasságokba felérhetek. Persze mindig cél volt az, hogy majd esetleg egy olimpiai érem, vagy akár egy EB-n, VB-n egy éremszerzés, de azért ez tényleg ilyen álomszerű volt.
2: 19 méter 87 centiméterrel akkor éppen egy országos csúcsot is felállítottál. Nem ez volt az egyetlen. A másik, ami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek, hogy Birminghamben zajlik az Atlétika Európa Bajnokság, és Birminghamhez pedig egy másik élmény köt.
3: Igen, ugye ott voltam fedett pályás világbajnok Birminghamben. Hát már... tényleg olyan réginek tűnik, ugye 2018-ban. Egyébként a birminghami pályán többször versenyeztem én is szabadtéren is. Nekem kellemes élmények kötődnek Birminghamhez.
2: És ott is egy országos csúcs, ugye 1962, akkor ugye a fedett pálya, illetve a szabadtér az még külön mérődött. Érdekes sztorit hallottam, hogy amikor te elkezdtél atletizálni, akkor tulajdonképpen az az edzés, ami az elsőnek volt tekinthető, akkor minthogyha nem jó helyre mentél volna be, minthogyha nem az edző fogadott volna, aki előre volt tervezve.
3: Így van, ez azóta is egy ilyen vicces történet Eperjesi Laci bácsi és köztem, ugyanis akkor is több szegedi atlétika szakosztály volt párhuzamosan egymással, és ugye Laci bácsival találkoztam a Diákolimpián, lehívott az edzésekre, és akkor amikor anyukámmal leérkeztem, hát megmondom őszintén, hogy én nem ismertem meg Laci bácsi, tehát nyilván 11 éves kislány voltam, és ahogy ott mentünk be a pályára, ugye kerestük, hogy hol van az atlétika edzés, és akkor a portás oda irányított egy másik edzőhöz, Trénye Imre bácsihoz, és hát ő kezdett el velem foglalkozni, hát megmondom őszintén, nem annyira szakszerűen, mert ugye most ugye a 11 éves lányok 2 kilós golyóval löknek, én akkor 6 kilós golyót kaptam a kezembe, és akkor úgy el is tűntem utána, tehát nyilván nem fogott meg az edzés, és aztán a testnevelő tanáromon keresztül Laci bácsi ugye megkeresett, hogy mi van velem, hol vagyok eltűnve, és akkor derült ki, hogy hát tökre nem jó helyen jártam.
2: Akkoriban hogy nézett ki, ugye Szegedről beszélünk, aztán majd a pályafutásod Békés Csabához is köthető, egy ilyen edzés helyszín, tehát a mostani körülményeket hogy tudod összehasonlítani az akkoriakkal?
3: Hú, nagyon sokat változtak az edzés körülmények, akkor egy salakos pályán tudtunk edzeni, illetve egy ilyen különálló, egy sima füves terület volt, ahol maga a dobópálya volt, egy súlylökőkörrel, diszkoszkörrel és kalapácsvetőkörrel. Akkor egy picit így a szegedi atlétika a régi, ott a 80-as évek után egy ilyen lezuhanó ágban volt, és amikor edzőm ott a 2000-es évek elején Kis Gáborral együtt elkezdtek foglalkozni az atlétikával, akkor kezdték el ezt újraépíteni itt Szegeden. Például erősítő edzésekhez, a súlyemelőkhöz jártunk be, a Szegedi Lelkesedés SK-hoz, úgyhogy így ott edzettünk, ahol tudtunk, télen is iskolai tornatermekbe mentünk, ahol úgy szívesen láttak minket, és innen nőttünk ki oda, hogy ugye most már 8 sávos rekordtámpája van Szegeden. Sajnos a mai napig fedett pályás edzési lehetőség nincsen, rekordtán edzési lehetőségünk, hanem egy tornateremben, egy nagy méretű tornateremben tudnak felkészülni a fiatalok, de hát reméljük azért ez hát, ha változik a közeli jövőben esetleg. Úgyhogy most legközelebb ugye Kecskemét, a 100 kilométer, illetve Békés Csaba 90 kilométer, ahol jó fedett pályás körülmények között lehet készülni. Saját súlyemelő termünk van szépen berendezve, meg tudjuk adni a sportolóinknak, amire szükségük van. Ugye amikor én kezdtem, akkor még a szülők fizettek mindent, az utazásokat, a szállást, ha szükség volt rá. Tehát, hogy egy jól működő közösségi klubbá nőtt ki azóta a Szegedi Atlétika.
2: Mi fogott meg a nehéz atlétikában annak idején?
3: Hát elég hamar jöttek a sikerek egyébként. Már ugye diákolimpiákat megnyertem, a korosztályos országos bajnokságokat megnyertem, viszont megmondom őszintén, hogy először a társaság fogott meg. Én mindig egy ilyen korán érő kislány voltam, és tetszett az, hogy ugye nagyobbak közé kerültem be, ott tényleg ilyen életre szóló barátságok kötöttek, tehát tetszett az az egész millió, ahol vagyok.
2: Annak idején, amikor beszéltél a súlyemelésről, ugye későbbiekben súlyemelő magyar bajnok is lettél, mint kiegészítő sportág. Egyszer mentem valamilyen súlyemelő versenyre, és te voltál az első, aki voltál, akkor szóval kérdeztem, hogy látogatom, mert mondtad, nem, indulok.
3: Igen, így van, hát ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sokáig a Szegedi Súlyemelő Klubnak a kötelékében edzettünk, és egy ilyen nagyon jó oda-vissza kapcsolat épült ki. Én például a Nagy Péterrel a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, rendszeresen beszélünk telefonon is, úgyhogy így alakult az, hogy azért cserébe, hogy mi ott lehettünk és edzhettünk a súlyemelőterembe, jártunk országos versenyekre nekik.
2: Hogyan változott a mentalitás, hogy 17-szeres magyar bajnok vagy, olimpiai bronzérmes vagy, világbajnoki arany és ezüstérmed is van, az embert hogy változtatják meg a sikerek?
3: Én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem változtattak meg a sikerek, legalábbis én próbálok arra törekedni, hogy úgy éljek, mint valamikor, tehát egy ilyen csöndes kisvárosi környezetben vagyok. Ilyen, tehát mi próbáltuk azért ezt a szerényebb vonalat továbbvinni, és úgymond a földön maradni.
2: A sporták halmozással kapcsolatban még egy dolog, hogy nézegettem annak idején az utánpótlás Európa bajnoki eredményeket, és egyszer találtam egy osztravai junior Európa bajnokságot, ahol diszkoszvetésben lettél bronzérmes. Kérdezném, hogy ezt most itt akkor hogy, de hát aztán magyar bajnoki címet is szereztél, nem is keveset diszkoszvetésben.
3: Igen, így van, ugye nálunk atlétikában, főleg ugye dobásokban, és azért a teljes körű képességfejlesztés ugye a cél, és pont ezért, amikor valaki letéved az atlétika pálya kötelékébe, így lehetősége van több versenyszámot is kipróbálni. Én nekem gerelyhajításban nem volt hozzá tehetségem. A kalapácsvetést én magam nem kedveltem, és akkor így maradt a súly és diszkosz, amit elég sokáig 23 éves koromig párhuzamosan csináltam végig, és utána, amikor ugye beléptem a felnőtt korba, akkor hoztuk meg azt a döntést edzőmmel, hogy akkor most súlylökés vagy diszkoszvetés irányba menjünk el. Érdekességként egyébként nagyon sok olyan Európa-bajnokságon, világbajnokságon volt, ahol helyezésben sokkal jobb eredményt értem el diszkoszvetésben, mint súlylökésben. Mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeresebb lehetek hosszú távon a súlylökésben.
2: Ha visszatekintesz a pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb? Ugye azt hiszem 6 alkalommal választottak meg az év sportolójának. Felsoroltuk már Márton Anita címeit, olimpiai bronz, világbajnoki arany, ezüst. Mi az, amire legszívesebben tekintesz vissza?
3: Hát ugye talán a két legfőbb eredményemre, ugye a fedett pályás világbajnoki címemre, amivel ugye a mai napig Magyarország egyetlen világbajnoka vagyok, illetve ugye az olimpiai bronzérmemre. Hát azért úgy gondolom, hogy sikerült olyan országos csúcsokat felállítani, amit lehet, hogy egy darabig még nem tudnak átadni a...
2: 15-ször?
3: Hát, vagy többször, mert jó magam sem tudom, hogy összesen hányszor javítottam országos csúcsot, illetve ugye korosztályos országos csúcsokat is tartok, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan jön egy újabb fiatal tehetségben, és egyébként kibontakozóban, Martin Zsófi személyében, és remélem, hogy lesz, aki tovább vigye ezeket a hagyományokat, úgymond.
2: A nehézatléták nagyon összetartó társaság, akármelyik versenyen jártam, ott mindig mindenki szurkolt a másiknak is. Még akkor is, hogyha félő volt, hogy esetleg téged túldob.
3: Igen, így van. Tehát én is teljes mértékben ezt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs meg a dobók között az a fajta rivalizálás, ami mondjuk a sprintereknél megvan. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a magyarországi dobókkal is, illetve például egy Gyimántig alkalmával, és ez teljesen normális volt számunkra, hogy mi dobók így egy csoportba verődve együtt ebédeltünk, mondjuk együtt mentünk ki a pályára, sőt, még mi ugye női súlylökők is, volt olyan alkalom, hogy egymást segítettük verseny közben, mert nem ellenségként tekintettünk egymásra, hanem mint atléták, mint hát nem, a rivális tényleg nem jó szóra, tehát, hogy mint ellenfél.
2: Hogyha 11 éves Márton Anitának azt mondják, hogy 2023-ban egy budapesti világbajnokság után fog visszavonulni, mit mondtál volna az embernek?
3: Hát nyilván nem hittem volna neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek, és hogy olyan lehetőségeim lesznek akár a versenyzésre, utazásra, barátok szerzésére, és hogy egy ilyen hosszú karriert tudhatok majd a hátam mögött. Úgyhogy igazából meg szokták kérdezni, hogyha újra kezdhetném, és visszamehetnék, akkor újra kezdhetném, és azt szoktam mondani, hogy igen, újra nekivágnék.
2: Nagyon hosszú pályafutásod volt, nagyon sikeres is volt. Hogy látod, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változott a magyar atlétika?
3: Sokat. Tehát volt, amikor én belekerültem fiatalként, utánpótláskorúként, akkor nehéz volt, nem voltak olyan jellegű támogatások, mint mondjuk az elmúlt időszakban, nem volt annyi lehetőség egy fiatal és tehetséges atlétának, nem csak a szövetség irányából, hanem talán az egyesületek irányából sem volt olyan támogatott az atlétikának. Ez ugye az utóbbi időszakban nem csak magyar szinten, hanem szerintem egyébként így világszinten azért kinőtte magát, és újra egyre nagyobb figyelmet kapott maga az atlétika is. Nyilván volt egy virágkora ennek, és akkor most talán egy icipicit így visszafele hanyatlik megint. Mondom példaként például, hogy nálunk is megjelent már angoloknál és spanyoloknál is, hogy egy atléta hiába teljesíti mondjuk a kijutási szintet egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra, külön szabályokat, szinteket hoznak a nemzetközi szövetségek, hogy milyen feltételekkel viszik ki az atlétákat, ami nyilván az anyagi vonzatát megérti az ember, viszont van olyan súlylökőnő ismerősöm, aki például azért hagyta abba, mert háromszor is elvették tőle a lehetőséget, hogy az országát, a hazáját képviselje egy nagyobb versenyen, holott a Nemzetközi Szövetség által felállított szinteket, vagy kvalifikációs rendszerben viszont kvalifikálta magát. És ez szerintem egyébként szomorú, mert nyilván éveket dolgozott azért, hogy büszke legyen magára, az országát képviselje. Szóval picit ez nekem ilyen nemzeti érzést hoz ugye természetesen magával, mert tudom én is azt, hogy milyen büszkeség volt mondjuk fönt állni a dobogón a magyar mezben.
2: A pályafutásod alatt ugye két városhoz vagy köthető, Szegedhez és Békés Csabához. Éreztél valaha egy ilyen főváros-vidék ellentétet, vagy olyan fajta rivalizálást, amelyben esetleg a budapestiek előnyben voltak?
3: Inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye nagyon sok verseny Pesten, vagy Pest vonzás körzetében kerül megrendezésre, és nyilván ilyen szempontból vidékről eleve, hogy föl kell utazni, ott kell aludni, tehát hogy sokkal nehezebb, és ugyanígy ugye Békés Csaba is, illetve Szeged is jó, tehát hogy azt nézzük, ugye az autópályán manapság már azért nem távolság Budapest, de mondjuk ezelőtt 25 évvel, vagy 20 évvel még ugye azért az volt. Igen, érezhető egyértelműen, én úgy gondolom, tehát most én ugye már egyesületi vezetőként is, meg szakosztály vezetőként is elég régóta dolgozok, és nagyon nehéz ezt anyagilag megoldani egy egyesületnek. Rengeteget kell utaztatni az atlétákat, nyilván nem szeretnénk ezt a terhet a szülőkre róni, úgy gondolom, hogy van nekik is bőven problémájuk, és egy egyesületnek ugye az az egyik feladata nyilván, hogy biztosítsa a gyerekeknek a megfelelő edzés és verseny lehetőségeket. Ugye van egy picit ez az iskolai SEO erő, hogy ugye az egyetemek miatt is nagyon sokan nem maradnak a vidéki kisebb városokba, habár Szeged itt ugye azért szerencsés, hiszen ugye itt a Szegedi Tudományegyetem azért egy elég híres és jó presztízzel rendelkező egyetem, úgyhogy így az évek alatt nálunk is többen megfordultak, hogy ide jöttek Szegedre egyetemre, és akkor a kötelékünkben vagy ideigazoltak esetleg, vagy csak velünk edzettek.
2: Három fő irányvonalat ragadnék meg az életedben, a sportolói létet, a vezetői létet, illetve a családanyai létet. A kérdés az, hogy a személyiségedhez, a világlátásodhoz melyik mennyit adott hozzá?
3: Biztos vagyok benne, hogy mindegyik nagyon sokat adott hozzá. Én mai napig rettentő módon hálás vagyok azért, hogy edzőm Eperesi Laci bácsi, hogy mondjam, az életre is nevelt minket. Tehát, hogy nem csak a sportolót látta bennünk, hanem az életre nevelt minket, pontosságra, tiszteletre, kitartásra, és ebből is nagyon sokat viszek magammal. Ugye maga a sportolói lét még, amit adott, nyilván ugye sokat utaztam, tehát föl kellett találnom magam, egy stabil, biztos nyelvismeretet kellett szereznem, amit ugye szintén használok a munkámban. Ugye utána jött ugye gyakorlatilag a családi anyai szerep, ami ugye szintén egy teljesen más oldal, megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy befejeztem a sportolói pályafutásomat, azért a család az első. Tehát anyaként ugye két kislányom van, nyilván nekem az a legfőbb feladatom, hogy őket a lehető legnagyobb biztonságban, szeretetben és mindenben neveljük ugye a férjemmel, illetve nyilván ugye a nagyszülőkkel egyetembe, és hogy nekik biztosítsuk azt, amire nyilván szükségük van, mind emocionálisan, mind akár anyagilag. És akkor ugye utána jön a maga ugye ez a vezetői szerep, ami viszont ilyen viccesen mindig azt mondták egyébként, amikor csak sportoló is voltam, hogy ilyen tyukanyó típus vagyok, tehát hogy ott is azért a kicsiket, vagy akik frissen így akár fiatalabban becsatlakoztak a csoportba, azért így mindig is így pátyolgattam őket, és nyilván egy vezetőnek is meg kell lennie ennek a részének, hogy tudja kicsit pátyolgatni, bátorítani az alatta dolgozókat, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen aláfölé rendelt stílusban. Nyilván sajnos megvan az a rész is, amikor ezt is megköveteli az embernek a munkája, de hogy alapvetően egy ilyen partner viszonyban tudjuk ezt kezelni. És tehát ugye 2020 őszén vettem át a Szegedi Vasutas Egyesület atlétika szakosztályának a vezetését, és 2025 decemberében pedig a teljes nagy egyesületnek a vezetését, ami ugye viszont már több szakosztályos egyesületként működik, és nyilván itt lavírozni kell a most ugye jelenleg a család és az egyesületi teendők között, de én úgy érzem eddig, hogy ezt elég jól sikerült megoldani.
2: Ha már a gyerekekről beszéltünk, hogyha ők sportolnának, akkor mennyire támogatnád azt, hogy mondjuk az egyik súlylökő, a másik meg diszkoszvető szeretne lenni?
3: Én mindig is mondtam, hogy majd eldöntik. Egyébként a nagyobbik lányom, ő ugye 5,5 éves most, volt már atlétika edzéseken, mert nálunk itt Szegeden már 4 éves kortól várjuk a fiatal atlétapalántákat, viszont aztán úgy alakult, hogy megtetszett neki a görkorcsolya, úgyhogy ha kicsit fájó szívvel is, de átpártoltunk a görkorcsolyára, ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tud adni a gyerekeknek, és hát majd látjuk, hogy a későbbiekben hogy gondolja. Ugye például a férjem, ő soha nem sportot versenyszerűen, viszont rendszeresen eljár futni, és akkor mindig csalja a nagyobbik lányomat, hogy így viccesen, hogy jöjjön bele, és ő mindig mondta, hogy nem megy, mert ő, neki fáj a hasa a futástól. Tehát gondolom, hogy mennyire fájhat egy kisgyereknek, de igen, tehát, hogy nem, futó biztos, hogy nem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy amerre viszi az élet, próbáljon ki több mindent. Én is fiatalkoromban több sportágat kipróbáltam, majd ha bekerül az iskolai közegbe, ott szintén egy picit megnyílik a világ. Itt még ugye az is sokat számít nyilván, hogy a barátok milyen irányba mennek el, mit csinálnak, mit sportolnak, meg azért a technika. Tehát a tévé, az internet, telefon, tehát hogy még nincs nálunk is 6 éves a nagylány, és na hát tehát azért próbálkozik, igen.
2: A munkát hazahozod valamilyen szinten? Tehát ugye klubvezetőként, ugye társadalmi elnök vagy szakosztályvezetőként nyilván számtalan impulzus ér, és mondtad, hogy a férjed versenyszerűen nem sportolt, de amikor megjössz, akkor megosztod vele, hogy mi történt, hogy esetleg el kell küldeni egy alkalmazottat, hogy fájó, de nem indulhat az egyik versenyzőn valamelyik versenyen, hogy nagyon messze kell nagyon sok embernek utazni, hogyan szerzünk majd pénzt a buszra is, így tovább, és így tovább. Szóval, hogy mennyire segítő neked ebben?
3: Teljes mértékben megértő természetesen, ugye mi így is ismerkedtünk meg, hogy ugye én akkor már benne voltam az él sportban, és hát tudja, hogy ilyen típus vagyok, tehát most mondhatom, hogy nincs választása, mert én nem vagyok ez az otthon a fenekemen ülő típus. Haza szoktam hozni a munkát, főleg azért, mert én ugye a kisebbik lányunkkal még itthon vagyok hivatalosan, és nyilván ugye az az első, hogy vele minden rendben legyen, de szerencsére édesanyámék nagyon közel laknak, szeretnek is ott lenni a lányok, úgyhogy most jelenleg hát így szeptember közepéig, amikor a kicsi kezdi a bölcsit, addig úgy oldom meg, hogy vagy elviszem magammal, aki éppen itthon van, vagy ugye a édesanyámékhoz beadom, és akkor bemegyek, elintézem, amit kell. Én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok például, tehát nagyon sokszor van az, hogy este, amikor a gyerekek lefekszenek, akkor én utána fölnyitom a laptopot, és nekiállok dolgozni. És olyankor is vagyok egyébként nagyon ilyen tevékeny, ilyen jó.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, én pedig Szegeden vagyok, Márton Anita házának kertjében indulsz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. Mikor és hogyan döntötted el, hogy belevágsz ebbe a nagy utazásba?
3: Hát megmondom őszintén, ha 2 hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót. Habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a Magyar Atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra meg a szegedi munkára hivatkozva, akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó, magam is úgy éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldött gyűlés, ahol ugye a három elnökségi tagot a küldött gyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt alelnököt, Zsivocki Farkas Györgyi alelnököt és Tölgyesi Előd elnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi, és aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a három elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én ugye Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy, és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve, egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a két oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt is, ugye Kovács Zoltán személyében, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is bejelentette az indulási szándékát, tehát hogy nyilván mind a két oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
2: Márton Anita, köszönjük! Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen jönnek a hírek, majd a sport összefoglaló. Búcsúzik a műsorvezető, Szegő Tibor.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello lányok, akiket kiáltunk mi éjjel.

mentek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutier, a legdurvább dekoltás.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmat!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőrán tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: let me go!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség, hát furcsa ezt kimondani, korábbi elnöke. A beszélgetést azért kezdeném egy kicsit személyesebb jelleggel, mert elképesztően keveset beszélsz a médiában, nem nagyon az interjúkat, aminek egyébként mi az oka az elmúlt 16-17 évben, amíg elnök voltál, csak ilyen flashek mentek, hogy készülünk az OB-re, fölnéztem, amikor Duplantis világcsúcsot ugrott, hát ha apu is látja, tehát hogy minimális volt a megjelenésed a sajtóban, tévében, rádióban.
2: Köszöntelek téged is, Tibi, és a Sportrádió hallgatóit is. Igen, tudatos volt abszolút, azt gondolom, hogy amúgy sem vagyok egy szereplő típus, és azt gondolom, hogy egy elnöknek nem is az a dolga, hogy szerepeljen és interjúkat adjon, hanem inkább az a dolga, hogy egy olyan hátteret tudjon teremteni, hogy a sportolók azok olyan eredményeket tudjanak elérni, hogy általuk irányul figyelem a sportágra, és nem az elnök által. És ezért is vagyok egy kicsit szomorú a mostani helyzet miatt, mert itt most nem a sportról és az atlétikáról szólt az elmúlt. Hát az elmúlt fél év egészen biztosan nem, de gyakorlatilag 2024. szeptembere óta tartó időszak az méltatlan a magyar atlétika több mint 125 éves történetért.
1: Aki nem figyelte a sajtóban a híreket, annak elmondom előjáróban, hogy július 15-ével Gyulai Miklós lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáról. De kezdjük sokkal korábbról, mert hogy a te édesapád Gyula István, aki azon túl, hogy kiváló sportriporter, kommentátor volt, azon túl a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egyik legmagasabb pozícióját is betöltötte, akkor még ugye IAAF-nek hívták, és tulajdonképpen neki köszönheted azt, hogy az atlétikával egyáltalán kapcsolatba kerültél, mert ha jól emlékszem, akkor hát enyhén és finoman fogalmazva egy zűrös fiatal kor után vitt el téged a budapesti Honvédba atletizálni.
2: Ez így van, de azért én édesanyámat sem hagynám ebből a sztoriból, mert ugye mindketten kiváló atléták voltak, ugye anyja ebbé bronzérmes volt, a univerziádét nyert olimpikonok voltak mind a ketten, és én kis túlzással a Tüzér utcai távolugró gödörbe születtem, mert ugye anya ott tartott edzést, és talán onnan is mentek a szülészetre, hogyha minden igaz, még 1970-ben. De a lényeget jól megfogtad, igen. Zűrös volt a tinédzserkor, és ugye apu, aki nagyon keveset volt itthon, hiszen ugye azt megelőzően, amikor főtitkár lett, ugye ő elég sokat utazott televíziós riporterként, illetve kommentátorként, nem nagyon tudott részt venni a gyereknevelésében, és 16-7 éves voltam, akkor úgy látta jónak, hogy levisz a Honvédra, és odaad egy olyan pedagógus edzőnek, Dr. Stupics Lászlónak, akinek csak az volt a feladata, hogy elérje azt, hogy én hetente minimum háromszor a Honvéd pályára járjak le atlétika edzésre.
1: Igen, de egyszer csak eljött egy olyan pillanat, amikor edzőcipőben 6.70-et futottál 60-on, amit szerintem meg is ismételtettek, hogyha jól emlékszem. Akkor már nem akarták, azt gondolták, hogy lemerült az elem a stopper órában, bár akkor még nem is elemes volt a stopper óra, és akkor kezdődött el igazán az a folyamat, aminek az lett a vége, hogy nem volt elég a heti három edzés, hanem inkább többször járjon a fiú.
2: Így van, akkor, amikor ez megtört, ez a felmérés, egyébként csak abszolút gondolom, kíváncsi volt a tanár úr, hogy tudom, egy ilyen 2-3 hónapnyi ilyen általános, de abszolút általános, tehát nem speciális edzés után mit tud ez a gyerek. Mégiscsak azért az anyapja atléta volt. Igen, és akkor jöttek ezek az eredmények, és amikor a másodiknál is nagyságrendileg így állt meg az óra, a fotocellán, akkor ott visszasétáltam, és azt mondta, hogy akkor holnap találkozunk. És mondtam neki, hogy mondom, azt értem, de van csütörtök van, és arról volt szó, csak hétfőn pénteken kell jönni. Ja, eddig, mostantól kezdve akkor. És akkor leigazoltak, és onnantól kezdve indult el. De hát ez már azt hiszem 87-88 környéke volt.
1: A körül igen, és tulajdonképpen a Honvédból kerültél a TFS-ébe, aminek volt még egy hozadéka, hogy ugye el kellett végezni azt a főiskolát akkoriban.
2: El kellett végezni ezt a főiskolát. Egyébként ennek a semmi más nem volt az oka, mint hogy a tanár úr az elkerült a TF-re tanítani. Ugye a honvédon volt edző. Tanított előtte Gödöllőn, aztán lett honvéd, és utána a testnevelési főiskola, akkor még TF-nek hívták, ott kapott állást. És a kőkemény szabályok voltak a honvédnál, és az akkori szakosztervezető azt mondta, hogy semmi gond, akkor nekem keresni kell egy edzőt a honvédban. Én mondtam, hogy szó sem lehet róla, mert én csak a tanárúrral vagyok hajlandó együtt dolgozni, aztán akkor ilyen nagyképűen ezt jelentettem, persze nem, mert nyilván én nagyon ragaszkodtam a Steve-hez, a tanárúrhoz. Szóval, hogy egyetlen egy lehetőséged van, hogy felvételizel a TF-ről én ezzel a múltal. És aztán összerakták. Ott ő nagyon sokat segített. Tanárokat hozott, és akkor elindult. Be tudtam járni a TF-re gyakorolni, mert akkor azért még ott elég kemény megfelelési, most azt mondom, hogy kényszer volt, de ugye ott még előtte alkalmassági vizsga volt, ott úszni kellett, az ott mindent kellett csinálni, azért egy sokkal keményebb felvételi volt, mint manapság. És végül is összejött a dolog, és 1990-ben, szeptemberben a TFN kezdte meg a felső oktatási tanulmányaimat, és lettem a TFS-es sportolója.
1: Ha már édesanyádat többször szóba hoztad, mondjuk el, hogy Kazi Olgáról van szó, és Gyula István ugye az édesapád. Ugye az volt az az időszak, amikor hát közel 40 alkalommal voltál a magyar atlétikai válogatott tagja, voltál világversenyeken, és elértél szép eredményeket. Melyek voltak a legszebbek?
2: A legszebb az, amire nagyon emlékszem, az az első világesemény volt, az a 97-es aténi világbajnokság, ahol 400-as váltóval jutottunk ki. Aztán a 99-es szevillai világbajnokság, ahol döntőbe jutottunk a 400-as váltóval, és egy picivel maradtunk el, nekem köszönhetően, mert az utolsó 80-85 méternél megrándult a hajlítóm, és nem tudtam végigfutni sajnos, de ott talán meg is dönthettük volna az azóta is fennálló országos csúcsot. Az egy nagyon jó váltó volt, és büszke vagyok a 98-ban fedett pályán elért 60 méteres magyar rekordra, ott Kovács Attila több mint 10-es csúcsát döntöttem meg, és futottam első magyar sprinterként 6-60 alatt 60-on, és úgy nagyjából ennyi, és hát nyilván a Sydney olimpia, ami sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna, és nagyon fájó a 98-as EB túlváltás, ami ott azt gondolom a mai napig is, és ezt vallom, hogy érmet szalasztott el az akkori 400-as váltó.
1: Akkor volt az, hogy országos csúcsot akartál dobni a váltóbottal?
2: Igen.
1: Elhajtottad.
2: Igen. Amire nem vagyok büszke, de hát az vesse rám az első követ, aki nem ezt csinálta volna a helyzetbe, de nyilvánvalóan az nem volt egy sportszerű viselkedés, de az ott egy nagyon fájó pont a pályafutásban.
1: 2004-ben még szinted volt az aténi olimpiára, hogyha jól emlékszem, de megsérültem.
2: Megsérültem, és sajnos annyira közel volt már az olimpia, hogy esély se volt a rehabilitációra, úgyhogy ott döntöttem el, hogy befejezem az aktív sportpályafutásomat. Az nem volt ugyancsak egy jó néhány nap, de aztán a sportosztály akkori főszerkesztője Vitrai Tamás fölhívott, és adott egy lehetőséget, hogy kommentátorként csatlakozhattam a sportosztály olimpiai küldöttségéhez, és ott közvetítettem Faragó Ricsivel az olimpiai történéseket, eseményeket.
1: Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy Miki, van egy ember, aki örül, hogy megsérültél. 2006 szörnyű esztendő lehetett, ugye akkor vesztetted el édesapádat, és már te kommentátorként dolgoztál akkor, és valahogy talán Sopron lehetett az egyik állomás, amelynek mégiscsak köze lehetett ahhoz, hogy te az Atlétikai Szövetség kötelékébe kerültél.
2: Én soproni atlétaként fejeztem be a pályafutásomat, és most nem fog tudni dátumot mondani, de ott ugye azt szerintem pont az aténi olimpia után volt egy tisztújítás, és ott a Soproni Egyesület, vagy ott a Soproniak ott jelöltek engem az elnökségbe. Legjobb kieső voltam, tehát nem kerültem be akkor, de és egyébként ott apu ugye még ezt megtudta, apuval nem beszéltem erről, tehát voltam már 34 éves, hát csak el tudom dönteni, hogy mi a jó, vagy mi nem. De azt a leszúrást, azt azóta is emlegetem, hogy én ezt nem tehettem, hát ugye nem lehet ebben ezzel a névvel, ezt nem lehet, hát ha te jelölöd magad, akkor neked oda be kell jutni, és ennek megvan egyébként a technikája, taktikája. Nagyon értettem, és ott az elején el is vetettem ezt a történetet, sőt aztán ugye akkor ugye apu elment, és ott próbáltunk az ő emlékének egy versenyformájában először emléket állítani, akkor ott az akkori vezetéssel is eléggé megromlott a kapcsolat, és akkor el is döntöttem, hogy én nem kívánok a magyar atlétikában részt venni, jó vagyok én ott, ahol vagyok, sporttelevízióban közvetítem, figyelem, de ez a közeg, ez nem az a közeg, amiben én szívesen, főleg, hogyha ilyen a hozzáállás, a szívesen dolgozom. És ezen 2000, ha előre szaladok, akkor szóljál, és akkor 2008, Pekingi olimpia, és ott jött egy érdekes beszélgetés az akkori állami sportvezetés egyik emberével, akivel egyébként én nagyon jó kapcsolatot ápolok azóta is, együtt végeztünk a testnevelési egyetemet, tehát egy évfolyamba.
1: Rendszeresen megszólal nálunk itt így a rádióban, van. Elbert Gábornak
2: így hívják. Van, aki mondta, hogy valamit kéne csinálni, mert nem... és akkor ott elindult egy beszélgetés a közeggel, edzőkkel, versenyzőkkel is még, akikkel azért én jó kapcsolatban voltam, tehát ismertek, tehát egyikükkel, másikukkal együtt is versenyeztem én még annak idején, és aztán eljutottunk oda, hogy a Pekingi olimpia előtt milyen furcsa, visszahívták az akkori vezetést, és akkor a tisztújításon, a rendkívüli tisztújításon én alelnök lettem, és rá egy évre 2009 áprilisában pedig megválasztott a Magyar Atlétikai Szövetség közössége elnöknek, ami tartott ez év július 15-ig.
1: Nem tartottál attól, hogy mindenféle vezetői gyakorlat nélkül
2: de
1: belevágni egy olyan feladatba, amely, hát ha enyhén fogalmazom is, kihívás, de hát rengeteg szakosztály van, rengeteg atléta van, eredménykényszer van, és hát finoman fogalmazva sem voltak akkor az anyagi lehetőségek végtelenek.
2: Így van. De volt egy olyan hátterem dr. Sulek Ágoston személyében, aki azért azt gondolom, hogy a magyar atlétika történetében, még akkor is, hogy ő is megosztó volt, de mégiscsak egy komoly figura volt, és komoly tapasztalattal, vezetői tapasztalattal rendelkező figura volt, aki azért ott volt és segített. És aztán elindult, ugye ez az egész történet. Volt egy jó elnökség, én azt gondolom, de ahogy haladtunk előre, és ahogy teltek, múltak az évek, ugye a 2008-12-es, tehát a londoni, a Peking és londoni olimpiai ciklusról beszélek, úgy azért láttam, éreztem és tapasztaltam, hogy az út, az biztos, hogy nem vezet igazából sehova. Tehát ma maradunk a kis saját szemétdobunkon, ott a kis langyos vízbe eltapicskolunk. Mindig lesz egy-két olyan atléta, aki azért oda tud érni a világ élvonalába. Van a szerencsénk, van akkor még akár éremesélyes is lehet, de átütő siker nem lesz. És egyébként ez így is volt 2012-ben. De emlékszem, hogy valamikor májusban ültem az autóba, nem tudom már hova mentem, valahova mentem, és így gondolkodtam, hogy mi lesz, ha Pars Krisztián megsérül? Ezért lépkézláb atlétája volt a magyar atlétikának. Voltak mások is, tehát nem megbántani akarok senkit, de éremes, hogy nemzetközi szintű eredmény elérésére nem volt nagyon más. Mi lesz, ha ő megsérül? És aztán jött ez a tragédia, ugye, ami az edző, ugye elvesztettük a dobó pápát, Németh Pali bácsit, az edzőjét, és az olimpia előtt, mondom. De végül is szerencsénk volt. Krisztián, ahogy kell, tökös magyar gyerekként megoldotta, és olimpiai bajnok lett. És ez az, ami tulajdonképpen lehetőséget adott magyar atlétikának, és ő volt az egyik a londoni hősök közül, aki lehetőséget adott a magyar sportnak, hogy az akkori kormányzat az ugye kvázi stratégiai ágazatként felemelje, és az olimpiai sportágakat is olyan helyzetbe hozza, ami segítheti tervszerű és szakmai építkezést figyelembe véve, illetve ezt feltételezve, hogy egy hosszú távú fejlődési szakasz tudjon elindulni. Ez 2013-tól ezzel is tudott indulni, ott ugye megkötődött egy szerződés a magyar állam és talán 14-5 sportági szakszövetség, olimpiai sportági szakszövetség között, többek között az atlétikával, ahol első körben kaptunk közel 10 milliárd forintnyi támogatási lehetőséget, tehát nem 10 milliárd forintot, ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, mert azt gondolják, hogy ez akkor megkapta a Magyar Atlétikai Szövetség. Nem. Egy lehetőséget sporták fejlesztésre és létesítmény, tehát infrastruktúrális fejlesztésre. És ezt ott volt az, amikor én azt gondoltam, hogy biztos, hogy váltani kell, és megfelelő szakembereket kell behozni a Magyar Atlétikai Szövetségbe, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségébe is. Ott volt az első olyan szembesülésem, hogy akikről azt gondoltam korábban, hogy talán hátteret biztosítanak, segítenek, talán a név, a gyulai név az azért segít ebben, na azok akkor ott szembefordultak, és úgy gondolták, hogy majd ezt ők sokkal jobban meg tudják oldani. Ez a 13-as küldöttgyűlésen ez egyébként érezhető is volt. Kvázi ott volt az első ilyen buktatási kísérlet velem szemben.
3: Amikor te elnök lettél, akkor jól emlékszem, Dornbak Ildikó volt a szövetségi kapitány, és amikor lecserélted, vagy lecserélte a szövetség az elnökségét, akkor is számtalan olyan megbeszélésed, konfliktusod lehetett, amelyek a döntések miatt ugye emberi érdekeket sértettek. Te hogy veszel részt ezeken a tárgyalásokon? Mi a stratégiád? Tehát nyugodt maradsz, érvelsz, bizonyítékok vannak nálad, okozati összefüggéseket keresel, nézed az embert is, hogy okay, most innen el, de aztán mi lesz vele?
2: Hát ez nehéz meg, mert ezek a beszélgetések, ezek egyáltalán nem kellemesek, tehát Ildit is, és ott a szövetségben, akik akkor dolgoztak, őket is mind azt gondolom, hogy jól ismertünk. Csak azt egy dolgot egyszerűen meg kellett nekem is érteni, és valamikor meg kellett érteni ezt az atlétikában, de minden más sportágban dolgozónak is, hogy a személyes érdekek, tehát hogy most nekem jó-e vagy sem, tehát az nem helyeződhet a sportág érdekei fölé. És ugye azzal, hogy én egy döntési helyzetben voltam, az persze mondhatják rá, hogy ez milyen könnyű, de hát ennek felelőssége is van. Tehát én tudtam, hogy Ildikó egyébként egy nagyon jó szakember volt, meg voltak a meglátása, a tapasztalata, de azt gondoltam, hogy abból az állapotból, szakmai állapotból biztos, hogy tovább kell lépnünk. Hiszen megkapjuk a lehetőséget. És ott nem lehet, nem tudom, most nem megbántani akarok senkit sem, de ez a, majd leülünk, azt majd megbeszéljük, majd nem tudom, az edzőbizottság majd leül, és akkor majd mi kitaláljuk, hogy ki, meg nem. Én biztos voltam benne, hogy egy darab vezető kell a szakma élére. És hál' Istennek, ugye időközben azért az irodába is, tehát az operatív csapatba is megtaláltam azokat az embereket, akiket én ismertem régóta, egyikkel versenyeztem együtt, a másikat családi vonalon ismertem, a harmadik az a menedzserem volt, amikor versenyeztem, és pontosan tudom, hogy milyen gondolkodása van az atlétikáról, tehát eredményorientált és célorientált, és azt gondoltam, hogy ez az egyetlen egy lehetőség, hogy most igazán meg tudjuk mutatni az előttünk álló 6-7-8 évben, hogy a magyar atlétikában sokkal több van, mint ami addig volt. És És ezt a korábbi csapattal, azzal a csapattal, akikkel én átvettem, vagy akik maradtak nekem még ugye a 2009-es időszakban, akkor biztos voltam benne, hogy nem lehet. És ez biztos, hogy bántó. Nem, én nem lebecsülöm, meg nem ledegradálom, vagy degradálom az ő képességeiket, vagy degradáltam akkor, hanem azt gondolom, hogy teljesen más út kell, egy teljesen más elképzelés, más gondolkodás, más mentalitás. De gondold el, hogy volt egy 200-250 milliós költségvetése a Magyar Atlétikai Szövetségnek még 2012-ben, egy éve később, ez lett 1,2 milliárd forint. Ez nem lehetett ezt úgy kezelni, hogy akkor majd nem tudom, majd kacsintunk, meg nem készül el időre az elszámolás, vagy a beszámoló, és akkor majd nem tudom, fölhívjuk ezt, meg fölhívjuk azt. Nem, ez a világ, ez akkor elmúlt. És én voltam érte a felelős. Hát én írok alá. És biztos voltam benne, hogy egész egyszerűen ezt másképp kell csinálni. És ennek megfelelően kerestem a megfelelő embereket, és sikerült megtalálni, én azt gondolom.
3: Gyulai Miklóssal, az Atlétikai Szövetség korábbi elnökével beszélgetünk, és 2013-nál tartunk, amikor Spirja Attila és Dajcs Péter is a szövetségbe került. Hogyan, milyen módon beszéltétek meg? Ugye 11 óta megy a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, az ő kettejük nevéhez fűződik, Dajcs Péter ugye a szervezőbizottság elnöke, Spirja Attila a sportigazgató, ő tárgyalja le a sportolókkal, hogy jöjjenek Magyarországra, induljanak el, ez hol Budapesten, hol Székesfehérváron, most újra Budapesten. Szóval, hogy ő velük, hogy találtatok egymásra?
2: Hát nem volt ez nehéz, ismertük mi egymást régóta, tehát a Péterrel én jó néhány válogatott fiatalon versenyeztem együtt, volt időszak, amikor egy klubban versenyeztünk, az Attila ugye atléta menedzserként végig követte az én pályafutásomat, sőt volt is a menedzserem, tehát ez a kapcsolat ez megvolt. Én pontosan tudtam Péterről is, Attiláról is, hogy milyen elhivatottsággal tudnak az atlétikáról beszélni, és mennyire tekintik az életük részének. És amikor ugye az emlékverseny megszervezése szóba került, ez ugye 2010, a Barcelonai Európa bajnokság idejében, emlékszem, akkor kaptam egy telefont, és ott az idény végén ültünk le először négyesben beszélgetni arról, hogy akkor ezt hogy lehetne elindítani, és 2011-ben már is valósult, tehát alapvetően szépen én azt gondolom, hogy abszolút egy hullámhozra tudtunk kerülni. De ugye ez még nem szövetségi kérdés volt. Tehát ez egy teljesen különálló történet. Én biztos voltam benne, hogy a Gyulai névvel, tehát Gyulai Miklós, mint elnök, az nem csinálhat meg egy Gyulai memoriált. Nem lehet. Nem. Az az elképesztő támadási felület. Tehát valami külső dolog kell ebben a dologban, és ugye így kerültek be Péterék egyébként a rendszerbe, és aztán 2012 volt egy mezei Európa-bajnokság, amit én megörököltem, és ilyen közel voltam hozzá, hogy azt visszaadjuk, mert egész egyszerűen nem volt költségvetés, vagy semmi, és a utolsó telefon, az volt, hogy Marci öcsémmel néztem, és akkor ki tudja ezt megcsinálni szerinted? Ez nem kérdés. Így került Péter ismét fókuszba, és aztán azt gondoltam, hogy innentől kezdve, hogyha már ilyen szoros a dolog, akkor én szeretném, hogyha a szövetségi munkában is részt venne. És mondom, ugye jött ez a elképesztő támogatási lehetőség, meg ez a lehetőség, amit azt gondolom, hogy ki kell használni, és ide én olyan szakembereket akartam, akik ismerik a nemzetközi atlétikát, akik tudják, hogy egy felkészülés az hogy zajlik, akik le tudnak ülni az edzőkkel, nem az van, hogy az edző begyűri, hanem ő szépen el tudja mondani, hogy neked mi a feladatod, ezt kell csinálni, ezt kérem ennyi pénzért, vagy ilyen lehetőségért, vagy ilyen támogatásért, és így indult el ez a történet. Szövetségi szinten 2013-ban.
3: És milyen célok valósultak meg abból a pénzből, ami egy elsőre bekerült az Atlétikai Szövetségbe, és ami miatt először meg akartak buktatni.
2: Én azt gondolom, hogy az infrastruktúrális fejlesztése a magyar atlétikának, tehát fedett pálya, vagy éppen csarnokok, fedett csarnokok, vagy éppen szabadtéri pályák, az én azt gondolom, hogy több mint 100%, tehát ami az elmúlt 15 évben meg tudott valósulni. Abban én nem gondolom, hogy van hiba. Egy picit talán a fedett pályás létesítmény helyzetünk lehetne jobb, de ma már azt gondolom, hogy az, hogy egy Nyíregyházán fölépült egy szabványpálya, az, hogy van egy budapesti kvázi 200-as körünk, ami olyan, amilyen, de mégiscsak van, edzésre lehet használni, és egyébként rengeteg szakosztálynak vagy egyesületnek van kisebb, nagyobb fedett létesítménye, tehát ahol az edzéseket meg tudják csinálni a téli időszakban, vagy a hideg időszakban, és szerintem ez rendben van. A szakmai oldalról pedig csak annyit tudok mondani, hogy 4 olimpiáról 3-szor éremmel jött haza a magyar atlétika. Kevesebb olyan korosztályos, hogy felnőtt világverseny van, ahonnan nem jött érem, vagy érmek az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy ha most ránézünk arra, hogy most már nem csak a dobó szakág az, ami a magyar atlétikát fölemeli, hanem gyakorlatilag minden szakágban vannak, tehát most az ugrásfutás dobásokat nézem, tehát vannak versenyzőink, akik ott vannak a világ élvonalában, illetve Európa élvonalában, a világ élvonalának a közvetlen közelében, akkor azért azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés. Azt elfogadtam, hogy olyan szintű atlétikánk, mint a franciáknak, spanyoloknak, vagy a hollandoknak, vagy a lengyeleknek valószínűleg nem lesz. De ez nem azért van, mert nincs meg a lehetőségek, és ez kritika, és ezt vállalom, ez azért van, mert azt gondolom, hogy bár mondhatnám azt, hogy jól dolgozunk, de csak ha a felsorolt, vagy az említett nemzeteket nézem, akkor sokkal jobban. Egyszerűen sokkal több melót, és sokkal elhivatottabb hozzáállást kellene tanúsítani, mind edzői, mind versenyzői szinten, azt gondolom, a további előrelépést illetően.
3: Hogyan tovább Gyulai Miklós immáron magánember?
2: Hát most egyelőre pihenés, ugye nyári szünet van, figyelemmel kísérem a nagyfiamnak a finnországi jégkorongpályafutását, tudom, akkor segítem, bár most már egyre kevésbé kéri ki a véleményemet. A lányaim, ugye ők itthon vannak, ők még azért a serdülőkor küszöbén. Biztos nem lesz könnyű az sem. Dolgozom a médiában, a sporttelevízióban, és aztán már meglátom, hogy megtalál-e valamivel esetleg a magyar sport, vagy a magyar sport élet, de ha nem, akkor az úgy jó.
4: Gyulai Miklós, köszönjük szépen! Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan jönnek a hírek, majd a Nemzeti Sport Krónika. Búcsúzik a műsorvezető, Szegő Tibor.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: nagy fuvar vár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk! Augusztus 28-a van, az utolsó nyári péntek, 6 óra 4 perc. Megpróbáljuk ezt valahogy túlélni, hogy a következő...
3: Jövő héten évnyitó,
2: Zsuzsi. Igen, jövő héten. Hú, és mond, köszönöm szépen. Egyrészt évnyitó, másrészt végérvényesen megkezdődik a 2026-os esztendő harmadik évszaka, az ősz. Hát, hogy ez majd az időjárásban is így lesz, nem tudom, de papíron igen. És Szabó Szilvivel vagyunk itt egész
3: jó reggel.
2: Jó reggelt kívánok, és Bene Ferivel.
4: És Csisztus Zsuzsival is.
2: Jó reggelt mindenkinek, jó valóban itt a Nemzeti Sportrádió sportreggelékben, és hát szerintem egészen elképesztő mennyiségű témánk lesz ma reggel, és hát azon közül is a legtöbb
3: nemhogy jó, lesz a kedvenced,
2: hanem kiváló. Már tudod is?
3: Igen, hallgattam a tegnapi sportkört, és amikor láttam itt Big Favi Tomi szerkesztő kollégánk adás menetét, gondoltam, hogy Zsuzsi, ez a te témád lesz, de hát nyilván közel áll hozzád a tornasport, úgyhogy nem lövöm le a poént.
2: Igen, ne lőd le a poént, vagy lesz valóban egy ilyen témánk is. És kezdhetnénk onnan is, és talán kezdjük is, mert szerintem sok egyéb dolgot érdemes megemlíteni, hogy mi minden történt a tegnapi napon, ami a magyar sportvilágot is érintésében persze voltak pozitív dolgok is, voltak esetleg kevésbé dolgok is, ugye a női röplabda válogatott sajnos nagy küzdelemben, de aztán végül is a negyedik mérkőzés, ez most igen, a negyedik mérkőzés volt, ugye vereséget szenvedett, így nem lesz semmiképpen sem tovább jutó a hátralévő mérkőzésnek az eredményétől függetlenül, de azért nagyon nagy volt szerintem ott a küzdelem, nem? Tehát majdnem úgy tűnt, hogy ez össze fog jönni. De aztán mégis mégsem.
3: A meccset nem láttam, csak azt olvastam, hogy ez a lett válogatott ezer éve nem nyert, és sajnos pont tegnap, úgyhogy...
2: Igen, 6 kihagyott meccslabdánk volt egyébként, ugye végletekig kiélezett csatában.
4: Én ezt tapasztaltam, hiszen itt vigyázva állva gyakorlatilag vártuk a Ferencváros kupa mérkőzését, és lélegzett folytva néztük a röplabdát, hiszen ahogy említed, sokadik meccslabdánk volt, és nem sikerült bevinni, és hát gyakorlatilag majdnem lemaradtunk a Ferencváros mérkőzéséről, ami nyilván csak nagyon idézőjeles majdnem. Hát szurkoltunk, jobb lett volna, hogy ha valamelyik meccslabda bemegy, akkor az adásmenet is gördülékenyebb lett volna, a hangulatunk is.
2: Ez így van. Viszont ami nagyon-nagyon jó hír, ugye, hogy egy egészen nagyszerű mérkőzésen nyertünk az észtek ellen, ugye a kosárlabda világbajnokság selejtező mérkőzésen férfi válogatott kosárlabdázóinkról van szó, úgyhogy szerintem ez mindenképpen nagyon-nagyon pozitív hír, úgyhogy nekik is gratulálunk. Ugye remek kajakkenő eredmények születtek, több döntősünk is van, most már lehet tudni. És hát ezt ilyen megágyazásnak szántam.
3: Gondoltam, hogy ez volt az előétel.
2: Így van, a fő étel ez, ami a Ferencváros egészen elképesztő tegnapi hát parádia, nem is lehet ezt másképp megfogalmazni. Európa egyik valóban jelentős török klub csapata ellen 4 gólos gálát tartott a Ferencváros, való igaz, hiszen ráadásul úgy lett ebből a 4 gólból 4 gól, hogy a másik oldal nem született egy sem, tehát összességében 5-0-val jutott be az Európa Liga főtáblájára. Most már hát zsinórban harmadszor egyfolytában, legalábbis az Európa Liga, de összességében ugye, ha azt nézzük, hogy hány nemzetközi kupa szereplés van, akkor azt hiszem ez a 8. Egészen hihetetlen, és ez a megbízhatóság, és egyáltalán a magyar labdarúgás szempontjából nem csak ugye a klub szinten, azt hiszem, hogy ez hihetetlen fontos, és az, hogy melyik csapat érdemelte ezt meg a legjobban, ez nem is kérdés. Hogy a Ferencváros, de nem csak a tegnapi szereplése alapján, de most beszéljünk a tegnapról, Feri, mert én szerintem ember nem merte volna ezt megtenni, mixen, vagy bármilyen más ilyen fogadásban, én ezekben nagyon rossz vagyok, úgyhogy nem is kezdem el mondani, hogy mikben lehetett volna még. Nagyon sokan tippeltünk arra, hogy a Ferencváros legalábbis ugye a trabzoni mérkőzés képe alapján megnyerheti ezt a találkozót, azért mindenkiben volt aggodalom, hogy jöhet egy hét alatt azért sok minden történhet, formajavulás, kutyafüle, sőt, nagy étvágy, hallottuk is ugye, hogy érkeztek ide a törökök, hogy már pedig ők mindenképpen nyerni akarnak. Hát erre a szenárióra, erre szerintem senki, tehát erre a forgatókönyv, hogy senki nem készült el. Hát talán egy embert kivéve Borbély Balást.
3: Hát mondjuk a kiállítás az jókor jött, arra nyilván ő sem készült, de hogy abból utána a maximumot kihozta a Fradi.
2: De utána meg úgy tűnt, mintha mégis készültek volna arra az esetre is, hogyha van egy ilyen, egy ilyen kép.
4: Igen, hát gyakorlatilag ugye az első mérkőzésen azért, megmondom őszintén, nyilván óvatosak voltunk a visszavágóval kapcsolatban, de én bátran kimertem akkor is jelenteni, hogy egész egyszerűen Ferencváros jobb csapat. Tehát lehet, hogy tele van világsztárokkal az ellenfél, de az első mérkőzésen is látszott, hogy a Fradi sokkal tudatosabban játszik, sokkal nagyobb az összhang a csapatrészek között, megvannak a játékkapcsolatok, és nagyon higgadt profi játékot nyújtott a Fradi az első mérkőzésen. Na most a második mérkőzés azért úgy indult, ahogy várni lehetett. A Trabzonspor bizony magához ragadta a kezdeményezést, és nagyon-nagyon fontos kijelenteni, hogy ez egy fordulópont volt azért Malinovszky kiállítása, hiszen addig többnyire Ferencváros térfelén zajlott a játék, és hát az történt, amire készültünk, egy nagyon végtelenül kiélezett kiki mérkőzés, ahol ugyan a Ferencvárosnak jobbak az esélyei, hiszen ott voltak a kontra lehetőségek, és már 11-11 ellen is nagyon tudatosan játszott a Fradi, de onnantól kezdve, ahogyan a törökök egy teljes mentális szétesés felé indultak, és látszott, hogy írtozatosan túl van pörögve ez a csapat, és amikor Kamár gyakorlatilag összeveszett Borbély Balázzsal, meg a körülötte lévő összes játékossal, ugye a kiállítás után, meg már 1-0-ás Fradi vezetésnél, hát én azt mondom, hogy López Cabralnak sokkal, de sokkal higgadtabban és profi módon kellett volna viselkednie. Az már, hát úgymond elővételezte, hogy azon az oldalon lehet nyerjen Fradinak, és hát megkockáztatom, hogy azt is, hogy ő lesz a következő, akit ki fognak állítani, és így is lett. Szóval a Ferencváros végtelenül higgadt volt, végig uralva a találkozót, és gyakorlatilag nem ült föl semmilyen provokációnak, mert egyetlen egy módon lehetett volna elveszteni ezt a találkozót, ha Fradiból is van kiállítás, és újra azonos létszámmal játszanak a csapatok.
2: Ugye, de azt mondtad, hogy egyértelmű volt számodra, legalábbis az első mérkőzés képe után, hogy a Ferencváros a jobb csapat. Igen. Ezt egyébként be is harangozta, ugye nagyon sokszor Fradi Teke, aki azóta le is mondott, amit igen, egyébként én egyáltalán nem tartok meglepőnek. Ez valószínűleg az a szituáció, nem független attól, hogy itt milyen játékos vásárlások történtek, nyilván abban benne volt az ő elképzelése is, hogy majd ő hogyan építi fel erre a szezonra ezt a csapatot, de ezt már nem ő fogja építeni, tehát egy ilyen súlyos vereség után menni kell, gondolom, egy ilyen szakvezetőre.
4: Nem feltétlenül a vereség miatt, én nekem az a meglátásom, hogy nyilván egy Trabzonspor szintű csapat, amelyiket telepumpáltak anyagi javakkal és kulcsjátékosokkal, valószínűleg nem enged heti meg magának, hogy egy közép-európai csapattól oda-vissza alapon ilyen simán vereséget szenvedjen.
2: De
4: számomra hogyan? Számomra hogyan jelenti a dolgok végét, hiszen én európai szinten, és itt most hangsúlyozom az európai futballkultúrát, én még soha életemben nem láttam ennyire széteső és ennyire indulányos magatartást tanúsító csapatot, amelyiknek nemhogy a minimális összetartó ereje nem volt meg, hanem európai pályán egész egyszerűen tolerálhatatlan dolgokat engedtek meg maguknak, ami nagyon-nagyon nem jellemző a nemzetközi futballra, és az európai nemzetközi futballra meg pláne nem. Én nagyon csodálkozom, mind López Cabral viselkedésének, aki egy szimpatikus játékosnak ismertünk meg, egy szerény és alázatos futballistának a világbajnokságon, hát úgy néz ki, nagyon hamar azt hiszi magáról, hogy ő Messi. Tehát elképesztő, amit megtehetett, ugyanakkor Onana, aki a nemzetközi top futballból érkezett, hát nem véletlenül, hogy ki is írta onnan magát, ahogy viselkedett, és hát Malinovszky kiállítása is, bár az azt mondom, hogy inkább talán a túlpörgésből adódóan egy óriási nagy butaság volt, nem vagyok meggyőződve, hogy szándékosan próbált sérülést okozni, de a kiállítás ténye az egyik esetben sem volt megkérdőjelezhető, és azt kell, hogy mondjam, hogy le a kalappal a szlovén játékvezető előtt, mert nem volt egyszerű kezelni ezt a találkozót.
3: Igen, azt mondtad, bocsáss meg Zsuzsi, itt a beszélgetés előtt, hogy Onana direkt csinálta ezt az időhúzást, ezt a provokatív viselkedést, mert úgy volt vele, hogyha őt kiállította volna, akkor ott elszabadul a pokol. Tehát, hogy erre, szerinted erre próbált meg alapozni, vagy erre...
4: Nem egészen így fogalmaztam, hanem Obrenović játékvezetőt védtem meg valamilyen szinten, mert mindenki úgy volt vele, hogy onnan, amit már megenged sárga lappal, az már jócskán túl van azon a határon, amit meg lehet engedni, és egy bizonyos szempontból ezzel egyetértek. viszont már megtörtént az öt cseréje a törököknek, és ha onnan át kiállítja a játékvezető egy véglegesen eldőlt mérkőzésen, akkor nekem az a véleményem, hogy sokkal nagyobb botrány lett volna, és még nagyobb nemzetközi visszhangja lett volna magának az esetnek, nem pedig a találkozónak.
2: Tehát én úgy gondolom, hogy pontosan
4: ez valahogy egy újabb provokáció volt, csak ezúttal nem a magyar játékosok, hanem a játékvezető felé, és Obrenović egy nagyon-nagyon jó idegrendszerű játékvezető. Én azt mondom, hogy nyilván minden határon nem mehet ez túl, és egy picit már a saját ellenőri jelentését kockáztatta ezzel, de ha ott kiállítja Onanát, akkor szerintem eléri Onana célját, és akkor megint lehetett volna, hogy jaj, levonulunk, meg ellenünk az egész világ, meg ellet csalva mérkőzés, akkor beáll egy mezőnyjátékos, komolytalanná vált volna az egész mérkőzés, így pedig Obrenović pontosan tudta, hogy ez a találkozó eldőlt, nem véletlen nagyon profi módon alig hosszabbított, ha jól emlékszem, mindössze egy percet, hiszen az utolsó 20-25 percnek semmi, de semmi szakmai értéke nem volt.
2: Hát az egyszerűen valahogy ki kellett húzni, hogy meglegyen a
3: mérkőzés. Minden esetre a szimpatikus vesztes titulust, azt biztos, hogy odaadni, a törökök.
4: Viszont ha már ennyi negatív jelzőt használtunk a törökökkel, én most is beleborzongok, hogy volt egyetlen egy játékos a pályán, aki a nemzetközi top futballból jött, és minden egyes a futballkultúrának a jellemzőit magával vonatkoztatta, az Mohamed Salah. Egyetlen egy negatív momentuma nem volt a találkozón, mindvégig a labdarúgással foglalkozott, egyetlen egy alkalommal nem reklamált, és ebben a végtelen óriási megaláztatásban igazi sportemberként
3: valamennyi Fradi játékoshoz odament, gratulált, lehetett így látni a közvetítésben.
4: Példát mutatott
2: a nagyság az nagyság, szóval
4: gyakorlatilag
2: ez azért...
4: egy csűrhe szintű csapatban ő volt az egyetlen igazi világsztár.
3: Szerinted megbánta, hogy ide igazolt?
4: Én nagyon sajnálom szegényt. Biztos vagyok benne.
2: Ez egy nagyon nehéz év lesz, nyilvánvalóan.
4: Jó, persze kompenzálja a bankszámlának a telefon pittyenése 30-án, de minden esetre.
2: 30-án, vagy igen.
3: De most kiemelted, ő nem csak jó labdarúga, hanem jó ember is, tehát valószínűleg nem csak az anyagiak számítanak neki.
4: Csupa nagybetűvel. Az én jelenlétemben csak csupa nagybetűvel lehet említeni.
2: De most ez a tegnapi mérkőzés képe az, ami fölemelte, így hogy mondjam, a lelkedben őt ilyen magaslatokban látva valóban pedig eddig is.
4: Nem csak, mert azért ő nagyon sok jótékony eseményen vesz részt, támogat hazájában kórházakat, iskolákat, tehát ez hozzátartozik, hogy a pénz nem minden, de azt, tehát hasonlítsuk össze, hogy akár Savicsék, vagy a kiállított játékosok, vagy nem kell mondani Onalát, vagy Cabralt, hanem az összes török játékos. Jó, volt egy-kettő azért közülük, akik azért úgy viselkedtek, ahogy sportembernehez méltó, de az a török csapat, és beleértve a kispadot, a nagy része nem úgy viselkedett, és ebben óriási kiemelkedőt nyújtott Salah a testbeszédével és a viselkedésével a pályán.
2: Hát igen, majd kíváncsi leszek egyébként, hogy ezt nyilván nem nagyon fogjuk azért a Trabzon mondjuk török bajnoki menetelését követni, bár azért nyilván van olyan magyar játékos, aki miatt igen, tehát az egész török bajnokságot értem szerint Salahi Rolandokán, de kíváncsi vagyok, vagy kíváncsi lennék, hogy ezt az ő személyisége képes lesz-e valami szinten nyugvó pontra hozni, és majd valóban a munkára koncentrálni. Nyilván ezt be kell nyelniük. Tehát ezt azért el tudom képzelni, edzői lemondásos túl, tényleg hazakullagásos túl, gondoljátok meg kell érkezni azért Törökországba egy 0-4 után, egy összességében 0-5-öt követően is valamilyen szinten utána talpra kell állni. Hát nem lehet könnyű. De azért milyen jó dolog, hogy mi vagyunk a másik oldalon. Ha úgy értem, hogy magyar csapat.
4: Végre erről kell beszélni, mert azért fatig
2: egyébként bocsánat, 0-30-55-55-65-605 záporozzanak az észrevételek. Mit gondoltok a Ferencváros tegnapi szerepléséről? És persze majd a folytatásra, ugye hát egészen elképesztő csapatokat vonultatnak itt fel, legalábbis mint lehetséges ellenfelek vonatkozásában, ugye tényleg topligások, a Juventus, akár a Milán, a Bayer Leverkusen, a Benfica, ezek mind-mind jöhetnek szembe. Szóval egyrészt kiket vártok ide, másrészt valóban mi az elképzelésetek, hogy mire viheti a Ferencváros az alapján, amit most eddig mutatott itt tulajdonképpen, mert szerintem olyan elképesztő meggyőző volt ez az Európa Liga menetelés, tehát most nyilván a 0-5-öt emeljük ki.
3: Igen, itt mennek az összehasonlítások, hogy anno a Rebrovi BL főtábla lára való feljutás volt a nívósabb, vagy ez? Ugye ott segíts Feri, ott egy meccses párharcok, hát igen, párharcok voltak.
2: Igen, ott a COVID idejére esett ez bizonyos szempontból, ugye?
4: Nem igazán lehet a kettőt összehasonlítani. Én úgy gondolom, inkább most talán beszéljünk a Ferencváros meneteléséről, nagyon jó, hogy említettek, és itt a Górnik Zsámbzsa elleni mérkőzés volt, amely ugye beszéltünk róla, hogy talán a Ferencváros ott játszott. Igen, ott játszott talán leggyengébben, de a gyenge játék ellenére is viszonylag simán tovább tudott jutni, de meggyőződésem, hogy például a Twente elleni mérkőzések voltak a legnagyobb bravúr. Tehát a Twente az egy sokkal, de sokkal magasabban kvalifikált csapat. Megkockáztatom, hogy a Trabzonspornál is jobb csapat volt, és a Ferencváros nagyon meggyőző játékkal tudta kiejteni. És a tegnapi mérkőzésre csak tényleg néhány mondat, hogy ahogyan a Ferencváros kezelte az emberelőnyt, és azt a fajta nem megszokott szituációt, hogy ilyen provokációval lép elő a török csapat, és ilyen indolens magatartással, helyette a Fradi mindvégig teljes hidegvérrel a játékra koncentrált, és taktikai szempontból is folyamatosan forgatta a játékot, kereste az üres területeket, és mindvégig volt a labdás játékosnak alternatívája, tehát gyakorlatilag szétfutballozta Trabzont, és nem szerencsével, nem egy befelé pattanó kapufával, hanem mindvégig meggyőző játékkal jutott tovább.
2: Ugye most elmondtad a szakmai elemzést, én elmondom, hogy mit látok, nem feltétlenül szakmai, hanem inkább mondjuk így a humán erőforrás szintjén.
3: Női szemmel.
2: Jó, legyen női szem, bármilyen szinten hívhatjuk ezt. Én kicsit azt érzem, mint amikor egy órás mester a kezébe kapja végre az eszközt, hogy pontosan tudja, hogy melyik alkatrésznek mi volt a problémája, miért nem ott volt, ahol volt, hogyan kell ezt helyre tenni, és egyszer csak hirtelen összeáll a kép. Mert azt is látom, amit ugye az imént mondtál, egyrészt ugye, ahogy a gólok után érdekes, hogy azért egy higgadt edzőt látunk, tehát nyilván Borbély Balázs belül tud örülni, meg aztán a végén is tudott nagyon-nagyon aranyosan tényleg, ahogy kiintegetett meg mindent, tehát látszott rajta az elképesztő felszabadulás, meg hogy megértette, hogy ez mekkora dolog, de valahogy a mérkőzés közben ez a higgadtság, amit te is mondasz, én azt érzékelem, hogy a legjobb értelemben megy át a játékosoknak a játék stílusába, tehát nem ünneplik túl, alul se, pontosan a helyén kezelik, hogy ez egy gól, de a mérkőzésnek nincs vége, tehát hogy mennünk kell tovább. És valahogy egyszerűen tényleg azt érzem, hogy olyan elképesztő módon nem tudom, hogy milyen beszédeket tart, nem tudom, hogy mi zajlik az öltözőbe, de azt látom, hogy az összes olyan játékos, aki itt volt már a Ferencvárosban, de minthogyha alapjáraton játszott volna, most pedig felkapcsolta a legmagasabb sebességi fokozatba, egyénenként is látom a motiváltságot. Tehát, hogy egyszerűen valahogy, hogy magukra
3: most nyilván találtak. A győzelmek, azt szokták mondani, ugye Feri, hogy a győzelmek a legjobb csapatépítők, igen. De a közvetítésben is elhangzott, hogy egy egész kezdőcsapatra való játékos távozott a Ferencvárostól, nagyon jó játékosok, és Borbély Balázs most csúnya szóval az itt maradottakból építette föl ezt, amit Zsuzsi mond, a puzzle darabokból, tehát hogyha az ő munkásságát méltatni kell, Feri, akkor mi az igazi nagy dolog, hogy megnézte, hogy kik állnak rendelkezésére, és belőlük épített egy jól működő csapatot?
4: Én úgy gondolom, azért a Ferencvárosnak a meghatározó játékosai maradtak, tehát nem úgy kell ezt elképzelni, hogy most 10 új játékos vagy 10 maradék játékosból építette ezt, viszont van egy-egy olyan játékos, aki az elmúlt időszakban nem feltétlenül nyújtott ilyen extra teljesítményt, és ezekben nagyon-nagyon látványos Borbély Balázs hatása. Gondolok itt Korbura, Kadura vagy akár Zakariasenre, akik nagyon-nagyon látványosan elkezdtek jól futballozni.
2: Ezt mondom, tehát, hogy egyszerűen, mintha valamilyen helyükre kerültek volna, vagy nem tudom, mit mondott nekik.
4: Ez az órásmester hasonlat, ez nagyon jó, hiszen a futball nagyon-nagyon komplex, és mindenkinek megvan a maga fogaskereke a nagy egész rendszerben, és ezt nagyon-nagyon jól megtalálta Borbély Balázs. Visszatért a négyvédős játékrendszerhez, ennek több nyertese is van a pályán, nagyszerűen futballozik hétről hétre a Ramakers-Gomez védőpáros, tehát az egész, és ahogy Nagy Ádám is nyilatkozta, hogy mentálisan mi voltunk a felkészültebbek, és ez nagyon-nagyon fontos. Tehát lehet látni, hogy azért, ha az első 13 percet veszük alapul, azért ez a Trabzonspor nagyon-nagyon jó futballozott, és ezért lehetett várni egy nagyon-nagyon kiélezett, veszélyes mérkőzést, és az a kiállítás, tehát egy csapat, amelyiknek az egyik játékos a 13. percben egyik legfontosabb védekező középpása így megy bele egy párharcba, és ilyen helyzetbe hozza a saját csapatát, az egész egyszerűen nincs rendben mentálisan. Tehát óriási példamese ez a mérkőzés, egy jó állapotú mentális, jó állapotú csapat és egy rossz között.
3: Ugye a felvezetésben elhangzott az, hogy a törökök várhatóan mezőnyfölényben fognak játszani, és a Ferencváros erre készült, és ezt kellett kezelni. Tehát te is ezt érzed, hogy Borbély Balázs tényleg a maga nyugodt módján erre készítette fel a csapatot, nem megyünk bele semmilyen felelőtlen, támadó jellegű játékban, hanem ameddig lehet átadjuk a teret, most ez nyilván csak 13 percig működött azonos emberszámban, de hogy tényleg mindenre felkészítette őket.
4: Így volt, és lehetett érezni, hogy kimennek egy középpás letámadásba, amely olykor áttevődik az ellenfél tér felére, nem húzzák magukra a Trabzonsport. Nekem meggyőződésem, hogy amennyiben nem történik meg a kiállítás, akkor is tovább jut a Ferencváros, sőt megkockáztatom, akkor is nyert volna, de hogyha mondjuk a törökök szereznek vezetést, akkor ez egy egészen más forgatókönyv, mert akkor megjön az önbizalmuk, egészen más mentális állapotba kerülnek. Hát köszönhetően Malinovszkinak és Kábrának erről most szó sem volt.
2: Szóval eldölt, hogy a mérkőzés első negyed órája meghatározó lesz valamilyen szempontból, és ez gyakorlatilag be is igazolódott. Szóval várjuk a véleményeteket, egyrészt, hogy mit gondoltok a Ferencváros tegnapi teljesítményéről, másrészt, hogy valóban meddig menetelhet. Tegnap volt egy érdekes beszélgetésem Cseltei Márkkal, akinek nagyon szerettem az elemző hozzáállását, és akkor a mérkőzés előtt még azt is mondta, hogy ő úgy van vele, hogy ha valamilyen nem sikerül ez a Ferencvárosnak, de mondjuk a konferencia ligában eljut akár egy elődöntős pozícióig, hogy szerint az nagyjából ugyanúgy, és körülbelül ugyanazt a fajta fontosságot mutatja, vagy hozza, mint adott esetben, ha az Európa Ligában menne, ugye itt az őszi főtáblán. Aztán ezt a Nemzeti Sportkörben többen cáfolták, mert nekem nem maradjunk csak az Európa Ligának.
3: Azért, hogyha a mai Európa Liga sorsolásra váró csapatok névsorát nézzük, azért jó ez az Európa Liga.
4: A konferencia liga olyan nem is létezne.
2: Mondjuk ezt persze úgy, ugye, hogy úgymond a hozzácsatolt anyagi részeket nem tudjuk, tehát, hogy mi a különbség a konferencia liga vagy az esetben az Európa Ligában való szereplés, vagy abban való menetelésnek ugye a pénzügyi jutalmazásától, vagy javadalmazásától, tehát ezt nem tudtuk, de azért ez így szerintem is egy sokkal jobb forgatókönyv, illetve ahogy a Ferencváros most kinéz, persze nem tudjuk, hogy milyen csapatok jönnek szembe, az ember azt mondja, hogy inkább az Európa Ligában meneteljen minél tovább, méghozzá minél tovább, tehát érje meg
3: hát
2: a tavaszt.
3: És egy ilyen teljesítmény nyújtó Ferencváros akár szerintem messzig juthat. Nem, Feri?
2: Igen.
4: Bármi előfordulhat, hát várjuk meg a sorsolást.
2: Egyrészt, másrészt azért ne felejtsük, hogy van azért feladati itthon is, ugye most itt hirtelen azért be kell hozni az elmaradt mérkőzéseket ugye az NB1-ben, tehát ott azért lesz tennivaló, annál is inkább, és ne felejtsétek el, mert ugye pont azt beszéltük, hogy az ebben a formában játszó Ferencváros, hogyha egy picit nem kótyavetyi él a bajnoki címet, mondjuk a tavalyi otthoni vereségekkel, akkor nagy valószínűséggel képes lett volna ugye a bajnokok ligája menetelésben is eljutni a főtábláig, és azért tudjuk, hogy ez viszont megint
3: csak egy
2: más
3: egy gyors közbevetés, ugye tudjuk, hogy a Fradi elhalasztotta a Honvéd elleni bajnoki meccsét, a Trabzon viszont lejátszotta a bajnoki meccsét, Szálát duplázott, igen, csodálatos teljesítmény
2: hát nyújtott. Ezért tartottunk attól, hogy jobb formába érkeznek.
3: Igen, csak hogy most úgy tűnik, hogy a Fradi döntött jól, és a törökök formaidőzítése ugye
2: az problémás volt. Más fázisban voltak, mert azért a Fradi már bőven mérkőzés számban is, formában is előrébb tartott, mint ahogy a Trabzon ugye
4: meg
2: kezdte
4: a
2: az építkezést.
4: A török szövetség nem engedi az elhalasztását a mérkőzéseknek, tehát ez egy központi döntés volt.
2: Na hát akkor ennyit nekik.
3: Akkor köszönjük a török szépen ennyit erről.
2: Na, szóval a mai napot szerintem még nagyon sokat fogunk erről beszélni, annál is inkább, mert természetesen a nap egy bizonyos pontján azért Bánki Dodival is fogunk majd egy kicsit csevegni. Kíváncsi leszek a hangulatára, majd nyilván beszámol arról, hogy és meddig ünnepeltek, szerintem valószínűleg elég sokáig. És hát természetesen péntek lévén Kemény Dénessel is beszélgetünk majd, illetve, hogy egy picit kitekintsünk itt adott esetben akár a nemzetközi, akár pedig az utánpótlás korú fiatalokra. Vendégünk lesz majd dr. Kovács Barnabás és Balogh Barna a Barca Akadémi, vagy Akadémia kapcsán, ami nagyon izgalmas kezdeményezés a hazai, illetve a nemzetközi utánpótlás labdarúgás világában. A Kocsis Kupa is szóba fog kerülni, úgyhogy sok-sok érdekesség természetesen mindenképpen érdemes velünk tartani, és várjuk a hozzászólásaitokat, hogy mi szóltatok a Ferencváros tegnapi teljesítményéhez itt a Nemzeti Sportrádióban. Itt leszünk egészen 10 óráig.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Ma választhatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés. Az elnökről és a nyomozati elnök helyettesről a 9 órakor kezdődő ülésen dönthetnek a képviselők. A hivatal vezetőjének, Unger Anna politológust, nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint javasolta az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A három közérdekű vagyonkezelő alapítvány feladatait augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. A legtöbben a Debreceni Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen és az ELTE-n tanulhatnak tovább. Átütemezni a tervezett haltelepítéseket az agrártárca az aszály miatt. Arra kérik a területi hatóságokat, hogy támogassák az időpont módosítást, és szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését is. Idén csak nem 1000 hektárnyi halastó szárad ki. A Tiszántúlon néhány, a Dunántúlon 40-50%-os termelés kiesésre számítanak a gazdák.
0: Közlekedés.
2: A 44-es főúton Lakitelek határában két személygépkocsi összeütközött. A 29-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén derült az ég, csak elszórtan főként a Dunántúlon és az északi tájakon vannak fátyolfelhők. Napközben is derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
3: Főtáblára jutott a Ferencváros a labdarúgó Európa Ligában. Győzelemmel kezdte a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörét a férfi kosárlabda válogatott. Női röplabdázóink viszont ismét kikaptak, így már nem juthatnak nyolcaddöntőbe az EB-n. Jó reggelt kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Egymás után harmadszor lesz ott az Európa Liga főtábláján a Ferencváros labdarúgó csapata, miután 4-0-ra kiütötte a selejtező rájátszásának hazai visszavágóján a Mamed Salati soraiban tudó Trabzonsport. Az FTC 5-0-ás összesítéssel nyerte meg a párharcot a tegnap esti mérkőzést kettős ember hátrányban befejező török együttes ellen. A magyar csapat sorozatban a 8. szezonban került főtáblára, valamelyik nemzetközi kupában, ezúttal ráadásul veretlenül. Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa így nyilatkozott a találkozót követően Mohai Bencének.
4: Sok sikert átéltél már a Fradiban, de talán ennyire kimagaslóan egy ilyen szintű csapatot még talán sosem sikerült legyőznetek. Mi van most benne?
5: Én azt gondolom, hogy magáról az egész nyárról érdemes talán beszélni, mert nyilvánvalóan azért ezt a mérkőzést pozitívan befolyásolta ugye a mérkőzés elején a kiállítás, onnantól kezdve azért. Mondjuk azt mondom, hogy jól le lehetett mérni, hogy mondjuk egy Vojvodina ellen még azért jó néhány lehetőséghez engedtük ott az ellenfelet, és nem tudtuk annyira kontrollálni, és ma egy sokkal jobb csapat ellen, egy komolyabb játékerőt képviselő csapat ellen már mennyivel jobban működött ez az emberelőnyös játék is. Alapvetően egész nyáron tényleg nagyon nehéz ellenfeleink jöttek. Folyamatosan én azt gondolom, hogy egyre magasabbra toltuk a határainkat, és folyamatosan megugrottuk ezeket a léceket, és tényleg ez a mai meg egy nagyszerű este volt, és azt gondolom, hogy szakmailag ez az Európa Liga selejtezős menetelés, ez nagyjából nálam oda helyezhető, mint amikor a Bajnokok Ligájába bejutottunk.
4: Mit jelent az, hogy így a családoddal élheted át, hogy a gyerekek látják azt, hogy apa ilyen magasságokban van, és még mindig ilyen szinten védesz?
5: Hát bízom benne, hogy ők is élvezik ezt, és büszkék rám. Nyilván azért ilyen korban még azt gondolom, ezt egy kicsit nehéz felfogni, de majd biztos, hogy a későbbiekben ők is nagyon jó szívvel gondolnak erre vissza, hogyha néznek ezekről a mérkőzésekről felvételeket, képeket, hogy ők is ezt átélhették, és nyilván nekem is nagyon nagy öröm az, hogy itt vannak, hogy ők is részesei lehetnek ennek, úgyhogy bízom benne, hogy még jó néhány sikert közösen ünnepelhetünk.
3: Ferencváros Trabzonspor tehát 4-0 jól mutatja az FTC sikerének mértékét, hogy a török csapat vezetőedzője Fatih Tekke a mérkőzés után lemondott. Nagy Ádám, aki nyáron tért vissza a Ferencvároshoz, viszont természetesen elégedetten nyilatkozott Mohai Bencének.
6: Amikor a meccs előtt azért láttad, hogy szalát kell majd fognod, de se gondoltad, hogy egy perccel a meccs után kisimulva, kipihenve, gyakorlatilag már 20 perce pihenve fogsz nyilatkozni nekünk. Ez talán a vártnál is simábban ment.
7: Így igaz, hát összességben úgy érzem egyébként, hogy bátran és jó felfogásban kezdtük a mérkőzést, de azért összességében kell lenne vitatni, hogy a piros abszolút rányomta a bélyegét, de hogyha a meccs egészét nézem, én úgy érzem, hogy mentálisan azért mi valahogy úgy felkészültebbek voltunk, jobban birkoztunk meg ezzel a nem tudom, ilyen döntővel felérő drukkal, vagy feszültséggel. Az ő részükről tényleg azt hittem, hogy azt éreztük inkább, hogy mérkőzés előtt rengeteg beszéd volt, hogy ugye győzni jönnek ide. Ettől függetlenül azt érzem, hogy a mérkőzésre megmutattuk, hogy melyik a jobb csapat, kinek van a jobb szurkolótábora, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, büszke vagyok a srácokra, és egy nagyon szép estét hoztunk ma itt össze.
6: Talán ez az a karakter, amire Borbély Balázs is utalt, és ez nektek most elsősorban ezen a mentális nyugalmon látszott, de rajtad is az látszik, hogy olyan zökkenőmentesen illeszkedtél vissza ebbe a teljesen más összetételű Fradiba, mint hogyha el sem mentél volna innen.
7: Nyilván nekem azért úgy könnyebbség volt egyrészt, hogy innen igazoltam külföldre, nagyban megkönnyítette a beilleszkedést azt is, hogy a szakmai stáb, a background staffnak a nagy része egyébként azóta itt van, ami szerintem egy hatalmas nagy dolog. Nyilván a játékosok közül inkább csak a Dénes, illetve az Andy, akit a válogatottból már jól megismertem, de örülök, hogy ennyire gördülékenyen ment a beilleszkedés. Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen szép estével fogjuk megünnepelni az Európai Kupa szereplést.
3: Az Európa Liga főtáblájának sorsolását ma 1 órakor rendezik, és az M4 Sporton élőben láthatják. A labdarúgó Bajnokok Ligájában pedig tegnap sorsoltak. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttes, a Liverpool, az Atletico Madrid és az Inter mellett többek között a Gulácsi Pétert soraiban tudó Villarreallal is találkozik. A magyar kapus spanyol csapatára emellett a címvédő Paris Saint-Germain, a Barcelona és a Manchester United is vár. Varga Bardamás és Vitális Milán együttes, az Alcatén pedig a Real Madrid és a Manchester City mellett a Salai Rolandot foglalkoztató Galatasaray-jal is megmérkőzik. Willy Orbán klubja, a Lipcse pedig a két manchesteri csapat mellett a Real Madriddal is összecsap majd. Az idei BL főtáblán tehát 7 magyar játékos lesz, ami új rekord.
0: Nemzeti Sport Krónika.
3: Győzelemmel kezdte a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörét a magyar férfi kosárlabda válogatott. A nemzeti együttes 85-67-re nyert Észtország ellen Miskolcon, a látványos kosarakat szerző Lukács Norbertel, Marositi Ervin beszélkedett a mérkőzés után.
8: A vége nagyon sima győzelem, mondhatjuk, hogy kosárlabda ünnep Miskolcon, de hát azért nagyon meg kellett killódni, szenvedni és küzdeni ezért a győzelemért.
9: Igen. Legfőképpen a védő oldalon. Az első fél időben azt hiszem 34 pontot kaptunk, ezt tudtuk tartani a másodikban is, úgyhogy ez a győzelem a védekezésnek köszönhető.
8: Lélektanilag mi volt az a pont, amikor sikerült, ha nem is megroppantani, de ellépni az észtektől?
9: Ha jól emlékszem, a harmadik negyed vége, negyedik negyed eleje ott, ilyen 3-4-5 pontról el tudtunk lépni, azt hiszem 10 fölé, és onnan már nem engedtük őket vissza.
8: Mi volt ennek a mérkőzésnek a kulcsa? A játék mely elemében sikerült igazából föléjük kerekedni?
9: Agresszivitás, védekezésnek az agresszivitása, meg szerintem a félpályás játékoknak a megvalósítása. Úgy gondolom, hogy szinte hiba nélküli játék volt ez a mai.
8: Mit jelent a VB-selejtező csoport szempontjából ez a győzelem, mert ugye nagyon jól kezdte a magyar válogatott ezt a sorozatot, az elmúlt időszakban azonban becsúsztak vereségek.
9: Igen, úgy gondolom, hogy a 3-3 az nem volt rossz, amivel érkeztünk, nyilván lehetett volna jobb is, de mindenképpen hatalmasat jelent ez a győzelem. Még 5 meccs van hátra, megpróbáljuk minél több győzelmet szerezni ebből, és akkor meglátjuk, ez mire lesz elég.
3: A férfi kosárlabda válogatott vasárnap a szlovénok ellen Ljubljanában folytatja a világbajnoki selejtező sorozatot.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: 3-2-re kikapott Lettországtól, így egy fordulóval a csoportkör vége előtt biztossá vált, hogy nem jut 8-döntőbe az Európa-bajnokságon a magyar női röplabda válogatott. A mieink ma a szlovénok ellen zárják a csoportkört Isztambulban. A 15 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. A tegnap esti mérkőzést követően a Lengyelországban légióskodó Petrenko Brigitta értékelt Virányi Zsoltnak.
10: Mit lehet mondani egy ilyen meccs után, ami majdnem 3 óráig tartott, továbbjutás esélye is múlott rajta, voltak holtpontok természetesen. És hát nem tudtál beszélni még akkor is, amikor már elment a hajó olyan szempontból, hogy nem nyerhettük meg 3-1-re.
11: Igen, hát nehéz ilyenkor bármit is mondani, hogy őszinte legyek. Egyébként ez a csapat rettentően jó mezőnyt mutatott ellenünk, nem csak ellenünk, hanem az előző ellenfeleik ellen is.
10: Mármint a lettek, akik egész EB-n tulajdonképpen
11: igen,
10: ezt
11: igen.
10: hozták.
11: Úgyhogy egy nagyon jó kis csapat ellen tudtunk ma játszani. Szerintem támadásban is sokkal jobbak lettek, mint azt hiszem 3 éve játszottunk ellenük, úgyhogy nagyon sokat fejlődtek, úgyhogy le a kalappal előttük. Nem volt könnyű mentálisan, mert ugye mindent felszedtek, eléggé nehéz volt megtalálni szerintem azt, hogy hogyan tudunk pontot szerezni, de még a negyedik szett után is egyébként, hogy ilyen hosszú lett, még bíztunk benne, és hát nyilván nem volt vége a mérkőzésnek, úgyhogy a végéig kellett, hogy küzdjünk. Aztán sajnos 2 ponttal lemaradtunk a 5. szettben is.
3: A poznanyi kajakkenu világbajnokságon a férfi kenu egyesek 1000 méteres versenyében Fejes Dániel futamgyőztesként jutott döntőbe, akárcsak a női kajak egyesek között Csikó Zsóka is szintén 1000 méteren. A férfi kajak négyesek mezőnyében a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor kvartett futam harmadikként biztosította helyét a döntőben. A női négyesünk viszont negyedik helyen ért célba az elődöntőben, így nem jutott tovább. Szintén kiesett a kenus Hodován Dávid és a kajakos Balog Gerge is egyaránt 200 méteren. A kenus Fejes Dániel, aki tehát futamgyőztesként jutott döntőbe 1000 méteren, Tóth Bélának összegzett.
12: Éreztem, hogy jön, hogy fog jönni a végén, és közben próbáltam arra figyelni, ha már sikerült ilyen előnyt kiharcolnom az elején, hogy azt próbáljam úgy megtartani, hogy a végére maradjon, hogyha meg kell indulni. Ez szerintem tök jó sikerült, sőt egy élesebb helyzetben, mármint úgy élesebb, hogy egy döntőbe jobban is bele tudtam volna menni. Én szerintem, remélem ez így lesz holnap is, próbáltam azt, hogy a végén meg tudjam tartani ezt az első helyet. Azért egy presztízs, hogy elsőként tovább tudok menni. Örülök, hogy így sikerült, és próbálom a döntőt is ilyen keményen csinálni, vagy keményebben, és remélem, hogy ki fog jönni az, amiért készültünk eddig.
3: Ha emlékszem, még tegnap azt mondtad nekem, hogy próbáltál úgy menni, hogy könnyebb középdöntőbe kerüljél, hát ez nem volt egy könnyű középfutam.
12: Hát nem sikerült sajnos, igen. Hát itt ugye azon is múlik, hogy a többi futamba ki az, aki elengedi, ki az, aki jobban bevállalja, megcsinálja. Hát ahogy néztem, jobb lett volna, ha harmadik vagyok, de az a baj, hogy előre ilyen számolgatás, ez csak egy ilyen körülbelüli, hogyha én az első három előfutamba vagyok, akkor meg kéne nyerni, de ott is simán előfordulhat ilyen, hogy ez inkább csak nekem megnyugtatás, hogy akkor hogyan is kéne csinálni az előfutamot. És ahogy láttam a rajtlistát, voltak ebbe olyan versenyzők, akiket már meg tudtam venni, egyedül a Petrovot nem, meg még a brazil, szerintem még nem is versenyeztünk egy futamba, ha versenyeztünk is, akkor megvert, úgyhogy azt tudtam, hogy a harmadik hely meg lehet, és úgy álltam hozzá, hogy innen most én tovább fogok jutni.
3: Vadnagy Jonatán továbbra is őrzi harmadik helyét az IKA 7 hajóosztály világbajnokságán. Az olimpiai negyedik helyezett vitorlázó a tegnapi két futamban második, illetve 17. lett, utóbbit mint leggyengébb eredményét azonban kiejthette, így hét futamot követően a harmadik helyen áll. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. A zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
14: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sportreggel, a stúdióban Csisztu Zsuzsa, Szabó Szilvia és Bene Ferenc. Stratégiai partnerséget kötött az NHL és a Bayern München. A részletekről Erdei Márk kollégánkkal, Szuper Leventével beszélgetett.
15: Ugye stratégiai partnerséget kötött egymással az NHL, valamint a Bayern München, vagyis a tengeren túli profil jégkorongliga és a egyik legnagyobb futballklub Európában. Mit szólsz ez az együttműködéshez? Érdekesen hangzik így elsőre. Nyilván tudjuk, hogy vannak nagy német sztárok az NHL-ben, de azért mégiscsak azért így elsőre eléggé furcsa ötletnek tűnik.
16: Meg is lepett, aztán utána, hogy végig gondoltam azért, hogy mi készülődik Németországban. Ugye lesz egy világbajnokság jövőre, Mannheimben, illetve Düsseldorfban, és hát a német válogatott ugye nem muzsikált olyan nagyon jól az elmúlt világbajnokságokon. Ugye Harold Kreisztól, ugye a vezetőedzőtől is megváltak az egész vezetés, gyakorlatilag le lett cserélve, és hát nagyon készülnek arra, hogy ismét azért a világbajnokságokon is ott legyenek a legjobbak között, olimpián is jól szerepeljenek, úgyhogy szerintem elsősorban ennek szól ez az együttműködés. Ugyanakkor hosszabb távú együttműködésről beszélünk, ez a jövő évi világbajnokság lehet szerintem egy abszolút új kezdet a német jégkorongban, és hát hogyha már olyan piacokról beszélünk, amit még az NHL ki tud használni, főleg Németországban, hát akkor mi lehetne jobb, mint a Bayern München.
15: Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy értem azt, amit mondasz, teljesen meg igazad is van, csak hát akkor miért nem a Német Jégkorong Szövetséggel kötöttek mondjuk egy együttműködést? Miért kellett ez a Bayern? Nyilván azért, mert egy óriási felvevő piac az egész világon?
16: Hát most, hogyha a Német Jégkorong Szövetséggel kötött volna stratégiai megállapodást az NHL, arról a kutya nem beszélne. Tehát igazából itt ez a lényeg, hogy ott hétről hétre, ugye ott ajándéktárgyakat is fognak úgymond egymásnak gyártani, minden NHL-be fognak Bayern München-est, mind a Bayern meccseknél lesz valamilyen NHL-es ráhatás, meg hát nyilván ugye kihasználván azokat a játékosokat, akik az NHL-ben vannak, ráadásul egy nagyon komoly világsztár is, ugye Draisaitl személyében, azért mondjuk J.J. Peterkát vagy Grubauert még nem nevezném világsztárnak, ugye a Detroit meg nem is fog játszani Németországban, ugye Moritz Seiderrel, de azért úgy gondolom, hogy Draisaitl és Peterka jelenléte azért sok mindenkit meg fog mozgatni. Meg ugyanakkor ne felejtsük el, az akkor lenne a legkerekebb a sztori egyébként nekem, hogyha München lenne az egyik rendezője a jövő évi világbajnokságnak. Sokan azért megkérdőjelezték, nem is elsősorban Mannheimet, hanem talán Düsseldorfot, azért lett volna ott talán jobb választás is, mondjuk Köln akár ugye a kölni arénában, vagy akár Berlin ugye az Eisbärennek a csarnoka, de akár ugye a Red Bull Münchennek az otthona is, de ez most már máshogy alakult, de ettől nagyon sokat remélnek. Én úgy gondolom, hogy azért elsősorban a németek.
15: Hát azért, hogyha megnézzük mondjuk J.J. Peterkát, az említett játékosok közül, hogyha jól emlékszem, ő a Red Bull akadémiáján nőtt fel, ugye először volt az Salzburgban, aztán éppen Münchenben, tehát lehet, hogy mondjuk megkérdezték, hogy J.J., te mit gondolsz? Melyik csapattal kellene mondjuk együttműködést kötni, és hát akkor innen maradt a Bayern, mint lehetséges opció. Lehet J.J. volt a döntő.
16: Hát még az is elképzelhető, de nem hiszem, hogy azért nagyon kikérték volna a véleményét, viszont az NHL-nek is azért nagyon fontos az európai piacnak az úgymond tovább hódítása. Hát most már azért nagyon nem kell teret hódítani Skandináviában, ugye folyamatosan vannak azért mérkőzések Svédországban, volt ugye Németországban és a cseheknél is, és most talán még egy lapáttal rá akarnak tenni.

0: Lehet egy nagyon-nagyon jó dolog. Én nagyon kíváncsi leszek például tehát a legegyszerűbb dolgokra, hogy hogy lesz ennek az első kommunikációja mondjuk egy otthoni Bayern München mérkőzésen, milyen merchandise-okat fogunk látni, milyen pólókat, milyen ajándéktárgyakat, stb. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy fogják tudni összehozni a Bayern München mint brandet az NHL-el, mert így első hallásra ez nem tudom, nekem nagyon érdekes volt, aztán nyilván beugrott, hogy akkor ott jövőre VB, de akkor utána a hír további része, hogy ez hosszú távú megállapodás, tehát hogy ennek mi a kifutása, ez nagyon érdekes dolog lehet.
1: Lehet, hogy arra is gondoltak, hogy az Allianz Arénában esetleg, ha úgy adódik, akár lehetne egy, nem tudom, egy Winter Classic-szerű tél nyitott pályás meccset is játszani, vagy szerinted ennyire még azért így nem haladhattak előre a gondolkodásban?
0: Fú, hát igazából nem egyszerű Észak-Amerikában sem egy Winter Classicot összehozni az NHL-be. Maximum úgy tudok Winter Classicot elképzelni, amire már volt is példa, hogy a Dallas csapatoknál, a DL-ben esetleg, de hogy az Allianz Arénát nem tudom, tehát hogy az nehéz lenne megtölteni egy német jégkorong bajnokira.
1: Hát igen, az eléggé furcsán hangzana így első körben, de ha már behoztuk ezt a német piacot is, valóban volt nem is olyan régen, sőt mostanában is ilyen Prágában mérkőzés volt, északon is meccs. Esetleg az NHL gondolkodhat abban, hogy akár kisebb jégkorong nemzetekhez is szóljon ezzel, mert most nem a németre gondolok nyilván, hanem hogy akár nyisson mondjuk ide Kelet-Európa felé, mondjuk felénk is. Persze ez óriási áttörés lenne, hogyha szerepelne végre valaki hosszú idő után, vagyis hát pályára lépne az NHL-ben ugye utánad. De hogy vajon ez nekünk is lehet egy jó jel, hogy erre felé is elkezdett jönni az NHL, és főleg itt Prágára meg Münchenre gondolok.
0: Hát nézd, tehát hogyha arra gondolunk, hogy piacot nyitna, akkor hol nyitna előbb, mint mondjuk nálunk. Tehát hogy Franciaországban nem volt még, akkor akár beszélhetünk a szlovákokról, az osztrákokról, tehát osztrákoknak is van néhány NHL-es meghatározó játékosuk a ligában. Tehát szerintem azért, hogyha tovább akarnának jönni Németországból kelet irányába, mondjuk Franciaország pont nem keletre van, de akár Szlovákia, akár az osztrákok, szerintem az lenne az első lépés. És hát ne felejtsük el Svájcot is, tehát a Svájci Liga és az ottani csarnokok és az NHL, ott még azért nem történtek olyan nagy dolgok, olyan nagy áttörések. De hát igen, tehát azt én nem látom az elkövetkezendő, nem tudom mit mondjak, 10 évben, hogy reális lenne akár itthon is egy ilyen mérkőzés.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Erdei Márk Szuper Leventével beszélgetett az NHL és a Bayern München közti stratégiai partnerségről.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Milán Kristóf megkezdi a hajrát! Nincsen francia, aki lehajrázza őt! Mert meg fogja nyerni! Meg fogja nyerni! Meg fogja nyerni Milán Kristóf! Még kell egy kicsi Milán Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, jó reggelt kívánok, augusztus 28-a van, 7 óra 8 perc, és már egy 6 óra óta itt vagyunk együtt Szabó Szilvivel és Benne Ferivel a Nemzeti Sportrádió Sportreggelében. Sziasztok!
2: És természetesen Csisztu Zsuzsi is itt van velünk.
1: Én is itt vagyok, és itt is leszek 10 óráig, így van, és hát alig kellett, hogy mondjam, szerintem el kellett vágni a mondandónkat, mert abba hagyni alig tudtuk, hogy beszélgessünk arról, hogy mi minden történt a magyar sportéletben tegnap, de hát azért a legzajosabb siker, és ezt nyugodtan mondhatom, a Ferencváros kiütéses győzelme ugye a török Trabzonspor ellen, és tulajdonképpen a tény maga, hogy és milyen, hát most úgy tűnik, hogy tényleg ilyen, mint kés a vajon ment keresztül ezen a selejtező sorozaton, hogy ott legyen majd az Európa Liga főtábláján, és ott is lesz, ugye egyelőre még nem ismerjük a sorsolást, de hát nagyon komoly csapatok jöhetnek szembe. Hát ha olyan komolyak nem is, mint amilyen a Barcelona, mert az egy másik kávéházban játszik, de tulajdonképpen az sem nagyon távoli, azt beszéltük, hogy ezzel a formájával gyakorlatilag akár a Bajnokok Ligája őszi ligaszakaszába is bejuthatott volna a Ferencváros, persze ezek ugye mind ha-ha-ha. De hát azért is hoztuk szóba a Barcelonát, mert a most következő egy órában nagyon izgalmas témánk lesz, amely kötődik ugye a világhírű spanyol klubhoz. Mégpedig egy picit arról fogunk beszélni, hogy hogy is néz ki, amikor a fiatalok álmait szeretné valaki megvalósításban segíteni, mondjuk egy Barca Akadémia. Úgyhogy ennek kapcsán dr. Kovács Barnabás, a Barca Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Balogh Barna, a Barca Academy Hungary vezérigazgatója lesz a vendégünk a következő egy órában. Szervusztok, jó reggelt kívánok!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Na és hát ugye apropója is van annak, hogy miért most, majd egy picit erre később fogunk kitérni, mert hogy véget ért egy ehhez kapcsolódó esemény, ugye a Kocsis Kupa, ez most már a...
4: A Kocsis Kupa júniusban, az viszont júniusban. Most a héten, tegnap előtt a Barca Akadémiának a hatodik nemzetközi tornája.
1: Akkor maga a Barca Akadémia hatodik nemzetközi.
3: Hungary Cup-ja
1: lett vége. Hát ez fantasztikus.
3: Pont a magyar utánpótlást és nemzetközi utánpótlást támogatva, segítve, ugye visszacsatolva Zsuzsi szavaithoz, gratulálunk a Ferencvárosnak is, hiszen a magyar labdarúgásnak a segítő is a Európa Liga szereplése. Ugye a hatodik alkalommal rendeztük meg a Barca Academy Hungary Cup-ot a Szabadkikötő Sportcentrumban Csepelem. Igazából az egy nemzetközi utánpótlás torna, most már ugye nagyon-nagyon kinőtte magát. Amikor az elsőt szerveztük, akkor még 10-12 csapattal, csak magyar csapattal, de most már hatodik alkalommal 54 csapat versenyzett. Ugye U9-től U12-es korosztályig, ugye azt jelenti, hogy 11, 10, 9 és 8 évesekkel versenyeztünk.
1: Ez azért érdekes, azért mutatok fel, mert van itt közöttünk olyan szakember, aki pontosan tudja, hogy ezzel a korosztállyal is milyen formában lehet foglalkozni, és majd kíváncsi is leszek az ő véleményére, hogy vajon ennek a generációnak egy ilyen élmény mit jelent, tehát hogy mi a tapasztalat, ugye, mert ezt pontosan tudjuk, hogy azért ezek azok a mérföldkövek, amelyek tovább lendíthetnek egy fiatalt abban, hogy igen, van értelme a hétvégét, a család idejét is rááldozni arra, hogy én focizni akarjak.
3: Igen, igen, bocsánat, Feri, hogy mondok.
5: Nem, én nyilván egy kérdés is fog tenni, de nekem az a tapasztalatom, hogy gyermekkorban nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak magyar csapatokkal játszanak a gyerekek, hiszen ez egy örök élmény, hogy egy játékos, egy fiatal játékosnak a pályafutása elején szembesül nemzetközi tapasztalatokkal. A másik része pedig a szakmai, hogy meggyőződésem, és ez minden korosztályra vonatkozik, a felnőttektől a legkisebbekig, hogy egy külföldi ellenféllel szemben mindig sokkal élesebbek, sokkal intenzívebbek a mérkőzések, tehát egy nagyon komoly szakmai tapasztalattal is jár ez.
3: Így van, meg futballkultúrák is találkoznak így egymással, tehát ezért is szerveztük meg, és ezért is találtuk ki, hogy szerettük volna megadni, mint a saját játékosainak egy óriási élmény, óriási lehetőség, illetve magyar klubcsapatoknak, ugye kiemelt akadémiák, utánpótlásképző műhelyek és olyan tehetségközpontok is részt vesznek ennek ebben a versenysorozatban, tornán, ami azt segíti, hogy a magyar utánpótlást támogassa, és nemzetközi tapasztalatokat szerezzen, ahogy te is mondtad, Feri, mert ugye ebben a korban minél több tapasztalat szerzés, minél több élménye fontos. A eredmények az egy pillanat, tehát ez egy pillanat része, itt ez a hosszú út a lényeg, ami végigmennek a játékosok, és egyszer nyernek, egyszer veszítünk, de az, hogy mit tudunk belőle tanulni, ez a legfontosabb ebben a korosztályban.
1: Ez mindenképpen egy pallérozódás fizikai, lelki, mentális értelemben, ugye ezek a gyerekek ebben a korszakban a legérzékenyebbek, és nyilván ezek az élmények, ezek raktározódnak, akár, ahogy te is mondasz, akár egy veszteség, vagy egy tényleg egy mondjuk kevésbé sikert mérkőzés kapcsán is van motiváció, de a következő sikerüljön, a győzelem, arról meg nem is beszélünk, hogy ez mekkora motiváció. Engedjétek meg, hogy majd visszatérjünk arra, hogy ez hogy sikerült ezen a héten, de most Barnabás felé fordulok, hogy tulajdonképpen tényleg a világ egyik legjobb labdarúgó klubjával való kapcsolat, felvétel, és egyáltalán ez a, mondhatom azt, hogy mánia, hogy ez ennek az eredetére tapintsunk már a Barnabás, mert hogy azért a te múltadban nyilván, mint volt barcelonai főkonzul, nyilván kellett, hogy legyen valamilyen olyan pont, amikor azt mondtad, hogy hát itt ennek a kapcsolatfelvételnek ezzel a klubban meg kéne történnie. Szóval picit menjünk vissza időben, hogy ez hogy is indult.
4: Köszönöm szépen. 2015-ben kértek fel a barcelonai főkonzulátusnak a vezetésére. Én korábban is dolgoztam a külügyminisztériumban, a madridi diplomácia akadémiát végeztem meg, a közgáz nemzetközi szakot, még felvételivel kértem be a külügybe. Mondjuk így, hogy és cipőpucolóként kezdtem, tehát karrier diplomatának számítottam, aki végigjárta bizonyos értelemben a ranglétrát. Aztán jött ez a felkérés, néhány évet a külügyminisztériumon töltöttem, kívül töltöttem, és akkor így kerültem vissza erre a felkérésre, és mikor kikerültem Barcelonába, akkor láttam, hogy itt nagyon nehéz lesz politikai értelemben a munka, mert akkor volt a katalán függetlenségnek a legintenzívebb szakasza, és Európában ez volt a legérdekesebb politikai esemény éveken keresztül. Most a Covid meg az ukrán, mások a témák, de akkor ez nagyon élesnek számított, és arra a kérdésre, hogy mi a vélemény a katalán függetlenségről, nem lehetett jó választ adni, pró-kontra családok szakadtak szét. És akkor szerencsém volt egyrészt a Kubala Lászlónak a mitoszával találkozhattam, és tapasztalhattam, hogy mind a mai napig milyen tisztelet övezi őt, ez volt az egyik eleme. A másik, a Kocsis Tibornak a Magyarok Barcáért című filmjét szerettem volna bemutatni, mert Tibor jött ezzel a projekttel, hogy ezt próbáljuk meg, mert ez rendkívül értékes, szórakoztató is. És akkor így ezek mentén próbáltam közeledni az FC Barcelonához, igen ám, de hát kértem időpontot, kaptam, mit tudom én, május 75-ére, és tulajdonképpen...
1: Lepattantál, maradjunk ennyiben.
4: Nem, csak úgy betettek a csőbe, és gondoltam, hogy ezen gyorsítani kellene. Eszembe jutott, hogy van nekem egy nagyon kedves évfolyamtársnőm, aki fejvadász, neki volt egy barcelonai fejvadász ismerős, ezzel elmentem kávézni, mondta, ja persze, hát abban a Bartomeu út az akkori Barcelona, hogyne, bemutatom én neked, gyere el a jövő héten, van egy katalán kisvállalkozásokról szóló előadás, egy ilyen konferencia, egy ilyen 5-6 óra, ott vagy, és akkor ő is ott, eljön az elnök, és majd bemutatlak a véget. Én elmentem erre a katalán kisvállalkozásokról, családi vállalkozásokra szóló konferenciára, végültem azt az 5-6 órát katalánul, ez így rögtön a kihelyezésem utáni első hónapban történt, és hát ugye azért a családi vállalkozások ott több száz vagy több ezer fősen, más a viszonyrendszer.
1: Más, mint a KKV-n állunk, ugye?
4: Igen, elég, ha arra gondolunk, hogy például Katalóniában nem kell olyan intenzíven fűteni a tengerparton, mint Magyarország, és akkor ha ezt a pénzt rávetítjük mondjuk 1000 évre, akkor rögtön látjuk az épületekben is.
1: Ez elég szemléletes volt, igen.
4: Török nélkül, és akkor a végén oda vitt az elnökhöz, és akkor mondta, hogy itt a Barnabás, az ő barátja, amigo, és hogy szeretné a magyar...
1: Az amigo szó fontos volt,
4: hogy a Magyarok a Barcáért című filmet bemutatni. Azonnal oda hívta a protokoll főnökét, aki egyébként a privát cégének a rendezvényén ott volt a Barcelona, FC Barcelona protokoll főnök, és akkor mondta, hogy pele, figyelj, akkor beszéltek a Barcáért. És akkor ettől kezdve elindult, bemutattuk ezt a filmet.
1: Itt is, mint minden, azért a kapcsolatok, ugye?
2: ugye? Igen, tehát, hogy ez így van, nyilván így ezt van. Így kell.
4: Bemutattuk ezt a filmet, és akkor megszerveztük a Kubala 90 emlékévet, utána a Magyar Labdarúgás Aranykor a kiállítás, most így nagy léptekbe haladva a Kocsis 90 emlékévet, viszont sikerült az FC Barcelona vezetésével egy olyan kapcsolatot kialakítani, egy személyes kapcsolatot, hogy ennek köszönhetően ez egy konkrét mérhető dolog, 101 főkonzulátus volt Barcelonában, világon a harmadik legtöbb főkonzulátus New York meg Hamburg után, azt hiszem akkor a Shanghai, és 101-ből egyetlen egyet hívtak meg az FC Barcelona 2017-es díszvacsorájára, 400 fős díszvacsorájára a magyar főkonzult, és őt is a 8 fős egyes számú elnöki asztalhoz ültették. A második évben 18-ban csak a 2-es számú 14 fős elnöki asztalnál volt a helyem, de ez is mutatta, hogy mennyire megbecsülték, hogy a magyarokkal, a Barcelona magyar labdarúgó örökséggel való foglalkozás, ez mit rakan, milyen súlya van, elég, ha csak azt mondom, mondom, hogy egyedül Kubalának van szobra Európa legnagyobb stadionjában, a Camp Nou-ban, és a holland örökséghez mérhető, ugye ezek már utána jöttek, hogyne. Meg az argentint, de
1: ez azért egy ilyen libabőr ezeket hallani, nem?
4: Ott vagyunk
1: nem?
4: A top 3-ban, és az ember ma a Barca Múzeumban egy külön szekció van a magyaroknak, és akkor ennek a minőségnek, kapcsolatrendszernek köszönhetően a Barca Akadémia tulajdonos, akik szerettek volna akadémiát Magyarországon, megkerestek engem, ismertem őket, egyik őkkel együtt voltam katona, tehát ugye a kapcsolatokra utaljunk, és akkor röviden sikerült több éves tárgyalás sorozat után létrejött azaz a Barca Akadémia, aminek a Barna a vezérigazgató, és akkor ennek az akadémiának volt ugye
1: most
4: a hatodik...
1: Most ez a bizonyos Hungary Cup.
6: Most vessem közben, hány ilyen Barcelona akadémia van a világon, és mi kell ahhoz szerintetek, hogy például Magyarországot kiválasszák leendő helyszínnek?
3: 24 akadémia van így a világon, világszerte. Ugye ez a Barca Akadémia, ugye bemutatnám így pár mondatban, azért elmondanám, miként is hogyan működünk 2019 óta. Tehát 24 ilyen akadémia létezik, van. A Barcelonával ugye szoros kapcsolatot létesítenek ezek az akadémiák, hiszen egy kihelyezett barcelonai direktor vezeti a szakmai munkát. Ugye ez azt jelenti, hogy ugyanazt a képzést, ugyanazt edzésmódszert kapják a fiatalok 5 éves kortól egészen 19 éves korig, amit kint La Masián.
1: Van egy módszer, amit ők minden egyes akadémiára, bármelyik másik országban működik, mutatod itt azért, hogy ennek mögött nyilvánvalóan igen. Vannak azért, hogy mondjam, anyagi szempontok is. De hát nyilván, ha ők tudnak valamit, van egy portéka, ez de most legyen a know-how.
3: Elég jó portéka.
1: Ezt akkor viszik, és
3: azt adják. Így van, és adaptáljuk át a magyar fiatalokba, és ugye 2019 óta működünk, ez a hetedik éve, hogy itt a magyar fiatalokat képezzük ebben a rendszerben, spanyol edzőkkel, illetve magyar edzőkkel, akik ugye ezt a képzést mindenképp elvégezték, és sajátjává tették, hogy át tudják adni a fiataloknak.
1: Hol van helyileg, vagy hogy kell ezt elképzelni?
3: Három bázisunk van, ahogy előbb említettem, a Szabadkikötő Sportcentrum, ahol Csepelen végeztük is, ahogy eltörtént, ugye a 6. Barca Academy Hungary Cup, emellett ugye a 11. kerületben a Kánai úton, és a második kerületben a Hűvösvölgyben van a bázisunk.
6: Ez bent lakásos, vagy a gyerekek járnak edzeni?
3: Délután járnak edzeni, és hétvégén pedig mérkőzések vannak. Ugye rengeteg nemzetközi mérkőzést szervezünk a játékosainak, pont ezért is, hogy ahogy Feri is mondta, hogy nagyon-nagyon fontos ebben a korban, hogy megtapasztalják adott más kultúráknak a játék stílusait, és ebbe a kis mindig azt szoktam mondani így a szülőknek is, hogy az a képzelői batyú, ami a hátukon van, minél több ilyen tapasztalatot szerezzenek és rakjanak el, hogy amikor majd ott vannak, abban minél többet tudjanak kivenni.
5: Na most bocsánat, csak hogy tisztán lássuk, hogy ez egy tisztán utánpótlás nevelő klub.
3: Így van.
5: És ha a gyerekek 19 éves kor után, vagy 18 éves kor után van-e valami olyan kapcsolatrendszer felnőtt szinten, ahova tovább tudnak lépni?
3: Hogy mindenki ugye a játékosinknak ugye 7 éve vagyunk, a 6.-7. évet kezdtük el, ezért tudjuk jól, hogy ez egy hosszabb távú folyamat.
1: Még kicsik akkor, igen. Még az első generációsak is.
3: Első generációsak, még fiatalkorúak. Persze, tehát a mi célunk az is, hogy a magyar porondra is képezzünk játékosokat, és a magyar labdarúgásban segítsük. Értő, gondolkodó játékosokat képezzünk, emellett, hogy a nemzetközi porondra is szeretnénk folyamatosan majd képezni és adni. sikerült is már azért egy-két játékos nemzetközi prontra is eljuttatni az akadémiáról. Értelemszerűen azon vagyunk és azon segítjük így a játékosokat, hogy be tudjanak mutatkozni, ha jó és alkalmasak a játékosok értelemszerűen, korán már egy felnőtt bajnokságban is, ha megvannak rá érve, tehát mindenképp szeretnénk ezt a folyamatot tovább-tovább vinni és lehetőséget adni a játékosoknak.
6: Amikor Lionel Messi Argentinából Barcelonába került, az is egy Barca akadémia volt Argentinában, vagy hát szimplán, nem szimplán, de a Barca játékos megfigyelő vagy scout rendszerének segítségével került ő oda.
3: Szerintem Barnabásnak még tudna erről még jobban mesélni is, mert vannak olyan kapcsolataid, úgy tudom, aki...
6: Messivel is vacsoráztál.
4: Nem, Messivel. Nem vacsoráztam, ellenben az őt felfedező Carles Resacval, aki egy barcelonai kávézóban a híres történet, hogy Salvétán iratta alá vele a szerződését, és meggyőzte
6: ezek a Salvéták.
4: FC Barcelona akkori vezetését, hogy ezt a kisgyermeket, hát akkor ő 11-12 néhány éves volt, a Barcelona, FC Barcelona scoutjai kiszúrták, tehát most a 2000-es évek legelejéről beszélek, és hormonkezelést kellett neki kapni, és akkor ez drága volt, akkor ott vaciláltak, de végül a Carles Resac, Charlie, addig erősködött, hogy aláíratta az apukával ezt a szerzőképp, nemrég hunyt el a Jorge Messi, a Leo Messinek az apuká, és akkor így került oda, de ugye az még akkor csak a La Masia volt, tehát ez a úgynevezett akadémiai rendszer a központi La Masiának, tehát mondjuk az a nap, és akkor így körülötte holdak, csillagok, a világon szerte szórva ezek a Barca akadémiák.
1: Tulajdonképpen abban, hogy ők Magyarországra szerettek volna én akadémiát költöztetni, ebben milyen feltételrendszernek kell megfelelni? Tehát mit kell fölmutatni? Egyszerűen csak azt kell mondani, hogy azon túlmenően, amit Barnabás nyilván mutatott, de azon túlmenően nyilván el kell fogadni, hogy itt akkor bejön az a filozófia, amit ők tulajdonképpen világszinten a legjobban képviselnek, és ehhez fel kell tudni mutatni azokat a szakembereket, akik ezt elsajátítják. Tehát hogy képzik ők tulajdonképpen azt a csapatot, akivel együtt dolgoznak?
3: Ugye, ahogy említettem is, hogy a FC Barcelona kihez ide egy szakmai igazgatót, aki felelős a munkáért. Ennek a szakmai igazgatónak a felelőssége is, hogy a magyar szakembereket képesítse, egy kurzus adjon nekik, hogy ezt el tudják sajátítani, illetve az FC Barcelonától kapunk spanyol katalán edzőket, akik ugye végig itt vannak velünk, folyamatosan, tehát egy egész éves képzésen, és itt így adják át a tudást.
1: Ugye azért ez is nem, tehát hogy nem olyan hétköznapi információ, ez nem, hogy dolgoznak Magyarországon katalán futballedzők, igen. Ugye? Tehát szerintem nagyon fontos, hogy
3: nagyon
1: most erről
3: fontos.
1: Beszélünk.
3: Igen, ugye a katalános nem tudnak még magyarul, tehát gyakorolnak, de ugye a játékosoknak így angolul tartják az edzéseket, és ezért is kiemelten fontos, hogy a nemzetközi ugye tapasztalat szerzés mellett, ugye most már az angol nyelv is ott van, és ugye az úgy hallják a szakmai utasításokat, szakmai kapcsolatokat.
1: Már
3: hogy
1: kicsi kortól kezdve?
3: Kicsi kortól, így van, értelemszerűen mellettük magyar edzők segítik a tolmácsolás fordítást, de így is tapasztalják, és mondhatni anyanyelvük szinten oktatják így a gyerekeket, és akkor ezzel így tudnak még több tapasztalatot gyűjteni, így ugye a nemzetközi futballról. Ugye visszatérve arról, hogy a Messit és miként is hogyan válogatták, vagy találták meg, hogy a pont az FC Barcelonának ezek az akadémia kihelyezésével az volt a célja, hogy tehetséges játékosokat figyeljen és gyűjtsön. Hogy említettem a legelején, hogy az FC Barcelona napi kapcsolatban vagyunk, és ezáltal folyamatosan monitorozzák, nézik a tehetséges játékosainkat, és ugye mindenki álma, hogy eljusson a La Masiára. Tudjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz, de a játékosoknak ott van a lehetősége, és azon dolgozunk, hogy ez sikerüljön
1: valójában
3: nekik.
1: Nyilván a Barca Akadémián keresztül azért ez egy sokkal, sokkal egyenesebb út lehet, tehát hogyha itt felfedeznek egy tehetséget, nagy valószínűséggel előbb kerülhet a La Masiára, mintha amúgy egyébként egy magyar klubból végig kellene járni a bizonyos lépcsőfokokat, ez sem lehetetlen természetesen.
3: Ez így van.
1: De akkor innentől kezdve ez egy direkt csatorna, ha szabad
3: ez
1: így fogalmazni.
3: Ez így van, ez egy olyan direkt csatorna, hogy minden évben a legtehetséges legjobb játékosainkat közül kiválasztanak 4-5-6 játékost az FC Barcelona, és 10-12 napot kint töltenek a La Masián, abban a közegben, ahol Yamal, Messi, Kubarci, és ugye most már a fiatal sztárok megfordultak, vagy nevelkedtek, és igen, ez a célunk, hogy egy tehetséges játékosokat eljussunk.
1: Hát szülők, nem tudom, hallgattok-e minket, de azért szerintem viszonylag kevés olyan információ mehet át, ami vagy volt eddig tudható, úgyhogy kíváncsiak vagyunk a véleményetekre a 0630 55 55 605-ös számra, küldjétek el a SMS-eiteket abban a tekintetben, hogy szívesen látnátok mondjuk a tehetséges gyermekeiteket itt a Barca Akadémia inkubátorában nevelkedni, mert hogy ez valóban egy
6: mondjam
1: különleges
6: lehetőség. A kisebbik fiam Siófokban játszik, és most kijött az U16-os bajnoki sorsolás, és látom, hogy a Barca Akadémia is ott van, úgyhogy ti már a korosztályos bajnokságokban is, ugye ez az elmúlt 7 év kitermelt már olyan korosztályú gyerekeket, hogy már a magyar bajnokságban is indultok.
3: Persze, igen. Ugye.
6: Majd beszámolok az eredményre. Remélem, hogy...
3: Bízunk benne, egy jó. Az eredmény nem is az eredmény számít, azt számítson, hogy legyen játék, évezik a gyerekek. Értem, hogy minden gyerek szeretne nyerni, tehát azért edzünk, de nem mindig, mert ez a sportform ebben a korban nagyon-nagyon ingadozó, nagyon-nagyon változó, és a legfontosabb, hogy fejlődjenek, és érezzék jól magukat, aztán pedig majd meglátjuk, mi fog történni.
1: Na hát, még egyelőre csak éppen beleharaptunk ennek a történetnek a kezdetébe, de folytatjuk majd a hírek után, mert itt van velünk a stúdióban egészen majd 8 óráig dr. Kovács Barnabás, a Barca Alapítvány kuratóriumi elnöke és Balogh Barna Barca Academy Hungary vezérigazgatója. Velük jövünk vissza a hírek után.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
7: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Kiütéssel jutott Európa Liga főtáblára a Ferencváros. Újabb árhullámtól tartanak Nepálban. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
8: 4-0-ra nyert, így magabiztosan jutott a labdarúgó Európa Liga főtáblájára a Ferencváros. A Trabzonspor elleni visszavágón a török együttesből két játékost is kiállítottak. Az Európa Liga főtáblájának sorsolását ma délután 1 órakor rendezik. Győzelemmel kezdte a második csoportkört a magyar válogatott a férfi kosárlabda világbajnokság selejtezőjében. A Gaspar Okorn által irányított együttes 85-67-re nyert Észtország ellen Miskolcon. Per Zoltán 22 ponttal lett a legeredményesebb magyar játékos. Válogatottunk vasárnap Szlovénia ellen folytatja a selejtező sorozatot. Az Európa-bajnokságon a magyar női röplabda válogatott 3-2-re kikapott Lettországtól az isztambuli kontinens tornán, így egy fordulóval a csoportkör vége előtt biztossá vált, hogy az Alessandro Chiappini által irányított csapat nem jut nyolcad döntőbe. A lengyelországi Poznányban a kajakkenu VB-n a férfiak kenu egyesének 1000 méteres versenyében Fejes Dániel futamgyőztesként jutott döntőbe, ahogy a női kajak egyesek között Csikós Zsóka is, szintén 1000 méteren. A férfi kajak négyesek mezőnyében a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor kvartett futam harmadikként biztosította helyét a döntőben. Kiesett viszont a női négyesünk, illetve 200 méteren a kenus Hodován Dávid és a kajakos Balogh Gerge is. A kínai Kuyangban rendezett öttusa világbajnokságon Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita is a továbbjutást érő első 18 hely egyikén végzett, így várhatják a mai elődöntőt. Korábban a férfiak mezőnyéből a négy magyar indulóból ketten jutottak elődöntőbe, Kolesár Mihály és Szép Balázs. Ők ma küzdenek meg a döntőbe jutásért.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Ma választhatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés. Az elnökről és a nyomozati elnök helyettesről a 9 órakor kezdődő ülésen dönthetnek a képviselők. A hivatal vezetőjének, Unger Anna politológust, nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint javasolta az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. Már csaknem 470 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, 3 magyar zarándokot is keresnek. A két napja történt szerencsétlenséget egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A hatóságok újabb árhullámtól tartanak. Itthon a Katolikus Caritas, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Amerikai tóvá nevezte át az Ontario tavat Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba lépett. A Fehérház azzal indokolta a döntést, hogy a tó vizének legnagyobb része az Egyesült Államok területén található. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre.
0: Közlekedés.
8: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon. Sokan haladnak az M1-esen Bicskétől az M3-as bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. A fővárosban baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton. Vezessenek óvatosan!
0: Időjárás.
8: Az ország nagy részén derült az ég, csak elszórtan főként a Dunántúlon és az északi tájakon vannak fátyolfelhők. Napközben is derült, száraz idő lesz. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Itt augusztus 28-án reggel 7 óra 37 perckor a Nemzeti Sportrádió Sportreggelében folytatjuk a beszélgetésünket dr. Kovács Barnabással, a Barca Alapítvány kuratóriumi elnökével, és Balogh Barnával, a Barca Academy Hungary vezetigazgatójával. És ugye azt már nagyjából feltérképeztük, hogy egyrészt annó Barnabás hogyan indította a kapcsolatfelvételt a FC Barcelona menedzsmentjével tulajdonképpen, és jutott el oda, hogy nem csak hogy elkezdték komolyan venni, de egy egészen más polcra helyezték. Leginkább ugye annak a magyar múltnak és a magyar labdarúgó múltnak a tisztelete kapcsán, amire persze mi is mindannyian büszkék vagyunk, és aztán ugye ennek egy bizonyos szempontból folytatása lett az, amelyről ugye Barna már itt beszélt, hogy a világ 24 olyan akadémiájának az egyike létesült Magyarországon, ahol Barca szalónai módszerekkel tulajdonképpen oktatják a fiatalokat.
2: Spanyol edzők,
1: katalán edzők jóvoltából lehet igazából fejlődni, és ugye amikor elkezdtük azt mondani, hogy 7. éve léteztek, akkor milyen generációval indult ez? Tehát ezt csak azért is kérdezem, mert hát azért azt mindannyian nagyon várjuk, hogy mikor fognak a tehetségek szárba szökkenve, adott esetben akár ugye a felsőbb osztályokban is markánsan mutatni valamit abból a módszertamból, és nyilván abból a nevelési kultúrából, amit egyébként úgy ünneplünk a barcelonai labdarúgás kapcsán.
3: Már jó pár játékosunk bemutatkozott a különböző NB-s bajnokságokban, ugye miután tovább álltak tőlünk, ugye azzal is kezdtem, hogy szeretnénk ugye a magyar labdarúgásnak is adni játékosokat, amellett, hogy nemzetközi, vagy adja jó Isten, majd egyszer FC Barcelonához, La Masiába is küldjünk ki játékost. Tehát folyamatosan így mennek ki a kezeink alól új játékosok, hogy akkor NB-s bajnokságokban be tudnak mutatkozni, és azt az értéket, azt a módszert, amit tanultak itt, azt folytassák a csapatokon belül.
1: Ugye említette Szilvi, hogy neked a kisebbik fiad benne van ebben a körben. Melyik csapatban játszik?
2: Ő Siófokon,
1: ahogy mondtad. Csak azért lennék kíváncsi, hogy mikor egy teljesen külső szemlélő mondjuk leül nézni egy ilyen mérkőzést, vajon látszik-e ezeken a palántákon, hogy ők egy más szisztéma alapján készülnek? Tehát megvannak-e azok a jegyek, és ezt lehet, hogy Feri is meg tudná nekünk válaszolni, hogy már látható mondjuk 5-6-7 évnyi munka egy fiatal, tényleg még egyelőre nyilván a tizenéveit taposó jövendőbeli labdarúgón, hogy ő egy más módszerrel, egy Barca Akadémia módszerrel készül?
3: Igen, látszik. Ugye nekünk több csapatunk is van egy korosztályon belül, és a korosztályon belül csapatokon is látszik, hogy miként is hogyan játszanak. Lehet, hogy egyik csapat kevésbé erős, másik erősebb, de minden csapatunknál látszik az a játék, stílus, játékforma, amit meg szeretnénk valósítani az edzéseken, és utána a pályán is látni szeretnénk ezt.
2: Fel tudod mondani néhány szóban, hogy a hallgatók értsék, hogy mi ez a barcelonai módszer, ami eltér a Magyarországon honos utánpótlás képzéstől?
3: Hát ugye Barcelonánál, amikor FC Barcelona megszületett, vagy Barcelonában, Katalóniában, van az, hogy legyen nálad mindig a labda. Tehát ezt akarják okay. A játszóteren, ezt akarják mindenhol, és ne veszítsd el a labdát. És ugye ezt most is látjuk a FC Barcelona játék stílusán is, folyamatosan is a Flick ideje alatt, hogy náluk van mindig a labda.
1: Jó, tehát a Guardiolai elméletek
3: visszafelé
1: menek. Sőt, még visszább, persze, még a ugye, holland.
3: Igen, ő is mondta azt, hogy a futballi építésről szól, nem pedig a rombolásról, és meg a futballt egyszerűen játszani a legegyszerűbb, de mégsem sikerül. Tehát ez a legyen áld a labda, birtokold a labdát, urald a pályát, és ezt szeretnénk ugye látni.
1: Egyébként, ha visszagondolunk az a labdarúgó világbajnokságon a spanyol válogatottnak a teljesítményére, akkor azért ez
3: 8,
1: nagyon van.
3: 8 darab FC Barcelona vagy La Masiában növelkedő játékos.
1: És nagyon megjelent ez a
4: pálya.
2: És egyébként egy ilyen sikeres...
1: Ezt valaki most kicsit fájdalommal hallgat minket, hallja, de hát ha ez az igazság,
4: szintszerű,
1: ez az igazság.
4: Tehát a Real Madridból nem került be, a jelenlegi spanyol válogatottba, az FC Barcelona pedig 8 játékos került be.
2: Egy ilyen sikeres VB után érezhető, hogy többen jelentkeznek például a Barca Akadémiára?
3: Ugye a Barca Akadémiára, ha nem is jelentkeztek, rengeteg volt kiválasztónk, és több száz gyermek eljött, de olyan, akár Bajáról is voltak játékosok, akik megnézték a képzést. Ugye itt a Siófokra is visszacsatolva, itt a hogy nem nagyon messziről is jönnek hozzánk, jönnek kipróbálni, megnézni, de azért lehetetlen az, hogy 3-4-2 órákat utazzanak, egy órákat, hogy beszéltünk, hogy iskola után, meg minden, hogy edzések. Ezért is ugye a táborokat, nyári táborokat is szervezünk a Balaton partján. Balaton Szemesen idén két táborunk volt, és Balatonfüreden is volt két tábor, hogy mindenki igazából egy héten ott keresztül kipróbálja, milyen a Barcelonának.
1: Na most a táboroktól egy picit elszakadva beszéljünk, és Barnabáshoz fordulok, hogy mi minden egyebet szerveztek még, hiszen most már azért ez egy nagyon erősen szárba szökkent, több irányú cselekvés, amit csináltok, ugye nem csak ez a mostani kupa, ami lezajlott, mutatja azt, hogy az edzéseken túlmenően van bemutatkozási lehetőség nemzetközi utánpótlás tornákon, de itt azért nagyon szerteágazó, és sokszor olyan irányba is mutató a kezdeményezéseitek vannak, amely kifejezetten hátrányos helyzetű régiókat érint. Kérlek, ezt is mutass be nekünk.
4: Igen, ennek az oka az, hogy az akadémia működése alapvetően Budapestre koncentrálódik. Esetleg az élmény még a Barna által említett nyári táborokban, vagy az FC Barcelona által szervezett úgynevezett klinikeken lehet. Egyébként ide külsősök is tudnak jelentkezni az akadémiánál, tehát minden év novemberi és februárjában mennek, tehát valaki azt szeretné mondjuk Békés Csabáról vagy Győrből, akkor be tud jelentkezni, kifizeti a részvételi díjat és tud csatlakozni az akadémia által szervezett programba. Viszont ezt mi kevésnek találtuk, hogy csak Budapest, és létrehoztuk a Barca alapítványt, Barca Akadémiai Hangerő Alapítvány egész pontosan, ennek az alapítványnak a kuratóriumába az akadémia vezérigazgatója is részt vesz, és az alapítvánnyal azt szerettük volna, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket az ország többi részén olyan helyzetbe hozni, hogy egy kicsit kiszakadjanak a mindennapokból, adni nekik Barcelona élményt, vagy egy világsztárra való azonosulásnak az élményét, és így a kocsis kupát szerveztük meg ezeknek a gyerekeknek. Ugye a kettő közt az az átmenet, vagy mindjárt átérek arra, tehát a kocsis kupát ahhoz tudnám hasonlítani, mint a Szabadföld kupa volt régen, a Barca nemzetközi kupát, meg a magyar kupához, és a kocsis kupa győztese vehet részt a Barca nemzetközi kupán, ez 2020-ban Salgó Tarjának az együttese volt. 20 helyszínen rendeztük meg a kocsis kupát az idén.
1: Ez tulajdonképpen egy ilyen nagy, széleskörű előválogató, nevezzük hát, így. Olyasmi, több igen, van, igen, de a végén van egy ilyen jutalom lehetőség.
3: Jutalom lehetőség, hogy az alapítványnak pont ez a célja, hogy megszervezzen, vagy meg tudja szervezni olyan hátrányosú kis településeken is ezt a kocsis kupát, selejtező sorozatot, hogy a végén eljuthasson a budapesti döntőbe, és a budapesti döntő U12-es korosztálya fog döntő, ugye azok játsszák, U12-esek, U11-esek, annak a döntőnek a győztese, nek lesz egy ilyen lehetőség, óriási élmény, hogy a Barca Academy Hungary Cup-on részt vegyen, és ugye tavalyi győztese a Palóc Farkasok voltak, idén ugye a Salgótarjáni csapat, de tavaly például az Middlesbrough FC-vel volt lehetősége játszani a kocsis kupa győztesének, idén a kocsis kupa győztesének pedig a Bisztrice csapatával volt lehetősége játszani, tehát olyan lehetőséget adunk a kisebb településen lévő futbolistáknak is a kocsis kupával, hogy a végén akár eljuthassanak.
4: Ez fontos még elmondani, igen, hogy az a 20 helyszín, ez összesen 1515 gyereket, 94 települést és 149 csapatot takar. Országos lefedettséget is tudok mutatni itt a térképen. Itt látszik, és ezen a térképen azt is lehet látni, hogy főleg a keleti ország részből érkeznek a gyerekek. A partnerünk a Magyar Református Szeretetszolgálat, velük együttműködve a hátrányos helyzetű települő. Ott, ahol van olyan ember, aki szereti a focit, érdeklődik,
1: ez azért van, amit tulajdonképpen mindig is gondoltunk arról, hogy éppen a sport, és talán azon belül a labdarúgás az a fajta kiugrási lehetőség, amely, hogyha van egy messze született tehetség, de ott van benne a csí, tehát ott van benne minden, ami kell ehhez, akkor valahogy mégiscsak a radarra kerüljön, és ebből a...
4: Ez is egy szempont, hogy a gyerekeket motiváljuk ezzel, de mi nem tagozódunk be, uh-huh. az alapítvány nem tagozódik be ilyen értelemben a meglévő rendszerekben, mindenhonnan jönnek csapatok, van, ahol az egyesület adja, van, ahol az iskola adja, hát van, ahol csak össze...
1: Inkább az élmény részére.
4: Uh-huh. Nagyon fontos, hogy a Kocsis Sándor, az aranycsapat gólkirályáról beszélünk, aki tulajdonképpen az FC Barcelona játékosa volt, tehát átlít akadémia, FC Barcelona, Kocsis Sándor, közösségi élmény, tehát ez egy elég sokszínű, és ezt azért kevesen tudják ma Magyarországon. Hát szerintem a Bozsik program után a második legnagyobb gyerek program vagyunk most már. Lányok is vannak, bevontuk 3 évvel ezelőtt a lánycsapatokat is. A lányoknak szerveztünk tornát, van egy SDG kupa, ami kifejezetten a kelet-magyarországi lány és fiú, most már bővítettük azt is, fiú csapatoknak szeptember 19-én lesz Nagyecseden a Szatmár határok nélküli rendezvénynek az egyik kísérő programja 12 csapattal, ez az SDG kupa. Ez is az alapítványhoz kapcsolódik, hát ez másabb, mint a Kocsis kupa. Kocsis kupát természetesen jövőre 2027-ben is megrendezzük, illetve van még egy nagyon fontos kettő, amit említenék, programunk az akadémiával közösen a Barca Adventi Gála. Az előbb említett katalán edzők foglalkozást tartanak december, meg most már az időpontja december 2-a a Kánaüti Sportcentrumban. Tavaly 200 gyerek volt, 23 hátrányos helyzetű településről, és akkor gyerekekkel nem foci meccs volt, hanem labdás foglalkozás, ajándékcsomagot kaptak, könyvet, meg is mutatom egy ilyen pólót.
1: Aha.
4: Minden gyerek kapott, és ettől nagyon-nagyon boldogok voltak. Hát ez volt az adventi gálának a része, és a jövő évi programunk még egyel fog bővülni, ez a Kubala 100.
1: Ezt akartam is mondani, hogy a 2027 ez egy izgalmas esztendő lesz.
4: Igen, többek közt azért is, mert ugye 50 éves a spanyol-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételek 50. évfordulója van, ebben ragyogóan illeszkedik ez a Kubala 100. Ugye a spanyol válogatott most éppen a világbajnok, 8 játékost adott az FC Barcelona, és barcelonai főkonzul koromban megszerveztem ezt a Kubala 90 emlékévet, ami senkinek nem jutott eszébe, hogy ilyen legyen, sőt 90-es emlékév szervezése nagyon szokott ugye az embereknek az eszébe jutni, nekem igen, és ennek is köszönhetően volt egy barcelonai királyi palotában egy nagy rendezvényünk, a Grupama arénában volt egy nagy rendezvényünk, szobor megemlékezés, közterület elnevezés Kubaláról, tehát ezek
1: akkor
4: voltak
1: biztos a... Biztos vagyok benne, hogy a Kubala 100-ra ezt meg fogod fejelni.
4: Igen. Konkrétan, és akkor így kapcsolódva az akadémiához, meg az alapítványhoz, konkrétan 2027. augusztus 28-án vagy 9-én 100 csapat részételével fogunk szervezni 100 gyerekcsapat U12-be egy Kubala 100 emléktornát, így még a sportesemények közé szeretnénk az FC Barcelonát Magyarországra elhozni.
1: Csak úgy mondom.
4: Két hete itt volt a Real Madrid, tehát ez nem egy
2: nagy dolog.
4: Vagy három, de az FC Barcelonát Magyarországra hozni, illetve

0: amit ma a világ legjobb labdarúgásának tekintünk, mert tehát azért tényleg végignézünk, és nem csak a játékosoknak az eredménylistáján, de hogy a mostani minőségi európai csapatokhoz szinte majdnem mindenhova spanyol edzőt, katalán edzőt, olykor-olykor származó
1: pont
0: edzőt.
1: Pont kapcsolódóan szeretném megkérdezni, hogy ugye a futballkultúrát és a magyar tradíciót is képviselitek. A mai gyerekek vajon tudják, hogy ki volt Kocsis Sándor vagy Kubala László?
2: Igen. Igen, igen, igen, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, minden rendezvényünkön kint van a Kubala László, Kocsis Sándor és Szibor Zoltán életét bemutató rollapok, jövőre tervezünk vándor kiállítást is, illetve filmet, meg a megjelent könyveket, festményeket, tehát van egy elég nagyívű programunk erre nézve, és hát ugye a sport az az egyik legjobb diplomácia, és akkor itt ragadom meg a lehetőséget, és köszönöm Zsuzsa, hogy ugye erről a platformon is ismerjük egymást, hogy te, mint a Győri Széchenyi István Egyetem sportdiplomácia képzésének évek óta tárgyfelelőse vagy, és a kezdetektől ott vagy. Tulajdonképpen ez is segítette ez a képzés a Barcelonával való kapcsolatot, mert ebben az FC Barcelonának a szakemberei is részt vesznek, tehát ez a korábbi kapcsolat felvétel, ami főkonzul koromban volt, ez a képzésnek köszönhetően mind a mai napig intenzíven él, és ennek köszönhetően tudjuk az akadémiát támogatni, a gyerekeket foci élményhez juttatni, Kocsis Sándort akár Milotára, Szatmár vármegye utolsó magyar településére elvinni a Kocsis Kupa fordulójára, de hogy a Real Madridot is tegyük vissza a térképre, és nem elsősorban azért, mert hát ott játszott a leghíresebb magyar Puskás Ferenc, Tóth Zele József is ott volt ezen.
0: Aki egyébként Isten éltesse, ugye itt volt most a
2: 91. életévű van, és így lehetővé tesszük a gyerekeknek, hogy olyan személyekkel találkozzanak, akik tényleg ezeket a nagy legendákat, vagy utódja, vagy együtt játszott velük, sőt, terve van véve, hogy korábbi igazából csak időpont kérdése, korábbi Barcelona sztárjátékosok is részt vegyenek ezen a valamelyik program sorozatunkon. Többel is kapcsolatban vagyok, csak az, hogy a naptárukba hogy fér bele, mert személyesen is ismernek, és megígérték, hogy eljönnek Magyarországra. Hát valamikor a jövő év folyamán remélem erre sort kerítünk.
0: Hát egészen hihetetlen, hogy most azért szerintem kaptunk egy nagyon komoly keresztmetszetet arról, hogy a világ egyik leginkább ünnepelt labdarúgó akadémiája, iskolája, stílusa, kultúrája egy egész komoly darabbal van jelen itt Magyarországon, és ebben részt lehet venni a gyerekek képzését tulajdonképpen ezen a helyen is el lehet indítani, sőt, szárba is lehet szökkenteni. Egy mondatra van még időnk, Barna, hogy az idei 6. Barca Academy Hungary Cup hogy sikerült, hogy érzékeled?
3: Ugye 54 csapat vett részt, ebből több mint 20 csapat volt nemzetközi. Romániából, Szerbiából, Szlovákiából érkeztek hozzánk csapatok, illetve az U12-ben, az elit mezőnyben a Middlesbrough FC csapata vett részt. Ugye a 2015-ben született játékosok voltak idén a kiválasztott, vagy ő volt az a korosztály.
0: És
3: ugye az észak-angliai, ez egy a Middlesbrough FC-nek az észak-angliai részén, ez egy már egy olyan csapata, olyan játékosai, kiválasztott játékosai voltak, akiből esetleg már jövőben fogunk látni angol válogatottban is játékosokat, tehát, és idén ugye a Middlesbrough FC nyerte a U12-ben, tehát gratulálunk nekik innen is.
0: Fantasztikus,
3: de ugye U10-ben, U11-ben és U9-ben is szép eredményeket értünk el, vagy volt így, tehát jól sikerült, és ezzel a tornával nem csak a játékosok, hanem a szülőkről is, családokról is szól ez a két nap, ugye. Mert mindig azt mondom azért, hogy mindig úgy beszélek, meg úgy mondom a megnyitóikon, hogy ezért a szülőknek nagyon-nagyon-nagyon
4: Fontos szerepe van.
5: Mi mindig megveregetjük egymás vállát, mert tudjuk milyen az, hogy edzésre vinni.
3: Logisztikázni, mosást, mindent a gyerekeknek.
4: Sportapukák.
3: Óriási élmény, hogy itt a augusztus végén együtt tudnak így a családok ott lenni és szurkolni a gyerekeknek.
0: Hát ugye a Barcelona is valahol egy családi hangulatról híres, tudod?

0: tulajdonképpen egy nagy családnak vallja magát sok szempontból, és ezt szerintem kifelé kommunikálva is lehet érzékelni, és hát természetesen ezek szerint ez hát ebben a korosztályban is nagyon jelen van, úgyhogy így van. Azoknak a sportszülőknek is minden elismerésünk, akik beszállnak ebbe, valljuk meg mókuskerékbe, ott vannak, viszik, várnak rá, tényleg, tehát ezeket nem szabad elfelejteni, de ezek szerint ugye ennek a lehetőségnek köszönhetően például itt nálatok egy remek, a világ egyik legelismertebb képzését kaphatják, úgyhogy
1: minden világsztár labdarúgó mögött azért volt egy apuka, vagy egy anyuka.
2: Ez így van. De a legfontosabb, hogy a gyerekek sportoljanak, mozogjanak, és olyan élményeket szerezzenek, szerintem, hogy más a sport, vagy bármilyen labdarúgás más nem tud adni. Tehát, és közösséghez csatlakozzanak. Abszolút. És délután lemenjenek edzésre, ott legyenek, hétvégére menjenek mérkőzésre, és tényleg ez a legfontosabb, és mi is ezen dolgozunk, hogy élményeket adjunk, és aztán majd.
0: Nekem úgy tűnik, hogy elég jó úton haladtok, és a tervekből is gazdagon van. Barnabásra nézek, a jövő év ezek szerint, hogy elhangzott, sok szempontból fantasztikus mérföldkövet jelent, ugye a Kubala 100 ünnepi év kapcsán, és minden olyan program tekintetében, amihez kapcsolódik. Úgyhogy ezeket is természetesen figyelemmel kísérjük majd örömmel, és hogyha beszámoltok róla, amikor ezek az aktivitások érkeznek, akkor azt örömmel fogadjuk. Úgyhogy hát köszönjük szépen, itt volt egy
1: sok
0: kis komoly utazásunk Barcelonába, mégis Magyarország. Országon belül. Megismerhettük ezt a világot dr. Kovács Barnabás, a Barca Alapítvány kuratóriumi elnöke, és Balogh Barna, Barca Akadémia Hungary vezérigazgatója volt az elmúlt órában a vendégünk. További sok sikert nektek, és hát természetesen a műsorunk folytatódik egészen 10 óráig. Maradjatok velünk.
3: Köszönjük szépen.
4: Sok sikert kívánunk.
2: Sikeres sportélet.
5: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, augusztus 28-án 8 óra 8 perckor folytatódik a Nemzeti Sport Rádióban a Sportreggel Szabó Szilvivel.
2: Jó reggelt,
1: jó reggelt mindenkinek, és hát, mint ahogy ezt péntekenként már megszokhattátok, itt van velünk a vonalban kedvenc kapitányunk, a mester, dr. Kemény Dénes. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Dénes!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na hát mondanám azt, hogy vízilabdázunk, de most az a nagy helyzet, hogy itt a sportági túltengés szempontjából ott kevesebb fontos dolog történik per pillanat, viszont a labdarúgás házatáján annál több, és tudjuk jól, hogy ebben is rendkívül tájékozott vagy, úgyhogy mit szólsz így akkor csak az első benyomás azzal kapcsolatban, amit a Ferencváros tegnap letett az asztalra, ahogy ezt letette, és ahogy tulajdonképpen kirúgta magát az Európa Liga őszi főtáblájára?
3: Nagyon érdekes, mert egy hete ugye arról beszéltünk, hogy a világsztár érkezése az ellenfélnél az mindenképpen ott bedobta a kadicsot a laborba, hogy így mondjam.
1: Szalára gondolok, igen, Mohamed Szalára. Így van.
3: Így van, és várható volt, hogy nem lesz zökkelőmentes, meg nem az fog történni, hogy ráadják a meszt, és akkor 5 perc múlva 4-0 javukra. És én ennek tudtam be az első mérkőzésen, hogy a Ferencváros jól játszott, ők meg olyan dadogva. Uh-huh. És a második meccsen meg, itt meg egy egészen más dolog jött, mert ugye azt tűnt, hogy a két meccs közötti török mérkőzésen már, mint hogyha megmozdult volna valami a Szala körül, elkezdett jól játszani, elkezdett része lenni a csapatnak. Ez ugye aggasztó volt az FTC szemszögéből. Itt pedig egyszerűen szerintem egy játékos fegyelmezetlenség lehetett, hogy nem tudom mi az oka, de a piros lapot követően nem volt szerintem a törökökben az a higgadság meg, hogy oké, egyre kevesebben maradtunk, de hát miután 0-1-re állunk, egyre kevesebben is rúghatunk két gólt ilyen fantasztikus játékos társakkal, akik ugye körülnéznek egymás között, akik vannak, és nem szépen higgadtan játszottak volna azt szerint tovább, hogy 10 maradtak, de kell rúgni két gólt, és nem kapni, hanem elvesztették egy kis a fejüket, utána hát elgurult a gombolya, és a Ferencváros meg borzasztó higgadta, nagyszerűen élt ezzel a helyzettel. Viszont ha már edzősködtem életemnek egy részét, ha említsek azért egy fontos dolgot, az aktuálisan regnáló magyar bajnok edzője lett az FTC edzője, és a korábban regnáló FTC újból olyan szinten produkál, és nem csak nemzetközileg, nem a magyar vizeken is, elkezdett úgy produkálni, ahogy az FTC-hez az méltó. Hát nem tudok nem összefüggést találni az edző személye és az eredményesség között, mert ugye az nagyon sokszor megállapítottuk, hogy az edzőknek egyetlen igazi ismérve van, az pedig kiírják a villanyúságra.
1: Igen, ez abszolút így van, és szerintem azzal, amit most mondasz, nagyon-nagyon sokan egyetértünk. Én itt az elmúlt napokban úgy fogalmaztam, hogy nyilván elsősorban távozók voltak most itt azért az FTC házatáján az elmúlt időszakban, de azért a legeslegfontosabb és legértékesebb igazolás megtörtént Borbély Balázs személyében, és hát látható, és egészen döbbenetes, amit, ahogy te magad is ugye lerajzoltad ezt a képet, hogy milyen nagyon plasztikusan a saját ízlésére és a saját elképzelésére formálja majd, hogy nem ugyanazt a csapatot, sőt ugye a hiányzókkal is rendelkezésre álló csapatot, amikor már sokszor beszéltünk arról, Dénes, ugye azzal főzöl, ami van, de hogy ezt, mintha én ahhoz hasonlítottam a reggel, amikor beszéltünk, mint amikor egy igazi órásmester kezébe veszi azt a bizonyos eszközt, és minden csavar a helyére kerül, és minden alkatrész és minden fogaskerék oda kerül, mert valahogy az összes játékos megtáltozott a saját posztján. És még egy dolog, hogy ez a Borbély Balázs mentalitásából sugárzó stratégiai nyugalom is valahogy órá lett rajtuk, ezt én nem tudom, ezt hogy csinálja.
2: És bocsánat, egy mondatot közbeszúrok, hogy ezt az órás mesterséget, ugye Borbély Balázs az elmúlt évben Győrben vitte véghez, most pedig néhány hét alatt a Ferencvárosnál is. Tehát ez a nagy dolog, hogy két csapatnál is ugyanazt a módszert tudta.
1: Szóval egy ember mentalitása képes valóban ilyen hatással lenni, vagy ez a nagy edzők tulajdonsága, vagy a rátermett edzők tulajdonsága? Mit gondolsz?
3: Hát ez egyértelműen nagyon rátermett. Én egyszer találkoztam vele Dunaszerdáján egy rendezvényen, ott volt a Győrnek a teljes akadémia szakember gárdája, és ő is eljött erre az eseményre, és akkor ott beszélgettünk egy pár szót. Nyilván a dunaszerdahelyi edzők is ott voltak, és egy higgadt, nyugodt fiú. Én azt érzékelem, most így mondtátok ezt a órásmester dolgot, hogy azért ő nem akar a Vostokból Rolexet összecsavarozni. Ezt azért szerintem jól kezeli, és valószínűleg, nem vagyok az öltözőben, tehát nem tudom, hogy miket mond, de valószínű, hogy minden hangszeren játszik, mert azért az edzői munkában sajnos kell, hogy legyenek olyan ravasságok, amikor az ember nem ül szinte, hanem a cél érdekében egy kicsit azért más hanglejtésű mondatokat mond a játékosoknak, hogy elérje azt, amit szeretne a játékostól. Ez pedig az ő esetében az is lehet, hogy egyébként indokolatlanul fölemeli a hangját, az is lehet, hogy az indokoltan fölemelendő hang helyett inkább kikeresi azt a kevés megdicsérhető dolgot, és belefűzi, beleszendvicsezi, ezt tegnap hallottam, ezt a edzői kifejezést, szendvicsként eldugja benne azt, ami igazán kinyitotta a száját, és amit el akart mondani. Tehát azt az egy-két figyelem felhívás valami javulási lehetőségre, de nem szintisztán reflektorfénybe tolja a játékosnak. A 100%, hogy itt is ez a mentális rész az erős, a legvégén mindig a mentális rész dönt, ugye most beszéltük, hogy tegnap gyakorlatilag mentálisan bukott meg a török csapat.
1: Igen.
3: Nem próbálkozom kimondani a nevüket, azért mondom, hogy a török csapatnak. Valahogy nem familiáris nekem ez a Fenerbahcsét, azt tudom mondani, hogy valahogy a
1: tetszik. De a Trabzonsport az nehéz.
2: Jó, hát nem lehet minden csapat Manchester United.
1: Az igaz.
3: Hát igen, az is egy kiejthetőbb kifejezés. A lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy ha kell taktikailag, adja az önbizalmat, ha kell ezekkel a jól elhelyezett félmondatokkal, ha kell olyan feladatokkal, ami a bizonytalan játékost stabilizálja a saját mentális erejében, és a többi, és a többi. Szerintem, mondom, akkor hogy másik hasonlót mondok, ő minden hangszeren játszik, a 100 tagú zenekarba szerintem bármelyik hangszert a kezébe lehetne adni.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy valószínűleg ebben nagyon komoly eszköztára lehet, mert ami jól érzékelhető szerintem, hogy mindenki a saját posztján nagyon él, nagyon pezseg, tehát Zakariasen új erőre kapott, de ugye elmondhatnánk ezt nyilván nagyon sokakról, ugye a visszaigazolt Nagy Ádámról kiderült, hogy tényleg szerintem ez egy sokad virágzás, vagy mindenképpen másod virágzás, tehát egyértelműen ez érzékelhető, és tegnap is szerintem, ahogy néztük Korbut, de a csapat többi tagját is.
2: Nagy Olivér, aki fiatal.
1: Ugye fiatalként ezt el is mondta, hogy ő maga se tudta, még ugye a kinti mérkőzésről beszélünk, hogy ezt a bátor lépést meghúzhatja egy ilyen fiatalra, rábízhat-e ugye egy kezdő pozíciót, és hát az élet igazolta, hogy jó döntés volt, ugye milyen fantasztikus volt az a beadás az Akerészen góljánál. Szóval nagyon érdekes dolog ez. Én persze abszolút hiszem azt, hogy ugye a szerencséért megdolgozik az ember, tehát emögött azért nyilván rengeteg munka és elgondoltság van, de én azt látom, hogy valahogy a légkör az egészen építő hangulatú, és ezt szerintem nagyon régen tapasztaltuk ennél a klubnál.
3: Igen, és annál nagyobb örömet nem tudsz egy játékosnak adni, mint hogyha jól játszik.
1: Igen.
3: És akkor játszik igazán jól, hogyha azt csinálhatja, amit a legjobban tud, és akkor édesapám mondata jut eszembe egy-egy játékostól, így klubmeccset a relátorról nézve, azt mondta, hogy hamis poszton játszatják. Magyarul előfordul az a farkasvakság egy edzőnél, hogy nem veszi észre, hogy a játékosnak mi lenne az a feladat, amit a legmagasabb szinten meg tudna csinálni, ennél fogva óriási lenne utána az önbizalma, és a csapatnak is nagy hasznára lenne így. Kivételek azok az esetek, amikor látja, hogy mást kellene játszasson, mert csak olyan a játékos állomány, hogy kénytelen nem azt a feladatot adni neki. Ebből a szempontból akár egy FTC klub szinten, akár egy válogatott bármelyik sportágban, az megteheti, hogy olyan, az edző olyan játékosokat választ, akik azt fogják majd csinálni, amit legjobban tudnak, mert úgy rakja össze a hazaikat.
2: De akkor bedobom Dénes, Árnes Lott és Szoboszlai Dominik esetét. Ugye kényszerűségből védőként, hátvédként játszatta a Szoboszlai Dominikot, mert ugye sok volt a sérült. Szerinted ennek köze volt ahhoz, hogy nem tudott címet védeni a Liverpool, és épp hogy csak a bajnokság végén biztosította be a BL indulást érő helyet?
3: Hát a Liverpool szónál én megmondom, a Beatles esetében elakadtam. Én azóta nem nagyon ismerem ezt a kifejezést. De visszatérve a kérdésre, ezt az játékosoknak is nyilván volt erről véleménye, magának az érdekeltnek, a Dominiknak, de azt gondolom, hogy Arne Slot nagy eséllyel jól szerette volna a csapatát összerakni, valószínű abban 25-30-35 fős, nem tudom mekkora kerete van egy ilyen Premier League csapatnak, nem talált más megoldást jobb hátvédként, mint őt, és ez tényleg egy kényszer megoldás volt. Ha lett volna egyébként az öltözőben a játékosok között olyan, akivel ezt meg tudta gondolni, akkor hibázott. Ha viszont azon gondolkodott, hogy így azért van egy olyan jobb hátvédje, aki a pontrugásoknál elő, akár szögleteknél, akár szabadrugásoknál, amit szabai szezonban láttunk, nagyon gólveszélyes, vagy nagyon a csapat szempontjából fontos, akkor inkább játszom jobb hátvédre, de legyen a pályán, mert amikor ilyen helyzetek vannak, akkor nyilván akár bal szélső helyéről is elvégezheti azt, amihez ért.
1: Igen, ugyanakkor az is tény, hogy nem ő az egyedüli, ugye például Salai Rolandról is azt mondják, hogy a Galatasarayban nem abban a pozícióban játszik, mint ahol amúgy egyébként a válogatottban helye van, és valószínűleg itt jobb, de ő is szerintem abban egyszerű, hogy tud ehhez alkalmazkodni, illetve ugye nyilván fel kell mérni, hogy a csapatban esetleg vannak nála, ez is elhangzott tegnap, akár drágább, akár mondjuk valóban inkább a csatár pozícióra alkalmas személyek, és hát milyen hasznos munkát végez, és ha már itt tartunk, akkor arról mi a véleményed, ugye, hogy ez azt mondják, hogy történelmi dolog, hogy a légiósok szempontjából 7 magyar játékos, és nem is mondhatni, hogy másodrendű szerepet, hanem nagy valószínűséggel kezdő pozícióban lévő pozíciót foglal a csapatában, most már a labdarúgó bajnokok ligája főtábláján az ősztől kezdve, tehát önmagában ez rekord, ugye Varga Barnabás például egészen hihetetlen vette ki a részét abban, hogy az AEK Athén ugye kijutott a főtáblára, 2 góllal örvendeztette meg legutóbb a csapatát szokás szerint, ugye egy kapáslövéssel és egy fejes góllal, fantasztikus volt. Inkább azt kérdezem ebből előremutatóan, hogy milyen hosszú távú előnye lehet a válogatottnak szerinted abban a tekintetben, hogy 7 a válogatottban tényleg gerincjátékos alkotó személy végül is játékos ott van a legrangosabb európai kupa porondon.
3: Nyilvánvaló, hogyha belegondolunk, a válogatott legfontosabb mérkőzéseinek a vége felé, ezt láttuk sajnos ugye szomorúan is, igen, a vége felé tapasztalat dönt, és minél több ilyen hőfokú, ilyen tétre zajló és ilyen szakmai szinten zajló mérkőzésen vesznek részt ezek a játékosok, majd a válogatottban, amikor hasonló helyzetbe kerülnek, nagy eséllyel jobban oldják meg. Hát ez mindenképpen hasznos lesz a válogatott szempontjából, de nagyon érdekes most, hogy a kérdés volt, hogy végig szaladtak ezek a nevek, hát tulajdonképpen mindegyik fiú, így úgy amúgy, de egy önálló külön történet, ahogy oda jutott, hogy most a BL főtáblán, igen, játszik, mert vegyük ki a ki édesapja irányítása mellett készült, majd nagyon gyerekként kikerült a Salzburgi neveldébe, hogy így mondjam, ahol sok nagyszerű játékos került aztán először Bundesligába, majd a Premier League-be. És akkor itt van a Varga Barna, akit említettél szintén, akit meg köszönhetjük a Bognár Gyurinak, hogy a mit tudom én, második ligából, a magyar második ligából Paksa vitte, onnan került aztán, amikor már nagyon jól játszott az MKC-hez, és így tudott kikerülni az AEK-be, illetőleg a Bajnokok Ligájába. Tehát ezek mind-mind önálló történet, nem tudjuk ráhúzni egy kaptafára a hét játékost. És hát a fotball egyébként alapvetően mindig is ilyen volt, mindig nagyon sok különleges háttér sztori volt egy-egy nagy csillag mögött.
2: A beszélgetés végén egy kicsit én még visszatérnék a Ferencváros tegnapi meccsére edzői szemszögből. Átérezted, Dénes, a török edző az azóta már lemondott Fatih Tekke helyzetét, aki felkészíti a csapatot, ő maga is felkészül valamiféle forgatókönyvre, ehhez képest iszonyú fegyelmezetlen módon már a 13. percben ugye piros lapot kapott az egyik játékosa, a török játékosok teljesen szétestek mentálisan is, mindenhogyan. Szóval ott ülnél a kispadon, és ezt látod, akkor mit lehet tenni? Tehát egyszerűen ott már semmi nem a futballról szólt semmi.
1: Tényleg,
2: így van.
1: Valóban. Mondhatni, hogy önálló életet kezdett élni a csapat, sajnos rossz irányban. Igen.
3: Hát azért ez egy futball öltöző, nem nagyon merek pálcát törni. Más azért nálunk a helyzet. Egy kicsit hasonlóan éreztem, mint amikor világversenyen bekerülsz az elődöntőbe egy fantasztikusan lejátszott és magabiztosan több gólal megnyert negyeddöntőt követően, és az a mérkőzés másképp alakul, nyögvenyelős lesz, és olyankor könnyű elveszíteni ezt a meccset, hogyha neked nem volt meg a B-verzió. Tehát leülni úgy a kispadra, hogy na, tegnap előtt fantasztikusan játszottunk, ma újra úgy fogunk és simán nyerünk, hát akkor ahhoz nem is kell edző. Neked igazából az kell a fejedben legyen, hogy na, azt gondolja mindenki, meg mi is egyébként, hogy ezt most megismételjük, és ami 4-4-en keresztül ment, az most még 4-4-en keresztül fog menni, de majd nem az lesz. Hogy nyerjük meg rosszul játszva, és hogy tudjunk váltani, hogy ne zuhanjunk be az árokba. És én azt gondolom, hogy ő leült, volt egy terv, elképzelték, hogy nyilván stabil védekezés mellett így úgy most már a formában rendülő legjobb játékosaik segítségével megrúgják azt a két gólt, amivel tovább tudnak jutni. Ehhez képest jött a kiállítás, szerintem erre nem volt vész forgatókönyv, illetőleg itt valahogy lehet, hogy egy néhány percet késett csak, hogy beavatkozzon, ugye nincs time out a futballban, beavatkozzon, és szépen elmondja azt, amit én a legelején mondtam, hogy volt egy esélyük, az, hogy ezt most lenyelik a nyelvüket, nem szólnak egy szót se, ez történt, egyel kevesebben vagyunk, de a tervet ugyanúgy végrehajtjuk. Futballba láttunk már ilyet. Tehát ehhez képest a mártír szerepkört, meg a hisztis, nem mondok más szót, szerepkört játszották el, az viszont tökéletesen.
1: Hát így van, és hát annak a vége természetesen a másik oldalról nézve azért az, amit láttunk, hogy a Ferencváros viszont hihetetlen fegyelemmel csinálta végig ezt a mérkőzést, az utolsó 20-25 percet már senki nem kívánta, már mindenki a bajta volna, de mégis le kellett tolni, mert így volt rendjén. Úgyhogy gratulálunk Borbély Balázsnak és csapatának ehhez a fegyelmezett meneteléshez, és nem csak a Trabzon elleni mérkőzésre gondolok, hanem természetesen az egész selejtező sorozatra, és hát kíváncsi a várjuk a sorsolás kapcsán, hogy milyen nagy csapatok jöhetnek szembe, hiszen azért elhangzott, hogy véletlenül igen nagyok, úgyhogy nagyon sok mindenről lesz még mit beszélnünk, átbeszélnünk most egy picit a anyasporták háttérbe szorul, de azt hiszem, hogy nagyon sok izgalmas edzői szempontból is megfejtendő kérdést fejtettük meg a te segítségeddel, Dénes. Úgyhogy köszönjük szépen, egy további jó hétvégét kívánunk, és várunk vissza.
3: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Köszönjük szépen, szia. Természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban abszolút kihagyhatatlan lesz péntekenként, most meg pláne, hogy Bánki Dodival is átbeszéljük a tegnapot, úgyhogy a következő fél órában őt halljuk majd.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kiütéses győzelem után jutott főtáblára a Ferencváros az Európa Ligában. Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése. Derült, száraz idő lesz ma. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Egymás után harmadszor lesz ott az Európa Liga főtábláján a Ferencváros labdarúgó csapata, miután 4-0-ra kiütötte a selejtező utolsó fordulójának hazai visszavágóján a Mohamed Szalatis soraiban tudó Trabzonsport. Az FTC 5-0-ás összesítéssel nyerte meg a párharcot. Az Európa Liga főtáblájának sorsolását ma 1 órakor rendezik, és az M4 Sporton élőben láthatják. A labdarúgó bajnokok ligájában pedig tegnap sorsoltak. Szoboszlai Dominik és Kárkez Milos együttese a Liverpool, az Atletico Madrid és az Inter mellett többek között a Gulácsi Pétert is soraiban tudó Villarreallal is találkozik. A magyar kapus spanyol csapatára emellett a címvédő Paris Saint-Germain, a Barcelona és a Manchester United is vár. Varga Barnabás és Vitális Milán együttese, az AEK Athén pedig a rekordgyőztes Real Madrid és a Manchester City mellett a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray együttesével is megmérkőzik. Willy Orbán klubja, a Lipcse pedig a két manchesteri csapat mellett a Real Madriddal is összecsap majd. Az idei BL főtáblán 7 magyar játékos lesz, ami új rekord. Győzelemmel kezdte a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörét a magyar férfi kosárlabda válogatott. A nemzeti együttes 85-67-re nyert Észtország ellen Miskolcon, a mieink vasárnap Szlovénia ellen folytatják a selejtező sorozatot. 3-2-re kikapott Lettországtól, így egy fordulóval a csoportkör vége előtt biztossá vált, hogy nem jut nyolcad döntőbe az Európa-bajnokságon a magyar női röplabda válogatott. A mieink ma a szlovénok ellen zárják a csoportkört Isztambulban. A 15 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ma választhatja meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés. Az elnökről és a nyomozati elnök helyettesről a 9 órakor kezdődő ülésen dönthetnek a képviselők. A hivatal vezetőjének, Unger Anna Róza politológust, nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint javasolta az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. Konstruktív ellenzékiségre törekszik a Mi Hazánk mozgalom a Tisza párttal, de nem hagyja magát támadni, jelentette ki a Mi Hazánk elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Torockai László a Felkelőben arról is beszélt, hogy az elmúlt években rendszer szintű korrupció szőtte át az országot, ami elfogadhatatlan, és ezzel a jövőben is szembe fognak szállni. A pártelnök emlékeztetett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását a Mi Hazánk mozgalom is megszavazta. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo-n. Bóna Szabolcs hozzátette, az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Szemléletformáló interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak.
1: Közlekedés.
2: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon. Sokan haladnak az M1-esen Bicskétől, az M3-as bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Az ország nagy részén derült az ég, csak elszórtan főként a Dunántúlon és az északi tájakon vannak fátyolfelhők. Napközben is derült száraz idő lesz, délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 40 perc van, és 6 óra óta hát nem győzünk tényleg ünnepelni abban a tekintetben, milyen fantasztikus estét zárt tegnap a magyar sport, a magyar labdarúgás és különösképpen a Ferencváros, úgyhogy Szabó Szilvivel és Benne Ferivel már
2: és
1: sok szempontból
2: így
1: van, átbeszéltük ezt, és hát van itt egy úriember, aki én nem tudom, hogy egyáltalán aludt-e, lehet-e egy ilyen este után aludni, vagy meddig tartott az ünneplés, mert abban egész hiszen biztos vagyok benne, hogy azért egy-két hosszú lépés lehet, hogy legördült.
2: Miért? Lehet, hogy nem is látta a meccset.
1: Gondolod? Ezt azért nem tudom ennyi, már előtte tegnap beszéltem vele délután, és mondtam már 4 órakor, hogy óriási a készülődés. Bánki Dodi van itt velünk a vonalban. Szia Dodi, jó reggel!
3: Sziasztok, jó reggel!
4: Jó reggel!
1: Volt alvás? Volt alvás, Dodi?
3: Dodika? Volt, persze.
2: Hol ültél? Hol ültél a Grupamában?
1: Mit láttál?
3: Kispad fölött, a Fradi kispad fölött, és hát szerethetetlen élmény volt. Na, szóval persze, hogy elfogult vagyok, beleszülettem én ebbe a klubba, a bűvkörébe élek a mai napig, de ez valami csodálatos volt, hogy 21 ezer ember így ünnepelje az összetartozás érzést, a Ferencváros iránti rajongást, és egy csodálatos estével ajándékozott meg a csapat mindenkit, mert nagyon, nagyon fegyelmezetten, nagyon jól futballozott a Fradi, de már megadta a hangulatot a kezdet. Tehát ahogy begördült a busz a Grupama Arénába, az ultrák tűzijátékkal betárdázásra fogadták, tehát olyan feldobódott hangulatban lépett pályára a csapat, hogy hát még mindig a hatása alatt vagyok. De nem
4: és,
3: csak én, hát
4: és látod,
3: az SMS-ek.
4: Bocsánat, de látod, hogy ez a feldobott hangulat, de nem volt túl pörögve a Ferencváros, hanem nagyon-nagyon racionálisan és nagyon-nagyon hidegfejjel és nagyon profi módon futballozott, még ezzel ellentétben a törökök pedig egy elképesztő túlpörgött állapotban voltak, és meggyőződésem, ha nincs a kiállítás, és látod, mondtam neked az első mérkőzés után is, hogy jobb csapat a Fradi, egész egyszerűen nem kell aggódni visszavágó miatt, meggyőződésem, hogy ha nincs a kiállítás, akkor is a Fradi jut tovább.
3: Igen, de ennyit számít egy edző. Tehát Borvé Balázs habitusa az tükröződött a meccsen, és végig fegyelmezett volt a Fradi. Balázs nem fog elszállni soha. Én ilyet nem is tudom, mikor volt, hogy az egész tábor az ő nevét skandálta. És teljes joggal, mert ez Borbély Balázs nélkül nem sikerült volna. Én nem vagyok benne biztos, hogy ennyivel jobb a Fradi ennél a Trabzonspornál, mert fegyelmezettek voltak, mert tudtak egymással küzdeni a klubért, a közösségért, a szurkolókért, de ez a Trabzon mindent megtett, abszolút visszataszító volt az, amit Stefan Savicsal az élen művelte. A kiállítás ott csak és kizárólag Dade Obrenovicsal, egyébként egy elismert szlovén bíróval foglalkoztak. Egyébként igen, a horvát játékvezető, meg most a szlovén is nagyon korrektül vezette a Törökországon, meg most is. Ez nagyon sokat számít, mert a futballban manapság sajnos nem mindennapos ez, hogy ilyen korrekt játékvezetés van, és ez igaz az NBA-re is, igaz a nemzetközi kupára is, de hát valami fantasztikus, milyen extázis volt itt ezen az estén.
1: Abszolút így
2: Dodi,
1: igaz.
2: Bocsáss, mert a sport szakmai értékelés mindjárt Ferinek meghagyjuk, de hogyha a kispadok mögött ültél, te mit láttál egyébként? Ugye itt beszélgettünk már Kemény Dénessel is, hogy a török edző mennyire tudott volna hatni erre a teljesen szétesett mentálisan szétzuhant csapatra, illetve Borbély Balázs kommunikációja ott a stábtagokkal, a játékosokkal, szóval mit láttál tegnap?
3: Az, hogy Fatih Tekke a Trabzon ezért mindent elkövetett, hogy megfordítsák ezt az állást. Például Malinovszky és Mucsi is kezdett, ugye az ukrán meg az albán válogatott. Mucsit le kellett a szünetre cserélni, Malinovszky meg kellett állítani a teljes joggal, és onnantól kezdve elvesztették a fonalat, meg az idegállapotukat is a török csapat játékosai. A Fradi viszont nagyon-nagyon higgadtan játszott. Hát azt hiszem, Korbut és Nagy Ádámot mindenféleképp ki kell emelni még ebből a remek csapatból is. Amit ők ketten játszottak a középpályán, az fenomenális volt. És ráadásul úgy, hogy az előző meccsen Rommens is nagyon-nagyon jól játszott. De ugye megsérült, és Nagy Ádám ugrott be a helyére. remekül. Hát Korbu pedig szerintem élete formájában van.
1: Igen, és ezt magyaráz meg nekem, Dodi, és hát ugye ezt már elmondhattuk legutóbb Zakariasenről is, ugye nyilván a bátor lépésekről is, amit látunk azért, amit csak-csak meghúzból Balázs, hogy van az, és nem akarom állandóan a saját hasonlatomat idehozni, de még Feri is dicsérte ugye az órásmester, aki pontosan a helyére teszi ugye azokat az alkatrészeket, akik itt voltak eddig a csapatban, de valahogy úgy nem tudták a tudásuk legjavához közelít sem nyújtani, tehát én nem tudom, hogy ez pszichológiai képesség, hogy mindenkivel megtalálja a hangot, nyilván másképp beszél az öltözőben, mint ahogy kifelé, de amit a fegyelemről mondtál tegnap, az is hihetetlen, még a gólok után sem láttam egy ilyen eufóriát Borbély Balázson, tehát megtartotta azt a higgadt örömöt, látszott, hogy azért nem szomorú,
2: de a higgadtság. Ha készítesz egy fotót Borbély Balázsról, nem mondod meg, hogy az most 0-1-nél, vagy 4-0-nál készül, mert mindig ugyanaz a fegyelmezettség van rajta.
1: Szóval ez egészen elképesztő, hogy én nem tudom, milyen módon motiválja ezeket a játékosokat, de mindegyik játékos a saját posztján láthatóan motivált, és van neked egy személyre szóló üzenet is. Hello, Dodi! Pont, nyugodt iskolajátékot nyomtatok, Omanát még ha ő fizetne, hogy a Fradiban játszana, akkor sem hozod az Üllői útra, egyébként egészségedekre, párás, hanvas, hideg fröcsigéket.
3: Hát szóval, amit onnan kapott a távolszól, megénekelték, gyönyörű volt. Visszatérve Borbély Balázs, hogy ilyen is marad, földön van, földön is fog maradni. És hát lehet, az edzésein is lehet látni, hogy ott fegyelmezetten minden apró részletre odafigyel a játékosokra, és olyan húzásai vannak, és pontosan azért, mert ismeri a játékosokat. Uh-huh. Tehát Nagy Olivérnek a játéka ugye kint, Trabzonban.
1: Az egy bátor lépés volt.
3: Hát nagyon. Még most is. És az arra is ráérzett, hogy Nagy Ádámot kell betenni Romance-nek a helyére. És mindenkiről pontosan milliméterre tudja, hogy mit várhat tőle, és ez a aprólékosság, ezek a részletekben rejlő lények az ő hatalmas erénye, mindenre fölkészül, és igyekszik felkészíteni a játékosokat, és nem repül el, tehát nem dobálja magát, meg nem ünnepli túl ezt a sikert sem, hanem marad a földön, és meghagyja a szurkolóknak az örömet, és a szurkolók meg ezt érzik. Tehát a szurkoló az nem hülye. Hát az látja, hogy ez a csapat össze van rakva, ez rendben van. Ez taktikailag, érzelmileg, fizikailag,
4: mert... Hát és ne felejtsük el, Dodi, ne felejtsük el, hogy itt van három játékos, legalábbis én hármat emelnék ki, akik elképesztő formajavuláson mentek át, amióta Borbély Balázs átvette a csapatot. Kadu, Zakariasen és főleg Korbu.
1: Igen.
4: Tehát döbbenetes, hogy a középpályán Korbu mit művel, és mennyire gólveszélyes is, és egy magas letámadásból, ahogy megverte Savicsot befelé, ahogy betekerte onnan a mellett a hosszú sarokba. Tehát erről nem ismertük, pedig azért évek óta itt játszik NB1-ben.
3: Hát ennyit számít egy edző, Ferike.
1: Sőt, még a kislisztes Krisztián is. Tehát szerintem ugye nem csak azért meg gólt szerzett tegnap, de ugye nála is vártuk, és talán most már nem múlt időben mondom ugye azt, hogy visszajöjjön az a csillogás, ami mielőtt eligazolt.
3: Úgy legyen. Ezt várja a Fradi tábor is, mert nagyon tud azonosulni a saját nevelésű játékosainkkal, sőt, velük tud leginkább. De én még azért Romance-t is ide tenném a felsorolásba, Feri, tudod, ilyen formajavulásba, tehát hogy abszolút kivirultak, de ne felejtjük el Nagy Ádám szerepét se, tehát ahogy ő beadta az első gól előtt, és ahogy Otovdan megelőzte az ellenfelet, és befejezte a hosszú sarokba, döntő jelentőségi volt, 7 perccel a kiállítás után.
4: Így van, de ha már erről a gólról beszélünk, akkor nagyon érdekes a kontraszt. Tehát van egy López Cabral nevű játékos, akit a Zöldfoki Szigetek, az egész világ által csodált Zöldfoki Szigeteknek egy kulcsjátékosa volt, és csodálatos gólt lőtt a világbajnokságon, szinte példakép volt mindenki számára ez az Zöldfoki Szigetek válogatottja, és akkor eltelik 2 hónap, és ez az ember olyan penetráns módon viselkedik a labdarúgó pályán, és olyan dolgokat enged meg magának, mintha ő lenne a világ legjobb futballistája, és amikor összeveszett az oldalvonal mentén, egy minimális rugást kapott, sérelmezte, összeveszett mindenkivel körülötte, beleértve Borbély Balást is, ami példátlan a nemzetközi labdarúgásban, tehát Európában ilyen nem szokás, hogy az ellenfél edzőjével vitatkozol a mérkőzésen, és akkor itt mondtam a társaságomban, itt a Nemzeti Sportrádión belül, hogy ez egy nagyon-nagyon jó jel, mert az azt jelenti, hogy nincs ott a fókusza, ellentétben az összes Ferencváros játékossal, és kiről fejelte utána gólt oda-oda, természetesen López Cabránról, akit a másik félidőben két sárga lappal kiállítottak. Tehát óriási mentális különbség volt a Ferencváros javára, ezt akarom ezzel kihangsúlyozni.
3: Igen, és már közelről láttuk, már az első percekben is vibrált López Cabrán, de ez van, amikor valaki bekerül egy bazári hangulatba, mert ez az egész Trabzonspor egy totálisan bazári hangulat. Egyedül Mó Szalán volt az, aki fegyelmezetem.
1: Így van, ugyanezt mondtad.
4: Beszéljünk róla is, mert ő egy igazi példakép, még ebbe a bazári csapatba is, ahogy említetted, még abba is a minden egyes megnyilvánulással a kőkemény profit és a világsztárt és a futballkultúrát láttuk.
3: Hát de gondold el, amikor 15-ből 14 bazári hangulatban futballozik, egyedül ő marad meghiggadtnak és kiegyensúlyozottnak, azért ez egy komoly méltóság kell, és neki megvan a méltósága a játékhoz. De hát ez legyen a törökök baj, mert ugye Patiknek le is mondott, de nem fogadták el, legyen, mondják meg ők, nekünk meg marad az öröm, mert akkora örömet szerzett a Fradi tegnap, és még a rivális szurkolóknak is, mert ez rávetül az egész magyar futballra, de itt van az élő példa, hogy mennyit számít egy edző. És Balázs a magyar edzői karnak a presztízsét is megemelte.
1: Egyértelműen.
3: Egyértelműen, de azért nem itt szocializálódott.
4: Hát és egyet ne felejtsünk el, hogy azért ő is egy 5-6 évvel ezelőtt, vagy talán 10, azért a Ferencváros utánpótlásából nevelődött ki. Tehát azért hány meg hány olyan az utánpótlásban dolgozó,

0: azokat a tapasztalatokat, és amikor azt mondod, Odi, hogy ismeri a játékosokat, akkor azért ebben megint felsejlik nekem ugye az az igény, hogy éveken keresztül tendencia volt, hogy a Ferencvárosnak nem magyar edzője legyen. Oké, hogy ehhez kell egy Borbély Balázs, és nem akárkit lehet magyar edzőként a Ferencváros kispadjára ültetni, de azért mégis van abban ráció, hogy aki úgy nő fel, és úgy érik meg edzőként, hogy ismeri a magyar játékos kultúrát és a mentalitást, azért annak vannak olyan erényei, ami nem nagyon pótolható egy külföldi
1: státuszra. És azért ennek micsoda üzenete van a többi szakember felé, és pozitív üzenete, hogy ezt a komoly sikert, ezt magyar edzővel ért el most a Ferencváros.
2: Na, hál' Istennek megjárta a Grádi csokat, mert utoljára, én nekem Garami József mindig az etalon ezügyben, 19 évig vezette a Pécs utánpótlását, és utána az NB1-es edző. Most mindenki azonnal NB1-es edző, vagy NB2-es akar lenni, mert pénz, fontosabb a pénz, a munkakönyv, mint az, hogy megjárja ezt az úgynevezett szamárlétrát. Balázs megjárta, és komoly eredményei is voltak a Dunaszerda helyen is, Győrben is, és nem véletlenül jutott a Fradihoz is, mert ugye egyrészt Hajnal Tomi együtt játszott vele a Kaiserslauternban, ismerte a Fradiból, és ha esetleg ő lesz majd a szövetségi kapitány, akkor ő klasszikus módon 15 millió magyar fog tudni képviselni, igen, mint csalóközi magyar, és nagyon fontos, hogy nem itt szocializálódott nálunk, mert sajnos látjuk a buktatókat a Ferivel együtt, hogy mik a problémák, igen, az utánpótlásban. Ő azért egy keményebb közegben kellett, hogy megmaradjon, és fennmaradjon, és érjen el sikereket is. Ez az egész habitusán, mentalitásán látszik, és ez nagyon jó hatása van a klubra, meg a csapatra is.
3: És akkor ennek tudatában, hogy van egy nemzetközi rutinnal rendelkező Ferencváros, és van egy oda maximálisan passzoló edzőjük. Hogy látod a jövőt? Tehát mire lehet esélye ennek a Ferencvárosnak az Európa Liga szakaszában?
1: És bocsánat, 13 órától lesz ugye a sorsolás. A mezőnyt elnézve, Dodi, neked van esetleg olyan kívánságot, hogy kit
0: most,
1: látnál
0: most
1: szívesen a Fradi ellen?
0: Most egyszer fogalmaz meg, majd továbbítjuk az igényeket, jó?
2: Hát tegnap, hogy utaljak inkább vissza a bajnokságra, mert találkoztam Szőlősi Gyűlővel, ugye, aki a Puskásnak a sajtófőnök, és nevettem, és ez a Trabzon elleni meccs felcsúton kevés lesz. Csak azt akarom mondani, azt szeretném mondani, hogy nekem a bajnokság. Szóval innentől kezdve ünnep minden meccs, és nagyon-nagyon komoly presztízst, meg pénzt is tud nyerni a Fradi a jó szerepléssel, és jobbnál jobb klubok jöhetnek. Nem gondolkodom, hogy ki jönne. Nagyon örülnék, mert akár a Bormusz is jöhetne, mondjuk Tótali csapata. De nem gondolkodok én ilyenben, majd amit Isten ad, meg a sorsolás ad, de a bajnokság. Tehát akár elővehetjük a tavalyi adást is, akkor is mint a papagáját ismételtem, hogy nekem a bajnok.
0: Meg hát tegnap is ezt beszéltük, tudod, hogy végül is egy nevezzük így, egy picit elkótyavetjét lehetőség az utolsó pillanatban, ugye azért még alakulhatott volna úgy, bár ott már nem annyira volt a Fradi kezében a sorsa. Most ugye egy olyan helyzet elé állította a Ferencváros, hogyha végignézzük, hogy ezt a formáját mondjuk egy BL selejtezőn kellett volna végigvinni, akkor most a BL főtáblán lenne.
1: Jó, de hát akkor ahogy halljuk, Feri esetleg a Juventusra, vagy a Milánra gondol, Dodi pedig a Kisvárdára és a Puskás Akadémiára. Hát akkor ez most egy kinek mi.
0: Na jó, hát
2: igen, ez a lényeg. Okay. Egyébként igen, nekem is itt van az agyamban, hogy azért a Viking úr meg a Riga ellen azért csak sikerült volna Fradinak, és olyan csapatot jutottak be, hogy simán a Fradi is ott lehetett volna. És citáltunk már többször is, a pozsonyi szlován nem szerzett pontot a BL-be, de még több pénzt keresett, mint a konferencia liga győztes Chelsea. Tehát ez a különbség, igen, így a bajnokok ligája meg a konferencia liga. A Fradi a kettő között van az Európa ligában, de ez óriási siker. 8-szor, zsinórban 8-szor csoportkör, viszi az ügyet a magyar futballba. Én azt hiszem, nem túlzással azt mondom, hogy jár a tisztelet, meg a szeretet a Fradira.
0: Így igaz. Na hát érdeklődésre várjuk akkor mégiscsak nem csak a Kismártó, hanem a nemzetközi mezőny felhozatalát, hogy alakul majd a sorsolás.
2: Most felcsút.
0: Tudjuk, persze, igen, hát igen. Most csak viccelek, de hát nyilván az a lényeg, hogy ahogy mondod, a bajnoki menetelésben most pláne ugye az elmaradt mérkőzések miatt azért szintén villantani kell. Nyilván ezt pontosan tudja Borbély Balázs, de azért szerintem nagy izgalom most, hogy hogyan alakul alakul ez a sorsolás, milyen csapatok jönnek majd ugye a Grupa Arénába, hova utazhat a Ferencváros, hiszen azért valahol mégis a nemzetközi lét azért a Sava Borsa nyilván ennek a

0: meg a gyönyörű játéknak. Úgyhogy szívből gratulálunk, és izgatottan várjuk a sorsolást, és aztán majd lesz mit kibeszélni, Dodi, úgyhogy ünnepelj,
1: további
0: kérlek.
1: További ünneplést kívánunk.
0: Még egyszer az üzenetet. Köszönöm. Párás, hamvas, hideg fröcsikéket is kívánunk hozzá.
2: Hosszúlépés a pályán, meg a bőr alatt.
0: Úgy van, úgy van, úgy van.
1: JF monogram, remélem te tudod, hogy ki üzent neked.
0: Na jól van. Köszönjük, szép napot, Dodi, és természetesen mi még jövünk vissza a következő órában. Méghozzá egy csodaszámba menő jelenségről fogunk beszélni, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartani.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 6 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a Nemzeti Sport Rádiós, benne a Sportreggel 6 óra óta már Szabó Szilvivel és Bene Ferivel.
2: És Csisztu Zsuzsival.
3: Természetesen.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát azt gondolom, hogy a jó hírek reggele ez a mai. Ugye nagyon sokat beszéltünk már arról az ünnepről, amit a Ferencváros okozott nekünk, és nyilván ennek a hullámai még messzire csengenek majd, és legyen is ez így természetesen. Viszont van egy másik, egy egészen más típusú jó hír, de mindenképpen azt hiszen nagy aggodalommal hallgattuk az elmúlt napokban ugye azt, hogy az eltűnt személyek között jelezte, sőt ugye olyan hangok is voltak, hogy körözte a rendőrség Buzsáky Ákost, korábbi válogatott játékosunkat, és nem lehetett tudni róla igazán semmit. Ugye a legfrissebb hírek alapján ugye a közösségi oldalán törte meg ő maga a csendet, előkerült a korábbi válogatott futballista, és hát nagyjából így foglalta össze, hogy mi is volt ennek a mondjuk így, hát ilyen hallgatagságnak, nem is tudom, igen, ennek a csöndnek az oka, ugye sokan aggódtak miatta, hát kedves barátaim is ismerőseim, írja ő, sajnos az elmúlt pár hónapban komoly változások történtek az életemben, ami próbára tesztett, összecsaptak a hullámok a fejem felett, és eljött az a pont, amikor úgy éreztem, hogy ki kell szakítanom magam ezekből a mindennapokból. Félreértés következtében aggódó édesanyám jelzett a rendőrség felé. Köszönöm szépen, hogy ennyien aggódtatok és gondoltatok rám. Amint a kialakult helyzetről tudomást szereztem, megszakítottam elvonulásomat, értesítettük a hatóságot. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, szép napot kívánok, és nagyon-nagyon jól esett a sok szeretet, amit kaptam. Sziasztok, írja Buzsáky Ákos a közösségi oldalán. Hát azért ez jó hír, hogy milyen hullámok csaptak össze a feje felett, ezt nem tudhatjuk. Emögött lehet, hogy azért nem annyira jó cselekmények, történések vannak, de legyen ez az ő dolga, nyilván, amit ebből meg akar osztani hát, majd, vagy
3: hála
1: amikor.
3: Istennek, hogy jól van.
1: Én is azt mondom, hogy arra...
3: Én két hónappal ezelőtt beszéltem vele, és pont, hát egyrésztről, mint volt csapattárs, hiszen mi futballoztunk is együtt, nagyon-nagyon jó emlékeim vannak vele kapcsolatban, és hát, mint edző kolléga, érdeklődtem felőle, hogy van a kapcsolata a futballhoz,
1: egy kicsit úgy szerettem volna... Még egyébként néhányszor.
3: Igen, és szerettem volna, hogy bevonni a magyar futball életbe, és hát azt mondta, hogy jól érzik magát, hiszen Görögországban ingatlanokkal foglalkozik, azt mondta, állandóan süt a nap, itt vagyok a tengerparton, nézem a csajokat, hát mondom, Ákos, jó dolgod van, én éppen állok a hegyeljúton a dugóba, de hát kinek mi jutott.
1: Igen,
3: és
1: igen.
3: Hát ebben maradtunk, hogy ha Budapesten lesz, akkor személyesen beszélgetünk, és hát megdöbbenve olvastam néhány nappal ezelőtt az eltűnését, meg a körözését, hát nyilván ilyenkor azért is köröznek valakit, mert nem találják, tehát nem kell feltétlenül rosszra gondolni, de azért aggódtunk miatta, hála Istennek, hogy ezt a saját maga posztolta, úgyhogy legalább
1: egészséges. Szerintem a zavar kelt, hogy ez a körözés azért ezt általában akkor szoktuk használni a büntetőjog vonatkozásában, hogyha valaki valamilyen olyan cselekményt követhetett el, aminek akár a gyanúsítottja lehet. Valószínűleg itt erről nem volt szó, hanem mint ahogy hallottuk ebből a posztból, ez egy önként vállalt elvonulás volt. Hogy a motivációt miatta, vagy mi volt vele a célja, az legyen az ő döntése, de annak feltétlenül örülünk, hogy előkerült, úgyhogy...
2: De hogy ő írja, meg is köszönte, hogy annyi szeretet árad fel, és tényleg annyi aggódó kommentet olvastam én is még, aki esetleg nem is ismeri őt annyira, de az, hogy korábbi válogatott labdarúgó, az még egy olyan ismertséget jelez, hogy tényleg nagyon sokan hírműsorokba sajnos bekerült, de komoly érdeklődés volt, és a fókuszban volt, úgyhogy...
1: Igen, na hát ez mindenképpen jó hír, úgyhogy welcome back Buzsáky Ákos, örülünk, hogy újra itt vagy, és köztünk vagy, és hát természetesen bízunk benne, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy egy picit sikerült magad körül esetleg rendezni azokat a hullámokat, amelyek összecsaptak a fejed felett, legyen így, és hogyha látunk természetesen akár így a magyar labdarúgás, akár a szakértői oldalházatáján, annak mindenképpen örülni fogunk, ha meg marad a napsütötte görög tengerpart, hát mit mondjak, azt is meg tudjuk érteni.
2: bizonyos szempontból. Sokat beszélünk erről, hogy mi történik akkor, amikor egy aktív sportoló abba hagyja a pályafutását, és a civil életben próbál meg érvényesülni, de hát van arra példa, amikor nagyon hosszú egy ilyen sportolói karrier, és ezzel már frappánsan át is kötöttem a következő témára.
1: Van, aki egyáltalán nem a napsütötte tengerpartot, hanem a magnézium poros levegőt szereti szagolni. Hát így van ezzel, képzeljétek el, Oksana Csuszovityina. Volt versenytársnőm, ezt nyugodtan el kell mondanom, mert az én szemszögemből nézve pláne hihetetlen, ami történik. Ugye egy idén júniusban az 51. életévét betöltő tornásznőről beszélünk.
3: De Zsuzsi, nem azt mondtátok nekem, hogy a tornászok már 18-20 évesen kiöregednek? Tehát én itt olvasom, hát, hogy egy ötös meg egy egyes.
1: Igen, jól és nem fordítva akkor. Van, tehát nem igen. Egyes és egy ötös, hanem egy ötös meg egy
3: egyes. Egy 20-22 éves tornásznő, az kiöregedett. Ő már a pályafutása vége felé jár.
2: Egy nagyon különleges eset, tehát igen. Azért és 51 éves tornászok
1: és
2: nem
1: azt
2: gyakorlóan.
1: És azt is el kell mondanom, hogy változnak azért a torna viszonyai is, tehát mondjuk én, amikor én 23 éves koromban abba hagytam a tornát, akkor azt nem azt mondom, hogy idősnek számítottam, de mondjuk inkább úgy valóban kifelé vonultam már a sportágból. És most azért, hogy ugye először is nagyon-nagyon régóta, most már olimpiai ciklusok óta nincsen kötelező gyakorlat, ezzel azért egy jó nagy adag terhet levettek a sportolók válláról. Ugye megérkezett az a létforma, egyébként ennek haszonélvezőre.
2: Tehát bocsáss meg, ez azt jelenti, hogy nem kell minden szerre gyakorolni az edzéseken, hanem mondjuk kiválasztasz egyet.
1: Nem, az egy másik dolog. Az, hogy a kötelező gyakorlat nincs, az azt jelenti, hogy a nőknél 4, a férfiaknál 6 szeren, tulajdonképpen nincs plusz 4 és plusz 6 gyakorlat.
3: Na jó, de Zsuzsi, oda megyek és csinálok egy tigris bukfencet, azért az még kevés, nem?
1: Az nagyon kevés.
3: Jó, csak mondod semmi.
2: Csak azt akarom,
1: egy cukaharát. Hogy
3: stabilan hoznám.
1: Tehát visszatérve, tehát, hogy azért az edzés munkának egy jelentős óra számát vitte az el, hogy a kötelező gyakorlatokra, hogy az tökéletes legyen, fel kellett készülni. Hát gondold el, hogy úgy indult a mi versenyünk, hogy 4 hibátlan kötelező, 4 hibátlan szabadon választott, és akkor csak szóba az, hogy ma azzal, hogy a kötelezők nincsenek, azért a felkészülésnek jelentős óraszámát ilyen szempontból kivették. Uh-huh. Ugye ezt lehet szabadon választottakra fordítani. És itt jön az, amit te mondasz, ugye, hogy bejött most már hosszú-hosszú olimpiák óta, hiszen ugye már Csolán Szilveszter és a pályafutása vége felé ennek, aztán Berki Krisztián pláne ennek volt részben haszonélvezője, az úgynevezett szer specialista lét, hogy amikor valaki egy vagy akár egy-kettő másik szeren alkot kiemelkedőt, tehát nem kell mind a férfiaknál 6, a nőknél 4 szeren esetleg olyan intenzitásra dolgoznia, viszont egy szeren meg lehet, hogy világklassz is. Uh-huh. Hát ugye ez Oksana Csuszovityinán is megállja a helyét, mert ő ugrásban világklassz, és független attól, hogy ő annak a kornak a gyermeke, ugye? 1989-ben én még válogatott voltam, ott voltam a világbajnokságon Stuttgartban, egyébként Ornadi Henriettával és az akkori magyar női csapattal. Ő pedig 89-ben már felnőtt válogatott volt, és indult a szovjet színekben, ugye, hát akkor még bőven az a rendszer volt, ugye egy kotbuszi nemzetközi tornász eseményen, és Indianapolisban 2 éve később nem csak úgy beszállt ugye a világbajnoki menetelésbe, hanem a szovjet csapattal világbajnok lett, és talajon, tehát egy másik lábszeren, szintén világbajnoki címet szerzett. Na, onnan indult el ez a dolog, az ott az első világbajnoksága, és most kapaszkodjatok meg, ez nem csak, hogy 35 évvel ezelőtt volt, de a 18. világbajnokságára készül, mert kvalifikálta magát.
2: És itt most én gondolom, hogy nem arról van szó, hogy az eddigi eredményeire való tekintettel bekerült a tornász csapatba, hanem az, hogy hát hazájában ő most a legjobb, hát akit kijuttatnak a VB-re?
1: Úgy van, hogy ugye van szer kvalifikáció, és miután ő elindult azokon a világkupa eseményeken, ami alapján felállít a Nemzetközi Tornaszövetség egy ranglistát, egy világranglista sorrendet, abban nem is rossz, a második helyen. Tehát, hogy ezen a szeren a második helyen kvalifikálta magát, és jutott ki az ugrás szerén a Rotterdamban, majd októberben Rotterdamban rendezendő világbajnokságra, ami egészen elképesztő. Tehát
3: mögötte ott van egy elbukott generáció, aki sose tud kijutni, mert mindig a 48, 40, hát, 50, majd az 50.
1: Nem, inkább azt mondanám, hogy generációk jönnek, mennek.
2: Csuszovityina
1: még mindig ott van.
3: Egyébként, bocsánat, csak az jut eszembe, hogy hát nem is annyira régmúltban, de mindig Risto Vévivel állandóan vitatkoztunk, és nem értette meg, hogy mondjuk Ronaldo vagy Messi 40 éves kor környékén miért futballozik még. És mondtam neki, Évi, azért, mert szeretnek futballozni.
1: Így van.
3: És ugye, igyekszem jól kimondani, Oksana
2: Csuszovicsina.
3: Azt nyilatkozta, hogy nem értették az újságírók, hogy miért készül még 18. VB szereplésére 51 évesen, és a nyilatkozata csak ennyi volt. Szeretek tornázni. És ebben minden benne van.
1: Minden,
3: tehát én annyira tudok vele azonosulni, hogy ha szereted a sportodat, akkor sosem hagyod abba.
2: Én értem, na de most magadból kiindulva, van egy órád, leugrasz, focizol.
3: Igen.
2: Kicsit játszol a társaiddal, de azért az, hogy ilyen szinten te még tornálsz, hát az kőkemény edzések kellene,
3: fájdalmas. Jó, de neki van a nappaliába is, biztos vagyok. Tehát gyűrű a plafonon.
2: De biztos vagyok benne, hogy már úgy kell felő is, nem, hogy itt fáj, ott fáj, hogy még ő lemenjen, és ezen a szinten teljesítsen, tehát ez gondolom egy valami extra genetika.
1: Bizonyosan nagyon szerencsés, valószínűleg nem volt túl sok sérülése, amennyire én tudom, igen, túl sok nem volt. Nyilván nagyon ügyesen, jól tartja magát van egy valószínűleg tényleg remek genetikája, 153 centi, 44 kiló, tehát egy apróbb termető.
2: Tényleg? Igen. 44 kiló?
1: 44, hát amennyire, hát ez legalábbis a elérhető információk alapján, de ugye hát én láttam őt versenyezni. Tornásznők általában nem túl nagyok, bár azért változnak az idők, és most már végignéz az ember a nemzetközi mezőnyön, azért lát szép húsos, különösképpen nagyon izmos tornásznőket, tehát nagyon sokat változik a tornászhalkat. Hát, hogy még hozza ezt az ex-szovjet, mondjuk így, irányt, és tényleg lehet is látni, hogy nagyon szálkás. És hát az a döbbenetes tényleg, hogy azért ő egy remek összetett tornász volt. Tehát képzeljétek el, hogy öt olyan elem van, amit az ő neve alatt jegyeztek be a nemzetközi torna Code of Points-ba, tehát ahol ezt, és ezért egyébként a 2025-28-as olimpia idényre ott van egy-két olyan, ami esetleg az ő és egy másik tornásznő neve alatt is fellelhető, de ebben van talajon egészen elképesztő H nehézségű elem, felemás korlát, ugrás, tehát hogy Csuszovicsina amúgy egyébként egy remek összetett tornásznő volt, de nyilván ahhoz már nem lenne ereje, és már jó ideje nincs, ugye, hogy minden szeren ott legyen, de a ugrásban ezt a két ugrást, ezt egyszerűen ki tudja, és még nemzetközi szinten ki tudja préselni magából, és ha meg szereti, ugye, hát akkor meg gyakorlatilag miért nem csinálná. Ő egyébként azon túlmenően, hogy nyilvánvalóan egy többszörös rekorder, de a szemed előtt tényleg megelevenedik az élő sport történelem. Azt szoktam mondani, hogy ő az élő példája, hogy a hidegháborútól gyakorlatilag napjainkig hogyan élt túl valaki mindenféle fajta időket és korokat. Ugye azért ő hát négy nemzet színeiben indult, ugye kezdődött a Szovjetunióval, ugye hát az, ahogy mondtam. Aztán volt a 92-es barcelonai olimpia, ahol a független államok közössége, az már ugye azért egy másik nemzetként, még akkor sem tudjuk, hogy ez a volt Szovjetunió. Ugye származás alapvetően üzbég, tehát ugye Üzbegisztán lett, amikor nyilván felbomlott ugye a Szovjetunió, ugye az az állam, amelyiknek a színeiben ő aztán tornázott, és aztán lett egy korszak, sőt, mi több, nem csak hogy lett, hanem olimpiai ezüstérmet nyert Németországnak németként. Hogy ennek aztán mi volt az előzménye, az hogy ugye ő ráadásul édesanyja is, tehát képzeljétek el, hogy 1999-ben megszületett a fia.
2: Na ezt akartam kérdezni, hogy tehát ő édesanyja, tehát kihagyott, bizony, gondolom valamit, és valamennyi időt és szülés után
1: hát
2: még visszatért ezen.
1: Hát megmondanám neked mennyit, hogy 99-ben született a gyermek, és a 2000-es Sydney olimpián ott volt. Tehát Jézus, hogy nem sokat.
2: Azt
1: tudom. De annyira nagyon nem vitte
2: hozzá. Hát a norvég kézilabdázókat tudom, hogy szülés után két nappal már a futópadon vannak, de akkor igen, ezt a tornasport.
1: Igen.
3: Egy évig. Gondold el. Nem, hogy olimpián. Ja, tényleg, ez igaz.
1: Igen, tehát a nőszülés a férfi egy évig nem megy le vásárolni, erre gondoltam.
3: Igen, egyébként magamra ismerek, jogos.
1: Na, szóval képzeljétek el, tehát, hogy ez így történt, és már ott volt a Sydney olimpián, és aztán úgy hozta az élet, és nem is gondoltuk, ugye, hogy nem az állított őt igazán nagy kihívás elé, hogy hogyan lehet tényleg egy szülést követően ilyen rövid időn belül édesanyjaként visszatérni az olimpiai színpadra, hanem utána három éves fia Alisher leukémiás lett, és hát fel kellett mérnie, ugye, hogy Üzbegisztánban nem állt rendelkezésre az a fajta gyógymód, meg azok a egészségügyi eljárások, úgyhogy Németországig mentek, és képzeljétek, hogy éveken keresztül tornaversenyek pénzdíjait, és aztán egy nemzetközi globális gyűjtést is ugye arra, hát mondjuk így kumuláltak, hogy az egészségügyi ellátást ki tudják fizetni Németországban, és aztán ugye az ott töltött éveket, hiszen valóban a kölni klinikán kezelték Alisert, hát aztán beforgatta abba, hogy német színekben versenyzett tovább, és én azt szoktam mondani, hogy ezt meg is háláltam, mert aztán a 2008-as pekingi olimpián egy olimpiai ezüstérmet nyert egyébként aztán Németországnak.
2: Szép történet.
1: Igen, a gyermeke meggyógyult, úgyhogy mondhatom, hogy happy end lett minden szempontból ez a dolog, és aztán amikor ugye okafogyott lett ez a dolog, akkor végül is visszaváltott, úgyhogy most az üzbég torna hírét öregbíti mindenféle szempontból, és hát
2: döbbenet. A gyermek hát közben elvégezte az egyetemet, hát ha jól tudja, számolok, úgyhogy Csuszovitjina pedig rajt hozzál akkor októberben.
1: Pedig megint neki fut, most ugye ez alkalommal az ugrásnak sokat gyára, és egyébként az ugrásra sem egy elhanyagolható minőségű, tehát én azt gondolom, hogyha kettő jó ugrás megcsinál, még akár az is lehet, hogy ott lesz a döntőben, úgyhogy ez tényleg egészen elképesztő, és hát ugye azért is döbbenetes, mert ez neki megy, nagyon sajnálom, hogy a magyar női tornászcsapatnak viszont nem sikerült ugye a kvalifikáció legalábbis csapatszinten, ugye most az Zágrábi Európa bajnokság lett volna erre remek alkalom, hogy sikerüljön. Lesznek ott persze magyar tornászok, majd a rotterdami világbajnokságon a férfi válogatott csapatként ugye indulási jogot szerzett, úgyhogy nekik nagyon szurkolunk. Egyéniben pedig ugye egyéni összetettben majd Maier Gréta indulhat, és a ranglista alapján a 8. helyen került be Gerendán Balázs Kira, illetve ugyanígy ezzel a pozícióval Szilágyi Nikolett talajon. Úgyhogy de ezek csak egy-egy szerre jelentenek ugye kvalifikációt. Úgyhogy Csuszovitjina jelensége számomra egészen elképesztő, és most állítólag, ugye ne felejtsük el, hogy egy olimpia kimaradt, egy sérülés miatt nagyon sajnálta, hogy a Párizs olimpia nem lehetett ott, ugye 8 már volt eddig, de állítólag nem akar megállni Los Angelesig.
2: Az a 9.
3: Jézusom, 9. olimpiai lenne.
2: De ugye a futball BB-n is láttuk, hogy ott volt Luka Modric, ott volt még Manuel Neuer, ott volt még Messi,
1: Cristiano
3: Ronaldo. A 6 világbajnokság az egy világcsúcs.
2: Én most csak az életkorra szeretném kihegyezni, hogy az, hogy most már olyan sporttudományos háttér van szerintem, hogy a regeneráció esetleg segíti azt, hogy még kitolódjanak ezek a pályafutások. Zsuzsi, te említetted tegnap a sportkörben, hogy azért most már az eszközök is azt segítik, hogy az ízületeket kicsit jobban kímélje, tehát, hogy afelé haladunk szerintetek, hogy minél idősebb korban fogják befejezni az aktív sportolást?
1: Szerintem, hogy nyilván Csuszovitjina abszolút felül kilóg, és ez egy extrém dolog, és nem sok lesz ilyen, szerintem azért a versenyszintű, vagy a nemzetközi szintű tornában, vagy más sportokban sem, illetve nyilván sportok válogatják, mert azért hallottunk sportlövőket, akik ugye hosszú-hosszú nemzetközi karriert futottak be, de más típusú a terhelés, azért ezt ne hasonlítsuk.
3: Ha már itt rám néztél, akkor labdarúgásban a csodák csodája, az Kazuyoshi Miura,
2: igen,
3: aki jelenleg 59 éves, és profi szerződése rendelkezik Japán másodosztályban.
2: Igen.
3: Tehát ő abszolút
2: egy zseniális példa. Ochoa, ő hányadik VB-jén járt? 6.
3: Igen, Ochoa egy 6. Igaz, ott talán annyi korszem, hogy nem minden világbajnokságon lépett pályára, de 6-szor ott volt ő kerettagként.
2: Azt hittem, azt mondod, hogy a kapus ugye nem olyan fizikai terhelésnek van alávetve, mint mondjuk Cristiano
1: Ronaldo.
3: Egy mexikai elődje volt Carbajal sokáig, aki 5 világbajnokságon vett részt, és az is ugye Mateusszal együtt egy megdönthetetlen csúcsnak tűnt, és
1: most
3: már hat többen is megdöntötték.
1: A 6 VB-sek, ugye van, ez a világbajnokság, itt most a legutolsó is, ugye ez bizonyította, hogy egy olyan generáció köszönt el tulajdonképpen, akikről már hát majdnem 2 VB-vel ezelőtt azt gondoltuk, hogy az utolsó VB-jük lesz. És még hát azért a világbajnokságot követően beszéltem olyan argentin kollégával, aki azt mondta, hogy hát nem tudják, Messi még lehet, hogy ha ilyen formában lesz, lehet marad.
2: Ő is azt jelent, hogy hát szeretek futballozni.
1: Igen,
2: hát,
1: igen, és ez a közös pont, és nyilván enélkül nincs semmi, azt gondolom a sporták szeretete nélkül, de minden esetre emeljük alapunkat Oksana Csuszovitjina előtt, aki 51 évesen is kvalifikálta magát a 18. tornász világbajnokságára, ott lesz majd októberben Rotterdamban, ugrásban, és hát hajrá, mert szerintem én mindenképpen kíváncsian várom a kortárs nő teljesítményét. Hajrá, hajrá! Úgyhogy nem menjetek messzire, mert az utolsó órában, az utolsó fél órában egészen pontosan beszélgetni fogunk arról, hogy sorsoltak a labdarúgó bajnokok ligájában. Ugye már a bevezetőben ma reggel elhangzott, hogy 7 magyar játékos is szerepet kap a főtáblán, és most meg fogjuk nézni, hogy mely csapatokkal találkoznak, kik fognak egymás ellen majd pályára lépni. Úgyhogy maradjatok velünk!
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kiütéses győzelem után jutott főtáblára a Ferencváros az Európa Ligában. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon. Az ország nagy részén derült az ég. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Egymás után harmadszor lesz ott az Európa Liga főtábláján a Ferencváros labdarúgó csapata, miután 4-0-ra kiütötte a selejtező utolsó fordulójának hazai visszavágóján a Mohamed Salah is soraiban tudó Trabzonsport. Az FTC 5-0-ás összesítéssel nyerte meg a párharcot. Az Európa Liga főtáblájának sorsolását ma 1 órakor rendezik, és az M4 Sporton élőben láthatják. A labdarúgó bajnokok ligájában pedig tegnap sorsoltak. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a Liverpool, az Atlético Madrid és az Inter mellett többek között a Gulácsi Péter soraiban tudó Villarreallal is találkozik. A magyar kapus spanyol csapatára emellett a címvédő Paris Saint-Germain, a Barcelona és a Manchester United is vár. Varga Barnabás és Vitális Milán együttese, az AEK Athén pedig a rekordgyőztes Real Madrid és a Manchester City mellett a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray együttesével is megmérkőzik. Vili Orbán klubja a Lipcse, a két manchesteri csapat mellett a Real Madriddal is összecsap majd. Az idei BL főtáblán 7 magyar játékos lesz, ami új rekord. Győzelemmel kezdte a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörét a magyar férfi kosárlabda válogatott. A nemzeti együttes 85-67-re nyert Észtország ellen Miskolcon. A mieink vasárnap Szlovénia ellen folytatják a selejtező sorozatot. 3-2-re kikapott Lettországtól, így egy fordulóval a csoportkör vége előtt biztossá vált, hogy nem jut nyolcaddöntőbe az Európa-bajnokságon a magyar női röplabda válogatott. A mieink ma a szlovénok ellen zárják a csoportkört Isztambulban. A 15 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A két nappal ezelőtti katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A természeti katasztrófának már csaknem 470 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Itthon a Katolikus Caritas, az Ökumenikus Segélyszervezet, valamint a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Itthon júliusban nőtt a foglalkoztatás, de emelkedett a munkanélküliek száma is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a múlt hónapban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 8.000-rel, 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1%-ponttal 4,5%-ra emelkedett. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Meghalt 5. Harald norvég király. A 89 éves korában elhunyt uralkodót csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. Harald 1991-ben édesapja 5. Ulaf halála után lépett trónra. Polgári származású feleségével, Szonyával 1968-ban kötött házasságot. A trónon fia Håkon herceg követi majd.
0: Közlekedés.
2: A fővárosban baleset történt a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé, vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén napos, fátyolfelhős az idő, eső nem lesz. A napsütést nagy mennyiségű szaharai por szűri. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 9 óra 38 perc, augusztus 28-án, az az utolsó nyári péntek, amikor itt vagyunk együtt legalábbis ugye a naptár szerint, és természetesen Szabó Szilvivel és Bene Ferivel vagyunk
2: és
1: itt reggel.
2: Zsuzsival, így van, és ha már a naptárt említette, Zsuzsi, van két születésnaposunk, mindenképpen szeretném elmondani, hogy Pécsi Gábor az öttus a sportban, edzőként, szövetségi kapitányként, főtitkárként és versenyigazgatóként is hosszan dolgozó Pécsi Gábor ma 80 esztendős.
1: Ó, Isten éltesse, Gábor.
2: 25. talán még el szabad mondani, 25 éves Takács Boglárka, kiváló sprinterünk, bravo, aki a hétvégén az atlétika csapatbajnokságon fog részt venni, úgyhogy Bogit is Isten éltesse.
1: Igen, és hát ugye remekeltek a közelmúltban most, ugye a magyar atlétikai Európa bajnokság résztvevői, a magyarok tényleg káprázatosan szerepeltek, köztük Takács Boglárka is, és hát ugye nagyon várjuk majd ugye a szeptemberi világeseményt itt Budapesten. Úgyhogy ott is számos magyar lesz majd ott, akikért az Ultimate World Championships-en, tehát ugye ezen a világ döntőn szerepelnek majd a mieink, úgyhogy valóban a születésnaposokat Isten éltesse. Az elmúlt fél órában már elmondtuk a jó hírt, hogy megkerült Buzsáki Ákos, ugye saját közösségi oldalán nyilatkozta, hogy valami félreértés volt, ő maga magát vonta ki egy kicsit a forgalomból, nyilván jó oka volt rá, de ez félreértésekre adott okot, de a jó hír az, hogy rendben van, egyben van, és megvan, úgyhogy innentől kezdve azért ez egy nagyon-nagyon megnyugtató hír természetesen. És ugye azt ígértem, hogy beszélni fogunk arról, hogy mi minden történik a nemzetközi labdarúgás területein, házatáján. Ugye hát a legfontosabb hírt azt már átbeszéltük, hogy a Ferencváros egészen elképesztő meneteléssel jutott ki az Európa Liga csoportkörébe, és ugye ma lesz majd a sorsolás, várni fogjuk, hogy milyen csapatok jönnek szembe, illetve ők kikhez utazhatnak majd ki. Ez is nagyon izgalmas, de a labdarúgó bajnokok ligájában ugyanakkor már sorsoltak, és hát ez minket leginkább azért érdekel, mert rekordszámú idegen légiós magyar szerepel ezekben a csapatokban. 7 olyan játékosunk is van, aki komoly szerephez juthat, tehát nem csak arról van szó, hogy mondjuk a bővebb keretben jelölhetik, vagy esetleg kispados lesz, hanem nagy valószínűséggel akár kezdő is. Ugye itt is 4 kalap van, méghozzá ugye összességében 36 csapat, 4 kalapból sorsolódott össze. Itt is van nyilván valamelyes jelentőség, hogy az elsőben nyilván a legerősebb csapatok, és így tovább. És ugye a rendszer, ez a picit talán most már svájci rendszernek hívott rendszer, most már 2 éve tesztelt. Neked egyébként, Feri, most már ez így bejött, hiszen most majd mindjárt beszélgetünk ugye a párharcokról, azért ez az őszre is bőven tartogat izgalmakat, mert valljuk meg azért a régi rendszerben, ahol azért a nagy csapatok egyfajta ilyen párnán lépkedhettek a tavaszi menetelésig, hát azért a ősz vége felé unalomba fulladtak a mérkőzések.
3: Igen, nekem fele más érzéseim vannak, hiszen egyrészről az kétségtelen, hogy a rendszer kiszámíthatatlansága miatt minden egyes mérkőzésnek jelentősége van. Tehát valamelyest élesedett a harc, és sokkal nagyobb jelentősége van egy-egy mérkőzésnek. Viszont azzal nem feltétlenül értek egyet, hogy mondjuk egy, hát főleg a korai szakaszában egy-egy mérkőzés nem fulladhat akár érdektelenségbe, hiszen ahogy te is említetted, ugye a 36 csapatból, hát gyakorlatilag valamire magát, valamire adó csapat egész egyszerűen nem tud kiesni. Tehát ugye lett a Paris Saint-Germain úgy bajnokok ligája győztes, hogy 23. vagy 24. lett. Tehát, hogy az első 24-ben ne legyen benne egy élcsapat, azt nem nagyon tudom elképzelni, hiszen azért 4 hazai mérkőzés játszik, abból legalább 3-at alacsonyabban kvalifikált csapat ellen. Tehát az igazi, olyan vérremenő, izzasztó tétje azért a nagy csapatok számára nincs minden 8 találkozónak, de viszont főleg az utolsó szakaszát tekintve, ott viszont kétségtelen, hogy izgalmasabb a helyzet, hiszen egy teljesen semleges harmadik mérkőzés is befolyással lehet a te adott mérkőzésedre, és ez az utolsó 2 fordulónak kétségtelen oda egy izgalmassági faktor.
1: És hát azt se felejtsük el, hogy azért az a 8 csapat, amelyik ugye ebben a 36-os mezőnyben megszerzi az első 8 pozíciót, az nem csak automatikusan ugye ott van tavasszal, de két mérkőzésre kevesebbet játszik.
3: Kettőre kevesebbet, és átugrik egy kört, egy fordulóval tehát, tovább jut.
1: Tehát ilyen szempontból azért van tétje, hát mert 23. helyről is nyerhetsz Bajnokok Ligáját, de egyáltalán nem mindegy az a terhelés, amit ugye tavasszal
2: meg hogyha nem is esel ki, hanem plusz körre vagy kényszerítve, ott olyan ellenfelek jöhetnek, akik ellen abszolút nem biztosított a továbbjutás, nem?
3: Hát a kieséses szakaszban azért nem sokan mehetnek biztosra, de hát ugyanúgy ebből a csoportból kapod, tehát én arra gondolok, hogy hát azért nem nagyon, tehát a 36-ból 12 esik csak ki, tehát én azért ennyire nem érzem ezt nagyon élesnek, de az kétségtelen, hogy a rendszer kiszámíthatatlansága miatt tényleg izgalmasabbak az utolsó fordulók, és az kétségtelenül igaz, hogy az első 8-ban nagyon-nagyon érdemes oda kerülni, mert ugye pontosan kevesebb mérkőzés számmal is jár, és hát egyből be tudsz kerülni a legjobb 16-ban.
1: Na, és akkor beszéljünk egy picit a mieinkről, meg majd az izgalmas párosításokról, ugye arról már szó esett, hogy 7 magyar játékos lesz ott a főtáblán. Ugye Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool játékosaiként, Sallai Roland a Galatasaray, Willi Orbán a RB Leipziggel, Gulácsi Péter ugye átigazolása után a spanyol Villarreal játékosaként, valamint Varga Barnabás és Vitális Milán. Ugye az AEK Atén színeiben láthattuk, hogy Varga Barnabás milyen hihetetlen fontos szerepet játszott abban, hogy a csapata ott legyen, ugye 2 góllal járult hozzá a második mérkőzésen ugye ehhez a bizonyos kiutáshoz, és azért lehetett látni Gáik életében, hogy ez sem egy mindennapi dolog. Volt egy izgalmas fotó tegnap, hogy azért a klub tulajdonosa, hát nem csak bement az öltözőbe, de azért mondta, hogy azért fiúk, azért egy 2 millió eurót azért úgy kiosztanék, hogy jutalmul.
3: Ilyenkor szeretni szokták a játékosok, ha bejön önök, az
2: elnök. Önök ne csinálja.
1: Igen.
3: Egyébként Vitális Miláról kevesebbet beszéltünk, de a bemutatkozó mérkőzésén, egy győztes mérkőzésen, én nem is feltétlenül erre akartam kiukadni, de 95%-os passzarányt mutatott be.
1: Az igen.
3: Az azért már nemzetközi szinten is óriási nagy dolog. És a bemutatkozó mérkőzésen azért nem egy olyan belsővédőről beszélünk, aki nyomás nélkül, tehát nem támadja meg az ellenfél, a másik belsővédőtársával passzolgat, hanem egy középpályás centrumba futballozó játékosról. Úgyhogy én nekem ez a statisztika egyébként nagyon nagy ígéretet tart.
1: Márko Ikolics is mondta, hogy nagyon komolyan épít rá, nyilván valamelyest azért igazodnia kell majd a csapathoz, azt is tudjuk, ugye, hogy nem léphetett pályán az Európa Ligában, hiszen már ugye még a Győr színeiben már az selejtező sorozat játszott, és ez ugye ez kizárók ilyenkor, de hát a későbbiekben természetesen ott lesz majd, úgyhogy nagyon izgalmas, és akkor csak hogy a magyar párosításokból nézzünk egy párat, ami szerintem mindenképpen izgalmas összetalálkozás lehet, ugye itt a összesorsolás szempontjából lesz majd Liverpool-Villarreal találkozó, tehát ugye ott lesz mindenképpen 3 magyar vélhetően legalábbis a pályán, illetve az AEK Galatasaray összecsapásból szintén kijöhet majd mindez. Ugye Willi Orbán majd a Bernabeu-ban játszhat nyilván a Real Madrid ellen, és Varga Barnabás és Vitális Milan odahaza lépett pályára majd a Real Madrid ellen. Tehát itt óriási csaták lesznek. Szóval én most egy picit engedjétek meg, hogy még így egy kicsit ringatózzak abban, hogy a Varga Barnabás gyakorlatilag 5 évvel ezelőtt még így Ausztriában a garázskapu szerelésből hogyan jutott el oda, hogy labdarúgó Bajnokok Ligája a főtábláján, a csapadában meghatározó szerepet
3: játszik. Tényleg, hogy nem egy emberöltő vagy egy pályafutás táblatában, hanem néhány évvel ezelőtt reggel fölkelt, fogatmosott, megreggelizett és készült a Csákvár elleni bajnokira. Most pedig ugyanezt fogja megtenni, és a Real Madrid ellen hazai pályán Aténba. Elképesztő.
2: Igen. Viszont és az, hogy őt viszonylag későn fedezték fel, vagy viszonylag későn került az őt megillető csapatba, az lehet, hogy azt feltételezi, hogy sokkal könnyebben ment például a beilleszkedés Aténban. Lehet, hogy ha fiatalon kikerül külföldre, nem állja meg így a helyét. És az, hogy ő ilyen primán beilleszkedett a csapatba, lehet, hogy Vitális Milán helyzetét is megkönnyíti, hiszen amikor 2 magyar van egy csapatban, biztos, hogy segítik egymást.
1: Igen, az érdekes egyébként, hogy mikor beszélgette Márko Nikolicssal, ugye az AEK Aténban zajló forgatás kapcsán, akkor egy nagyon érdekes képet festett Varga Barnabással kapcsolatban, és azt mondta, hogy elképesztő alkalmazkodó képessége van, nagyon jól mint egy gyurma alkalmazkodik a csapathoz, és hát ennek alapvető első számú, mondjuk így, biztosítéka a remek foci, tehát hogy lehet rá számítani, és nyilván egy sikeres, valóban mérkőzéseket eldönteni képes játékost mindig szeretnek, de ezen túlmenően is, tehát hogy ő, ahogy mondod, egyrészt ugye azért az ausztriai élet, az alkalmazkodás, a sok mindenhez való alkalmazkodás az, amikor ugye a mennyasszonyával, Skrabics Laurával is arról beszéltünk, hogy azért hát szezonról szezonra költözni kellett, ugye tényleg a péterfai létből eljutni oda, hiszen mind a ketten odavalósiak, hogy még a Budapest is nagy harapás volt, ezek után ugye itt van Atén, ami azért még nagyobb, szóval, hogy...
2: De az a kedvencem, bent volt nálad Barna menedzsere, és Zsuzsi ilyen csillogó szemmel kérdezte, hogy de hát azért az hatott Barnára, hogy amikor kiérkezett Görögországba, mennyien fogadták a reptéren, egy Aekatén sálat raktak a nyakába, és a menedzser mondta, nem igazán. Tehát neki van egy olyan karaktere, hogy őt aztán a nyomás az...
1: Nem. Hát ez a híres, másik híres mondása szintén, hogy az egyik ilyen beszélgetésükben, amikor ezt kérdeztem, és akkor azt mondta, hogy hát milyen stressz, milyen nyomás, mondja Varga Barnabás. Tehát ezt, ő nem ismeri ezt a kifejezést, és vannak nagyon még jó. Néhányan ilyenek. Hát azért Szoboszlai Dominik is ugye az a karakter, aki elmondta, hogy őt azért 50 ezer mondjuk így ellendrukker, vagy fütyülember.
2: A 99. percben is odállt, és úgy bevart azt a
3: 11-es. Dopingolja, hogy a 11-es rúghat ilyenkor.
1: Igen, ez azért nem semmi. Hát lesz alkalma szerintem neki is, és természetesen csapattársának is, Kerekes Milosnak is. Most azért az Iraola érában szerintem egy más korszak köszönhet be, és nem csak azért, mert egy más filozófiájú ember érkezett Anisolat után, és ez már most szerintem látszik majd ezen a csapaton, de az egyértelmű, hogy Kerekes Milos szemszögéből, hiszen a Bournemouthban ugyane együtt dolgoztak, illetve Iraola keze alatt, ez egy új és sokkal sikeresebb korszak lehet. Így látod te is, Feri?
3: Igen, hát reméljük, és hát biztos, hogy a volt edzője is, a jelenlegi edzője, valahogy egy ilyenkor egy speciális kémia alakul a játékos és az edző kapcsolatában, és biztos vagyok benne, hogy sokkal több lehetőséget fog kapni, már-már a csapatnak a játékát is egy kicsit rá fogják írni. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy a Liverpool a mérkőzések folyamán az ellenfél térfelére tudja koncentrálni a játékot, hiszen Kerekes Milos ekkor tud igazából élni, és igazából ekkor jönnek ki a kvalitásai. Hát azt láthattuk, hogy azért egy valami mindenféleképpen dolgoznia kell a Iraola mesternek, hogy a labda vesztések utáni védekezésből átmenetet jobban rendbe rakni, mert a Newcastle ellen két közel azonos gólt kaptak, és ebben sajnos Milos sem erős, amikor hát nem beszélhetünk egy lassú játékosról, de azért a Premier League-ben jócskán vannak nála gyorsabb játékosok is, és amennyiben ilyen könnyen meg lehet kontrázni a Liverpoolt, akkor azért bajba lesznek. Na de hát bízunk benne, hogy ez működni fog. De egyébként még egy dolog jutott eszembe, hogy mi lesz akkor, ha mondjuk Szoboszlai Dominik Gulácsi Péternek kell, hogy 11-est rúgjon. A Liverpool Villarreal mérkőzésen, mert tudni, ez nem egy egyszerű.
2: Kinek elő?
3: Egyértelműen a kapusnak.
2: Tényleg?
3: Olyan játékos, tehát olyan embernek rúgni 11-est, aki ismer, akinek százszor, ezerszer rúgtál már az edzésen is, mert ugye edzés végén ugye kimaradunk, játszunk egy kicsit, sokszor szoktunk 11-est rúgni a kapusoknak, hát önkéntelenül azért kiismernek, és egy nagyon nagy mentális harc lenne az, hiszen Gulácsi Péter minden egyes rezdülését ismeri Szoboszlai Dominiknak, és szerintem ilyenkor azért a kapus nagyobb.
2: Akkor ez érdekes lett, egy Villarreal Liverpool meccsen, egy
3: 11-es. Én nem szívesen rúgnék olyannak, aki
1: ismer. Okay. De hát ugye azért érdemes szerintem legalábbis az első kalapos csapatokat is nézni, ugye a Paris Saint-Germain, amelyik egyébként a mostani formája alapján egyértelműen menetel majd a harmadik bajnokok ligája címért, Barcelonával fog találkozni otthon, a Manchester Cityvel idegenben, az AS Rómával, az Aston Villa, ugye erről már beszéltünk, Galata, Villarreal természetesen, ugye az majd egy izgalmas lesz a Gulácsi találkozó miatt, Szlován és a Como.
3: Ez egy nagyon komoly sorrend.
1: Ez egy nagyon komoly. Igen. Ugye Bayern München, amelyik szintén a szakértők azért a sorozat egyik nagy esélyesének mondanak, Arsenal, Atletico Madrid, Manchester United, Bodø Glimt, ugye megint ott van, azért ez nem semmi, Lille, Slavia Praha és a Viking mint újdonság, és hát ha már itt a, mit mondtál, a kémiát említetted, hát aztán majd a José Mourinho és a játékosai most ebben a szezonban hogyan kémiáznak, ezt meg fogjuk látni, de minden esetre ugye Inter, Arsenal, PSV, Róma, Leipzig, Shakhtar, LASK és ugye az AEK, amiről
3: hát
1: beszéltünk.
3: És Mourinho két volt csapatával találkozik.
1: Igen. Nagyon izgalmas lesz. Az, és akkor nézzük a Liverpool szemszögében, amit persze nyilván már említettünk, hiszen Szoboszlai kapcsán. Inter, Porto, FC, Bruges, Villarreal, ugye Fener, Lens és LASK. Szóval nem mondtuk végig az egészet, de ebből jól lelátszik, hogyha végigmennék akár az első kalapon, akkor is azt mondhatjuk, hogy ezek remek találkozók lesznek, nagy csapatok, és hát oda kell tenni magukat pontosan azért, amit Feri mondott, mert egy értelemszerűen egyáltalán nem mindegy, hogy a végelszámolásnál te éppen mondjuk mennyire volt a könnyelmű egy mérkőzésen, vagy mennyire nem.
2: Kaptunk egy SMS-t, a Villarrealban nem a Gulácsi a kezdő, hanem egy brazil

0: Igen, attól függetlenül nagyon drukkolok.
1: Hát megint az a kérdés, az első számú kapu, tehát az, hogy például van-e, hogy úgy mondjam, pihentetés, ilyesmi, ugye azért ezt...
0: Te vagy az első számú kapus a VR-ának, és azt mondják, hogy te most figyelj, nem játszol a...
2: Ne
0: haragudj,
2: Feri, a brazil kapus lelki világa minket nem ér.
0: Ez igaz, de a brazil kapus fog védeni a következő meccsen is, tehát én edzőként nem
1: csinálom meg. Kell a rutin, lehet, hogy a BL-ben meg kell a rutin.
2: Viszont
1: remek.
2: Így a műsor végén promózzuk be azért a Nemzeti Sportrádió közvetítéseit, hiszen a teljes NB1-es forduló ez mérkőzéseit közvetítjük a hétvégén. Ma kezdünk 20 órától Debrecen MTK találkozó, vasárnap pedig Puskás Ferencváros, nagyon pikáns.
1: Mi nem lesz elég, mit mondani?
0: Hát egy szombaton Újpest Vasas is lesz, azért az is igen. Nagyon nagy
1: tradíció. Trapulálni teljesítmény nem lesz elég
2: így
1: a Puskásnál,
2: ugye ezt hangzott el.
1: Igen, úgyhogy azért oda kell majd, pontosabban neki meg ugye Szőlősi Gyuri, de hát kíváncsiak vagyunk, szerintem nyilván egy másfajta Ferencvárost is kell majd látnunk, mint amelyiket itt a nemzetközi sorozatban láttuk, ettől függetlenül a mai napnak még a másik nagy izgalma, ha már itt a mai nap feladatait néztük, ugye, hogy megtudjuk, hogy hogy alakul a sorsolása a Ferencvárosnak az Európa Ligában, úgyhogy majd a hírekben erre is érdemes figyelni, mint ahogy élő közvetítéseinkre is természetesen, és további műsorainkra is. Úgyhogy búcsúzunk lassacskán, a szerkesztőnk Bigfalvi Tamás, a hangmérnök Bredák József és a társműsorvezetők Bene Ferenc, illetve Szabó Szilvi nevében is engedjék meg, hogy megköszönjük a figyelmüket. Én Csisztu Zsuzsa voltam, és hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, már Edvi Lászlóval, és adásunk természetesen visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Mindenkinek legyen szép a hétvégén, nektek is természetesen. Szép napot, viszont hallásra
0: mindenkinek.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
3: Hétről hétre különleges vendégek,
4: óriási csaták,
5: és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont áltozatlan.
3: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
3: Majd meglátjuk.
5: Készen állnak az új évadra?
6: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Izgalmakban és magyar érdekeltségű összecsapásokban nem lesz hiánya mai napon sem. Délután 15 órától duplán szurkolhatunk a magyar sikerekért. A női röplabda válogatott Szlovénia ellen lép pályára az Európa-bajnokság kulcsfontosságú csoportmérkőzésén, míg a kajakkenu világbajnokságon a legfényesebb érmekért szállnak vízre a mieink. Az esti program csúcsaként pedig a labdarúgó NB1-ben a Debrecen fogadja az MTK csapatát egy szorosnak ígérkező bajnoki csatában 20 órától.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Centenáriumi olimpia 8 év késéssel. 1996-ban az amerikai pénz elsöpörte a romantikus, szentimentalista vágyakat, így az első újkori játékok 100. évfordulóján Atlanta látta vendégül a sportolókat Athén helyett. 8 éve később viszont végre másodszor is az ókori olimpia feltalálójának országában rendezték az újkori játékokat. A következő 2 órában a második aténi olimpiát elevenítjük fel. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, valamint a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A 28. olimpiai játékokat 2004. augusztus 13-ától augusztus 29-ig rendezték meg Görögország fővárosában. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1997-ben döntött erről a városról. Athén mellett Buenos Aires, Stockholm, Fokváros és San Juan pályázott. Hivatalosan a 28. újkori olimpia volt, ténylegesen viszont csak a 25., mert a világháborúk miatt 3 olimpiát nem rendeztek meg. Az olimpiai lángot 2004. augusztus 13-án gyújtották meg, mivel az ókori győzteseket annó olajákból font koszorúval koronázták meg, ezt a hagyományt felelevenítették ezen az újkori olimpián, és 8 versenyszám után jutott ezekből magyar sportolóknak is. Athénban az első magyar aranyérmet augusztus 15-én nagy tímea szerezte párbajtörvívásban, a másodikat augusztus 19-én Igali Diana sportlövészetben, a harmadik magyar aranyérem augusztus 25-én Majoros István birkózó nyakába került, majd augusztus 27-én a férfi kajak négyesünk 1000 méteren a legjobbnak bizonyult, Kamerel Zoltán, Storc Botond, Vereckei Ákos, Horváth Gábor összetételben. Az arany négyes két tagjával, Kamerel Zoltánnal és Storc Botonddal Gadácsi János 2005 ötben beszélgetett.
9: Kihallatszott az edzőteremből Sári Nándor hangja, benneteket noszogatni kell, hogy jobban menjen a munka, Botond?
10: Ketten vagyunk azok a versenyzők, akik nem kell noszogatni, mi tudjuk, hogy ilyenkor edzésre jövünk, és akkor edzünk. De van, hogy egyébként meg jó a biztatás, tehát könnyebb úgy.
9: Ja, akkor ez biztatás volt, tehát nem felszólítás, hogy gyorsabban vagy keményebben dolgozatok, Zoli.
11: Az elején volt egy kis csúszás, mint te is tapasztaltad, hogy várni kellett ránk egy fél órát. Ez egy fél óra tömény beszéd volt, tehát úgy tömény, hogy Nándi beszélt, mi hallgattunk. Ismertett a tavalyi legjobb csúcs eredményeket, amiket elértünk futásban és úszásban, de igaz, hogy február elején, akkor benne voltunk egy 4 hónapos alapozásban. Most másfél hónapja tart az alapozás, és szeretné, hogyha közelen időket úsznánk, meg futnánk. Most kicsit pánikba érezzük most az edzőt, de megnyugtattuk, hogy minden rendben lesz, nyugalom. Mondta, jó, de azért jól lenne, hogy összekapnánk magunkat.
9: De ez, hogy összekapjuk magunkat például egy ilyen súlyzós edzésen, ez mit jelent, hogy nagyobb súlyokat kell megmozgatni, vagy többször? Hogy lehet egyáltalán itt lógni, vagy jobban dolgozni?
10: Hát lógni azt mindig lehet, tehát hogyha mondjuk van az, hogy fél percig kell egy súlyjal egy bizonyos gyakorlatot végezni, nem mindegy, hogy a fél perc alatt 30-at nyomok bele abba a súlyba, vagy mondjuk csak 15-öt. Tehát azért bőven lehet, meg ezt azért lehet figyelni is.
9: Van nektek csúcsotok fekve nyomásban? Ezt is figyeli az edző?
11: Legutóbb ilyen felmérés 4 évvel ezelőtt volt, akkor is annyi volt, hogy 1 percig kellett dolgozni 50 kilóval, húzni meg nyomni, tehát ez a két gyakorlat volt, de ilyen csúcsanyomás nincs, mert nálunk nem számít. Persze a fiúk szoktak el viccelődni, meg szórakozni, főleg a Horváth Gabi, meg a Botond. Én gyengék közé tartozom, hogy nem szeretek így versenyezni, a különben is nem bírják a vállaim.
9: Botond, akkor neked mennyi a csúcsod?
10: Legtöbb, amit így nyomtam, a 165 kiló volt fekve. De hát ahhoz rá kell készülni, tehát akkor olyan edzéseket kell csinálni, hogy azt szerintem most olyan 140 kiló körül, 140-150-et azt azért mindig egy kis odafigyeléssel.
9: 140-150 menne, Zoli?
11: Nem tudom, az igazság, hogy olyan 100-ba tavaly bevírtam nyomni 2-t, akkor tényleg jó erőben voltam. Nekem talán egy 110-120 alatt én azt mondom, hogy sikerülne.
9: Akkor Botond visz téged a hajóban? Tehát te ott utazol vele, és akkor hozza neked a bajnoki címeket?
11: Jókat tud nyomni, ezért ül hátul. Hát én meg húzom előre, hogy csak bírom. Nekem más a feladatom, mint neki, de azért köztudottan erősebb, mint én sokkal.
9: Azért a kajakozók, kenuzók azok közé a sportolók közé tartoznak, akik általában a legizmosabbnak tűnnek, tehát nyilván mindenki tisztában van azzal, hogy ti azért igen jó erőben vagytok.
10: Igen, de hát ez teljesen speciális. Tehát ez, hogy én most ennyit nyomok fekve, vagy a Horváth Gábor sokat nyom, semmit nem jelent igazán. Tehát azt számít, hogy a vízen a lapátot milyen erővel húzzuk át, hogy milyen ritmusban, milyen ütemben hol adjuk bele az erőt. Tehát lehet, hogy én mondjuk másfélszer annyit nyomok, mint a Zoli, de megszólalt lehet, hogy erősebbet húz. Teljesen különböző izmok dolgoznak a kajakban, mint egy konditeremben. Tehát ezért is nehéz így most, hogy erősítünk, de ugyanazokat az izmokat nem tudjuk azért erősíteni, mint amit vízen használunk, hiszen ahhoz kajakozni kell.
9: Egy ilyen páros hogy alakul ki? Talán az a jó, hogyha különböző dolgokban vagytok erősek, és így összeáll egy igazi jó csapat?
11: Persze, egyáltalán nem szerencsés, hogyha két azonos alkatú versenyző a hajóban, tehát az nem lenne jó. A statisztikák is azt mutatják, hogy minden csapat hajó akkor volt jó, amikor mondjuk egy 4-esben 4 különböző karakter, már izomzatilag, és párosban is 2 különböző, teljesen más formájú versenyzők ültek, és ez mi esetünkben is azonnal működött. Tehát lehet, hogyha hasonlítanánk egymásra izomzatilag, akkor többet kéne gyakorolnunk, hogy nem lenne annyira hatékony, hogy egy jó közepes szintű páros lennénk.
9: De akkor honnan lehet tudni, hogy ki milyen versenyző? Nyilván az óra a legbiztosabb ilyen szempontból, amelyik meg tudja mondani, hogy mi a helyzet.
10: Meg azért mi ismerjük egymást. Tényleg, amit a Zoli is mondta, tehát az nem lenne, hogyha mondjuk tényleg ugyanolyan lennék, mint ő, vagy ő olyan, mint én, mert akkor mondjuk egyszerre fáradnánk, egyszerre jönnének el a holdpontok, így viszont azért úgy kiegészítjük egymást. Meg tudjuk azt, hogy másiknak hol az erőssége, hol a gyengéje. Szerintem is ez az egészségesebb felállás, tehát jobban össze lehet így csiszolódni.
9: Az ilyen januári időszakot gondolom, ami a legkeményebb alapozás a ti esetetekben. Hogy viselitek? Szeretitek? Mert tudjátok, hogy itt tudjátok fölszedni azt az erőt, azt az izomzatot, ami majd a nyári eredményeknek lesz a garanciája, vagy pedig kínszenvedés az egész?
11: Számomra hatalmas kínszenvedés, mert ugye gyenge vagyok, és arányos nagy súlyokat szoktunk mozgatni.
9: A gyenge vagyok, ezt még mindig nem igazán tudom felfogni.
11: Úgy gyenge, hogy mondjuk legjobbakhoz viszonyítom magam, vagy mondjuk a csapattársaim az a 4-esből. Tehát...
9: Szerény 3-szoros olimpiai bajnok.
11: Számoljuk így, hogy súlyokat nem tudok annyira megmozgatni, vagy nem is nagyon szeretek súlyzózni, az a nagy igazság. A másik, amit nagyon-nagyon-nagyon nem szeretek, az, az úszás. Tehát a legrosszabb úszó vagyok messze földön az összes kajakos közül. Egyedül a futás, amivel egész jól el vagyok, abból van a legkevesebb egy héten. Tehát nekem ez kínszenvedés, viszont ugyanakkor jó, mert nincs az a hatalmas stressz, ami tavasszal meg nyáron szokott lenni. De azért szeretném, hogyha már nyár lenne és lehetne készülni a versenyekre, azért mégiscsak jobb kajakozni. Tehát ilyenkor télen sok motivációt nem látsz, mert be van fagyva a Duna, hideg
9: most
11: van.
9: Éppen nincs.
11: Na jó, úgy mondom, jó esetben, normál esetben esik a hó, nincsenek fallevelek, tehát nagyon messze állunk ilyen kajakozástól, vizet nem is nagyon látunk, és ezért mégiscsak kajakosok vagyunk, és teljesen más gyakorlatokat csinálunk ilyenkor, mint amit megszoktunk nyáron vagy tavasszal, vagy ősszel esetleg.
9: Botond, te hogy bírod a januárt?
10: Hát ugyanígy én se vagyok oda egyébként ezekért a téli munkákért. Nekem különösen a konditeremben való edzések jelentik a nehézséget. Unalmas. Tehát egy helyben vagyok, bármennyit csinálok, ugyanúgy ott töltöm azt a két órát vagy másfelet, hogy nem telik igazán az idő. Hát én sokkal jobb szeretem azt, amikor már tavasszal vagy nyáron edzünk. Tehát ez olyan szükségesnek tartom, de nem lelkesedek igazán érte.
9: Ahogy itt körülnéztem a telepen, láttam ezt a bizonyos tanmedencét. Az már egy kicsit hasonlít azért a kajakra.
11: Hasonlít valamennyire, de olyan szerintem a tanmedence, mint jégkorongozni palánk nélkül. Kisgyerekeknek nagyon jó, tehát legyakorolni. Elég jól a mozgás, de számunkra nem jó dolog.
9: Ez egy betonteknő, ahol ki van alakítva egy kajakos állás, ami ott mozog a betonban.
10: Teljesen fixen be van az is betonozva, és akkor a vizet hajtjuk körbe-körbe, és ráadásul a víz is hideg. Inkább vízre szállok, hogyha jó idő van, de általában nem szokott jó idő lenni télen. De egyszer-egyszer van egyébként, hogy beülök a kajakba meg. Másrészt én szeretem is azt, hogy kihagyni 4-5 hónapot, és akkor csak szárazon lenni. Szerintem az jót tesz, egy kicsit úgy felfrissülünk.
9: Említetted a jégkorongot. Tudom, hogy ez közel áll hozzátok. Nem veszélyes? Vagy mondják az edzők, hogy jaj, ne csináljátok, mert összetöritek magatokat?
11: Veszélyes, nem mondják is, de hál' Istennek a kajakizmus szövetség is támogat minket benne, tehát ilyen jégszerzésben. Sőt, az edzőnk az első számú csatár, tehát ő minden edzésen ott van. Majd a tegnap előtti jégkorongon kicsit lesérültem, tehát ilyen klasszikusan befordult saját magam alá bokám, átestem rajta. Hát most elég nehezen tudok menni, mert a dublajára van dagadva, de remélem, hogy jövő hétre megy, és újra tudok menni.
9: Hogy lehet az, hogy a kajakosok ennyire jégkorong szeretőek? Mindenki tud korcsolyázni? Mindenki szerette ezt gyerekkorától kezdve? Vagy van, aki csak most kezdte el?
10: Általában már mindenki tudott korcsolyázni, de 3 vagy 4 éve járunk. És jó, mert szükség van az állóképességre, gyorsaságra. Ez pont egy olyan sporták, mondjuk futás helyett élem, vagy úszás helyett, tehát ugyanazt a várt eredményt tudja hozni, tehát ugyanúgy fejlődünk tőle, és hát sokkal jobb, hát játékosan érjük el azt, amit mondjuk medencében vagy futva kint a mínusz 10-ben kellene.
9: Hol tartotok, Grecki csúcsai veszélyben vannak?
11: Hát nem, nincsenek veszélyben. Nem is nem lesznek, hogy rajtunk múlik. Nem, egyszerűen csak saját magunk szórakoztatása miatt, meg egy kis edzés hatásfoka is legyen, csak azért csináljuk. Tehát tényleg úgy kezdődött el, hogy 2 edzés közt csinálgattuk. Elénye heti egy alkalommal, gyenge szinten, tehát semmi felszerelésünk nem volt, volt ütőnk meg korcsolyánk, és akkor szép lassan mindenki felszerelkezett úgy, hogy elkezdtük egy lábszervédővel, és akkor egyre följebb. Ma tartunk, hogy mindenkinek sisak is van a fején, méghozzá rács is, volt fogtörés, minden volt már, ezért veszélyes.
9: 21 éves korig kötelező a játékosoknak, jégkorongozóknak.
11: De úgy képzeld el, hogy a saját edzők vertek ilyen fogát valamelyik versenyzőnek, tehát az nem volt egy gyenge pillanat, utána adott aki kölcsön vészre megy el fogorvoshoz. Tényleg most már azért az van, hogy nagy hajtás van, meg ilyen test ellen is, most már keményebb a játék sokkal, ennek közben a pokos sérülésem is, de tényleg most már vissza kell vennünk itt a vízeszállás, most már kicsit óvatosabban kell játszani.

0: Zoltán és Boton, ti akár így párban jöhetetek volna a magyar történelem egyik legdicsőségesebb korszakából, a 10. századból. Volt Zoltán nevezetű fejedelem, Botont ugye, mint a legkisebb magyar beverte Bizánc kapuját a múlttal, a történelemmel. Milyen viszonyban vagytok?
1: Kedvenc korszakom lehet, hogy meglepő, de Károly Róbert királysága, az, amiről mindent tudok tövéről hegyire.
2: Testvéreim is Balázs meg Ákos, ritka nevek viszonylag. Általános iskolában 4. vagy 5. osztályban benne volt a tankönyvben egy fejezet erejéig említve ez a bizánci kapu verés.
0: Olyankor azért megdobbant a szíved, hogy na, lehet, hogy valami rokonságban állok ezzel az emberrel, már legalábbis lelki vagy más értelemben?
2: Elég jó húsban lévő gyerek voltam akkor, most is van rajtam egy kicsi, akkor is volt, akkor egy kicsit több. Ugye egyébként párhuzamot vontak akkor köztem is az akkori Botont között, az osztálytársak meg a tanárok.
0: De akkor már kajakoztál, gondolom.
2: Kajakoztam, igen. Hát én másodikos koromban kezdtem kajakozni. Kondícióm, testfelépítésem az mondjuk indokoltá tette, hogy párhuzamot vonjanak.
0: Miért pont ezt a sportágat választottad? Több lehetőség is volt? Vagy rögtön ezzel kezdted?
2: Én rögtön ezzel kezdtem, más sportágat nem kezdtem, ennek ez elég egyszerűen jött, mert a Dunaparttal szemben laktunk, és nagyon sokat játszottunk len, dobáltuk a köveket, néztük a kajakosokat, és akkor fűztük testvéreimmel anyukámat, hogy vigyen le minket kajakozni, ki szeretnénk próbálni. Így jött. Nekem teljesen természetes volt az, hogy én kajakozni szeretnék, mert kajakosokat láttam, azt a sportágat szerettem volna kipróbálni.
0: És rögtön ment is? Azonnal kiderült, hogy neked ehhez van érzéked, vagy azért meg kellett szenvedni az első eredményekért?
2: Meg kellett szenvedni, de én végül is az a kajakos vagyok, aki gyerekkorban is, tehát gyerekek között is jó voltam, serdülőben, ifiben, tehát nekem nem az volt, mint mondjuk a Horváth Gábornak, hogy különösebb ifi eredmény nélkül kerülök a felnőtt válogatottban, nekem mindig megvoltak a fiatalkori jó eredményeim is. Nem voltam a legjobb, de 1-3-ban voltam mindig.
0: Láttam a rólad szóló könyvben egy képet, ahol a harmadik helyezett vagy talán 10-11-12 éves korosztály versenyén, akkor lehet, hogy nem gondolták volna az előtted állók, hogy majd te leszel az olimpiai bajnok, és nem ők.
2: Nyilván, mert mondjuk gyerekverseny nagyon sokan vannak az 1-3-on, tehát azért viszonylag gyorsan, szinte évről évre cserélődnek a dobogón az emberek, az még igazán sokat nem jelent. Ifiben, hogyha valaki már jó, az akkor már talán jelent valamit, de még az se túl sokat.
0: Mikor gondoltál arra, vagy mikor tűzted ki magad elé célként azt, hogy most már látod, hogy ez nagyon megy neked, olimpiai bajnoknak kell lenni?
2: 18 évesen nyertem ifi világbajnokságot. Akkor nem tűztem ki, akkor az volt bennem, hogy hát felnőttben is ott kell, hogy legyek az élvonalban, hogy akkor adok magamnak pár évet, hogy ki tudok-e jutni. Akkor rá 2 évre kijutottam, 20 évesen először felnőtt világversenyre, akkor kiestem, és akkor 97-ben 22 évesen nyertem először felnőttben VB-t, és akkor már utána az volt a célom, hogy ugye olimpiát is nyerjek. Tehát addig az ifi után, 18 éves korom után volt egy pár év bizonytalanság, hogy valóban van-e arra tehetségem, erőm, akaratom, hogy olimpiai bajnok legyek, de ez mondjuk miután VB-t nyertem, meg EB-t felnőtt mezőnyben, ezután már egyértelmű volt, hogy akkor más cél nem is lehet hátra.
0: Gondolom neked már az atlantai olimpián is célod lett volna az, hogy első legyél.
2: Hát nem tudom, mert előző évben én kiestem ugye párosban, rá egy évre Atlanta után meg nyertem egyesben. Akkor nyertünk az Olival is először közösen VB-t, meg EB-t abban az évben. Tehát pont egy ilyen köztes év az a 96-os, tehát nem tudom igazán, hogy mi lehetett volna.
0: Hát ez az, hogy mi lehetett volna, de hogy mi lett, azt sajnos tudjuk, akkor volt ez a bizonyos eperleveses eseted.
2: Egy nagy negatívum az életem, hogy ilyen ételmérgezés miatt nem jutottam ki egy olimpiára. Utána meg annyi mindent kaptam az élettől, tehát így a sportáktól, hogy szerintem nagyjából úgy kiegyenlítődött. Ilyen szinten eszembe jut.
0: Talán úgy is gondolhatjuk, hogy 97 neked egy nagyon sikeres esztendő volt, akkor voltál az év sportolója. Lehet, hogy ha Atlantában elérsz egy jó eredményt, akkor 97-re nem jön ki ennyire majd neked a lépés, és aztán ugye fokozatosan ki tudja, mi lett volna 2000-ben, meg 2004-ben.
2: Hát lehet, benne van az is. Nyilvánvaló, hogy ezért 96 után volt bennem egy, csak azért is megmutatom 97-re.
0: Ha te elhatározod, hogy meg kell mutatni, ha oda akarod tenni magad, akkor ezt mindenképpen megcsinálod, végigviszed? Egy ilyen makacs ember vagy?
2: Szerintem igen, makacs. De hát sportolóknak a 90%-a az.
0: Zoli, te mikor kezdted a kajakozást, és neked is ez volt az első, mint Botonnak?
3: Nem, nekem sokkal több sporttal megfordult előtte a gyűjteményemben, tehát kezdtem focival, aztán jártam karatézni, meg úszni, de csak úgy, hogy én nyári tanfolyamokon, egy-két hónapos tanfolyamon, ilyen strandokon, de már akkor is távol állt tőlem, tehát ott is nagyon nehezen ment nekem. Fociba se találtam túl sok örömöt, aztán 87-ben, akkor 9 éves voltam, akkor voltam negyedikes, és az akkori edző keresett a Gödi kajakem szakosztályba a 6. lány. És otthon írtam a leckémet, ugye nem volt a napközis, és testvérem jött haza, aki hatodikos lány volt, és mondta, hogy megy kajakozni. És nekem fogalmam sem volt, hogy milyen sport az a kajak, hogy eszik vagy iszik, csak hallottam, hogy a Dunapartra kell menni délután 4 órára. Akkor lementem én is, és akkor láttam, hogy mit csinálnak a többiek. És akkor megtetszett, és ott maradtam. Be is borultam első nap, október közepén az egész jónak számít, és nem ment a kedvem, akkor reveztünk még 2-3 hétig, aztán jött az alapozás, torna termi edzés, megint előtt az úszás, a futás.
0: Jó, belecsaptál azonnal a közepébe.
3: Igen, és megtetszett, hogy akkor gyorsan tavasz lett, akkor vízre szálltunk, akkor iskolai szünetben is mindig volt elfoglaltság, edzőtáborok, tehát úgy megszerettem első 2-3 évben, aztán jöttek az eredmények. Amikor első éves versenyző voltam, abban az évben lettem már második magyar bajnokságon, utána viszont évekig én voltam a korcsoport legjobbja.

0: Azt olvastam rólad, hogy egész fiatalon már Göd jelképe voltál, ha jól emlékszem, így volt leírva, hogy a református lelkész és az újságos bácsi az alsó gödi vonatállomáson volt csak, aki nagyjából hozzád mérhető volt népszerűség szempontjából. Lehettél akkor olyan 17 éves talán.
1: Van Gödön mai napig egy heti lap, és az volt akkor a neve, hogy Gödi hírlap, és azon volt ilyen népszerűség lista havonta, és lehetett beküldözgetni leveleket, hogy ki a legnépszerűbb. És júniusban voltam harmadik, és utána nyertem világbajnokságot Tokióban, ifjúságit, akkor voltam 17 éves, 95-ben, és akkor a július vagy augusztusban életem az első, tehát első fölénnyel. Örültem neki, hogy népszerűnek számítok.
0: Tehát akkor már Dezső bácsit is megelőzted ezek szerint, és a lelkész urat.
1: Dezső bácsit lepipáltam, csak harmadik lett, vagy negyedik, és a cukrász lett mögöttem a második. Volt azon a héten gyerekeknek ingyen fagyi, gondolom azért, aztán jöttek a többiek.
0: Boton, rólad is láttam abban a bizonyos könyvben egy képet, ahol ott állsz a házatok bejáratánál. A Sydney olimpia után a ház népe aláírta azt a papírt, ami nagy betűkkel szerepelt, hogy ebben a házban lakik Storz Botond, az olimpiai bajnok. Ez ilyen apróbb jelek is számítanak a ti esetetekben? Tehát, hogy Dezső bácsi, hogy a házlakói hogy állnak hozzá?
2: Ez nagyon-nagyon jó érzés az ilyesmi, meg nekem is nagyon jó érzés, amikor mentem haza, hogy akkor tényleg tűzijáték fogadott, meg nagy ünneplés. Ki volt plakátolva a háznak az eleje, csomó aláírás, tehát akik úgy tudták úgy a környéken, hogy ott lakom, azok mindenki így aláírt, hogy gratulálok, szép volt, vagy ilyesmi. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt.
0: Nálad a család az kajakozó család, vagy legalábbis többen kötődnek a sportákhoz.
2: 93-ban még a testvérem is kajakozott. Együtt nyertünk ifjúsági világbajnokságot.
0: Feleséged Mennyászki Szilvia szintén nagy név a szakmában. Gondolom a sport hozott össze benneteket.
2: Igen, ő is világbajnok. Azt lehetne mondani, hogy a gyerekünknek lesz a legnagyobb szansza arra, hogy jó sportoló legyen. De hát azt mondjuk, hogy még meglátjuk, hogy lesz-e kedve kajakozni. Én nem fogom erőltetni.
0: Mekkora ez a gyermek? Hogy hívják?
2: 3 éves és Dorkának hívják. Tehát én nem úgy képzelem el, hogy majd ugyanezeket az edzéseket végigcsinálja, mint én. Ha most lehetne őt befolyásolnom ilyen irányban, akkor én nem hiszem, hogy támogatnám, hogy kezdje el.
0: Ti a testvéreddel hogy nem együtt hajtottátok végig a hosszú esztendőket? Mi történt vele?
2: Nagyon sokan így a felnőtt válogatottság és az ifi válogatottság között, tehát amikor valaki kikerül ifiből felnőttbe, eltelik úgy 3-4 év eredménytelenül, és ezt nem mindenkinek van hozzá türelme, hogy végigcsinálja, és igazán bizonytalan, hogy most valaki azért, mert ifiben nyert világbajnokságot, hogy felnőttben is nyerni fog, akkor hagyta abba ifi után.
0: Egy családban ilyenkor hogy viszonyulnak ehhez a dologhoz, hogyha van egy sport, akinek tényleg úgy tűnik, hogy ez az élete, hírnevet szerez, a másik két testvéred mit szól mindehhez?
2: Gratulálok, de mondjuk nem azt jelenti, hogy én szedek ezért először a vasárnapi levesből.
0: Szed először a vasárnapi levesből?
2: Anyukám szokott szedni mindenkinek. Semmi, örülnek neki, megszokták szerintem. Tehát én is tudom, hogy most hozzám hogy viszonyulnak. Semmi extrát nem látok. Tudják azt, hogy ritkán vagyok otthon, amikor otthon vagyok, akkor általában együtt vagyunk, akkor mindig találkozunk, ha meg nem, akkor meg telefonon tartjuk a kapcsolatot. Tehát, hogyha mondjuk kint vagyunk 2 hónapon keresztül Ausztráliában, akkor igencsak az egekbe szöknek a telefonszámlák.
0: Családtagjaitok nem irigylik a párosbeli társaitokat? El tudom képzelni, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy többet találkoztok ti egymással, mint a családtagjaitokkal.
1: Többet aludtam vele, mint a saját feleségemmel, az biztos egész életemben, de nem gond, ez egy életforma, amit lehet nem szeretni, meg lehet elfogadni. És azt hiszem, hogy a családunk ezt tudomásul vett, hogy ez van, ezt kell szeretni, és ez a munkánk. Tehát nekik nincs mit tenni sajnos, csak ezzel együtt lehet élniük.
0: Tudták, hogy nem vesznek zsákba a macskát veletek.
2: Persze, ők élvezik a gyümölcsét ennek. Ilyenkor egy kicsit rossz, de utána látják a jót is, amikor hazajövünk egy verseny után.
0: Említettél már egy árnyoldalt a pályafutásodból, Boton, de volt még egy hasonló, ez a bizonyos tipmix ügy, amiről akkor sokat beszéltek. Azóta szóba kerül még?
2: Nem. Magánemberek el is felejtik, így nyilván a szakmai részen, akik így benne vannak, tehát velünk foglalkoznak újságírók, ők tudják, és akkor mondjuk ilyen érintőlegesen így megkérdezik. Az, hogy mi volt 6 vagy 7 évvel ezelőtt, azért az egy elég hosszú időtáv, hogy most valaki arra emlékezzen, hogy 7 éve mi volt. Tehát én se tudom. Most azt tudom persze, hogy miről van szó, milyen tipmix botrányról.
0: Arról lehetett fogadni, hogy ha te nem nyersz, akkor 10-szeres pénz, és hogy ez 98-ban volt, amikor te hatalmas esélyes voltál.
2: Hát igen, mindenki ezt mondja, hogy nekem akkor le volt sérülve a vállam. Csak nyilvánvalóan ezt nem mondtam az újságíróknak, mert mondjuk ennyi előnyt nem adtam a hazai ellenfeleimnek, hogy mindenki tudja, hogy sérült vagyok. És én tudtam, hogy tehát sérültem, hogy nem fogok VB-t nyerni. Tehát teljesen egyértelmű, hogy egyesben is 7. lettem. Tehát mondjuk akkor lehettem volna 2. vagy 3. Egy 7., 2. második volt 4-esben.
0: Otthon, a faluban ezt így mondod, vagy hogy nevezed? azt a kis kedves települést a Duna partján.
1: Na, bocsánat, 2000 augusztus 20-dik óta város vagyunk. Olimpia vagyok, hogy címe miatt várossá vattak. Város, de én mindig azt mondom, hogy kisközség, tehát falusias élet van. Pestről az első normális kisváros, én mindig úgy szólítom Gödöt. És imádom azt a kis helyet, tehát soha az életben nem tudnék onnan elköltözni. Ez az első hely, ahol van Dunapart, vidék, ugyanakkor város, nincsenek panelházak. Azt mondom, hogy ha nem ide születtem volna, akkor szomorú lennék. Tehát nagyon megkedveltem azt a helyet, és úgy érzem, hogy az emberek is elfogadnak engem olyannak, amilyen, és nincs az, hogy kimegyek az utcára, és tapsolnak, meg piros szőnyeget gurítanak, meg semmilyen különlegeség. Ugyanúgy bemegyek mondjuk egy sörözőbe, kikérem a sört, ugyanúgy fizetem kell érte, ugyanúgy, mint a többiek.
0: Ha már sörözőt említesz, azért ott neked is van egy műintézményed, ráadásul K2. És itt szerintem azonnal a kajak kettes jut az eszébe az embernek, nem pedig egy hegycsúcs.
1: Igen, érdekes, mert sokan hegycsúcsra gondoltak, hogy miért K2, amikor kajakos vagyok. Magyarázkodtam, hogy kajak 2, és akkor nyertem az olimpiát, bementem a sörözőbe. Most a harmadik után is kérdezik, hogy mi lesz K3, mondom, nem, mondom, K2, és akkor csináltam egy új cégtáblát, hogy egyértelmű legyen, meg összes reklám most már úgy fut, hogy a Botonda ketten kajakozunk egy nagy táblán, egy színes kép ki van rakva, mert tudják, hogy miért K2. Meg hogy miért nem K4, mert K2 is kész.
0: Miért nem K4? K4-ben két aranyat nyertél.
1: Igen, azért nem K4, mert pont az olimpia előtt, amikor nyitottam ezt a sörözőt, akkor a Gabival beszéltünk, a Horváth Gabival, hogy egyszer majd abba hagyjuk.
0: K4 egyik tagjával.
1: Hogy egyszer abba hagyjuk a kajakozást. Mind a kettőnket eléggé foglalkoztatja, hogy érdekli ez a vendéglátóipar. És akkor valahol a belvárosban csinálnak egy nívósabb kávézót, aminek viszont az a neve mondjuk, hogy K4 kávé. Tehát ilyenre gondoltunk, hogy ez egyszer jól lenne megcsinálni, és nem szerettem volna előnni itt a Puskaport Gödön a K4-re, hanem majd egy nagyobb durranásra készül.
0: Láttam, hogy te is gondolkodtál, hogy most kávé legyen, vagy söröző. Tehát azért végül is egy gödi hangulathoz nyilván egy söröző jobban illik, ahol Dezső bácsi ott a közelben árulja az újságot, ahol mindenki ismer mindenkit.
1: A lelkész is egy sörre néha.
0: Komolyan?
1: A lelkészre nem találkoztam, de jó kis bulik vannak, mondjuk a legnagyobb buli az olimpián volt természetesen, de akkor nem voltam otthon, nem láttam csak a képeket. De a képek ítélve jól sikerült.
0: De hogy hallom, a aranyérmetek után, mintha ingyen sörözés lett volna.
1: Nem bánom, egy könnyelmű kijelentésem volt, hogy megnyertük az olimpiát, leszálltuk a dobogóról, és beszéltem egy rádiós kollégával, és bemondottam a rádióba, hogy aki arra jár és tudja, hogy hol van, az menjen be nyugodtan, és ma délután vagy este ingyen van minden. Aztán úgy is lett, azóta sem voltak talán ott annyian, de legalább egyszer teltház volt.
0: Az a rádiós kolléga Siklós Erik volt, aki azt mondta a közvetítésben, hogy az a szemtelen kamerer, még benne se voltatok, de te már fölemelted a lapátot, te már ünnepeltél, míg mögötted a másik három még hajtott.
1: Alapvetően nem vagyok szemtelen, lehet, hogy az emberek kihozzák belőle néha.
0: Hát ez persze nyilván úgy kellett akkor érteni a közvetítést.
1: Persze, csibészet szemtelen. Mikor ott vagy egy ilyen verseny, és arra készülsz, egész pályafutásod benne van. Tök rosszul hangzik, amikor azt mondják egy olimpiai döntő után, hogyha kikapsz, hogy 4 év munkája kárba veszett. Nem 4 év munkája vesz kárba, ilyenkor nem egy egész pályafutás.
0: Hát azért már 2 aranyad volt előtte is.
1: Igen, de akkor is hiába volt nekem 2 aranyérmem 4 éve, akkor is ebbe az aranyérmemben nem 4 év munkája van benne, hanem 17 vagy 18, amióta kajakozom. 4 éve nem úgy volt, hogy nyertünk és lenulláztuk az egészet, és újrakezdtük, hanem ment tovább az egész. Hát ebben sokkal több munka van benne, mint 4 év. Olyan erők szabadulnak fel, amikor látod, hogy cél közelbe vagy, és már nem bírsz uralkodni magadon, pedig tudod, hogy nem szabadna megállni, tudod, nem szabad eldobni a lapátot, mert akkor elkezdesz kajakozni, és első versenyen vízre szállsz, akkor az edzők mindig azt mondják, hogy bármit csinálj, csak ne rakd a lapátot. Tehát, hogyha utolsó helyen vagy, és 50 méterrel vagy maradva, akkor is evez végig, és hajtsa végig, és küzdjél a végsőkig, és amikor beértél a célba, majd akkor megállhatsz. Csak ott annyira nem bírtam uralkodni magam, és igazából nem is én voltam. Jutólag visszagondolva és visszanézve, biztos nem így cselekedtem volna tiszta fejjel, de hát azért, hogy az ember el volt borulva.
0: Ez azért mégis fölmérted, hogy már megvan az arany.
1: Felmértem, és érdekes, hogy életem legszebb képét tudta megalkotni az olimpiai döntőben. Éppen úgy nézze ki az egész, hogy nálunk, amikor kajakozunk, a verseny közben nem szabad nézelődni. Tehát senki nem néz oldalra, kicsit se nagyot, sehogy. Azért szeretem a teltháza szurkolókat, az általában úgy néz ki, hogy utolsó 300 méteren van egy hosszú tribün, egy 7-8-10 szintes, tehát egy egész magas tribün, és ez tele van emberekkel, hogy szurkolnak. És nem hallott, hogy hajrá magyarok, semmit nem hallasz, csak egy nagy kavalkád, egy ilyen nagy vízhang az egész, mint akkor bemész egy alagútba, egy kocsorni, úgy hívom, hogy amikor beérünk az alagútba.
0: Például Szegeden van ugye ilyen.
1: Szegeden is ezt mondtam az alagútat, hogy a Botondal, amikor mentünk várost, akkor rajta előtt kérdezte, hogy hoppoljon, tehát hol indítsunk, és akkor mondtam, hogy akkor beértünk az alagútba, és akkor milyen alagútba, és akkor mondta, hogy hát alagútba, és tényleg úgy, amikor beérsz az alagútba, és így elkezd dübörögni minden. Most is azon beértünk az alagútba, és akkor nagyon nagy vízhangot hallottam, pont így voltam, hogy mentünk szemből, jobb kéz felé, minden piros fejéző volt. Tehát azt tudni kell, hogy azt megismertem, hogy tele van magyar a lelátó. És ez egy hatalmas jó érzés volt.
0: Már most ott az aténi olimpián.
1: Igen. És 2 képet láttam. Az, hogy ott ül benne egy versenyző, akinek már tényleg el van borulva a feje, és már diadalítása, mert érzi, hogy meg lesz, tehát sokkal vezetünk, és éreztem, hogy sokkal vezetünk, mert tiszta volt már minden.
0: Ez vagy te, ez a versenyző.
1: Ez a versenyző, és sőt, igen. És a szurkoló szemét meg úgy láttam, hogy a szurkolók a szemben volt egy óriás kivetítő, egy ilyen 10 méteres, 10 méteres, és tök véletlenül soha nem szoktam nézni, hogy oldalra pillantottam. És ott meg láttam egy versenyt, akinek ők szurkolnak. És én ott álltam középen is, és átéltem mind a két helyzetet. Tehát átéltem a versenyzőit, meg átéltem a szurkolóit. Ott voltam, örültem, boldog voltam, hogy vezetünk és nyerni fogunk. Ugyanakkor láttam egy hatalmas versenyt, amikor vezet nagyon nagy előnye egy magyar négyes, és ilyen élményem még soha nem volt. Ez a kinézés, de ez úgy képzel, hogy ez egész egy ilyen 1-2 század másodpercek, ez így bennem maradt hatalmas élmény. Ha ez nem lett volna, akkor azt mondom, hogy hiányos a pályafutásom, de mivel ez megvolt, azt mondom most már bármivel. Ennél nem hiszem, hogy nagyobb élményem lesz nekem. Amikor beérsz az alagútba és kinézel egy kicsit balra, és látod, hogy vezet egy magyar hajó, és közben te vagy ott, és...
0: De vagy a magyar hajóban.
1: És szurkolsz is neki. Nagyon jó volt. És akkor volt még egy indítás, és onnantól kezdve megsemmisítettük az ellenfeleket.
0: Ez olyan lelkületűnek kell lenni nyilván, mint amilyen te vagy, mert benned a szurkoló is ugyanúgy megvan. Egészen biztosan másokért is, mások győzelméért is, más csapatok sikeréért is tudsz lelkesedni, szinte ugyanúgy, mint a sajátodért.
1: Hát olyannyira, hogy képzeld, a 2000-es olimpia előtt éjszaka be tudom magam programozni előre. Sajna 3-kor, vagy 4-kor ment a Form 1-es verseny. És akkor ment az amerikai nagydíj, és ott dölt el, hogy Schumacher világbajnok lesz, vagy nem lesz világbajnok. Ez döntő előtt egy nappal volt, és este úgy feküdtem le, hogy ha Schumacher reggel világbajnok, akkor mi olimpiát nyerünk. Hajnal 4-kor bekapcsoltam a tévét, de úgy, hogy fölkeltem magamtól, tehát se óra, semmi nem volt. Hajnal 4-kor bekapcsolom a tévét.
0: Pont egy pár kör volt hátra.
1: 3 kör volt hátra, és abban a pillanatban ilyen daruval emeltek ki egy Ferrarit, és akkor írták, hogy bárik elő. Tehát még egy kört hagytak, hogy idegeskedjek, a Schumachert nem mutatták, a mezőnynek a hátsó részét mutatták, meg a balesetet, csak nem tudtam, melyik autó volt az. Csak emelték ki, és ki volt írva, hogy bárik elő. És 2 kör volt hátra, és utána visszament a kamera, hogy utolsó kör, és Schumacher vezet. Csak fogtam, kikapcsoltam a tévét, visszaludtam, 7 órakor fölkeltem, és nyertünk egy olimpiát. Este így feküdtem el, és képzeld, 4 órakor fölkelek, és hátra 2-3 kör, hatalmas baleset, Ferrari, és ott az arany. Ez egy különös egy kicsit.

0: Valahol itt olvastam rólad, mindjárt is keresem a papírt, azt nyilatkozott, hogy célom, korábban nyilatkoztad, olyan sikeresnek lenni 2000-ig, hogy akár abba is hagyhassam, hogyha ahhoz lesz kedvem. De csak ha sikerül az olimpia. Te már akkor így gondolkodtál, hogy ha az az olimpia megvan, végül is meg is volt 2000-ben a két arany, akkor utána abba is hagytad volna?
1: De igen, de hát volt kedvem kajakozni, tehát most is van kedvem. Tehát akkor azt mondom, hogy 2000-ben elértem a célomat, most utána még volt, nem volt, mert most semmi nem történt volna, gondolom, hogyha csak idézőjelben mondom, kétszeres olimpiai bajnokként abba hagyok egy sportágat, de még mindig vannak céljaim, úgyhogy élvezem a kajakozást, tehát ezért is folytatom. De már mondjuk az eredmény alapján mondhatnám azt, hogy nekem ennyi elég volt, köszönöm szépen.
0: Milyen céljaid vannak még? Most már olyan különlegességet is végrehajtottál, hogy a négyesben megvédtétek a címeteket, ami korábban még senkinek nem sikerült.
1: Hát most az a cél, hogy jövőre itthon lesz Szegeden világbajnokság. Én Szegeden két világversenyen voltam, EB-n és VB-n. Négy ezüstérmem van hazai versenyről. Tehát most szeretnék egy aranyérmet. Utána, hogyha tényleg úgy megy a lendület, akkor nagyon jó lenne még Pekingben is ott lenni és eredményesen szerepelni.
0: Hogyha már rádiós riportereket említünk, akkor mindenképpen nekem eszembe jut veletek kapcsolatban, a ti párosotokkal kapcsolatban, Molnár Dániel.
2: Hát nekem is igen, Dani egy egész kiváló ember volt, én nagyon szerettem őt, tehát mondjuk azt, hogy az egyik kedvencem volt, amikor nem ismertem előtte is, de onnantól kezdve, hogy mi voltunk egyetlen egység, aki olimpián közvetített és aranyérem lett belőle, azért így valahogy jobban a szívembe zártam a Danit, és egy sokkal szorosabb viszony kialakult közöttünk. Igaz, hogy sokáig nem tudtuk ezt a viszonyt ápolni sajnos, de majdnem nem baráti viszony. Aznap reggel úgy volt, hogy a lányok esélyesebbek páros, mint mi, és az Erik volt kint a rádió részéről, meg a Dani, és hát ugye Erik volt a választó, és Erik mondta, hogy aranyérmet szeretne közvetíteni, és a Dani mondta, hogy jó, hát akkor neki nem marad más, akkor ő majd a fiúkat bearanyozza, így mondta, mert akkor beközvetítem őket aranyéremre. Így cukkolta az Eriket, azt Erik mondta, hogy jó, legyen arany, de akkor legyen mind a kettő arany, és akkor ebből a miénk lett, és hát Daninak az volt az egyetlen aranyér, amit közvetített, és azt mindig emlegette is nekünk.
3: Kammerer Zoltánnal és Storz Botonddal Gadácsi János a 2004-es olimpia után beszélgetett.
4: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Kiütéses győzelem után jutott főtáblára a Ferencváros az Európa Ligában. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját az egészségügyi miniszter. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
4: Sporthírek.
7: Egymás után harmadszor lesz ott az Európa Liga főtábláján a Ferencváros labdarúgó csapata, miután 4-0-ra kiütötte a selejtező utolsó fordulójának hazai visszavágóján a Mohamed Salát is soraiban tudó Trabzonsport. Az FTC 5-0-ás összesítéssel nyerte meg a párharcot. Az Európa Liga főtáblájának sorsolását ma 1 órakor rendezik, és az M4 Sport élőben közvetíti. A labdarúgó bajnokok ligájában tegnap sorsoltak. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a Liverpool, az Atletico Madrid és az Inter mellett többek között a Gulácsi Péter csoraiban tudó Villarreállal is találkozik. A magyar kapus spanyol csapatára emellett a címvédő Paris Saint-Germain, a Barcelona és a Manchester United is vár. Varga Barnabás és Vitális Milán együttese az AEK Athén pedig a rekord győztes Real Madrid és a Manchester City mellett a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray együttesével is megmérkőzik. Willy Orbán klubja, a Lipcse pedig a két manchesteri csapat mellett a Real Madriddal is összecsap majd. Az idei BL főtáblán 7 magyar játékos lesz, ami új rekord. Kolesár Mihály döntőbe jutott az öttusázók világbajnokságán Kínában. A tavalyi EB-n ezüstérmes versenyző az első elődöntőben szerepelt, ahonnan az első 9 helyezett került fináléba. A vívás után még a 17. helyen állt, de az akadálypályán és úszásban javítani tudott. Így a 10. helyről kezdhette a futásból és lövészetből álló kombinált számot. Itt aztán Kolesár Mihály a legjobbak között teljesített, és végül a 7. helyen bejutott a vasárnapi döntőbe. A férfiak második elődöntője ezekben a percekben kezdődött, és Szép Balázs révén itt is van magyar érdekeltség.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, nem állítja, hogy minden problémát sikerült eddig megoldani, de továbbra is dolgozni fognak, ahol hibát találnak, azt kijavítják, és ahol az állam évek óta nem végezte el a dolgát, azt el fogják végezni. Felmentette a Honvéd kórház főigazgatóját az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról tájékoztatott, hogy a tisztséget eddig betöltő Vikonkál Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A tárcavezető szerint a cél, hogy a Honvéd kórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrum kórház és a Magyar Honvéd egészségügy meghatározó bázisa. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A két nappal ezelőtti katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A természeti katasztrófának már csaknem 500 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Itthon a Katolikus Caritas és az Ökumenikus Segélyszervezet is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz gyémánttal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek tegnap a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el a 200 karátos darabot.
4: Közlekedés.
7: A fővárosban baleset történt a Margit körúton a Margit híd felé. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
7: Az ország nagy részén napos, fátyolfelhős az idő, eső nem lesz. A napsütést nagy mennyiségű szaharai por szűri. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A 2004-es második újkori aténi olimpián az első magyar aranyérmet Nagy Tímea szerezte, a másodikat Igali Diana, a harmadikat Majoros István, a negyediket pedig a férfi kajak négyesünk. Aztán jött Vörös Zsuzsa 2004. augusztus 27-én. Radnóti László tudósított.
8: Egy perc múlva rajtolnak a versenyzők, az élről Vörös Zsuzsa vág majd neki a 3 kilométeres távnak, amelynek egy része zajlik a Lovaglás színhelyén, a Lovastadionban, aztán utána kimennek a stadionból a melegítőpályára, majd visszajönnek, és a befutó itt lesz remélhetőleg ugyanolyan sorrendben, mint ahogy elindulnak. Még 39 másodperc. Zsuzsa lovával egyébként 100 ponttal kevesebbet ment Santiago Maria Isabel, aki Guamból érkezett ide, és az utolsó helyet foglalt el, tehát azt mutatja, hogy Zsuzsa nem csak ívni, lőni, úszni, hanem lovagolni is, nagyon jól lovagol, tehát megérdemli helyét, hogy az érről válhat neki ennek a versenynek. Amelyben ugyan elvész az eredeti kitűzés, célkitűzés, hogy a futár magányosan kell megbirkózzon a távval, de hát itt most a szemünk láttára tart, zajlik majd minden. Még néhány másodperc, 2-1-0, és e pillanatban nekivál Zsuzsa a 3000 méternek. A futás, amely itt ebben a melegben számára is legalább olyan gyötrelem lesz, mint mindannyiuk számára. Bocsol mondta egyébként, hogy gyötrelem, de aztán megéri. Ez a handicap tehát az eredeti célt elveszítette, a magára utaltság az elvészít, sok ezred magával van Zsuzsa, és küzd ezzel a távolsággal. A helyezésekért futnak óriási versenyt a versenyzők. A dobogóért fut hatalmas csatát most a második helyen álló Rublevska és Corsini. Aztán megpróbál a lengyel Hozsinska is belekapcsolódni ebbe a viatalba. De meglehetősen messze vannak, ami Vörös Zsuzsánktól, attól a Vörös Zsuzsától, aki kifutott a stadionból már, tehát most nincs látómezőben, a látóterületen, de hamarosan vissza kell, hogy érkezzen ide a csarnokba. Jó erőbeosztással dolgozik, ebben a pillanatban köszöntik a szurkolók és a magyarok, mert beérkezik a második 2000 méter, a második 1000 méter vége felé, hátra van még legalább 3-400 méter itt bent a füvön, itt kanyarog, mint az egérfogóban, aztán utána megint kifut a harmadik 1000-re. Nézzük, hogy mennyivel később jön be, Siklós Erik kollégám méri itt majd, hogy mikor lép be az őtül mezőny, a második, harmadik helyen szereplő versenyző a csarnokban, mennyi az előnye Vörös Zsuzsának, tehát úgy látom, hogy ebben a pillanatban láthatjuk a második helyen érkező versenyzőt, és Vörös Zsuzsa előnye a 41 másodpercből lefaragtak 11-et, tehát 30 jó fél perc. Bejött a stadionba, az utolsó méterek következnek, tehát az agyomár tudja, hogy ő a bajnok, a világ idei legjobbja, de a téve az érzékei még gyógyra járnak, a padlógázzal működik a szerkezet, és ott lassan most már hátranéz, látja, hogy mögötte legalább 200 méterrel érkezik majd az üldöző a második helyen, de kifigyel most erre. A lényeg az, hogy most már Zsuzsa felér, hamarosan felér a csúcsra, futva, arca veretékében, és ma egészen biztos, hogy a Zeusnál vacsorázik majd az Olympuson, lesz fesgőfürdő, istenek, félistenek társaságában, és most kezében a magyar zászló. Teljesen biztos, óriási előnnyel vezet, 200 méter az előnye, nem kell megszakadnia most már az utolsó métereken. Persze a harcos számára a győzelem a legnehezebb, a győzelem órája a legnehezebb. És most már fogadja a szurkolók, a hatalmas szurkolótábor köszöntését. Még mennyi lehet hátra? Még talán 200 méter, talán annyi se, nem tudom. Még egy a hurkok között nagyon nehéz eligazodni, hogy kinek mennyi van hátra, de Zsuzsa előnye behozhatatlan. Zsuzsa most már nyugodtan, hátra-hátra tekint, fölfölé int a nézőtérre, aztán találnak itt előttem is sajnos, de aztán majd csak leülnek. Még egy kanyar. És akkor most úgy nézem, most már valóban csak 200 méter hátra. Zsuzsa lazán, egészen könnyedén, simán, egyenletesen fut, ahogy kell az ötusában, gördül itt a füvön, ahol korábban a ragyogó lovas teljesítménye folytán megőrizte előnyét. A közönség tombol, természetesen nagyon tetszik nekik, hogy a zászló is a kezében, a zászló rudat markolva, mintha stafétát adnád. Föliratkozik a magyar világbajnokok, nagyon szép, nagyon dicséretre méltó tisztes sorába. Az utolsó 30 méterre kibontja a zászlót. Még 20 méter, még 30 méter, annyi sincs. Most már csak 10, 12, 5, aztán most befut a célba. És világbajnok, olimpiai bajnok, háromszoros világbajnokunk olimpiai bajnoksággal koronázza meg eddigi pályafutását, amely remélhetőleg még nem ért véget.
3: Az ötusában olimpiai bajnok Vörös Zsuzsával az olimpia után Balogh Balázs beszélgetett.
9: Az ember azt gondolná, hogy ha egy öttusázónak van egy szabad napja, amikor nem kell edzésre rohannia, akkor otthon pihen, olvas, nézi a televíziót, rádiót hallgat. Ennek ellenére te igen aktívan töltöd ezt a pihenést egy vasárnap reggel.
10: Igen, hát jelen pillanatban a nyúldülőben vagyunk itt Székesfehérváron, és terelünk, vagy hát majd csak szeretnénk. Igen ritka időpontok egyik, amikor tényleg szabad időm van, úgyhogy nagyon szívesen járunk ide ki.
9: Amikor először hallottam ezt a telefonba, hogy hol fogunk találkozni, és hogy terelni fogtok, azért voltak kételjeim, hogy pontosan mit is jelent ez, mit akartok ti terelni.
10: Birkákat, erre szakosodott kutyákkal, hogyha lehet így mondani, hát ugye vannak angol és magyar pásztorkutyák, és hát jelen pillanatban nekünk angol pásztorkutyáink vannak, akik terelnek, két border collie, aki aktívan dolgozik.
9: Mint már említetted is, igen, aktívak ezek a kutyák, gondolom, hogy gyakran kell őket mozgatni.
10: Nagyon gyakran, mindennapos elfoglaltságot jelent az, hogy lemozgatni őket, hiszen hogyha a lakásban lennének, akkor ezt úgy tudnám mondani, hogy a lakás már nem lenne sehogyan sem, mert szétszették volna, tehát mindenképpen igen aktív, minimum egy órás futás kell nekik, amivel le tudják ők egymást mozgatni.
9: Ketten közülük itt vannak melletted, bemutatod őket?
10: Igen, az egyik Szuka, Sisi, és hát egy bearded collie, aki szintén az angol pásztorkutyákhoz tartozik, ő Lola, és hát a harmadik kutyánk Juice, ő is egy border, ő kint dolgozik a vőlegényemmel.
9: Meglehetősen barátságosak mindig ilyenek?
10: A kan az nem, ő azért a kanhoz méltóan egy kicsit barátságtalanabb, de a két Szuka nagyon-nagyon barátságos mindig. Ez inkább a rosszabbik oldala a dolgoknak, hogy bátran oda mennek mindenkihez.
9: Vajon hány órát töltesz el naponta velük, hogy ilyen szép tiszták?
10: Tegnap este lettek pont megfürdetve, mert elkezdett felolvadni a táj, és hát elég sokat voltunk olyan terepen, ahol jó sárosak voltak. Három kutya összességében egy 3 órás elfoglaltság volt, mire megfürdettük őket és megszállítottuk őket, de ebből maga az egy a bearded collie volt másfél óra, aki a maga 3/4 órás mogáncs szedésével minden időt eltöltöttünk vele.
9: Jól tűrik?
10: A birdi őt majdnem minden nap fürdetjük, legalábbis a lábát, úgyhogy ő nagyon-nagyon jól tűri. A borderek nem annyira.
9: Ilyenkor mit kell tenni, hogyha nincs hozzá kedve, le kell fogni?
10: Erősen rá kell szólni, és akkor már nincsen semmi probléma.
9: Bent laknak veletek a lakásban?
10: Nem, ők kennelbe laknak. A birdi leginkább otthon van, néha kiviszük őt is kennelbe, hogyha nagyon-nagyon föltelik, és nem túl sáros az idő. Hadd bóckodjon a két borderrel, de a két border mindenképpen kennelbe van.
9: Mikor kezdődött ez a kutya szenvedélyed?
10: 2002. augusztus született az első Szukánk, ő volt ugye az első kutyánk, és októberbe hoztuk el, tehát igazából 2002 őszétől van ez a nagy kutya szeretet, és azóta fél évenként körülbelül egy új kutyával bővül a család. Régebb óta vonzódom nem a kutyákhoz annyira, hanem az állatokhoz. Az Öttusában is az egyik legkedvesebb számom a lovaglás, úgyhogy az állatszeretet az itt is nagyon megvan, és nagyon hasznos, de a kutya az tényleg vőlegényemmel együtt kezdődött. Ő neki már régebb óta vannak kutyái, német juhászokkal foglalkozott, és hát végülis, amikor megvettük az első bordert onnantól, mondható, hogy az én kutya szeretetem is onnan kezdődött.
9: Gondolom, hogy az ilyen kutyák azok nem túl olcsóak, nagyon nagy kajaigényűek.
10: Nem egy olcsóság, egyik sem. Már maga a vételár sem. A kant, a border kant és a birdi szukát külföldről hoztuk mindegyiket. Mondhatni azt, hogy egy régebb autó áráért, és hát maga az úti költség sem volt, hiszen a birdit öt Franciaországból hoztuk, úgyhogy egy 3000 kilométert vezettünk le érte oda-visszába. Három kutyának az etetése sem egy olyan költség, ami... Hoppá! sem egy olyan költség, ami kis költség lenne, ahol már egy állat megvan, ott elfér a három is.
9: Tenyésztéssel is foglalkoztok?
10: Igen, borderünknek most voltak kiskutyái, karácsonnyal vitték el őket, 4 kiskutyát, és hát amire büszkék vagyunk, hogy egy kiskutyát elvittek Ausztriába is, tehát külföldre, úgyhogy ezzel elismerték azt is, hogy mind a két kutya nagyon jó tulajdonságokkal, az apakutya is és a Sisi is nagyon jó tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy érdemes őket megvásárolni.
9: Volt szíved odaadni a kiskutyákat?
10: Kicsit nehezen váltunk meg tőlük, de én azt hittem, hogy jobban a szívemhez nőnek, de tudom, hogy jó gazdékhoz kerültek, és jó nekik így, hogy mindenki külön-külön csak őket szereti.
9: Azok, akik megvették, azok sejtették, hogy kitől veszik a kutyák? Ismertek téged?
10: Volt, aki igen, akik tudták, de szerintem az Ausztriába, akik elvitték, ők nem, ők inkább a két kutyának a nevét, azt, amit tudtak, hogy törzskönyvét, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek ezen át. Tehát ők a kutyát vették meg, és nem az, hogy nem a gazdit vették figyelembe.
9: És hogy kerültetek a nyúldülőbe? Hogyan kezdődött ez a kapcsolat?
10: Fehérvár mondhatni, hogy egy kisebb borderes tábornak a találkozó pontja. Tehát az országhoz képest elég sok border tenyésztő csoportosul itt Fehérváron. Az egyik tenyésztő által ismerkedtünk meg a tulajdonossal, aki a juhászatot úgymond vezeti, Patkó Gabival. Így kerültünk ide, hát először a vőlegényem járt, amikor az időm engedte, én is lenéztem. Így ragadtunk itt.
9: Amikor kijössz ide, akkor mit szoktál csinálni?
10: Jól érzem magam. Jól érzem érzem magam. A kannal végül is először én kezdtem el foglalkozni, a border kannal, és mondhatni azt, hogy végül is nekem egy kicsit sok lett, hiszen ez a kann ösztönei kicsit túlnőttek rajtam, úgyhogy a vőlegényem Tamás foglalkozik velük.
9: Nem engedelmeskedett neked, ahogy kellett volna?
10: Erőteljesebb bánásmódot igényelt, meg az időm sem úgy engedte meg legfőképpen, hogy minden nap így tudjak vele aktívan foglalkozni. Tamás, aki úgymond ráért, többet itthon volt, ugye én nem csak az, hogy nem értem rá, hanem elég sokszor voltam külföldön versenyen, tehát így nem tudtam most naponta hazajönni és vele foglalkozni, vagy nem tudtam magammal vinni. Így ő átvette nem a gondozását, hanem vele a foglalkozást, és jobban egy hullám hosszon is vannak. Lehet látni, hogy jobban megérteti magát a kutyával, mint én, hiszen olyan dolgokat is megcsinál neki a kan, amit nekem nem igazán csinált meg.
9: Amikor külföldön vagy, akár edzőtáborban, akár versenyen, akkor hogy viseled el, hogy nincsenek veled a kutyák?
10: Nagyon hiányoznak, mind a kutyák is, és mind Tamás is, és hát ilyenkor képet viszek róluk, úgyhogy azt nézegetem, és sokat beszélünk telefonon, hogy mi történt aznap, mi volt a kutyákkal, tehát azért napi kapcsolatban vagyok velük.
9: Említetted itt korábban az erős kezűséget, hát azért azt hiszem, hogy az állatokkal szemben ezt te már megszoktad, mert azért a lovakkal sem lehet mindig nagyon kedvesen bánni, hanem olykor erélyesnek kell lenni.
10: Az biztos, hogy nagyon jó dolog, hogy a kettő között van összefüggés, de azért teljesen másképp kell velük foglalkozni, és egy lóval egyelőre jobban boldogulok, mint a kutyákkal. Könnyebben, hát ezt a szakmát, hogyha lehet így mondani, több éve űzöm, mint a kutyázást, és jobban elboldogulok velük.
9: El szoktad esetleg vinni őket edzésre is?
10: Futni a border, a Juice, már többször volt velem. Sziszi is, a Szuka is volt, Lolácska még picike, úgyhogy őt még nem igazán. Nem is nagyon akarom, hát hiszen őnek elég nagy szőre van már most is, és elég sok gondozást igényel. Elég neki az, amennyit kimegyünk sétálni, és a két borderre elszaladgál.
9: Gondolom, így nem olyan unalmas a futás.
10: Nem. Voltak már olyan esetek is, amikor kimentünk futni, és nagy birkanyájjal találkoztunk, akkor még nem volt annyira kezelhető a két border, és hát mondjuk azt, hogy elvitték a nyájat egy pár méterrel arrébb, és hát a juhász nem igazán örült neki.
9: Ahhoz képest egészen nyugodt vagy, mint ahogy elárultad, jövő héten lesz egy diplomavédésed, lesz egy államvizsgád.
10: Igen, hát nyugodt vagyok, mert még nagyon nem kezdtem el rá tanulni. Picit azért még sem vagyok nyugodt, mert láttam már a paksamétát, és sajnos az a típus vagyok, aki húzza, halasztja ezt a dolgot. Mindenképpen este már előveszem, úgyhogy késő délután azért tanulmányozom, hogy mit, hogyan és melyik tételt az, amit jobban tudom, és mit nem tudok annyira, amit mindenképpen tanulnom kell.
9: Miből vizsgázol?
10: Tanárin végzek, úgyhogy hát így mindenféle testneve és elmélettől elkezdve pszichológián keresztül, így egybe az egész. Hát államvizsgatételsor elég sok tételt tartalmaz.
9: Kellett halasztani közben? Volt rá példa, hogy abba kellett hagyni?
10: Nem, bár ez a diploma dolgozat leadás, ez egy kicsit húzódozott, de aztán sikerült beadnom, és hát a védés az egy kicsit elcsúszott az időpontilag, de ez is úgy néz ki, hogy sikerülni fog, úgyhogy a többiekkel fogok államvizsgázni.
9: Miből írtad?
10: Lovaglásból. És hát a címe az a lovaglás oktatása az iskolai testnevelésben. Maga a dolgozat az arról szólt, hogy a lovaglás mennyire oktatható egyáltalán testnevelésben, és hát sajnos kiderült, hogy egyáltalán nem, hiszen a testnevelés órák száma annyira kicsi, egyre inkább csökkenteni akarják, amiben így nem lehet belevonni egy lovaglást. Ugye, hogy odautazással, maga a lovaglás eltöltésével és visszautazással nem fér bele, gyakran az iskola költségvetésébe sem fér bele. Ami nagyon fontos lesz, az majd az, hogy esetlegesen, hogyha erre kerülne sor valamelyik iskola arra gondol, hogy szeretné mégiscsak megvalósítani, akkor az önkormányzatoktól mennyi pénzt és vehet igénybe, és hát a szülőktől mekkora támogatást kap.
9: Nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy az öttusások nagy része nem nagyon kedvel a lovaglást. Te miért?
10: Nagyon sokan nem szeretik, és félnek is a lovaktól. Hála égnek én nem félek, hanem teljesen pozitívan állok hozzá. Voltak már nagyon-nagyon rossz élményeim, nagyon rossz szériáim is, de nem befolyásolt ez nem tudom, az állatszeretet ez, ami nagyon vonz annyira, hogy ez teljesen pozitívan tudok hozzáállni a lovagláshoz.
9: Esetleg lesz majd lovad is?
10: Már van, igen, tavasszal lesz egy éves a kis Csikó, egy kisbéri tenyészetből Pátkán vettem Füri Józseftől, és hát Ében a nevéhez illően eléggé sötét, mármint a színe, és hát nagyon reményeket fűzünk hozzá.
9: Csak hobbiból tartod, vagy esetleg be akarod majd vonni mondjuk versenyzésbe?
10: Szeretném, a származás alapján mindenképpen nagyon jó versenylónak ígérkezik, és hát azért is lett így véve, hogy ha esetleg majd abba hagyom, akkor a lovaglást tudjam folytatni, és esetleg versenyszinten is.
9: Tehát a lovaglást szereted. Melyik az a szám, amit viszont nem kedvelsz, és mondjuk ráznéha tőle a hideg?
10: Leginkább a fizikai számok, azon belül is a futás. Régebben a vívás volt az, ami egyáltalán nem tartozott a kedvencek közé. A futással akkor is egyenértékű volt. Gyakran 14. számnak állunk oda, tehát hogyha végigcsinálunk egy váltót, egy selejtezőt, és utolsó nap lesz a döntő, akkor így a

0: konkrétan csak szabadidő, tehát mindenképpen valamilyen elfoglaltság volt, hol szakkörre jártam, hol sportolni jártam.
1: Mivel kezdődött a sport? Milyen sportággal?
0: Kosárlabdával. Az általános iskolában mini kosaraztam, és hát így ott is a legaktívabb szereplője voltam a csapatnak. Mindig általában én pontozottam ki a legelőször, és a labdaszerzések miatt mindig összegyűjtöttem egy jó pár személyi hibát. Így gyorsan véget ért jó párszor a meccs számomra.
1: Mivel folytatódott, mikor került képbe az öttusa?
0: Amikor 12 éves lettem, akkor kezdtem el úszni, és hát utána ez már rögtön az öttusa szakosztályban kezdődött, tehát végül is minden öttusázó már az alapokat az úszással kezdi, hogy tanuljon meg vízbiztosan úszni, és utána jöttek be szépen a számok szép lassan, mert ez minden gyorsított felvétel történt, hiszen minél előbb kezdték gyorsan a futást, és hogy fel tudjak zárkozni a többiekhez. Jött be a lövészet és a lovaglás és a vívás egyszerre.
1: Na de hát gondolom, hogy valaki felfedezett és látta benned azt, hogy te képes leszel mindegyik számban jól teljesíteni.
0: Végülis úgy kezdődött, hogy a vívóedző költözött szembe velünk egy családi házba, és rajta keresztül ismerkedtem meg magával az öttusával, és hát a jelenlegi szövetségi kapitányom és edzőm Kulcsár Antal volt az, aki úgymond felfedezett és parancsolt le az öttusa szakosztályba, és hát így kezdődött el az én öttusa pályafutásom.
1: Abban az időben is ilyen jól ment már, tehát már a korosztályos versenyeken is mindig győztél?
0: Nem, egyáltalán nem, hát kellett jó pár év, hogy fölzárkózzak a saját korosztályomhoz. 4-6 év elmaradás volt a többiekhez képest, ezt szépen miután sikerült behoznom, utána kezdődtek az eredmények. Tehát jó pár évet kellett úgy öttusáznom, vagy hát 3 tusáznom, hogy igazából eredményem nem volt.
1: A szüleid engedték? Nem mondták, hogy inkább egy sportágat válasz magadnak?
0: Örültek neki, hogy nem kallodom el, nem megyek rossz helyre, és jó társaságban vagyok, le tudom kötni magam, és nem otthon randalírozok.
1: Volt esetleg a családban valaki, aki sportolt komolyabb szinten?
0: Édesapám is és édesanyám is tornáztak, nem annyira komoly szinten, de őnek is a mozgás bennük volt a vérükbe, úgyhogy lehet, hogy valahonnan innen örököltem a mozgásigényemet.
1: Ezt is kipróbáltad, a tornát is?
0: Nem, annyira nem vonzott a különböző szerek. Nem vonzottak.
1: Már megbocsáss, de lehet, hogy egy kicsit mazohista is vagy, mert aki 5 sportágat választ egybe, az valahol azért a teljesítőképesség határát súrolja.
0: Nagyon sokszor gondolkodtam azon, hogy mi lenne, hogyha csak egy számot kéne csinálnom, és biztos, hogy nagyon unnám, kivéve a lovaglást, tehát ez az egy, ami későbbre is szeretnénk megtartani, de csak lőni, vagy csak vívni, a fizikaikról nem is beszélek, ezt nem tudnám, nem az én sportágam lenne.
1: Most, amikor éppen egy ilyen felkészülési időszakban vagy, akkor minden nap mindegyik sportággal foglalkozol?
0: Nem, hát átlagban napi 3-4, inkább 4 edzésem van. Ez így szépen a hétre elosztva, fizikaiakból általában jön 4-5 edzésem van, és hát egy 3-4 edzésem van a technikai szám.

0: olyan örül, hogyha nem is látja mondjuk a pályákat. Te mennyit tudtál pihenni?
1: Egy hónap volt, amit konkrétan nem öttusázással töltöttem. Ebben volt egy hetes nyaralásunk is, de úgy nagyon kirázódni, hogyha lehet így mondani, nem tudtam az öttusából, és azért is kezdtem el előbb a felkészülést, mint 4 évvel ezelőtt, mert tudtam, hogy ha egy hónapnál többet hagyok ki, akkor nem sok esélyem lesz újra kezdeni, és nem csak az, hogy újra kezdeni, hanem nem akartam egy újabb olyan évet, mint 2001 volt, ahol az alapozásom teljesen kimaradt, és nem sikerült túl jól ez az év. Tehát inkább szerettem volna, ha folytatom, akkor ott folytassam, ahol abba hagytam a 2004-es évet. Szeretnék újra olyan sikeres lenni, mint az előző 2 évben.
0: Megvisel téged az, hogyha nem vagy sikeres?
1: Biztosan, hogy azt nem mondom, hogy nem visel meg, de nem lesz tőle katasztrófa. Az visel meg inkább, hogyha úgy nem teljesítek, ahogy én saját magamtól elvárnám, tehát nem hozom azokat az eredményeket, amiket biztosan tudok, és tudom, hogy meg tudom csinálni. Ez inkább megvisel, mint az, hogy helyezésben számoljak. És ez volt a pozitívum az olimpiában is, hogy nem úgy álltam oda az olimpiának, hogy most nyerni szeretnék, vagy dobogon szeretnék végezni, hanem tudtam azt, hogy milyen számokat szeretnék számonként megcsinálni, mit szeretnék teljesíteni, és végülis, hogyha reálisan összeadom a pontszámokat, akkor az egy 1-6-ba várható, és hát ahhoz, hogy az ember dobogón végezzen, vagy hogy nyerjen, az egy nagyon nagy szerencse kell, és nekem ez megadatott.
0: Örömfutás volt már a tiéd, mert nagyon nagy izgalmat nem tartogatott, legalábbis így kívülállóknak.
1: Nem, hát ezt tudtuk, miután leszálltam alulról, hogy nem lesz semmi probléma, és már meg is nyertem, csak be kellett érnem, és figyelzem kellett, hogy a bokám ki ne menjen, vagy valami olyan súlyos dolog ne történjen, ami miatt nem tudok beérni a célba. Tudtuk, hogy ez győzelem lesz, úgyhogy inkább egy kicsit unalmasabb is volt, és így tudatosult bennem az, hogy már mennyire elfáradtam, és hogy mennyire fájnak az izmaim.
0: Említetted a bokádat, sérülékeny vagy?
1: Nem, hála égnek. És ezt le is kapogtam gyorsan. Nem volt olyan sok sérülésem.
0: Minek köszönhető ez, hogy ennyire egyenletes teljesítményt nyújtottál, és már az utolsó szám előtt eldöntöttél tulajdonképpen mindent?
1: Biztos, hogy annak, ahogy hozzáálltam a versenyhez, nagyon-nagyon koncentráltam már előtte való nap is, és elég nagy volt az önbizalmam is, hiszen az előző 1-1,5-2 évben nagyon-nagyon jó eredményeket nyújtottam, főleg az előző évben. Az 2004-es verseny évadom nagyon-nagyon jó lett. Tényleg tudtam, hogy mit szeretnék, már voltam egy olimpián, tudtam, hogy mi várható, és úgy álltam neki, hogy mindenképpen meg akartam csinálni azokat a számokat, amiket tudtam, hogy meg fogok tudni csinálni.
0: A közvélemény azt várta tőled, hogy te mindenképpen érmet fogsz nyerni, illetve várták az aranyat.
1: Ezt is hallottam, és azt is. Nagyon sok helyről hallottam azt, hogy mindenképpen szeretnék. Reálisnak tartják azt, amit én is reálisnak tartottam, hogy egy 1-6, de tisztában voltak azzal, hogy az öttusában ugye mindig van egy olyan lutris szám, hogy lovaglás, és főleg, hogy egy nap van a verseny, tehát ha valaki nem jól lába kell fel, hogy így mondjam, akkor elúszhat az egész napja. Ezt tudtuk, hogy benne van a pakliba, és hát voltak olyan vélemények is, akik azt mondták, hogy egy évben kétszer ilyen jól szerepelni nem lehet, és nekem már egy meg volt ugye a világbajnoki cím, tehát elég kicsi az esélye, hogy én most ezek után megnyerjem az olimpiát is, és hát nagyon örülök, hogy nekik nem lett igazuk.
0: Hogy hívták a pacit, amelyiken lovagoltál?
1: Ezt már jó pár helyen kérdezték, nem tudom, megmondom őszintén. Arra emlékszem, hogy a bemondó sem tudta elsőre kimondani, elég jó hosszú neve volt, olasz neve volt, és annyit tudok csak, hogy meggyűlt vele a bajom a melegítésnél, de nagyon-nagyon jó ló volt, és nagyon örültem, hogy végül is őt húztam.
0: Ha már azt mondod, hogy a sarkalatos pont a lovaglás, amikor megtudod, hogy melyik lóval fogsz majd versenyezni, akkor mikor oda kerülsz legelőször hozzá, mit csinálsz vele? Megsimogatod a fülét, adsz neki egy kocka cukrot, vagy hogyan közeledsz hozzá?
1: Nem tudom, változó teljesen, amilyen benyomásom van a lóról. Úgy közelítek hozzá valamelyiket, nagyon-nagyon így simogatom, hogy ismerkedjen, hogy szagolja a kezemet, vegye át a szagomat, de mindenképpen próbálok határozottan közelíteni hozzá. Minden állat megérzi, hogyha az ember fél tőle. És hát a lovak főleg az én véleményem szerint ilyenkor megpróbálnak uralkodni a lovasa fölött, hogyha tud, ha nem, akkor viszont átengedi azt, hogy a lovasa vezérelje, amennyire tudja. Nem azt mondom, hogy 100%-osan én akarom vezérelni azt a lovat, amin ülök, meg kell találni velük egy kompromisszumot, ez az én véleményem. És ha ketten együtt tudunk dolgozni, akkor abból mindenképpen egy pozitív eredmény jöhet ki. Ha a ló viszont erre nem alkalmas, akkor megragadok minden eszközt arra, hogy már pedig azt csinálja, amit én szeretnék.
0: Te milyen típusú lovakat szeretsz lovagolni?
1: Mindenképpen azokat, amik engedik magukat lovagoltatni. Nincs saját elképzelésük a pályáról, hogy már pedig ezt én így szeretném megoldani. Elég sokat ültem olyan lovakon edzésen, amit ezt a határozottságot be kellett gyakorolni. gyakorolnom, azt is gyakorolni kell, amikor úgymond csöndbe kell maradni egy lovon. Tehát a ló, ez az úgymond, kivedobom a 2 forintost és megy, és csak körbe vezetem a pályán. Ez nem az én stílusom, én szeretek tényleg megküzdeni, amiért meg kell.
0: Ennek esetleg volt olyan ára is, hogy korábban jó néhányszor lehajított a ló még a kezdetén?
1: Nagyon-nagyon sokat estem lóról is. Másnak is, és az én véleményem is az, hogy aki nem esik lóról, az még nem igazi lovas. Tehát onnantól kezdődik az ember lovasnak, hogyha megtanul esni, és már egy jó párszor ezt be is mutatta. Az én pályafutásom során is voltak ilyen hullámvölgyek, amikor nem csak edzésen, hanem sajnos versenyen is volt, úgyhogy leestem. De az ember, aki tud, azt tanul belőle. És hát én mindenképpen odafigyelek, hogy tudjak is tanulni ezekből, nem csak a negatívumokból, hanem a pozitívumokból is kell.
0: Itt az olimpia után eddig is mindenki ismert, sztár lettél. Ezt hogyan kezelted?
1: Nem lettem olyan óriási sztár. Nem, egyáltalán nem. Sőt, mondhatni azt, hogy jó pár helyre hívtak. Tehát nem mondhatom azt, hogy nem tudom, milyen az, hogyha az embert nagyon sok helyre hívják, mert még nem volt ilyen merészem. Mindenképpen több helyre hívtak, mint egy világbajnoki győzelem után, de sajnos azt kellett észrevennem, és levonom a következtetéseket, hogy még mindig nem voltam, és hát sajnos ezt nem tudom minek betudni, mint hogy az, hogy egy vidéki női öttusázó vagyok, így nem hívnak annyi helyre, vagy hát nem forogtam úgy köztudatban, mint kellett volna. Itt Fehérváron megismernek, és nagyon sok szeretetet megkaptam a szurkolóktól, a közönségtől, a fehérváriaktól, de szerintem még ebből mindig, még biztos, hogy kevesebbet kaptam, mint kellett volna.
0: Ha jól látom, akkor ez téged bosszant valahol?
1: Igen, bosszant, de vele kell törődni ezekbe, és nem azért csinálom ezt az öttusát, mert azt szeretném, hogy engem sztároljanak, hanem azért csinálom az öttusát, mert szeretem, örömet okoz, és nagyon örülök, hogyha ezáltal valakinek örömet is tudok okozni, és már pedig volt olyan, akinek tudtam, és ez tényleg nagyon jó dolog.
0: Olimpia után azért kezdted el gyorsan a munkát, hogy sikeres legyél a következő évben is, mert ha már folytatod, akkor szeretnél sikeres lenni. Volt esetleg olyan gondolatod is, hogy nem folytatod?
1: Nagyon-nagyon elfáradtam, és ez miatt megfordult mindenképpen a fejembe, hogy mi lenne, hogyha esetleg most abba hagynám, de elég sokan álltak ki amellett, hogy folytassam és ne hagyjam abba, hiszen most jönnek a legrutinosabb éveim, tehát most vagyok abban a korszakomban, így év szerint, kor szerint, amikor már érett öttusázó lehetek, és nem érdemes ilyenkor abba hagyni. Döntött az, hogy tényleg szeretem a sportágat.
0: Nem tudom pontosan hányan vagytok a női öttusában a világ élvonalában, de azért azt hiszem, hogy van az 5-6-10 versenyző, akikkel úgy igazán föl kell venned a küzdelmet, mert a többieknél annyival jobb vagy, hogy igazán nem nagy vetétársak, ha nem hibázol valami óriási nagyot.
1: Soha nem lehet tudni, hogy ki fog ki egy ilyen versenyen egy rosszabb napot, kinek van esetleg ennyivel jobb napja, és ki az, aki még saját magához is többszörösen csúcsot teljesített. Sok mindent figyelembe lehet venni, de még lehet egy olyan szám, ugye a lovaglás, ami a sors mégsem úgy akarja, hogy ő legyen a győztes, vagy legalábbis az élmezőnyben ne végezzem. Sajnos nekem többször volt ilyen, és hát ez a 2001-es évem, ez ilyen volt mindenhonnan a dobogóról. Lovagoltam el magam. Erre csak edzeni lehet, hogy ilyen ne történjen meg, és reménykedni benne, hogy nem fog megtörténni, az ember nem úgy sorsol.
0: Leszoktad esetleg fényképezni azokat a lovakat, amelyek kedvesek a szívednek egy-egy versenyen?
1: Nem. Szerintem egyszer se fényképeztem le. Eleinte megjegyeztem a lovak nevét, és felírtam a számokat is. Most már annyi helyen indultam, annyi helyen versenyeztem, hogy nagyon nem is tudom fejbe tartani, hogy min ültem. Én megnézem, hogy mit ment esetleg, hogyha a férfiak előttünk versenyeztek, hogy mit ment a fiúkkal, vagy mit ment a pályabemutatón, és hát az alapján próbálom megítélni esetleg, hogy milyen lehet ez a ló.
0: Van köztetek olyan kapcsolat, hogyha a férfi versenyző már ment vele, mondjuk a magyarok közül valaki, akkor ad néhány tanácsot, hogy mire figyelj oda, vagy nem beszéltek erről?
1: De mindenképpen, és ez visszafelé is igaz, akinek van valami információja a lóval kapcsolatosan, az megosztja a másikkal. Nem egyszer volt olyan is, hogy külföldi versenyzőtől kaptunk esetleg valami információt, tudtuk, hogy ő ült rajta, hogy mit ment a ló, és ez visszafelé is igaz, tehát volt, hogy mi adtunk információt. Az, hogy az ő technikájával hogyan oldja meg, az egy másik dolog, és már többször történt olyan dolog, hogy elmondták, hogy ez a ló nem annyira jó, itt és itt ennél és ennél az akadálynál megállt. Én tudtam, hogy a ló mire képes, hogy tud egy esetlegesen jó pályát futni, ugratni, de figyelni kell arra, hogy ez az akadály esetleg nem tetszik neki, mégiscsak hibátlanul teljesítettem vele.
0: A női versenyzők azért azt mondják mindig mások, mint a férfiak. Köztetek sok a húzavona, akár a magyar válogatotton belül, vagy többiekkel szemben?
1: Igen, hát a nők az mindenképpen az teljesen más kategória, mint a férfiak. Bár itt is van azért átfedés, tehát azért a férfiak között is van olyan, aki megállná a helyét a nők között, de mindenképpen másabbak a férfiak, és hát azt nem mondom, hogy könnyebben kezelhetők, de biztos, hogy azért könnyebb velük dolgozni az edzőim szerint.
0: Gondolom a vőleg vőlegényed jobban tudná, hogyha tőle kérdezném, hogy neked mik a nehézségek, amikor nehéz téged elviselni?
1: Ezt én is tudom konkrétan, tehát én egy eléggé konok és önfejű nő személy vagyok, és hát ez a magánéletben nem mindig túl jó, de a sportban azért elég sokszor meghatározó lehet. Van úgy edzésen, hogy csak azért is megcsinálom, és nem mondja meg azt nekem senki, hogy ezt nem tudom megcsinálni, amikor én tudom magamról, hogy nehezen is, de akkor is meg fogom csinálni, és meg tudom csinálni. Na, ezek visznek előre, és ezek juttathattak szerintem oda, ahol most tartok.
0: Abban, hogy haboztál, hogy folytasd ezt a pályafutást, szerepet játszott esetleg az, hogy gondolsz családalapításra, gyerekre?
1: Igen, hát gondolunk mind a ketten, és hát hogyha esetlegesen most jönne egy baba, azt mondta, akkor örömmel fogadnánk.
0: A versenyzést képes lennél érte abba hagyni, vagy szüneteltetni?
1: Azért mondom, hogy most, mert most még úgy gondolom, hogy beleférne egy baba. Szeretnék mindenképpen felkészülni a pekingi olimpiára, és hát így a kettő még most összeegyeztethető.
0: Az is előfordulhat, bár nem tartom valószínűnek, hogy esetleg elmegy a kedved az egésztől, azt mondod, hogy mennyivel jobb itthon babázni, ne talán nem tudod visszanyerni a versenysúlyodat.
1: Hát ahogy láttam a lányokat, akik szültek, ebben nem volt senkinek gond, sőt, mindenki vékonyabban jött vissza szülés után, mint ahogy előtte volt. Tehát maga ez a versenysúly kérdés, ez nem probléma. Nekem is kell figyelni rá, de nem egy vészes dolog. Az, hogy mennyire megy el a kedvem, nagyon sokan jöttek már vissza, és szeretném én is ezt megpróbálni.
0: Te már egy nagyon rutinos versenyző vagy. Adsz magadnak bizonyos könnyítéseket olyan időszakokban, amikor úgy érzed, hogy talán nem kell maximumot hajtani, hanem tartogatod az energiákat, vagy pedig még mindig úgy, mint amikor legelőször készültél egy világversenyre, most is úgy dolgozol?
1: Hát, hogyha világversenyre kell készülni, akkor az már mindenképpen a munkának a végét jelenti. Az alapozás időszakkor ugye magára a versenyidőszakra készülünk. Biztos vagyok benne, hogy nem csak én vagyok vele így, hanem minden sportoló is úgy van vele, hogy vannak kisebb meggyengülései, amikor most nem megy úgy, és most nem is akarom, hogy úgy menjen, mert már nagyon-nagyon fáradt vagyok, de ha most nagyon oda akarom tenni magam, akkor mindig csak a 100%-ot fogadom el magamtól, a kevesebbet azt nem. Mindenképpen az évek és a rutin az sokat számít, tehát teljesen másképp fogom fel a dolgokat, és ez is mutatja azt, hogy nem vagyok már annyira indulatos, nincsenek olyan úgymond indulati kitöréseim, mint ahogy fiatalabb koromban voltak. Ez azt jelenti, hogy nem visznek el úgy az indulatok, hanem ezeket kordában tudom tartani.
0: Most éppen egy konyhában ülünk, adott a kérdés, hogy mennyire vagy konyhatündér?
1: Ha van időm, akkor szeretek főzni, sütni, de elég kevés rá az időm, tehát ebből az a szempontból így nem vagyok annyira konyhatündér.
0: Ha végzünk itt a beszélgetéssel, akkor mint látom, azért már nagyon mozoghatnék, ott van, rögtön rohansz ki a kutyákkal terelni?
1: Megnézem, hogy mit csinálnak, hát Tamás foglalkozik velük, úgyhogy én most így el vagyok ittben. Lola is itt van mellettem, kinézünk mindenképpen, biztos játszani is fogunk.
0: Délutánra pedig jó tanulást kívánok neked!
2: Örös Zsuzsával a 2004-es aténi olimpia után Balogh Balázs beszélgetett.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
2: A 2004-es aténi olimpián az első magyar aranyérmet Nagy Tímea szerezte párbajtőrben, a másodikat Igali Diánnal, sportlövészetben a harmadikat Majoros István birkózásban, a negyediket a férfi kajak négyesünk 1000 méteren, az ötödiket Vörös Zsuzsanna, a hatodikat augusztus 28-án Janics Natasa, kajakban az 500 méteres távon, majd Janics az egyesbe aratott győzelme után nem sokkal, talán egy órával később már ismételten ott volt a rajtban, párosban is, Kovács Katalinnal.
4: Jól jöttünk el a rajttól, bár a hullámok egy kicsit zavartak, és nem tudtunk úgy kirobbanni a rajtgépből, ahogy tette azt Janics Natasa egy órával ezelőtt. A hatoson a kínaiak, akikre tudjuk, hogy most már figyelni kell, a hetesen Caroline Bruné, ezúttal a Milleni Barral, és a nyolcason a bolgárok, a kilencesen a fehér oroszok, tehát a hetesen a kanadai hajó. Nem mentünk el úgy a mezőnytől, ahogy tettük azt, illetve tette azt Janics Natasa 500 méteren, és a németek hajóra egyelőre egy picit előrébb van. Talán most más a taktikánk, most nem akarunk végig vezetni, hogy ne a végén kapjunk ki. Elég, hogyha a végén most mi vezetünk az utolsó métereken. Gyerünk Katikám, ott elől a hajóban úgy kell sztrókolnod, ahogy csak te tudod vezetni a hajót, és mögötted egy olyan motor van, mint Janics Natasa, ennél jobb motort nem kérhettél volna magadnak a hajóba. De egyelőre hatalmas csatában a lengyel, a magyar és a német hajó. Ez is a sorrend. Német, magyar, lengyel fél távnál. A három hajó között dől majd el az elsőség, de úgy látom, hogy a mieink a táv második felében egy nagyobb sebességi fokozatra tudtak kapcsolni. Ezt vártuk tőlük, ezzel nem tud lépést tartani. A 42 éves Birgit Fischer lehető 8-szoros olimpiai bajnok, amikor mi most Kovács Katalint szeretnénk először ünnepelni, megérdemli az elmúlt 4 évben, ő volt a kajak királynő, gyerünk lányok, ezt végig kell bírni, innen nem lehet, hogy a németek behozzanak minket, Gyerünk, Katikám, bírni kell, Natasa, nyomd alá a hajót, Natasa, Kati, ne kössetek be, menjetek, mert jönnek a németek, de egy hajó hossz az előnyünk, még 50-nel a vége előtt, ezt nem lehet elveszíteni, meg is állhatna a hajó, Kammerer már eldobná a lapátot, de ők nem teszik, ők bennek végig, Kovács Katalin és Janis Natasa, tiétek az olimpiai bajnoki cím! Kovács Katalin és Janis Natasa megnyerte az olimpiai bajnokságot a női kajak 2-es 500 méteren.
2: Rövid időn belül két olimpiai aranyat szerzett Janis Natasa, vele Bálint István beszélgetett 2005. februárjában. A téli időpont szóba is kerül a beszélgetésben.
5: Janis Natasa kajakozó. Mit csinál egy kajakos télen, amikor nem beteg?
6: Nagyon sokat edzünk télen is, sőt, télen sokkal többet edzünk, mint nyáron. Nyáron csak olyan vízi edzések vannak. Télen viszont futunk, úszunk sokat, kondizunk, néha elmegyünk síelni, sokat edzünk.
5: Ilyenkor is bejutok azért hajóba valahol?
6: Néha, nem minden évben szokott lenni. Attól függ, hogy a Kati néni mondja, hogy kell vagy nem kell. Vízre szállás előtt szoktunk beülni a medencébe. Gyakorlunk, mielőtt vízre szállunk, de akkor is szoktunk résztávozni, meg minden, szóval nagyon keményen kajakozni. Tavaly, amikor készültünk az olimpiára, akkor csináltunk. Most viszont nem olyan korán van a válogató, meg Európa-bajnokság, szóval kicsit később is úgy érezte Kati négy, hogy akkor most nem kell medencézni.
5: Te melyiket szereted jobban, a téli felkészülést, ami ezek szerint sokkal változatosabb, és inkább a fizikai állóképesség megőrzésére szolgál, vagy azt, amikor már kincs süt a nap, jó levegő van, jó meleg van, és vízre lehet szállni, és lehet lapátolni?
6: Inkább azt a másodikat. Én csak kajakozni szeretek. Ezeket azért csinálom meg télen, mert tudom, hogy anélkül nem tudok jól és szépen haladni. Azért nem lettem úszó sem futó, sem mit tudom én, testépítő, mert annyira nem szeretem. Legjobban nem szeretem a úszást, mert a csapatban legrosszabb vagyok, és mindig egy picit le vagyok maradva, és nagyon kevés pihenőt kapok, szinte nincs is. És akkor elég megvisel az úszás is, stresszel. De most hallottam a többiektől, a kolóiktől, meg a Kati, meg többiek, hogy őket is stresszel az úszás, mert elég erős edzéseket csinálunk.
5: Persze még keresed a szavakat, hát senki nem beszélt a családban magyarul, ugye horvát nemzetiségű édesanyád, édesapád pedig szerb. Tehát találkoztam anyukáddal, és egy szót nem tud magyarul, a bátyáid azok már lassan-lassan. Te hogy tanultál meg ilyen jól?
6: Nem tudom. Nekem nyelvek úgy könnyebben mennek. Egy ideig jobban tudtam angolul, mint magyarul, de szerencsére most már egyre jobban beszélek. Olaszul tanulok mostanában, spanyolul, mert ilyen hasonló nyelv is nagyon-nagyon tetszik. Németül azért nem tanultam meg, mert nem tetszett a nyelv. Szóval nekem az egy dolog, hogy megcsináljam, az kell, hogy tetszen.
5: Akkor ezen kívül még beszél szerbül, nyilván meg horvátul. Nagy különbség van a szerb meg a horvát nyelv között?
6: Nincs nagyon. Mondjuk teljesen máshogy írják, de úgy, hogyha beszélek egy horváttal. Mondjuk mostanában vannak ilyen nagy eltérések, de régen teljesen egyforma volt. Szerbiában úgy írják, mint az oroszok, és a Horvátországban pedig úgy, mint itt Magyarországon.
5: Tehát nem cirill betűkkel írnak, igen, Horvátországban, ezt tudjuk, a szerbek viszont még a cirill betűket, igen, használják.
6: Igen, de ez azért könnyű volt megjegyezni, mert nekünk úgy volt a suliba, egy hétig tanultunk szerbül, meg írtunk, egy hétig horvátul. Az volt a neve a nyelvnek, hogy szerb-horvát.
5: Mondtad, hogy olaszul és spanyolul tanulsz most. Mennyi időd van erre az edzések mellett? Egyáltalán az edzések, amikor nem vagy beteg, hiszen most egy hete már beteg vagy, nem jársz edzésre, mint mondtad, mennyi időt vesznek el az életedből?
6: Hát nem sokat. Én mondjuk mindig úgy tanulom a nyelvet, hogy veszek egy ilyen kézikönyvet, amiben vannak ilyen szituációs
5: gyakorlatok?
6: Ilyesmi, hát vonatban, vagy mit tudom én, éppen étteremben, vagy akármi, és akkor ezeket megtanulom, ezeket az egyszerű dolgokat, és amikor elutazok valahova, mint például most megyünk Spanyolba, Sevillába 3 hétre, akkor ezeket szoktam használni. Szóval ott lesznek a spanyolok is edzőtáborba, és próbálom velük, mert nagyon sokan nem beszélnek angolul, hanem csak spanyolul, és akkor majd próbálkozok velük valahogy megérteni magam spanyolul. 2-3-szor edzünk egy nap télen, hogyha úszunk reggel, akkor délután van a futás, meg egy kondi. Hát nagyon sok idő, de mivel suliba is járok Szegeden, levelező menedzser szakra.
5: Ez ilyen sportmenedzseri szak?
6: Vállalkozó menedzser, nem sport, élelmiszeripari főiskola. Vállalkozó menedzser. Vizsga megvan mostanában. Hát kellett volna menni, de beteg lettem, és nem mentem vizsgázni.
5: Miért érezted azt fontosnak, hogy elkezdjél egy ilyen vállalkozó menedzseri szakot? Hogy egyáltalán belevágj egy főiskolába?
6: Kell mindig valamit tanulni. Az ember addig tanul, amíg él. És akkor is, hogyha nem fogok járni suliba, akkor is valamit azért tanul az ember. És én minden nap próbálok úgy tenni, hogy valamit tanuljak minden napon.
5: Mindig ilyen voltál már általános iskolában is?
6: Nem, feltétlenül.
5: Akkor még nem szerettél tanulni? Vagy igen, akkor is ilyen kiszorgalmas kislány voltál?
6: Most sem nagyon szeretek tanulni. Olyan dolgokat szeretek tanulni, ami tetszik, és amit szeretek. És mondjam. Amikor általános suliba jártam, meg középiskolába, hát így nem voltam rossz suliba sem. Szóval ilyen 4-es. Akkor is nagyon szerettem kajakozni, amikor pici korom óta, és sportot inkább szerettem. Úgy éreztem akkor is, hogy minden nap tanultam valamit. Lehet, hogy nem minden egyes nap, de sokat tanultam, még pici voltam, mert jó tanáraim voltak. Szóval nem csak sulira gondolok, hanem kajakozásban is az apukám volt a nagyon jó nevelőedzőm, és sok minden, szóval vadvízre is elmentünk együtt. Megtanított, hogy kell vizezni, vagy fölállni a hajóba, partról beszállni.
5: Ő volt az első edződ?
6: Igen. Nagyon pici voltam, 6 éves voltam, amikor először ültem minikajakban. Utána abba hagytam, és visszatértem 11-12 évesen.
5: Miért hagytad abba?
6: Nagyon gyenge voltam, és nem bírtam annyira az evezőt sem, meg nem volt erőm, és akkor másik ilyen tornára elmentem, meg mit tudom én ilyen...
5: Szüleid akarták minden áron, hogy sportoljál, vagy te szerettél volna valamilyen sportágat tűzni?
6: A szülők szerintem mindig kell, hogy harcoljanak az, hogy a gyerek menjen sportolni. Én nem tudom pontosan, hogy nálam hogy történt, de én szerettem sportolni, szóval mindig szeretek járni, mert ott nagyon jó fej gyerekek voltak, edzők, szóval szeretem, amikor...
5: Jó társaság.
6: Igen, szóval azért mentem mindig.
5: És aztán 11 éves korodban visszatértem mégis a torna után a kajakhoz. Ez édesapád hatására volt, vagy azt mondtad, hogy mégiscsak... jobban szeretek kint lenni a jó levegő, mint a poros tornateremben.
6: Igen, az volt a második, mert az apukám igazán nem akarta, hogy én kajakos legyek, mert tudta, hogy nagyon-nagyon kemény sport ez. Inkább másik sportokra vitt engem, mint kézilabda, meg tenisz. Tenisznél azért nem ragadtam le, mert nem volt annyira ez a társaság, meg csapatjáték, meg mit tudom én. Kajakban is van ugye egyéni, meg csapathajó, meg mit tudom én, de mivel picik voltunk, addig mindig nagyjából egyest mentünk, mini kajakban is mentünk ilyen hosszú túrákra, és azért tetszett ez az egész, mert nagyon jó társaság volt, és sokat így hülyeskedtünk együtt.
5: És édesapád csak a kislányából akart sportolót vagy kajakost faragni, vagy pedig a két bátyádból is, a két fiú testvérből is, mert ők is kajakoznak Budapesten.
6: Inkább csak a két bátyámból, mert hát ők fiúk is jobban bírják ezt a kemény sportot.
5: Téged még egy picit sajnált is biztos néha, nem?
6: Igen. Szóval sokszor azért is nem annyira sikerült az elején az a nagy siker, meg mit tudom én, hogy ilyen-olyan eredmények, de én szép lassan jöttem fölfele. A tesóm még már 17 éves volt a Sztyepán, még micsó 19, mikor felnőtt világbajnokságon majdnem megnyertek, 98-ban Szegeden, párosban.
5: És te hol tartottál 98-ban, amikor a testvéreid már majdnem világbajnokok lettek Szegeden?
6: Én meg akkor 16 éves voltam, és nem igazán ment a dolog, ifibe sem még, de indultam felnőtt világbajnokságon 16 évesen. Bekerültem a középfutamba, szóval nem estem ki az elején. Indultam ifi Európa-bajnokságon is, 98-ban bekerültem a döntőbe. Azért kerültem be döntőbe. Mindig ilyen szerencsém volt, hogy is mondjam. Én nagyon bekezdtem, és begörcsöltem, és lemaradtam a többiektől. És akkor jött valami motoros hullám a végébe, és én ezt megéreztem, és mivel megtanították meg kiskoromban, hogy kell vizezni, amit mondtam, vizet fogni és hullámmal együtt menni, vagyis szörfözni. Megfogtam, szóval éreztem már a végénben, hogy jön a hullám, és akkor elindultam vele együtt, és ez középfutamban volt, és úgy kerültem be a döntőbe. Természetesen döntőbe 9. lettem.
5: Kajakban ilyen apró nüanszokon múlik a siker, vagy legalább annyit számít a technikai tudás, mint a fizikai erő?
6: Minden számít. Az, hogy milyen volt a nevelőedző, hogy mit tanított, vagy mit nem tanított. Szóval sokszor azt veszem észre, amikor nézem ezeket a fiatal edzőket is, vagyis öregeket, akik nem nagyon tudnak kajakozásról, és ők se igazából nem voltak valami nagy kajakosok. És inkább azt mondom, hogy hagyjanak békén a gyerekeket, hogy is ösztönösen jól csinálják, mint ahogy elkezdenek őket tanítani. Amikor látom, hogy rosszakat mondanak, és akkor így én is fogom a fejemet, és hát abból nem lesz semmi.
5: Szóval, és megbírod állni, hogy ne szóljál? Ne szóljál közben?
6: Nem, sokszor nem bírom, de sokszor úgy érzem, hogy nincsen ott keresni valóm. Ez az egy mondat, vagy akármi, amit én mondok, az nem számít sokat bele. A gyerekek szeretik az edzőjüket, és ő a nagy öreg bácsi, akit tisztelni kell, és ő tud minden.
5: Tehát most már téged is tisztelnek, ha egy Janis Natasa kétszeres olimpiai bajnok egy mondatot mond, hogy hát ezt én nem így látom, gyerekek, vagy így kellene csinálni, szerinted nem hallgatnának rád?
6: Nem tudom, talán most már igen, de régen úgy éreztem, hogy akkor nem.
2: Bálint István beszélgetett Janis Natasával 2005. februárjában. Janis szerezte a 6. és a 7. magyar aranyérmet a 2004-es olimpián, és még egyel vagyunk adósak, de már nem sokáig.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
7: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Magyarország az 1932-es olimpián nyert először aranyérmet vízilabdában, aztán 36-ban, 52-ben, 56-ban, 64-ben, 76-ban, majd 24 év szünetet követően 2000-ben, Sydney-ben is. Így Athénba a férfi vízilabda válogatott címvédőként és nagy esélyesként érkezett.
9: Drága gyerekek, először átvehetjük a vezetést a mérkőzés folyamán, ha ezt belövitek, de a feltételes mód nem játszik, csak kijelentő mód játszik a sportban. Benedek továbbadja a labdát. Kásás... Gól! Kis Gergő! Egyszer a szerbek ellen már mondtam Firenzében, hogy Kásás, te vagy az Isten! Hát most nem Kásást mondok, hanem azt mondom, hogy Kis Gergő, te vagy az Isten! Ahogy bejátszották középre a labdát, hogy Kis Gergő keze meglillan, és először vezetünk! Honnan állt föl ez a csapat? Hát ez valami embertelen, 4 gólt lő Gergő, hát 8-7 ide. Először vezetünk, de most már sok idő van hátra. Az előbb azért könyörögtem, hogy miért megy az óra. Most meg azért könyörgöm, hogy miért áll ez az Istenverte óra. Pontosan egy támadás idő van hátra. Ha kihúzzuk, akkor megvan. Ha nem húzzuk ki, akkor nincs meg. Ilyen egyszerű az egész. Akkor hosszabbítás következik. Úszik előre a labdával Ikodinovics, aztán Piros átúszik ott az egyik szerbiai játékos feje fölött, Likics feje fölött. Még hátra van 18 másodperc. Most mi próbáljuk távol tartani a kapunktól az ellenfél játékosait. Varga Tamás kiállítja a játékvezető. Varga Tamásnak ez a harmadik súlyos hibája. Ikodinovics kapja a labdát. Ikodinovics már is teszi oda Vujasinovicsnak. Vujasinovics le oda a sarokba. Még 7 másodperc, de akkor oldalra kell fordulnom, hogy a táblára nézek. Az órára nézek. Fütyülnek a játékvezetők, lövés, és kivédi Széchi! Hát erre a Széchire mondtam azt, hogy hibázott! Hát kérem szépen, sarokdobás következik. 1/10 másodperc, egyetlen, most merek az órára nézni. Vége! Olimpiai bajnok, Magyarország válogatottja! 8-7-re győztünk egy olyan meccsen, amit 100 000-szer elátkoztunk, és 10 milliószor fogunk imádni. Olimpiai bajnok, a magyar vízilabda válogatott. Hogy ezt hogy tudtátok megcsinálni, drága fiúk? Hogy az ördögbe tudtátok ezt megcsinálni? Hát én nem tudom. 7-5-tel fordultak a szerbek, 7-5-tel fordultak, és az utolsó játékrészben 8-7 ide, hát ez elképesztő.
2: Athénban 2004-ben a magyar vízilabda válogatott története során 8-szor lett olimpiai bajnok, majd 2008-ban 9-szer is, és sokan voltak részesei az egymást követő 3 diadalnak, Benedek Tibor is, aki sajnos már nincs közöttünk, és akivel még 2-szeres olimpiai bajnokként beszélt Bálint István 2005-ben.
10: Benedek Tibor vízilabdázó. Múlt héten kellett volna találkoznunk, azt mondtad, hogy vizsgára készülsz, és nincs egy szabad percet sem. Ennyire fontos számodra a tanulás?
11: A vizsgák fontosabbak inkább. Az, hogy utolsó 2 vizsgám volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szakon tanulok, szerettem volna már befejezni, úgyhogy és úgy érzem, hogy nem jó fényt vett ránk, hogyha rosszul vizsgázunk, úgyhogy mindenképpen jól fel szerettem volna készülni, ezért nem nagyon vállaltam semmiféle szereplést, mert az edzések mellett így is nagyon kevés időnk van, és azt a kis időt azt leginkább ilyenkor tanulással kell tölteni.
10: Mit jelent az, hogy nem jó fényt vett ránk, hogyha rossz egyet kapunk az egyetemen? Ez most
11: nem, kicsit rosszul
10: családom, mint vízilabdázó.
11: Rosszul fejeztem ki magam. Magamra vonatkozik. Nem engedhetem meg magamnak azt, hogy avval az eredményekkel, amiket elértünk a sportban, hogy felkészületlenül menjünk egy vizsgára, és kicsit leégessük magunkat. Úgyhogy én minden vizsgámra leginkább az elmúlt években maximálisan felkészültem, és megpróbáltam a legjobb tudásom szerint eredményt elérni. Ez hol jobban sikerült, hol rosszabbul, az mindegy, de az lelkiismeretem mindig teljesen tiszta volt, és ez a legfontosabb.
10: Az egyetemen érezted azt az elmúlt években, hogy másként bánnak veled, esetleg a vizsgán elnézőbbek, mert te vagy a nagy Benedek Tibor?
11: Mivel magántanulóként végeztem az egyetemet kint Olaszországból, ezért leginkább külön vizsgáztam. Nagyon-nagyon segítőkészek voltak a tanárok, tehát bármikor azokon az 1-2 napon, amikor itthon voltam, mondjuk egy téli szünetben vagy tavasszal, akkor mindenki nagyon segítőkészen jött, és hogy le tudjak vizsgázni. Most kicsit könnyebb volt már. Abban, hogy hát tudják, hogy nem leszek történelem tanár. Valószínűleg történész sem, aktív történész sem, úgyhogy ilyen szempontból nem állítottak nehézségeket. Azt kérdezték, amit tudni kell, ha azt tudtam, akkor adnak, abba bele már nem kérdeztek pluszba, úgyhogy ennyi segítséget mindenkit.
10: Miért ezt kérdezték tőled korábban, hogy mit akarsz ezzel a szakkal kezdeni?
11: Hát ezt mindig megkérdezik, azért ilyen viszonyban vannak ott a tanárok meg a diákok, hogy a tanárok azért tudják, hogy ki gondolja komolyan ezt a pályát, vagy ki mélyed jobban bele a témába, és azokat persze jobban figyelemmel kísérik. Nekem bőven elég volt ez a 1-2-szer hazajöttem, és levizsgáztam, és kint tanultam külön, nem akartam különösebben belemélyedni egyik, egyik ágába se a történelemnek.
10: De akkor miért a történelmet választottad? Vagy mit akarsz ezzel kezdeni? Semmit? Csak legyen egy egyetemi diplomám?
11: Egyetemi diplomám volt már, mert a TFL elvégeztem a edzői szakot, az is ugyanúgy diplomát ad. Inkább ez egy régi dolog, 10 évvel ezelőtt kezdtem, aztán abba hagytam egy pár évvel, amikor kint voltam Oroszországban, nem tudtam összeegyeztetni, és aztán újra kezdtem. És ez valahogy mindig egy olyan dolog volt, a tudás érdekelt az, hogy legyen egy magas alapműveltségem, és ez volt leginkább talán az oka, hogy a történelmet választottam. Én is úgy voltam vele 20 évesen, hogy mindenképpen kell valamit tanulni, de nem tudtam, hogy mit, és akkor egy pár dolgot gondoltam, és ez így alakult ki ebből a történelem.
10: És a történelmen belül melyik korszak érdekel téged igazán?
11: Hát talán a legújabb kor, igen. Igen, ez volt a legjobb tanulni, a legkönnyebb is, mert ez érdekelt a legjobban. A végére maradt a legjobb rész.
10: És érzed azt, hogy elérted a célodat, tehát valóban adott egy ilyen nagyobb alapműveltséget, egy szélesebb látókört? Ez a szak?
11: Mindenképpen hasznos. Nagyon fontos az, hogy a tanulás maga, mert az embernek azzal, hogy mi eltöltünk 5-6 órát a vízben, azzal elérünk egy bizonyos fizikai állapotot. Az embernek az agyát, a fejét is ugyanúgy karban kell tartani, és a vízilabda mellett, hogyha az ember elkényelmesedik, akkor kicsit megelégszik avval, amit az uszodába elér. Ezt mi azt hiszem, talán ez a legjellemzőbb erre a korosztályra, vagy erre a csapatra, aki nyert az elmúlt időben, hogy mindenki kicsit kötelességenek érzi azt, hogy az agyát is képezze.
10: De ez nem csak rátok jellemző, hát a vízilabda egy olyan sportág, és ugye a szélesebb közvélemény előtt úgy van elkönyvelve, hogy ott nagyon sok doktor, nagyon sok egyetemi diplomás főiskolát végzett van a vízben, vagy sportol. Mi lehet ennek az oka? Ez egy hagyomány Magyarországon, az elődöktől ti is ezt tanultátok, vagy az edzők már így nevelnek eleve benneteket?
11: Hát van benne egy hagyomány, ami valószínűleg abból indul ki, hogy régen nem lehetett megélni a vízilabdából, mondom ezt 30-40 évvel ezelőtt, úgyhogy szinte szüksége volt mindenkinek arra, hogy a sport mellett tanuljon. Nagyon nagy segítséget adott a sport a tanulásba akkor. Volt egy OSC, az orvosi egyetemistáknak segített, és valahol mindenki elvégzett egy egyetemet akkor. Rengetegen most közülük gyakorló orvos vagy jogász, és valahogy ők hozták be ezt, hogy a vízilabdázók tanulnak. Tehát nekik szükségük volt rá, de amellett meg büszkék is voltak rá, és ez így szépen kialakult, és egy ilyen hagyomány lett az, hogy a vízilabdások azok tanulnak is, és volt egy kicsike kis időszak, amikor ez kevésbé volt fontos, de a mai napra ez teljesen visszaállt, és azt mondom, hogy szinte már kötelező, és látom a csapattársaimat, hogy vannak, akik 2 diplom után még elkezdenek egy harmadikat, akár egy negyediket, mert sajnos a vízilabda egy olyan sport, ami viszonylag jól meg lehet élni, de nem biztosít egy biztos jövőt, úgyhogy nekünk is ugyanúgy gondolnunk kell arra, hogy mi lesz, amikor egyszer véget ér.
10: De hát ez minden sportágra érvényes, hogy nem biztosít egy jövőt, hiszen minden sportoló azt szokta mondani, hogy 30-35 éves koráig kell, hogy megszedje magát, vagy félre tudjon rakni, mert akkor mi lesz a civil életben? Vagy szerinted azért vannak olyan sportágak, amelyek nem hasonlítanak a vízilabdára, tehát valahogy egy átmenetet tudnak adni?
11: Hát Magyarországon elég nehéz megoldani, nem tudom, hogy talán a labdarúgás, de azt is csak akkor, hogyha valaki külföldön tud érvényesülni, de külföldön ez azért normális, hogyha valaki azért hosszú ideig magas szinten jó sporttal, akkor utána már nincsen azért több probléma. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy valaki abbaadja a sportot, akkor utána ül otthon és nem csinál semmit, mert a sportolóval bele van nevelve az eredmény elvárások magával szemben is, úgyhogy általában a sport, amikor abbahagyja, nem csak az anyagiak miatt kezd valami másik tevékenységben, hanem egyszerűen a siker hiányzik neki, és akár egy vállalkozás, akár egy bármilyen egyetemi végzettséget kihasználva
10: szeretnének érvényesülni. Tehát olyan alakít ki a sport, amelyeket később a civil életben is lehet hasznosítani.
11: Én azt hiszem, hogy igen, ez az elvárások, akik hozzászoktak ahhoz, hogy minden hétvégén egy mérkőzés van, és győzni kell, és állandóan eredménykényszer, azok nem tudnak leállni avval, amikor hirtelen abban marad, és nincsen sikerélmény, úgyhogy én rengeteg tudok, akik elmentek például maratont futni, mert egyszerűen szükségük van ezeknek az embereknek, hogy pótolják azt a hiányt, ami a sport tágabb a hagyásából kialakult.
10: Olaszországban mit tapasztaltál, az átmenet a civil életben milyen?
11: Ott kicsit más, nagyon-nagyon kevesen tanulnak. Én például játszottam Olaszországban 8 évet, és azt mondom, hogy talán 10-szer láttam csapattársam minden könyvet. Egyáltalán olvasni nem olvasnak, rengeteg oldalt olvastam úgy újságot, de nem jellemző. Talán 2-3 csapattársamtól angolul, 2-3 végeztek egyetemet, tehát egész más az arány. Nincsen ez az eredménykényszer. Ugyanúgy a vízilabdára is jellemző, mondjuk egy olasz nem lesz első, vagy akár csak egy bajnoki mérkőzésen kikap, akkor
10: nem
11: mi letargiába borulunk, és egy hétig gyászszünet van. Ők meg már a buszon hazafelé már röhögcsélnek, nevetgélnek, úgyhogy egész teljesen más a hozzáállás, sokkal lazábbak ők. Nekünk egyszerűen teljesíteni kell, valószínűleg Magyarország, valószínűleg az országhoz tartozik ez, hogy nekünk mindenképpen bizonyítani kell.
10: Benne van a kényeinkben ez az állandó szorongás, és nem azt a részét nézzük a sportnak, hogy ez végül is egy játék.
11: A sport sajnos már eredménykötelezettség van azért mindenhol, mert én amikor Rekóba játszottam, akkor is tragédia volt, hogyha ha kikaptunk, de ez nem vetődik le egyénekre. Tehát mint csapat el volt keseredve a csapat, de aztán este már teljesen jó hangulat volt, és már mindenki gondolta, hogy mi lesz holnap, vagy holnap után. Úgyhogy azért eredmény van ott is, amikor eredményt várnak nagyon, de nincs tragédia, tehát nehéz ezt elmagyarázni, ezt a kettő közötti különbséget.
10: Másként élik meg a...
11: Másként, igen.
10: És hamarabb túlteszik esetleg rajtuk.
11: Igen, talán ez a legjobb, hogy hamarabb túlteszik magukat, igen.
10: De arra is kíváncsi voltam, hogy Olaszországban milyen az átmenet a civil életbe, tehát ott mihez kezd magával a vízilabdás, amikor abba hagyja? Volt-e ilyen tapasztalatod? Láttad-e a csapattársaidon?
11: Én azokat láttam, akik mondjuk azt az olasz csapatokat, akik 92-ben olimpiai bajnokok voltak, ők hagyták abban most, amikor én kint játszottam, és úgy látom, hogy mindegyik nagyon sikeresen elhelyezkedett a sportban, leginkább a vízilabdában valamilyen vezető lesz. Inkább szeretnek vezetők lenni, mint edzők, mert az edzőknek túl nagy a felelőssége, az egy kevésbé biztos pozíció, egy edző, ha rossz eredményeket ér el, akkor 1-2 év pályafutás után lehet, hogy már nem keresik annyira egy sportvezetőt, inkább tovább tartanak meg, mert nincs mi rosszat csináljon. Tehát, áll mögötte egy szponzor, keresse játékosokat, intéz dolgokat, akkor nagy felelőssége nincs, és mégis sok pénzt keres belőle. Tehát úgy látom, hogy leginkább itt helyezkedtek el, vagy van, aki kapott lehetőséget, hogy nyisson egy úszodát. Talán az a különbség, hogy rengeteg, tehát a városokban eloszlik az, hogy nem mondjuk, mint a vízilabda Magyarországon, Budapest központú leginkább. Ott azért a városok különböző fejlettségi fokon vannak, de minden város a... Minden játékos más városban van, nem az van, hogy mondjuk 8-an, mint itt a magyar válogatottban, mindenki 8-an Budapestről vannak, vagy 7-en, most nem tudom pontosan, hanem mondjuk 13-ból 12 különböző városban van. Úgyhogy az egyes városok büszkék a saját olimpiai bajnokukra, és ezért mindent megtesznek a városok, hogy ők az ő olimpiai bajnokuk minél jobb helyre kerüljenek, akár az aktív sportpályafutásuk után is. Úgyhogy ennyiben azért ott könnyebb.
10: Hanyad éves vagy most ezen a történelemszakon? Végzős
11: vagy? Elvégeztem, igen.
10: Már most el is
11: végeztem? Igen, igen.
10: Tehát most ezek a vizsgák azt jelentették,
11: az utolsó,
10: hogy...
11: Hát még államvizsgám van, igen.
10: Hát jó, akkor még persze nem tudom múlt időben beszélni, de hát előlegezzük meg a diplomát. Azt mondtad, hogy nem fogsz történelmet tanítani, mondjuk egy általános iskolában vagy gimnáziumban, történészként sem tudod elképzelni a jövődet. Meddig akarsz sportolni? Mit fogsz magaddal kezdeni? Van-e konkrét elképzelés? Mondtad, hogy van egy edződiplomád is.
11: Igen. Hát sok elképzelésem van. Szeretnék a sport mellett maradni. Nem akarom sietetni, nem akarok minél gyorsabban edzősködni, mert úgy érzem, hogy a legjobb dolgom még mindig a vízbe van. Az, hogy ezt meddig tudom kihúzni, az leginkább a fizikai képességeimtől függ, ezen belül is leginkább a sérüléseimtől, hogy meddig bírok sérülés nélkül vízilabdázni, mert ugye azt mondják egy sportoló, hogy 30-32 éves korában már kezd öregedni, én ezt még annyira nem érzem magamon, átalakult...
10: 33 éves vagy?
11: Leszek, igen. Átalakult a játékom az elmúlt években, talán gólokban nem annyira eredményes, de a más oldalról pedig sokkal hasznosabb egy csapat szempontjából. Én ezt szeretném kihasználni, mert én ezt a szerepet, amit most csinálok a válogatottban is, illetve a dominóban is, ezt én nagyon élvezem, úgyhogy az, hogy meddig lehet ezt kitolni, azt nem tudom megmondani. Nagyon sokan kérdezték, hogy Pekingben ott leszek-e. Én erre mindig azt mondom, hogy 4 év az nagyon sok, és évről évre kell előre lépni, és évről évre kell, vagy akár azt mondom, hétről hétre kell újra bizonyítani, és ez a bizonyítás ez nem csak a meccsekre vonatkozik, hanem akár a saját fizikai állapotomnak a fenntartása, akár a testsúlyomnak a fenntartása az, hogy játékos milyen képességekkel rendelkezik, hogy milyen állapotban rengeteg dolognak az összetevője. Tehát az, hogy mondjuk amikor a vizsgáinkra készülünk, akkor mindenki egy picit kevesebbet tud a vízilabdával foglalkozni, kicsit meghízik, kicsit akkor kevesebbet edz, akkor kicsit könnyebben megfájdul mindene. Szóval rengeteg összetevő van, ami mindennek jól kell alakulni ahhoz, hogy jól érezzem magam. És ha jól érzem magam, akkor van lehetőség arra, hogy jól menjen a játék is, és hogyha jól megy a játék, akkor van lehetőség arra, hogy győzzünk. De ez egy személyre lebontva, de hát ennek 13 embernek kell ugyanígy részt vennie ebbe.
10: Akkor lehet, hogy kicsit korai volt a kérdés, csak mondjuk én, mint laikus gondoltam azt, hogy talán Benedek Tibornak már egy picit elege van az egészből, valóban 8 évet lehúztál Olaszországban, mindent elértél ebben a sportágban, amit egy vízilabdázó elérhet, és hát most egyre inkább a maszek életre készülsz. De akkor ezek szerint még vannak céljaid, és talán még a Peking olimpián is részt fogsz venni. Tehát nem akarod abbahagyni, jól érzed magad a vízben, nem unod még, nem fásultál el a napi monoton edzésektől.
11: Nem, mert nem monotonok az edzések. Az nekem nagyon-nagyon jó volt, és én mégis ezért jöttem haza, hogy új ingerek legyenek, új környezet legyen, és nagyon-nagyon jól érzem magam ebben a csapatból, játszom, és minden nap egy élmény lemenni úszodába, úgyhogy nem érzem azt, amiért nekem abba kéne hagyni, hiszen ha az ember minden nap a munkahelyén jól érzi magát, akkor azt csinálja, amit szeret, és ez a legfontosabb az egészben. És valószínűleg, hogy bármi más csinálnék, nagyon sok idő lenne, még ennyire jól tudnám magam érezni bármilyen más környezetben.
10: Nem volt nehéz visszailleszkedni Magyarországra 8 év után? Annyira más volt, gondolom én, ez az ország, amikor elmentél, és most, amikor visszajöttél. Egyáltalán milyen változásokat vettél észre?
11: Hát,
10: vagy annyira nem voltak drámai változások?
11: Nem az, hogy nem voltak drámai változások, azok biztos voltak, csak én nem voltam végig Olaszországban, tehát az én mondjuk olaszországi játékom az azt jelenti, hogy 7 hónapot Olaszországban voltam, 5-öt meg Magyarországon, vagy 7 és felett és 4 és felett, úgyhogy nem volt az, hogy én 7 évig nem voltam itthon, hát a válogatottal májustól szeptemberig itthon voltam mindig, engem nem ért semmi váratlanul. Egy dolog volt furcsa, az, hogy ez a 8 év alatt új korosztályok kerültek be a vízilabdába, és nekem 20 éves gyerekekkel kell együtt játszanom, 32 évesen, akik ellenünk akarják bebizonyítani, hogy nekik a válogatottban van a helyük. Gondolom, te nem csak a vízilabdára kérdezted, hanem általában mindenre, de erre csak azt tudom mondani, hogy ez az ország ez a 10 év alatt nagyon sokat változott, de én azt mondom, hogy leginkább szépült. Tehát az eredményeknek örülni kell. Én amikor járok a városba, akkor tényleg rengeteg gyönyörű dolgot látok, és azt látom, hogy fejlődünk, az, hogy ez milyen ütemű, és mennyi még az elmaradásunk mondjuk Olaszországhoz képest, vagy Nyugat-Európához képest, ez egy dolog, de nagyon-nagyon hátulról indultunk. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok.
10: Azért nagyon érdekes lehetett az, hogy 8 évig ingáztál a két ország között, és mondjuk óhatatlan, hogy összehasonlítottad a dolgokat. Mi volt számodra a legfeltűnőbb, vagy a legérdekesebb ezek közül?
11: Én amikor kimentem, akkor ezekre rácsodálkoztam, és talán egy ideig nagyon tetszett, ami kint van. De aztán eltelnek az évek, és az ember mégis ott itthon érzi magát itthon, és már nagyon-nagyon hiányzott akár a nyelv, akár a kultúra, akár az emberek, akár a család. Tehát az mindig azért bárki bármilyen jól érzi magát külföldön, mindig itthon lenni mindig az más, mindig jobb. De rengeteg dolog van, amit el kell ismerni, hogy jól működik Nyugat-Európában. Jól működik az, hogy az emberek optimisták, jókedvűek. Ehhez nagyon sok minden hozzájárul. Olaszországban hozzájárul az, ahol én voltam legalábbis, hogy sokkal jobb az idő. Tehát amikor mondjuk -10 fok van reggel, és derékig ér a hó, akkor persze sokkal rosszabb kedve van az embernek. Talán sokkal jobban esznek az emberek, egészségesebben, kevesebbet dohányoznak.
10: Odafigyelnek jobban magukra?
11: Hát nem csak magukra, hanem rájuk is odafigyelnek, mert úgy tudom, hogy most már Olaszországban kifejezetten tilos dohányozni mindenhol. És én ezt pozitívnak érzem, mint sportoló, akár ezt támogatnom is kell. Úgy érzem, hogy Magyarországon rengetegen dohányoznak, persze ehhez az étkezési szokásokhoz is hozzájárul az, hogy sokszor nagyon hideg van, tehát másmilyen, de az öltözködésben sokkal több a világos szín, itthon rengeteg a sötét szín, a sötét ruha. Ezek, tehát egy picit jobbkedvű ország, Olaszország, ez amit legnagyobb különbséget látok, és kicsit lazább, hogy az előbb mondtuk, ahogy a vízilabdára átvetítettük. Inkább én ezt látom a legnagyobb különbségnek.
10: Könnyű dolgom lett volna, hogyha fel akarok belőled készülni, mert volt egy időszak, lehet, hogy mostanában is így van, csak elkerült a figyelmemet, amikor a csapból is te folytál. Magazinok címoldalairól mosolyogtál a családoddal ránk, újságcikkek garmada szólt rólad, mintha ez az utóbbi időben változott volna, vagy csak én látom így? Tehát azért továbbra is kedvenc témája vagy az újságíróknak?
11: Nem, mert lemondok mindent.
10: Miért?
11: Mert nem vagyok hajlandó részt venni ebbe az állandó megjelenésbe, és aki a legtöbbet szerepel egyes újságokban, azok a legnagyobb sztárok. Én azt gondolom, hogy a sztárság legyen az, ami igazából, aki letett valamit tényleg az asztalra, és megdolgozott érte, és eredményeket ért el, és ezt nem csak egyszer, hanem többször is, és éveken keresztül legyenek azok tényleg a sztárok.
10: Hogy te ez vagy, ebbe a kategóriába beleillesz.
11: Igen, én beletartom magam, de nem vagyok hajlandó olyan újságba szerepelni, ahol nem erről szól a dolog, hanem a napi sztárokról, meg az ilyen felkarolt témákról, amik egyszer nem vagyok hajlandó megnézni se a TV-be, vagy az újságba olvasni. Úgyhogy...
10: Tehát továbbra is kapod a felkéréseket, de nagyon válogatsz.
11: Nagyon. Hát azt mondom, hogy 10-ből 1. Sokszor azt mondom, hogy hívjanak vissza mondjuk májusban, mert akkor már jobb idő lesz, és könnyebb elvállalni bármit is, de talán ezzel egy kicsit kitolom inkább az időt, hogy ne kelljen. És nagyon-nagyon ritkán. De ezzel így van a Pan is, a párom. Ezt közösen döntöttük el, de én azt hiszem, hogy ez így van jól. Az ember válogassa meg azt, hogy mibe szerepel és hol szerepel, joga van hozzá. Legtöbbször úgy keresik fel az embert, hogy ez nekem reklám, hogyha szerepelek itt és itt. Én erre azt mondom, hogy nekem nem kell reklám. Ez az alapelvem, és ehhez megpróbálom tartani magam.
10: Nem félsz attól, hogy előbb-utóbb nagyképűnek, beképzeltnek fognak tartani, és elfelejkezik rólad a magyar sajtó?
11: Hát az az igazság, hogy nekem volt egyszer egy dopingügyem 99-ben, és akkor megtanultam, hogy nem számít ez. Nincs olyan dolog, amit az ember ne tudna elviselni, olyan rossz kritika, vagy olyan támadás, és onnantól kezdve engem nem érdekel sem az, hogy mit írnak, vagy hogy írnak-e. Nagyon jó, hogyha jót írnak egy győzelem után. Nagyon jó volt az olimpia után több helyen szerepelni és beszélni erről a csodálatos csapatról. Igazából ez érdekel engem. És tudom, hogy ez mondjuk egy olimpiai győzelem is, nek a sikere is tartott mondjuk 3-4 hónapig. De mondjuk decemberig, amikor átadták az év csapat a díjátadást, onnan vége is le is zártuk ezt az egész olimpiát, és most már csak a lexikonokban, meg az ilyen emlékezésekben lesz az, hogy Athénban a vízilabdázók győztek. De nekem ez elég, mert az, hogy mi győztünk, és hogy többször győztünk, és sokszor győztünk, és hogy mit értünk el, és hogy a mai napig még le lehet jönni az uszodába, és megnézni akár engem, akár ezt a csapatot, bármikor csak le kell menni mondjuk a Kőér utcába, ahol játszik a csapat, ennél nem kell, hogy több reklámunk legyen.
10: Tehát nem fontos az, hogy te vigyorogj a magazinok címlapjairól, mondhatom azt, hogy esetleg most már szeretnéd a szürke átlag emberek életét élni, mert azért gondolom, hogy sokan de megismernek a mai napig téged az nem. Utcán. Népszerű ember vagy, nem, bejöttél ide, a pagodában odajött hozzám egy kolléganőm, és kérdez, hogy te ez nem a Benedek Tibi, hát ugye Csukjában voltál, tehát nem ismertek rá, de azért nap mint nap még benne vagy a köztudatban.
11: Nagyon sokan megismernek, de én nem azt mondom, hogy nem akarok szerepelni, mert ez benne van ebbe a világban, amit mi csinálunk, és úgy gondolom, hogy megérdemeljük azt, hogy ismerjenek minket, mert rengeteget tettünk le az asztalra, hanem azt gondolom, és ez lehet, hogy nagy képűség, de teljesen mindegy, hogy nekünk jogunk van megválogatni, hogy hol szereplünk, és hol nem. Az egy megtiszteltetésnek kell lenni az, hogy mi elvállalunk valamit, vagy nem. De ez igazából nem nagy képűség, ez inkább szelektálás mert tényleg az volt az...
10: Bocsánat, ti ezt megbeszéltétek a csapaton belül, vagy ez a te egyéni véleményed?
11: Mi erről sose beszéltünk, de ha bárkit megkérdezne a csapatból, ez így gondolná. Hogyha én mindenhova elmentem volna mondjuk szeptembertől novemberig, akkor nem lettem volna otthon. Mert mindenki azt gondolja, hogy hát ide még gyere, oda még gyere, de minket tőlünk elvárják azt, hogy jól vízilabdázunk, szeretnénk a családunkkal lenni, szeretnénk magánéletünkkel is lenni, és erre nem lenne idő. Úgyhogy egy idő után tényleg ki kellett dolgozni egy olyan stratégiát, hogy az embernek legyen magánélete, és emiatt is azt mondtuk, hogy akkor elég mostantól kezdve, nem vállalunk el mindent, vagy akár nagyon kevés dolgot.
10: Voltál-e úgy az elmúlt években, hogy a prioritás az életedben megváltozott? Tehát korábban azt tettem az elsőjére, és második ez, és ez most kezd változni.
11: Nem. Azt hiszem, ha változna, akkor hagynám abba a vízilabdát.
10: Akkor lenne első a család?
11: Nem, a család mindig az első volt, de együtt a vízilabdával. Próbáltam mindig egyensúlyt tartani a kettő között, mert nem lehet, hogy az egyik előrébb legyen, mint a másik, mert a kettő kiegészítve lehet maximális. Mert a munka és a család valahol együtt elégítheti ki az embernek a vágyait, és ezt mindig megpróbáltam megtartani, de még mindig, a mai napig is azt mondom, hogy 25 éve mindig ez

0: viszi őket. Mindegyikünk átlépett különböző időszakokon az életében, rengeteg nehézségen, megtanulta, hogy van rossz is, vagy jó is, de az egyensúlyt mindig meg kell ahhoz tartani, hogy ez ne boruljon föl. Tehát mindenki tudja azt, hogy hol a helye. Senki nem akar kilépni semmilyen irányba, mert tudja, hogy ha kilépek, akkor annak lesz negatív következménye is. És ami még nagyon fontos, hogy ez a 13 ember a vízbe is tudja, hogy hol a helye. Mindenki tudja, hogy mi a dolga, nem akar senki többet, mint elérni, mint amit el tud, de viszont állandóan bizonyítani akar. Tehát nagyon-nagyon összetett dolog, és valószínűleg, hogy sok-sok év alatt alakult ez ki, és remélem, hogy még azért sok-sok évig fog tartani, de nagyon kemény munkának az eredménye ez, mert tényleg az, hogy mindenki tanul mellette, az, hogy mindenkinek családja van, és nagyon-nagyon szereti a családját, és minden áron kiáll mellette, de kiáll a játékos társai mellett is, és annak ellenére, hogy évközben a klubcsapatok egymás ellen harcolnak, utána találkoznak egy napra, és minthogyha egy pillanatig nem lett volna ellenfél, hanem egyből a válogatott, és azért a győzelemért, ezért az egész sikerért, az ország sikeréért küzd. Szóval ezek talán a legfontosabb dolgok.
1: Tehát akkor a mostani kemény csapat elkötelezett, komoly, céltudatos emberek gyülekezete lehet, és egy jó közösség. Talán ez az a plusz, amivel végigveritek a világot, úgy gondolod?
0: Igen, hát rengeteg összetevője van, de az alap szerintem ez, igen.
1: És ebben a társaságban, jelen pillanatban Benedek Tibornak hol van a helye?
0: Hát az utóbbi pár évben ennek a csapatnak vagyok a csapatkapitánya, és ez nagyon nagyon fontos
1: szerep. Tehát a te egyéniséged meghatároz a többiekét is?
0: Itt mindenki külön egyéniség. Nekem igazából az a szerepem, hogy az ilyen kilengéseket visszafogjam, az, hogy ők fiatalabbak általában, az egész, én vagyok a legidősebb a csapatban, és amikor pillanatra elfelejti valaki, hogy hol a helye, meg mi a dolga, akkor nekem ezt észrevenni és figyelmeztetni. Igazából ennyi a dolgom, és mondjuk, hát van azért sok dolgom, de talán ez az, ami...
1: Hallgatnak?
0: Igen.
1: Elismerik a te korábbi eredményeidet, az életkorodat, a bölcsebb gondolataidat?
0: Biztos, hogy nekik is vannak. Ők beálltak arra, hogy rám hallgatnak, amikor együtt vagyunk. Aztán, hogyha én nem lennék, biztos valaki kinőne az én helyemre. Tehát ez teljesen normális. Amíg úgy érzem, hogy rám szükség van, meg elfogadnak, addig mindenképpen én élvezem ezt a szerepet, de hát egyszer majd biztos, hogy véget ér, és akkor másnak kell ezt átvennie.
2: Benedek Tiborral Bálint István 2005-ben beszélgetett, amikor kétszeres olimpiai bajnok volt. A második aranyát Benedek Tibor a vízilabdázó társaival Athénban nyerte. Magyarország egyébként Athénban összesen 10 olimpiai bajnoki címet szerzett, 1896-ban kettőt, mindkettőt Hajós Alfréd úszásban, 2004-ben pedig 8-at. Nagy tíme a párbajtőrben, Igali Déanna a sportlövészetben, Majoros István birkózásban, a férfi kajak négyesünk 1000 méteren, Vörös Zsuzsanna öttusában, Janics Natasa a kajak egyesben 500 méteren, illetve kajakpárosban Kovács Katalinnal szintén 500 méteren, és csúcsra élt augusztus 29-én a férfi vízilabda válogatott is. A névsor betűrendben Benedek Tibor, Biros Péter, Fodor Rajmund, Gerge István, Kásás Tamás, Kis Gergely, Madaras Norbert, Molnár Tamás, Steinmetz Ádám, Steinmetz Barna, Szécsi Zoltán, Varga Tamás és Vári Attila, és ezzel a dicsőség lista megemlítésével mára a visszajátszás ideje sajnos le is járt. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
3: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
4: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
6: Hajrá,

0: A magyarok. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Pádár Ildikó, akit beválasztottak a kézilabdázók hírességek csarnokába. Pádár Ildikó 6-szoros magyar bajnok, 7-szeres magyar kupagyőztes, Bajnokok Ligája ezüstérmes, KEK ezüstérmes. A magyar válogatottban 202 alkalommal lépett pályára, és a csapattal világbajnoki ezüstérmet, Európa-bajnoki aranyérmet és olimpiai ezüstérmet nyert. Hallgassák meg Pádár Ildikóval készült beszélgetésünket.
3: Gratulálok, most már nem csak a szurkolók körében lettél híresség, hanem hivatalosan is a hírességek csarnokába kerültél. Hogyan tudtad ezt meg?
4: Köszönöm szépen. Amikor a faházba itt edzést tartottam a gyerekeknek, pont a faház előtt voltam, és a felnőtt csapatunknak a masszőre, Maszarek Dóri jött, és akkor kiabált nekem messziről, hogy rád szavaztam. Mondom, hol? Hát aztán rád szavaztam. Jó, és akkor annyiba maradtunk, majd bementem a terembe, és akkor ott egy U18-as csapatunknak a játékosa szintén kikiabált, hogy Ildinén, én rád szavaztam. Mondom, mi ez a szavazás? Mondom, nem tudok róla. És akkor mondták, hogy a kézilabda szövetség oldalán van szavazás, és akkor megnyitottam, és akkor láttam, hogy van egy ilyen, hogy hírességek csarnokában a szavazás, és hogy kik azok, akiknek még erre lehetőség, vagy hát kik azok az emberek, játékosok, vagy edzők, akikre lehet szavazni. És amikor végeztem az én csapatom edzésével, akkor már húgom is keresett, hogy nem szóltál, miért nem szóltál? Mondom, most tudtam róla edzés előtt. Na hát így tudtam meg róla, hogy lesz egy ilyen szavazás, vagy már van egy ilyen szavazás.
3: Lehetett követni azt is, hogy ki hol tart?
4: Nem tudtam. Tehát igazából amíg le nem zárták, addig én nem tudtam, hogy ki mennyi szavazatot kapott, vezetek, nem vezetek, ki az első, második, nem tudtam semmit erről. Kírtak a honlapra, hogy mikor zárják le. Volt kedden sajtótájékoztató, akkor hozták nyilvánosságra, és akkor tudtam meg én is, amikor mindenki más.
3: Hát gondolom, hogy azért ez egy jó eső érzés, de hát jár is neked.
4: Köszönöm szépen, nagyon jó érzés volt, hogy egyáltalán gondoltak rám, én is bekerülhettem a népsorba, és az még nagyobb örömmel töltött el, hogy nagyon-nagyon sokan rám szavaztak, és így én kerültem be a hírességek csarnokába.
3: Van már a Fradiból több társad?
4: Kökény Bea. Különleg a Farkas Ágisben van már.
3: Hát a ti páros kapcsolatotok az mindig is híres volt, most már itt is párban vagytok.
4: Igen, azóta együtt dolgozunk tulajdonképpen. Tehát ő, amikor ide került a Fradiba, akkor tényleg egy olyan zseniális irányítót kaptunk ő általa, aki tényleg mindig meghatározta a játékunkat támadásban, meg védekezésben is. Nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy meddig gyakoroljátok ezeket a mozdulatokat, vagy ezt a kapcsolatot a kökkel és te. Mondom, sem eddig. Mondom, persze edzésen gyakorol az ember, megcsinálgatjuk, de igazából ez annyira ösztönösen jött a kökének is, meg nekem is, meg annyira kialakult tényleg ez a kapcsolat, ő mint irányítói, mint beálló, hogy tényleg ez hosszú éveken működött a Fradiba és a válogatottba is. Utána én, ahogy befejeztem az aktív pályafutásomat, elkezdtem utánpótlás edzőként dolgozni itt, ő meg tulajdonképpen vezetőként, úgyhogy ugyanúgy megmaradt a kapcsolat, munkakapcsolat, mint ahogy játékosként.
3: Ezt úgy képzeljük el, hogy ott állsz a hatos vonalon, látod, hogy Kök elindul balra vagy jobbra, vagy másfele néz, és akkor tudtad, hogy mi fog következni?
4: Abszolút, igen. Tehát ez tényleg így volt. Tehát, hogy valahogy éreztük egymás mozgását. Ő is tudta, hogy én abból a szituációból, ahova ő megy, hova fogok lemozogni, vagy éppen zárni fogok, és akkor be tud jönni a zárásomba, vagy lőni tud. Tehát úgy tényleg ez így ösztönösen bennünk volt ez. Tehát nem kellett úgy külön órákon keresztül gyakorolni, hogy hú, ha én ide megyek, akkor ő hova megy, és fordítva. Tehát ez úgy jött magától. Persze a védőktől is függött, hogy ezt meg tudtuk-e oldani, vagy nem, de hál' Istennek legtöbbször sikerült.
3: Mióta vagy beállós poszton? Mert hát azért kézilabdában nem rögtön oda teszik az embert, hanem végigjár akár több posztot is.
4: Átlövőként kezdtem, és amikor Egerbe játszottam, a felnőtt csapatnak is tagja voltam már, és akkor elmentünk egy tornára, megsérült a beálló, és az edző akkor engem küldött oda be a helyére. És igazából megmondom őszintén, hogy már akkor is úgy éreztem, hogy nem volt rossz az a poszt, és jól éreztem magam ott, talán lőttem egy-két gólt is, és akkor utána valahogy ez úgy megmaradt, hogy felnőtt csapatba beállóként, ifi csapatba átlövőként játszottam, és amikor fölkerültem a Ferencvároshoz, akkor ugyanez volt, hogy itt is a Fradiban még ifistaként lőttem a gólokat, meg pályán voltam átlövőként, de a felnőtt csapatban bizony már a beálló poszton edzettem és játszottam. És ennek örülök is egyébként, mert nem hiszem, hogy egy ilyen karriert elértem volna átlövőként, de így, hogy így a szerencse így hozta beálló poszt, úgyhogy ennek így örültem. Most már főleg utólag az ember, hogy ilyen eredményes voltam ezen a poszton.
3: Ugorjunk egy kicsit vissza az időben, hogy egyáltalán hogy jött a kézilabda?
4: Általános iskolában, ugye hát én vidéken, kisfaluban nőttem föl, ott is voltak ilyen spartakiádok, tehát ilyen kislabdadobás, távolugrás, ilyenekre vitt a testnevelő tanárunk, és Besenyei János, aki 10 éves voltam, talán úgy ötödikes, akkor mondta, hogy menjek le edzésre, de nem tudtam, hogy milyen edzésre, de hát sport, mozgás, elindultam, és kiderült, hogy ez a kézilabdáról szól. És szintén jártunk ilyen tornákra, versenyekre, és látszott, hogy úgy van tehetségem hozzá, tehát nem áll tőlem messze, meg nem törtem ketté a labdát, és ő ajánlotta, hogy menjek Egerbe a Szilágyi Erzsébet gimnáziumnak a sporttagozatára, és akkor ott egyértelműen adódott, hogy akkor az Eger elsőbe folytatom a kézilabdás pályafutásomat. Hát tulajdonképpen én így indultam el, majd utána 17 évesen hozott el a Ferencváros.
3: Tehát a mai gyerekek már 6 évesen, 5 évesen akár szivacs kézilabdáznak, te meg később kezdted egy 5 évvel. Ez nem volt hátrány a mostani világhoz képest?
4: Akkor nem volt hátrány, most már, hogyha valaki 17 évesen kerülne be a Fradiba, akkor már be se tudna kerülni, megmondom őszintén, vagy be tudna, de olyan extra meg, tehát, de elkezdeni kézilabdázni, az biztos, hogy nem. Tehát itt már tényleg 5-6 évesen muszáj, hogy a gyerekeket összeszedjük, meg próbáljuk őket becsalogatni, kézilabdázni. De mondhatom azt, hogy azért a Ferencvárosnak vannak olyan hagyományai, van olyan neve, hogy még azért vonzza a gyerekeket. Csak nekünk azért van szükségünk arra, hogy tényleg ezeket jobban összeszedjük, ezeket a gyerkőcöket, akár lány, akár fiú vonalon, mert annyira sokfajta olyan dolog van már a mai világban, ami elviszi őket, tehát egy nagyon sok sportág elviheti, tehát a művészet, a tánc, a zene, tehát nagyon-nagyon sok minden, nagyon sok olyan terület van, amiben ők kibontakoztathatják magukat, és ezért is fontos az, hogy minél több lányka vagy fiú legyen ott 5-6 évesen, hogy utána tényleg föl tudjuk őket nevelni, vagy tovább tudjuk léptetni a följebb levő korosztályokhoz.
3: Igen, hát gondolom a te idődben többen voltak, akik sportolni akartak, ez volt egy ilyen kitörési lehetőség is. Ti sportcsalád voltatok? Hát a tesód is kézilabdázott.
4: Igen, sportcsalád, de igazából leginkább anyukám révén. Tehát az anyukám nagyon szeretett atletizálni, magasat ugrott, de kézilabdázott is. Például hát a régi fradi focisták a kezdő 11-et, azt folyamatosan fújta kívülről, tehát én ebben nőttem bele. Apukám nem tudom miért vasas drukker volt, de az anyu az ízig-vérig fradista. De annak ellenére én nem azért kezdtem el sportolni, mert a család is azért, hogy sportos beállítottságú volt, meg az anyu is kézilabdázott, csak egyszerűen szerettünk mozogni. Tehát vidéken erről szólt gyerek éveink, hogy kimentünk, futottunk, tollasoztunk, tehát hogy mozogtunk. Ugye ezt én is szerettem, és akkor ez így alakult, hogy ez lett a kézilabda, és akkor ez így már jött minden magától. Meg a másik a Ferencváros, tehát hogy én nekem nagyon sokan, hogy ez az álma, az az álma, nekem nem voltak ilyen álmaim, mert én bele sem mertem gondolni, hogy egyszer majd én a Ferencváros, vagy egy válogatottnak a játékosa lehetek. Tehát, hogy én elkezdtem kézilabdázni, és kézilabdáztam. Tehát, hogy úgy tetszett, jól éreztem magam, jól is ment, tehát, hogy megvolt az a sikerélmény is. De én igazából akkor mertem tovább lépni, vagy mertem álmodni, amikor fölkerültem a Fradiba, már a felnőtt csapat stabil tagja lehettem, és 1990-ben Laurence Laci bácsi szövetségi kapitány meghívott a válogatottba. Tehát igazából nekem, vagy bennem akkor tudatosult ez az egész, hogy hoppá, hát egy ilyen lehetőség van előttem, most már igenis álmodhatok nagyobbat, meg egyáltalán álmodhatok arról, hogy ilyen vagy olyan eredmény, vagy magyar bajnok legyek a Fradival, vagy éppen világeseményekről én éremmel térjek haza a válogatottal.
3: Neked volt időszak, amikor a testvéreddel együtt futott a pályafutásotok párhuzamosan, Margóval?
4: Igen. A Margó, amikor, hát 5 év van közöttünk, és amikor a Margó 8-os volt, befejezte az általános iskolát, 14 évesen került föl a Fradiba.
3: Kitapostad egy picit az ösvényt?
4: Egy kicsit igen, de ő erre azt mondaná, hogy jaj, hát persze, az anyuék is azt mondták, hogy de jó, hát ott lesz úgyis a nővéred, majd vigyázz rád. Soha nem volt velem, mindig máshol volt. Tehát ő ezt mondaná, hogy nem vigyáztam rá, de azért persze figyeltem rá, de neki azért ilyen szempontból könnyebb volt, mert amikor én fölkerültem Pestre, én egy tök idegen környezetbe kerültem, tehát hogy Pesten nem volt olyan rokonság, aki ebbe segített volna, hogy én mikor, hova, merre menjek, hogy közlekedjek. Tehát nekem a Fradit megszokni, az új kollégiumot, az új iskolát, ráadásul az egész Budapestet, tehát tényleg néha se tudtam, hogy az aluljáróból melyik lukon jöjjek ki. Tehát hogy azért volt egy kemény év az elején, amit nagyon meg kellett szoknom mindent és beletanulnom mindenbe, de azért természetesen a Margónak ilyen szempontból egy picit könnyebb volt, hogy azért itt voltam neki.
3: Játszottatok is együtt?
4: Játszottunk együtt. Most az időpontot meg nem mondom, mert ő 20 évesen már eligazolt Szekszárdra. De játszottunk is együtt, mert utána az András visszahívta a Fradiba egy 4 évre, és akkor játszottunk együtt is. Azokból jött ki nagyon jó kis sztori, amikor egymás ellen játszottunk, tehát azért az nem volt egyszerű egymás ellen játszani. A Margó akkor Szekszárdon NB1-be játszott, és a család levonult Szekszárdra. Szekszárd-Fradi bajnoki mérkőzés volt, és egy szekszárdi szurkoló bácsi nem bírta ki, és szünetbe oda ment az anyukámékhoz, hogy ne haragudjon, de döntsék már el, hogy kinek szurkolnak, mert szurkoltak a Szekszárdnak, szurkoltak a Fradinak, és az anyukám még meg pedig mondták, hogy hát ott az egyik lányom, ott meg a másik, most mit csináljunk? És akkor nevetett a bácsi, és mondta, hogy megérti. Vagy például volt olyan, akkor a Margó Vácon játszott, hát szintén NB1-be, mert hát ő is NB1-be tolta végig a pályafutását, hogy hátulról valaki olyan brutális módon lerántott, és nagyon a földre kerültem, és úgy, jó, oké, és most nem tudom, fölnéztem, és mondom, nem tudom, mit fogok mondani ennek a védőnek, aki ezt a csúnyaságot elkövette velem, és még föl se álltam a parkettáról, csak fölnéztem, és így a húgom nézett le rám. És akkor vettem egy nagy levegőt, és akkor mondtam, hogy jó, majd otthon megbeszéljük ezeket, de egymás ellen is, vagy amikor együtt játszottunk, az is nagyon jó érzés volt egyébként. Sokszor azért jobban izgultam, hogy neki jobban menjen a játék, mint nekem.
3: Persze, te azért egy olyan poszton játszottál, amiben most aztán bőven nem bővelkedünk, de annak idején se volt sok beállós. Ott könnyebb dolgod volt, mint lövőben neki?
4: Régebben azért majdnem minden posztra volt a válogatottnál is egy 3-4 jó játékos. Tehát azért nekem is az volt a jó, hogy olyan beállókkal kezdhettem az elején, akiktől tanulhattam, viszont ők már 1-2 év után lemondták a válogatottságot, vagy abba hagyták az aktív játékot, és mivel Laci bácsi engem tényleg 20 évesen behívott a válogatottba, úgy benne is maradtam, de hát persze nagyon sokat kellett ezért dolgozni, és tehát hogy én azt nem tudom elmondani, vagy nem is mondhatom el, hogy én hosszú éveken keresztül ültem volna csak a kispadon, és ugyanez volt a jellemző a Fradiba is, tehát igazából, amikor én ide kerültem, szintén abba hagyták a játékot, az előttem levő beállók, és így mondhatom azt, hogy így simán oda kerülhettem a pályára. Ki kell használni egy ilyen lehetőséget, azt gondolom, hogy nekem így sikerült is, úgyhogy tulajdonképpen én nem volt az, hogy így a kispadon ültem volna éveken keresztül.
3: Persze azért sokat változott a kézilabda, most azért a belső posztokon folyik javarészt a játék, de azért a beállósok jobban játékban vannak még most is, mint mondjuk a szélsők. A te idődben ott meg még nagyobb lehetőség volt beállós poszton?
4: Én azt gondolom, hogy a beálló játéknak a fontossága a mai játékban is nagyon-nagyon fontos. Gyorsabb a támadások, tehát hogy több támadásszám van, gyorsabb lett a kézilabda, atletikusabbak is lettek szerintem a játékosok, akár a női, akár a férfi vonalat nézzük. És az, hogy most hogy teremti meg a helyet például egy beálló az átlövőknek, a belső poszton játszóknak, vagy mennyire tud üres területekre lemozogni, mennyire tudja átvenni a játék ritmusát, az a mai játékban is nagyon-nagyon fontos. De fontos volt természetesen a mi időnkben is, tehát egy beálló hogy segíti, hogy készíti elő a mozgásokat támadásba, úgyhogy ezek között talán nem tennék annyira nagy különbséget, tehát persze valamennyit változott, de ugyanolyan fontos, mint a mi időnkben volt.
3: Persze ez egy különleges szituáció, hiszen nagyon sokat vagy háttal a kapunak.
4: Igen, ezt néha nehéz is tanítani, akár gyerekeknél is, ugye gyerekekkel dolgozok, nehéz is, tehát hogy ezt érezni kell, tehát hogy háttal állsz a kapunak. Nagyon ritkán van olyan, hogy pont a kezedbe esik a labda, pont a kezedbe adják a labdát, tehát még meg is kell szerezned azt a labdát, amit bejátszanak neked, plusz ott van azért egyik védő az egyik, a másik védő a másik oldaladon, néha a nyakadba húzzák, tépik a mezedet, neked akkor valahogy össze kell kaparni azt a labdát, és még kapura fordulni vele, de ne lépjél vonalra, nézd a kapust, hogy mozog. Tehát azért ez egy nagyon összetett, tehát igazából a beállóknak vannak olyan momentumai, olyan technikai dolgok itt a beállójátékban, amit nem is biztos, hogy úgy meg tudsz tanítani, hanem ösztönösen érezni kell. Tehát tényleg én is elmondhatom magamról, hogy talán, hogyha pályafutásom során egyszer-egyszer vonalra léptem, annál többet valószínűleg nem, de valahogy ösztönösen éreztem, hogy kell fordítani a lábfejemet, hogy kell kapu irányába mozdulni, mert azért olyan felkészítést én azért vidéken, se általános iskolában, se Egerben nem kaptam, mint amit már most tudunk a gyerekeknek adni, vagy olyanok a körülmények, hogy ezeket már jobban meg tudjuk tanítani. Tehát én, amikor 17 évesen fölkerültem a Fradiba, én akkor kezdtem el tanulni, meg technikai dolgokat is átvenni, de ez a beálló játék, ez már bennem ösztönösen bennem volt. Tehát nekem nem kellett 17 évesen megmondani, hogy ne lépjél vonalra. Én ezt már tudtam, de ez ösztönös volt.
3: Kétfajta beállóst szoktam én megkülönböztetni, akik termetüknél fogva azon a poszton játszanak, meg azért régen voltak alacsonyabb, de jól mozgók, például Kocsis Böbe, ugye világszínvonalon játszott ő is. Te a kettőnek voltál az ötvözete, a kétfajta játékos típusnak?
4: Talán igen. Igen, a Böbével teljesen más típusú játékot játszottunk, de én azt gondolom, hogy ez egy csapatnál nem rossz, hogy van két ilyen beálló. Nekem az elsődleges volt, mivel az alkatom is másabb, mint a Böbéjé, többet tudtam zárni, tehát le tudtam jobban szorítani a védőket, hogy nagyobb terük legyen, nagyobb lehetőségük legyen az átlövőknek az átlövésekre, a lövésekre, de ha kellett üres területre is lemozogtam. Mondhatom azt, hogy talán mind a kettőnek, de leginkább az előkészítésekbe, a zárásokkal vettem ki a részemet.
3: De te védekeztél is.
4: Igen, igen. Hármas védő, kettes védő, úgyhogy az is benne volt, igen.
3: Ugye Kocsis Böbével csak a válogatottban tudtál együtt játszani, de egymás ellen meg nagy csatákat vívtatok.
4: Igen, amikor ő a Dunajovárosba játszott, mi meg ugye a Fradiba, a két csapat azért küzdött a bajnoki címért egy párszor. A Böbe is egyébként, a Böbére is az volt a jellemző, hogy nagyon akart, nagyon küzdött, egy olyan harcias típusú játékos volt ő is, ő benne is benne volt a munka, tehát én is mindig azon voltam, hogy tényleg azt a munkát megcsináljam, tehát munka nélkül nem lehettem én se eredményes, tehát én tudtam azt, hogy főleg amikor ide kerültem, ahhoz, hogy én bebizonyítsam, hogy ide való vagyok, akár a Fradiba, akár a válogatottba, hogy nekem azért nagyon-nagyon sok minden meg kell tenni, és mivel látták, hogy ez így is van, tényleg a csapat is nagyon hamar elfogadott, ráadásul nagyon sokat segítettek, tehát egy olyan jó közegbe kerültem, akik tudták segíteni a fejlődésemet, és nekik is része volt abban, hogy én ilyen eredményeket elérhettem.
3: Ugye hatszoros magyar bajnok vagy. Melyik volt az első, arra mindig emlékszik az ember?
4: 93-as, 94-es évben, mert 92-ben jönt hozzánk Németh András, és akkor majdnem kiestünk az NB1-ből. András átvette a csapatot, és egy év alatt másodikok lettünk a bajnokságba, és megnyertük a Magyar Kupát, tehát igazából a következő évben már mi lettünk a bajnokok, de tényleg ott első évben, amikor másodikok lettünk, a Vasassal küzdöttünk nagyot, az ilyen két győzelemre ment az a bajnoki cím, és tényleg az akkori Vasast megszorítani, meg akkor meg is vertük, mert itt a Vasas nyert, mi elmentük a Fáj utcába, akkor ott mi nyertünk, és a harmadik meccs döntött el, hogy ki lesz a bajnok, és azt ráadásul a BS-ben rendezték. Föladtuk a pályaválasztást, pontosan azért, hogy így első év után minél több szurkoló lásson bennünket, de mindegy, hát azt elveszítettük, de így is nagyon örültünk annak az évnek.
3: Azért volt még mellette öt, melyik volt az utolsó?
4: Ne kérdezz ilyeneket tőlem. Nem tudom.
3: Nem vagy egy ilyen statisztikus alkat?
4: Az kérdezz meg a kökét, ő tudja. Nem, csak azt tudom például, hogy ugye 7 magyar kupa győzelmem is van, és pont azzal fejeztem be a pályafutásomat egy magyar kupa győzelemmel, és ráadásul, ha jól emlékszem, a Pálinger Katinak én lőttem az utolsó gólt, és így zártam le a pályafutásomat, de erre nagyon emlékszem. Úgyhogy a többit azt elő kell venni, a kis okost, és utána nézni, mert így fejből néha már összecsúsznak az évek.
3: Ugye, ami hiányzik talán a te életedből, vagy a pályafutásodból, az egy BL győzelem.
4: Igen, vagy a BL, tehát hogy egy nemzetközi kupa győzelem mindenképpen. Azt sajnálom egyébként leginkább, hogy az első induláskor nem tudtunk győztesek lenni. A Brémával küzdöttünk nagyot, és ott is sajnos csak a másodikok lettünk, pedig ahhoz nagyon-nagyon közel voltunk. De utána még sikerült BL döntőt játszani, de hát a Skopjéval azért nem volt egyszerű, meg hát nem olyan volt az akkori rend, mint most a lelátókon, tehát nagyon sok helyen.
3: Hát ott még dohányoztak, meg úgy viselkedtek.
4: Igen, tehát a viselkedés, a fújolás, a köpködés, mert az is volt, hogy bencigiztek a terembe, tehát nagyon-nagyon sok olyan tényező volt, de ezt mi próbáltuk kizárni. Tehát egy ilyen egy sportoló, meg kell is, hogy ezeket kizárjuk, az ilyen körülményeket, de azért nem vagy egyszerű, meg akkor a Skopjének is nagyon-nagyon jó csapata volt, pedig ahhoz is nagyon közel álltunk, úgyhogy sajnálom, hogy pont a nemzetközi kupa nem lett meg.
3: 202 válogatottság jutott neked, meg hát azért abban igen szép eredmények.
4: Igen. Igen, annak örülök, hogy tényleg így a 200-as határt is sikerült túlépnem, de tényleg ami a legnagyobb dolog, hogy amilyen világversenyeken indultunk, amilyen eredményesek voltunk, az nagyon jó volt. Tehát igazából a Fradinak is, meg a válogatottnak is azt mondhatom, hogy ez egy kicsit ilyen aranykora volt, mert mind a kettő nagyon-nagyon jó ment, eredményes volt, és tényleg a válogatottban is együtt tudtam játszani akár a Kökével, akár a Farkasságival, tehát az a megszokott páros-hármas kapcsolatok ott is működtek, és tényleg ami nagyon jó volt, hogy ezek akár Európa-bajnokság, világbajnokság, olimpia, tehát mind a három ilyen versenyről, világversenyről vannak érmeink, de ami tényleg, nagyon sokszor kérdezik, hogy de hát a legjobb, meg választ ki, meg nem tudom, nem tudok választani, viszont az meghatározó volt az én életemben is, amikor a 1995-ben az osztrák-magyar közös rendezésű világbajnokságon vettünk részt. Egyrészt azért, mert ezüstérmesek lettünk, másrészt azért, mert hazai közönség előtt játszhattunk, és egy olyan mélypontról indult el a válogatott, a C csoportból, került vissza az elitbe, és az a világbajnokság elindított megint itt a kézilabdás társadalomban, meg a szurkolók között is egy olyan folyamatot, ami tényleg úgy meghatározta a következő éveket, mert zseniális volt itthon játszani akkor. Egy ilyen közönség előtt tényleg eredményesek voltunk, és szerintem az is adott egy ilyen nagy lökést a csapatnak.
3: Ugye Európa-bajnoki arany, világbajnoki ezüst, olimpiai ezüst, de hát ez könnyedén lehetett volna arany is, akár a két ezüst.
4: Ez is egy visszatérő történet, vagy kérdés mindenkitől. Tehát nagyon sok emberrel azért találkozok, vagy az utca embere, vagy szurkoló, vagy ismerősök, hogy de hát az a Sydney döntő. És akkor mondom, hogy igen, azért egy olimpiai bronz után ez egy ezüst, tehát már az egy előrelépés, viszont arra nagyon sokan emlékeznek, hogy jutottunk be a négybe egyáltalán. Tehát, hogyha az nincs meg, akkor még ezüstérem sincs. Tehát az osztrákok 3 góllal vezettek, amikor talán másfél perc volt hátra, és nekünk azt meg is fordítottuk azt a mérkőzést, és utána verekedtük be magunkat a legjobb négy közé, és utána tényleg egy olyan felszabadult játékot játszottunk, játszottunk akkor a világ legjobb csapatának kikiáltott norvégok ellen, hogy sima győzelem volt, és így jutottunk be a döntőbe. Tehát én azt mondom, hogy ez a magyar válogatott, lehet, hogy amit kaptunk az osztrákok ellen, azt a dánok ellen elvette a döntőbe, nem tudom, de akkor még ez az ezüstérem se lett volna meg. Úgyhogy akkor abban a pillanatban nagyon rossz volt, tehát persze, hát mindenki a csírt, zokogott, elveszítettünk egy olimpiai döntőt, egy aranyérmet, hát ez a úristen, hát ez a csúcs lett volna. De aztán eljöttünk, hogy van egy ezüstérmünk, tehát hogy ne sírdogáljunk, mert már az is nagy dolog, hogyha valaki elindul egy olimpián, tehát kvalifikálja magát, ott lehet. Mi meg úristen, hát döntőt játszottunk. És azért már ezt másképp fogja fel az ember, meg amikor hazajöttünk, akkor tényleg a szurkolók olyan cukin fogadtak bennünket, mint hogyha aranyérmet nyertünk volna.
3: Mondtad, hogy a statisztikákat nem figyeled, nem szereted, de azért van valami vitrined, ahol ezeket az érmeket, kupákat tartod?
4: Ó, persze. 96-ban, amikor megszereztük a bronzérmet, akkor rá egy fél évre otthon voltam az anyukámnál Kömlőn, és akkor fölhívott egy bácsi telefonon, és hogy szeretne eljönni, meg hát ő tulajdonképpen egy múzeum igazgatója Egerbe, és hogy találkozzunk. Hát mondtam, hogy jó, persze. Na most ide jött Feri bácsi, annyit mondott, hogy lesz majd egy valami konferencia ott Egerbe, az Egri Sportmúzeumban, és hogy bővítsük egy kicsit a dolgokat, szeretné elkérni határozatlan időre a bronzérmemet. Fú, hát mint a szívemet tépték volna ki, vagy én nem is tudom. Na jó, hát de tényleg Eger, onnan indult a mer, jó, Feri bácsival megegyeztünk, és akkor odaadtam neki az érmet, és akkor tényleg eltelt egy fél év, egy év, és akkor az anyukámmal beszélgettük, hogy hát de jó lenne megnézni, hogy hol van az a bronzérem, tehát hogy hova került, meg oké, Eger, meg nem tudom, fölhívtuk Feri bácsit, hogy mondta, hogy persze, menjünk be, meg nem tudom, és bementünk, és hát úristen, tehát az a Feri bácsiról tudni kell, ugye Eger miről híres, úszás, vízilabda, stb. Leginkább ez a két sportág nagy hagyományai vannak, és az szépen elkezdte így az erekéket gyűjteni, a kupák, az iratok, az érmek, én nem tudom, minden. Utána már ilyen kibővült ilyen olimpiai dologgá az egész, tehát az olimpiai fáklyáktól a zászlókon át. Tehát, hogy olyan erekéket gyűjtött össze, hogy így álltunk az anyukámmal, hogy úristen. Na most jött a Sydney ezüstérem, és akkor hívtam Feri bácsit, hogy jöhet érte. Tehát, hogy akkor már tudtam, hogy jó helyen van az érmem. Tényleg minden nélkül, minden fájdalom nélkül odaadtam az ezüstérmemet Feri bácsnak, hogy ezt is tegye a bronzérmem mellé az Egri Sportmúzeumba.
3: Ez most is ott van?
4: És ez most is ott van, és utána még a többi érmemet is, az Európa-bajnoki érmem, a VB érmem, akkor egy-két ilyen részvételi érem, akkor olimpiai ruhám, tehát van egy kis külön vitrinem, Egerbe a sportmúzeumban is, meg otthon is. Fú, várjál.
5: Meghalt azóta.
4: Jó, tudom, csak meghalt azóta, és annyira szerettem, tudod, hogy...
3: Ugye említetted már a beszélgetés elején, hogy edzés van, éppen most itt súlyzóznak a lányok, készülnek a bajnokságra. Te még aktív vagy?
4: Kézilabdában már nem. Egyébként mozogni kell, mert azért tényleg itt a 10-20 évek alatt az ember ebben nőtt bele, meg a mozgás töltötte ki az életünket, és hogyha nem mozogsz annyit, azért mi is érezzük, hogy a kilók csak jönnek. Kézilabdázni már nem. Persze, hogy a lányoknak megmutatok sok mindent, de azt is már jó, be kellene melegítenem, hogy nehogy véletlenül megsérüljek, vagy meghúzódjak, mert azért már az a mi öreg csontjaink nem úgy működnek, mint 20-30 évvel ezelőtt. És tehát persze azért bemutatok nekik dolgokat, vagy beállok passzolgatni, vagy ilyesmi, de úgy effektíve a kézilabda már nem. Viszont így járok konditerembe, spinning, egy kis futópadon futás, meg most már rendszeresen heti két alkalommal járok konditerembe, van egy személyjegyzőm. Én ehhez szoktam hozzá, tehát hogyha megbeszéljük, hogy hétfő este 7 óra, akkor nekem hétfőn este ott kell lennem. És ugye szintén ebben nőttem bele, hogy nekem megmondják, hogy mit kellett csinálni edzésen, és most is úgy van. Én az, hogy most lemenjek valahova magamtól, persze, lemegyek, de lehet, hogyha úgy megyek haza, hogy fáradtabb vagyok egy kicsit, akkor azt mondom, hogy dehogy is, hát otthon maradok, leülök, otthon maradok a tévé előtt, vagy veszek egy könyvet a kezembe, így meg, hogy megbeszéljük, úgy le kell mennem. És nekem is jól esik tényleg egy kicsit az ember izomzatát egy kicsit felfrissíteni, meg karban tartani, és kondizni mindig is szerettem. A futást azt már el tudom hagyni, mert az nem volt a kedvenc, nem tartozott a kedvenceim közé, de a konditermet azt imádom, egy kicsit erősítő jellegű edzések, és ezt így heti kétszer egy alkalommal, ez belefér az életembe, és kell is.
3: Nem tudom, hogy a múzeumban mi van kiírva, vagy most, ha halhatatlanná váltál, az lesz kiírva, hogy Pádár Ildikó, vagy hogy a Párduc?
4: Pádár Ildikó, a Párduc.
3: Hány éve kísér már ez a név?
4: Júj, nagyon régen, még a 90-es évek. Kokainé Molnárbőbe a balkezes jobb szélsőnk ragasztotta rám. Valahogy egyszer csak jött, hogy a Párduc. És akkor hát valószínű, meg ő is mondta, hogy hát mert küzdesz, mint egy Párduc, meg fekete haj, meg Pádár, Párduc, PA, nem tudom, és hogy valahogy így alakult ki az egész, és tényleg nagyon sokan a szurkolók is Párduc, Párduc, Párduc, Párducnak hívnak, és az már úgy tényleg rajtam maradt. Megszoktam, tehát sokszor az Ildikóra nem hallgatok, de a Párducra igen.
3: Hát gratulálok még egyszer a halhatatlanságodhoz.
4: Nagyon szépen köszönöm.
2: Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatának mai vendége Pádár Ildikó volt, akit beválasztottak a kézilabdázók hírességek csarnokába. Köszönjük a figyelmüket, Balogh Balázs. Adásunkat ismételten meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Nemzeti Sport Krónika.
0: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Kiütéses győzelem után jutott főtáblára a Ferencváros az Európa Ligában. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi Város projektügyében. Fokozatosan melegszik az idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
6: Egymás után harmadszor lesz ott az Európa Liga főtábláján a Ferencváros labdarúgó csapata, miután 4-0-ra kiütötte a Trabzonspor. Az FTC 5-0-ás összesítéssel nyerte meg a párharcot. Az Európa Liga főtáblájának sorsolását ma 1 órakor rendezik, és az M4 Sporton élőben láthatják. Győzelemmel kezdte a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörét a magyar férfi kosárlabda válogatott. A nemzeti együttes 85-67-re nyert Észtország ellen Miskolcon. A mieink vasárnap Szlovénia ellen folytatják a selejtező sorozatot. 5-ből 5 egységünk harcolta ki ma délelőtt az A döntős szereplést a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. Kis Ágnes a kenu egyesek 500 méteres távján futamgyőztesként biztosította helyét a döntőben. Szintén finalista 501-esben Fejes Dániel. A női kenu ketteseknél Opavszki Réka és Horányi Dóra győzött ma 200-on, így szintén döntős. A női kajak egyesek olimpiai távján 500 méteren Csikós Zsóka is kvalifikált a döntőre, és döntőbe jutott az olimpiai bajnok Kopasz Bálint is, aki ma délelőtt másodikként ment tovább 1000 méteren. Kolesár Mihály és Szép Balázs is döntőbe jutott az öttusázók világbajnokságán Kínában. Kolesár az első elődöntőben szerepelt, ahonnan az első 9 helyezett került fináléba. Kolesár végül a 7. helyen végzett csoportjában, még a másik elődöntőből Szép Balázs a 6. helyen jutott tovább.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rend előtti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal létrehozását és a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város projektügyében. A tárca közölte, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás, továbbá hanyagkezelés és hamis magánokirat felhasználás vétségének gyanúja vetődött fel. Az Orbán kormány 2016-ban és 2017-ben összesen csaknem 25 milliárd forint támogatást ott biztosított az FTC-nek a Népligeti sporttelep fejlesztésére, de a Fradi városa támogatás ellenére nem épült meg. Már 538 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy greccserről lezúduló jég- és törmeléklavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük három magyar. Itthon a Katolikus Caritas, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Meghalt a norvég király. 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel, 89 éves volt. 1991-ben édesapja 5. Uláv halála után lépett trónra, polgári származású feleségével, Szonyával 1968-ban kötött házasságot. Reformpártiként a királyi ház megújítójaként lett ismert, a norvégok körében népszerű volt. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon névem. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a norvég királyi családnak és az egész gyászoló norvég nemzetnek.
0: Közlekedés.
6: A fővárosban korábban baleset történt a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi úton kifelé. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
6: Az ország nagy részén napos, fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A napsütés nagy mennyiségű szaharai por szűri. Néhol megélénkül a Dunántúl északi felén, időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Főtáblára jutott a Ferencváros a labdarúgó Európa Ligában. Győzelemmel kezdte a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörét a férfi kosárlabda válogatott. 5-ből 5 egységünk harcolta ki ma délelőtt az A-döntő szereplést a poznanyi kajakkenu VB-n. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Egymás után harmadszor lesz ott az Európa Liga főtábláján a Ferencváros labdarúgó csapata, miután 4-0-ra kiütötte a selejtező rájátszásának hazai visszavágóján a Mohamed Salahti soraiban tudó Trabzonsport. Az FTC 5-0-ás összesítéssel nyerte meg a párharcot a tegnap esti mérkőzést kettős emberhátrányban befejező török együttes ellen. A magyar csapat sorozatban a 8. szezonban került főtáblára valamelyik nemzetközi kupában, ezúttal ráadásul veretlenül. Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa, így nyilatkozott a találkozó után Mohai Bencének.
2: Sok sikert átéltél már a Fradiban, de talán ennyire kimagaslóan egy ilyen szintű csapatot még talán sosem sikerült legyőznetek. Mi van most benned?
3: Én azt gondolom, hogy magáról az egész nyárról érdemes talán beszélni, mert nyilvánvalóan azért ezt a mérkőzést pozitívan befolyásolta ugye a mérkőzés elején a kiállítás, onnantól kezdve azért. Mondjuk azt mondom, hogy jól le lehetett mérni, mondjuk egy Vojvodina ellen még azért jó néhány lehetőséghez engedtük ott az ellenfelet, és nem tudtuk annyira kontrollálni, és ma egy sokkal jobb csapat ellen, egy komolyabb játékerőt képviselő csapat ellen már mennyivel jobban működött ez az emberelőnyös játék is. Alapvetően egész nyáron tényleg nagyon nehéz ellenfeleink jöttek. Folyamatosan én azt gondolom, hogy egyre magasabbra toltuk a határainkat, és folyamatosan megugrottuk ezeket a léceket, és tényleg ez a mai meg egy nagyszerű este volt, és azt gondolom, hogy szakmailag ez az Európa Liga selejtezős menetelés, ez nagyjából nálam oda helyezhető, mint amikor a Bajnokok Ligájába bejutottunk.
2: Mit jelent az, hogy így a családoddal élheted át, hogy a gyerekek látják azt, hogy apa ilyen magasságokban van, és még mindig ilyen szinten védesz?
3: Hát bízom benne, hogy ők is élvezik ezt, és büszkék rám. Nyilván azért ilyen korban még azt gondolom, ezt egy kicsit nehéz felfogni, de majd biztos, hogy a későbbiekben ők is nagyon jó szívvel gondolnak erre vissza, hogyha ha néznek ezekről a mérkőzésekről felvételeket, képeket, hogy ők is ezt átélhették, és nyilván nekem is nagyon nagy öröm az, hogy itt vannak, hogy ők is részesei lehetnek ennek, úgyhogy bízom benne, hogy még jó néhány sikert közösen ünnepelhetünk.
1: Ferencváros Trabzonsport tehát 4-0. Jól mutatja az FTC sikerének mértékét, hogy a török csapat vezetőedzője Fatih Tekke a mérkőzés után lemondott, ezt azonban a klubvezetés nem fogadta el. Nagy Ádám, aki nyáron tért vissza a Ferencvároshoz, viszont természetesen elégedetten nyilatkozott Mohai Bencének.
4: Amikor a meccs előtt azért láttad, hogy Salahit kell majd fognod, de se gondoltad, hogy egy perccel a meccs után kisimulva, kipihenve, gyakorlatilag már 20 perce pihenve fogsz nyilatkozni nekünk. Ez talán a vártnál is simábban ment.
5: Így igaz, hát összességben úgy érzem egyébként, hogy bátran és jó felfogásban kezdtük a mérkőzés, de azért összességében kellene vitatni, hogy a piros abszolút rányomta a bélyegét, de hogyha a meccs egészét nézem, én úgy érzem, hogy mentálisan azért mi valahogy úgy felkészültebbek voltunk, jobban birkoztunk meg ezzel a nem tudom, ilyen döntővel felérő drukkal, vagy feszültséggel. Az ő részükről tényleg azt hittem, hogy azt éreztük inkább, hogy mérkőzés előtt rengeteg beszéd volt, hogy ugye győzni jönnek ide. Ettől függetlenül azt érzem, hogy a mérkőzésen megmutattuk, hogy melyik a jobb csapat, kinek van a jobb szurkolótábora, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, büszke vagyok a srácokra, és egy nagyon szép estét hoztunk ma itt össze.
1: Az Európa Liga főtáblájának sorsolását rövidesen 13 órakor rendezik, és az M4 Sporton élőben láthatják. A labdarúgó bajnokok ligájában pedig tegnap sorsoltak, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a Liverpool, az Atletico Madrid és az Inter mellett többek között a Gulácsi Pétert soraiban tudó Villarreallal is találkozik, a magyar kapus spanyol csapata emellett a címédő Paris Saint-Germain, a Barcelona és a Manchester United-del is találkozik majd. Varga Barnabás és Vitális Milán együttes, az AEK Athén pedig a rekordgyőztes Real Madrid és a Manchester City mellett. A Salai Rolandot foglalkoztató Galatasaray-jal is megmérkőzik. Willy Orbán klubja, a Lipcse pedig a két manchesteri csapat mellett a Real Madriddal is összecsap majd.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Győzelemmel kezdte a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörét a magyar férfi kosárlabda válogatott. A nemzeti együttes 85-67-re nyert Észtország ellen Miskolcon, a látványos kosarakat szerző Lukács Norberttel Marosíti Ervin beszélgetett a mérkőzést követően.
6: A vége nagyon sima győzelem, mondhatjuk, hogy kosárlabda ünnep Miskolcon, de hát azért nagyon meg kellett killódni, szenvedni és küzdeni ezért a győzelemért.
7: Igen. Legfőképpen a védő oldalon. Az első fél időben azt hiszem 34 pontot kaptunk, ezt tudtuk tartani a másodikban is, úgyhogy ez a győzelem a védekezésnek köszönhető.
6: Lélektanilag mi volt az a pont, amikor sikerült, ha nem is megroppantani, de ellépni az észtektől?
7: Ha jól emlékszem, a harmadik negyed vége, negyedik negyed eleje, ott ilyen 3-4-5 pontról el tudtunk lépni, azt hiszem 10 fölé, és onnan már nem engedtük őket vissza.
6: Mi volt ennek a mérkőzésnek a kulcsa? A játék mely elemében sikerült igazából föléjük kerekedni?
7: Agresszivitás, védekezésnek az agresszivitása, meg szerintem a félpályás játékoknak a megvalósítása. Úgy gondolom, hogy szinte hiba nélküli játék volt ez a mai.
6: Mit jelent a VB-selejtező csoport szempontjából ez a győzelem? Mert ugye nagyon jól kezdte a magyar válogatott ezt a sorozatot, az elmúlt időszakban azonban becsúsztak vereségek.
7: Igen, úgy gondolom, hogy a 3-3 az nem volt rossz, amivel érkeztünk. Nyilván lehetett volna jobb is, de mindenképpen hatalmasat jelent ez a győzelem. Még 5 meccs van hátra, megpróbáljuk minél több győzelmet szerezni ebből, és akkor meglátjuk, ez mire lesz elég.
1: A férfi kosárlabda válogatott vasárnap a szlovénok ellen Ljubljanában folytatja a világbajnoki selejtező sorozatot.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: 3-2-re kikapott Lettországtól, így egy fordulóval a csoportkör vége előtt biztossá vált, hogy nem jut nyolcaddöntőbe az Európa-bajnokságon a magyar női röplabda válogatott. A miéik ma a szlovénok ellen zárják a csoportkört Isztambulban. A 15 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. A tegnap esti mérkőzést követően a Lengyelországban légióskodó Petrenko Brigitta értékelt Virányi Zsoltnak.
8: Mit lehet mondani egy ilyen meccs után, ami majdnem 3 óráig tartott, továbbjutás esélye is múlott rajta, voltak holtpontok természetesen. És hát nem tudtál beszélni még akkor is, amikor már elment a hajó olyan szempontból, hogy nem nyerhettük meg 3-1-re.
9: Igen, hát nehéz ilyenkor bármit is mondani, hogy őszinte legyek. Egyébként ez a csapat rettentően jó mezőnyt mutatott ellenünk, nem csak ellenünk, hanem az előző ellenfeleik ellen is.
8: Mármint a lettek, akik az egész EB-n tulajdonképpen
9: igen,
8: ezt
9: igen.
8: hozták.
9: Úgyhogy egy nagyon jó kis csapat ellen tudtunk ma játszani. Szerintem támadásban is sokkal jobbak lettek, mint azt hiszem 3 éve játszottunk ellenük, úgyhogy nagyon sokat fejlődtek, úgyhogy le a kalappal előttük. Nem volt könnyű mentálisan, mert ugye mindent felszedtek, eléggé nehéz volt megtalálni szerintem azt, hogy hogyan tudunk pontot szerezni, de még a negyedik szett után is egyébként, hogy ilyen hosszú lett, még bíztunk benne, és hát nyilván nem volt vége a mérkőzésnek, úgyhogy a végéig kellett, hogy küzdjünk. Aztán sajnos 2 ponttal lemaradtunk a 5. szettben is.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Ma délután már döntőket is rendeznek majd a poznányi kajakkenu világbajnokságon. Arról, hogy a ma délelőtti középfutamok magyar szempontból milyen eredményekkel zárultak, Tóth Béla számol be a helyszínről.
10: Kenus futamgyőzelmek hibátlan délelőtt. A gyorsasági szakákban 5 versenyszámban hajózott rajthoz magyar egység a délelőtti középfutamokban. A Kenus Kiságnes 500-on úgy aratott magabiztos győzelmet, hogy a végén még tudott tartalékolni a délutáni páros döntőjére. Kishez hasonlóan az utolsó százon már energiás spórolva jutott be az 501-es döntőjébe Fejes Dániel. A női Kenu 2-es Opasz Kréka és Horányi Dóra kiválóan felépített pályával nyert 200-on és folytathatja a fináléban. A női kajakegyesek olimpiai távján 500-on a visszafogott rajt ellenére is kvalifikált a döntőbe, méghozzá a második helyen Csikó Zsóka. Éremért lapátolhat majd holnap délután Kopasz Bálint is, az olimpiai bajnok kajakos a nagy rivális Pimenta mögött másodikként ment tovább. A parakajakos Varga Katalin zaklatott napokon van túl, szerdai előfutamában vízbe borult, majd késve mentették ki, így nem tudott rajthoz lapátolni, emiatt pedig kizárták. A sikeres óvás után Varga ma a nullás pályáról jutott be a fináléba KL2 200-on. Délután 3 órától már érmekért versenyeznek a világbajnokságon, a döntőket pedig a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
1: Kis Ágnes a Kenu 1-esek 500 méteres távján, tehát futamgyőztesként jutott be a döntőbe, most őt hallják, Tóth Béla riporter.
10: Neked páros döntőd van délután, mennyire volt tartalékos most ez a középfutam, mennyire tudtál spórolni az energiáiddal?
9: Szerintem egészen jól sikerült, igazából az elején mentem egy erősebb, hát 200 métert az elején, az tényleg erősebben meg kellett csinálni, hogy jó pozícióban legyek, de onnantól igazából csak beelvesztem, és nem is csodálkoztam is, hogy egy ilyen pályával tudtam futamgyőztes lenni.
10: A végén azért jöttek rá, nem tudom, hogy abból mennyit érzékeltél, presztízsértékű-e maga a futamgyőzelem?
9: Igazából szerintem lehet presztízsértékű, bár igazából én az elején azt gondoltam, hogy egy ilyen pálya, egy ilyen 80%-os majd csak egy második, harmadik helyre lesz elég, úgyhogy örülök, hogy ez futamgyőzelem lett a végén. A végén éreztem, hogy jönnek rám föl, de igazából abszolút nem indítottam a végén, és próbáltam kicsit tartani ott azt a kis előnyömet, ami még maradt, de nem hajtottam ki magamat, úgyhogy a párosra tervezem még a erőket összpontosítani.
1: Vadla Jonatán továbbra is őrzi harmadik helyét az Ilka 7 hajóosztály világbajnokságán. Az olimpiai negyedik helyezett vitorlázó a tegnapi két futamban második, illetve 17. lett, utóbbit, mint leggyengébb eredményét azonban kiejthette, így 7 futam után a harmadik helyen áll. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István, a zene után a Nemzeti Sportrádió labdarúgó magazinja következik majd itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Izgalmakban és magyar érdekeltségű összecsapásokban nem lesz hiánya mai napon sem. Délután 15 órától duplán szurkolhatunk a magyar sikerekért. A női röplabda válogatott Szlovénia ellen lép pályára az Európa-bajnokság kulcsfontosságú csoportmérkőzésén, míg a kajakkenu világbajnokságon a legfényesebb érmekért szállnak vízre a mieink. Az esti program csúcsaként pedig a labdarúgó NB1-ben a Debrecen fogadja az MTK csapatát egy szorosnak ígérkező bajnoki csatában 20 órától.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ismét jelentkezik a Gurulj be lassítva is, a közmédia labdarúgással foglalkozó podcast műsora. Szokásos felállásunkban Hajdú B. Istvánnal, jó magam, Berkesi Judit beszélgetek, és nézzük az Európa Liga szakaszának sorsolását, hiszen ismét érdekelt benne a Ferencváros, amely rögösebb utat volt kénytelen bejárni, hogy ott legyen a főtáblán, de ismételten sikerült neki. Pont a tegnapi Trabzonspor elleni mérkőzés kapcsán viszont nem jut eszünk be a rögös szó, sokkal inkább az, hogy tükörsima volt ez az utolsó összecsapás. Pisti, te közvetítetted, természetesen figyeljük, amikor megkezdődik a sorsolás, és beszélünk arról, hogy mely négy csapattal játszik majd hazai pályán, és mely négy klubbal idegenben a Ferencváros együtt. De beszéljünk akkor erről az útról, amely azért az elmúlt évekhez képest nem volt szokványos, hiszen nem a bajnoki ágról került az Európa Liga szakaszába a Fradi.
4: Igen, így van, én is köszöntök mindenkit, és mindenfajta gondolat az azonnal félbeszakad abban a pillanatban, hogy a Ferencvárosnak meg lesznek az ellenfelei, de a sorsolási ceremónia még ezekben a pillanatokban kezdődik, tehát még azért pár percünk van. Ugye nem csupán az volt, idézem mondom, a probléma, vagy az volt az aggasztó, hogy nem bajnoki ágon kezdett a Ferencváros, hanem az, hogy már az első fordulóban ugye be kellett, hogy kapcsolódjon az Európa Liga selejtezőjébe, ami azt jelenti, hogy 4 párharcot, összesen 8 mérkőzést kellett sikerrel megvívni, és nyilván a 8-ból előfordulhatott volna, hogyha van egy nagy gólkülönbségű vereség, hogy a másik meccsen esetleg gyengébben játszol, tehát a 8-ból úgy számolt az ember, hogy 7-szer talán biztos jó kell játszani, de ilyen ellenfelek mellett, mint a Vojvodina, a Twente, a Gornik Zsabzsei és a Trabzonspor mind a 8-szor jól kellett teljesíteni, vagy legalábbis jó eredményt elérni. Nyilván mondjuk a Twente ellen, vagy a tegnapi nap a Trabzonspor ellen nagyon-nagyon jól játszott az FTC, Lengyelországban a Zsabzsi ellen nem annyira jól, de kiharcolta a továbbjutást, 6 győzelemmel és 2 döntetlennel, ami szerintem imponáló mérleg. És ami még fontos, hogy kiesésre egyetlen másodpercig sem állt, egyetlen párharcban sem. Voltak nehéz pillanatok, tulajdonképpen még a tegnapi mérkőzésre rákanyarodva, ha nincs a 13. percben Malinovszky teljesen jogos kiállítása, akkor valószínűleg ez a mérkőzés is nehezebb, hiszen addig azért a törökök támadtak, több szögletet is elértek, nem tudjuk, mi lett volna az a meccs, nem is érdekel, hogy őszinte legyek. A kiállítás abszolút megváltoztatta a mérkőzést, a kiállítás jogosságát egyébként még a törökök sem vitatták, legalábbis az első kiállítás jogosságát, és onnantól kezdve a Ferencváros úgy játszott, ahogy emberelőnyben egy csapatnak játszania kell, gólt szerzett, helyzeteket dolgozott ki, és igazából már a második góllal eldöntötte a továbbjutást, de nyilván a harmadik gólt megelőző újabb piros lap, illetve a beértékesített, Jusuf által értékesített 11-es pedig hát a végső tördöfés volt annak a Trabzonspornak, amely ugye még a selejtező mérkőzések között is igazolt, hiszen például Fabinho-t megszerezte, és több mint 200 millió eurót ért, nagyjából 4-5-ször annyit, mint a Ferencváros jelenleg. Ugye az érdekesség, talán kevesen tudják, hogy a török televízióban le is mondott a törökök edzője.
3: Hát Fatih... nem volt sajtótájékoztató, ugye, így értesültünk, hanem gyakorlatilag interjút adott a
4: így
3: török
4: van,
3: televíziónak.
4: Így van, ahol elmondta, hogy ez az ő és stábjának szégyene. Nyilván egyet aludva a történtekre lehet, hogy másképp gondolja, úgy tudom, a vezetés nem fogadta el ezt a lemondást. Én váltig azt mondom, amit a közvetítés végén is említettem, hogy ez a Trabzonspor, ez nem pofozógép lesz a konferencia ligában. Tehát ennek vannak jó játékosai, nyilvánvaló vannak kevésbé szimpatikus, nagy tudású játékosai, hiszen mondjuk Onana mindent megtett tegnap azért, hogy őt is kiállítsák. Tehát ahogyan húzta az időt, de azt is tudta, hogy a montenegrói játékvezető nem fogja őt kiállítani, nem fog 8 emberre fogyatkozni a Trabzon, főleg miután mind az 5 cseréjét kihasznált, tehát gondoljunk abba bele, 3-mal kevesebben vagy, és egy mezőnyjátékos áll a kapuban, az már abszolút komolytalan lett volna az a mérkőzés. A Ferencváros viszont mentálisan az első perctől kezdve, és nem csak ezen a meccsen, mert azt gondolom, hogy a Trabzon elleni továbbjutást az odavágó alapozta meg, ahol 30 ezer török előtt gólt sem kapott a Ferencváros, egyébként a legutóbbi 6 meccséből 5-ször az FTC nem kapott gólt különböző tétmeccsen, a Gornik Zsabzsétól is egy 11-es gólt kapott, tehát akcióból szinte lehetetlen volt a Fradinak betalálni. Nyilván a hétvégén majd Puskás Akadémia, aztán Győr meg Újpest, tehát ott 8 nap alatt 3 meccset letud az FTC erős hazai ellenfelekkel szemben. De én ezt nagyon nagyra, ezt el is mondtam a közvetítésben, nagyon nagyra értékelem ezt a sikert. Nem a Bajnokok Ligája, nyilván el lehet játszani azzal a gondolattal, hogy mi van akkor, ha Ferencváros egy ponttal többet szerzett volna tavasszal, és megnyeri a bajnokságot. Hogy arról a bajnoki ágról, ahol a Győr kiesett, bejuthatott volna a BL-be vagy sem, ezt nem tudjuk, a Győr megérdemelten nyerte meg azt a bajnokságot. Nagyon sajnálom, erről már az elmúlt hetekben beszéltünk, hogy azzal a lehetőséggel viszont nem tudott élni a győri csapat, hogy a BL-ből esetleg az Európa Ligába, majd a Konferencia Ligába való főtáblára való, vagy ligaszakasz való jutást elérje. Tegyük hozzá, ugye ez, hogy a Vikingurral szemben kiesett, rögtön a konferenciába, ligába esett át, és lekerekítve a történteket, ugye az a csapat, amelyiktől a Győr végső soron kiesett, a Riga, az bejutott a Konferencia Ligába, amelyikkel szemben a Paks esett ki, a Panathinaikos, az ott van a Konferencia Liga szakaszában, és ott van a Kopenhága is, amelyik a Debrecent kiverte. Tehát a magyar csapatok azért alapvetően nem könnyű ellenfelekkel ellen búcsúztak. Én a Győrnek a Vikingur elleni kiesése az, ami szerintem nagyon fájó. A Ferencváros pedig 8 mérkőzésen. Hát azért én, amikor az első meccset játszották, én meg az Egyesült Államokban voltam, és a világbajnokság elődöntőire és döntőire, helyosztóira készült mindenki. Közben pedig elkezdődtek már a kupa selejtezők. Egy új edzővel, egy állandóan változó játékos kerettel, ugye mai hír, hogy a belügyminisztérium vizsgálatot is rendelt el a Ferencváros körüli pénzügyi esetleges visszaélések miatt, bűncselekmény, illetve vétség különböző pontokban. Ezt majd nyilván kivizsgálják, ez nem a mi dolgunk megítélni, hogy ezek mennyire megalapozottak, de ugye egy csapat életére ez rányomhatja a bélyegét, hogy XY-t még el kell adnunk, jön esetleg Z új játékos, ugye igazából új igazolás, csak Zohoré, aki peremember, és Nagy Ádám, aki tegnap kezdett a nemzetközi kupában, érkezett. Nem tudom még, hogy milyen mozgások várhatóak.
3: Mára ígért bejelentés, még tegnap
4: szóval
3: Hajnal Tamás.
4: Szélsőről. Én hallottam azt is, hogy még a magyar piacról is szemezgetne a Ferencváros, ha bejut az Európa Ligába. Ez megtörtént. Ugye szeptember 3-áig vagy 4-ig tart Magyarországon az átigazolási időszak, tehát egy hete van még az FTC-nek, hogy esetleg magyar játékost szerződtessen, de én ezt szinte BL szintű produkciónak tartom. Amikor Rebrovval ugye bejutott a Covid alatt a Bajnokok Ligájába a Ferencváros, ott abban az volt a nehézség, hogy mondjuk a Celticet vagy a Dinamo Zágrábat az egy mérkőzés alapján kellett megverni. A mai napig nem tudom, hogy mi lett volna, ha a Celtic ellen van egy budapesti visszavágó, vagy a Dinamo Zágráb ellen egy zágrábi, nem volt. A Molde ellen számított akkor még az idegenben szerzett több gól, és úgy jutott be az FTC, ott 5 meccsen kellett olyan produkciót nyújtani, ami elég volt a főtáblához, itt 8 mérkőzésen keresztül, és nem akármilyen ellenfelekkel szemben.
3: Igen, szépen összefoglaltad, mert a rögös út nem csak azt jelenti, hogy ebben a szezonban, vagy hát az elmúlt szezonban a Ferencváros nem tudta megnyerni a bajnokságot, hanem ugye ezüstérmes volt, és ugye kupagyőztesként volt itt az Európa Liga selejtezőjében, hanem amiket mondtál, tehát azért itt mondjuk úgy, hogy a bérköltségek spórolása, vagy legalábbis szűkülése van a keretnek, Hajnal Tamás is beszélt erről, Borbély Balázs is érkezett, azért annak is volt visszhangja, és volt egy olyan lélektana, amiből nem volt egyértelműen biztos, hogy olyan könnyen ki tud jönni akár a vezetőedző, tehát ahogy távozott Győrből, vagy ahogy ezt a győriek megélték, játékrendszert is váltottak, de már beszéltünk erről a korábbi nemzetközi mérkőzéseken is, hogy mind a mellett egészen látványos az, ahogy Borbély Balázs egy megérkezett ugye az öltözőbe, tehát a pályán nagyon látszik az ő jelenléte, és ugye a játékosok, a meglévő keretben levő játékosok is új szerepben, vagy még nagyobb felelősségvállalással, szerintem Korbut már dicsértük, de most megtehetjük megint Zakari Eszent sok adjára, de ő tényleg sokat virágzását éri a Ferencvárosban, hogy ez is egy fontos érdem a vezetőedző személyében, hogy a meglévő keretből tudott és tud egyelőre még többet kihozni, mint amit talán láttunk tőlük akár az előző szezonban.
4: Így van, zárójeles megjegyzés, még a sorsolás nem kezdődött el, ugye a Ferencváros a második kalapból várja a sorsolást, és a második kalap elvileg a koeficiensek alapján legerősebb csapata, tehát összesítésben a tizedik legerősebb ebben az Európa Ligában, miközben 30-on kívül van a költségvetése, ezt azért szeretném leszögezni, tehát így is nagy érték. Korbut azért jó, hogy szóba hoztad, én magam is akartam rá utalni, mert Korbu, amikor idehaza játszott a Puskás Akadémiában, nem volt rossz, de Korburól én eddig az őszig nem feltételeztem, elnézést érte, és nem sejtettem, hogy ennyire jó játékos, vagy ennyire jó, ennyi potenciál van benne. És ezt említhetem ugye Nagy Olivierről, aki ugye Soroksárban futballozott, az, hogy Nagy Ádámmal nem zsákba macskát vettek, az nyilvánvaló. Ugye a selejtező sorozat elején Zsozef húzta inkább az FTC-t, őneki talán van most egy pici hullámvölgy, mert rengeteg mérkőzést játszott, de az, hogy Jusuf is védekezésben is képes oda tenni magát, Zakari Eszenről volt szó, és egészen...
3: Odóda is például kiemelkedő teljesítmény
4: nyújtott. Két komoly bástya, két középső védő, Gomez és Rámákersz. Nagyon remélem, hogy velük ugye nem történik semmi, nem sérülnek meg, mert ugye a középső védők kapcsán a sárgalapok miatt akár eltiltás is egy-egy mérkőzésről kizárást jelenthet, és ott azért Sisé, aki azt hiszem az első számú középhátvédje vagy belső védője volt a Ferencvárosnak, Gárteman, vagy éppen a Portugáliába kölcsönadott Szalai, hiányozhatott volna, hogyha nem tud stabilan ilyen jó teljesítmény nyújtani ez a két játékos, már pedig tudott. És akkor még ugye az is erősség lehet, ha mondjuk Madarász, vagy éppen Ötvös, vagy Maiga felépülnek, hiszen a középpálya még nagyobb a rotációs lehetőség. Most ugye Rommens dőlt ki onnan, de nagyon jól játszott Nagy Ádám Korbúval együtt. Az meg számomra mindig egy külön rejtély, hogy Keita mikor játszik.
3: Ezt akartam mondani, és még ott van Keita is.
4: És mennyit, mert Keita, ha tudna játszani 90 percet, főleg ha kétszer egymás után, akkor az megint egy másik dimenzió lenne. Mert
3: láttuk
4: azért,
3: is, amikor pályán
4: rajta
3: volt,
4: azért igen. Az, hogy mennyivel jobb az alapképessége, vagy a tehetsége, vagy a játék olvasó képessége, mint az Európa Liga mezőnyében nagyon sokaknak, vagy szinte mindenkinek, az látszik, de hát meglátjuk, hogy Keitával mi lesz majd.
3: Ugye Akoletze távozik, ezt most már lehet tudni, Szaúd-Arábiában folytatja pályafutását, Kanikovszki helyzete is kérdéses, szóval még nem csak érkezők, hanem távozók
4: hát
3: is lenne Ferencvárosi oldalon.
4: Hát igen, is van állítólag érdeklődés, Zsozef lóg a levegőben, hogy vele mi lesz, nem tudom, hát nyilván való, hogy egyelőre a Ferencváros még ezen is túltette magát, és azért azt tegyük hozzá, az, hogy az elmúlt 8 évben az európai klubfutballban egyáltalán Magyarország szóba kerül, azt az FTC-nek köszönhetjük. Nyilván, még egyszer mondom, hogy ennek milyen ára volt, azt majd esetleg egy vizsgálat eldönti, de ez nem a mi feladatunk, és mi ebben a podcastban eddig sem, és ezután sem fogunk szerintem olyan dolgokkal foglalkozni, amik alapvetően feltételezések. Ha kész tények vannak, és azok a kész tények bebizonyosodnak, az egy más szituáció. Egyelőre azt hiszem, hogy mindenki, aki látta a tegnapi mérkőzést, magyarként örülhetett, hogy van egy magyar csapat, amelyik ilyen sokra képes. Zárójelbe jegyzem, most kezdődik majd a sorsolás, az első kalapos csapatoknál már megvan, hogy ki mikor kezd otthon, illetve idegenben, sőt, ahogy látom, a Leverkusennek már megvan az ellenfele, szóval összesen 40 ország jutott el valamilyen szinten európai főtáblára, 16 a Bajnokok Ligában, további 9 ország olyan, amelyiknek nincs BL csapata, de van Európa Liga csapata, ilyen Magyarország is, és vannak olyan országok, 15-en, akiknek sem BL, sem Európa Liga csapatuk nincs, de van Konferencia Liga. Külön érdekesek a dánok ebből a szempontból, hiszen Dániának 4 együttese is a Konferencia Ligában játszik majd. Azt látjuk a sorsolás kapcsán közben, mert félszemmel Juditot nézem, ami mindig jó félszemmel a sorsolást, ami szintén nem hátrány jelen esetben, hogy a Benfica kapta meg ellenfeleit, és egyelőre úgy tűnik, hogy a Benfica ellenfelei között és a Leverkusen ellenfelei között nincs ott a Ferencváros. Tehát ezzel a két csapattal biztos nem játszik a Fradi. Most jönnek majd az olasz óriások, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mondjuk egy Milán FTC vagy egy Juventus FTC találkozó lesz-e.
3: Nagy Ádám vár esetleg egy ilyen találkozót, egy olasz ellenféllel szemben.
4: És a Ferencváros egyetlen európai kupa győzelmét ugye a Juventus ellen aratta annak idején a 60-as években. A Juventus ellen idegenben kell az FTC-nek játszani, az már biztos.
3: Ezt följegyezzük. Ugye itt az első kalaposokat veszik ki, és ők kapnak most ellenfelet, és így fog majd így összejönni. Ez most egészen máshogy működik, mint a korábbi időben, a csoportkörben.
4: Itt különböző golyókat húzogatnak, hanem az első kalaposokhoz egész egyszer mellé rendelik, hiszen azonos országbeliek nem játszhatnak egymással, és mindegyik csapatnak 4 meccset otthon, 4-et idegenben kell játszania, tehát valamikor majd a Ferencváros Torinóba utazik a Juventushoz. Reszkes Juve, ugye? Mondhatjuk. A Juventusszal szemben egyébként ugye a Bajnokok Ligájában is játszott annak idején a Ferencváros, sajnos ott 2. A Milán ellen pedig itthon fog szerepelni az FTC, mert a Milán is megkapta az ellenfeleit. Hát ennél azért sokkal nehezebbek nem jöhetnek. Egyelőre ugye az első kalapból, tehát a Fradi a Milánnal és a Juventusszal játszik. Ugye mindegyik kalapból 4 kalap van összesen, a második, a harmadik és a negyedik kalap, vagy kupac, vagy sorsolási csoportból 2-2 ellenfél jut az FTC-nek. Két olaszsal, a Juventusszal és a Milánnal már megvagyunk. Ami azt jelenti, hogy most megint beszéltünk egy picit másról, hiszen tovább jönnek az első kalapos csapatok ellenfele, és abban már biztos, hogy nem lesz az FTC. A kérdés az, hogy a bajnokságban mit tud a Ferencváros. Ugye 2 meccsel kevesebbet játszott eddig, legutóbb Zalaegerszegen nyert, és nagyon tömör az NB1 mezőnye, most pedig a listavezető Puskás Akadémiához látogat majd a Fradi vasárnap.
3: És akkor az örök kérdést fogjuk boncolgatni ebben a szezonban is, hogy bírja a Ferencváros a kettős terhelést, mert ez megint csak a Fradira lesz igaz. Szerintem erről is sokat beszéltünk, Pisti, a korábbi években, hogy mi lenne, ha egy másik magyar klubnak is lenne nemzetközi kötelezettsége. Egyrészt milyen jó lenne, hogyha több magyar csapat lenne, akár egy Konferencia Ligában, mondtad, hogy hány ország képviselteti magát, miért ne lehetne ott még egy magyar együttes?
4: Hát van Gibraltári, van Bosnyák, van Andorrai csapat a Konferencia Ligában például.
3: Igen, pont. De hogy ez megint egy más helyzetet állítana elő, mert ilyen értelemben most megint arról kell beszélni, hogy a Ferencváros, amelynek természetesen egyértelmű célja, hogy visszahódítsa a bajnoki címet, hogy fogja ezt így bírni. Hát most látjuk, nézzük az ellenfeleket, és azt is tudjuk, hogy ez mit jelent meccs számban, utazás számban, és hogy ehhez milyen keret kell, és rotáció. Amiről Borbély Balázs beszélt pont az első bajnoki mérkőzéseken, hogy talán túlzott volt, de nehéz volt ezt megtalálni, belőni, hiszen annyira fontosak voltak ezek a nemzetközi mérkőzések, olyan nagy téttel bíró, hogy ugye mennyit cserél ki. Most rá tudott pihenni egy kicsit a csapat, ezt se gondolta szerintem sok mindenki, talán te is mondtad, Pisti, mert ott a 70. perc környéki, mikor nagyon úgy tűnt, hogy a Trabzonspor, ha lehetett volna, bedobta volna a törül között, hogy legyen vége, aztán menjenek haza. De szóval, hogy például most tudod frissíteni, és készülni ilyen értelemben előre fele tekinteni a Puskás elleni mérkőzésre, de itt nagyon meg kell találni a balanszt, én azt gondolom, mert azért ez egy kiegyensúlyozott bajnokság lehet, meglátjuk, hogy ebből a szempontból mely csapatok lesznek még ott, akik a Ferencvárossal együtt a bajnoki címre törnek.
4: Igen, és ugye annyi gondja még lehet a Ferencvárosnak, hogy a magyar játékosai közül nagyon sokan azonos poszton szerepelnek. Tehát nyilvánvalóan hiába van 4 magyar kapus az FTC-nek, 1 magyar kapus fog védeni, tehát 1 játékost pipálhatsz ki egy magyar bajnokin. Ugyanígy mondjuk Osvát és Nagy Olivér szemében 2 tulajdonképpen jobboldali védő, amiből nagyon nehéz elképzelni, hogy mind a 2 játszhat. Ugye Korbó és Gomez magyar állampolgárok, pénzt ugye nem jár értük, de a magyar szabálynak megfelelnek, és és ugye jelenleg vannak sérült magyarok is, említettem Ötvöst és említettem Madarászt, tehát itt bizony nagyon könnyen elképzelhető, hogy Lisztesnek, Varga Zétének, akik a hajrába Lakatosnak a Trabzon mérkőzésen játszhattak, ott könnyen lehet, hogy a Puskás Akadémia ellen kulcs szerep vár rájuk. Ugye Nagy Ádám van olyan fizikai állapotban, hogy szerintem vasárnap is le tud nyomni egy bajnoki meccset, de most ugye Borbély Balázsnak úgy kell gondolkodnia, hogy vasárnap, csütörtök vasárnap, Puskás Akadémia, Győr, Újpest. Az első két meccs idegenben, a harmadik, hát az Újpest elleni meg otthon, de hát azt sem lehet félváról verni. Most megvan minden első kalaposnak az ellenfele, és miután a második kalap első csapata a Ferencváros, úgyhogy most majd Judittal vadi edzetelésbe kezdünk, szerintem lehet, hogy megosztjuk, hogy mondjuk írd a hazaiakat, én meg írom az idegenbelieket. Az biztos, hogy Juventus idegenben, Milán otthon eddig, nem ebben a sorrendben az FTC ellenfele. Ugye a Pölzen, a Saint-Gilloa, a Dinamo Zagreb, a Salzburg, az Anderlecht, a Rennes, a Sparta Praha és a Celtic csapatai közül kap egyet a Ferencváros. Ugye a Salzburgban például Regic személyben van magyar játékos, de Négo az Omoniával, vagy éppen a Sparta Prahával, ők is második kalaposak, Hegyi és Vitályos, ott lehet a keretben, és akár pályára is léphetnek. Szóval azért vannak az Európa Ligában magyar érdekeltségek még. Kovács Bendegú ugye az Alkmaar csapatában többek között, úgyhogy még az is lehet, hogy magyar-magyarral.
3: Hát és a válogatott jel... szempontjából sem mindegy, igen, így van, hogy hol szerepel a Ferencváros.
4: A bónuszt megkapná a Ferencváros, igen. És Tóth Alex jönne vissza, akkor azért az se lenne semmi. Na, azt mondja, hogy ha jól látom, hát még...
3: Én nem vagyok ennyire sasszemű.
4: Én a Celticet látom, mint ellenfelet. Azt mondja, Pölzen otthon, akkor írom az idegenbelit, Celtic Lech Poznan Hoffenheim.
3: Pölzen otthon, Celje és Torrense otthon. Jól látom.
4: Igen. Na most ugye a Torrense a portugál kupagyőztes Stopira csapata, tehát ott egy olyan játékos, aki azért Magyarországon megfordult. Hát ugye, ha nézzük a topligákat, akkor ugye van két olasz ellenfél, meg van egy német. Ugye megint kaptunk egy lengyelt a Lech Poznan személyében, és hát ott a Celtic, amelyik és a Viktoria Pölzen, amelyik az elmúlt időszakban mindegyikkel játszott a Ferencváros. Itt nyilvánvaló, hogy azért a hazai mérkőzések közül, és ugye az FTC az előző Európa Liga sorozatban nem kapott ki hazai pályán, azért a Celje, Pölzen, Torrense 3-ast talán meg is kéne verni, a Milán ellen majd meglátjuk, és akkor idegenben Juventus, Celtic, Poznan, Hoffenheim. Hát ez se egy könnyű négyes, de hát itt már könnyűt nagyon nem lehet kapni. Úgyhogy az angolokat elkerülte, a Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland 3-ast elkerülte a Ferencváros.
3: Viszont két olasz, ugye, igen. Amit
4: csak
3: érdemes ismételni.
4: Csak azért mondom,
3: hogy
4: tavaly a Nottingham Forest, noha bajnokságban, a Premier League-ben nem remekelt, azért simán megverte az FTC-t az
3: Európa. És az Európa Ligában is jól szerepelt egyébként, igen. A Nottingham Forest.
4: Hát meglátjuk. Minden esetre megvannak tehát az ellenfelek, hazai pályán a Celje, a Milán, a Torrense és a Pölzen, idegenben a Juventus, a Celtic, a Lech Poznan és a Hoffenheim. Ugye két mérkőzés majd átcsúszik januárra, és szeptember közepén indul majd az Európa Liga szakasza. Minden Ferencváros mérkőzést egyébként a közmédia csatornáin láthatják, illetve hallhatják is, mert a Nemzeti Sportrádió is közvetíteni fogja, nem csak az M4 Sport.
3: Ugye egy évvel ezelőtt a playoff pozícióba jutott a Ferencváros, mármint a nyolcad döntőért vívott párharcot, az sikeresen hozta, és utána
4: a Braga ellen
3: a nyolcad döntő jelentette a végállomást. Ugye most megint azt érdemes majd számolgatni, nem biztos, hogy itt a legelején, hogy hány pont kell ahhoz, hogy meglegyen ez a legalább a playoff, a rájátszást érő pozíció a Ferencvárosnak, hiszen azért inkább ebben szokott gondolkozni a Fradi, és hogy ebből tényleg melyik hozható, a hazai mérkőzések, mi az, amikor utazni kell, milyen ellenféllel. Ezért mondom, hogy azért ez egy kicsit itt sakkozás, még akkor is, hogyha minden mérkőzésen a Ferencváros természetesen úgy lép pályára, hogy megpróbálja a lehető legtöbbet kihozni, de azért ez bőven benne van, főleg amit te mondtál, hogy azért itt a bajnokság is megy, és az előző szezon nagy tanúsága az, főleg a hazai mérkőzéseken nem lehet annyi pontot hullajtani a Fradinak, mint tette azt egy szezonnal ezelőtt. Borbé Balázsról beszéljünk még. Én azt gondolom egy mondatot, és az ő arról a faktorról, amit ő jelentett eddig a Ferencvárosnak, és ahogy ennek a kihívásnak neki mennek most így, hogy már tudjuk az ellenfeleket az Európa Ligában. Mennyire százalékban meg lehet határozni szerinted, hogy ő mennyit tett hozzához, hogy itt van újra a Ferencváros?
4: Hát én lehet, hogy egy kicsit elfogult vagyok Borbé Balázsral szemben. Én azt gondolom, ha tavaly Borbé Balázs nem a Győr edzője, akkor a Győr nem lett volna bajnok, és nem előzte volna meg a Ferencvárost. Most már a Ferencváros edzője. Ebből nem következik automatikusan, hogy a magyar bajnokságot megnyeri a Ferencváros, bár szerintem a legnagyobb esélyes. De az, hogy gyakorlatilag egy hónap alatt, miközben mondjuk augusztus végétől beszámítva, hogy a június közepe vége felé indult a felkészülés, tehát akkor két hónap alatt 8 tétmeccset lejátszol a nemzetközi kupában, meg még 3-at a bajnokságban, és ugye ebből a 11 tétmeccsből, és még volt egy Reál elleni gálamérkőzés, amely üzletileg ugye nagyon fontos volt, és ebből a 11 meccsből egyet vesztesz el, ugye a Paks elleni bajnokiát bukta csak el a Ferencváros, miközben átállsz a háromvédős rendszerről a négyre, miközben kiderül játékosokról, akire számítanál, hogy nem kell számítani, mert el fogja adni a klub, vagy már eladta. Kölcsönjátékosról kiderül, hogy mégiscsak be lehet tenni a csapatba, vagy érdemes vele próbálkozni, hiszen például mondjuk Arzani tegnap is csereként játszott, vagy Lisztes Krisztián csereként beállva gólt is szerzett. Kiderül játékosról, hogy bár a klub játékosa, de maga az edző nem számíthat, vagy nem számít rá. Ilyen ugye Nagy Barnabás például, aki egyáltalán nem kap lehetőséget Borbé Balázsnál, de ugye Botka is eltűnt most az FTC keretéből. Tehát én azt gondolom, hogy ennek döntő jelentősége van, és nem egy hangzatos nyilatkozatokkal előálló edző, hanem egy dolgozó edző, akit szerintem mindenki elfogadott. Én azt tudom, és nyilván Borbély Balázs számára majd a szeptember 3-ai Győr-Ferencváros mérkőzés nagyon pikáns lesz, amikor először visszatér Győrbe. Azt tudom, hogy Győrben nem a díszpolgári címre terjesztették volna föl, de most már talán a győri szurkolók is látják, hogy valószínűleg Borbély Balázs sok mindent előre tudott abból, ami Győrben esetleg történni fog. Hozzáteszem, hogy a Győr is szépen erősítgeti a csapatát, tehát én azt gondolom, a Győr idén sem a kiesés elkerülésért.
3: Az egyetlen veretlen az NB1-ben.
4: Fog küzdeni, úgyhogy nagy párharc lesz ez. Meglátjuk. A nemzetközi kupa pedig ezzel a sorsolással én szerintem azért olyan szinten megoldható, hogy a cél nem lehet más, mint hogy valahogy a liga szakaszból a kieséses szakaszba tovább jusson az FTC. És ugye nagyon szurkolhatunk, azért soha ilyen nem volt 7 magyarnak a bajnokok ligájában, mert ugye a magyar csapat most sem került be, de azért vannak olyan csapatok, mondjuk az AEK Athén Varga Barnabással és Vitálisra, vagy a Liverpool Szoboszlaival és Kerkezzel, ahol 2-2 magyar is játszik. Hát Willi Orbán és Gulácsi szinte állandó szereplője a BL-nek, csak most ugye Gulácsi már a Villarreal kapus, és kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog védeni a bajnokok ligájában, mert ugye a bajnokságban eddig nem védett, de őt pont azért vitték oda, hogy a terhek megosztása az fontos. Willi Orbán a Lipcsében alapember, és hát Sallai is az a Galatasarayban, és nagyon úgy tűnik, hogy marad a Galatasarayban. Úgyhogy azt hiszem, hogy nyilván a magyarok nagy száma annak is köszönhető, hogy most ugye már 36 csapat játszik a bajnokok ligájában, tehát picit több a csapat. De hát elnézve az, hogy mondjuk 2 norvég csapat van a BL-ben, meg bekerült oda a szlován megint, bekerült a Sabach, ugye Dambrauskasszal, aki vagy korán Diós Győr edzője volt, fájó lehet, hogy a magyar bajnok nincs ott, meg a magyar bajnok a többi kupában sincs. A Ferencváros megoldotta, amit meg kell, és most pedig majd jön a bajnokság, ugye ma már rögtön egy Debrecen MTK mérkőzéssel, holnap egy presztízsrangadó az Újpest Vasas, és az FTC mondjuk a Puskás Akadémia ellen játszik. Egyelőre sajnos a magyar bajnokság nem csupán a csodálatos, mert tényleg nagyszerű gólokat is láthattunk, és nagyon sok gólt az eddigi fordulókban, hanem a most éppen a Vasas kapott egy zárt kapus büntetést, most ugye vannak játékosok, akiket több mérkőzésre eltiltottak sérülés okozásért, nyilván lesznek játékvezetők, akiket pihentetni fognak, szóval nem csak a pályán zajlik az élet, és ne felejtsük el azt sem, hogy egy hónap múlva már játszani fog a válogatott is.
3: Ezt akartam mondani, hogy azért érdemes ezt megközelíteni a válogatott szemszögéből is. Először is Marco Rossi természetesen eddig is, most is figyelni fogja a Ferencváros nemzetközi szereplését is, és ahogy említetted, reméljük, hogy minél több magyar játékost láthatunk a Bajnokok Ligájában. Én azt gondolom, hogy nagyon extra lenne, hogyha 7 játékos lenne mondjuk egy ilyen héten, amikor ugye a Bajnokok Ligájában szereplő csapatok pályára lépnek. Én nem tartom, ráadásul elképzelhetetlennek, tehát ez nem olyan, hogy valami egészen különleges csillagállás kell, ahogy említetted, hogyha Gulácsi Péter szerepet kap a Villarrealban, akkor abszolút, mert egyébként Szoboszlai és Kerkez szerintem fogjuk látni a Bajnokok Ligájában, ahogy Varga Barnabásékat is, ugye Vitális Milán nem léphetett még pályára, mert selejtezőben szerepelt az Etóval, de most már ott a főtáblán,
4: be is nevezik.
3: Főtáblán ott lehet, és reméljük, hogy be is nevezik, és ott lesz. Gyakorlatilag megszoktuk azt is, hogy Csallai Roland is ott van a legjobbak között. Tehát ilyen szempontból is ez nagyon fontos, de a magyar bajnokságban is a sok magyar, akár a fiatalok, akik lehetőséget kapnak, hiszen azért bátran nyúl a fiatalokhoz a Marco Rossi szövetségi kapitány. Igen, most étmérkőzések jönnek, nem olyan felkészülési meccsek, ahol már lehet akár a távolabbi jövőt is építeni, de azt gondolom, hogy ebből a szempontból is izgalmas az NB1, hogy kiket látunk, kik tűnhetnek még föl, vagy kik kerülhetnek még nagyobb szerepbe, vagy még fontosabb szerepbe a klubjukban, és azért ez az ajánlás, a magyar ajánlás, meg a fiatal ajánlás, én azt gondolom, hogy azért itt ilyen értelemben egy picikét átírta a forgatókönyvet, és a válogatottra is hatással lehet.
4: Így van, és ugye, ha mindent összeadunk, akkor ugye a magyar csapat a BL-ben nincs, de van 7 játékos. Ugye a Ferencváros mellett legalább azt hiszem 5 vagy 6 futballista játszik az Európa Ligában, van konferencia liga szereplőnk is, tehát én azt gondolom, hogy szélesebb talán a merítés, és nem feltétlenül kell azonnal mindenkinek az A válogatottban játszani, mert ha valaki föltűnik, akkor az az utánpótlás válogatottban is megmutathatja. Hát kapus poszton például nagyon-nagyon jól állunk, mert vannak rutinosabb kapusaink, vannak már a válogatottban bizonyító kapusaink, és az első osztályban meg vannak 20 év alatti kapusok, akik rendre remekelnek, úgyhogy hát ha elmozdulunk egy kicsit, azt még egyszer mondom, a mai nap nem akarom szomorúan zárni, de azt sajnálom, hogy csak egy csapatunk van ott az európai főtáblán, több mint 100 csapat között, de az az egy ott van, és az az egy szerintem a sorsolás alapján nem esélytelen még a továbbjutásra sem.
3: Mára köszönjük szépen a figyelmüket, egy hét múlva jelentkezünk újra a Gurulj be lassítva is podcasttel, a viszonthallásra.
0: Ez volt a Gurulj be lassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Ez a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sportrádióban.
5: Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez a Fejben dől el alcímet viselő sorozatunk, a Nemzeti Sportrádió mentális felkészítésről szóló magazin műsora. Beszélgető társam ez alkalommal is természetesen dr. Lénárt Ágot, a habilitált egyetemi docens, akivel az elmúlt, hát mondhatom most már bő fél évben, minden olyasmiről beszélgettünk, amit a sportpszichológiáról legalábbis hallgatóként érdemes tudni. Szervusz Ágot, a szeretettel köszöntelek.
6: Köszöntöm a hallgatókat.
5: Egy nagyon érdekes témát érintettünk legutóbb, ugye a kommunikáció, illetve tulajdonképpen a bánásmód, és nagyon érzékeny területekre is elkalandoztunk, amelyek azt hiszem ma alapvetően az egyik legnagyobb fejtörést okozzák a felkészítő szakembereknek, akár utánpótlásporú sportolókkal foglalkoznak, akár olimpikonokkal, vagy éppen ugye a professzionális pályafutásuk csúcsán lévő személyiségekkel, hogy hogyan és miként lehet úgy motiválni, és úgy kihajtani a lehető legjobb teljesítményt a sportolóból, hogy közben nem átlépni azokat a kommunikációs határokat, amelyek adott esetben akár tartósan is mondjuk sebeket ejthetnek, akár egy pályafutás után. Ez már egy picit kapcsolódik ahhoz a témához, amit a mai műsorban szeretnénk körbejárni, ez pedig a siker, vagy a kudarc, adott esetben a fejlődés, illetve a hibajavítás témaköre. Egyik sem elválasztható természetesen a kommunikációtól, vagy a bánásmódtól, hiszen mindegyiket meg kell élni. És talán az egyik legtöbbet emlegetett, mondjuk így tétel az utóbbi években, amiket én hallok, hogy bizony a sikert legalább annyira fel kell tudni dolgozni, mint a kudarcot. Úgyhogy kezdjük talán innen, mert azt is érdemes átbeszélnünk, hogy tulajdonképpen mit lehet sikernek tekinteni manapság, milyen életkorban indul el az, amikor egy gyerek a szeretett mozgásformát, a játékot, ugye, ahogy elkezdett sportot, tulajdonképpen elkezdi megérteni, hogy van benne jutalom, van benne jutalomérzés, van benne siker, és mit tekinthetünk annak? Kérlek, segíts ennek a megértésében.
6: Hű, de sok kérdés egyszerre.
5: Igen.
6: De akkor kezdjük talán a legelején. Először is ugye élvezni kell a játékot, hogy legyen kedve a gyereknek elmenni edzésre. Tehát amikor a szülő azt mondja, hogy a gyerek mindig sír az edzés előtt, akkor ott valami nem stimmel, tehát meg kell kérdezni.
5: Észre kell venni, hogy valami baj van.
6: Észre kell venni, hogy valami baj van. Viszonylag ritka, mint ami az óvodában történik, hogy ha már benyomtuk a gyereket, akkor már ott jól érzi magát, de inkább érdemes kideríteni a hátteret. A siker nagyon fontos, és Magyarországon azt gondolom, hogy nem megfelelően van még mindig a helyén kezelve. Tehát, hogy nagyon sok edző például azt mondja, hogy ha a gyerek jól csinál valamit, arra nem mondok semmit, mert az a normális. Nem normális. Mármint a visszajelzés szempontjából nem normális, mert arról szól a dolog, hogy emlékezzünk, mint a tűz-víz játékba. Ha megmondják, hogy merre felé kell menni, meg merre felé nem kell menni, akkor a fejlődés és az ezzel kapcsolatos eredményesség is jobb lesz. Viszont nagyon fontos, hogy az elején ne az eredményesség legyen a fontos, hanem a technikának a megtanítása, és ezzel kapcsolatosan nem baj, ha nem megy be a labda, de a fektetett dobás az már éppen tökéletes volt, akkor igen, azt meg kell erősítenünk, hogy ez rendben van.
5: És akkor ez kis-kis sikerecske?
6: Pontosan.
5: Akkor ezt tulajdonképpen kommunikálni kell, most megint visszautalunk az előző műsorra, illetve meg kell értetni a gyerekkel, hogy tulajdonképpen elért valamit, ami mindenképpen siker.
6: Így van. Aztán ebből lehet játékot csinálni, hogy kinek hány ilyen jó sikerült dobása volt, és akkor azt még külön lehet díjazni is, de például csapatsportágak esetében nagyon fontos, hogy a csapatért tett erőfeszítést kell a legjobban díjazni az eredménytől függetlenül. És hogyha ez megvan, akkor az fogja megadni azt a struktúrálást a szervezetben, a csapatban, hogy mit érdemes csinálni, mit nem, és hogyan tudom én legjobban támogatni ezzel kapcsolatosan a csapatot. Tehát a csapatnál ugye tudjuk, van az alakulás, a viharzás, a normaképzés és a működésnek az elve, szakaszai egészen pontosan.
5: Igen, erről is már egy korábbi epizódban részletesen
6: beszéltünk. Így van, de hogyha az alakulás és viharzás szakaszában az edző az ilyen jól elhelyezett visszajelzésekkel tudja szabályozni a csoportot, akkor ő maga tudja őket segíteni abban, hogy egy következő fejlődési szintre is tudjanak lépni. Éppen ezért az ilyen siker megítélésében nincs helye a negatív megjegyzéseknek, hogy hát lehet, hogy jó volt, és így tovább. Tehát ahol érzelmileg is lehet érezni azt, hogy ez ilyen ambivalens, hogy el is ismeri a sikert, de mégse. Tehát egyértelmű nyitott kommunikációs módszereket kell használni ezzel kapcsolatosan, és nagyon jó, ha a fiataloknak ezzel kapcsolatosan vannak olyan történetek, amik közel hozzák őket ahhoz, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Lehet, hogy ma már bizonyos módszereket nem fogadnak el, de én élénken emlékszem arra, amikor a mi gyerekkorunkban, ugye akkor még távcsővel lehetett megfigyelni az eredményeket, most már ugye a nagy elektronikus kivetítők korában ez más, meg akkoriban még az edző tudott szólni a sportolójának, és volt olyan, amikor a sportolónak nem engedte az edző, hogy ő távcsövezzen, de ő bemondta neki a találatot. És így jött egy picike stikli, és ez az, hogyha valakiről feltételezzük, hogy tud jobban teljesíteni, azt ki is lehet piszkálni belőle, és ez úgy zajlott, hogy az edző egy kicsivel jobb eredményt mondott be, nem sokkal, egy-két körrel. De a sportolónak volt egy olyan érzése, hogy jó ez. És ennek, mivel a technikája tegyük föl, hogy tökéletes, mármint, hogy az adott helyzetben megfelelő, akkor ez képes volt lehetőséget adni a javulásra. És a sportoló utána mondta is, hogy hát én gondolkoztam, hogy hát lehet, hogy az nem lehetett 98, mert én csak 96-nak éreztem, 100 a maximum, de hát ha az edző azt mondta, hogy így van, akkor bátrabb vagyok, és ez a bátorság viszont segített ezzel kapcsolatosan a további jó eredmény eléréséhez.
5: Ha már itt tartunk, ugye, és most még nyilván a siker kommunikációját próbáljuk meg így körüljárni, hogy ez mit jelent. Más módon lehet-e szükségszerű adott esetben ugyanazt az eredményt öltözön belül és a külvilág felé kommunikálni egy edzőnek, ugye? Tehát amikor ma, különösképpen amikor a média, akár a közösségi média ilyen nyomást gyakorol az emberre, akkor kell-e tudnia adagolni az edzőnek, hogy ugyanazt az eredményt, amit tegyük fel sikernek könyvel el, hogyan apostrofálja ez öltözön belül egy mérkőzés után, és mit mond kifelé az újságírónak.
6: Így van. Biztos, hogy kell. Tehát a mai modern felkészítésben felkészítjük a sportolókat arra, hogy mit fognak nyilatkozni. Mindig van egy X százalék, 10-20-30 százalék, ami az arra az adott meccsre vonatkozik. És hogyha a kedves hallgatók megfigyelik, hogy nagyon sokszor a nyilatkozatokban hasonló panelek jelennek meg, hogy mindent megtettünk, de még inkább fogunk, és így tovább, ez néha ilyen unalmasnak, vagy inkább közhelynek tűnik, de a sportolónak van egy jó helyesen értelmezett védekezési mechanizmusa arra, hogy ne mondjon el olyat, amit éppen akkor nem szeretne is. Ne felejtsük el, hogy verseny után akár nyer valaki, akár nem, egy megváltozott állapotban van, és ebben a megváltozott mentális állapotban esetleg mondhatna olyan érzelmi és egyéb indulatból jövő dolgokat, ami nem tartozik a közönségre, és főleg nem például magánéleti és egyéb dolgokat. Tehát igen, előre érdemes megkomponálni a dolgot, majd ami konkrétan ott azon a versenyen történt, azt beletenni, de hogy ne ott kelljen ezzel kapcsolatosan kitalálni dolgokat. Tehát az, hogy egy olimpiára valaki fölkészül, hogy mi van, ha nyerek, ha mi van, ha dobogós vagyok, mi van, ha pontszerző vagyok, ez egy ilyen műfaj.
5: Egy régi veszőparipámat hoztad elő, mindig azt mondom, hogy igenis a sportolókat fel kell készíteni egyfajta kommunikációs képzéssel arra, hogy milyen lesz a sajtóval való találkozás, milyen ez oxigénhiányos állapotban, mondjuk közvetlenül egy futam után, és mit jelent ez természetesen adott esetben egy sajtótájékoztatón, vagy egy lehiggadt interjú közepette, ami megint egy másik dolog.
6: Na de van egy nagyon érdekes helyzet, hogy például bizonyos országokban úgy is kitalálják a hallgatók, hogy melyikre gondolunk többek között, hogy akit beválogatnak az olimpiai csapatba, az kötelezően el kell, hogy menjen kommunikációs órára, sajtóórára,
5: ezt elmondod, ezt én nagyon régóta.
6: Dresscode vagy ruházattal kapcsolatos foglalkozásra, hogyan kell viselkedni egy fogadáson, és így tovább. Tehát igen, ezeket a dolgokat meg kell tanulni, és érdemes rá felkészülni, mert tudjuk, hogy amire már felkészülünk, ott megjelenik az ismerősségi hatás, és akkor kevésbé fognak izgulni.
5: Abszolút így igaz. Jó, tehát tulajdonképpen az, hogy a sikert hogyan kommunikáljuk, hiszen ez a mai egyik fő tematikánk, annak is ezerféle megnyilvánulása lehet. Mi a helyzet a kudarccal? Mert ugye a kudarc először is megint csak rétegződés kérdése, milyen szintű az a kudarc, milyen eseményen következett be edzésszituáció, vagy versenyszituáció, életem csúcsélménye, ami nem sikerült. Tehát, hogy nyilvánvalóan a kudarc, és hát persze nem beszélve azokról a tapasztalásokról, amiket nagyon sokszor hallunk, hogy abból lehet a leginkább tanulni, abból lehet előrelépni, hát persze attól függ, hogy azért ez milyen sebet ejtett az illetőn. Szóval a kudarc
6: meg hogy hogyan dolgozza fel.
5: Hát, pontosan.
6: De egy fél mondattal visszakapcsolódnék az előzőhöz. Tehát a versenyzésre is úgy kell felkészülni, hogy lehetőség szerint, ahogy talán már említettük, abból a bizonyos lelki benzinkútból táplálkozzanak. Tehát ami előtt elmegy valaki versenyezni, igenis töltse fel magát azokkal az érzésekkel, élményekkel, amik az eddigi legjobb teljesítményéhez kapcsolódtak, hiszen tudjuk, hogy ez nem csak pszichológiai, hanem biológiai változásokat is előidéz a szervezetben. Tehát tegyen meg mindent azért, legyen jó a felszerelése, gondolja végig a dolgokat, csinálja meg a mentáltréninget, csinálja meg a mentális hibajavítást, és így tovább, amik ahhoz szükségesek, hogy jó teljesítmény szülessen. De néha a jó teljesítmény is lehet egy nehéz kő a szívén, tehát a szakma ezt úgy is hívja, hogy Jézus Mária győztünk szindróma. Ami azt jelenti, hogy amikor valaki el akar érni valamit, akkor általában mindig alulról nézegeti, hogy majd, ha én bajnok leszek, mi leszek, meg hogy lesz utána tovább, hogy alakul az életem. És amikor ez bekövetkezik, akkor ugye kell egy kis szünetet tartani, hogy most akkor hogy lesz tovább? Oké, megnyertük az EB-t, meg kell nyerni a VB-t, stb. Mi kell ehhez? Tehát egy szintrelépés igenis egy új strukturálást eredményez. És ebbe kell a tervezés. Tehát ha én azt mondom, hogy most voltam junior világbajnok vagyok, jövőre felnőtt leszek. Jövőre biztos, hogy nem nyerem meg a felnőtt világbajnokságot, mert ez ténykérdés, mert ebben a szakmában ez a papírforma ilyen szempont érvényesül, de megengedem magamnak, hogy a lehető legjobbamat adom, elmegyek a világbajnokságra, mert ki fogom harcolni a felnőttek között például a részvételi jogot, és a tapasztalatokkal felvértezve majd folytatom a dolgot, tehát nem tesz magára ezzel kapcsolatosan terhet. És akkor azt mondják, hogy de hát csak 12. lettél. De igen, a felnőttek között az nagyon jó. arra azt mondta az edzőm is, hogy ez egy nagyon jó eredmény, ebből tudunk építkezni. Tehát nem pusztán csak azt kell nézni, hogy hányadik lett, milyen közegbe, stb. De azt viszont igen, hogyha ő rajta múlt, hogy mi történt, akkor viszont elő kell vennünk azt a checklistet, ami ha a pilótáknak nem szégyen, a sportolóknak se szégyen, hogy mit kell változtatni, és azt hogyan tudom beépíteni ezzel kapcsolatosan a versenyzésembe, a napi munkámba. A kérdés az, hogy kudarcnak hívjuk-e. A nevében rettenetes neurolingvisztikai programozás, amúgy módszereiben nagyon-nagyon jó tanácsot ad, pedig jó. A nyelvészet és a matematika összekapcsolásáról van szó. Tehát, ha ezt a megközelítést választjuk, én sikerrel szoktam ezt használni, hogy nem kudarcot mondunk, hanem azt mondjuk, ha ennyi munkával, ennyi befektetéssel ezt érted el, és nem tetszik, akkor csináld másképp.
5: Aha. És milyen, akkor ez milyen másképp csomagoltuk másképp a kudarcot, ugye?
6: Igen. És azt mondjuk, hogy a fejlődésedhez akkor csináld másképpnek a részét viszont ténylegesen ki kell dolgozni, és utána ennek megfelelően kell építkezni, és amikor újra kell építkezni, vagy egy szintlépés után megint csak újra kell építkezni, akkor viszont nagyon fontos lesz, hogy hogyan értelmezzük ezt az edzővel, hogyan értelmezem én magam, mert lehet, hogy a szülő dicsér, az edző nem, vagy fordítva edző dicsér, de a szülők meg azt mondják, hogy neked ezt meg kellett volna nyerni. Tehát, hogy a közeget is ilyen értelemben le kell tisztítani, hogy van egy fizikai része, amit át kell beszélni, és lesz egy érzelmi része. Amikor azt mondja a sportoló, hogy hát végül is ez nem volt akkora kudarc, meg tudom, hogy mit kell csinálni legközelebb, de nekem azért fáj, mert szerettem volna, ha akkor ott a szakembernek pontosan az a dolga, hogy ezeket a részeket beszéljék meg, csináljanak korrekciós élményt, vagy minden olyat, amire ezzel kapcsolatosan szükség van.
5: Mi van akkor, hogyha egy említsünk most egy szélsőséges esetet, tehát hogyha jön valaki nagyon esélyes, mindenki őt tartja esélyesnek, élete versenye, és valami óriási betli történik. Tehát amikor tényleg országvilág előtt látható az, hogy az a nap, az nem az ő napja volt, mekkora nehézséget okoz ez egy ilyen szakembernek, hiszen itt nagy valószínűséggel ez a neurolingvisztikai megoldás biztosítés kéznél van, de azért...
6: Nem, azért itt más módszerekre is szükség van.
5: Ezt akarom mondani, hogy igen, itt azért a teljes összetörtségből kell valakit tulajdonképpen kiemelni.
6: Nagyon fontos mindig a teljes sorozatnak a feldolgozása olyan értelemben, hogy mi történt, mi miért romlott el, mi nem volt jó az előkészítésbe. Ebbe az is beleszámít, hogy reggel hogy ébredt föl, vagy előtte este mit evett, vagy mire gondolt, vagy nem tudott aludni, és így tovább. Tehát minden apró részletet figyelembe kell venni. Nincs mese, készülünk a következőre. Nehezebb a helyzet, ha valakinek mondjuk egy olimpián az utolsó versenye is nem sikerült, és ezzel kapcsolatosan már nincs, úgymond nincs javítási lehetősége, akkor viszont azt a tapasztalatot próbáljuk meg beépíteni az életébe, amivel lehet, hogy ő lesz a legjobb sportcipőgyáros, vagy utazásszervező, vagy és így tovább, amivel ezeket a tapasztalatokat föl tudja használni, és esetleg hasznosítani is tudja. Tehát sose lehet tudni különben az élet nagyjáték, hogy az a megszerzett tudás az neked a későbbiekben hogy fog segíteni, és lehet, hogy akkor még nem is látod, hogy ez majd mire lesz jó, ez majd csak a későbbiekben jelenik meg. Lehet, hogy pont az a kudarc fogja őt segíteni ahhoz, hogy az ifjabb nemzedéket föl tudja készíteni még jobban arra, hogy gyerekek, figyeljetek erre, mert akkor ez nagyon fontos szerepet játszik, tehát, hogy például akkor pedagógusként, edzőként tud egy olyan segítséget adni, hogy az ő csapata lesz a legjobb, vagy az ő gyerekei, az ő sportolói lesznek a legjobbak, mert ő egy olyan plusz tapasztalatot ad át. Világos, hogy amikor maga a kudarc bekövetkezik, akkor ez egy nagyon fájdalmas dolog, ezt nem aznap kezdjük el megbeszélni, sőt aznap soha nem, inkább csak a következő napokban, de hogy mi mire lesz jó, ez egyénileg eltérő, de általában mindig valamilyen szinten hasznosul. Az viszont kétségtelen, hogyha az edző folyamatosan azt mondja még a jó eredményre is, hogy ez nem jó, ez kudarc, ez nem ér semmit, tehát sose fogsz odaérni. Tehát a Rosenthal hatás, hogyha működik, akkor ezek a negatív jelzések beépülnek a sportoló személyiségébe. Ha pedig beépül, akkor ugye olyan önvádlásos tendenciák is kialakulnak, hogy én nem vagyok semmire se jó, én rossz sportoló vagyok. Na most, amikor egy ilyen személyiség átalakulás végbe megy, abból már nagyon nehéz ilyen szempontból visszajönni, mert akkor én hiába mondom, hogy ezt az edző rosszul mondja neked, hanem az már beépül a személyiségbe, és főleg, hogyha a család is rá erősít ezzel kapcsolatosan, akkor nagyon súlyos károsodásokat élhet meg a sportoló. Tehát a kudarcot ki lehet építeni mesterségesen is úgy, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, ezt megnyerted, de miért nem nyerted meg a múltkorit, meg a következőt, tehát hogy ez egy nagyon érdekes dolog, de ugyanez előfordulhat pozitív értelemben is negatív hatással, hogy az edző azt mondja, hogy nem baj, jó lesz ez, megcsináljuk, javítjuk, nem lett jobb. Megint. Nem baj, megcsináljuk, jó lesz ez, nem lett jobb. Tehát amikor a konkrét eredmény nincs összhangban az eddigi támogatással, az sem jó, mert akkor a sportoló érzi, hogy valamit nem stimmel, valami hibázik.
5: Engedd meg, hogy még egy érdekes témakörre rákérdezzek, ugye ez pedig akár a siker, akár a kudarc utáni fejlődés. A fejlődés iránti igény, vagy a szükségszerűség. Szilágyi Áron, ugye 3-szoros olimpiai bajnok, kardvívónk egyik híres mondása, hogy ami ma elég, holnap kevés. Írtam is vele egy nagy interjút, aminek ez lett a címe jó pár évvel ezelőtt. Tehát történetesen, ha valaki tényleg sikerei csúcsán van, tehát még a pályafutása tart, és másnap le kell menni edzésre. Akár a sikerből, akár a kudarcból való fejlődés elemei hogyan tudnak elindulni, hiszen pontosan tudjuk, hogy elvégeztük az X munkát, ez hozott Y eredményt, mondjuk feljutottam vele a csúcsra, de egészen biztosan a következő olimpiai ciklusban jönnek majd szembe olyan akadályok, amiket eddig nem ismertem.
6: Így van. Mindenféleképpen fontos, hogy az elkövetett hibáknak a mentális hibajavítása megtörténjen. Ez az én kedvenc vesszőparipám, a praxis ezt 100%-ig vagy 101%-ig igazolja, tehát, hogy ami hiba volt, azt ki kell javítani. Utána a jövőre nézve, hogy milyen tervezést igényel a dolog, és milyen újabb módszereket vagy egyebeket kell bevenni, ami a teljesítményt formálni tudja még magasabb szinten, ez nagyon jó kérdés. Iszonyatos erővel változik a világ. Én nemrégiben tartottam egy előadást, amiben felkért előadás volt, hogy milyen lesz a jövő sportja. És akkor témánként meg kellett mondani, hogy hát az egyik módszer például lehet, hogy könnyebb lesz, mert a gépek segíteni fogják, vagy a másik módszer az nehezebb lesz, mert a gyerekek keveset fantáziálnak, és ezért a mentál tréningben nehezebben fogjuk tudni ezt a lépést meglépni. Tehát, hogy mi várható, hát nagyon izgalmas, hát remélem meg fogom érni, hogy 10-20-30 év után mi lesz, de az android gyártás felé sodródik a történet, és ez nagyon sok veszélyt rejt magában. Tehát most a kongresszuson volt olyan is, ahol a távol-keletiek, tehát például Kína, Japán, Tajvan egyértelműen abba az irányba megy, hogy nem kell ez a sok felkészítés, majd beállítjuk az agyhullámokat, kiküldjük a porondra, és minden rendben lesz. Voltak már például ilyen ezzel kapcsolatos kísérletek, de úgy tűnt, hogy az embert ilyen szempontból sose lehet kihagyni. Az kétségtelen, hogy a jó formaidőzítéshez szükséges módszerek és alkalmazások száma megnőtt, és ezzel kapcsolatosan már azt az android működési módot is lehet látni, hogy tényleg beállítanak egy állapotot, és akkor neki nem kell a szorongásával foglalkozni, hanem csak bekapcsolja azt a programot, és akkor minden rendben van. Kérdés, hogy ezzel kapcsolatosan mi lesz, de a mostani állapotban engedjük meg, hogy az ilyen kütyük használata előtérbe fog kerülni, és akkor valószínűleg, és így van. Ki kell javítani a hibákat, mint ahogy említettem, újra tervezés, mint a GPS-nél, hogy mi kell a mostani program jó teljesítéséhez. Utána a szakembergárda mögé állítása, mert azért nálunk még mindig, na most már legalább van gyógytornász, sportpszichológus, dietetikus, tehát azért már elindult ez a dolog, de ennek a jó értelembe vett szervezeti fölépítése is azt gondolom, hogy szükséges lenne. És ami nagyon divatos külföldön nálunk meg alig-alig, bár volt rá egyetemi szinten, volt rá kezdeményezés, hogy teljesítmény elemző, tehát egy olyan szakember, aki megkapja az adatokat, és abból, de rögvest aznap és azonnal edzés előtt meg tudja mondani, hogy hány százalékon edzhet, mit csinálhat, mit nem csinálhat, milyen kiegészítő kezelésekre van szüksége. Ez egy nagyon komplex, nagyon bonyolult szakma, külföldön már csinálják, és fantasztikus eredményekkel. Természetesen beszéltem olyan vezető edzőkkel, ahol reggel 8-kor fölébred a sportoló, 5 percen belül leadja az adatokat a teljesítményelemzőknek, 10 perc múlva megjön a válasz, hogy hogyan terhelhető, milyen módon, stb. Ha nem, akkor mikor megy a fizioterapeutához, a gyógytornászhoz, a dietetikushoz, meg a sportpszichológushoz. Tehát lehet, hogy a délelőtti edzése kimarad, de délutánban már formába hozzák, vagy ha nem, akkor 1 nap múlva, 2 nap múlva, 5 nap múlva.

0: ezeknek a kiépítése a jó értelembe vett detox. Tehát, hogy az ártó emberek, akiről tényleg lehet tudni, hogy csak a kötözködés az alapelemük az életükbe, azokat minél távolabb tartani, vagy valamilyen módon megoldani a dolgot, legyen jó támogató közeg.
1: Tehát úgy érzem ebből, ugye, hogy amit most akár a siker, akár a kudarc utáni fejlődésről mondasz, abban, ahogy mondod, azért a jövő óriási távlatokat tartogat leginkább ugye a technológia kapcsolásával. Más kérdés persze, és ez egy következő kérdés, hogy meddig engedik be a technológiát, ebben mikor lesz az a szint, amikor azt mondjuk, hogy ez már a teljesítményfokozásnak egy olyan szintje, hogy ez több vagy kevesebb, tehát hogy ez megengedett vagy sem, de az biztos, hogy az optimális megtalálása szerintem az a jövő egyik kulcs kérdése. Legyen ez az edzésmunka, vagy akár az adott esetben ugye a versenyen való lehető legoptimálisabb állapotba jutás, amikor a versenyzőnek le kell adni élete legjobb teljesítményét.
0: Az érdekesség az, hogy nehéz helyzetben lesz a WADA és mindenféle ilyen típusú szervezet, mert a történet abba az irányba indul, amivel mi már régóta dolgozunk, a bioinformációs technológia, ami kimutathatatlan. Tehát, hogy már nem anyagot, vagy gyógyszert, vagy ilyesmit vesz be a sportoló, hanem egész már egyszerűen idézőjelbe téve, az ő testi szabályozása, a rezgés és bioinformációs alapokon lesz egy egészen más szintre helyezve, az pedig jelen pillanatban még...
1: legyomozhatatlan.
0: Igen.
1: Na, hát egy érdekes területet érintettünk ezzel, mint veled mindig, és én azt gondolom, hogy ha már ez is szóba került, akkor természetesen ez is egy kulcskérdés lesz, hogy legközelebb akár egy picit ebbe a világba elkalózolj minket, mert hogy azt gondolom, hogy a technológia fejlődésének nyilván ezzel a fajta tudással létezhetnek olyan perspektívával, amit most még nem is nagyon látunk, ugye? Mikorra várható egy áttörés ebben, hogy még ennek a műsornak a végén ezt esetleg megemlítsd?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon hamar, tehát a Tokiói olimpia, a Párizsi olimpia már nagyon komoly eltolódást mutatott ezzel kapcsolatosan. Ez a folyamat már úgy előtte is elindult, de most már mindenféleképpen. Én nem lennék meglepve, főleg, hogy Amerikában lesz a következő olimpia, és hát ott azért a sport és a katonai és az űrhajós fejlesztések mindig behoznak új technológiát a sportversenyzés területére. Tehát én azt gondolom, hogy már ott is, és hát mivel a következő Brisbane lesz, tehát gyakorlatilag ugyanazt a területet mondhatjuk a szellemi háttér megítélését tekintve. Úgyhogy én szerintem hamar a következő vagy a rákövetkező olimpián már biztos.
1: Hát kíváncsian várjuk, hogy ennek milyen lenyomata lesz majd a versenyzők teljesítményén. Egyáltalán érteni fogjuk, hogy valaki miért fog ki tökéletes napot időről időre, vagy emögött majd meg kell értenünk ugye ezt a fajta technológiai robbanást, vagy áttörést, amit most itt említettél. Mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy izgalmas irány, de azért azt, hogy hogyan kell a sikert, a kudarcot kezelni, és mi lehet a fejlődés iránya, ehhez továbbra is kell az a fajta sportpszichológiai támogatás. Aminek a mélyére le tudtunk most is menni veled, Ágota. Köszönjük szépen.
0: Én is
1: Dr.
0: köszönöm.
1: Dr. Ágota volt a vendégünk itt a Fejben dől el című profilsorozatban. Vele folytatjuk legközelebb is. Remélem, hogy velünk tartanak. Viszontlátásra.
2: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: A Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ez a Karfiol Füll, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban.
0: Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Füll 35. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk Süle László, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia kurátora, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke, Deák Zsigmond is. Szervusztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Az előző adásban az U17-es, most pedig az U20-as világbajnokság adja a témát, hiszen nemrég ért véget a pozsonyi esemény, ahol egy ezüst és 4 bronzérmet szerzett a magyar csapat. Ráadásul mindaz 5 magyar érmes a Kimba akadémistája. Kezd beérni a munka gyümölcse?
4: Köszönöm szépen a meghívást, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, nagyon örültünk ennek az eredménynek, amit talán lehetne úgy is minősíteni, hogy áttörés történt a munkánkban. Ugye 5 esztendeje megy a teljes programunk, illetve volt egy 10 fős csapat, aki már 6. esztendeje volt nálunk legkorábban, és azt lehet mondani, hogy az 20-as korosztályban az akceleráció miatt, illetve a nagy birkózó nemzeteknek a sokkal nagyobb merítési lehetősége miatt nagyon nehéz európai országból eredményt elérni, és ennek ellenére nekünk sikerült megszerezni ezt az 5 érmet. És hát akik itt eredményt értek el, azok mind 5 esztendeje nálunk pallírozódnak. Tehát azt lehet mondani, hogy bebizonyosodott az, hogy a központi felkészülés, illetve az, hogy tényleg a legjobbak egymásnak is ingert adva, egymástól szerezve, ha együtt készülnek, remek edzők alatt, akkor bizony komoly eredményt tudunk elérni. És fontos talán ennek az eredménynek a megítéléséhez, hogy ezt nemzetközi szinten is elhelyezzük. Tulajdonképpen 2 nemzet érte, vagy 3 nemzet érte nálunk jobb eredményt, az oroszok, illetve az azeriek, illetve az ukránok, azok ugyanúgy 5 érmet szereztek, és nagyon komoly birkózó nemzeteket sikerült megelőznünk. Örmények szintén 5 érmet szereztek, de például a grúzokat, törököket megelőztük, és hát hozzá kell tenni, hogy az Európai Unión belül most már abszolút a magyar utánpótlásnak komoly primátusa van, tehát tulajdonképpen EU-s országok vagy nem, vagy 1-2 érmet tudtak szerezni, még olyan nagy nemzetek is, mint például Németország, vagy korábban nagyon komoly birkózó nemzet, Bulgária. Úgyhogy nagyon örülünk, és bízunk abban, hogy mindenki minél inkább ezek az eredményeket megismeri, és látja azt, hogy a Kimba az egy fontos intézménye a magyar birkózásnak.
5: Csak annyit mondanék, hogy önmagunkat is megelőztük, nem csak az ellenfeleket, mert 1992-ben volt legutóbb, hogy ezen a korosztályos junior világbajnokságon ennyi érmet szerezzünk, úgyhogy az testvérek között is ugye 36 év, ha jól számolom, szóval nem mindennapos ez az eredmény, úgyhogy az, hogy beért a gyümölcs, az talán még nem is fejezi ki teljesen, de nyilván és ezt majd Laci megerősíti, az egy dolog, hogy most ez ilyen szép eredmény, de nyilván ezt folyamatosan tartani kell, hogy így mondjam, mert ez lenne az értelme egy ilyen jellegű akadémián.
3: Hangozzon az érmesek neve is, László Koppány lett ezüstérmes, Báger Barbara, Zsitovasz Petró, Toplak Zalán és Szinai Szabolcs pedig bronzérmes, ugye 4 kötött fogású és egy női birkózó állhat a dobogóra az U20-as VB-n. Ilyenkor egy VB előtt, ott a Kimbánál van bármiféle elvárás, remény, vágyakozás, hogy milyen eredményt kéne elérni?
4: Alapvetően nincs olyan, hogy most mi megmondjuk, hogy akkor itt darabra szállítani kell ennyi érmet. Szerencsére minden évben vannak érmeink szép számmal, tehát igazán sikertelen évünk egy se volt, de ez kiemelkedőnek tűnik. Eddig 18 érmet szereztünk az idei esztendőben utánpótlás EB-n, illetve világbajnokságon, és még az U23-as VB hátra van, ahol szintén van esélyünk érmeket szerezni. És sose felejtjük azt el, hogy a valódi cél az az, hogy a felnőtt válogatottnak adjunk olyan versenyképes birkózókat, akik képesek a felnőtt mezőnyben is világversenyen dobogóra állni. Ebben is jól haladunk, de nyilván kell a visszaigazolás, hogy, hogy jótól haladunk, illetve mivel állami támogatásból élünk, nyilván a sportvezetés számára is talán ez egy visszaigazolás, hogy a Kimba úgymond teljesítményében megfogható mérföldkövek vannak, és konkrétumok a világversenyes érmek számában. Még egy gondolat talán a nemzetközi elhelyezéshez, hogy mindig szoktunk statisztikákat készíteni, elsősorban Bacsa Péter a elnök úr, mert azok nem hazudnak, mondja a mondás, kivéve, hogyha hamisítják őket, de ugye...
5: De mi hamisítjuk, ahogy szokták
4: mondani. Ahogy Churchill mondja, annak hiszünk.
5: Igen, így van.
4: Most, hát ez nem hamis, és 15 évre visszamenőleg megnézték a európai nemzetek szereplését az U17-es és az U20-as világbajnokságokon összesítve, és egyetlen egy nemzet volt, amelyiknek sikerült az érmei számát jelentősen növelni, az a magyar. A nagy nemzetek inkább stagnálnak, vagy pedig csökkennek, és egyébként az érmek száma inkább csökken, Ázsia egyre többet szerez. Tehát tulajdonképpen büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország több érmet tud szerezni, mindenki másra ellentétben az Európai Unióban, és nyilván mi azt gondoljuk, hogy ebben a kimbának komoly szerepe van.
3: Ez ugye felnőtt szinten is így szokott lenni, erről majdnem minden világverseny után hallhatunk, hogy az Európai Unióban magasan a magyar birkózás a legjobb. Nem sportági szakemberként kurátor a Kimba alapítványánál, hogy kezdődött ez az egész?
4: Hát abban a szerencsében volt részem, hogy Németh Szilárd elnök úr még 2016-ban felkért arra, hogy akkor még Magyar Birkózó Akadémiának a felépítésében vegyek részt, és én kaptam azt a szerepet, hogy a terveztetést irányítsam, de később a felépítés kivitelezést is, majd az üzemeltetés során is az alapítvány működteti a akadémiánkat, és ott kurátorként az alapítványt én irányítom. Én nem tudtam sokat a birkózásról, nyilván vannak sztereotípiák a birkózókkal szemben, hogy ezek erős, de magorva emberek, és nem feltétlenül az eszükről híresek, és aztán azt kellett megtapasztalnom, hogy ez egy nagyon összetartó, remek közösség, és büszke vagyok arra, hogy nagyon sok barátom lett és ismerősöm, és ráadásul nagyon sok birkózó éles eszű is, tehát hogy száfolnám ezeket a sztereotípiákat, és igazából egy olyan közösséget ismertem meg, ahol sokkal egyenesebbek egymással az emberek, és egy nagyfokú tisztelet övezi a bajnokokat, vagy akik sokat értek el. Ugye mindig húzzák egymást a birkózók, hogy kivert meg kit, és általában az emlékek mindenkinek saját maga felé megszépülnek, de azt kell mondanom, hogy én nagyon örülök annak, hogy ezt a közösséget megismertem, megszerettem, és ami külön élmény volt, hogy mivel mi nemzetközi szinten is ott vagyunk a toppon, beláthattam abba, hogy ez hogy megy a legmagasabb szinten, akár utánpótlásban, akár a felnőtt válogatottnál, nagy élmények, a világversenyek, és megtanultam azt, hogy mennyire tisztelni kell a birkózókat, mert ehhez a sportákhoz kivételes pszichikai és fizikai erőllét kell, elhivatottság, rengeteg edzés, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly sport, úgyhogy örülök, hogy a részesévé lehettem.
5: Csak meg tudom erősíteni Lacinak a szavait, bár a kivételes fizikai képességeim talán most nem derülnek teljesen ki, de annak idején is birkoztam, és szinte csak győztem. Tehát Óvári László később felnőttben például Európa-bajnok ezüstérmes lett, akit a korosztályában legyőztem. Ő nyilván nem emlékszik rá, vagy nem így, de én így emlékszem. Na mindegy, de a lényeg, de örülök, hogy tehát jó, hogy nem én mondom ezt, hanem Laci, aki kvázi kívülről jött, bár a közgázról ugye ismertük, vagy hát
4: egy évfolyamban jártunk,
5: így van, ami egy dolog, mert utána hogy mondjam, a sors aztán később rendelt újra össze minket, de például Bacsa Péter, akit emlegettünk, alattunk járt.
4: Nem találkoztam vele egyetemen, úgyhogy.
5: Igen, de alattunk járt, tehát magyarul, egy vagy két évfolyammal, tehát magyarul örülök, hogy ezt meg tudom erősíteni, hogy ahogy a Kimbának egyébként benne van a krédójában, gondolkodó birkozók már voltak, vagy vannak most is, de mondjuk az nem árt, hogyha, hogy mondjam, intézményesülten próbáljuk őket kitermelni, hogy egy igen csúnya szót használjak, de mégis érti mindenki, mire gondolok.
3: Én ugyan versenyszerűen sosem birkóztam, de a nappali szőnyegén én is többször adtam duplanázont a bátyámnak, mint igen. Ő nekem, emlékeim szerint.
5: Igen, szerintem ő valahogy máshogy emlékszik erre.
3: Nehéz volt megtalálni a hangot, a közös hangot a birkózókkal?
4: Igazából nem, hát nyilván ez egy férfias világ azért, mondhatnánk azt, hogy szupermaszkulin nagyon sok szempontból, de mellette a birkózók érző emberek is. Én azt tanultam meg, hogy a tiszteletet kell megadni mindenkinek, ez a legfontosabb. és hát nyilván tudni kell az ember helyét, hogy ne osztja az észt akkor, amikor sokkal jobban értenek hozzá mások. Bennem van egy ilyen alapvető kíváncsiság, ezért én rengeteget kérdeztem mindig a edzőktől, versenyzőktől, sportvezetőktől, hogy mi hogy van, mert azért a szabályokat nem könnyű megérteni, pláne mondjuk, hogyha megy egy mérkőzés, nagyon bonyolult a szabályrendszer, és próbáltam megtanulni. Tehát bennem az a típusú igényesség megvolt, hogy a sportágnak azokat a finomságait, amennyire meg lehet tanulni egy kívülállónak, azt próbáljam megtanulni, és hát szerencsére türelmesek voltak, mert válaszoltak a kérdésekre. Én meg nem szégyeltem ugyanazt a kérdést többször is föltenni, hogyha úgy éreztem, hogy nem kapok olyan választ, amit én is értek.
3: Azt hiszem, a Kimmának az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy ernyő szervezet, és nem elveszi a kluboktól a tehetségeket, hanem együttműködésben, a klubokkal együttműködésben dolgozik, és ezzel az olimpiai pontokat is az egyesületeknek szerzik a birkózók, és nem magának, a Kimbának. Milyen a kapcsolat az akadémia és a klubok között?
4: Onnan indulnék, ugye, hogy volt egy remek előképünk a Mr. Tush Akadémia, ahol már ez a rendszer vizsgázott, vagy kidolgozásra került, és a legelejétől kezdve egy jó modellt választottunk egyéni akadémiaként, hogy nem igazoljuk el a versenyzőket, hanem mi egy képzési központ vagyunk, ahol próbálunk magas szintű képzést és versenyeztetést biztosítani a hozzánk jövő fiatal sportolóknak. A klubok nyilván az elején meg kell őket győzni arról, hogy érdemes a tehetségeket feladni, de azt gondolom, hogy összefogással ez sikerült elérni. Majdnem minden klubbal van megállapodásunk, tulajdonképpen minden klubbal, és ezek közül 70 klubban nagyon aktív az együttműködésünk, vannak sportolóik tőlünk, és hát fontos az, hogy az ő érdekeltségük is megmaradjon, hogy a bajnokok, akik jó eredményt érnek el, hozzájuk vigyék a pontokat, és így azért egy kisebb egyesület is kap esélyt arra, hogy ranglistán előrébb végezzen. Egyébként meggyőződésünk, hogy nálunk, mivel kevés birkózó van, nincs más modell, csak az, hogy a legjobbak lehetőség szerint együtt készüljenek. Volt szerencsém utazni így a világba, szintén a birkózással. A legérdekesebb nekem Irán volt, ahol kétszer is jártam, és van egy amerikai-iráni üzletember barátunk, aki elvitt a szülővárosába, Andimeskbe. Nekem az ott megdöbbentő volt, hogy ez egy 150 ezeres város, és elvittek bennünket egy birkózó klubba, ahol legalább 200 fiatal birkózott, a 6 évestől egészen a felnőttig. Tartottak bemutató meccset a 6-7 évesek, és olyan technikai dolgokat tudtak megcsinálni, amit nálunk még a gyerekek nem is tanulnak. Tehát hihetetlen képzettségük volt, és ebben a városban, ami egyébként Iránban a gréko-román vagy kötött fogású birkózásnak a bölcsője, itt 2500-4000 birkózó birkózik. Tehát körülbelül ezt pontos számot nem tudok, de ez a nagyságrend.
5: A városban.
4: A városban, ami egy 150 ezeres város, és nekünk körülbelül ennyi birkózónk van összesen.
5: Tehát az országban.
4: Az országban. Tehát mi a nagy számok ellen harcolunk, vagy nagy számok törvény ellen is, hogy az a kevés birkózónk, az tényleg a lehető legjobb képzést kapja. És hát nyilván, ha az ember így betekintést nyer más nemzetekbe, akkor tudja, hogy óriási eredmény, amit a magyar birkózó produkálnak ilyen létszámmal. De ez csak úgy fenntartható, hogyha sose bízunk el magunkat, hanem bizony mindig bele kell tenni a munkát, meg bele kell tenni ezt a szervezettséget, mert azt látom, hogy amiben jobbak tudunk lenni ezeknek az országoknál, hogy sokkal szervezettebben megy minden, és hogy kevesebb hibával talál mondjuk a kiválasztásnál. Másik tapasztalatom az, hogy nincs két elit a birkózáson Magyarországon, csak egy, és mindenkit integrálni kell, aki tényleg akar tenni ezért a sportágért, mert minden szakemberünkre szükség van.
5: Pontosan ez a legfontosabb, tehát kicsi, összetartó közösség, és egyszerűen a szűrőn nem esett ki senki. De nem csak gyerek nem esett ki, hanem felnőtt vagy mester, vagy tehát gyakorlatilag akinek valaha szerzett tapasztalatot és van tudása, mikor azt meg kell tartani, mert különben ezt nem tudjuk. És nagyon fontos, hogy egyből kiderült, hogy az egyesületekkel össze kell fogni, nem elvenni tőlük. Azt hinnénk, hogy ez magától értetődő, de egyáltalán nem. Nagyon komoly sportágokban ez nem így van, hanem az akadémia az különálló egyesület, külön indul a bajnoki rendszerekben, és gyakorlatilag hogy mondjam, érdekellentét alakul ki a klubok és az akadémia között. Nálunk pedig ezt kell nyilván megértetni, másrészt meg azt a rendszert, amit Laci említett, megalkotni, hogy ez pont az ellenkező legyen, hogy boldog legyen az egyesületnek az edzője, edzője, hogyha igaz, hogy a szíve csücske az a srác, akit ő, vagy kis csaj, akit ő felnevelt. Lehet
4: ugye pár évig, vagy így akár 4-5 évig
5: is. El kell engednie, ahogy mondta Laci, feladnia, de nem feladnia a reményt, hanem őt Budapestre, ide a Kimbába, és úgy fog visszajönni, hogy eredményeket hoz, és fejlődik, és ha ezt látja egy edző, akkor az egyik szeme, nem, mind a két szeme könnyes, de mind a kettő nevet, mert látja, hogy van értelme a munkájának.
4: Hát ugye a sport az sokszor az egók harca is, és én mindig azt szoktam mondani, hogy igazán eredményt úgy lehet elérni, hogyha az egót azt háttérbe szorítják a résztvevők, és összefognak, és a közös cél érdekében együtt dolgoznak. Illetve a versenyzőknél, vagy a sportolóknál pedig tényleg azt látom, hogy igazán azt tud bajnok lenni, aki hajlandó áldozatokat hozni, és hajlandó azt a rengeteg munkát beletenni. Hiába van tehetség, ha nem párosul ezzel a típusú alázattal, szorgalommal, akkor nem tud bajnok lenni. Tehát nekem ez a meggyőződésem, és most már látunk ugye egy 5 éves periódust, vagy 6-ot, hogy hányan hagyták abba, hiába voltak nagy tehetségek, és hogy kikből lesz igazán bajnok, akik a munkát is beleteszik.
3: Az milyen, amikor egy tehetséges birkózó abba hagyja?
4: Volt sajnos rá példa. Általában a gyerekeknél a fókusz sokszor nem az, hogy ő bajnok akar lenni, hanem elviszi más, vagy egyszerűen nem hajlandó végdolgozni, vagy jön egy sérülés, vagy esetleg a családi háttér. Nem olyan, tehát hogy jó pár nagy tehetség abba hagyta nálunk is, akiből egyébként nagyon, nagyon nagy birkózó lett volna. De ez ilyen, hogy aki nem akar igazán bajnok lenni, csak kicsit, abból valószínűleg nem is lesz.
3: Ugye erről már volt szó, hogy a Kimba felnőtt válogatottnak termeli a birkózókat, neveli a versenyzőket, és ez az elsőleges célja, és a filozófia is elhangzott, hogy gondolkodó birkózó. Mit jelent ez valójában?
4: Ennek a fogalomnak a megalkotása Hegedűs Csaba nevéhez fűződik. Az a gondolkodó birkózó, akinek vannak céljai, ez kitűzi a sportban, tervszerűen készül, és hajlandó, sportszerű és észszerű áldozatot hozni ahhoz, hogy elérje a céljait. Emellett a probléma megoldó képessége az kreatív és magas, és egyfajta intelligenciával oldja meg az ügyeit a szőnyegen is, és a szőnyegen kívül a civil életben is. És nekünk egyébként célunk az, hogy amellett, hogy kreatív, gondolkozó birkózókat neveljünk, hogy egyben olyan jó, igaz magyar fiatalokat is, akik büszkék hazájukra, és büszkén viselik a magyar vágatott mezét, és büszkén éneklik a himnuszt a dobogon. Tehát a nevelésünknek van egy ilyen része is, hogy igenis fontos az, hogy büszkék legyünk arra, hogy ezt a nemzetet képviseljük.
5: Így van, ez nagyon fontos, hogy programok is, tehát nem csak szavakban, tehát most ez nagyon jól hangzik, de olyan programokkal, olyan múzeumlátogatástól kezdve mozi, Laci jobban tudja, kulturális
4: kiállítás,
5: önmagában a Kimbában kiállítások tömege.
4: Most voltak ugye, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy volt egy Kozma István emlékkiállításunk, ahol a japán barátjával való kapcsolatát mutattuk be, ők leveleztek egymással, 33 levelet kaptunk vissza Japánból. Yamamoto Takao-nak hívták az úriembert, aki Kozma Istvánnal a Tokiói olimpián ismerkedett meg, és utána kezdtek el levelezni, és megtanult magyarul Kozma kedvéért, és egyután magyarul leveleztek, megtanult a magyar himnuszt elénekelni, van is róla felvétel, és verseket fordított japánra magyarról, és az ő lánya ezeket a leveleket visszaadta nekünk, és ebből csináltunk egy nagyon szép felemelő kiállítást, egy film is készült egyébként erről, ami a YouTube csatornánkon megnézhető bárkinek, de például Nyiba mester Németh Sándor tartott nekünk rendkívüli irodalomórát gyerekeknek, voltak képzőművészeti kiállítások, ezek a gyerekek nagyon elfoglaltak egyébként, és beosztással élnek a tanulás és a versenyzés, edzések mellett, de próbáljuk nekik kinyitni a világot, meg hogy egy olyan környezet vegye őket körbe, ami a jóra neveli őket, fegyelemre, szorgalomra, kitartásra és a másik tiszteletére.
5: Csak egy mondat. Tehát most nem egy lukba kell mennie valakinek edzenie látástól vakulásig, hanem egy csodálatos intézménybe, ahol mondjuk a fősétel a lépcsőn, akkor megnézheti a már említett eddig egyetlen kétszeres magyar olimpiai bajnok és egy japán cselgáncs mester, ugye cselgáncsozó volt eredetileg az említett úr, egy igen felemelő kapcsolatát. Tehát gondoljunk egy picit bele egy tizenéves srácra, hogy milyen hatással lehet az, hogy ez van a környezetében, és gyakorlatilag tálcán kínálva. Tehát amit mond Laci, hogy persze elfoglalt meg, hát egy tizenéves honnan tudná, hogy honnan kell az értékeket kapni, persze jó esetben kapja a szüleitől, az edzőitől, stb. De ilyen szerintem nem nagyon van máshol, és visszagondolok saját magamra, hogy mi lett volna, ha persze nem volt borzalmas az élete, nem erről beszélgetek, csak az, hogy nézd meg, tessék, ilyenek is vannak, ilyen kapcsolatok vannak az életben mondjuk. Ilyen, tehát szerintem eszeveszett felemelő bajnokok fala.
4: Igen, hát
5: a minden napot mész el, a mesteredzők.
3: Fel akarsz kerülni nyilván.
5: Fel akarsz kerülni, mesteredzők. Ott, azok is ott vannak. Tehát szerintem ez olyan inspiráció, hogy az nem igaz. A Hall of Fame tagok zászlója fennlobog az edzőterembe. Hát mi az, ami nagyobb példát adna és célt egy fiatal sportolónak, mint ez? Minden nap látja.
4: Tehát a példamutatás nagyon fontos, és ezt ők megkapják ott, meg hát húsvér világbajnokok veszik őket körbe, Európa bajnokok, remek birkózók, tehát ez az ő integrálásuk is sikerült, tehát nagyon sok visszavonult birkózó dolgozik nálunk fő vagy másodállásban, edzőként, sportvezetőként, tehát tulajdonképpen Kimbára azt mondjuk, és azt gondolom talán nem túlzás, hogy ez a magyar birkózás szentélye, abból a szempontból, hogy több mint egy akadémia, mert egyfajta olyan kulturális közegbe helyezi a birkózást, ami méltó ehhez a sportákhoz, és megemlékezik a nagy bajnokairól. Szoktuk mondani, hogy mi a kultúrát a magyar sport részének tekintjük, és így is működünk.
3: Volt szó az előbb itt a tanulásról is. Tanulás és sportolás összeegyeztetése nyilván a fiataloknál lesz kulcskérdés. Mennyire feladata ez a Kimbának, hogy ebben segítse a sportolókat, akár az iskolákkal együttműködve?
4: Segítünk, tehát egyrészt vannak nevelő tanáraink, akiket a gyerekek mellett megfogadunk, és ők azért fontos az életpályamodellben, hogy a gyerekek lehetőleg jó eredményeket érjenek el az iskolába. Bukásaink nincsenek, tehát eleve a korrepetíciók kapcsán azt gondolom, hogy ez nem probléma. Nyilván az a tapasztalatunk egyébként, hogy az elején nagyon sok iskolát megengedtünk, de azért aki igazán birkózó akar lenni, annak az ideális egy sportgimnázium. Tehát, mert ott sokkal rugalmasabb a tanrend, de emellett, ha valaki más iskolába szeretne menni, akkor azt is megengedjük. Úgyhogy, és fontos az, hogy a gyereket próbáljuk arra is ösztökélni, hogy menjenek el a testnevelési egyetemre, lehetőleg testnevelés tanárnak, ugyanis később visszamennek egy iskolába tanítani, és ezt a sportágat egyben oktatják, akkor nagyon sok olyan műhely alakulhat ki, ahol az utánpótlásunkat nyilván meg tudjuk szerezni, és jó folyamatok vannak, mert egyre többen jelentkeznek edzői szakokra is, illetve testnevelő tanárnak is. Tehát önképpen ez egy nagyon-nagyon hosszú távú folyamat, ahol, hogyha jók a döntések, akkor 5-10-15-20 év múlva vannak ennek eredményei, ha pedig rosszak a döntések, akkor ennyi idő után történik az a típusú leépülés, amit sajnos látunk Európában, nagyon-nagyon sok országban és a szomszédos országokban is jellemzően.
3: Erről Lőrinc Tamás is beszélt itt 2-3 adással ezelőtt a TF-nek a fontosságáról, az
5: edzőképzésről. Pontosan így van, és talán nem akarok hülyeséget mondani, hogy talán most van a legtöbb birkózó, akár edzőképzésen, ugye?
3: Igen,
5: tehát
3: igen.
5: Akkor jól emlékszem. És akkor Lőrinc Tamás, ugye, aki szakmai igazgatója, most nem tudom, hogy volt, vagy most, hát, ugye, most mi a státusza, de ha már a példák nem volt.
3: Jól átkanyarodhatunk a következő témára.
4: Igen, tehát a Tamás ugye olimpiai bajnokként jött hozzánk, együtt dolgoztunk 4 évet, nagyon büszke vagyok rá, hogy megismerhettem. Kicsit bele is tudtam pillantani azokba a finomságokba, apróságokba, ami az olimpiai bajnoki címéhez kellettek, mert nagyon sok minden kell ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen. És hát a Tamás megállta a helyét nálunk abszolút, és azt gondolom, hogy elnökként is remek vezetője lesz a sportágnak, de tulajdonképpen a szakmai munkát ő irányítja, vagy irányította Kimbában, most még egy fél évig ezt társadalmi munkába elvállalta. Egyébként maga az elnöki poszt az összeférhetetlen, tehát meg kellett szüntetni a jogviszonyát nálunk, miután megválasztották elnöknek. Az MBS alapszabályából jön egyébként.
5: Olimpiai világ és négyszeres Európa bajnok 15 év alatt 15 világversenyes érem. Csak ez kiegészítésképpen. Tehát ilyen emberről beszélgettünk. Tehát
3: sőt, is láthatják ott a fiatalok. Gondoljuk
5: bele, hogy ezt az embert látják minden egyes nap, látták a srácok, és most is látják még, és ezután is fogják természetesen.
4: Sőt be is áll birkózni. Mondta Tomi, most már egyre fiatalabbakhoz, de
5: oda 6 évesek.
4: Nem azért nem ott, mert tudom, 14
5: fölött nem kezdődik, nem kezdődik meg az akadémiai képzés.
4: És a Tomi egy teljesen normális ember amúgy, tehát én azt gondolom, hogy mindenki kedveli a birkózásba, tehát ő, neki semmilyen úgymond sztárlőrje nincsen, normális ember maradt, és szerintem ez is egy példa, hogy úgy is lehet valaki bajnok.
5: Ez a legfontosabb egyébként, sportújságíróként azt mondani, hogy kb. 5 millió sportolót ismerek, és nagyon ritka az, aki ilyen eredményeket, amiket most felsoroltunk, és ezek után is normális ember, hogy mert ennél több nem kell. És Tominál még az is, hogy letesszük a Marsra, és ott is feltalálja magát. Tehát nem volt még olyan szituáció, amit teljesen idegennek gondolnánk, ahol ő ne találná meg azonnal az ott lévőkkel a kontaktust és a szót. Szóval ez viszont tanulhatatlan, az biztos.
3: Szövetségelnökeként folytatja ugye a munkáját, gyanítom ebből, hogy a közös munka a szövetség és a Kimba között nem lesz nehéz, de mégis milyen ez a közös munka, akár gazdasági, akár szakmai, vagy bármilyen más szinten?
4: Szerintem ideális. Ugye láttunk olyan példát, amikor nem voltak jó viszonyban szövetségek akadémiákkal, szerintem az nagyon kontraproduktív. Az egy mondatba kitérnék az előző elnök úr, Németh Szilárd elnök úr szerepére, aki tényleg egy olyan egységet hozott létre a birkózásba, amit most azt gondolom Tamás folytat, és tényleg a vezetésben azt kell mondanom, hogy az ügyért dolgozunk. Van egy kedvenc bibliai idézetem, és talán ez is egy nekem egy vezérfonal, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki viszont megalázza magát, az felmagasztaltatik. Tehát a sportban ez nagyon igaz, hogy az egókat a vezetésnek is azt gondolom, hogy sikerült háttérbe szorítani, és egy ügyért dolgozunk alázattal, de ez a sportolókra is igaz, hogyha így dolgoznak, akkor tudnak eredményesek lenni. Ugye közös a vezetés, nagyon sok olyan szabály van, amit egy szövetség tud meghozni, ami támogatja az akadémiát, és ugyanígy az akadémia is nem akar egy önálló vár lenni a sportágon belül, hanem egy olyan szövetség, egy olyan szövetséges, aki a birkózás érdekeiért dolgozik, és nyilván azért a célokat alapvetően egy szövetség tudja meghatározni. Én magunkat inkább egy olyan okos szolgáló lánynak tartom, aki szintén a birkózásért dolgozik. A másik fontos dolog azért a finanszírozás, tehát az akadémiával a birkózás lehetőségei gyakorlatilag megduplázódtak, tehát mi nem a szövetség keretéből kaptunk soha forrást, hanem külön delegáltan erre a célra az államtól, és számos szakember így tudott tisztességes jövedelemhez jutni, illetve talán sikerült egy olyan életpályamodellt kialakítanunk a birkózók számára is, hogy most már azért egy fiatalnak komoly, anyagilag is egy komoly elismerést tud szerezni, hogyha nemzetközi szinten is eredményes, nagyon sokféle csatornában. Mi is adunk ösztöndíjakat, van számos állami ösztöndíj, vannak jutalmak, illetve aki vállalja a sportszázadban a honvédséggel járó feladatokat, az még pluszban egy komoly jövedelemhez jut. Tehát most már azért a fiatalokat könnyebb talán bent tartani a sportban, mert egy olyan anyagi érdekeltséget is sikerült megteremtenünk közösen, ami lehetővé teszi, hogy nem kelljen abba hagyniuk 18 évesen, ha tehetségesek a sportágat.
3: Süle Lászlónak köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és további sikeres munkát, sikeres folytatást kívánunk a Kimbának, a Kimbánál, és Deák Zsigmondnak is köszönjük, hogy ma is itt volt velünk, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, két hét múlva folytatjuk, viszont hallásra.
2: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!
7: Körkapcsolás minden nap 18 órától.
8: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Ellenfeleket kapott a Ferencváros az Európa Liga főtábláján, már csaknem 550 halottja van a nepáli áradásnak, néhány napra visszatér a kánikula. Ötvös Árin vagyok, jönnek a részletek.
7: Sporthírek.
9: Az AC Milannal és a Juventusszal is találkozik idegenben a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga főtábláján. Az FTC hazai pályán a cseh Viktória Pilsennel, a szlovén Celjével és a portugál Torrenssel csap össze, míg idegenben a skót Celtic, a lengyel Lepoznány és a német Hoffenheim otthonában lép pályára. Az alapszakasz szeptember 16-án rajtol majd. Mind az öt magyar egység döntőbe jutott ma délelőtt a Poznánban zajló kajakkenu világbajnokságon. A férfi kajakosok király számában 1000 méteren egyesben a címvédő Kopasz Bálint második lett középfutamában, így bejutott a fináléba. Szintén olimpiai számban női kajak egyes 500 méteren Csikós Zsóka. Továbbá három kenus egység is ott lesz a fináléban, 500 méteren egyesben a nőknél Kis Ágnes, a férfiaknál Fejes Dániel biztosította a helyét a döntőben, ahogy a középfutamát megnyerő Opavszki Réka, Horányi Dóra kettős 200 méteren. Kolesár Mihály és Szép Balázs is döntőbe jutott ma délelőtt az öttusázók Kínában zajló világbajnokságán. Kolesár az első elődöntőben szerepelt, ahonnan az első 9 helyezett került a fináléba. A második elődöntőben a VB bronzérmes Szép Balázs végig kiegyensúlyozottan teljesített, és végül a 6. helyen került a döntőbe.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Már csaknem 550 halálos áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett. A humanitárius szállítmányok célba jutását jelentősen nehezíti, hogy a helyiek további áradástól tartanak. Utóbbi miatt a mentést is felfüggesztették. A több száz eltűnt között 3 magyar van. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatali nyomozati elnök helyettesé Tasnádi Katalin a központi nyomozófűgyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Magyar Péter visszautasítja, hogy a Tisza paktumot kötött volna a Fidesszel arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök azt mondta, hogy amennyiben az országgyűlés Tiszás többsége nem szavazta volna meg Unger Annát az MVVH elnökének, akkor lehet, hogy örökre lekerül a napirendről a hivatal működése. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Az oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Lannert Judit megjegyezte, az új tanév előtt már most lehetőség van arra, hogy a tanárok, tanítók felkészülhessenek a feladatra, és tudják, mit kell tenniük, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi Város projekt ügyében. A tárca közölte, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján költségvetési csalás, hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás, továbbá hanyagkezelés és hamis magánokirat felhasználás vétségének gyanúja vetődött fel. Az Orbán kormány 2016-ban és 2017-ben összesen csaknem 25 milliárd forint támogatást biztosított az FTC-nek a Népligeti sporttelep fejlesztésére. De a Fradi Város a támogatás ellenére nem épült meg.
7: Közlekedés.
9: Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán Monornál baleset történt, a 34-es kilométernél csak a külső sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
7: Időjárás.
9: Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. Éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a három pontos. A Nemzeti Sport Rádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ez itt a három pontos podcast, és egy igazán érdekes időszak van most a magyar kosárlabdában, ugyanis a női válogatottunk nem sokára megkezdi világbajnoki szereplését, a férfi csapat pedig világbajnoki selejtezőt nyert tegnap. Én Korsos Kristóf vagyok, a mai adásban pedig Horthy Dórával, korábbi válogatott játékossal, szakértőnkkel beszélgetek. Szia Dóri, hát első körben akkor kezdjük talán a férfi mérkőzéssel, azzal, ami tegnap történt. Mennyire volt ez meggyőző, mondjuk a várakozásokhoz képest mennyire volt extra teljesítmény szerinted?
11: Szia Kristóf, én is üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon jó volt a tegnapi mérkőzés, egyből belecsapunk, nekem nagyon tetszett. Nyilván az első fél idő az még kicsit ilyen döcögősebb volt, de nekem alapvetően most nagyon tetszik, amit az elmúlt mérkőzéseken a férfi válogatottunk mutat.
10: Ugye egészen pontosan a világbajnoki selejtezők második körét kezdte most meg a csapat, Észtországot 85-67-re sikerült legyőzni, és azért voltak olyan előzmények a mérkőzés előtt, amik azért, hát amiktől azt vártuk, hogy jó irányba haladhatnak majd a dolgok. Az egyik ilyen volt ugye nyilván Rivers visszatérése, ugye légiós játékosunk az előző ablakban nem tudta vállalni válogatott szereplést. Ugye érdekes volt a szerepe, nem tudom, te mit gondolsz róla, mert ugye csereként játszott csak ezúttal, ő általában ugye kezdő, mert hogy azért nincs még annyira jó fizikai állapotban, viszont így is 18.8 lepattanó a padról, szóval azért ez mégiscsak más, amikor ő is ott van.
11: Hát én már említettem korábban is itt a podcastben, hogy tényleg az elmúlt időszak, de ez az elmúlt időszak, ez akár egy 10 éves ablakot is jelent, a legextrább légiósunk, hát ugye nem magyar születésű játékosunk, ahogy ő szépen beilleszkedett ebbe a csapatban, ahogy akar jönni ezekre a válogatott eseményekre, és tényleg utána azok, amit letesz az asztalra, illetve a pályára, teljesítmény. Szerintem nagyon-nagyon jó játékos. Nyilván én személyesen nem ismerem, de csak jókat hallok azoktól a játékosoktól, akik vele együtt játszanak, és nyilván ez a hozzáállás is kell. És tényleg egy olyan stabilitást ad a csapatnak mind a két oldalon, akár támadó, akár védő oldalon, hogy bár ahogy említetted, nem volt kezdő, de tényleg az alapember ennek a válogatottnak. Én nagyon örülök neki, hogy ő itt a válogatottba játszik.
10: Céloztál arra, hogy nem kezdtük jól a meccset, és egy picit azért ezt bontsuk ki, mert nekem azért érdekes ez, mert nem is tudom, nagyjából ugye a második negyed közepétől teljesen másképp játszott a válogatott, mint a meccs elején, és ahogy ott interjúztam a meccs után a játékosokkal, most már nem emlékszem, hogy Lukács Norbi vagy Perzoli mondta-e, de valamelyikük azt mondta, hogy ezzel kalkuláltak, erre számítottak, hogy az eleje az ideges lesz, az eleje az nem úgy fog menni, és itt ez volt a kulcs, hogy ezen túllendülni, hogy ez amúgy mennyire gyakori vagy te, amikor játszottál, voltak-e ilyen meccsek, ahol akár előre úgy számoltál, hogy lehet, hogy a kezdés az nem lesz a legjobb, de onnan kell majd tudni váltani.
11: Hát igen, nyilván itt amelyik ellenfélről van szó, tehát vannak olyan csapatok, akikről mondjuk köztudott, hogy tudnak hozni egy erős első félidőt, akárhol játszanak, tudnak nagyon magas szinten koncentráltan kezdeni, de alapvetően akár egy egész meccset nézve azért föl lehet őket őrölni. Ugye játszottak egy felkészülési meccset az osztrákokkal a magyar fiúk, és azért az egy 30 pontos vereség lett végül, vagy győzelem, 30 ponttal verték, igen, az osztrákokat. Csak kicsit olyan lapos volt már ennek a meccsnek a vége. Én kim voltam egyébként, személyesen megnéztem őket, és kicsit már olyan fásult volt a vége. Nagyon sokszor szoktam azt mondani, hogy ezt sokszor, ahogy abba hagysz egy mérkőzést, a következő meccset úgy kezded, nyilván ez egy gyengébb képességű osztrák csapat volt, azért az észtek nem véletlenül vannak itt ebben a kvalifikációs sorozatban, úgyhogy azért egy jó csapatról beszélhetünk, fizikálisan nagyok, erősek, és tényleg az ész kosárlabda is most, ők is úgy, ahogy rengeteg más európai ország, ők is nagyon sokat fejlődtek az elmúlt időben.
10: Egy pár játékosunkat még kiemelném, egyrészt Benke Szilárdot, amiatt, hogy ő is azért műtét után tért vissza, és most már kezdő volt. Igen. Bár olyan sokat nem vállalt, tehát 5 dobása volt az egész meccsen, ezek közül egy jó tripla, hogy egyrészt róla mit gondolsz, másrészt meg Gasper Okorn, amikor szintén a meccs után beszéltem vele, ő kiemelte, hogy azért, hogyha ezt még mellé tesszük, mármint az eredmény mellé, hogy Benkinek csak 5 rádobás volt Golomán, mezőny kosár, vagy hát mezőny dobás nélkül zárta a meccset 4 lepattanóval, viszont védekezésben beletette, amit kellett, szóval hogy mindezek ellenére ez ennyire nagy arányú győzelem lett, hogy ezt hogy érdemes szerinted így rögzítenünk, mennyire volt ez extra ebből a szempontból?
11: Igen. Azért, hogyha tehát nagyon kevésszer van szerintem olyan, hogy minden kulcsjátékosnak kijön egyszerre a lépés. Nyilván most egy válogatottról beszélünk, ahol az ország 12 legjobbja játszik. Tehát olyan biztos, hogy nem lesz, hogy mind a 12-en, vagy illetve akik pályára lépnek, ők extrán fognak tudni játszani. Úgyhogy nyilván a következő meccsen lehet, hogy majd a Gyuri vagy a Szili tud akár pontban, vagy másban előrelépni. A Szili szerepének én nagyon örülök, játszott még a férjemmel együtt Zalaegerszegen, csak akkor ő még nagyon fiatal volt. Nagyon, azért ő is egy olyan ikonja most már ennek a válogatottnak, hogy ha ki is marad sérülés miatt, utána visszajön, és egyből ott van a kezdőben, és tudja, hogyha neki csak 5 dobást kell vállalnia, akkor nem fog erőlködni. Ugye a fiúk is nagyon jól ismerik, úgyhogy én nagyon örültem a Szilinek a visszatérésének. Viszont ugye azt is arról is tudunk már beszélni, hogy itt is elindult a fiúknál ez a fiatalítás. Ugye most már Vincent Valerio is csapatban van, rotációban van, egyre többet játszik, úgyhogy ez a része is, hogyha a Szilit már kicsit arról az oldalról említjük, hogy az idősebb, rutinosabb játékos, ugyanúgy jönnek a fiatalok, és nagyon jól teljesítenek. Úgyhogy szerintem most nagyon rendben van ez a férfi válogatott. A Norbival ugye csinálta tegnap az interjút a meccs végén, és feltetted ezt a kérdést, hogy visszavágó? Talán azt kérdeztem, hogy a észtek elleni visszavágó.
10: Hát, hogy ezek után nyerhető az idegenbeli meccs is ellenük. Igen,
11: és annyira tetszett a Norbinak a válasza, hogy a következő meccsre, mert bár tudom, hogy ez a sportolóknál egy kicsit, sok esetben már ilyen elcsépeltnek hangzik ez a válasz, viszont én azt gondolom, hogy tényleg csak az utolsó egy-két meccsen kell arra koncentrálni már, hogy milyen pontkülönbségek, mi várható, nem szabad annyira előre menni, ugye most pont ebben a fordulóban a finnek hazai pályán kikaptak a svédektől, azért azt gondolom, hogy ez egy nagy meglepetés volt, úgyhogy tényleg a következő meccsre kell koncentrálni.
10: Igen, én egyébként abból a szempontból vetettem ezt fel, hogy ugye a másik csoportból, akik jöttek ellenfelek, azt a csoportot az észtek nyerték meg. Tehát, hogyha így nézzük, hogy őket sikerült elsőre megverni, az egy nagyon pozitív kezdés.
11: Nagy lépés, igen.
10: De ugyanakkor értem én nyilván, hogy még messze van a visszavágó, szóval értem én, hogy a következőre koncentrálni. Viszont erről még beszélünk, ha már szóba hoztad, hogy az nem meglepetés, hogy a franciák átgázoltak a szlovénokon, nyilván Wembanyama, Gober ott van, elég erős a csapatuk. Viszont az, hogy a svédek megverték a finneket, az mennyire kavarja meg szerinted az egészet, mert innentől kezdve, hát én eddig úgy kalkuláltam, hogy mondjuk 4 csapat játszik az egy még harmadik helyet, ugye továbbítást jelentő harmadik helyért, így viszont, hogy a finnek sem nyertek, így mondhatjuk azt, hogy 5 csapat játszik 2 továbbjutó helyért?
11: Igen.
10: És ez mennyivel jobb nekünk, hogy így van? Ez kérdés.
11: Hát ez egy jó kérdés. Az a baj, hogy én tényleg ebbe a, nem tudom, hogy olyan edzőim voltak mindig, akik ezt belénk verték ezeket a következő meccsre, és hogy majd ők számolnak, hogyha arról van szó. Úgyhogy én nem vagyok ez a nagy számolós, meg kinek kit kell megvernie ember. Viszont ugye, ahogy mi is elkaptuk a finneket, az első fordulóban, igen, ha jól emlékszem, az is akkor meglepetés volt, viszont most már azért, hogyha többen is meg tudják verni a finneket, nem biztos, hogy ez akkora meglepetés, viszont a másik oldalról a finnek ilyenkor észhez térnek, és akkor egy bomba erős ellenfelet meg tudnak akár verni idegenbe is. Tehát szerintem most már elmondható, hogy így az európai mezőny szűkül talán, tehát hogy nincsenek már olyan nagy különbségek, és mondjuk nyilván ezeket kosárlabda szerető embereknek tök jó nézni, hogy nincsenek már azért ezek a 20-30 pontos győzelmek, vereségek, és tényleg ilyen meglepetések is jöhetnek. Nyilván a mi szempontunkból minél kevesebb meglepetés, minél jobb játék, de nagyon nehéz tényleg erről most beszélni, hogy mi várható, és mi lesz a VB kvalifikáció vége.
10: Na akkor én azzal zárnám itt a férfi blokkot, hogy abban azért bízhatunk, szerintem az egy jó dolog, hogy mondjuk a svédeknél most jelenleg ott van Pelle Larsson, aki egy NBA játékos, és dobott is 31 pontot tegnap, viszont amikor mi játszunk majd a svédekkel, akkor meg már Amerikában lesz, tehát vele nem kell számolnunk, úgyhogy ez még akár kedvezően is alakulhat a számunkra. Bízzunk ezekben is, viszont folytassuk még a nőkkel, mert az adás második felét azt mindenképp rájuk szerettük volna szentelni, mert hogy jövő héten világbajnokságon szerepel a női kosárlabda válogatott, ugye 28 év után történik ez meg. Hát nem tudom, hogy beszéltél-e bárkivel a csapat környékéről, csak abból a szempontból, hogy milyen érzés lehet most várni ezt a VB-t, ami tényleg ennek a generációnak egy abszolút első élménye lesz.
11: Hát ez nagyon, ez szerintem óriási dolog, még most is, hogy ugye az előbb, ahogy kimondtad, még mindig olyan jó hallani, hogy az ember mosolyog, hogy ú, de jó, hogy világbajnokságra megyünk, úgyhogy a lányok is így készülnek. Szerintem már izgatottság van, most már ugye azért egyre közelebb vagyunk a feldobáshoz. Viszont biztos a másik oldalról már ott van a hosszú felkészülésnek, hogy mikor van már vége, mert ugye azért ez is heteken át készülni egy eseményre, hát fárasztó tud lenni, én is tapasztalatból mondom, de tényleg szerintem így mindenki, aki a magyar kosárlabdát követi, szereti, csinálja, nagyon izgatott, hogy megy a női válogatottunk a VB-re.
10: Beszéljünk akkor a keretről, mert ugye azt tudjuk, hogy 12 fős keret utazik majd a világbajnokságra, és a legfrissebb beszámolók szerint mostanra már 13 főre szűkült a csapat ott az edzőtáborban, ami azt jelenti, hogy most már csak egy játékos fog kiesni. Gyorsan elmondanám a névsort. Ahonina, Studer, Lelik, Barnai, Juhász, Josipovic, Törner, Török, Dúl, Lackó, Kányási, Rátkai és Kisvirág. Hát így elsőre mi az, ami esetleg meglepő számodra? Ugye tegyük azt mellé, ezt még gyorsan kiegészítésképpen, hogy ugye Dombai Réka nem lesz sérülés miatt, Varga Alis szintén megsérült, Dubai Debora pedig már nem válogatott.
11: Igen. Azért ők mind a hárman ott voltak a selejtezőn, ahol ugye kiharcolta a csapat a VB-re jutás. Nekem első körben, ami erről eszembe jut, hogy ugye pont az ő hiányuk miatt egy kicsit így más szerkezetű lesz ez a válogatott ezen a világbajnokságon. Ugye a Dubai is, az Aliz is és a Dombai is, azért ők se nem ezek a picikék, az alacsonyak irányító kategóriába sorolhatók, se nem a magas center posztra. Tehát valahogy kicsit most ez alapján, a 13-as lista alapján én kicsit azt látom, hogy rengeteg alacsonyunk van, jó pár magasunk is, csak ez a hármas poszt, ugye Dubai kiesésével, illetve Dombai is tudott játszani. Ha nagyon merészet álmodunk, akkor még akár Varga Aliszt is be lehet tenni egy hármas posztra, hogy ők ugye gyakorlatilag nem lesznek, úgyhogy most szerintem egy más szerkezetű válogatott láthatunk majd.
10: Hát meg egy dolog, ugye nyilván persze a szerkezet, a másik, ami nekem így eszembe jutott, most ez szubjektív vélemény, de talán Dombai fog a leginkább hiányozni, már csak amiatt is, mert ugye a selejtezőben ott az argentinok ellen, hogyha visszaemlékszel, az volt egy kulcsmeccs, és akkor ő 19 pontot dobott 7-ből 5 triplával, szóval, hogy hogy ki lesz vajon az a játékos, vagy lesz-e olyan, aki ehhez hasonló vagánysággal mondjuk jó százalékkal tud hármasokat dobni. Így bennem ez merült fel hirtelen.
11: Igen, igen, én mellé nyilván én elfogult vagyok Dubajjel, ő is ugye az utolsó meccsen a törökök ellen volt, hogy ő is a három pontoson túlról volt eredményes. Hát a vagánság, a Rátkai Esztibe szerintem abszolút benne van, tehát ő azért nem fog megijedni ezektől a helyzetektől. Ugye Kányási Vera nem volt
10: selejtezőn, igen.
11: Igen, az ő játéka is abszolút olyan, hogy most akár a németek elleni felkészülési meccsen is ő is jól tudott kívülről kosarazni, tényleg több három pontost is tudott dobni, úgyhogy igen, lesznek azért. Szerintem van ugyanúgy ilyen potenciál, amire te gondoltál a Dombai révén ember, aki ezt meg fogja tudni oldani. Nyilván ez egy nagyon nehéz helyzet, főleg azért, hogy ahogy fogjuk a mérkőzéseket játszani, ugye Francia, Nigéria, Korea egymás után, azért az, hogy mi pénteken kezdünk 9-kor a franciákkal, és másnap 2:45-kor már a Nigéria ellen dobják a labdát, azért ez egy nagyon nehéz helyzet lesz.
10: Hát igen, és itt eszembe jut, hogy mondjuk a selejtező kapcsán is lehet, hogy volt egy pici számolgatás akár a játékpercekkel, így a meccsek kapcsán, viszont egy világbajnokságon én azt gondolnám így kívülállóként, hogy ott nincs hova tartalékolni. Ugyanakkor azért ezt tegyük hozzá, hogy a franciák mindenképpen mondjuk érem közelébe érhetnek, tehát ők egy ilyen esélyes csapat, azt mondhatjuk.
11: Bomba erős keresztül.
10: És velük egyébként szerintem. A 23-as EB bronz meccsen találkoztunk még, akkor egy 14 pontos vereség lett a vége, de volt már olyan, hogy legyőztük őket még az 1980-as olimpiai selejtezőben. Ugye Nigériával még sosem játszottunk, afrikai csapatok közül Szenegált győztük le az előselejtezőben, de ugyanakkor ki is kaptunk tőlük egyszer, szóval ebből nem tudom, hogy mit lehet leszűrni. Koreával pedig egyetlen egyszer találkoztunk, hát éppen a legutóbbi VB részvétel alkalmával 98-ban szintén Németországban, akkor legyőztük őket, és most ezt most csak azért mondtam el, hogy olyan ellenfeleink lesznek, akikkel azért nem sűrűn találkozunk, szóval ebből te így mit tudsz leszűrni, ugye vagyis a 4-ből 3 csapat tovább jut, tehát egy győzelem akár jó is lehet.
11: Már lehet, igen, igen. Kicsit én a selejtezőn úgy éreztem, ugye az interjúkból is, amit a szövetségi kapitány adott, meg egyébként a játék alapján is, hogy iszonyatosan felkészültek az első meccsre, a japánokra. Ugye te kim voltál, szerintem te is érezted, ugye? Hogy
10: igen, ezt megerősítem.
11: Igen, ők úgy mentek, hogy azt a meccset hozni kell, és akkor már, hogyha akkor tudunk tovább gondolkozni. És nagyon szépen felkészültek a japánokra. Ugye most ez más helyzet, mert ahogy már beszéltük, ugye a franciákkal játszunk az első meccset, alapvetően ők azért a csoport favoritjai, tehát és tényleg, hogyha megjelenik ott a 12 legjobb játékosról a francia válogatott, akár most egy kicsit lehet, hogy erőset fogalmazok, de akár a torna favoritjai is lehetnek, hiszen az USA-val legutoljára a 24-es párizsi olimpián ők játszották a döntőt, ahol egyetlen egy ponttal kaptak ki.
10: Na ez az.
11: Tehát, igen, tehát én úgy gondolom, hogy nekünk nem a francia csapatot kell megverni. Hogyha ilyenbe gondolkoznak, akkor valószínűleg Nigéria ellen készülnek úgy, hogy azt a meccset hozni kell, és utána nyilván a Koreát. Nem gondolom egyébként, hogy ez két verhetetlen csapat lenne. Nem lesz egyszerű, ahogy te is felsoroltad, nem nagyon szoktunk játszani ilyen csapatokkal. Nyilván Nigériában borzasztóan fizikálisak a játékosok, és a legtöbb játékosuk Európában játszik, tehát nem feltétlenül abban jók csak, hogy ők fizikálisak, futnak, ugranak erősek, hanem azért olyan országban játszanak, mint Olasz, Francia, Törökország, tehát ők már tudják is jól játszani ezt a taktikai kosárlabdát. Nem lesz egyszerű feladat. Főleg ugye azért, mert ahogy én mondtam, hogy kicsit szerkezetileg ezek a vagy alacsonyak vagyunk, vagy túl magasak, tehát azért az szerintem ott fizikálisan nagyon, nagyon rendbe kell majd lenni a csapatnak, hogy tudjunk velük meccsben lenni.
10: Juhász Dorkát emeljük még ki azért, mert ő az a játékosunk, aki egyértelműen a vezére ennek a csapatnak, ráadásul ugye a Galatasaray mellett a Minnesota-ban az NBA-ben is szerepel, és most Amerikából engedték el. Ez mennyire sajátos helyzet, hogy konkrétan a teljes WNBA szezon most két hétre leáll, mert hogy világbajnokság van, az amerikai csapattal is eljönnek a legnagyobb sztárok, de azért nagyon érdekes, mert pont az alapszakasz utolsó heteiben vagyunk már ott a tengeren túlon, szóval pont a rájátszás előtt bejön egy ilyen, azért ez nagyon szokatlan, nem?
11: Igen, szokatlan. Viszont mi ugye a magyar ligát figyelve az elmúlt években, azért itt is már voltak olyan szünetek, csürték itt, csavarták a versenyrendszert. Ugye a 3-3-as VB miatt volt, hogy felfüggesztették pont ugyanígy a rájátszás előtt. Szóval azt gondolom, hogy nekünk, magyaroknak ez annyira nem újdonság. Nyilván a női NBA szerintem készült erre, tudta, hogy ez lesz. Viszont Dorkára kicsit kitérve, azért ő már többször bizonyította, hogy ő olyan, tényleg egy olyan jó játékos, hogy neki nem okoz pontot, gondot az, hogy mondjuk két nappal a verseny előtt Isztambulba beesett a válogatotthoz. Ugye
10: és kezdett egy 35 pontos meccsen, igen.
11: Igen.
10: Úgyhogy tényleg nem okozott gondot.
11: Úgyhogy

0: a négy közé jutásért, úgyhogy ebből a szempontból is akár érdekessé válhat nekünk ez a világbajnokság.
1: Na várj, még ne szaradj ennyire előre, egyébként záró témánál vagyunk, de ezt még én is szerettem volna bedobni, hogy ugye, hogyha második vagy harmadik helyen jutunk tovább, akkor az A csoport második vagy harmadikjával találkozunk, ha feltételezzük, hogy ott a spanyolok nyerik azt a négyest, akkor Németország vagy Japán lehet még első körben ellenfél, és lehet, hogy naív vagyok, de szerintem mindkét csapat verhető nekünk, nem? Hogyha esetleg így alakul.
0: Hát igen, ugye most játszottunk a németekkel két felkészülési mérkőzést, a másodikat megnyertük. Nyilván nekik is még volt hiányzójuk, ugye nekünk is volt hiányzunk, az előbb említett Juhász Dorka. Viszont ha Japánban gondolkozunk, azért az elmúlt meccseket mindig nagyon szépen lehoztuk Japán ellen. Én azt gondolom, hogy ő nekünk nem egy mumus, hanem egy ilyen kifejezetten játszunk Japán ellen, mert ott a lányoknak szerintem megvan már a kellő önbizalma, és egyébként, ahogy mondtad, szerintem egy német se vállalhatatlan. Tehát azért voltam egy kicsit ilyen túlzásban, hogy már előre mentem a négybejutásért USA ellen, mert azt gondolom, hogy lehet, hogyha tudjuk a csoportot hozni, akkor utána tudunk egy olyan akár mentális flowba kerülni, hogy miért ne tudnánk tovább jutni.
1: Na akkor azt kívánjuk a magyar válogatottnak, hogy a csoportkör után is játszon még mérkőzéseket. Jövő héten kezdődik a világbajnokság, az M4 Sporton minden mérkőzést közvetítünk. Dóri, köszönöm szépen, hogy ezt átbeszéltük. Mindenkinek jó hétvégét kívánok, viszont hallásra.
2: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazin.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: garázsban. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: A mikrofonnál Elpap István szerkesztő kollégám Jó András nevében szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Rendkívül sűrű délutánunk lesz, megyünk majd Poznányba a kajakkenu VB-re, nyilván bőségesen foglalkozunk a Ferencvárossal, amely megkapta a beosztását, már tudjuk, kivel játszik majd az Európa Liga alapszakaszában, de mindenek előtt irány Isztambul, hiszen elkezdődött a magyar női röplabda válogatott Szlovénia elleni mérkőzése. Virányi Zsoltot kapcsoljuk.
3: Szia Pisti, köszöntöm a hallgatókat. Olyannyira elkezdődött, hogy már 2-0-ra vezetett a magyar női röplabda válogatott utolsó EB csoportmeccsén, hiszen tegnap egy 176 perces, majdnem 3 órás thrillerben a lettek 3-2-re legyőzték a magyarokat, a lettek és a magyarok kiestek ebből a csoportból, pontosabban nem jutott egyik válogatott se a legjobb 16 közé, ezt a célt nem sikerült elérnünk, ami egy kisebb fajta bravúr lett volna, de hát az egy győzelem az a minimális elvárás volt ettől a roppant fiatal csapattal, most meg Kis Lilla ott a hálónál ráüti a szlovén kezekre, a blokkoló kezekre a labdát, onnan kipattan, és így 3-2-re már vezetünk. Lilla, a Vasas 20 éves játékosa mehet nyitni, aki az elmúlt két meccsen egyébként egy kicsit haloványabb volt, de az egész nyáron a csapat egyik legjobbja, Kis Lilla, aki még, ahogy mondtam, csak 20 éves, és még egy statisztika gyorsan itt az elején, 2014 májusában győztük le, miközben sajnos Kis Lilla úgy tűnt, hogy hosszúra és szélesre nyitott egész pontosan, és aztán azt mondják, hogy tényleg jól látta, marad a döntetlen, nem megyünk el 2 ponttal 4-2-re, szóval 14 májusában egy barátságos meccsen vertük meg őket idegenben 3-2-re, amúgy 8 meccsből 6-ot ők nyertek, és egyszer egy barátságosan csak 4 játszma volt, akkor 2-2 lett. Egy szó, mint számos Kumpalisz, de centerpontja lehetett volna, ha Milosics nem fogadja, nem védekezik jól, de jól tette, és aztán egy ejtés Bozóki Szedmák Lékától, 4-3-as magyar vezetésnél, adom vissza a szót a stúdión a Budapestre.
2: Köszönjük szépen, megyünk majd vissza természetesen röplabdára is, bár most itt az első órában a kajak lesz a fő vezérfonal. Na de mindenek előtt Fradi, Borbala Bencét köszöntöm, a Nemzeti Sport labdarúgó rovatának kiváló szakíróját. Szervusz Bence, rengeteg minden történt az elmúlt fél napban, hát mindenek előtt a Fradi a Trabzonsport agyonverve feljutott az Európa Liga főtáblájára, vagy a liga szakaszába. Azóta sorsoltak is, megkapta a Fradi, hogy ki az a 8 csapat, aki ellen majd játszani fog, viszont közben meg a belügyminisztérium meg feljelentést tett a klub ellen a Fradiváros projekt 25 milliárdos állami támogatásának felhasználása ügyében, ami miatt nyilván kevésbé boldogok az Üllői úton, mint amilyen boldogok tegnap este voltak. De most menjünk vissza a pályára. Mit szóltál ez a 4-0-hoz? Ez előzetesen mennyire volt benne a levegőben? Szia!
4: Sziasztok! Jó napot kívánok! Igen, hát finoman fogalmazva is zajlik az élet a Fradinál. De hát a tegnap este azért mély nyomot hagyott szerintem mindenkiben, aki ott volt a Grupa Marénában. Egészen különleges este volt, leszámítva azt, ugye, hogy azért török szurkolók nem lehettek, úgyhogy azért velük nem kellett harcba szállni, de önmagában a török csapat ilyen mértékű kiütése azért nagy meglepetés volt szerintem még Borbély Balázsék számára is. De hát jól játszott a csapat, és hát a első kiállítás is abszolút jogos volt, tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy játékvezetői segítséggel jutott volna előnyhöz a Fradi. Éppen néhány perccel ezelőtt beszéltem Mariano Gómezzel a sorsolásról, de kérdeztem, hogy van a lába, hát azért még sajog neki rendesen. Nyilván meccs után pihent meg neki az a rugás, amit a bokája fölé kapott, de azért rendben lesz, azt mondta.
2: Hát remélhetőleg, mert szükség is lesz rá. Csak a rendkedvéért az olasz Juventus, a cseh Viktoria Pilsen, a szlovén Celje és a portugál Torrense ellen játszik idehaza majd a Ferencváros. Ugye az első fordulót szeptember 16-17-én játsszák. Idegenben pedig az AC Milán, a skót Celtic, a lengyel Lech Poznan és a német Hoffenheim. Vannak igazi nagy halak, és vannak régi ismerősök is a 8 csapat között. Hogyan értékeled, vagy a Ferencvárosnál hogyan értékelik ezt a sorsolást?
4: Most már tudom mondani nagyjából azt, hogy a Ferencvárosnál hogyan értékelik, mert a sorsolás óta beszéltem az említett Mariano Gómezzel, Kaduval, Christopher Zakariessennel is, utóbbi egyébként éppen a Városligetben sétált a családjával a sorsolás időpontjába, úgyhogy tőlem tudta meg a 8 riválist, és hát a reakciója az nagyjából annyi volt elsőre, hogy wow. Nagyon örült a két olasz óriásnak, a Juventus ellen azért hazai pályán biztos, hogy nagy élmény lesz játszani, de a San Siroba azért nem minden nap jut el az ember. Úgyhogy ez a két mérkőzés mind a három játékos számára egyébként különlegesnek ígérkezik. Mariano Gomez egyébként még a Celtic elleni idegenbeli mérkőzést emelte ki, ő azt várja személy szerint a legjobban. Ő nem játszott még ott soha, a Fradi ugye már megjárta azért Bajnokok Ligája selejtezőn is, szép eredményt ért el ráadásul. Ott Mariano Gomez még nem játszott, és ő nagyon kíváncsi, sokat hallott az ottani hangulatról, úgyhogy azért mindenki örült a nagy csapatoknak, és egyáltalán nem az volt a reakció, hogy azért lehetett volna ennél könnyebb is, sőt szerintük az első kalapból a két lehető legizgalmasabb, legjobb ellenfelet kapta a Ferencváros.
2: Na viszont már hozzászokott az ilyen ellenfelekhez, szerintem különösebben aggódnivaló nincs, 24-ben meg be lehet jutni, és az már akkor tavaszi folytatást jelent.
4: Igen, nem is aggódtak. Christopher Zakariasen általában higgadtan értékel, de most se úgy futott neki ennek a nyolcasnak, mikor szembesült vele, hogy azért ezek olyan nagy csapatok, hogy meg kell majd hunyászkodni a Ferencvárosnak, szó sincs róla, szerinte még a Juventus ellen odahaza is lehet ilyen játékkal, különösen a Fradinak bármilyen esélye a győzelemre, de még az AC Milan ellen idegenben is, úgyhogy azért tényleg úgy van vele a mostani csapat, hogy az eddigi négy selejtező fordulóban körben azért bizonyította, hogy nem véletlenül jutott el idáig, ha véletlenül nem is nagyon lehet, úgyhogy tényleg úgy vannak vele, hogy azért itt majd lehet szépen még pontokat gyűjteni. Érdekesség az egyébként, ez pont az előbb jutott eszembe, hogy a portugál másodosztályú csapat ugye azért kuriózumnak számít, hiszen kupa győzelemmel jutottak el egészen idáig, és ha jól emlékszem, de majd már hívtam is egyébként a korábbi videótól játékos Topira ott játszik, úgyhogy lesz még itt is egy ilyen magyar szál. Ugye ez a mérkőzés Budapesten lesz, úgyhogy ő egyébként is imádja Magyarországot, úgyhogy biztos, hogy örül neki, hogy a Ferencváros kapta ellenfélül.
2: Na hát már még bőséggel lehet ezen az őszön beszélgetni, hiszen szeptember 16-tól január végéig tart majd a 8 forduló, és aztán majd a rájátszás február 18 és 25, bárcsak már ott lennénk, vagy bárcsak nem is szorulna rá Fradi, mert benn van az első 8-ba. Bóbale Bence, nagyon szépen köszönöm, főleg azért, mert Poznányban pillanatokon belül kezdődik a kajakönú VB-n a férfi kajak négyesek 500 méteres száma, a döntő, úgyhogy a szó Tóth Béláé.
5: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat Poznányból, ahol az időjárás felhős, és ahogyan azt megszokhattuk már az elmúlt két napon, szembeszeles a pálya. Ezzel kell megküzdenie a magyar férfi kajak négyesnek is, amely a nyolcoson fog versenyezni Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összetételben. Egyébként a legutóbbi két világbajnokságon a magyar férfi kajak négyes mindig ezüstérmet szerzett. 2023-ban Nádas és Tótka ott volt a csapat, jóban. Tavaly pedig Milánóban az Opavszki, Fodor, Balog, Tamás összetételű csapathajó ért be másodikként. Ráadásul ez a Nádas, Fodor, Kuruc, Tótka négyes ebben az idényben a négy világversenyből hármat megnyert. Például Európa bajnok lett. Így aztán érem esélyesként érkeztek ide a férfi kajakozók a világbajnokságra Poznányba, viszont eddig itt Lengyelországban nem nyújtották azt a teljesítményt, amit vártunk tőlük, talán majd ma. Az egyesen a spanyolok, egyébként a teljes döntős mezőny bivaly erős, a spanyolok tavaly VB bronzérmesek lettek, az idei Európa bajnokságot pedig a harmadik helyen fejezték be. Van a hajóban két olyan spanyol, aki 2022-ben világbajnok lett. A nagy esélyes németek az ötösön, a hatoson az ausztrálok, és a címvédő portugálok a hetesen. mellettük a 8-ason tehát a magyarok. Ebben a pillanatban megtörtént a rajt, eljön mindenki, mind a 8 egység, dánok, lengyelek, a lengyelek a 3-ason, a litvánok a 4-esen, a 9-esen, a szerbek, ez a teljes mezőny. A magyar hajó pedig jól kapta el a rajtot, egyelőre az élbolyban halad a Nádas, Fodor, Kuruc, Tótka 4-es, és azért jól látszik, hogy a nagy esélyes németek az 5-ösön szintén ott vannak elől, a legutóbbi 7 VB-ből egyébként 4-et a németek nyertek meg ebben a versenyszámban. Lassan közelítenek a férfi kajak 4-esek a féltávhoz, ugye itt mindig szinte egyszerre zúdulnak be a célba, a versenyzők olyan elképesztően kiegyenlített a mezőny. Féltávnál német vezetés, Ausztrália második, a harmadik Szerbia, a magyar hajó egyelőre lemaradva inkább az 5.-6. hely környékén halad. A németek most már egy fél hajóval megelőzik az ausztrálokat, érkeznek az utolsó 100-150 méterre a csapathajók, a magyar négyestől egy nagy hajrá kellene az éremhez. Továbbra is német vezetés. Itt a közönség a lengyeleket buzdítja. A németek két beülőnyivel megelőzik az ausztrálokat. A magyar csapat hajó küzd a dobogóért, de első sorban jelenleg még csak a 6. helyen halad a magyar férfi kajak négyes. Utolsó méterek, ebből német aranyérem lesz, ausztrál ezüst, és a 3. hely az a portugáloké. A magyar hajó pedig egyelőre az 5. helyre kerül a számítógép szerint. Nincsen érem tehát magyar szempontból a férfi kajak négyesek mezőnyében, a németek pedig féltávnál az érre álltak, és onnantól kezdve folyamatosan növelték előnyüket, és végül is magabiztosan majdnem egy hajónyival verték meg ellenfelüket, az ausztrálokat. Ausztrál ezüst, és a címvédő Portugália bejött a 3. pozícióban. Hát a férfi kajak négyesünk az, említettem, hogy éremesélyesként érkezett erre a VB-re, de a dobogóról ezúttal lemaradt, a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor alkotta egység. 5. lett, ez még nem hivatalos információ. A szó budapesti.
2: Köszönjük szépen, megyünk is Isztambulba, hiszen van még pár perc a női kenu kettesek 500 méteres döntőig, amelyben Kis Ágnes és Nagy Bianca is ott lesz, tehát akkor a szó Virányi Zsolté, röplabda.
3: Ahol visszaestünk a gödörbe, pedig 9-5-re elhúzott a magyar csapat, mert jobbak voltunk, szokásos szituáció, hogy amelyik csapat jobban nyit, jobban fogadja a nyitásokat, azután a centerpontokat is megtalálja, centerposzton is jobb, és például Planinsec, a szlovének centere kiütötte a labdát Zitzerből, és úgy léptünk meg 9-5-re, aztán felzárkoztak, majd kiegyenítettek, sőt átvették a vezetést. Szerencsére nem 11-9 lett, mert videóztunk, challenge-et kértünk, és a videózás után nekünk kedvezett az ismétlés, meg a játékvezetői döntés, így 10-10. Most viszont már 11-10, megint a szlovén csapat nyithat, és ők vezetnek, mármint a szlovének, ahol a feladójuk, Pavlovics Mori pattogtatja a labdát, mert a nyitása után egy jó fogás, be kellene fejezni, Anett ütése, jó! A liberójukról elpatta messzire, és így kiegyenlít a magyar válogatott. Egy pillanatra azért megijedtem, nem most, hanem akkor, amikor 9-5-ről 11-9-re fordított ez a szlovén csapat, amelyik egyébként negyedszer van az EB története során Európa-bajnokságon, és például 19-ben Chiappinivel, a jelenlegi magyar szövetség kapitányával, az olasz mesterrel egészen a 16 közé jutott, és ott volt a tavalyi első ízben megrendezett 32 fős VB-n is, mármint a VB az nem első alkalommal volt, de ilyen létszámban igen a női röplabdásoknál. Most pedig egy ütés szlovén részről, blokkoljuk is, Lila visszahozza, a német Anett befejezheti, Szillák, az egykori vasas játékos, aki a kiváló Konejánhoz igazolt olasz sztárcsapathoz, remek testű adottságokkal és a remek röplabdázó Szila megmentette, de befejezhetjük most a másik oldalról, Kis Lila rá blokkra, Pucej kezéről odavágodik hátra, visszaütik, majd Pucej befejezheti, Petrenko nagy mentése, Bozóki Szedmekrék a csapatkapitány, oda a háló elé Kis Lilla csak át teszi szépen egy alkalérintéssel, Szilla középről kiüti, nem összpontosított, ez pedig 12-11-es magyar vezetés jelent Szlovénia ellen, amikor ismét a stúdió következik.
2: És ha stúdió, akkor itt egészen rövid ideig időzünk, mert megyünk vissza Poznanyba, Tóth Bélához, jön a női kenu kettesek 500 méteres döntője a világbajnokságon.
5: A mezőnyben Kis Ágnessel és Nagy Biancával, ugye ez a kettős a 2024-es Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett, azzal érték el az áttörést abban az esztendőben az olimpián, éppen hogy lecsúsztak a dobogóról. A tavalyi év az nem sikerült számukra úgy, ahogyan azt szerették volna, idén júniusban az EB-n viszont egy ezüstéremmel jelezték, hogy számolni kell velük a világbajnokságon. A hatos pályán versenyez majd a Kis Ágnes-Nagy Bianca kettős, Kis egyébként 1501-esben ma döntőbe jutott, tehát benne már vannak méterek a délelőtről. Nagy egyébként 2022-ben lett már VB érmes, méghozzá Bragato Giadával. Az egyesen üzbégek, a kettesen a kanadaiak. Katie Vincent térdel a második pozícióban, ő 30 esztendős kétszeres világbajnok ebben a versenyszámban, legutóbb 2018-ban lett aranyérmes a VB-n, tavaly ezüstérmet szerzett ez a kanadai egység. A hármason a kínaiak, Sun Mengjia és Ma Yanan, Sun háromszoros világbajnok ebben a versenyszámban, egyébként pedig kétszeres olimpiai bajnok, de Xu Shixiaoval lett olimpiai aranyérmes, most pedig már Ma Yanan mellette. A négyesen az ukránok, Ludmilla Luz, aki tavaly Milánóban 4 aranyérmet szerzett, hát amihez Luzán nyúl, az aranyjá válik. Az ötösön a spanyolok, ők is esélyesek az éremre, Moreno és Járcsevszka 2025-ben Európa bajnokok lettek. A hatoson tehát a magyar hajó, Kis Ágnes és Nagy Bianca, a hetesen egy fiatal német egység, a nyolcason belarúszok, míg a kilencesen moldávok. Az idei világkupákon Szegeden, valamint Montrealban ukrán győzelem született, míg Brandenburgban a magyar hajó diadalmaskodott, a kínaiak és a spanyolok fértek még oda a dobogóra a világkupákon, úgyhogy ez a 4 hajó az, amely között feltehetően eldőlnek az érmek. 500 méter a táv, tehát a női kenukettesek versenyszáma ez, és olimpiai versenyszám is, tehát ezért is kiemelt figyelemben részesül ez a versenyszám. A hatoson a magyar hajó, mellettük baloldalon a spanyolok, az ukránok és a kínaiak, arra kell tekintgetni, tehát baloldalra. Megtörtént a rajt, az első méterek megtétele után úgy tűnik, hogy azért az ötösön a spanyolok jól kapták el a rajtot, mellettük azért az ukránok, valamint a kínaiak is kapaszkodnak, és fekete orral a hatoson ott vannak a magyarok egyelőre a harmadik, negyedik hely környékén, mert hogy meglepetésre a fiatal német egység az bizony kilőtt az első 100-150 méter megtétele után, a németek azért ott vannak az első, második helyen, a spanyolok tartják velük a lépést. A magyar csapathajó az első jó 100-200 métert azt azért nem a legjobb tempóban tette meg, most már azért kirajzolódik az, hogy inkább a mezőnyben bújnak meg. Az első 3 helyen a már említett németek, valamint a spanyolok mellett azért ott vannak a hármason a kínaiak is. Ez a 3 hajó tehát a legelől, a kis-nagy páros pedig egyelőre nézem, hogy talán most már a 4.-5. helyre felkapaszkodnak, valóban a 4. helyen haladnak fél távnál. Jönnek tehát az utolsó 250 méterre, azért meg kellene előbb-utóbb indítani azt a hajót, 200 méter van még hátra, a németek nem akarnak fáradni, lehet, hogy lesz egy meglepetés érem a részükről, akár meglepetés győzelem. Most már a Kis Ágnes, Nagy Bianca hajó is elkezdte növelni a csapás számot, igaz, hogy a spanyolok és az ukránok, sőt még a kínaiak is megelőzik a németeken kívül a magyar kettős. Hát tényleg betyáros hajrá kellene Kis Ágnességtől, mert hogy a németek továbbra is vezetnek. A második helyen most már úgy tűnik, hogy a spanyolok haladnak, ott vannak még az ukránok is. A németektől el lehet-e venni a győzelmet? Ez a nagy kérdés az utolsó 50 méteren. Kis Ágnesék úgy tűnik, hogy nem fognak odaférni a dobogóra. Na, hogyan alakul akkor a pódium sorsa, sorrendje? A németek vezetnek, az utolsó 10-20 méteren haladnak már. Ebből újabb német aranyérem lesz, és az ukránok bejönnek másodiknak. Német arany, ukrán ezüst és a fehér oroszok. Valami egészen elképesztő, hajrát teljesítve a dobogó legalsó fokára odaférnek. A magyar kettős pedig csalódást keltő módon szerepelt, mert hogy csupán a 7.-ként értek a célba. Borultak az esélyek, és egy olyan elképesztő döntőt jött a német egység, amit még ők sem hisznek el. Mind a két versenyző, Carlotta Loske és Michael Jakob fogja a fejét, nem hiszik el, hogy világbajnokok a női kenukettesek 500 méteres távján. Ők lettek tehát az elsők, Ludmilla Luzánék a második helyen Ukrajnából, a harmadik pedig a semleges színekben versenyző fehér orosz kettős, Kis Ágnesék a 7. helyen zártak. Egyelőre nem úgy alakul ez a döntős program magyar szempontból, ahogyan abban reménykedtünk. Budapest.
2: Na de majd 4 perc múlva a férfi Kenu 1-es 1000 méter fejes Dániellel talán ott átszakad a gát, most viszont Poznan után ismét Isztambul, női röplabda Európa-bajnokság, Magyarország-Szlovénia csoportmérkőzés és Virányi Zsolt.
3: Isztambulban semmiféle gát nem szakad át, ami a pályán történik, az azt jelenti, hogy 17-14, a szlovének 1-2 ponttal vezetnek, ugye hát eddig hullámzott azért az első játszma a mérkőzés, 9-5-ről 11-9 oda, 12-11 ide, 14-12 oda, sajnos most ezt viszont tartják, és nincs egy újabb fordulat, 3 pontos szlovén vezetés, a két legutóbbi pontjuk a center pontból szerezték, tehát ott a hálónak középről beverték a magyar térfélre a labdát, most német Anett ugyanezt teszi a szlovén térfélre, gondolom én, de sajnos nagyon jól megmentették mezőny munkával, és a liberójukat előkészítette, de nem tudnak nagyot ütni, aztán sajnos a potyalabdából nem tudunk támadást úgy építeni, hogy pontot is szerezzünk, csak vissza lögyböljük a labdát, majd talán most Bozoki Szedmák Réka leblokkolják az ütését, könnyedén Planinszec, most megint német Anettnek, a balkezes ütőnek, őt is leblokkolják Szilákék, és ez azt jelenti, Planinszec volt a másik, hogy a szlovének sajnos 18-14-re ellépnek, ez megint egy olyan pillanat, olyan része a kajakkenu közvetítés közben a női röplabda EB meccsünknek, amikor annyira hullámzó a teljesítményünk, hogy Chiappini, az olasz szövetségkapitányunk időt is kér, konkrétan megint gyengén játszunk, és ez egy nagyobb gödör. Ugye eddig 4 meccs, 4 vereség, voltak jó játszmáink a lengyelek ellen és a törökök ellen, és a törökök ellen játszmalabdánk rögtön az első játszmában, de hát a majdnem és a ha az ugye a sportban nem játszik, és tegnap 2-1-ről végül sajnos a lettek győztek 3-2-re, így a lett csapat ugyan nem juthat tovább, de a felszabadult játéka mindenképpen példaértékű. Egyelőre itt időkérés, 18-14-re a magyar csapat, tehát hátrányban Szlovénia vezet 4 ponttal, innen folytatjuk, stúdió.
2: Stúdióból pedig mindjárt megyünk Poznanyba, ugye túl vagyunk már a férfi kajak 4-esek 500 méteres döntőjén és a női kenu 2-esek 500 méteres döntőjén. Magyar éremnek még eddig nem örülhettünk, na de talán majd most, hiszen következik a férfi kenu 1-esek 1000 méteres fináléja Fejes Dániellel és Poznanyból Tóth Bélával.
5: Hát reméljük, hogy most Fejes Dániel eddig a poznanyi világbajnokságon brillírozott, tényleg tegnap a középdöntőben egy olyan pályát teljesített és verte meg többi közt a brazil Guimarães Queirost és Petrovot is, hogy hát az alapján azt mondtuk, hogy akár ő éremre is esélyes lehet ezen a VB-n. Hozzá kell tegyem, hogy Fejes Dánieltől az óriási eredmény lenne, mert hogy a férfi kenusok király számában a döntős mezőny az bivaly erős. Tavaly Milánóban Adolf Balázs bronzérmet szerzett, úgyhogy Adolf Balázsnak köszönhetően a tavalyi milánói VB-ről van ebben a versenyszámban egy érem, de ezúttal Fejes Dánielen a sor. Ugye érdekessége ennek a döntős mezőnynek, hogy kimaradt belőle a tavalyi VB ezüstérmes és az idei Európa-bajnoki harmadik Dimopulosz, a görög versenyző, így aztán ő B-döntőzhetett csupán. Az egyesen a címvédő Martin Fuchsa, ez is érdekes, hogy ő a legszélére kerül, ez is mutatja ténylegesen a mezőnynek az erősségét. 2023-ban is Martin Fuchsa lett a világbajnok ebben a versenyszámban, egyébként idén Európa-bajnokságot nyert Montemoro Vejóban, és párizsi olimpiai bajnok, de Fuchsa ezúttal csak az egyesen, ami elég nehéz pálya itt a lötyögős vizen, az a szembeszeles Poznányban. A kettesen a német David Bauske, 23 esztendős, Brandenburgban a világkupán ezüstérmet szerzett idén. A hármason a brazilok tokiói olimpiai bajnoka, az az Izakias Guimarães Queirós, aki Rióban 3 érmet szerzett, Tokióban pedig, ahogyan említettem, ebben a versenyszámban a legjobb lett. A négyesen a moldáv Sergej Tarnovszky, kétszeres olimpiai bronzérmese ennek a versenyszámnak, az ötösön Fejes Dániel, mellett a jobb oldalon a kínai Wu Shengyue, 20 esztendős csupán a kínai versenyző, hát ő az egyik titkos esélyes. Megtörtént a rajt, eljönnek a versenyzők, 1000 méter ugye a táv, itt legalább 4 percen keresztül lapátolnak a felek. A hetesen a belarusz Patapenka, a nyolcason az EB ezüstérmes Zahar Petrov Oroszországból, míg a kilencesen a spanyol Pablo Crespóval teljes a döntős mezőny. Petrov az első 100 méter megtétlenül kivétele után vezet, egy fél hajóval előzi meg Szergej Tárnovszkit, a moldávot, aki egyelőre tehát a második, Fejes Dániel pedig a harmadik helyen halad, Wu tőle jobbra a negyedik, a brazil, valamint Fuxa is egyelőre megbújik a mezőnyben. De hát nagyon sok van még hátra, 250 méterhez közelítenek majd csak még a versenyzők. Ugye ebben a versenyszámban az Európa-bajnokságon a magyar szempontból Juhász Istvánnak lehetett szurkolni, ő Montemorban a nyolcadik lett, a helyét tehát Fejes Dániel vette át, aki egyébként érdekesség, hogy Portugáliában EB bronzot szerzett párosban. Petrov vezet a táv negyedénél, Tárnovszki a második, és végül még Crespót is behozza a számítógép a harmadik helyre. Ez tehát az első hármas, de Petrov azért olyan tempóban kezdte meg ezt a jó 1000 métert, hogy alig ha bírja fenntartani ezt a csapás számot. Petrov több mint egy hajóval, inkább másfél hajóval vezet Tárnovszki előtt, Fejes Dániel ott lapától a harmadik helyen, vele pedig a kínai Wu tartja a lépést, de még mindig csak a táv első felében tartanak a versenyzők, nem kell semmit sem elkapkodnia az MTK versenyzőjének, Fejes Dánielnek. Egyébként ebben a versenyszámban világbajnokunk legutóbb 2013-ban volt, méghozzá Vajda Attila, ő ugye háromszor lett a világ legjobbja a férfi kenusok király számában, egyesben 1000 méteren. Na most érkeznek féltávhoz a versenyzők, Petrovnak az előnye csökkent Tárnovszkival szemben, továbbra is a harmadik Crespo, aki ott a legszélén a 9-esen tartja magát, viszont az biztos, hogy most már a számítógép hiába írja Crespót a harmadik helyre, az tévedés, mert ahogyan közelednek a versenyzők, látszik, hogy teljes az egyértelmű harmadik, Crespo pedig inkább a negyedik, ötödik, hatodik helyen halad, Zahár Petrov pedig nem akar fáradni, ő ugye 500-on világbajnok, tehát az a táv első felét azt meg tudja nyomni, és most már csupán egy fél hajóval vezet Tárnovszki előtt. Tárnovszki növeli a csapás számot, és így tesz hozzá hasonlóan Fejes Dániel is, aki továbbra is dobogó közelben a harmadik helyen halad. De még hátra van azért a táv utolsó negyede. Bele lehet erősíteni, az érmet el lehetne csípni, minél fényesebbet. Fejes Dániel tehát ott van az ötös pályán, és egyelőre halad a harmadik helyen. Tárnovszkit nézem, hogy mintha már utolérte volna Petrovot, de hát még mindig Petrov vezet, 250 méterrel a vég előtt Petrov vezet, Tárnovszki most már csupán egy fél hajóval mögötte, Fejes Dániel pedig a harmadik, de 2 másodpercen Petrovhoz képest, 2 másodpercen belül Fejes Dániel, úgyhogy ebből azért még lehet egy fényes érmet szerezni. Utolsó 200 méter, Petrov nem akar fáradni, ki fog tartani az orosz, Tárnovszki viszont mintha már elkészült volna az erejével, Fejes Dániel őt elcsíphetni. Utolsó 100 méter, Fuxára is figyelni kell, mert ő is megindult ott a legszélső pályán, az egyesen. Petrov továbbra is vezet. Fuxát figyelni kell, Dani, mert már előtted van. Tárnovszki még egyelőre a második. Petrov nem akar elfáradni. Fuxa nagyon megindult a szélen. Négyen elő, Fejes Dániel is megindul. Utolsó 10-20 méter. Na gyerünk, Dani! Gyerünk, Dani! Meg lehet akár a győzelem. És a célba ki fog először beérni. Utolsó 5 méter. Nagyon kell húzni. Fuxa az aranyérmes. Nem, Fejes Dánielt írják aranyérmesnek. Na ki lett a győztes? A számítógép Fejes Dánielt jegyzi elsőként. De szemre, mintha úgy látszott volna, hogy Fuxa az aranyérmes. Milliméterek fognak dönteni. Petrov a végére elfárad, de hát abban biztos vagyok, hogy ő ott lesz még a dobogón. 1000 métert mentek a versenyzők, és a végén milliméterek döntenek. Hát milyen elképesztő versenyt hozott a férfi C1 1000 méter. Frissítgetem a számítógépet, hogy Martin Fuchs a világbajnok, ez most már hivatalosnak tűnik, valóban azért szemre ő lett az első. De vajon Fejes Dániel, aki szemre másodiknak érkezett meg, a számítógép is úgy hozza-e ki, hogy van egy magyar ezüstérem ezen a poznányi világbajnokságon. Martin Fuchs a továbbra is 4 perc, 7,44 század másodperces idővel úgy tűnik, hogy címet véd. Az utolsó 500 méterre a cseh olimpiai bajnoknak valami egészen betyáros volt, mert tényleg a vert mezőnyből érkezett meg, hát nem is az utolsó 500 méter, az utolsó 250 méter, mert hogy 750-nél még csak az ötödik volt Martin Fuchs. Na de Fejes Dániel, meg tudta-e előzni az utolsó centimétereken Petrovot, és megvan-e az az ezüstérem? Továbbra sincsen hivatalos végeredmény, egyelőre csupán annyit ír a számítógép, hogy Martin Fuchs a világbajnok, és hát sorozatban harmadjára szerzi meg az aranyérmet az év fő versenyén. De hát a legkíváncsibbak természetesen arra vagyunk, hogy Fejes Dániel a célfotó alapján hova kerül a dobogón, a második vagy a harmadik helyre. Tényleg elképesztő az, hogy 1000 métert mennek ezek a versenyzők, és hát az utolsó centimétereken dől el, hogy ki a világbajnok, ki az ezüstérmes, ki a bronzérmes. Tényleg a rajtba szinte egyszerre esett be 3 versenyző, Fuchs, a Fejes és Petrov a célba. És én azt mondom, hogy azért meg kell, hogy legyen az az ezüstérem. A hivatalos végeredmény pedig, hát talán most már megjelenik itt a helyszínen, az alapján pedig Fejes Dániel világbajnoki ezüstérmes, de holt versenyben végzett Fuchsával világbajnok Fejes Dániel, mert úgy tűnik, hogy ezred másodpercre ugyanolyan időt ment, mint Martin Fuchs. Fejes Dániel holt versenyben világbajnok. A számítógép szerint Martin Fuchsával holt versenyben Fejes Dániel világbajnok. Ezred másodpercre ugyanolyan időt jöttek, hát ez egészen elképesztő. Jönnek 1000 métert, és ezredek sem tudnak dönteni köztük. Fejes Dániel holt versenyben világbajnok, és 2013 után ismételten a férfi kenusok király számában van egy magyar világbajnok. Gratulálunk Fejes Dánielnek! Folytatás Budapestről.
2: Köszönjük szépen, mindjárt megyünk vissza Poznanyba. Egészen röviden véget ért az első játszma Isztambulban. Virányi Zsolt, mi történt?
3: Halló! 10 ki nem kényszerített magyar hiba, és ez csak a vereséghez. Halló, remélem, hogy hallanak mondjad. Budapesten. Az első játszma... 25-21-re az első játszmát elveszítette a magyar csapat. Reméljük, hogy a vonallal, a térerővel párhuzamosan a magyar csapat játéka is javulni fog. Tehát 1-0 Szlovéniának.
2: Köszönjük. Megyünk is vissza azonnal Poznanyba. Tóth Bélához női kajak egyes 1000 méter csikós zsókával.
5: Hát ez már csak nem lesz olyan szoros és izgalmas, mint Fejes Dánielé. Csikós Zsóka a címvédő, ő a hatoson, egy 25 éves szolnoki kajakos, aki Milánóban aranyérmet szerzett 1001-esben, valamint bronzérmes lett 501-esben. Tavaly a Racsicei Európa-bajnokságon triplázott, 3 aranyéremmel távozott Csehországból Csikós Zsóka, akinek tehát tavaly 2025-ben jött össze az áttörés, és itt 1000 méteren egyelőre negyed távhoz közelítve vezet. Ő egyébként a kiemelkedő alakja ennek a versenytávnak, már csak azért is, mert a tavalyi A-döntőből a világbajnokságról csak Csikós Zsóka maradt meg, tehát a többi 8 versenyző az a tavalyi milánói VB nem A-döntőzött. Az egyesen egyébként a svájci Widmer, az orosz Mironchenko a kettesen, Észtországból Fedorova a hármason, a német Heuser a négyesen, Knudsen Dániából az ötösen, és Csikós Zsókától jobbra a spanyol Pelax, a cseh Betlahova és a lengyel Márcsevszka. Vezet tehát Csikós Zsóka lassan egy teljes hajóval, egyelőre mellette a dán Knudsen, valamint a spanyol Pelax tudja azért tartani a tempót, és nincsen olyannyira leszakadva Mironchenko sem. Olyan szépen beosztva az energiáját halad egyelőre és lapától kényelmes tempóban Csikós Zsóka. Fél távhoz közelítenek még csak a versenyzők, azért Ezt a tempót fenn kell tartani a Csikó Zsókának, aki egyébként itt a poznányi világbajnokságon 501-esben is, tehát az olimpiai versenyszámban is érdekelt, és ma délelőtt bejutott a középfutamból a döntőbe abban a versenyszámban. Féltávnál, tehát 500-nál Csikós Zsóka vezet, mögötte Pelax, valamint Knudsen szinte egy vonalban halad, Betlehovát, a csehek versenyzőjét hozza a negyedik helyre a számítógép, és szemre is így van. Féltávon túl egy teljes hajóval vezet Csikós, és sem Knudsenben, sem Pellaxban nincsen benne egyelőre a robbantási kedv, hogy megindítsák a hajót, igaztán Csikósnak sem kell rá reagálnia. Több mint egy hajó tehát a szolnoki versenyzőnek az előnye, így vezet Pellax előtt, mert Pellax időközben megelőzte a dán ellenfelét, a spanyol vezet, a spanyol tehát a második, de még mindig van hátra 300 méter, lassan megérkeznek a tribün elé a versenyzők az utolsó negyedére ennek az 1000 méteres versenyszámnak. Csikós Zsóka pedig úgy tűnik, hogy rajtcélgőzelmet arathat. Egyébként Csikósnak eddig ezen a VB-n a rajtok nem igazán sikerültek, mind a hányszor indult, a rajtgépet megvárta, amíg teljesen lecsukódik, vagy víz alá ereszkedik, úgyhogy biztonsági játékot játszott a rajtoknál. Hát 1000 méteren nem az induláson múlik minden. 250 méterrel a vége előtt Csikós Zsóka vezet, majdnem két teljes másodperccel a spanyol Pelax előtt, és érkezik az utolsó 200 méterre úgy Csikós, hogy hát nem látok most a mezőnyben olyan versenyzőt, aki elvehetné tőle a címvédésnek a lehetőségét. Nagyon szépen tartja a csapásszámot Csikós, rendezett a mozgása, most egy picit megindítja a hajót, és már másfél hajónyival vezet Pelax előtt. Itt azt hiszem, hogy nincsen kérdés, nincsen kételje felől 100 méterrel a vége előtt, hogy Csikós Zsóka a női kajakegyesek 1000 méteres távján a legjobb. Csak az a kérdés, hogy mekkora fölénnyel nyeri meg ezt a viadalt, mekkora előnnyel ér be a célba. Lassan két hajónyival vezet, az utolsó 20 méterre érkezik, rajtcélgyőzelem és világbajnoki címvédés a szolnokiak versenyzőjétől. Csikós Zsóka másodjára is világbajnok. A második a spanyol, a harmadik pedig végül is a dán Knudsen. Ez a sorrend, és megvan a magyar csapatnak a második aranyérme ezen a poznányi világbajnokságon. Egymás után a két győzelem, Fejes Dániel férfi kenu egyes 1000 méteren lett holtversenyben, Martin Fuchsával, az olimpiai bajnokkal együtt aranyérmes, Csikós Zsóka pedig címet véd a női kajakegyesek 1000 méteres távján, és hozzáteszem, hogy ez azért igazán magyaros versenyszám. A legutóbbi 10 esztendőn, egyébként rendre a magyar hölgyek odaértek a dobogóra, hogy egész pontos legyek, a legutóbbi 10 VB-n 6-szor is magyar hölgy diadalmaskodott ebben a versenyszámban. Nyert aranyérmet Medvecki Erika, Bodonyi Dóra, Csipes Tamara, Gazsó Dóra, Kőhalmi Emese, és most már Csikós Zsóka kétszer is. Egyébként pedig ez a versenyszám 1997 óta szerepel a VB-k műsorán, és azóta ez a 14. VB győzelem magyar részről. Úgyhogy Csikós Zsóka női K1 1000 méteren címet védett, megvan a második világbajnoki aranyérme, és várjuk tőle ezt a folytatást holnap féltávon, tehát 500 méteren az olimpiai versenyszámban is. Bravo Zsóka, bravo Dani, két magyar aranyérem a poznányi világbajnokság első döntős programjában. Minden továbbit Budapestről.
2: Köszönjük szépen, hát amilyen döcögve indult ez a délután, olyan fantasztikusan zárult Poznanyban ezzel a két arannyal, mi pedig nem csak a holnapi 500 métert várjuk, hanem azt is majd, hogy mit mond Fejes Dániel és mit mond Csikós Zsóka Tóth Bélának, de valamikor a délután folyamán majd ezt is hallatják. Mindjárt jönnek a hírek, előbb azonban még visszamegyünk Isztambulba, ahol a női röplabda Európa-bajnokságon a második játszma zajlik a magyar-szlovén mérkőzésen. Virányi Zsolt.
3: Játszadozás zajlik, 6-1-re vezetnek a szlovének, de szerencsére a legutolsó labdamenetnél a szlovének hiába vetődnek, nem találják el a labdát. Magyar pont 6-2-nél Kumpaliz nyithat. Az első játszmát a szlovének nyerték, ők a csoportban a harmadik helyre pályáznak ezzel a harmadik győzelmükkel, és akkor a 16 között Hollandiával játsz a Szlovénia, a németekre a belgák várnak, míg a magyar csapat utazik holnap haza de egyelőre még a második játszában 6-2-re a szlovének vezetnek, és Kumpalis nyitását jól fogadják a szlovének, és centerből Painsec megszerzett, sőt Milosic volt a másik, a szőke center, a szlovének újabb pontját stúdió.
2: Köszönjük szépen, megyünk majd vissza a hírek után természetesen Virányi Zsolthoz a női röplabda Európa-bajnokságra, most azonban a hírek következnek.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
6: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
7: Megvan! 15-13!
6: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Már csaknem 550 halottja van a nepáli áradásnak, megválasztották a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét. Néhány napra visszatér a kánikula, Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Már csaknem 550 halálos áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. A több száz eltűnt között három magyar is van. Két nappal ezelőtt egy gletszerről lezúduló jég és törmelék lavina söpört el mindent, ami az útjába akadt. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett. A helyiek további áradásoktól tartanak, emiatt a mentést is felfüggesztették. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Magyar Péter visszautasítja, hogy a Tisza paktumot kötött volna a Fidesszel arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök azt mondta, hogy amennyiben az országgyűlés tiszás többsége nem szavazta volna meg Unger Annát az MVVH elnökének, akkor lehet, hogy örökre lekerül a napirendről a hivatal működése. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Pontosabbá vált a vonatok közlekedése a nyári főszezonban a Balaton északi partján. 7%-kal javult a járatok úgynevezett menetrendszerűsége, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint mindez egyebek mellett a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításának köszönhető, valamint annak, hogy a peronokon a vonatok megállási helyét mutató utasirányító jelzések miatt gyorsabb lett a fel- és leszállás.
0: Közlekedés.
9: Az M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt az erős forgalom miatt szakaszosan lassul, torlódik a kocsisor, főleg a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
9: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. Éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok!
10: Hajrá, hajrá! Hanyod fekszem, üres.

0: verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 15 óra 47 perc múlt, a mikrofonnál továbbra is Elpap István, világbajnok Fejes Dániel és világbajnok Csikó Zsóka Poznányban a kajakkenu világbajnokságon, viszont tart a második játszma Isztambulban a női röplabda Európa-bajnokság utolsó magyar csoportmérkőzésén Szlovénia ellen. Hogy állunk, a szó Virányi Zsolté.
3: A női röplabda Európa-bajnokságon 13-10-re vezet a második játszmában Szlovénia, hozzáteszem az esélyesebb Szlovénia, ők a világranglistán ott vannak az első 20 hely, és a 20 legjobb csapat között, hiszen a 18. helyen állnak, a svédek a 19-ek. Most egy remek szlovén támadás, de egy még nagyobb mentés a magyar részről, Kis Lilla, aztán szép Bozóki Szedmák Réka csapatkapitánya jobb oldalról bejátszott labdát, beütötte a szlovén térfélre, Petrenko Brigitája, másik dicséret, aki áttette neki jobbról be oda a hálóhoz bal oldalra, és most akkor úgy nyithat Kis Lilla, hogy 13-11-nél csak kettővel vezetnek a szlovének. Ugye 6-1-re léptek meg ebben a játszmában, és onnan volt egy 10-9-re felzárkózás magyar részről, de nem vezettünk még ebben a játszmában. 25-21-re elvesztettük az elsőt, egy nagy szlovén ütés, amit Petrenko remekül hárít, és befejezheti megint Bozóki Szedmák Réka, és megint megcsinálja, úgy, mint tegnap a lettek ellen, például a negyedik játszmában, ami 45 percig tartott, és aztán ugye azt 6 meccslabdáról elveszítettük ugyan, játszma és mérkőzés labdáról, de Réka ott remekül játszott, remek pontokat szerzett, csak nem tudtuk feltenni az íre a pontot. Na, most egyelőre egy pontra megközelítettük a szlovéneket, és akkor Kis Lilla, a vasas 20 éves játékosa ismét nyithat, a barnahajú fiatal hölgy, Fekete Fanni csapattársa, szintén 20 éves centerben most ott van a hálónál, mert hogy ő is beállt, és aztán egy fifikás megoldás, Milosics a center, a szőke center a túloldalon, az, aki áthúzza a labdát, nem pedig megjátszotta volna a társaknak, erre mi nem készültünk ott, pont a center poszton sem, most kicsit megetettek, 14-12, kettő ponttal vezet Szlovénia, de azért ez a játszma még nem ment el, és a szlovéneknek persze a 3-0-3-1-es győzelem kell, ahogy mondtam, azért, hogy egy picit könnyebb ágra kerüljenek a 16 között, de hát a belga és a holland csapat közül választani nem valami könnyű feladat, és most aztán ott német Anett, tehát eléggé rossz labdát kapott, ez csak olyan furcsa mozdulatta, jobb kezével átteszi, átüti a térfélre, az ellenfél térfelére, de sajnos nem a pályán belül, hanem pályán kívül, a labda nem sikerült pályán tartani, pályán belül tartani, így aztán az alacsonyabb, de remek rugóláb serif is lehetne, főleg ha férfi lenne, szóval remek rugókkal rendelkező ötös számú játékos, a Lorber Fiók az, aki majd nyithat, ő mindössze csak 174 centi pucéja, a másik ütőjük 15 centivel magasabb, mégis ugyanakkor át tud ugrani mindkét játékos. Most Bozóki Szedmák Réka ütésénél nem kellett volna ütniük, hanem inkább vetődni és védekezni. Nem tudták megtenni, gyönyörű egyenes vonal ütés a vonal mellett, pontos Bozóki Szedmák Rékától. Ez most már sorozatban, itt egymás után a harmadik ilyen szép pontja, jó remek ütése. Az más kérdés, hogy kettővel még mindig a szlovének vezetnek, és összesítésben is 1-0. Na gyerünk, Fanni, ő nyithat, a vasas centere, Fekete Fanni, aki azért még több játék lehetőségben is bízik, itt is keveset kapott. Most viszont Milosic centerből könnyedén beüti, talán egy kiütés, egy röviden feltett labdát, időben nem kellett, hogy magasan szálljon felfelé, álló fölött egyből lecsapta és beütötte a mi térfelünkre. Hárommal vezet Szlovénia 16-13-ra. Ugye a törökök ellen közel voltunk az első játszma megnyeréséhez, de nem sikerült. Tegnap az első meccs megnyerésé, az első győzelemhez voltunk közel, de csak két játszmát nyertünk, és 2-1-ről elbuktuk, ahogy mondtam. Hoppá, a háló kicsit segít most Milosicsnak, de aztán ezt még össze tudjuk szedni, és német Anettnek be is üti, ott jobb oldalról balkezés átlunk. A barna, sötét barna hajú, szintén abban a Vasasban is játszott, a Becsésről érkező fiatal vagy becsési játékos, de hát a Vasasban lett ismert, és most a Kiériben, az olasz, kiváló olasz csapatban, az ottani bajnokság, a világ egyik legjobb bajnoksága, a török meg az olasz. Cserék időközben nem egy Petrenko Brigita és német Anett, tehát a feladunk, illetve a feladó átlunk, Anett és Brigi le. Most bejött Kisnóra, ilyen már volt az első játszmában is, illetve akkor bejött a Zsombók Eszter, a 17 éves, az U18-as 2013-as EB bronzérmes csapat tagja, ő is vasasos, Zsombók Eszter, aki német Anettet váltotta. Ne nézzük Kisnóra a csere feladunk nyitását, ezt azért könnyen fogadják. Majd, hát majdnem kiütötték Csereki Zsófia, sajnos hozzáért, így valóban kiütötte ott Panyin is ezt a hálódán középen centerből, de ez sajnos szlovén pont 17-14 oda, mert tényleg hozzáért Csereki Zsófia, aki ma még azért nem villogott úgy, mint akár a tegnapi meccsen is, amikor két ász nyitása is volt, és centerből is szerzett pontokat, de hát ő is még csak 18 éves, 11 EB újoncunk van, és 21 és fél év az átlag életkor, ennél még a szlovén csapat is bőven rutinosabb. Ez egy majdnem ász, nagy mentés Kertész Petrától, a csabai liberótól, aztán Bozoki Szentmekréka átütötte, most befejezheti Szillá rá a blokkunkra, a kis Lila hátsó sorban remekül védekezik a bejátszás Bozoki Szentmekrékának, és a negyedik pontja itt néhány percen belül egymás után, megint a vonalra, itt a vonal mellett, mondom én, de nem ért hozzá, hosszú lett sajnos, ne? Hiába örültem, hiába örültünk, ha csak nem lesz videózás. Most 18-14 áll az eredményező táblán, nincs videózás, 4 ponttal a szlovének vezetnek, ezek szerint nem volt blokkérintés, és hosszúra a szádbozók Szentmekréka ütése. Én pont a túloldalról figyelem ezt, tehát innen azért nehéz megmondani a szabad szemmel, jó kis Lilla fogadása, de jobb is lehetett volna. Bozoki Szentmekréka bejátszása, Zsombók Eszter nem a legerősebb ütése, mert azért nem volt ez olyan zicser, Szilek csak áttolja, be lehetne fejezni. Bozoki Szentmekréka ejtésére érkezik Pucej, aztán most áttolja, és sajnos pontot érően oldja meg az ő feladójuk Pavlovics Mori, az Ankarában is egykoron légióskodó feladó, 186 centi egy feladónál, és ebben a sportágban jó, ha magas valaki, a libero az a poszt, ami azért jött létre a Nemzetközi Röplabda Szövetség döntése értelmében, hogy az alacsony termetű sportolók, akik tudnak röplabdázni, ők is játszhassanak, hiszen nekik nem kell nagyokat ütni, de 170 centi azért az ebben a sportágban alacsony. Most egyelőre időkérés, 19-14-es szlovén vezetésnél időt kért kiepíni a szövetségi kapitányunk, aki legutóbb, ugye 2019-ben még szlovén szövetségi kapitányként a németek elleni meccsen ott volt az EB 8-a döntőjében, az részben társrendezés szempontjából magyar rendezésű EB is volt, de hát ott kezdődött az, hogy 24 csapat, 4 város van, és akkor így minden városra jut 6 csapat, ez itt is így van, Isztambulban ez a 6-os, van még Bakuban, Brünóban, valamint Göteborgban is, és szépen mennek tovább a csapatok, a világranglistát is érdemes nézni, 4 vereségünkkel, ugye a 26. helyen kezdtük az EB-t, most a 30-ak vagyunk, megelőztek itt az EB-n már a görögök, akik legyőzték a bolgárokat és az ukránokat, előttünk voltak és maradtak az ukránok, a bolgárok is bejöttek már elénk a 29. helyre, a svájciak, a finnek mögöttünk, de ők nincsenek is az EB-n, és majd szeptember végére kialakul, hogy melyik 32 csapat lesz ott a jövő évi világbajnokságban, mi legutóbb 82-ben, tehát ember emlékezett óta nem jártunk világbajnokságon, tavaly volt először 32 csapatos, arra például besurrantak a szlovákok, a spanyolok és a görögök a világranglistáról. Ehhez nyerni kellene itt a szlovének ellen akárhogy, de egyelőre egymás vesztésre állunk, és 19-14 a második játszmában is a szlovéneknek. Szillak mentése középen most egy hármas blokkot, majdnem túl üt, illetve túljár az eszünkön Lorber Fiók, magyar védekezés, kis Lilla Bozóki Szentmekrékának át a blokk fölött, de nem ér hozzá senki. Szlovén pont 20-14, időkérés ide, időkérés oda nem segített. 4 perccel budapesti idő szerint, vagy közép-európai idő szerint, 4 óra előtt 4-5 perccel, 20-14-es vezetésüknél a szlovének is cserélnek, de mi is cserélünk. A két fiatal Zsombók Eszter és Kisnorra lemegy, német Anett és Petrenko Brigitta a kezdő feladónk, és a kezdő feladó átlónk pedig visszajön. Náluk is csere, ők nyithattak 6 pontos előnynél, és azt nézem, hogy ki jön be. Ha jól látom, akkor Flej, az átlójuk a szlovén Novak Goricát erősítő játékos, nekik is Nyugat-Európában is vannak játékosaik, légiósaik, és hát persze a szlovén bajnokságban talán a Kalcsit, vagy Kalcit Kamnik csapata az egyik, a Ljubljana mellett két legismertebb szlovén csapat a BL-ben is szoktak szerepelni. Most viszont egy áttett labda, amit rosszul kezelnek, rosszul fogadnak, elügyetlenkednek a szlovének.

beszéltem, hogy a játékvezető ott fenn azt mutatja a helyén, hogy mégsem magyar pont, mert hozzáért egy magyar játékos, Serekje Zsófia, de nem ért hozzá. 20-16, 4 pont a különbség, szépen zárkózunk felfelé, miközben azért egyre többen itt az isztambuli csarnokban, mert hogy majd lesz itt egy török-lengyel záró csoportmérkőzés, egy szép center pont, jó volt a feladás, méghozzá Pavlovicstól, és beütötték ott Planinsecék, ezzel ismét 5 ponttal vezet Szlovénia, akkor Szillák lemegy, aki, ahogy mondtam, a Vasas Óbudában jó pár évet eltöltött, egy óriási tehetség, gambiai szlovén, a szlovének honosították, jó lett volna őt valahogy olyan értelemben megcsípni, megszerezni, hogy a szlovének tették, de hát erről már lemaradtunk. Godec, a csere ütőjük megy, ő is szőkehajú, konyban, vagy inkább szobban felkötve a haja, mint oly sok röplabdázónak, hogy kicsit könnyebb legyen játszaniuk. Na, a nyitása nem a hálóba, Kertész Petra fogadja, Petrenko oda bejátsz a kislilának, remek ütés, ez mintaszerű volt, hát bár így csinálnánk minél többször. De azért nem győzöm azt sem hangsúlyozni, hogy ez egy olyan fiatal együttes, aminek van jövője, lehet jövője, hát persze a tanulságokat le kell vonni a bizonyos vereségekből, meg abból, hogy nem tudjuk feltenni az íre a pontot. Serekje Zsófia helyett nyitása Német Luca, ez egy bevett szokás Kiepininél, hát nem mindig jött be, maradjunk annyiban, és akkor nem túloztam egyáltalán, most 21-17, 4 pontos szlovén vezetésnél érkezik Német Luca, Német István az egykori kiváló szombathelyi körbeni kosarasnak a lánya, szombathelyi születésű, de csak hiszen ott sokkal, de sokkal jobb a röplabda. A nyitása jó volt, de aztán könnyedén fogadták a szlovének, és oda beütötték Német Lucára, aki nem érhetett már oda, nem tudott menteni. 5 pont a szlovén előnye, Luca csalódottan lejön, és a szlovének is visszacserélnek. Azt nézem, hogy ott van Milosic is, valamint a feladójuk Pavlovics Mori. Cvíjics érkezett, 191 cm-es center. Na, ő neki röplabda testi adottságai vannak, testalkata, nem, mint az egykori például Ferencvárosban is ismert Cvíjicsre, ha gondolok. Hát ebben dicsérem itt a fizikai és testi adottságokat, hogy röplabdás alkat, meg magas nyurga, beleütötte a hálóba labdát, de én ezt most egyáltalán nem bánom, elnézést érte, ha valakit ezzel megbántok. Cvíjics rosszul nyitott, 22-18, kellenek az ilyen hibák, hiszen az első játszmát úgy vesztettük el itt 25-21-re, hogy 10 ki nem kényszerített hibánk volt, nem játszottunk jól, 5 hiba például rossz támadás befejezéssel, illetve 4 rossz nyitással. És most a szlovéneket figyeljük, a kisember nagyot ugrik, és a blokkoló kezek között Németh Anett, valamint Petrenko Brigitta között megtalálja Lorber Fiók, újabb pontot szerez, és majd a statisztikát is érdemes lesz megnézni, hogy kinek hány pontja van két játszma után. Egyelőre a második játszma végéhez közeledünk, és 5 ponttal vezet Szlovénia itt Isztambulban, a Sinan Erdem sportcsarnokban 23-18-nál. Jó Pavlovics Mori nyitása, Petrenko feladja Németh Anettnek, pontos pont, és ez bent kell, hogy legyen, mondom én, de lehet, hogy kint volt. A második számú játékvezető nem segít, illetve nekünk segít, mert volt egy blokkérintés, tehát akkor így lett magyar pont, ennek köszönhetjük, hogy hosszúra szállt a labda, de hozzáért ott a blokkoló szlovén keze. Kis Lilla nyithat megint. Egyébként ő meghatározó játékosa itt a magyar válogatottnak. A nyáron remek formában volt, 23-19 a szlovéneknél, az ő ütéseket blokkoljuk, de nem tud már egy újabbat menteni. Kis Lilla, miközben a másik Vasas 20 éves tehetség, Fekete Fanni is ott a pályán, centerben Petrenkóval és Németh Anettel pacsiznak. Játszmalabda 24-19, 5 játszmalabda, amikor még egy visszacsere, ez olyan nyitóhelyre, hiszen azt nézem, hogy Lorber Fiók, akit eddig sokat dicsértem, a 12-es számú, vagy 22-es, a 22-es számú Korenhez, egy szélső ütőhöz megy oda, őt váltottak, cseréltek, Korán odajött a nyitóhelyre, és ő nyithat az első játszmalabda itt a második szedben, 24-19-nél, pattogtatás, felugrás, nyitás, Bozóki Szedmekrék a fogadása, Petrenko úgy nem a legjobb Németh Anettnek, rá a blokkra, onnan óriási mentés, Donkótól átteszik a mitérfelünkre, ügyesen Planinsecék, aztán most Németh Anett ütését pedig hátulról Korán. Ő az, aki ugye nyitott, mentette, most meg Dunkó, a liberójuk ment, még mindig nagy mentés, nagy mezőny munka, egy ejtés, és ezzel nem tudunk mit tenni. Frelik, az átlójuk most nem ütött, hanem ejtett a hálónál, 25-19-re megnyeri a második játszmát Szlovénia, 2-0-ra vezet, ez nem jó hír, nagyjából sejtettük, hogy ez nem lesz egy könnyű mérkőzés, és főleg a tegnapi 3-2-es lettek elleni vereség után, tehát bizalomgerjesztően indul.

0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: 16 óra 6 perc mindjárt, a mikrofonnál továbbra is Elpap István van, két világbajnokunk Poznányban, Fejes Dániel és Csikos Zsóka a kajakkenu világbajnokságon, férfi kenu 1-es 1000 és női kajak 1-es 1000 méteren éppen az eredményhirdetések zajlanak Lengyelországban, hamarosan lesznek majd onnan interjúink is. Női röplabda válogatottunk két játszma után 0-2-re áll Szlovénia ellen Isztambulban az Európa-bajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és ma sorsoltak a labdarúgó Európa Ligában, kiderült, hogy a Ferencváros kikkel játsza majd ősszel a mérkőzéseit, a Juventusszal, például a Milánnal vagy a Celtickel, erről majd hamarosan Priskin Tamással fogunk beszélgetni, most azonban visszamegyünk még Isztambulba Virányi Zsolthoz, hiszen hamarosan kezdődik a harmadik játszma, női röplabda.
2: Hát ahogy gondolod, Pisti, hogy hamarosan kezdődik, és hát majd Nyári Sándorral, ugye azzal a szövetségi kapitánnyal, aki kijuttatta a férfi válogatottat legutóbb, és hát eleddig utoljára 2001-ben az Ostravai EB-re. Ővel kedden is beszélgettünk, akkor még a német meccs tanulságairól két biztató, de egyáltalán nem nekünk előre tudtuk, nem nekünk álló mérkőzésen, ugye két vereség után, a lengyel és a török vereség után jött az a német meccs, amiben egy kicsit jobban is bíztunk, hát ezt jól tettük, de aztán simán kikaptunk a németektől, és a papírforma szerint most a szlovénektől is ez várható, főleg a tegnapi meccs után. Egyébként meg Nyári Sándor csak azért mondtam, mert ha jól tudom, akkor majd vele is értékelünk. Itt most semmi nem történik azon kívül, hogy Shakira énekel, és mosolyognak a szlovének és gyűlnek a nézők, hiszen egyelőre várunk arra, hogy a térfélcsere után folytatódjon a mérkőzés. A harmadik játszmában a magyar csapat már ott van egyébként a pályán, és hát ugye ez is egy érdekesség, egy új szabály, amit az Európai Szövetség, a CEB átvett a Nemzetközi Röplabda Szövetségtől, mármint hogy az első játszma, tehát eddig az volt, hogy minden játszmát másik oldalon, másik pályán töltötte az egyik, illetve a másik csapat. Most két játszma után cserélnek térfelet csak. Az első két játszma ugye a 25-21 és 25-19 a magyar csapat ellenfele a szlovén válogatott javára. Szlovénia 2-0-ra vezet, Fekete Fanni center most megy vissza a cseré közé, a sarokba, a csere sarokba. Kertész Petra, a csabai libero meg ott van. Most mehet akkor folytatót a Pavlovics Mori nyitásával, ami egy játszértékű nyitás, és ezzel 1-0-ra a szlovének a harmadik játszában is vezetnek. Hát azért meglepetés lenne, ha itt valami feltámadás történne magyar részről, de ugyanakkor az sem lenne jó, ha mondjuk kivégeznének a szlovének 25-0-ra, vagy akár 10 alatt maradnánk, mert azért akkora különbség nincs a két csapat között. Hozzáteszem, hogy a szlovén válogatott rögtön megverte a németet 3-0-ra, ami tekintét parancsoló, de ebbé elején volt ez az első meccsükön itt Isztambulban. Német ennek ütése pazar, erre nem tud mit kezdeni, és ezzel nem tud menteni. A szlovén libero sem nem lehetett, mert annyira pontos oldalra, a vonal mellé egyenes ütés, oldalra 1-1, tehát ugye 25 pontot kell elérni két különbséggel a harmadik játszmában is még, meg a negyedikben, és hát hogy lesz a negyedik, az nagy kérdés, de azért az már valami lenne, ha legalább a szlovénnek ellen egy játszmát fognánk. Ez a szlovén csapat például a tavalyi már említett világbajnokságon úgy volt ott, hogy tovább ment a csoportból, a négyfős csoportból, 8 darab négyfős csoport volt, és az egyik csoportból tovább ment, és ott aztán végül az olasz válogatottól kapott ki. Az olasz válogatott egészen a döntőig menetelt, tehát az egy másik történet. Jól emlékszem, olasz-török világbajnoki döntő volt. A világranglistáról is már tettem említést, és hát ha már itt beszélek az olaszokról, akkor meg is említettem, hogy jelen pillanatban is a világbajnok olaszok vezetik ezt a világranglistát. A brazilok előtt, a törökök a harmadikok, ugye a csoportunkban a lengyelek az ötödikek, és ezért lesz egy roppant nagy meccs a török-lengyel, a harmadik az ötödikkel találkozik itt Isztambulban, és itt nagyjából az el is dől majd, hogy melyikük lesz az első és melyikük a második a csoportban a nyolcad döntő szempontjából. Folytatás Isztambulban és Brünóban a négy helyszín közül, Göteborg és Baku búcsúzik. Időközben ráütik a blokkunkra, ott Zsombók Anna, aki most csatlakozott a csapathoz, ő is csak 17 éves, az ő kezéről vágódott ki a szlovén ütést követően a labda, és már is 3-1 a szlovén válogatott javára. Az általam korábban nagyon dicsért Lorber Fiók, az, aki nyithat, ő nem annyira atletikus, egyáltalán nem nevezhető magasnak a röplabdában, még a nőknél sem, viszont nagyon nagyot tud ugrani. Most egy ejtéses nyitás, nehezen fogadjuk, aztán Petrenko, hát most szinte lehetetlen helyre tette Németh Anettnek, aki valami bűvész mutatvánnyal áttette, hogy a hálót ne érints, illetve az antennát ne érintse, a háló segített. Anett most üthet a blokkoló kézre, sajnos vissza a mi térfelünkre, és kis Lilla hiába betörik, ez már megint szlovén pont 4-1, hát 25-0 már nem lesz, de a szlovének én azt hiszem, hogy szintén példaértékű az, hogy egy ilyen kis ország 2 millió lakossal szinte minden csapatsportágban, egyéni sportágban, olimpiai sportágban mindenben elő tudnak állítani, illetve tudnak mutatni olyan sportoló csapatot, amelyik számottevő eredményt el tud érni. Hát most aztán Pogácsáról, vagy éppen a másik kiváló kerékpárosokról ne is beszéljek, szóval óriási az a szlovén dolog, és hát erre például az alcsoportos VB-n, miközben most 4-2-re szépítettünk egy jó pont centerből, szóval az idei alcsoportos elit VB-n, a jégkorong VB-n kérdeztem meg Kopitár apukájától, és ő mondta azt, hogy az lehet a titok, hogy a volt Jugoszlávia területén azért ez a szlovén nép mindig egy olyan elnyomott szerepben volt, meg lényeg az, hogy nekik mindig többet kellett oda tenni, és ők mindig a becsületes utat járták, annyit tettek bele, annyi munkát, amennyit kellett, és ez kamatozik, és a szlovének mentalitása ilyen, hogy nem a kiskapukat keresik, és megbecsülik azt a kis sikert, vagy azt a kis eredményt is, ami van, hát ha meg mondjuk Pogácsár szintig jutnak, akkor pláne megbecsülik azt, amit elérnek. 4-3-ra szépít 4-1-ről a magyar női röplabda válogatott itt Isztambulban, és a 4-3 azért bizalomgerjesztőre, de sok kis Lilla nyithat, aki ma egész jól játszik, Bozóki Szedmák Réka szerintem az eddigi legjobb teljesítményét most a szlovének ellen nyújtja, biztos fogadás, Szilák csak egy Németh Anették fölött, és ezt is pontosan jól oldotta meg, hogy Zsombók Anna és Németh Anette hiába tornyosulnak, akkor nem kell ütni, nem kell a blokktól tartani, hát ejtette nagyon-nagyon, hát mosolyog is Konel János légiósa, vagyis Szilák, a gambiai szlovén, Csoki bőrő és remek röplabdás alkat, remek fizikai adottságokkal, nagyon, ezt is nagyon jól csinálták, tehát kevés honosításra emlékszem a szlovén sportban, de Szillát jól megtalálták, hogy a Vasas hogy tudta megszerezni az a Vasas dicséri, és ez is ki tudja mikor ismétlődik meg, hogy a Vasas Óbudában egy magyar röplabda csapatban a Konel János igazol játékost, ez is megtörtént. Bozóki Szedmák Réka ütését blokkolják a szlovének, most lehet a másik oldalról, ott jön Németh Anett, ezt is blokkolják, és most akár még vissza is támadhat Szillá. Megint milyen okos, de visszapattan jól, vagy pillanatra megijedtem, azért álltam meg, hogy Németh Anett csak úgy rátette a blokkoló kezére, és onnan a mi térfelünkre pattanjon a labda, de visszajött. Jól van, így a mi blokkunknak köszönhetően Anett szerez egy újabb pontot, Fekete Fanni ott centerben, megint a pályán, 5-4, de jó lenne akkor egyenlíteni itt a harmadik játszában, 2-0-ás szlovén vezetésnél. Lorber Fiók most nincs a pályán, ezért több csere van már a szlovéneknél is folyamatosan, keresik a, vagy adják a lehetőséget azoknak, akik nem a kezdő hatost erősítik. Most ott a jobb oldalon lévő játékos ráüti szépen a mi blokkoló játékosunk kezére, Freli a csereátló, és ő is szerez egy pontot, sőt, jöhet nyitni. Ez is jól felépített, ugye olasz edző van minden csapatán ebben a csoportban, 6 azaz 6 olasz edző, szövetségi kapitány, így a szlovéneknek is. Legutóbb az észteket juttattak ki az EB-re, most a szlovén csapatot, tavaly ott volt a VB-n is velük. Na, egyelőre ennyit innen Isztambulból, 6-4-es szlovén vezetés, összesítésben 2-0, amikor Fekete Fanni megszerzi első pontját az EB-n, 6-5 a Szóval stúdiói.
1: A stúdió, és megyünk Poznányba, a kajakkenu világbajnokságra, ahol világbajnokaink vannak, például Csikó Zsóka, női kajak 1-es 1000 méteren, Bitman Emilinek, az M4 Sport riporterének nyilatkozott.
3: Egy újabb gyorsasági szakágban szerzett világbajnoki cím, csak úgy, mint Milánóban, 1000 méteren. Milánóban nagyjából 9.90-nél borultál rá a hajóba, vagy hajóra, hogy megvan a győzelem, itt talán már egy picit hamarabb érezted, hogy meg lesz. Milyen érzés volt az utolsó 50-60 métert?
4: Nagyon jó, mert én nagyon félek, amikor így sokat vezetek, hogy jönnek újra, és nagyon próbálok én figyelni a külső instanciót, hogy három újra segíteni, és hiszem, hogy nem, de nem hallottam semmit. Szóval próbáltam jókáját jönni. Nem mondom, hogy jó volt rajtam, de jó volt szerintem. Én előtt haladunk előre, most kisebb volt a szél.
3: Ha valaki megnézte a döntő rajtistáját és nézte az ellenfeleket, akkor nyilván rábökött arra, hogy ezt Zsókának meg kell nyernie. De mondjuk ezt mi a parton, ezt meg kell csinálni a vízen. Hogyan tudsz egy ilyen terrel megbirkózni, mert nyilván neked is ott van a fejedben, hogy ez egy esély, egy szép eredmény.
4: Igen, egyébként én is nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy most nincsenek itt, azok, akikre én számítottam, de egyébként mondom...
3: Tavaly őket is megvetted.
4: Igen, igen, de hogy mindig van meglepetés, szerintem nyilván ez a legfontosabb verseny, erre fogom. Én nagyon sokat vártam, hogy a német kislánytól, hogy nagyon kicsi, de olyan időt tudom adni, hogy azért ez jelentős tud lenni, úgyhogy... Mondom, minden év hoz új embereket, úgyhogy sose lehet hátradőlni, hogy akkor én kész vagyok. Mindig próbálunk előrébb érni, mint a számban is. Most mondjuk nem mentem rá a világkosabb, mint tavaly, mert nem tudom, hogy tomboló. Hát cserébe tomboló, nem beszélve van. De én ezt mondom, amúgy jól szeretem szeretni versenyezni. Ha jó a víz, és lehet majd a szállásokat rajtolni, meg ilyenek. Most ez egyébként pont jó volt.
3: Eddig abszolút a tavalyi recept, megvan ezen a világbajnoki cím, 500-on pedig a döntő. Mivel fogsz lefeküdni a ilyen érzésekkel?
4: Köszönöm a kis aranyérmemet, remélem lesz egy kis kecském is, vagy nem tudom. Van egy szétterv a fejemben, ezt megpróbálom, hogy magamon jönnek este, de úgy ezért tudom, hogy rosszul, mert ezzel most tényleg küzdök itt a hétvége során, de hát ha azt tudom, mint az edzésem, boldog lesz a vége, de igazából célosztam meg,
3: akkor innen folytatjuk majd.
1: Innen folytatjuk, Bittmann Emil beszélgetett Csikós Zsókával. Ezekben a pillanatokban szól a magyar és a cseh himnusz Poznanyban, hiszen Fejes Dániel Kenu 1-es 1000 méteren a cseh Fuchsával holt versenyben lett világbajnok. Egy cseh és egy magyar zászló nagy nehezen elfért egymás mellett a legmagasabb árbócon, de még mielőtt az eredmény hirdetésre ment volna, Fejes Dániel is Bittmann Emillel beszélgetett.
3: Parti János, Tatai Tibor, Wichmann Tamás, Pula Imre, Vajda Attila, és most Fejes Dániel. Atya úristen, mit csináltál vele? Feliratkoztál egy olyan listára, ahol csupa világklassz is legenda van, Fejes Dániel világbajnok. Ez hogy hangzik?
5: Hát nagyon jól. Nagyon, nagyon próbáltam ezt fókuszálni mára, hogy nem is nagyon tudtam este aludni, mert végig az járt a fejembe, hogy ezt meg lehet nyerni. Hát arra nem gondoltam, hogy holt versenyben lesz ez, de nagyon nem tud érdekelni, sőt, hát még keresem én is a szavakat, hogy hogy csináltam meg, hogy jött ki ez erre a versenyre ilyen jól. Nagyon jól állt nekem ez a szembeszél, és nagyon jó tempót tudtam menni. Még így sem volt teljesen érzésre tökéletes a pálya, mert borzasztóan izgultam, és a rajt után nehéz volt megtalálni a tempót, de az egy ilyen 50 méter volt, úgyhogy nem volt igazán semmi.
3: Petro a 8-ason bekezdetti középen csatáztatott Tarnowskival, aztán a melletted álló olimpiai bajnok pedig a suranópályán majdnem megelőzött, de tudtad kontrollálni, és az utolsó 100 méteren még valami bújtatott erőtartalékot vettél elő. Nagyon-nagyon kellett ez a finish ahhoz, hogy most világbajnok legyen.
5: Próbáltam úgy rámenni a finishre, hogy közben ne essen vissza a tempó, hogy ezt próbáltam nagyon tolni, hogy tényleg megmaradjon a sebesség, de minél takarékosabban. Tudtam, hogy ebbe a szembeszélbe a pálya elején lesz rosszabb a víz, itt már azért jobban kisimul, és itt azért lehet menni.
3: Azt érzem a válaszaid alapján, hogy te még nem fogtad fel, hogy mit csináltál, hogy férfi kenuban a királyszámban lettél világbajnok. Hány ember munkája van ebben?
5: Hát nagyon sok. Edzőmnek nagyon sok, természetesen nekem is, a családnak, akinek ki kell bírni az ilyen stresszes időszakokat, hogy most akkor hogy fog alakulni az év, milyen számokat tudunk indulni, egyáltalán mennyit kell azért tennünk, hogy megkapjuk a számokat, úgyhogy meg az itteni kenus csoportnak is, a válogatottnak, mert ez közös siker.
3: Hamarosan jön a Indus.
5: Bizony.
3: Milyen érzés?
5: Őszintén nem tudom. Most kis üresség van benne.
3: Hát akkor majd megjönnek az érzések a dobogó tetején. Köszönjük az értékelést. Újdonsült világbajnoka van a magyar kenu, Fejes Dániel.
1: Fejes Dánielben kis üresség van, most mindjárt meghallgatjuk, hogy mi van Totka Sándorban, a férfi 500 méteres kajak négyes egyik tagjával is, Bitman Emil beszélgetett a világbajnoki 5. hely után.
3: A világbajnok 5. helyezett férfi kajak négyesünk egyik legrutinosabb tagjával, Totka Sándorral beszélgetünk. Hát egy elképesztő érzelmi hullámvasúton ment keresztül a csapat. Nádas Bence apuka lett, történt egy tragédia, ami tényleg érintette a csapatot. És aztán ilyen körülmények között meg be kell ülni a hajóba, és meg kell mutatni, hogy ti vagytok a legjobbak, amit idén többször megmutattatok. Milyen gondolatok vannak most a felelősen?
5: Elsősorban csalódottság. Szerintem most mind a négy nevében mondhatom ezt. Nem a 5. helyért, de nem is egy bronzéremért jöttünk volna ki, hanem a győzelemért, főleg egy ilyen szezon után. Nagyon csalódottak vagyunk, azért is nem tudtunk kijönni, mert egyből, mert nem jöttünk szóhoz, hiszen egymással sem tudunk beszélni. Nagyon nem ez volt a terv, nagyon nem ez volt a várakozás, főleg amiken átmentünk a szezonon. Ott is volt hideg, meleg, de egyszerűen mindig tudtunk aranyezüstöt hozni, és ez az egyik helye. Egyszerűen nem értem, mi történt, most folyamatban már az elemzések, amit okosabbak leszünk. Nekem van egy-két tippem, de nem akarok így bizonyítékot nélkül bárkire és bármit mondani. Sajnálom nagyon, és a csapat nevéről mindenki jól sajnálja.
3: Olimpiai kvalifikációs év van, Európa-bajnokok lettetek, világkupa aranyak, ezüstérmek. Most egy világbajnoki 5. hely, amit pontokban össze lehetett szedni 2026-ban, azt ti beraktátok a zsákba, és ez nagyon sok pont.
5: Ha ezt nézzük, akkor abszolút igen, de a pontok az igazából a mi egységünk nem másodlagos, hiszen az érmekért jöttünk. Természetesen nagyon örülünk, hogy ilyen jó pontokat tudtunk szerezni egész évben. Majd megnézzük a frissített változatot, illetve megtartottuk az első helyet, nem tudom, nem vagyok jó fejszámoló. És hát kíváncsi vagyok, levonjuk a következtetéseket, aztán ilyenek én nagyot. De hál' Istennek, Levinek, meg belőnek még van lehetősége javítani, nem tudom, mire képesek. Nagyon jó fogunk.
1: A poznanyi hangzavarban Totka Sándort hallottuk, és remélhetőleg halljuk Kis Ágnest és Nagy Biankát is, akik a női kenu 2-es 500 méteres döntőben lettek 7-ek, velük is Bitman Emil beszélgetett az M4 Sporton.
3: Világbajnoki 7. hely a női párosok döntőjében. Az arcotokra van írva, hogy nyilván ennél többet vártatok magatoktól. Mi történt ebben a döntőben, Bia?
4: Ilyenkor nagyon nehéz, hogy két perc alatt tudtál bármit mondani. Úgyhogy igazából nem is tudok most még tudni, hogy meg kell beszélnünk. Vissza kell nézni, nem most, mozgás után. Aztán majd kérdékeljük és megyünk tovább. Most tényleg nem tudok ennél többet
3: mondani. Ági, a jó ír, hogy van még egy egyes, ahol neked van egy esélyed arra, hogy jó szájízzel menjél a Lengyelországból. Mennyire tudsz most erre gondolni ezekben a pillanatokban?
4: Most még én is keresem a szavakat, hogy most mi történt. Igazából nagyon csalódott vagyok, remélem, hogy holnapra jobb lesz.
1: A kenu 2-es 500 méteren 7. Kis Ágnes Nagy Bianka duót hallottuk, és akár csak Fejes Dániel, vagy Csikós Zsóka, vagy Totka Sándor esetében az N4 Sporton Bitman Emil készítette ezeket az interjúkat. Két vesztes szett után zajlik a 3. Isztambulban a Magyarország-Szlovénia női röplabda Európa-bajnoki csoportmérkőzésen. Nézzük, halljuk, hogyan állunk a Szóvirányi Zsolté.
2: 15-11 Szlovénia javára. Hát ezen a mérkőzésen nagyon-nagyon-nagyon ritkán vezetett a magyar női röplabda válogatott. Tulajdonképpen csak a legelején, amikor 9-5-ös pazar kezdéssel kicsit reménykedtünk, kicsit elhittük, hogy a hát ha ma meg lesz az első győzelmünk 2021. augusztus 20-a óta, akkor zárában a horvátországi helyszínen a szlovákokat győztük le. Azóta jelen pillanatban akárhogy számolom, ugye 14 vereségnél járunk. 10 vereség után az első győzelemben bíztunk, bizakodtunk, de a török és a lengyel csapat erősebb volt egyértelműen, mégis a törökük ellen majdnem játszmát nyertünk, most egy nagy mentés a szlovénektől, a reklámtámláktól hozták vissza bal oldalról, középre, és most akár Szila be is fejezheti, egy ejtés ütés helyett, most viszont itt a lehetőség Német Anett előtt, a balkezes játékos sajnos az antennát találja el a labdával, itt 17-11-nél 6 pont, nő az a bizonyos különbség, nyílik az olló, és így hát nem lesz könnyű ebben a játszmában még szorossá tenni a következő perceket. Azt figyelem, hogy Frelik, a csereátló itt maradt már a pályán, Szilla szintén, ezen kívül a nagyon, hát mit is mondjak, csak sok pontot szerző, és az a bizonyos ruganyosság, ami jellemzi Lorber fiókot, ő is ott maradt, Kucely a másik szélső ütő az, aki nincs meg, Milosics a center szintén nem a nyitásfogadás, nem a legtökéletesebb. Bozóki Szednák Léka ütését blokkolják, és ebből pontot is szereznek. Újabb pontot Grbac, a center, aki Milosics helyett játszik ott középen, ő is beállt, és ő is pontot szerez, újabb pontot. Ezzel már 18-11, tehát amióta szót kaptam, két szlovén pont. Frelich nyithat ismét, azt figyeli, azt hallgatja, hogy Orefice, az olasz edző, mit mond a szövetségi kapitány neki, hát most egyelőre azt is meghallgathatnánk, mi sajnos nem tudjuk innen csak a zenét, hogy kiápíni a mi olasz szövetségi kapitányunk mit mond, mert hogy ő kért időt 18-11-es szlovén vezetésnél. Ha már ennyi olasz szövetségi kapitány, akkor elmondom, hogy Orefice mellett, ugye kiápíni 2019-ben volt a szlovének kapitánya az EB-n, egy másik úriember, Marco Bonitta 23-ban a legutóbbi EB-n, most pedig Orefice, aki, ahogy említettem, már az észt válogatottat juttatta ki a 23-as VB-re, és idén az Európa Ligában a szlovének 2-3-2-es vereséget gyűjtöttek be, kétszer is 3-2-re kaptak ki a svédektől, akik megnyerték az Európa Ligát, egymás mögött vannak a világranglistán, a top 20-ban a szlovén is, illetve a svéd válogatott is, a svédek ugye az egyik rendezői ennek az Európa Bajnokságnak, ők onnan tovább jutottak a legjobb 16 közé, ami nem volt meglepetés a franciák és az olaszok mellett, ott nagyot küzdöttek még a horvátok, akik szintén próbálják a lehetetlent, hogy a világranglistáról, majd amikor lezárják az összes afrikai, ázsiai, nem csak európai kontinens tornát, hogy a végén a 32-ben maradva esetleg a VB-re kijuthassanak, a horvátok távolabb vannak, mint mi. A román és a szlovákot a 34-35. Helyen 10 ponttal a magyar mögött. De hát ne felejtsük el, hogy a románok például, miközben most egy jó blokk 19-11-nél, de nem mi mosolygunk, hanem a szlovének, mert Frelich most már az 5. nyitását fogja bemutatni egymást követően, és Orefice-re mindig néz azért, hogy melyik újját mutatja, milyen figurát, és bizonyottak is tabletjével eltakarja ezt, hogy csak Frelich lássa. Ügyes trükk, de hát ezt se tegnap találták fel, amióta ilyen tablete van a szövetségi kapitányoknak a röplabda meccsen is. Ez szintén egy ismert jelenség. Jó, van, most német Anett ejtett, és ez ki volt, ott volt Szilák, és ott volt a cserejátékosok, Grbac a center, őket ejtett át, és szerzett pontot német Anett, így 19-12-re módosul az állás, miközben mi cserélünk német Anett le, a szokásos csere Zsombó Keszterbe, Petrenko Brigitta a feladó is lemegy, és beállt helyette a csere feladónk, Kis Nóra, aki szintén 20 éves, és a Vasasból a Békés Csabához igazolt, a következő szezont a Viharsarokban kezdem, majd ne gyerünk, Nóri. 19-12, 7 pontos előny, szlovén előny, innen azért lehet még fordítani, sőt, tudtunk már fordítani, volt olyan is, akár a tegnapi meccsre, a gondolok 13-6-ról, 16-16 a negyed játszmában a lettek ellen. És egy jól előkészített támadás, Grbac beüti jobb oldalról a center, jobb kézzel oda, amit tér felünkre, ahol nincs egyetlen magyar játékos sem. 20-12, sajnos nem csökken a különbség, hanem nő. A 8 pontos előny, miközben a Szillákat Godec váltja majd a szlovéneknél, és egy újabb mosolygos. Szóval a szlovének cserélnek, megy az előny, növekszik az előny, nő a különbség, és Godec az, aki majd most nyithat is. És ha nyithat a szőket szofkos szlovén, akkor nekünk ott jól kell fogadni. Valamit mond Kisnóra is, ott a túloldalon, nekem minden a kommentátor állásban a pálya túloldalán, Godec pedig itt viszonylag előttem. A nyitását Kis Lila fogadja, Kertész Petra, nem most Szalai Anna van már bent a másik liberónk. Bozóki Szednák ütését összeszedik a szlovének, és a balkezes játékosok Frelich, mert azt nem mondtam, hogy ő a csere átló balkezes, oda üti a magyar térfélen kívülre, átüti, de kiüti. 20-12 után legalább egy, azaz egy ponttal csökken a különbség, csak 7, de hát ez még mindig rengeteg, 2-0, és egy block touch, vagyis egy block érintésre challenge-et kér a szlovének kapitánya, hát ha ez bejön. Van-e valami fontos hír esetleg a stúdióból, hogy ne tartsam itt, mert ugye valamelyik meccsen 3 percet beszéltem a semmiről egyenlőre. Így akkor marad itt. Ugye azt tudjuk, hogy a Ferencváros milyen csapatokkal játszik a labdarúgó bajnokok ligájában, és az még az Isztambulban is érdekes, akárhonnan is nézzük. Az sem lényegtelen, hogy például Liverpool Galatasaray mérkőzés, nem, Fenerbahce Liverpool mérkőzés is lesz majd Isztambulban, tehát akár oda is érdemes kimenni Szoboszlai és Kerkez miatt. Ez ugye a bajnokok ligája sorsolás után derült ki még tegnap, most pedig a mai Európa Liga sorsolás után azt, hogy a Ferencváros majd megy az AC Milánhoz, a Celtic Glasgowhoz, a Lech Poznanhoz, a Hoffenheimhez, még idegenbeli meccs az Európa Liga főtábláján, és a legjobb 24-ben kell végezni a 8 mérkőzés követően január végére, hogy a 24 között folytathassa, ennek több lehetősége is van, de most ezt nem mondom el, azt viszont igen, hogy Juventus, Victoria Pilsen Celje és a portugál másodosztályú kupa győztes Torrenze, ez a négy csapat jön majd a Grupama arénában. A Trabzon kettős győzelme, illetve a Trabzon kiejtése kettős győzelemmel, ez ami hozzásegítette a legutolsó rájátszás körben a Fradit, hogy a sorsáson érdekelt legyen. 21-13-nál, egy pont itt, egy pont ott. Zsombók Eszter, jól van, egy szemfényvesztő, nem szemfényvesztő, szenzációs. Szemfényvesztés az isztambuli bazárban lehet esetleg, de ez egy szenzációs keresztütés volt a fiatal 17 éves átlótól, aki most német Anett helyet játszik. És ugye az U18-as EB-n nyáron bronzérmes lett a magyar válogatott, jövőre mennek a tengeren túlra a VB-re, ők biztos, hogy mennek, mert hogy a EB bronzérem ezt eredményezte, és Pampu Gréta is a pályán, tehát most már abból a csapatból hárman, teljes generációváltás, Fekete Fanni a center, az, aki nyithatott, aztán most egy nagy ütés Kis Lilla, a másik vasas játékos fogadja, Kis Nóra, és aztán egy magyar pont, mert hogy Kis Lilla ráütötte a Grubac kezére a labdát, 21-15, a teljesen fiatal 17-16 éves játékosok között van, 3-20 éves a két Kis Lilla és Nóra, Nóra a feladó, Lillának a nővére Kis Rék, gyorsan akartam mondani, Kis Gréta is itt lehetne, de ő már nincs a válogatottban a sérülés miatt. Fekete Fanni második nyitása, ez se jó fogadás a szlovének részéről, átteszik a mitérfelünkre, Pampuk bejátszása állóz nem jó, Kis Nóra megmenti, felugrik Kis Lilla, nagyot üt, de a szlovének jól védekeznek, jön centerből Godec, a 3 méteres vonalon túlról, vagy legalábbis középről, mert nem center posztról, a 3 méteres vonalon túlról ugrott a cserejátékosok az ütő Godec, és szerzett újabb pontot, 22-15 Szlovénia, tehát 2-0 vezetés, 3, azaz 3 pontra a mérkőzés megnyerésétől. A szlovének megverték, ahogy említettem, a németeket 3-0, ez nagyon fontos volt, aztán legyőzték a letteket is. Méghozzá egy emlékezetes mérkőzésem, az is megvolt a szlovén válogatottnak, hiszen 2-0 vezettek már a lettek ellenük két nappal ezelőtt, és onnan fordítottak a szlovének 3-2-re. Ezt követően nyertek a lettek ellenünk 3-2-re, azért 24 óra alatt két 3-2-es meccs, egy vereség után egy győzelem. Miközben most egy ejtés, amit sajnos Szalai Anna, illetve nem ejtés, hanem egy ász. Azt akartam mondani, hogy lefelé hullott falevél módjára ez a nyitása a szlovének játékosának. A szlovén játékos nyitása ászértékű volt, Szalai Anna nem tudott hozzászagolni a cserefeladó a Haluzsán Szegedi nyitásához. 2, azaz 2 pont kell a meccs megnyeréséhez, 23-15 vezette át Szlovénia. Gyerünk azért most ez a fiatal csapat, amelyik ott van a pályán, rutint szerez még, és hát egy kis borsot tud azért a szlovének orra alá dörgölni, vagy sem. A nyitás fogadás Szalai Annától nem a legtökéletesebb, Kis Nóra Kis Lillának ütés, de sajnos pályán kívül a blokk nem ért hozzá. Játszma és mérkőzés labdához jött Szlovénia 24-15-nél. Ez a meccs ugye azt mondom, hogy másfél óráig tart nagyjából, ha csak nincs innen valami nagy csoda, és készülődik majd este itteni idő szerint 7 órakor, magyar idő szerint 6-kor a török és a lengyel csapat. Nagy kérdés nem lehet, hogy a török válogatott VB ezüstérmesként, címvédőként megveri majd a lengyel, de nem lesz ez olyan könnyű, mint ahogy én elmondtam. Zsombók Anna, 17 éves center, nem tud pontot szerezni, de áttette, és a szlovének befejezése hosszúra száll, magyar pont, 24-15 után. Az első játszma és mérkőzés labdát hárítottuk, minden esetre részsiker, inkább így mondom. Szalai Anna lemegy, mint libero és beállt Kertész Petra, az első számú liberunk ezen a mérkőzésen, illetve ezen az Európa-bajnokságon. Tóth Fruzsina sérülése miatt nincs itt. Petra Nyíregy, Békés Csabai, Mik Fruzsina nyíregyházi. Közben Cvi is bejött, és centerből megszerzi azt a pontot, ami a meccs megnyeréséhez kellett most. Szlovénia 3-0-ra legyőzi a magyar válogatottat is, így csoport harmadikként jut tovább a legjobb 16 közé. A magyar csapat pedig 5 vereséggel, 2 megnyert játszmával, tegnap a lettek elleni drámában mindössze 1 ponttal zárja az Európa-bajnokságot. Tanulságokat le kell vonni, van mit. Az U18-as korosztályban EB bronz és majd jövőre világbajnokság. Meglepődnék, ha az EB után, szeptember végére az derülne ki, hogy a világbajnokságra kijutott a magyar válogatott, az inkább a csoda kategória lenne, nem a realitás. És hát persze nem is biztos, hogy megérdemeljük. Az EB-n tehát búcsúzott a magyar válogatott, ezzel Isztambul is búcsúzik. Szlovénia, Magyarország 3-0.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
6: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
7: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
8: És szerintem zseniális ez a szöveg.
9: Ez überelhetetlen.
6: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
9: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
7: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
6: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Csikó Zsóka és Fejes Dániel is világbajnok lett, megválasztották a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét, néhány napra visszatér a kánikula. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
10: A kajakos Csikó Zsóka és a kenus Fejes Dániel is világbajnok lett Poznánban. A női kajak egyesek 1000 méteres versenyében Csikós magabiztos versenyzéssel 3 másodperces előnnyel védte meg címét. A kenus Fejes Dániel is győzött ugyanezen a távon, így Vajda Attila 2013-as sikere után született ismét magyar VB cím. A magyar kenus az olimpiai bajnok Cseh Martin Fuchsával holt versenyben végzett az élen. A férfi kajak 4-es Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor az 5. A Kis Ágnes Nagy Bianca Kenu 2-es pedig a 7. helyen zárt 500 méteren. A többi döntőt szombaton és a vasárnapi zárónapon rendezik. A Ferencváros két olasz nagy csapattal, az AC Milánnal és a Juventusszal is találkozik a labdarúgó Európa Liga főtábláján. Ez derült ki a mai monakói sorsoláson. Az FTC az alapszakaszban a milánói együttessel idegenben, míg a torinói csapattal hazai pályán csap majd össze. További hazai ellenfele a Cseh Viktória Pilsen, a szlovák Celje és a portugál Torin lesz. Míg idegenben a skót Celtic, a lengyel Lech Poznány és a német Hoffenheim most otthonában lép pályára. Az alapszakasz szeptember 16-án rajtol majd. Kolesár Mihály és Szép Balázs is döntőbe jutott az öttusázók Kínában zajló világbajnokságán. A tavalyi EB-n ezüstérmes Kolesár az első elődöntőből a 7. helyen, míg a második elődöntőből a VB bronzérmes Szép Balázs a 6. pozíciót megszerezve került a fináléba. Pétervári Molnár Bende Gúza a C döntőben, míg Gadányi Zoltán a D döntőben folytathatja szereplését az amszterdami evezős világbajnokságon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalina központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Magyar Péter visszautasítja, hogy a Tisza paktumot kötött volna a Fidesszel arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök azt mondta, hogy amennyiben az országgyűlés tiszás többsége nem szavazta volna meg Unger Annát az MVVH elnökének, akkor lehet, hogy örökre lekerül a napirendről a hivatal működése. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentése a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Pontosabbá vált a vonatok közlekedése a nyári főszezonban a Balaton északi partján. 7%-kal jobban sikerült tartani a menetrendet. Hegyi Zsolt, a vasúttársaság vezérigazgatója szerint mindez egyebek mellett a nagy teljesítményű mozdonyoknak köszönhető, valamint annak, hogy a peronokon lévő utasirányító jelzések miatt gyorsabb lett a fel- és leszállás.
0: Közlekedés.
10: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt az erős forgalom miatt szakaszosan lassul, torlódik a kocsisor, főleg a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán Monornál baleset történt a 34-es kilométernél, csak a külső sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
10: Napos, fátyol, felhős az idő, szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szél megélénkül. Éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk, délkeleten lesz melegebb.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
11: Hajrá!

0: ugye hazatér.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 45 perc múlt, a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Női röplabda válogatottunk, 3-0-es vereséget szenvedett a szlovénoktól utolsó csoportmérkőzésén, így biztosan a csoport utolsó helyén végez. 2 nyert és 15, innen könnyű kiszámolni, 15 elveszített játszmával. Nyári Sándort köszöntöm nagy szeretettel, az örök magyar edzőt, akinek az irányításával mondjuk a férfi válogatott volt a Európa-bajnokságon legutóbb. Nagyszerű emlék. Mi a véleményed, szervusz, mi a véleményed arról, amit a lányok ezen az Európa-bajnokságon műveltek, mert voltak nagyon szép periódusaik, pehjükre mondjuk inkább olyan ellenfelekkel szemben, akik ellen nem volt esély, illetve nem sikerült azt a fránya 6 meccslabdát győzelemre váltani tegnap a lettek ellen. Szia!
3: Szervusz, tisztelettel köszöntelek és a kedves hallgatókat is. Valóban nem tudom, hogy 1 percünk, vagy 3 percünk, vagy 4 percünk van, de...
2: Több, beszélhetünk.
3: 5-be beszélgessünk. Jó, próbálom elmondani az őszinte véleményemet, mert itt kerülgették, hogy vágóhídra lett küldve ez a csapat, vagy túl fiatal, vagy a fiatalitás útja az helyes út, mind a kettővel egyetértek, túlságosan föl lett fiatalítva ez a válogatott. Még egy Szedmák Rékánk, egy Német Anettünk, egy Petrenko Brigittánk, a maga 26 évivel 2000 körüli születések, ők voltak a veteránok idézőjelben a csapatba. Ez sok nemzeti válogatott 10 ujját is megnyolná, ha annyi 26 éves vagy fiatalabb játékosa lenne. A jövő tehetségei egyébként a Pampuk Réka és a Cserekek centerünk, ezek óriási tehetségek. Szóval én nekem azért egy 60-70 éves röplabdás rálátásom, de hát ez nem kívánság és nem az a retrovisor. Nagyon tehetséges emberek, a Cserekéről külön a Tobi Edinával, akit az 20-25 év legjobb magyar centerének, európai szintű centerének tartok, is nagyon jó véleménye van, és hát fontos, hogy a szakmai rálátás is meglegyen ezekben az emberekben. A Kumpaliz és a Kisléla, hol voltak ezek a lányok ezelőtt 1-2 éve, ki hallott ezeket a neveket? A Zsombók testvérek. Szóval tényleg nagyszerű utánpótlásunk van, nagyon jó. Az európai bronzérem a utánpótlás korosztályos bajnokságban az nagyon, nagyon figyelemre méltó eredmény. Mégis a következő a szakmai véleményem. Az első 2 meccs, amiről mondjuk, hogy majdnem bravút követtünk ebben, majdnem, igen. Tudtuk, hogy a törökök ellen és a lengyerek ellen is nem nyerhetünk. Minden labdának örültünk, boldogok voltunk, örültünk, hogy világklasszisok ellen játszhatunk. Ez a sikerorientált típusú játékos. Aztán a kudarc kerülő típusú magyar sportoló, nem csak röplabdával, labdajátékokban, nagyon sok nagy kudarc ért bennünk. Mi is egyszer csak megláttuk, hogy jó, ha most ezt nyerni kéne, vagy van esélyünk a németek ellen. Nem, aztán nem volt. Kiderült, hogy nem volt, ők nagyon készültek, tudták, hogy fontos meccs, rendezett meccs. Mi is tudtuk, csak mi féltünk, hogy ezt nyerni kellene. Szóval ezek a dolgok, amik eldöntötték ezt az örökbajnokságot. Az utolsó 2, hogy a Szentmár Rékát, akit nagyon régóta ismerek és tisztelem a játékát, hogy elmondta a tévében is, hogy a csalódás, az utolsó 3, nem csalódás, realitás, hogy amikor nagyon kell, most ebből a kettőből egyet megnyerni, kettőből kettőt megnyerni, volt rá esélyünk, nem voltunk gyengébbek, fiatalabbak voltunk, fiatalabbak és tapasztalatlanabbak, ez a véleményem.
2: Mennyit profitálhatunk ebből az EB-ből, mert ennek már vége van, itt a csoportban a 6. helyen zárt a magyar válogatott, de azért nyilván itt még ennek lesz elemzése, és hát kor problémák nincsenek, ha már egyszer Szedmák Réka veteránként nyilatkozhatott 26 évesen. Szóval a fiatalok elsősorban mennyit profitálnak abból, hogy itt voltak, látták, hogy mit tud a közvetlen világelit, vagy európai elit?
3: Én azt gondolom, hogyha a fiatalok, az érett fiatalok. Vannak itt a tekinteteket, keresem én a szemeket, sokat ültem én az edzőipadon, a pályán is elég sokat szaladgáltam. Azokat a tekinteteket, akik azt mondják, hogy ne, emeld ide, ne, dragd ide, csináljuk. Tehát még egyszer mondom, a sikerorientált és a kudarc felülő típusú játékosok vegyülete, fiatal és tapasztalat szinten is. Ezek a lányok tehetségesek. Még egyszer mondom, én a Pampuk Csabának a lányát, bocsánat kérek, válogatottam volt, nagyon tehetséges embernek, megdöbbentően tehetséges embernek tartom, ugyanúgy, ahogy a centerünket is, fiatal centerünket, aki most a Vasasba igazolt, a Cserekje, nagyon tehetséges emberek, de még egyszer mondom, ennek a csapatnak jövője van, egy feltétellel, a megfelelő menedzselés, nem futtatjuk túl ezeket a játékosokat, nem mondjuk, hogy jó kislány, gyere ide, igazolj ide, itt ennyi, ott annyi. A Szedmák Rékát a Vasasból ismerem, akkor voltam ott éppen szakosztályigazgató. A Szedmák Rékát 14-15 évesen a legnagyobb magyar tehetséges center volt. Eligazolta egyik csapat, feladó átlóba kezdte játszani, aztán egy évig ültette, aztán kitaláltuk bele, hogy ő négyes ütő, na most ennyire komplex játékos nincs a világon. Tehát itt a szakmának és a menedzselésnek nagyon komoly feladata van, ez nem kritika, ez egy figyelemfelhívás, ez a csapat nagyon tehetséges csapat, ha együtt tudjuk tartani, ezzel a három veteránnal és a hölgyeket nagyon jól ismerem, ők is engem, megbocsátanak, ezzel a három lányjal, meg még talán azért egy-két tapasztaltabb játékos visszahívásával, felsegítésével valóban egyszer Európában oda csapatunk az élmezőny aljának, vagy az élmezőnyben is észrevétethetjük magunkat. Jelen pillanatban ennyit tudtunk, semmi csalódás nem ért, csodával határos módon küzdöttek két meccsen keresztül, amíg tudták, hogy nincs esélyük, nem bántom én a lányokat, imádom a bevihattam a BS-a női csapatommal is dolgozni, tehát nem erről szól a történet, csak hát vannak a határok az ember teljesítő képességében, és ezek a gyerekek elértek odáig, hogy hát Jézus Mária, itt még nyerhetünk is. Na, ezek a nagy kétek, ezen kell tudni túllépni.
2: De magyarul ez nem kritika volt, hanem inkább a feladatok meghatározása. Ahhoz mit szólsz, hogy teljesen meglepő vagy fura mód a csoportunk összes csapatának olasz szövetségi kapitánya van, miközben egyébként mi az A csoportban voltunk, miközben a D csoportot abszolút veretlenül 5 meccsből 5 győzelemmel nyerték az olaszok. Tehát mit tudnak az olaszok, amit más nem?
3: Egyszerűen egy csodálatos világ, aki járt Olaszországban, volt szerencsém 10-szer különböző helyeken megfordulni. Egy csodálatos világ, egy könnyed világ. Az, hogy a röplabdába valóban az olaszok, a lengyelek, a franciák miért vannak ennyire jó pozícióban, és a szakembereket miért keresik annyira. Van egy pengés stílusa az olasz edzőknek, elsősorban alapjában jó szakemberek. Van nekünk egy nagyon jó Olaszországban dolgozó edzők, úgy hívják, hogy Kántor Sándor, aki az olasz kupagyőztes csapat másodedzője volt nem olyan régen, nagyszerű utánpótlás nevelő, és még azt se tudjuk, hogy mi van vele. Sokan, hát én tudom, mert jó a kapcsolatom, hiszen annak a bizonyos Európa 12-ben jutott férfi válogatottnak, aminek én voltam a vezetője, valóban ő a csapatkapitánya volt. Jó kapcsolatunk. Elfelejtjük. Mi lenne, hogy egyszer a Kántort megnéznénk már, gyere már haza, nézzük már meg, hogy hát ha haza jönne. Szóval az olasz edzőkről az a véleményem, hogy az nem véletlen, hogy mindenhova olasz edzőt hívnak. Többségében, és ezt nagyon alá szeretném húzni, minden él nélkül többségében sikerre halmoznak. Vannak hogy ma feltámaszhatatlan nemzetek, ahol vagy a szövetség munkája, vagy a játékosok hozzáállása. Jó, olasz edzőnk van, aranyos ez az olasz. No, de hát azért annyi, ne rohanjunk már. Szóval tudod, ez a magyar mentalitás, megvan, még egyszer mondom, vannak sok sikerorientált emberek, tele volt Európa, a magyar játékosok, a Dobi Edinákkal, a Dodóval, a Horváth Dodóval, a Szatmári Grétával, a Sándor Renátával, hagyd nem mondjam, Lilium Ritával, Szatmári Grétával, hát azért a legjobb magyarok azok 7-8 éveket franciasz bajnokságban és egyebek helyeken töltöttek, vannak magyar tehetséges játékosok, van nekünk egy fiatal, hát nálam fiatal, mert VSC-ben dolgoztam vele együtt, aki Németországban
2: női bajnokságban.
3: Úgy van. Igen, német bajnokcsapat vezetőedzője, akivel nem vettünk mi egy tányérból, voltak hatalmas vitáink, de jó szakembernek tartom. És tehát megvannak a lehetőségek, most nekünk is, és ezt akartam befejezni, hogy nekünk is olasz edzőnk van. Csak abból kell főzni, ami van. Ezeket a játékosokat kapja a kluboktól, nem bántva a klubmunkát. Még egyszer mondom, bár és nem bánta a férfi vonalat se, és nem agyon kritizálva ezt a dolgot se, bár a férfi vonalról beszélhetnénk, hogy már megint nem jutottunk be a legjobb hova. Ott nagyobb gondok vannak, én féltem őket, a lányokat nem féltem olyan szempontból, hogyha jó menedzselik őket, és együtt marad ez a csapat, és nem kudarcként érik nekem, hanem egy nagy megméretésképpen, ahol megmérettünk és elbuktunk, mert ez azért egy meccset nyerni kellett volna, akkor tanulhatnak belőle. Dúzogni kell, hanem lehajtani a fejünket, vagy emeltővel hazatérni, mert én azt hiszem, hogy ez a csapat, ezek a csikók, ezek mindent megtettek. Egy-két nagyon-nagyon tehetséges csapadás lányt láttam játszani, nagyon kell élni vigyázni kell az értékeinkre, mert ez egy értékes csapat.
2: Hát nyilván az az egy meccs, az a tegnapi volt elsősorban, ott aztán tényleg 6 meccslabda, az már hajszálom volt. Végezetül egy kérdés, ugye Kántor Sándor neve ugye elhangzott, nyilván az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar röplabdázójáról beszélünk, aki azért annyi időt töltött játékosként, meg visszavonulása után is Olaszországban, vagy félig meddig már olasz. Te személy szerint mennyi esélyt látsz arra, hogy őt valamilyen formába sikerüljön a magyar röplabda szolgálatába állítani?
3: Egyszer haza hívták, vagy hazajött, és ennek a történetét én tényleg jobb vagyok vele, emberileg mi nagyon értettük, egymás jó csapatkapitányom volt. Hazatért, aztán újra visszament, valahogy az a 4-5 év, amit kint töltött, vagy több, ugye profiként Olaszországban, és hazatért, és úgy jött haza, mint egy megváltó, mint egy messiás, hogy na gyerekek, gyerünk, itt van a kántosaim. Teljesen egyetértettem, mert volt benne ráció, és hazajött, és úgy láttuk, hogy na igen, valahova akkor oda csapódhatna most az új generáció, és valahogy neki sem sikerült. Valahogy belelátott a való világba, és megcsömörlött tőle is elment. Lehet, hogy szerényebb körülmények között, akár mint magyar válogatott kapitány, de nem hiszem, hogy szerényebb körülmények, tudomásom szerint nagyon helyén van, nagyszerű utánpótlás nevelő. Én úgy érzem, hogy ha átgondolnák és megkérdeznék, lehet, hogy elgondolkozna rajta, nem tartom valószínűnek.
2: Hát ezt nem hallom olyan túl nagy örömmel. Minden esetre a jövő ettől függetlenül lehet reménykeltő, hiszen tényleg 26 évesek a veteránjaink, a válogatottnak a nagy része még bőven-bőven évtizedig szolgálhatja a magyar röplabdát. 6. helyen végzett selejtező, Európa-bajnoki csoportjában a női röplabda válogatott Isztambulban női

0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ki ne tudná, tegnap este fantasztikus hangulatban 4-0-ás győzelmet aratott a Ferencváros labdarúgó csapata a Mohamed Salahhal felálló Trabzonspor ellen. Az Európa Liga rájátszásában és az idegenbeli 1-0-ás siker után összesítésben azt jelenti, hogy 5-0-ával jutott be az alapszakaszba. Ma megkapták leendő ellenfeleiket is a zöldfehérek az alapszakaszban, de először is idézzük fel, mi történt tegnap este a Groupama Arénában.
2: Elképesztő mértékben ömlenek a nézők, tehát nem csak ingoznak, amit szoktunk ilyenkor kevesebb, mint fél órával a kezdés előtt mondani, hanem iszonyatos mennyiségű ember már bent és odakint is. Na de akkor a lényeg, nézzük a Ferencváros kezdőcsapatát a visszavágón. Tulajdonképpen az első meccshez képest érdemi változás nincs a csapatban, na de azért két nagy is bekerült a jobb oldalra, Nagy Olivér a középpályára, Nagy Ádám a gyakorlatban, ez pedig úgy néz ki, hogy Dibusz a kapuban, a védelem jobb oldalán az a Nagy Olivér, aki Christopher Zakariasennek adott gólpasszt az első mérkőzésen. A bal oldalon Azakadu, aki Salával szemben extra jó teljesítményt mutatott, középen Gomez és Rámákers. A középpályán Nagy Ádám, illetve Korbu, a középpálya bal oldalán, de már támadó és védő feladatokat is ellátva oda-oda, a jobb oldalon Yusuf, középen Zakariasen, elő pedig Leni Zsozef, ez a Ferencváros kezdő 11-je.
3: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, tehát a törököknek a kezdő 11-je közel sem ennyire egyszerű, hiszen 4 változtatás van az előző mérkőzéshez képest. Ugye egy kötelező változtatás, hiszen Vajbu a mérkőzés végén, az odavágó végén egy nagyon butaság miatt piros lapot kapott, szóval az ő helyére Savic, de ennyire ne szaladjunk előre a kapuban, természetesen Onana véd. És akkor kezdjük a védelemmel, jobbor balra haladva, Eski Hellács az, aki kezd majd Pina helyén, Özkadzsár, Savic és López Cabrel, tehát a védelemben a középpályán is van változtatás, Majnovszki az, aki kezdőben kapott lehetőséget, Busuari helyett, Kabasaká játszik majd mellette. A támadó szekcióban Salah, Mucsi és Savio Loit, Mucsit kell kiemelni, ő az, aki Nair helyén lép majd pályára, illetve elöl centerben pedig Onuachu fog majd

0: játszani, reméljük kevésbé hatékony és kevés, és leginkább úgy, ahogy majd az első mérkőzésen játszott. Ez tehát a két kezdőcsapat. Szele a labdával a saját tér felén, Kavaszak állnak vissza, aztán jön a fordítás a jobb oldalra, Savic. Van előtte terület, viheti a labdát, elindult üresbe Mucsi, aztán pedig a jobbján López Cabral az, aki elkérné, most meg is kapja a labdát, már a Ferencváros tér felén van a játékszer, López Cabral jobbról balra tör most befelé, oda-oda, akivel az előbb egy picit összecsaptak. Egyébként alapvetően a Ferencváros nagyon keményen kezdte ezt a mai mérkőzést, és hát mondjuk, hogyha a keménységről van szó, akkor Savic az, aki ugye az Atletico Madrid korábbi védője, nagyon-nagyon kemény tud lenni. Közben egy sárga lap, hiszen lemaradt a földön. Gomez, úgy látom, bizony Gomez maradt lent a földön, de hát én úgy érzem, hogy vele voltak szabálytalanok, és nagyon-nagyon csúnyán, nagyon-nagyon nagy kapott a lábára, jobb lábát fájalja, sípcsont, vagy hátul az Achilles könyékén, nem tudom pontosan, egy biztos, hogy a sárga lapot elővette a szlovén játékvezető, de ki fogja kapni, azt még nem tudom, de azt is rövidesen majd tudjuk mondani, a 12. perc végén járunk.
1: Én tartok tőle, hogy Gomeznek óhajtja fölmutatni, és piros lapra változik, piros lesz az a sárga! Előnybe kerül a Fradi, Malinovski kiszáll a partiból! Nem olyan rossz üzlet ez, 13. perc, csak most már Gomezzel ne legyen komoly baj! Malinovski kiszáll a partiból, kis hiány lenyeli keresztbe az asszisztens, jó lesz az Malinovski, tehát Savic jön lenyelni az asszisztens, hogy meg lehet eltétek majd még egy-két mérkőzésre. Hát teljesen megbojdul a Mékas, Savic kap reklamálás és sárgát.
0: Van Rámelkesz előtt terület és viheti is, Nagy Olivér megkapja, még nem sikerül átépni a felezőt, na most Jusszuf kap egy remek labdát, Jusszuf a 16-oson belül átveszi, jó, bepaszt, és nagyon Joseph lekési, talán egy fél méter hiányzott, be tudja lőni a labdát, konkrétan az üres kapuba, hiszen Onana lekéste volna, én úgy gondolom a hosszú sarkot, júj, mekkora lehetőség a 16. percben, hát nagyon közel most már a Ferencváros ahhoz, hogy megszerezze a mérkőzésen az első gólt, a vezető gólt.
1: Nagy Ádám belőbeli a labdát! Gól! Gól! Kellum Otauda az ötösön belülről! Vezet a Ferencváros! Gyönyörű jobboldali ívelés Nagy Ádámtól! És a megzavarodó török védelmet Kellum Otauda mattolja! Megérdemelten a visszavágón is előnyben a Ferencváros! Repül az idő, repül, hiszen 30. perc a mérkőzésen Kellum Otauda találatával vezet a Fradi a Trabzonspor ellen, és most hiba csúszik az összjátékba, Korbu és Kadu nem értik meg egymást, Korbu pedig odapakol hátulról egy csomagot Szalának, Szalával nincs komoly a probléma, mehet tovább a játék, López Cabral végzi el akkora szabadrúgást, amikor kereken fél óra telik el, összesítésben kettővel vezetünk.
0: Már Kadu rohamoszott előre, van előtte terület, lehet vinni a labdát, menjünk. Már a 16-os csücskénél jár, majdnem azt López Cabral, akkorát odarúg neki, kérem szépen. Sárga lapot kap López Cabral, már mióta meg kellett volna kapni ezt a lapot egyébként neki. Savic nagyon reklamál, hiába a csapatkapitány, azért egy sárga lapja már van Savicnak. Úgyhogy reméljük, hogy ki fog reklamálni még egyet Vangának, és akkor már mínusz kettő lesz, ami a törököket illeti. López Cabral tehát a 32. percben megkapja a jól megérdemelt sárga lapját. Bedobásra jön majd López Cabral a Ferencváros tér felén, és nagy bedobásra készül, bent tömörülnek a 16-oson belül a játékosok. Na most érkezik a labda Onuachu felé, nem tudja belecsúsztatni, és ez pedig így nem Jusufé, hanem ott Kavaszakál az, aki kicsit tologatja, de teljesen mindegy, hova tologatják, mert hogy letelt már a ráadás, ezt a szlovén játékvezető is látta. Oda-oda, góljával tehát vezet a Ferencváros, egy fél időt követően Ferencváros Trabzonspor 1-0, összesítésben pedig 2-0 a Ferencvárosnak. Negyed óra született, követően pedig majd jövünk vissza.
1: Három csere jön majd a vendégeknél, 19-es, 20-as, ez az első változtatás, mindent mondunk majd, ahogy a negyedik játékvezető felmutatta a táblát, azt mondja, hogy 7-es, 8-as, és Simsír lesz majd 58-assal az utolsó, aki érkezik itt a szünetben, megint felmutatja a 19-20-asat. Tehát le kéne venni a hosszújú felsőt, van elég meleg itt a stadionban, és akkor lehet, nem kellene itt a melegben félre nyomogatni a táblát, kedves játékvezető sportás. Nem is értem, tehát ő is na mindegy, ez tehát gyorsan most rakja össze a táblácskáját. Na, 19-es, 20-as, az azt jelenti, hogy Wagner Pina érkezett egyszer a pályára, méghozzá Eszki Alacs helyére, aztán Bucsi elhagyta a pályát, őt Busuari váltotta, és akkor jön még, ugye Simsír, aki meg, 30-as, 58-as, aki meg Onuácsút váltja majd.
0: Érkezik a pálya bal oldalán Kadu, már a 16-os tyücskénél. Vele szemben Pina. Oda-oda. Hát ez nem volt a legjobb megoldás. Alá pöckölte picit a labdán, de visszakerült hozzánk ez a jó hír. Nagy Ádám. Aztán pedig most Kadu megint a pálya bal csücskén. Fölnéz, beteszi a labdát. Lenny Joseph. Megint egy pici hiányzott, mint az első félidőben. Lövés volt egyébként, ferencvárosi lövés. Lenny Joseph pedig fölé rúgta a labdát nagyjából 5 méterről, amit betett neki Kadu bal oldalról. Marad az 1-0 az 54. percben.
1: Mondaná, most szerintem szóltak neki, hogy André, sietni kellene. Megszerezzük viszont a labdát. Korbu a 16-oson belül! Gól! Korbu Marius! 2-0! Összesítésben meg 3-0! Hát 3 a magyar igazság! Nagyon közel az Európa Liga főtáblához, Leálykori nevén a csoportkörhöz, mai megfogalmazás szerint a Liga szakaszhoz, a Ferencváros együttese.
0: Utcanyelven vagy szlengen mondva egyébként Korbu Máriusz nagy spíler. Nagyon szépen végigvittem, most pedig Jusszuf kap egy labdát a 16-oson belül, buktatták, és 11-es! Így van, állva ünnepel az egész Grupa Maréna. Teljesen jogos a 11-es, a büntető, amit befolyt a szlovén játékvezető Szabioló fogja, belerúg egy hatalmasat a labdába, tühében az összes Trabzon játékos, ott van a szlovén játékvezető, és panaszkodnak, onnaná is most már kijön a kapujából, villan a sárgalap, kinek, második sárgalap, tessék kimenni,
1: szia!
0: Így van, López Cabral megkapja az 57. percre a második sárgalapját, onnaná pedig jön lefele. Mit szeretne? Leszeretne menni a pályáról? Nem akar folytatni? Csalást érezni? Nem gondolom, hogy ebben bármi csalás lenne. Saját öltözőbe kéne rendet tenni, mert ez egészen elképesztő, ami történik. Onnan itt van előttünk, tapsol, kér egy kis vizet, tapsol még mindig. Hát innen nincs visszaút, tehát hogy ez most már így...
1: De mi tényleg ne akar vonulni? Ez komoly! Hát 3-0-ra adják meg, akkor nekünk ez semmi gond. Hamarabb végzünk, haver! Annyi baj legyen! Lejött, tehát kijön, az történik, hogy a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál a negyedik játékvezetővel perel és vitatkozik. Az a helyzet, hogy ezt a viselkedést megyében nem nagyon szokták tűrni, nemhogy egy Európa Liga rájátszásnál. Jusszuf már ott áll, hogy elvégezze a 11-es, de jelenleg onnan még mindig itt veszekszik a kispadnál, és senki nincs, aki a saját stábjából visszaküldené. Hát menj vissza a helyedre nagyon gyorsan!
0: Egészen elképesztő. A szlovén játékvezető is mondta, hogy tessék már jönni. Így van, sárgalap. Tessék egy sárgalapot adni neki, és onnan a tapsolod, akkor adjunk még egyet.
1: Adjunk neki még egyet, hát mire várunk?
0: Egészen elképesztő. Na, akkor az 58. percben még egy lap, onnanál még mindig magyarázni, mindig nincs a kapujában. Szerintem lassan ki kéne küldeni, és jöhetne a másik kapus, mert ilyen nincsen. És még mindig tapsolja a játékvezetőt, továbbra sem tudja elvégezni Jusszuf a 11-est. A labda mögött tehát ott van a Ferencváros jobb szélsője, és még mindig nem áll be a kapuba onnanál.
1: Nem áll!
0: Egy kicsit kortyolgat.
1: Gitt egy lett!
0: Mit csinál? Tehát most a Ferencváros szurkolónak is mutogat, elképesztő. Na nézzük, jöhet akkor Jusszuf 11-ese az 59. percben. A szlovén játékvezető még nem ad engedélyt, hiszen ott a jól látom Savicsot kell kicsit hátrébb rendelni. Szerintem neki is adhatnánk még egy lapot, mert neki is már van egy. No! Jusszuf kilépi a jó néhány lépését, és ellövi a bal alsóba! 3-0-ra vezet a Ferencváros, ugyan Onana érezte a sarkot, az oldalt, teljesen mindegy. Jusszuf rendkívül szépen kilőtte a hosszú alsót, vagy a bal alsót. 3-0-ra vezet a Ferencváros, összesítése pedig már 4-0-ra. Visszakerül most a labda a Ferencvároshoz, a 71. percben járunk alapvetően. Nagyon nyugodtak vagyunk, 3-0-ra vezet a Ferencváros a Trabzon ellen, onnan kevésbé nyugodt, nem tudom mi zajlik most az ő fejében. Lisztes viszont kap egy labdát a bal oldalt, aztán pedig már Korbu. Korbu húzogatja oda-oda. Mi lesz ebbe? Bepassz, Lisztes elövi! Onnan áll véd, vagy kapufa? Nem tudom,
1: határeset.
0: De Lisztes óriási löketet engedett el a 16-oson belül, nagyjából olyan 10 méterre lehetett a kaputól, balra fordult rá a labdára, és onnan jött egy lövés, 72. percben közel álltunk ahhoz, hogy 4-0 legyen az eredményjelzőnk kiírva, egyelőre 3 van. Árzani visszafordul a labda, még mindig nála. Kadu fölnéz, nem teszi be, inkább Rámákersznek. Eddig előre jól járatja a labdát a Ferencváros. Üresbe beindul, Kadu nem kapja meg. Nagy Oliver, Lisztes, el kell ülni, Lisztes, gyakran! Lisztes! A negyedik Ferencvárosi gól! Lisztes Krisztián jó voltából. Jó ide vártuk ezt a gólt, és ő is mennyire várhatta ezt a találatot. Főleg úgy, hogy az Európa Liga selejtezőjében tudta ezt meglőni. Mennyi minden mentő keresztül, és megszerzi a Ferencváros negyedik gólját. Szép gól volt. A 16-oson belül volt, megkapta, ballal ellőtte a bal alsóba. Onnan pedig hát kísérte, nagyjából eldőlt a labdára, de léthetetlen volt. A 86. percben tehát Ferencváros Trabzonspor 4-0.
1: Egyetlen perc mindösszesen a ráadás Zakariasen. 4-0-ra vezet a Ferencváros összesítésben, 5-0, Kejta kapja a labdát. Kejta belőbbeli a 16-oson belülre, Tufánt kellett ápolni, nagyon hamar meggyógyult, ahogy a játékvezető felmutatta, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, már is talpon volt. Kejta előtt, inkább nem Kejta, Lakatos Csongor lövő helyzetben, és aztán egy védő blokkjáról pattal le a labda. 20 másodperc a hátralévő idő, Tufán pedig egyelőre azt várja, hogy vége legyen a mérkőzésnek. Az összes többi trabzoni játékossal egyetemben 21.000 torokból zúgott az imént, hogy játszik a Fradi, és 21.000 fő tapsol másodperceken belül, mert hogy ebben a pillanatban vége, de nem a Ferencváros Európai Kupa menetelésének, hanem a Trabzonspor elleni párharcnak. Ferencváros Trabzonspor 4-0, összesítésben 5-0.
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Mr. 305!

0: futást a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Korbu Máriusz a mezőny egyik legjobbja volt a Trabzonspor elleni Európa Liga rájátszás visszavágón, gólt is szerzett a mérkőzés után, az M4 Sporton Mohai Bencének beszélt a tapasztalatairól.
3: Gratulálok a győzelemhez, ehhez a lehengerlő sikerhez. Gera Zoltán egy pár perccel ezelőtt azt mondta a stúdióban, hogy talán még életedben nem játszottál ennyire jól, nem látott téged ilyen jól futballozni, szinte szárnyalsz, mióta Borbély Balázs az edző, de ez a meccs ez különösen jól sikerült.
4: Köszönjük szépen, ez fantasztikus volt, az ellenfél csapat hibázott, és pedig mi kihasználtuk azt a lehetőséget. Nagyon örülök, hogy így értékelnek engem az emberek, viszont minden nap próbálok jobb lenni, mint amilyen voltam az előző napon.
3: Milyen feladattal küldött ma ki téged Borbély Balázs? Mi volt a konkrét szereped a mai meccs?
4: Egyébként ugyanolyan szerepem volt, mint bármikor máskor. Középpályásként, hogy előre játszodjak, ugyanakkor védekezésben is megcsináljam a munkát. Ez nagyszerű, igazából nincsenek szavaim.
3: Fantasztikus ünneplés volt most itt a végén, a tábor előtt tényleg egyé vált a csapat. De azért már akkor is felrobbant a stadion, amikor a tekerésed beakadt a kapuba. Mit éltél át azokban a pillanatokban?
4: Ez mindig hidegrázos. Nem is tudom, vissza kell tekintenem majd erre. Nagyon-nagyon örülök, hiszen itt volt a családom. Fantasztikus.
3: Mikor tudod velük megosztani ezt az örömet?
4: A családommal? Hát most a mérkőzés után már gondolom, hogy megvárnak, azért nem mennek haza nélkülem.
3: Nagyon jól sikerült ez az Európa Liga menetelés eddig, és még csak most jön a java. Hogy várod a holnapi sorsolást?
4: Kíváncsian várom, viszont mindegyik mérkőzésre ugyanúgy készülünk, és megpróbáljuk nyerni a mérkőzéseket.
2: Dibusz Dénes nem csak Trabzonban, hanem idehaza a Grupa Arénában sem kapott gólt. Kell-e nagyobb öröm egy kapusnak, meg a ferencvárosi szurkolóknak? Mohai Bence őt is megkérdezte a lefújás után.
3: A gyermekeid itt várakoznak az öltöző folyosón, úgyhogy nem húzzuk sokáig az idődet, de azért mégis egy kicsit meséld el, hogy mit élsz át ezekben a pillanatokban. Sok sikert átéltél már a Fradiban, de talán ennyire kimagaslóan egy ilyen szintű csapatot még talán sosem sikerült legyőznetek. Mi van most benned?
5: Fú, hát én azt gondolom, hogy magáról az egész nyárról érdemes talán beszélni, mert nyilvánvalóan azért ezt a mérkőzést pozitívan befolyásolta ugye a mérkőzés elején a kiállítás, onnantól kezdve azért. Mondjuk azt mondom, hogy jól le lehetett mérni, hogy mondjuk egy Vojvodina ellen még azért jó néhány lehetőséghez engedtük ott az ellenfelet, és nem tudtuk annyira kontrollálni, és ma egy sokkal jobb csapat ellen, egy komolyabb játékerőt képviselő csapat ellen már mennyivel jobban működött ez az ember előnyös játék is, úgyhogy majd megyek. Jó, hát várjanak, ráérnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy alapvetően egész nyáron tényleg nagyon nehéz ellenfeleink jöttek. Folyamatosan én azt gondolom, hogy egyre magasabbra toltuk a határainkat, és folyamatosan megugrottuk ezeket a léceket, és tényleg ez a mai meg egy nagyszerű este volt, és azt gondolom, hogy szakmailag ez az Európa Liga selejtezős menetelés, ez nagyjából nálam oda helyezhető, mint amikor a Bajnokok Ligájába bejutottunk.
3: Mit jelent az, hogy így a családoddal élheted át, hogy a gyerekek látják azt, hogy apa ilyen magasságokban van, és még mindig ilyen szinten védesz?
5: Hát bízom benne, hogy ők is élvezik ezt, és büszkék rám. Nyilván azért ilyen korban még azt gondolom, ezt egy kicsit nehéz felfogni, de majd biztos, hogy a későbbiekben ők is nagyon jó szívvel gondolnak erre vissza, hogyha néznek ezekről a mérkőzésekről felvételeket, képeket, hogy ők is ezt átélhették, és nyilván nekem is nagyon nagy öröm az, hogy itt vannak, hogy ők is részesei lehetnek ennek, úgyhogy bízom benne, hogy még jó néhány sikert közösen ünnepelhetünk.
2: Hosszú-hosszú légióskodás után tért vissza a Ferencvárosba 88-szoros válogatott Nagy Ádám, aki vezére volt a csapatnak,

0: első gól előtt rendkívül fontos gólpaszt adott, úgy tűnik, hogy visszanyerte régi formáját, nagy szükség van rá, hogyha az alapszakaszban is pontokat akar majd gyűjteni a Fradi. Mohai Bence vele is beszélgetett a Trabzon elleni siker után.
1: Gratulálok a győzelemhez, és ez lehengerlő teljesítmény. Amikor a meccs előtt azért láttad, hogy szalát kell majd fognod, de se gondoltad, hogy egy perccel a meccs után kisimulva, kipihenve, gyakorlatilag már 20 perce pihenve fogsz nyilatkozni nekünk. Ez talán a vártnál is simábban megy.
2: Így igaz, hát összességben úgy érzem egyébként, hogy tök bátran és jó felfogásban kezdtük a mérkőzést, de azért összességében kell lenne vitatni, hogy a piros abszolút rányomta a bélyegét, de hogyha a meccs egészét nézem, én úgy érzem, hogy mentálisan azért mi valahogy úgy felkészültebbek voltunk, jobban birkoztunk meg ezzel a nem tudom, ilyen döntővel felérő drukkal, vagy feszültséggel. Az ő részükről tényleg azt hittem, hogy azt éreztük inkább, hogy mérkőzés előtt rengeteg beszéd volt, hogy ugye győzni jönnek ide. Ettől függetlenül azt érzem, hogy a mérkőzésen megmutattuk, hogy melyik a jobb csapat, kinek van a jobb szurkolótábora, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, büszke vagyok a srácokra, és egy nagyon szép estét hoztunk ma itt össze.
1: Talán ez az a karakter, amire Borbé Balázs is utalt, és ez nektek most elsősorban ezen a mentális nyugalmon látszott. De rajtad is az látszik, hogy olyan zökkenőmentesen illeszkedtél vissza ebbe a teljesen más összetételű Fradiba, mint hogyha el sem mentél volna innen.
2: Nyilván nekem azért úgy könnyebbség volt egyrészt, hogy innen igazoltam külföldre, nagyban megkönnyítette a beilleszkedést azt is, hogy a szakmai stáb, a background staffnak a nagy része egyébként azóta itt van, ami szerintem egy hatalmas nagy dolog. Nyilván a játékosok közül inkább csak a Dénes, illetve az Endi, akit a válogatottból már jól megismertem, de örülök, hogy ennyire gördülékenyen ment a beilleszkedés. Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen szép estével fogjuk megünnepelni az Európai Kupa szereplést.
0: Ezek voltak a Ferencváros játékosai, Mohai Bence beszélgetett velük az M4 Sporton. Hamarosan folytatjuk a hírek után immár a mai sorsolással.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
4: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Csikó Zsóka és Fejes Dániel is világbajnok lett, már csaknem 550 halottja van a nepáli áradásnak, néhány napra visszatér a kánikula. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: A kajakos Csikó Zsóka és a kenus Fejes Dániel is világbajnok lett Poznánban. A női kajak egyesek 1000 méteres versenyében Csikós magabiztos versenyzéssel 3 másodperces előnnyel védte meg címét. A kenus Fejes Dániel is győzött ugyanezen a távon, így Vajda Attila 2013-as sikere után született ismét magyar VB cím. A magyar kenus az olimpiai bajnok Cseh Martin Fuchsával holt versenyben végzett az élen. A férfi kajak 4-es Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor az 5., a Kis Ágnes Nagy Bianca kenu 2-es pedig a 7. helyen zárt 500 méteren. Az AC Milánnal és a Juventusszal is találkozik idegenben a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga főtábláján. Az FTC hazai pályán a cseh Viktória Pilsennel, a szlovén Cejével és a portugál Torinszal csap össze, még idegenben a skót Celtic, a lengyel Lech Poznány és a német Hoffenheim otthonában lép pályára. Az alapszakasz szeptember 16-án rajtol majd. A magyar női röplabda válogatott 3 szettben kikapott a szlovén csapattól az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának utolsó játéknapján, így nyeretlenül fejezte be a kontinens viadalt. A mieink ezt megelőzően a lengyelektől, a törököktől és a németektől egyformán 3-0-ra kaptak ki, míg a lettekkel szemben 6 mérkőzés labdáról 3-2-re maradtak alul. A magyaroknak ez volt sorozatban a 15. elveszített Európa-bajnoki mérkőzésük, így egymás után másodszor zárták nyeretlenül a kontinens tornát. Kolesár Mihály és Szép Balázs is döntőbe jutott az öttusázók Kínában zajló világbajnokságán. A tavalyi EB-n ezüstérmes Kolesár az első elődöntőből a 7. helyen, míg a második elődöntőből a VB bronzérmes Szép Balázs a 6. pozíciót megszerezve került a fináléba.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Legkevesebb 575 halálos áldozata van a nepáli természeti katasztrófának. A több száz eltűnt között 3 magyar is van. 2 nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina söpört el mindent, ami az útjába akadt. A helyiek további áradástól tartanak, emiatt a mentést is felfüggesztették. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett. Itthon a katolikus Caritas, az ökumenikus segélyszervezet, a baptista szeretetszolgálat és a Magyar Vörös Kereszt is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Bírósághoz fordul Áder János a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány ügyében. A volt államfő, az érintett alapítvány kuratóriumi elnöke veszélyes precedensnek nevezte az alapítvány állami tulajdonba vételét, közérdekű vagyonkezelői státuszának megszüntetését. Áder János úgy fogalmazott, a magyar igazságszolgáltatás még megakadályozhatja, hogy másokkal is megtörténjen ez a törvénysértés. Nyomoz a rendőrség a Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság illetékes alelnöke tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoraljaújhelyen 260 gyerek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, köztük olyanok, akik a háborúban elvesztették szüleiket. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb, rövidebb időre a táboraiba.
0: Közlekedés.
4: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt az erős forgalom miatt több kilométeren keresztül lassul, torlódik szakaszosan a kocsisor, főleg a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Napos, fátyol felhős az idő, szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szél megélénkül. Éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk, délkeleten lesz melegebb.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez még mindig a Hazafutás, a mikrofonnál Elpap István. Ma sorsoltak az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is, de szerencsére minket egyáltalán nem érdekelt, meg nem is érintett, hiszen a Ferencváros kettős győzelemmel búcsúztatta a Trabzonsport, így aztán a Vojvodina, a Twente és a Górnik Zsabze után veretlen maradt az Európa Liga selejtezőjének a negyedik, az utolsó fordulójában is, és készülhet például a Juventus, a Viktoria Pilsen, a Celje, a Torrense, az AC Milan, a Celtic, a Lech Poznány és a német Hoffen ellen. Hajnal Tamás sportigazgatóval beszélgettünk a mai sorsolásról.
2: Először is gratulálok a tegnapi bravúros győzelemhez és továbbjutáshoz. Úgy fogalmaztál utána, hogy a sorsolásnál nem igazán volt szerencse és kemény ellenfeleket kaptatok. Hát ránézve erre a főtáblás menetrendre, hasonlóan keménynek tűnik, mit szólsz hozzá összességében?
3: Így van, azt gondolom, hogy nagyon magas színvonalú ellenfeleket kaptunk nagy részében. Ugye gondolok itt azért Juventusra, Milánra, Celticre, Hoffenheimra, tehát itt a nyolcból már kapásból négyet ugye felsoroltam, és akkor a többiekre nem szeretnék megfeledkezni, egy Lech Poznán vagy egy Pilsen, akiket nagyon jól ismerünk. Úgyhogy de Celje is ugye BL playoffot játszott, és ugye a portugál csapat, aki meglepetést okozott a tavalyi bajnokságban, ugye jól emlékszem, a Sportingot verték meg a kupadöntőben, tehát egy nagyon színes, nagyon színvonalas mezőny szerintem ez a 8 mérkőzés, ugye főleg nagyon-nagyon nehéz idegenbeli mérkőzésekkel, ugye ahol mennünk kell, de ugyanakkor nagyon nagy kihívásokkal és nagyon attraktív feladatokkal, ugye szerintem ez mint klub, óriási kihívás, ugye San Siroban játszani, vagy a Celtic ellen idegenben játszani, vagy egy Bundesliga csapat ellen, hogy csak most róluk beszéljek, de ugyanakkor a játékosainknak is szerintem egy óriási lehetőség újból bizonyítani, megmutatni magunkat, magukat, hogy természetesen szeretnénk minél jobban képviselni a klubot és a magyar labdarúgást is.
2: Ahogyan te is említetted, azért ez a két BL győztes olasz sztárcsapat kiemelkedik. Melyik hangzik egyébként jobban, az, hogy Juventus itthon, vagy az, hogy Milán idegenben a San Siroban?
3: Szerintem mind a kettő jól hangzik. Úgyhogy szerintem a szurkolók, a foci kedvelők nagyon örülhetnek, hogy tényleg egy ilyen sztárcsapatot, aki többszörös BL győztes és óriási hagyományokkal rendelkező csapat, mint a Juventus látogat Budapestre, úgyhogy szerintem ennek mindenki örülhet, és mindent meg fogunk tenni, hogy egy jó eredményt is érjünk el ellenük, és nekem úgy régóta azt mondom, hogy a San Siro, ugye a Milán, ugye egy olyan név a labdarúgásban, amelyik nagyon nagy érákat határozott meg a labdarúgásban, és nagyon-nagyon sikeres időszakokat élt meg. Most egy újjá alakuló időszakban van, újjá formálódó csapat, illetve klub és menedzsment is, de ez a mítosz San Siro szerintem, és ott játszani, ez szintén egy óriási lehetőség és élmény lesz majd mindenki számára.
2: És egyébként már önmagában az is nagy dolog, hogy olyan szintű klubok ellen, mint például a Juventus, vannak közelmúltbeli emlékek, élmények. Bevillannak ezek ilyenkor? Az, hogy a Cristiano Ronaldo vezette Juventust, majdnem sikerült meglepni idegenben? Vagy hogy a Celticet legyőzni a BL selejtezőben, ezek ilyenkor bevillannak?
3: Hát természetesen igen, úgyhogy ezek olyan tapasztalatok, amikkel már rendelkezünk, amik segíthetnek. Ugye majd, bár ugye játékosok közül szerintem talán nagy valószínűséggel csak a Dénes, illetve lehet, hogy az Endre, még akik, ugye Botka Endre, akik a keretünkben vannak, tehát a többi már kicserélődött. De nagyon érdekes volt, hogy Orosz Pállal voltunk itt, illetve itt volt azért a Kubatov Gábor elnök úr is a sorsoláson, de úgy ott ültünk a Pállal együtt, és előttünk a Chiellini ült, és egyből hátrafordult, és ő is egyből jelezte, hogy hát igen, hogy megint a Fradi ellen, és milyen jó, hogy most nem Covid időszakban, úgyhogy ők is egyből Igen, úgyhogy ők is egyből látszott, hogy emlékeznek arra az összecsapásra, illetve a velünk való mérkőzésre.
2: Azért ez nagy dolog, és sokat tett azért a klub, meg ti is, hogy ilyen neve legyen a Ferencvárosnak ismét a nemzetközi porondon. Egyébként tegnap ugye említetted, most itt vagyunk az átigazolási időszak hajrájában, hogy lehet még valamelyest mozgolódás. A tárgyalásoknál például segítsége, hogy fel lehet azt mutatni akár egy érkező játékosnak, vagy olyan játékosnak, akiért befut egy ajánlat, hogy ősszel a Juventusszal meg a Milánnal lehet majd játszani mérkőzést. Ez számít-e a tárgyalásoknál?
3: Mi nem erre fókuszáljuk, és hegyezzük ki a játékos politikánkat, hogy egy játékos csak azért jöjjön hozzánk, mert adott esetben most pályára léphet a Juventus ellen. Tehát mi nem egy mérkőzés miatt igazolunk a játékosokat, és nem is szeretnénk, hogyha valaki csak egy mérkőzés miatt választana minket, hanem mi azt szeretjük, hogyha teljesen elkötelezett a klub iránt és a klub célja iránt, ebbe természetesen beletartoznak a nemzetközi megmérettetések is, de nem csak amiatt szeretünk igazolni, vagy szoktunk igazolni játékost, úgyhogy attól, hogy lesz-e mozgás, az nem attól függ, hogy most ki ellen játszunk a nemzetközi kupában.
2: Ez teljesen érthető. És előző idényben egyébként ugye 4 győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség volt a mérleg. Mit szólnál egy ilyen mérleghez idén? Nyilván nagyon kemény feladatnak tűnik, de milyen lenne ez így elsőre? Aláírnád-e?
3: Természetesen, de azért, hogyha megnézzük, ugye tavaly tényleg vállalkozáson felüli teljesítmény volt egyetemben, ugye az a pontszám, amit gyűjtöttünk, természetesen örülnénk, hogy ezt meg tudjuk ismételni, de azt is hangsúlyozom mindig, hogy nagyon nagy jelentősége van a bajnoki cím visszaszerzésének, és erre kell még nagyobb fókusz fektetni, úgyhogy a célunk az, hogy mind a két versenysorozatban sikeresek tudjunk lenni, minél jobb eredményeket érjünk el, úgyhogy mérkőzésre vesszük majd a feladatainkat.
2: Még az egyik ellenfelet kiemelve, ugye vannak ismerősök, de hát a Viktória Pölzen kifejezetten ismerős csapat lehet, tavaly 3-szor találkozott vele a csapat. Ez a nemzetközi rutin, és az, hogy szinte már-már ismerős ellenfelek jönnek szembe, ez mekkora fegyvertény lehet majd ősszel?
3: Ez mindenképpen a klubunk elmúlt éveinek az eredményességét mutatja, tehát az, hogy nemzetközi szinten milyen hírnevet sikerült újra felépíteni, és milyen tiszteletet kivívni az ellenfeleknél. Úgyhogy ez kölcsönös természetesen, mert mi is ugyanúgy követjük a riválisainknak a fejlődését, teljesítményét minden egyes szezonban. Úgyhogy ez egy olyan természetesen segítség, hogy van egy ilyen rutin, amivel szeretünk élni, és azt szeretjük kihasználni, úgyhogy betudva azt is, hogy ez ugyanúgy fordítva is igaz, hogy az ellenfelek is ismernek minket, és van rutinjuk belőlünk, tehát ez minden mérkőzésre a nagy feladat, hogy mégis a mi képességeinkkel tudjunk aztán feléjük kerekedni az adott mérkőzésen.
2: És ha már beszéltünk az imént a kivívott tiszteletről, ott a helyszínen volt egyébként más klubtól olyan játékos, edző, aki gratulált akár a továbbjutáshoz, akár ahhoz, hogy ismét ott van a Fradi az Európa Ligában, volt esetleg ilyen
3: igen,
2: beszélgetés?
3: Igen, nagyon sok igen, úgyhogy már tegnap amúgy üzenetben is, de igen, itt ma személyesen is Mário Branco, a Benfica sportigazgatója, jó ismerős, azonnal, hogy meglátott, tényleg nagyon gratulált. Thiago Pinto, ugye, aki a Bournemouth-nak a sportigazgatója, ugye Tóth Alex transfere kapcsán nagyon jó kapcsolatba kerültünk, illetve hát intenzív tárgyalások után nagyon elismerjük egymás munkáját, és természetesen látszik ez a fajta, hát igen, elismerése az eredményeknek, mert azért azt mindenki nagyon-nagyon erős fegyvertény, vagy komoly fegyverténynek veszi, hogy az első körből indulva ilyen ellenfeleken átlépve voltunk most, hogy vagyunk itt újra az Európa Liga fázisában.
2: Ez valóban hatalmas dolog, és köszönjük az élményt minden magyar labdarúgás kedvelő nevében. Egy utolsó olyan kérdésem lenne, hogy a csapatból játékosokkal, vagy Borbély Balázsral esetleg beszéltél-e már a sorsolás óta, hogy ők mit szólnak az ellenfelekhez?
3: Nem, még nem beszéltünk, még itt vagyok a helyszínen, úgyhogy ez még nem történt meg. Majd telefonon később, illetve holnap személyesen majd.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
4: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Még egy európai kupa mérkőzést rendeztek Magyarországon, de miután a Ferencváros volt az egyetlen magyar csapat, ezért természetesen ez nem az NB1-es mezőnyt érinti, hanem a Hapoel Tel Avivot, amely ugye a politikai helyzet miatt otthon nem játszhatja a mérkőzéseit, az Atalanta ellen Diósgyőrben léptek pályára az izraeliek, és ha izraeli futball, akkor Pisont István, aki éveket töltött Izraelben, és ha már itt volt az izraeli Hapoel Tel Aviv, akkor ő is ott volt Diósgyőrben ezen a mérkőzésen. Maros Réti Ervin beszélgetett vele a meccs után.
3: A DVTK stadionban játszott UEFA konferencia liga selejtezőt a Hapoel Tel Aviv, és ez Pisont István életében is egy közös találkozási pont.
4: Igen, nagyon örülök neki, nagyon jó meccset láttam, méltó módon. Én azt gondolom, hogy az izraeli labdarúgás nagyon szépen képviseltette magát ezen a mai meccsen, meg hát az egész sorozatban. Nagy utat mentek, együtt érzek a játékosokkal, mert ez fájdalmas így kiesni, mert nagyon kiegyenlített játék volt.
3: Az izraeli klub hívta meg erre a mai mérkőzésre, vagy azért jött, mert igazából egy elérhető távolságban volt?
4: Nem, folyamatosan figyelemmel kísérik a útunkat az izraeliek, többször van telefon, illetve videóhíváson keresztül kapcsolatban vagyunk, és ez a mérkőzés is általuk szervezték, szóval meghívtak minket, úgyhogy kapcsolatban vagyunk folyamatosan.
3: A szünetben pedig a pályán is köszöntötték a régi játékosokat, a régi bajnokokat?
4: Igen, több generáció volt jelen, míg az előttünk ugye az Eliohanáék, akik voltak a Betár Jeruzsálem időszakos játékosai, az 80-as évek, 90-es évek is volt, még ugye 60-70-es évek labdarúgója is, a Sie, aki nagyon a Hapoel Tel Aviv sztárja volt, csatár volt, úgyhogy még mondta is, hogy Pisont egy csatár ma nagyon hiányzik a Hapoelből.
3: Pisont István is sztár volt annak idején a Hapoel Tel Avivban, hiszen azért izraeli bajnokságot és izraeli kupát nyert a csapattal. Nyilvánvalóan ebből fakadóan sem felejtik el.
4: Igen, nagyon-nagyon szép pályafutás az izraeli időszak. A Betár Jeruzsálemnél játszottam 2,5 évet, nagyon eredményes 2 bajnoki cím, egy totókupa győzelem. A Hapoelhez, ahogy visszaérkeztem Frankfurtból, ott egyből egy bajnoki cím és egy kupa győzelem, és 2 második hely, és volt egy nagyon nagy menetelés az UEFA kupába, ahol a legjobb 8 között voltunk. Most például az egyik szurkolón volt egy Hapoel Parma sál, ami annak idején, ugye ez 30 év, hát ez azért, és belegondolni, hogy emberek még mindig ezt használják, és viselik, és most is, akikkel találkoztam, folyamatosan emlegetik ezeket a pillanatokat, ezeket az élményeket. Volt, aki 13 éves bar micváját töltötte, és most 2 gyermekével itt van a meccsen, és ő emlegette, hogy kijárt a meccseinkre, és milyen élmény. Én azt gondolom, nem csak én, hanem az egész magyar kolónia, aki akkor Izraelben volt, nagy lépéseket tettünk az izraeli labdarúgás fejlődéséért.
3: Akkoriban a magyar futballistáknak egy népszerű célpontja volt légiósként Izrael, ha jól emlékszem?
4: Nézd, elindult ugye a belga külföldi élettel, majd utána Salói Pista megnyitotta ezt az utat mindenki számára, több válogatott járt, nagyon, nagyon kritikusak voltak. Izraelben futballozó játékosok, akik bekerülhettek ebbe a ligába, azoknak majdnem, hogy válogatottaknak kellett lenni, szóval elég magas kritériumokat szabtak ehhez a dologhoz, úgyhogy így is válogattak. Elindult egy kapcsolat a magyar futball felé, és ugye a horvátok, a szerbek később, a magyarok komoly előrelépést vittek a futballban. Én azt gondolom, hogy nagyon elégedettek voltunk az élettel, avval a világgal, ezzel a fantasztikus, hallod milyen szurkolás van, most ez jelen pillanatban olyan infrastruktúra fejlődése lett az izraeli futballnak, a futballnak a szeretete, szenvedélye benne van, 25-30 ezer néző van kint a meccseken, szóval elapadhatatlan ez a futball iránti szenvedély, amit ezek képviselnek. Én nagyon örültem, nagyon boldog vagyok azért, ha ez kimaradt volna, akkor nagyon sajnáltam volna. Így, hogy voltam Frankfurtban, Bundesliga, Európa élcsapataiban, Bundesligában tudtál játszani, mellette Izraelben megismerted ezt a futballkultúrát. Én azt gondolom, hogy nem bántam meg, sőt, mint hívő ember nekem ez egy boldogság volt.
3: A Hapoel szurkolókra talán a szenvedélyes a legjobb jelző, legalábbis itt Diósgyőrben, nem csak ezen az estén, hanem az előző 2 körben ezt lehetett tapasztalni.
4: Igen, akkor jártál a meccsekre, folyamatosan láttad őket, nagyon sokan jönnek a meccsekre, külföldre. 2 héttel ezelőtt a Betár Jeruzsálem meccsén voltam kint Bécsbe, ott is rengeteg ember, több mint 2000-3000 ember utazik most képzeld el, repülővel jönnek, itt szállások, stb. Iszonyat, hogy mennyien követik a futballt. Szenvedély, jól mondod, iszonyatos szenvedély. Ha látod például most utolsó 10 percben a kispad éget, 5-6 ember fölugrott, a labdára reagáltak, ég a kispad, ég a szurkoló, ég a játékos, nagyon-nagyon szenvedélyesek. Taktikailag is érett a futball, előreléptek, de azt gondolom, hogy tényleg független az a góltól, az Atalantának helyzete nem volt. Szóval volt az első félidő, bocsánat, egy átlövés, vagy ilyen lehetőség, de igazából nem volt. A Hapoel Tel Avivnak több olyan lehetősége lett volna, hogy akár egy az egy az egyek a végén, amikor rávitték a védőre, 2-1-es lejátszások, több volt a Hapoel Tel Avivban. És a futball, hát olyan technikailag, olyan képzettek, olyan kombinatív játékot játszottak, hogy élmény volt nézni.
3: Egy lépésre maradt az izraeli bajnok és a Bajnokok Ligája.

0: Futballra számolni kell, de hogyha a világfutballját nézed, és a világbajnokságot nézed, vagy egy Szaúd-Arábia, vagy egy hasonló futballkultúrák, vagy feljövőben lévő futballtársadalmak, micsoda szint visznek ezekbe a játékokba, én azt gondolom érdemes ezekre odafigyelni, mert sokat lehet belőle tanulni.
1: Úgy láttam meg, hogy itt ül a Diósgyőri stadionban, hogy egy szurkoló meghajolt ön előtt. A tisztelet, a szeretet 2,5 évtized távlatából is megmaradt.
0: Meg. Csodálatos dolog. Nagy megtiszteltetés, nagyon nagy öröm az ember életébe. Így befejezni egy pályafutást, hogy 30 év után találkozol azokkal az emberekkel, megérkeznek, megpillantanak és meghajolnak, megtisztelettel adóznak egy ilyen teljesítmény előtt. Én azt gondolom, ez csodálatos, megtisztelő, nagyon megtisztelő.
1: Nyilván most a Hapoel szurkolói szomorúak a kiesés miatt, de úgy éltették és úgy köszöntek el a csapattól, mintha tovább jutott volna. Ez is egy tiszteletre méltó dolog.
0: Igen, mert valahol tudják azt, hogy egy Atalanta ellen játszani és megmérettetni valahol a valóság az az, hogy mégis az Atalanta azért előrébb jár. És egy olasz futballról beszélünk, olasz futballcsapatról, klubcsapatról beszélünk, ahol ők nagyon jól tudják a helyüket a világban, de tudnának okozni meglepetést is, de ők valahol tudják. És számukra, ha most kimennél Izraelbe, vagy kimennél egy izraeli bajnokság, kezdődik mondjuk a bajnokság, ott 30 ezer ember ott fog lenni a Tel Aviv meccsén, és megy tovább az élet. Szóval a sajátjaik, a mieink, amikor én kim voltam, nem a külföldi sztárok voltak a buszokon, hanem a helyi sztárok. Szóval a futball népszerűsítése, a futball iránti alázat, szeretet, az mind ott van, szenvedés. Most itt voltunk, megvoltunk, ennyit adott az élet, megyünk tovább, folyik tovább az élet.
1: A Diósgyőrt is gondolom, hogy figyeli. Amellett, hogy a volt csapatait, hiszen a DVTK is a volt csapatai közé tartozik, még hogyha nem aktív játékosként, hanem edzőként dolgozott a klubnál, lesz jobb?
0: Hát nagyon örültem, nagyon jó időszak volt, Egervári Sanyival voltam itt. Nagyon jó csapatunk volt, nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon bízom és kívánom a Diósgyőrnek természetesen, szurkolóknak, játékos csapatnak, klubnak, hiszen egy fantasztikus stadion, ha most ez meg lett volna telve Hapoel szurkolókkal, vagy ha belegondolok, hogy Diósgyőr tele van szurkolókkal, bízzanak magukba, türelem, idő, és akkor működni fog.
2: Ez volt a Hazafutás, búcsúzik a műsorvezető Elpap István, szerkesztő kollégám Jó András nevében is. Hamarosan következik a Körkapcsolás Edvi Lászlóval. Maradjanak velünk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Műsor visszahallgatható a mediaclick.hu-n. A viszonthallásra.
3: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
4: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: Sok emlék visszajár, hányszor elmúlt már, de újra vár a balatoni nyár, énekelte pont 40 évvel ezelőtt a KFT együttes, és pont 2 évvel azt követően, hogy ifjúsági Európa-bajnokságot nyert a magyar labdarúgó válogatott. Ez utóbbiról azért nem nagyon lesz szó, viszont az első vendégünk egy ifjúsági Európa-bajnok. Egyébként a mai adásban 2026. augusztus 28-án szó lesz még a labdarúgáson kívül jégkorongról, kajakkenuról és futszáról, és hát nem túl régi emlékeket fogunk felidézni, felelevedíteni, még ha nem is balatoni emlékeket. A Körkapcsolás szerkesztője Cserjés Bendegúz hangmérnök.

0: Horváth Milán. Továbbá a riporterek és a kommentátorok nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a műsorvezető Edvi László. Hát, mint említettem itt a bevezetőben, nem balatoni nyári emlékeket fogunk feleleveníteni, hanem először is az első órában egy tegnapi emléket, labdarúgásról fogunk beszélgetni, a Ferencváros Trabzonsport találkozóról is tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt a telefonvonal túlsó végén Keller József 29-szeres válogatott játékosunkat, 4-szeres magyar bajnok futballistánkat, aki ifjúsági Európa-bajnok volt, sőt kulcsembere volt az ifjú Európa-bajnokságot nyert csapatnak 1984-ben. Szervusz Józsi, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz ezen a délutánon, így 4 perccel 6 óra után.
1: Szervusztok, üdvözlök mindenkit. Hallotok rendesen?
0: Tökéletesen igen, hallunk. Ha te is hallasz minket, akkor minden
1: rendben. Én hallak, igen.
0: Na, igen, és az a lényeg, hogy a hallgatók halljanak bennünket. Hát nem akármilyen menetelés végén van a Ferencváros. 8-szor jut be zsinórban nemzetközi kupának a őszi szakaszába, ebből 6-szor az Európa Ligába, de eddig mindig a bajnoki ágról érkezett, és talán ott könnyebb. Itt viszont fantasztikus, nehéz ellen felek voltak. Fogunk beszélni erről az útról is Keller Józseffel, de előtte a tegnapi találkozóról. A 12. percben előnybe került, ember előnybe került, a gól előnyben lévő Ferencváros. Akkor hátra döltél? Kicsit megnyugodtál? Úgy érezted, hogy innen már meg lesz?
1: Hát a játéképe alapján egyértelmű volt. Ahogy a kiállítás megtörtént, ez nem is lehetett más a végeredmény. Egyértelmű volt, hogy a Fradi fog tovább jutni. A látottak alapján ez a Trabzonsport, tehát ez egy ilyen, azt mondják, hogy ez egy nagyon-nagyon profi, meg sztárokkal teletűzdelt csapat. Hát ebből igazából semmit nem lehetett látni. Itt egy profi volt köztük, az a Salah, akit azt mondom, hogy jó volt látni. Ennyit tudnék igazából erről a csapat összetételéről beszélni.
0: Igen, érdekes, talán amiatt is tényleg nem érdemes túlzottan elemezni a tegnapi meccset, mert az emberelőny nagyon befolyásolta, de akkor hadd kérdezzem meg tőled, mint egykori hátvédtől, és mint említettem, 29-szeres válogatott játékostól, ugye mi, akik a nézőtéren vagyunk, vagy amatőrként játszuk ezt a labdarúgást, sejtjük, hogy nagy előny egy emberelőny, de neked, egykori profi labdarúgónak, mi a véleményed erről? Tehát amikor egy csapatnak 80 percen keresztül ember hátrányba kell játszani, vagy nézzük a másik oldalról ember előnybe, az nagyon nagy előny, Józsi.
1: Mindenképp nagyon nagy előny. De hát láttunk már sok példát arra, hogyha egy csapatból egy játékos kiállítottak, hogy egy kis átszervezéssel, átrendeződéssel mennyire meg tudja nehezíteni az ellenfél dolgát. Sőt, nem volt már rá példa, hogy akár 10 emberrel is tudott nyerni. De hát ebből a török csapatból mindenféle szervezettség hiányzott. Tehát ezt nem lehetett itt mondani, hogy mit is akarnak játszani. Azért mondom, hogy a látottak alapján az egyértelmű volt, hogy itt gólok lesznek. Sőt, hát aki ugye láttam, mert csak lehetett volna sokkal több is a különbség.
0: Igen, de még egyszer mondom, hogy az ember nyilván befolyásol. Láttad a kinti találkozót?
1: Befolyásolja, persze. A kiállítás nagyban befolyásolt a mérkőzést. Na, de egyértelmű.
0: A kinti találkozót láttad egyébként?
1: Láttam, igen.
0: Az volt a kulcs, ugye? Tehát ott bizonyította be igazán Ferencváros, hogy azért jobb csapat lehet ennél a Trabzonspornál, még idegenben is, idegen szurkolók előtt, és 11-11 ellen is.
1: Pontosan, az első mérkőzés alapján lehetett látni, hogy ez a Trabzonsport semmivel sem jobb csapat. Hiába mondták, hogy előbb említettem, hogy itt ilyen sztárok, meg olyan sztárok játszanak, sajnos nem a dollárok, meg az eurók rúgják a labdát, hanem a játékosok.
0: Illetve szerencsére ebben az esetben, igen. Igen, bocsáss meg.
1: Igen, mondjad.
0: Nem mondom, ebben az esetben szerencsére, hogy hiába értékesebb volt a törököknek a kerete, a Ferencváros bebizonyította, hogy egy kisebb költséget is.
1: Lehetett látni a különbséget a két csapat között. Ahogy előbb mondtam, ez lehet, hogy jó játékosok egyénileg van, de csapatilag ez egy semmi volt. Tehát egy nulla. Ki lehet csinálni, hogy ez csapatilag nulla volt. Mi ezekhez képest a szervezettségben, az elképzelésben, amit ugye akartunk játszani, szinte mindent meg tudtunk valósítani, és a kinti mérkőzésen is akár nem csak 1-0, akár 2-3-0 is hazajöttünk volna. És akkor már teljesen egyértelmű lett volna a továbbjutás.
0: Itt, amit most mondasz, Józsi, hogy jó játékosokból áll, de nem állt össze csapatként a török gárda, ez edző kérdése?
1: Hát edző kérdése is egyértelmű. Uh-huh. Hát azért mondom, hogy amikor egy embert kiállítanak, akkor ugye egy kis átrendeződéssel nagyon meg lehet nehezíteni az ellenfél dolgát. Hát itt semmi olyan átrendeződés nem volt, amivel nekünk igazából nehézséget okoztak volna. Hát egyértelmű, rutintalan, tapasztalatlan edző benyomását keltette teljesen.
0: Viszont a Ferencvárosnak végre van egy magyar edzője, megmondom őszintén, én nagyon örülök neki, mert ugye már említettem, hogy 8-szor került főtáblára, de mindig külföldi edzőkkel. Azt hiszem, igen, hogy itt most nyugodtan mondhatjuk, hogy Borbély Balázsnak óriási szerepe van abban, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen remekül összerakta ezt a Ferencvárost. Így látod?
1: Egyértelmű, lehet látni az edzőnek a munkáját. Tehát az eddigi szerepléseink ugye az Európa Ligába, hogyha összevetjük, azt mondom, hogy különbség van a játékban a mostani csapat javára. Tehát a minőségileg sokkal jobb, élvezhetőbb mérkőzéseket tudunk játszani. Akkor is voltak nagyon jó mérkőzések, tehát ne esünk túlzásba, de most azt mondom, hogy sokkal jobb, tehát jobb. És az az edzőnek nagyon nagy felelőssége van ebben.
0: És ráadásul elég sok magyar játékos volt, és hát a hajrába pedig már olyan játékosokkal ismerkedtettünk meg, akit nem is nagyon ismertünk eddig, például Lakatos személyében. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez abszolút jó, hogy például tényleg egyre több szerepet kapnak a magyar labdarúgók egy magyar edzőnél.
1: Ez benne a pláne, hogy a Balázs nyugodtan hozzá megnyúlni a fiatalokhoz. És ugye bejött akár a Lakatost, ahogy említed, hogy egy fiatal védő, jó képességű, jó termetű, és nagyon sokra vieti úgy szintén. Ugye a Zétény, akit beállt, szintén nagyon jól mozgott, nagyon jó megoldásai volt. Majd jött a Krisztián, akit ugye góllal hálálta meg, végre már vártuk, de végre gólt tudott szerezni, úgyhogy bátran hozzányúl a fiatalokhoz, és ők meg meghálálják.
0: Józsi, egyébként hol nézted a mérkőzést? Ott voltál kint a stadionban?
1: Igen, kint voltam.
0: Milyen volt a hangulat? Nem volt egyetlen ellenfél szurkolós, egyetlen török szurkoló sem volt a stadionban. Gondolom őrült hangulat lehetett.
1: Nagyon nagy volt a hangulat, végre tényleg teltház volt, tehát nagyon sokan voltunk, szurkoltak végig, úgyhogy, és végre nem csak a B közép, ugye, hanem az oldalsó lelátók tapsoltak, örültek, hullámoztak, de egy szenzációs hangulatot csinált a közönség.
0: Hát a Ferencváros...
1: Hát meg is érdemelte, mert a csapat meg is érdemelte, tényleg maga a játékával kiérdemelte, mert szinte minden elemében jobb volt a Ferencváros tegnap.
0: Hát ugyebár 8 mérkőzést vívott a Ferencváros a selejtezők során, ebből, ha jól emlékszem, 6-ot megnyert, és 2 lett döntetlen, tehát veretlenül ment végig. És az egy Vojvodina, egy Twente, ugyebár ez egy holland csapat, a Górnyék Zsabzsep, Lengyel és a Trabzonspor, azért ez nem akármilyen út. Mitől különleges ez az idei Ferencváros? Mitől tudott ilyen fantasztikusan végigmenni ezen az úton? Nyugodtan mondhatom, mint kés a vajon.
1: Hát igen. Ahogy mondtad a kezdetekben, hogy nem a bajnoki ágról jutott be, ahol azt mondom, hogy sokkal könnyebb ellenfelekkel tudtunk volna találkozni, és tudtunk volna tovább lépni, és esetleg onnan ugye visszajönk az Európa Liga mezőnyébe, hanem egyből ugye az Európa Liga ágról jutottunk is, ezért sokkal nívosabb ellenfeleket kellett úgymond legyőznünk. Hát a mindig mérkőzés előtt ugye megvoltunk egy kicsit szeptem, hogy úristen, Vojvodina. De hát amikor láttam az első mérkőzést, hát akkor azt mondtam, hogy atya úristen, hogy ilyen csapat tud játszani az Európa Ligába. Majd jött a Twente, akiről szintén azt mondták, hogy hát ez egy micsoda csapat, de maga a teljesítménye ugye közel nem volt ahhoz a holland szinthez, amit egy holland csapattól ugye el szoktunk várni, vagy el tudtunk várni, igen, elvárható lett volna. Ott szintén a kinti mérkőzésen már le tudtuk volna tisztázni a visszavágót is. Persze ez hozzátartozik, hogy esetleg ők nem voltak még úgymond játékban, hisz nem volt, mert hiszen a bajnokság még nem indult el, De azt mondom, hogy ott is kijött az edzői munka, amit az ember ugye akar látni a pályán, hogy mit is akarunk játszani. A lengyelek azok egy szívós csapatot, meg kell mondani, hogy ott többet vártam a lengyelektől, ott is azért, de szívós csapat volt, de ott is kijött az a tudás különbség, azt mondom, amit az edző hozzá tudott rakni. És ha mostanában megmondom, nem érdemes beszélni, mert ez a török csapat, ez nem csapat volt. Ez tényleg ilyen egyéni játékosok, jó egyéni játékosokból álló csapat, de csapatként nem tudott működni.
0: Igen, ez érdekes dolog, amit mondasz. Nyilvánvalóan ez a nyári mérkőzések sorozata egészen furcsa. Te edzőként is dolgoztál, ismered a másik oldalról is a felkészítést. Na most nyilvánvalóan ugye a nagy csapatok úgy számolnak, most a legesleg nagyobbokról beszélek, hogy majd jövő március, április, májusban kell csúcsformában lenni. A kisebbek úgy gondolkoznak, hogy ilyenkor augusztusban kell csúcsformában lenni, mert ott lehet elérni egy-egy főtáblás szereplőt. Ez egy külön feladat nyilván az edzők részéről, amikor már a nyáron, illetve a nyár végére kell csúcsformába hozni egy csapatot.
1: Hát ilyen kis csapatok számára, hogyha úgy, ahogy mondod, a kis csapatokat idézőjelben, a Ferencváros, ugye magunkat oda veszik, hogy de azért nem kis csapat, egy Ferencváros, pláne azt bebizonyítottuk, de tényleg ugye az első időszakban mindenképp már azt mondom, hogy formába kell lenni, mert nagyon fontos, hogy ugye az első lépéseket meg tudjuk tenni, és be tudjunk jutni egy csoportkörbe. Nekünk az óriási elismerés, és emiatt ugye még tavasszal is tudunk játszani. A nagy csapatok ugye ők másképp gondolkodnak, hogy az első időszakban ők még szinte nem is játszanak, ugye, hanem majd bekapcsolódnak itt a versenyzésbe. És ők nagyobb, hogyan mondjam, talán minőségi kerettel tudnak dolgozni, és akár az első meccseket még talán egy úgymond gyengébb minőségű, idézőjelben gyengébb minőségű csapattal is ugye tudnak nyerni. És ő nekik, hát ahogy mondod, igazából tavasszal, mikor már élessé válik a szituáció, igazából akkor kell hozni a mérkőzéseket. De azért hozzá kell tenni, azért a bajnokságot ők se hanyagolják el, mert tudják, hogy a bajnokságban, ugye szintén a bajnokságban lehet igazából kijutni a nemzetközi porondra.
0: Megtörtént a sorsolás, tudjuk, hogy a Ferencváros kikkel fog játszani az Európa Ligának a főtábláján, aminek is mondják ezt liga szakaszában. Hát nem tudom neked, mi a véleményed, ugyebár van két olasz gigacsapat, Juventus, Milán, tehát ezek örök BL szereplő csapatok. Itt van a Celtic, amely ugyebár a csúcs időszakát a 60-as, 70-es években élte, találkoztunk vele már, mint a Ferencváros találkozott vele, nem túlzott a régen. Itt van a Viktória Pilsen, itt van a Celje, amelyet azért elsősorban kézilabdából ismerünk, nem labdarúgásból.
1: Nem labdarúgásból.
0: A Legpoznány, hát a Legpoznányról azt hiszem, a legtöbben azt tudják, hogy Lewandowski ott nevelkedett, de azért Lewandowski nem ott játszik már. Van egy portugál gárda, a Torrens, illetve van egy német csapat, a Hoffenheim, ez utóbbitől azért félek. Hogy vagy ezzel? Ugye már ez 8 mérkőzésen lehet összesen szerezni 24 pontot.
1: Annyi pontot, így
0: igen,
1: van.
0: Mibe gondolkozzunk, Józsi?
1: Hát minél több pontba gondolkozzunk, azt mondom, az lenne a legjobb. De hát most a realitásokat véve, hogy a két olasz klubot ide véve, az egyértelmű, hogy ők az esélyesek, a Juventus és a Milán. Ugye ráadásul de Milánóba utazunk, ugye Juventus fogadjuk. Ami érdekes lesz, hogy a Pilsen is már találkoztunk, az egy nagyon jó csapat. Az biztos, hogy nagyon jó mérkőzés fogunk velük játszani. A Celjét azt mondom, hogy mindenképp jobbak vagyunk náluk. A Celjét és a Celticet idevéve. Én most a Celticet pont néztem, a rájátszást játszották ugye az osztrákok ellen, és ugye 3-0 volt otthon, majd 1-0-ra vezettek idegenbe, és onnan tudtak úgymond kiesni. Skót, azt mondom, a skótoknál jobbak vagyunk. Megvertük már őket előtte is, előző körökben, ugye, mikor játszottunk velük, most is ugyanúgy szerintem el fogjuk őket kapni. A Hoffenheim, igen, hát a németek az mindig egy profi világ. Az nehéz mérkőzésnek kell venni. A portugálok, azt mondom, a portugálokkal is talán paliba tudunk. A portugálok, azt mondom, a portugálokkal is talán paliba tudunk lenni igazából. Egy, hozzuk a hazai meccsünket, amit ugye vagy pontokat tudunk itt szerezni, akár még az nagy riválisoktól, az olaszoktól is, akkor azt mondom, hogy nagyon szép számot tudjuk gyűjteni a pontokat.
0: Igen, most
1: ugye... Nem akarok...

0: mondani semmit, mert ez a futball, ez más, ez labda gömbölyű, úgyhogy bármi lehet.
1: Igen, ugye a hazai találkozó lesz a Viktória Plzeň ellen, a Celje és a Torrens ellen. Utóbbi egyébként másodosztályú csapatként megnyerte a kupát, és azért van itt Portugáliából. Ez akár 9 pont is lehet. Mondjuk a legpozn...
0: Hát, mondom, így van, a hazai meccseket azt mondom, hogy ezeket be tudjuk hozni. Igazából itt a nagy rivális, hát úgy mondom, a kiemelkedő csapat a Juventus, ami azt mondom, hogy tényleg az egy más világ, egy más klassz is.
1: Hát meg nyilván a milánói kirándulás sem lesz egyszerű.
0: Tehát eleve oda megyünk, azt nem is mondom, hogy azt nem kell számolni, én azt mondom, de nem is ezeket, tehát nem is a Milánt meg a Juventus kell nekünk igazából megverni, hanem a többi csapatot kell itthon elkapni, illetve kintről talán elhozni egy-egy pontot.
1: Akkor úgy számoljunk, hogy a 8 meccsből mondjuk, ha 5-öt megnyer a Ferencváros, az 15 pont, azzal már
0: hát az
1: egyébként, ugye, azzal már el lehet.
0: Az nagyon szép, az nagyon szép.
1: Aláírjuk, Józsi, ezt a 15 pontot?
0: Aláírjuk, így van, az így láthatlomba azonnal aláírjuk,
1: na.
0: Így van.
1: Akkor arról beszélgessünk még, hogy milyen ez a Ferencváros jelenleg. Ugyebár nincs még kész a csapat, hiszen a bajnokság előtt is voltak változások, és még most is várhatóak változások. Szerinted van olyan pont, ahol ezt még meg kellene erősíteni, ezt a gárdát? Vagy úgy érzed, hogy ez a rendszer most úgy jó működik? Nagyjából azt hiszem, talán ilyen 4-2-3-1-es rendszerben játszott talán a Ferencváros tegnap.
0: Hát most persze lehet mondani, hogy ilyen rendszer, olyan rendszer, amolyan igazából a csapat nagyon jól működik, hál' Istennek, nagyon szervezettek vagyunk, a Balázs tényleg nagyon összerakta őket, mindig volt, aki ki tudta segíteni a másikat, a labdakihozataloknál is jól működünk, mindig van lemozgó ember, ki tudjuk hozni a labdákat, és ami tényleg, ami óriási változás, hogy... Amit látható, lehetett látni, ugye az egyik oldal be volt sűrűsödve, és a keresztbe a forgatásokkal mindig a védelik mögé tudtunk kerülni egy keresztlabdával, és abból jöhetett beadás, amire tudtunk érkezni, helyzet volt belőle, gól volt belőle, úgyhogy nagyon, ez nagyon jól működött. Nagyon jól működött. Jól megvan a... Hát, hogy hol lehetne erősíteni, most mindenhol még lehetne erősíteni, persze, de hát... Ebből az anyagból, ami most itt a Ferencváros rendelkezésére áll, szerintem nagyon jó a csapat, jól működik.
1: Viszont egy másik kérdés, amiben tavaly belefutott a Ferencváros ebbe a bizonyos két frontos harcba, mert az ősz során, jól emlékszem, 4 vagy 5-ször is kikapott a magyar bajnokságban hazai pályán, aztán kikapott talán még tavasszal is 1-szer, 2-szer, és ennek köszönhetően ugye nem lett bajnok a csapat. Na most ezen hogy lehet változtatni? Itt most nincs mese, itt most 8 nemzetközi meccset kell játszani, ebből 4 utazással jár, a maradék 4 is fárasztó. Ilyenkor mi van? Kell egy 30-as keret, tehát kell egy nagyon bő kerettel dolgozni, hogy lehessen hát, csúnya szórót állni?
0: Megvan a keretünk, én azt mondom, hogy megvan a keretünk, az a 30-as keretünk megvan, és amiről már beszéltünk, hogy bátran hozzá merj mondani a fiatalokhoz, és látod, hogy a nemzetközi meccseken is szépen berakja őket. Tehát ezekkel ők mind tapasztalatot, rutint szereznek, amelyet majd a bajnoki mérkőzéseken ugye tudnak hasznosítani. Mert gondolom, hogy tartjuk magunkat a magyar szabályhoz, és ugye játszhatni kell a magyarokat, és akkor nem fordul az elő, hogy esetleg itthon ki tudunk kapni 4-szer vagy 5-ször. És biztos, hogy nem vagyok benne, hogy nem is lesz ilyen. Tehát emiatt nem fogjuk elveszíteni a bajnokságot.
1: Na most ugye azért feszített a tempó, és akkor kicsikét most hadd beszéljünk a te játékos pályafutásodról, illetve hozzunk egy párhuzamot. Említettem itt korábban, hogy ugye 84-ben tagja volt az ifjúsági Európa bajnoki címet szerzett válogatottnak, aztán 11 évvel később, ha jól emlékszem, 95-ben, amikor a menetelt a Ferencváros a bajnokok ligájában, ha jól emlékszem, hogy te sérült voltál eleinte, tehát nem játszottál a selejtezők során, és az első meccseken nem játszottál.
0: Az első meccsen nem látni, így van, volt egy ilyen...
1: Akkor jól emlékeztem, igen.
0: Így van, jól emlékszem, volt egy... ugye a sorozat előtt volt egy Magyar Kupa mérkőzésünk, és Veszprémben volt, játszottunk Magyar Kupát, és ott kaptam egy rúgást, és volt egy ilyen repedés a szárkapott csontomon, és ezért ugye az első meccsen, ugye az első két meccsen nem tudtam játszani, majd az Ajax elleni hazai mérkőzésen már beszálltam, és onnan már végig tudtam játszani a mérkőzéseket.
1: Játszottál Amsterdamba, az Ajax ellen játszottál, a Real Madrid otthonában.
0: Kint Madridnál mindkét helyen így van, illetve itt van a végén a Grasshoppers ellen is.
1: Mennyire volt fárasztó, mert valami hasonló tempót fognak a mai fiatalok is átélni, hogy hétköznap, ők nem Madridba mennek, és nem Amsterdamba mennek, hanem ugyebár Glasgowba mennek, Milánóba mennek, Poznányba mennek, és Sinsheimbe mennek.
0: Hát fárasztó lesz számukra, biztos, hogy számukra is ugyanolyan igényben vétel lesz. De hát megmondom őszintén, visszagondolva, mi nem is foglalkoztunk ilyen, hogy esetleg nem bírjuk. És akkor ugye ráadásul nem voltunk mi 30-an, hanem csak voltunk 18-an. Sőt, volt olyan mérkőzés, amikor összesen ültünk, az edzőkkel ültünk talán a kispadon 18-an. Tehát 14-15 játékossal voltunk, mert annyira kevesen voltunk. De nem foglalkoztatott bennünket, hogy hú, most fáradtak vagyunk, és akkor mi lesz majd a bajnokin. Nem. Egyszerűen ez egy olyan plusz érzést adott az, hogy nemzetközi szinten tudsz szerepelni, hogy egyszerűen nem is érezted az, hogy fáradtság volt. Vége volt a mérkőzésnek, természetesen utána volt egy kis pihenő, gyors regeneráció, és már jött a bajnoki. Majd újra a nemzetközi mérkőzés. Tehát ez egy feltöltődést adott nekünk. Ez egy nagyon nagy dolog volt.
1: Hát ezt
0: és a fiatalok mostaniak ebből ugyanúgy erőt tudnak gyűjteni.
1: Ezt akartam mondani, hogy te aztán tudsz átadni tapasztalatokat a fiataloknak, mondom egyrészt az IFI EB-n való sikeres szereplés, másrészt ez a Bajnokok Ligája menetelés. Szoktál egyébként találkozni mai játékosokkal? Ismergeted nagyjából őket, és egyáltalán tudják a srácok, hogy ki vagy te a Ferencváros egykori ikonja?
0: Hát persze szoktam találkozni, hát itt tetszünk, időnk a Népligetben, ugye együtt vagyunk mindannyian, a többi szakosztállyal együtt. Ők itt ugyanúgy edzenek, majd jönnek, sétálgatnak, ugye mennek az étterembe, találkozunk az étterem előtt. Aztán, hogy tudják-e, hogy ki kicsoda, azt én nem tudom, de persze köszönünk, el vagyunk egymással, néha beszélgetünk egy kicsit, de ennyi igazából.
1: Hát ha beszélgetsz velük, feltétlenül mondd ezt el, amit most nekünk is mondtál, hogy mindig a következő feladat a nemzetközi szinten nagyon-nagyon fontos a teljesítés, és mérkőzése mindig jól kell teljesíteni. Hát így befejezésként, Józsi, akkor mit váratunk ettől a Ferencvárostól az előttünk álló hónapokban? Bajnoki címet, és mondjuk egy ilyen legjobb 16 közé jutást az Európa Ligában? Miben reménykedjünk?
0: Így van, amit elmondták, hogy sikerül azokat a pontokat összeszednünk, amit itt elkezdtünk, amiről elkezdtünk beszélgetni. Biztos vagyok benne, hogy a 16 közé van esélyünk bejutni. Illetve a bajnoki címet természetesen vissza kell hódítani.
1: Na hát Józsi, ezt a beszélgetést mi rögzítettük, és akkor majd a bajnokság végén lejátsszuk, és majd megbeszéljük.
0: Reméljük bejön, igazunk lesz.
1: Megbeszéljük, hogy milyen jós voltál. Köszönöm szépen Keller Józsefnek, a Ferencvárossal négyszer bajnok labdarúgónak, 29-es válogatott labdarúgónak a rendelkezésünkre. Hát köszönöm szépen, és hát akkor természetesen beszélgetünk még erről a bizonyos Ferencváros menetelésről a folytatásban is. Most azonban 3 perccel fél hét előtt hamarosan jönnek a hírek után pedig terveik szerint jégkoronggal folytatjuk a körkapcsolást 2026. augusztus 28-án.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: A Mohács 500 emlékévben a veszteség mellett a helytállásra, a túlélésre és az újrakezdés erejére is emlékezünk. Tisztelgünk azok előtt, akik Magyarországért helytálltak, és tovább visszük mindazt, amiért ők küzdöttek. Mohács 500. Állami események közvetítése. Augusztus 29-én 10 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Csikó Zsóka és Fejes Dániel is világbajnok lett, hazatért a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilótája, néhány napra visszatér a kánikula. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A kajakos Csikó Zsóka és a kenus Fejes Dániel is világbajnok lett Poznanban. A női kajak egyesek 1000 méteres versenyében Csikós magabiztos versenyzéssel 3 másodperces előnnyel védte meg címét. A kenus Fejes Dániel is győzött ugyanezen a távon, így Vajda Attila 2013-as sikere után született ismét magyar VB cím. A magyar kenus az olimpiai bajnok cseh Martin Fuchsával holtversenyben végzett az élen. A férfi kajak 4-es, Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor az 5-dik, a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Kenu 2-es pedig a 7-dik helyen zárt 500 méteren. A magyar női röplabda válogatott 3 szettben kikapotta a szlovén csapattól az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának utolsó játéknapján, így nyeretlenül fejezte be a kontinens viadalt. A mieink ezt megelőzően a lengyelektől, a törököktől és a németektől egyformán 3-0-ra kaptak ki, míg a lettekkel szemben 6 mérkőzés labdáról 3-2-re maradtak alul. A magyaroknak ez volt sorozatban a 15. elveszített Európa-bajnoki mérkőzésük, így egymás után másodszor zárták nyeretlenül a kontinens tornát. Kolesár Mihály és Szép Balázs is döntőbe jutott az öttusázók Kínában zajló világbajnokságán. A tavalyi EB-n ezüstérmes Kolesár az első elődöntőből a 7. helyen, míg a második elődöntőből a VB bronzérmes Szép Balázs a 6. pozíciót megszerezve került a fináléba. Szántosi Dávid a lengyel Mateusz Zalewski oldalán 3-1-re kikapotta a csehországi Almócon zajló 30 ezer dollár összdíjazású asztali tenisz VTT verseny férfi páros döntőjében.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megközelítette a 600-at a nepáli földrengés halálos áldozatainak száma, és csaknem 2000 embert eltűntként keresnek, köztük 3 magyart. Napközben egy időre le kellett állítani a mentési munkálatokat az újabb árvizek veszélye miatt. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett a természeti katasztrófában. Itthon a Katolikus Caritas, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vörös Kereszt is adománygyűjtést indította a károsultak megsegítésére. Unger Anna a politológust választotta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, a megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. A miniszterelnök az Unger Annát érintő kritikákra úgy reagált: egy működő és emberséges országban egy vezető munkáját a tettei minősítik, nem a megmondó emberek véleménye. Bírósághoz fordul Áder János a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány ügyében. A volt államfő az érintett alapítvány kuratóriumi elnöke veszélyes precedensnek nevezte az alapítvány állami tulajdonba vételét, közérdekű vagyonkezelői státuszának megszüntetését. Áder János úgy fogalmazott: a magyar igazságszolgáltatás még megakadályozhatja, hogy másokkal is megtörténjen ez a törvénysértés. Hazatérhetett a kórházból az a vadászpilóta, akinek katapultálnia kellett, miután gyakorlat közben meghibásodott a Gripenje. A hírt Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelentette be, és egyúttal jobbulást is kívánt az 51 éves őrnagynak. A pilótát gerincsérüléssel kellett megműteni. Az operáció sikeres volt, várhatóan teljesen felépül. Korábban Baka András köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka, szintén meglátogatta a pilótát.
0: Közlekedés.
2: Erős a délutáni forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, a fővárostól Martonvásárig telítettek a sávok. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Napos, fátyol felhős az idő, szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szél megélénkül. Éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk, délkeleten lesz melegebb.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Érezd magad jól, énekelte a Bombon együttes, és remélem, hogy mindenki jól érzi magát a nyár utolsó hétvégén, amikor 5 perc múlva lesz 3/4 hét. Igen, ez a nyár is elrepült, és tikkasztó volt, meleg volt, fullasztó volt, és olyan jó ilyen fullasztó melegben jégkorongról beszélgetni, úgyhogy ezt meg is tesszük. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a telefonon a túlsó végén Német Anikót, a magyar jégkorong válogatott kapusát. Szervusz, Anikó!
2: Ja.
1: Nos, hát apropója a beszélgetésünknek az, hogy a múlt héten már válogatott szinten is elkezdődött a jégkorong szezon, méghozzá a hölgyeknél egy vadi új sorozattal, Nemzetek Európa Kupájának hívják. Ennek a bizonyos Nemzetek Európa Kupájának két, hát hogy is mondjam, olyan selejtező köre lesz, egyiken túl vagyunk, a másik majd jövő évben, februárban Budapesten lesz, majd áprilisban jön egy 6-os döntő. Na de ne én beszéljek el a bizonyos sorozattól, hanem Anikó. A helyszín az Füsszen volt, hát a világ egyik legszebb városa, nem tudom, hogy volt-e időtök szétnézni ott Füsszenben.
2: Hát igazából időnk ilyenkor nem túl sok van, viszont nem ismeretlen számunkra Füsszen, mert így a felnőtt válogatottal már ez volt a harmadik alkalom, hogy odautaztunk, már voltunk kétszer voltunk ott már ilyen VB felkészülési edzőtáborban, és most voltunk ott harmadjára. Úgyhogy egyáltalán nem volt ismeretlen a terület.
1: Azok
2: igazából szerintem mindenki ismeri már Füsszent, így a válogatottak közül.
1: És Neuschwanstein-t, azt a gyönyörű kastélyt, oda sikerült valamikor?
2: Ott is voltunk, de nem most, hanem még nem tudom, 2 évvel ezelőtt, úgyhogy voltunk ott is, igen.
1: Igen, azok kedvéért mondom, akik nem ismerősek, ez a bizonyos csodálatos kastély, amely a Walt Disney filmek elején is szerepel, és hát egész jó kis edzés lenne egyébként oda felfutni. Nem jutott még eszébe egyetlen edzőtöknek se, hogy bemelgítés gyanánt felfussatok oda a Neuschwanstein-i kastélyhoz.
2: Hát őszintén, mikor akkor voltunk, majd pár évvel ezelőtt voltunk, akkor hát fel kellett sétálnunk, ugye? Hát az se volt túl egyszerű, ha jól emlékszem.
1: Pedig milyen jó lenne oda felfutni. Na, nem adok tippeket az edzőiteknek, úgy beszélgessük inkább a bizonyos füsszeni tornáról, tehát Nemzetek Európa Kupája első kör. Kivégeztétek Norvégiát, 8-0. Hát beszéljünk először erről a találkozóról. Ennyire jobbak vagyunk jelenleg, mint a norvégok? Ugye tavasszal a világbajnokságon, a másodosztályú VB-n, Divízió 1, így hívják ezt hivatalosan, ott az ezüstéremért játszottatok Norvégiával, és az a találkozó sokáig nem volt egyszerű, de azt hiszem most a Füsszen is kétharmadon keresztül talán nehezebb volt.
2: Hát én nem mondanám azt, hogy kivégeztük őket. Ez a 8-0 igen soknak tűnik, de így visszagondolva mindig kiki meccset játszottunk a norvégokkal, szóval vagy 3-1, vagy 2-1, ilyen tényleg ilyen nagyon szoros mérkőzéseket játszottunk. Hát most igazából nem tudom, mi történt, nagyon jól játszottunk szerintem az egész meccsen, és hát bementek a helyzetek. Én kicsit az elején meg is lepődtem, mármint amikor így beindult úgymond a gólgyár, hogy hú, tényleg szerintem Norvégiát még soha nem vártuk 8-0-ra.
1: Na hát ennek is itt volt az ideje. Ez ugye már múlt héten, augusztus 20-án volt, ha jól emlékszem, nemzeti ünnepünkön. Ezt követően jött egy Franciaország elleni találkozó, majd egy Németország elleni. Na most ugye franciákról tudni kell, hogy őket legyőztétek a Div 1-es világbajnokságon, ám mégis ők jutottak fel, mert Szlovákia megviccelt benneteket. Én sose fogom elfelejteni, szörnyű volt. És jött a németek elleni meccs. Na milyen volt ez a két füsszeni találkozó, onnan a kapuból nézve?
2: Hát én ugye a második mérkőzésen nem védtem, viszont kívülről én azt láttam, hogy a franciák nagyon akartak. Szerintem meg akarták úgymond bosszulni, hogy a VB-n ugye mi elvertük őket, annak ellenére, hogy ők feljutottak, ők tényleg nagyon mentek. Mi is mentünk, de ami a norvégok ellen bement, az most nem ment be. Kimaradt üres kapu, tényleg nagyon sok helyzetünk volt, egyszerűen nem akartak bemenni.
1: Ez volt a Franciaország elleni találkozó. Jól emlékszem, vezettetek, és úgy fordítottak a franciák 2-1-re, és a németek ellen ott egy egygólos vereség. A németek azért talán kicsit fölöttünk vannak, az milyen találkozó volt?
2: Igen, hát a német meccs, Hát az egy nagyon jó találkozó volt, igazából végig oda-vissza hoki volt. Mi is sokat lőttünk kapura, ők is azért sokat lőttek kapura. Én az elején kicsit meglepődtem, mert tényleg nagyon jól játszottunk, és ők szinte, ha jól tudom, ők rendesen full kerettel voltak, azzal a kerettel, amivel az olimpián is voltak, amivel az A-csoportos VB-re készülnek, mert ők ugye most novemberben mennek az A-csoportos VB-re, valószínűleg nekik ez egy ilyen nagyon nagy állomás volt a felkészülésükben, úgyhogy egyáltalán nem vették félváról. Nagyon jól játszottunk szerintem. Igazából ez a másik, majd felénk is eldőlhetett volna a mérkőzés, mert nagyon sok helyzetünk volt. Hát a végén kaptunk egy szerencsétlen gólt. Ha jól emlékszem, 2 perc volt hátra a harmadik harmadból. Uh-huh. De lehet, hogy még annyi
1: még
2: sem.
1: Még annyi se talán, igen. Talán még annyi sem.
2: És hát és az eldöntötte a mérkőzést.
1: Ez azt jelenti, hogy most jelenleg a német és a magyar válogatott a felkészülés egy másik szakaszában van, ugye? Mert most új a lebonyolítási rend, új a verseny naptár. Említettem, hogy áprilisban lesz ennek a bizonyos Nemzetek Európa Kupájának a 6-os döntője. Ellenben átkerült őszre a világbajnokság, ami nekem biztos, hogy szokatlan lesz. Nem tudom, nektek mennyire lesz szokatlan.
2: Hát biztos nekünk is szokatlan, főleg abból a szempontból, hogy nekünk ugye áprilisban nem VB lesz. Nyilván ez az európai bajnokság, vagy nem is tudom pontosan mi a neve.
1: Ez Nemzetek Európa Kupája, ez a nagyon furi neve van, igen.
2: Igen, szóval, hogy igen, hogy szerintem mi és így a németek teljesen más szakaszban vagyunk, mert nekik van még egy, maximum 2 hónapuk felkészülni, hogy top formában legyenek ugye a világbajnokságon, az A-csoporton. Nekünk viszont igazából novemberben egy 4 nemzet tornánk lesz, ha jól tudom, ugye az nem ez a kupa sorozatba tartozik, hanem az egy különálló 4 nemzet torna lesz. Pontos információt még nem tudok róla, azért nem is akarok így semmit mondani, nehogy félrevezessek valakit. Úgyhogy szerintem ők már így a csúcsformájuk közelében vannak, mi meg azért nem, azért voltak sérültek is, akik nem jöttek most tőlünk így a válogatottra, voltak, vagyis hát vannak visszavonult játékosok is, akik helyett ugye fiatal játékosokat épít be a vezetőedző. Volt olyan fiatal, aki most volt először igazán felnőtt válogatott, és szerintem most nálunk kicsit így a fiatalitás is benne van, és próbálkozik így a vezetőedző a sorokkal.
1: Hát ha most hirtelen elgondolkodok, te azért most már 10-valány éve válogatott vagy, ha minden igaz, azért sok ilyen generációváltást megértél. Ugye most hiányzik Gasparics Fanni, és hiányzik Huszák Szasza, és utóbbi nem is tudom, hogy visszatér egyáltalán. Azért nyilvánvalóan ilyen szintű ikonokat nem könnyű pótolni.
2: Hát igen, de hiányzik még ugye a Dabasi Réka is, a Jókai Szilágyi Kinga is, a válogatottságtól visszavonult, ő ugye a klubcsapatban így folytatja, a kis Simon Franciska is, én úgy tudom, hogy a válogatottól visszavonult, de a klubcsapatban még folytatja, úgyhogy a Huszák Alexandra meg Gasparics Fannin kívül még van jó pár visszavonult játékos így a válogatottban, akit ugye azért a fiataloknak pótolni kell.
1: Na és milyenek a fiatalok? Mennyire fognak beválni? Hogy látod?
2: Hát igazából szerintem jók. Mármint, hogy így nyilván meg kell szokniuk a felnőtt közeget, de azok a fiatalok, akik mondjuk át tudják venni a viszonyult játékosok helyeit, azok már azért velünk vannak egy legalább 2 éve. Szóval, hogy nekik már nem új ez a közeg. Talán én úgy tudom, hogy egy fiatal játékos volt most velünk, a Tamás Helga, igen, akinek volt ez az első felnőtt válogatottsága, de ő is teljesen megállta a helyét, beilleszkedett a csapatban, nem volt semmi probléma, hozta a kis fiatalos energiát a csapatba.
1: Igen, Anikó, ez megszoktuk, hogy sokszor tinédzserekből áll a magyar női jégkorong válogatott. Hizl Réka talán 15 éves volt, amikor azt a legendás gólt ütötte az olimpiai selejtezőn, ugye 3-3 ellen a hosszabbításban. Milyenek ezek a kis csajok? Vagányok lesznek belőlük? Huszák Szaszák és kis Simon Francik?
2: Hát reméljük. Vagy még jobbak is lehetnek.
1: Na ezt örömmel hallom, mert ugyebár most nem sikerült a visszajutás a legjobbak közé, ugyebár tudni kell, hogy a hölgyeknél 10 csapatos az első osztály. Jövőre ismételten ez a cél, tehát ez a cél, hogy visszajussatok a legjobb 10 közé a világon?
2: Hát szerintem így már nem lehet más célunk.
1: Magasra szóval, raktátok hogy... a mércét, igen, magasra
2: hát
1: raktátok.
2: Igen, és kicsit bosszantó is volt, hogy egy olyan csapat negyedik lett, akitől kikaptunk, és egy olyan csapat meg feljutott, akit elvertünk. Jaj, ez bosszantó még mindig.
1: Én szerencsétlenségemre pont én közvetítettem azt a szlováki ellen találkozót, és én már a bemelegítésnél mondtam, hogy ezek a szlovákoktól én félek. Tehát ez, hiszen ismerjük a játékosoknak a nagy részét az LVHL-ből, és nagyon kellemetlen stílusú játékosok. Igen. Úgyhogy hagyjuk is ezt a világbajnokságot, viszont térünk arra rá, hogy mennyi felkészüléssel vágtatok neki ennek a füsszeni tordának, hiszen ugye nyilván nyár van meg, és most már azért a jégkorong 12 hónapos sporták, de azért mennyit tudtatok előtte készülni?
2: Hát igazából nekünk úgy nézett ki a program, hogy a áprilisi VB után talán volt egy hónap szünetünk, lehet kicsit több, utána május közepén, most pontosan már nem emlékszem, elején volt egy ötnapos edzőtáborunk, ahol ugye száraz teszttel kezdtünk, ott volt egy ötnapos skill táborunk, ahol inkább ilyen egyéni fejlesztés sem volt a hangsúly, és utána július két középső hetében volt kétszer hétfőtől péntekig edzőtábor, ahol ugye volt száraz edzés, majdnem minden nap napi két jeges edzés, ott is ugye száraz teszttel kezdtünk, igazából utána volt még júliusban egy hét szünet, utána mindenki augusztusban elkezdte a klubszezont a saját csapatával, és utána már érkezett is a füsszeni torna, úgyhogy azért volt időm felkészülni,
1: Annika, ezt most én döbbente hallgatom, de azt jelenti, hogy egy női jégkorongozó éves szinten 11 hónapot van jégen?
2: Hát, lehet ezt így is mondani.
1: Az nagyon komoly, hát az NFL-ben, az amerikai futballban nincs ekkora szezon, nincs
2: ennyi. Nem azt mondom, hogy 11 hónapot, mert azért volt mondjuk egy hónap szünet, ahol nem voltunk jégen, de nem, igazából a június volt az a teljes hónap, ahol nem voltunk így a válogatott a jégen. De májusban is volt edzőtáborunk, júliusban is, ugye augusztusban is. Most ezt csak a válogatottat mondom.
1: Néztem itt a keret összetételét, és főleg a csatároknál, hát nem is tudom, a nagy része, talán a 80% a külföldön játszik, szanaszi, talán a hátvédek közül inkább többen vannak itthon. Ez mekkora nehézséget jelent? Ezekkel a játékosokkal, akik szanaszét játszanak a világban, hogy lehet tartani a kapcsolatot? Néha videón edzettek? Vagy hogy van ez, hogy összeszokjatok már, és nem rá kapusra gondolk, hanem mondjuk a csatártriókra?
2: Ja, hát nem, hát igazából annyi, hogy minden külföldön játszó jégkorongozó eljön a válogatott edzőtáborba, és ott találkozunk együtt, aztán edzünk. Általában ezek a tornák úgy szoktak lenni, hogy hétfő, kedden, szerdán edzünk, valamint így egy ilyen mini edzőtábor, és csütörtökön indul a torna. Magyarul három napot azok is együtt edzenek, akik mondjuk külföldön vannak.
1: Értem, tehát akkor az nem jelent gondot, hogy szanaszét vannak a lányok a világban.
2: Nem,
1: és akkor...
2: ez már ilyen megszokott, ez minden nemzetnél így van egyébként, ha jól tudom.
1: És akkor ez olyan, mint egy ilyen osztálytalálkozó, hogy nagy örömmel üdvözlitek egymást a külföldről jöttekkel?
2: Hát mondhatni.
1: Na, hát akkor túl vagyunk el a füsszeni tornán, akkor most jönnek a klub feladatok, mint említetted, lesz majd egy négy nemzet tornája, valamikor október vagy novemberben. Aztán ez a...
2: Szeptember, október, szeptember vége, október elején van valahogy egy hetes szünet, ahol lesz egy négy nemzet torna. Uh-huh. És ha jól tudom, az Budapesten lesz.
1: És utána meg Budapesten lesz ennek a bizonyos nemzetek Európa kupájának a második fordulója, ez, ha jól emlékszem, februárban. A cél az, hogy bejussatok a hatos döntőbe, vagy ez nem lett így kimondva konkrétan?
2: Nyilvánvalóan ez a cél, de igazából pontosan nem tudom, hogy ez most hogy működik, valamint én nem tudtam azt, hogy most itt be kell oda jutni, mert nekünk azt mondták, így az áprilisi VB után, hogy mivel másodikok lettünk, kvalifikáltuk magunkat erre a tornára.
1: Ah, értem. Akkor ezzel nincsen gond, akkor automatikusan ott vagytok ezen a bizonyos áprilisi...
2: Nem tudom, lehet, igen. Szerintem igen.
1: És akkor ez lesz ugyebár a világbajnokság helyett, míg a világbajnokság akkor átkerül majd...
2: Novemberre.
1: Na, nagyon-nagyon furcsa lesz novemberre. Jó lesz ez a novemberi VB, hogy látjátok?
2: Hát nem tudom, ez tényleg egy nagyon új dolog igazából. Valószínűleg, ahogy a vezetőedzőt ismerem, ugyanúgy végig fogjuk edzeni a nyarat, ugyanúgy lesz májusban is edzőtáborunk, júliusban, augusztusban is, úgyhogy szerintem teljesen felkészülten fogunk menni arra novemberi VB-re.
1: Mi pedig felkészülten fogunk foglalkozni a női jégkorongkal is, úgyhogy köszönöm szépen Németh Anikónak, a magyar jégkorong válogatott kapusának, hogy a rendelkezésünkre álltál, és azt hiszem, hogy valamennyi kollégám nevére mondhatom, hogy sok sikert kívánunk nektek a szezonhoz, mind klub, illetve mind válogatott szinten, és mi pedig igyekszünk ott lenni minden kilométerkőnél, és folyamatosan beszámolni nem csak a férfi, hanem a női jégkorongról is. Most viszont 2026. augusztus 28. 8-án 5 perccel 7 óra előtt egy egészen másik sportágra váltunk. A hasonlóság annyi a jégkoronggal, hogy ebben is a víz játssza a főszerepet, csak éppen cseppfolyós halmaz állapotban és nem szilárd halmaz állapotban, ugyanis a mai nap során délután elkezdődtek a döntők a Poznanyban zajló kajakkenu világbajnokságon. A mai nap során 4 döntőt rendeztek, Balog Bence összefoglalója következik ezekről.
3: Javában tart a lengyelországi Poznányban a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság. Péntek délután 4 magyar érdekeltségű döntőt rendeztek a máltatavi regattapályán. Előbb a kenu 1000 méteres fináléban Fejes Dánielnek szurkolhattunk, aki egészen elképesztő körülmények között nyert világbajnoki aranyérmet.
4: Fejes Dániel eddig a poznányi világbajnokságon brillírozott, tényleg tegnap a középdöntőben egy olyan pályát teljesített és verte meg többi közt a brazil Guimarães Queirost és Petrovot is, hogy hát az alapján azt mondtuk, hogy akár ő éremre is esélyes lehet ezen a VB-n. Petrov az első 100 méter megtétele után vezet, egy fél hajóval előzi meg Szergej Tarnovszkit, a moldávot, aki egyelőre tehát a második, Fejes Dániel pedig a harmadik helyen halad, Wu tőle jobbra a negyedik, a brazil, valamint Fuxa is egyelőre megbújik a mezőnyben. De hát nagyon sok van még hátra, 250 méterhez közelítenek majd csak még a versenyzők. Ugye ebben a versenyszámban az Európa-bajnokságon a magyar szempontból Juhász Istvánnak lehetett szurkolni. Ő Montemorban a 8. lett, a helyét tehát Fejes Dániel vette át, aki egyébként érdekesség, hogy Portugáliában EB bronzot szerzett párosban. Tarnovszki növeli a csapás számot, és így tesz hozzá hasonlóan Fejes Dániel is, aki továbbra is dobogó közelben a harmadik helyen halad. De még hátra van azért a táv utolsó negyede. Utolsó 100 méter, Fuxára is figyelni kell, mert ő is megindult ott a legszélső pályán, az egyesen. Petrov továbbra is vezet. Fuxát figyelni kell, Dani, mert már előtted van. Tarnovszki még egyelőre a második, szóval nagyon megindult a szélen. Négyen elő, Fejes Dániel is megindul. Utolsó 10-20 méter, de gyerünk Dani, meg lehet akár a győzelem. És a célba ki fog először beérni, utolsó 5 méter. Nagyon kell húzni! Fuxa az aranyérmes! Nem, Fejes Dániel írják aranyérmesnek! Na ki

0: másodiknak érkezett meg, a számítógép is úgy hozza ki, hogy van egy magyar ezüstérem ezen a poznányi világbajnokságon. Martin Fuchs továbbra is 4 perc, 7,44 század másodperces idővel úgy tűnik, hogy címet véd az utolsó 500 méterre a cseh olimpiai bajnoknak, valami egészen betyáros volt, mert tényleg a vert mezőnyből érkezett meg, hát nem is az utolsó 500 méter, az utolsó 250 méter, mert hogy 750-nél még csak az ötödik volt Martin Fuchs. Na de Fejes Dániel meg tudta-e előzni az utolsó centimétereken Petrovot, és megvan-e az az ezüstérem? Továbbra sincsen hivatalos végeredmény egyelőre, csupán annyit ír a számítógép, hogy Martin Fuchs a világbajnok is, hát sorozatban harmadjára szerzi meg az aranyérmet az év fő versenyén. De hát a legkíváncsibbak természetesen arra vagyunk, hogy Fejes Dániel a célfotó alapján hova kerül a dobogón, a második vagy a harmadik helyre. Tényleg elképesztő az, hogy 1000 métert mennek ezek a versenyzők, és hát az utolsó centimétereken dől el, hogy ki a világbajnok, ki az ezüstérmes, ki a bronzérmes. Tényleg a rajtba szinte egyszerre esett be 3 versenyző, Fuchs, Fejes és Petrov a célba. Most én azt mondom, hogy azért meg kell, hogy legyen az az ezüstérem. A hivatalos végeredmény pedig, hát talán most már megjelenik itt a helyszínen, az alapján pedig Fejes Dániel világbajnoki ezüstérmes, de holt versenyben végzett Fuchsával világbajnok Fejes Dániel, mert úgy tűnik, hogy ezred másodpercre ugyanolyan időt ment, mint Martin Fuchs. Fejes Dániel holt versenyben világbajnok! A számítógép szerint Martin Fuchsával holt versenyben Fejes Dániel világbajnok. 1000 másodpercre ugyanolyan időt jöttek, hát ez egészen elképesztő. Jönnek 1000 métert, és ezredek sem tudnak dönteni köztük. Fejes Dániel holt versenyben világbajnok, és 2013 után ismételten a férfi kenusok király számában van egy magyar világbajnok. Gratulálunk Fejes Dánielnek!
1: A döntő után így értékelt Fejes Dániel, a riporter Tóth Béla.
2: Befutó után egy 3-4 perc volt, mire, vagy hát érzésre annyi volt, mire megtudtam itt a stégen, hogy volt verseny. Az eredményt, ami valójában kijött, azt meg csak a ceremóniára sétálva tudtam meg, hogy Fuchsával lettünk holt versenyben elsők, nem pedig Petrovval. Én őt nem is láttam egész pálya közben, inkább jobb oldalamra fókuszáltam. Hogyha Petrovot el tudom csípni, akkor az rossz nem lehet. Érzésre az volt bennem, amikor beértünk, hogy hát ez lehet, hogy megvan. Egy picivel előrébb láttam magamat, és valóban Fuchs, ez meg meglepetés volt, hogy bejöttünk, de örülök neki, hogy vele lettem holt versenyben első.
0: Ez mennyire lepett meg, hogy Petrov nyitott egy ilyen erős tempóval, mert hogy fél távnál is 750-nél is még ő vezetett, mert azt a bivaly erős tempót azt fent tudta tartani.
2: Valamennyire számítottam rá, mert végig ilyen jobbos szembeszél volt, és én szerintem a pályaerőnyre játszott, bár menet közben az nyugtatott, hogy én nem éreztem ebből, hogy ez olyan nagy oldalszél is lenne, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez csak nem bírja ki. És tényleg örülök, hogy teli szél volt, és akkor itt a végén nem tudott megcsúszni, sőt, még fel is tudtam rá csúszni, és le tudtam hajrázni.
0: Elképesztően sokat dolgoztál érte folyamatosan az elmúlt években, ugye az volt várható, hogy valamikor csak eljön az áttörés, valamikor csak odaérsz. Ez az az áttörés, ami aztán még feljebb vezethet?
2: Hát nagyon remélem, és bízok benne. Emészgetni kell, de nem hiszem, hogy most fogom megemészteni. Készülök nagyon a holnapi napra, mert meg kell csinálni az 501-est is, meg a fiúkkal a 4-est, mert ott abszolút aranyesélyesek vagyunk, ugyanúgy, mint tavaly. Nagyon jók a srácok, és már csak értük is meg akarom csinálni.
0: Olyan nevek mellé kerültél fel, mint Vajda Attila, Tatai Tibor, Parti János, Vikman Tamás, Pula Imre, ők ugye mind világbajnokok lettek férfi C1 1000 méteren. Ez mit jelent számodra, hogy ilyen nevek mellett vagy most már ott a magyar kajakkenu történelemben?
2: Tényleg nem gondoltam volna, hogy így fog alakulni ez a szezon. Titkor reménykedtem benne, de inkább az éremben reménykedtem, mint hogy az első helyen. Ez eszembe se volt.

0: hogy most kik azok otthon, akik ebbe a számba tudtak nyerni. Nem hiszem el, hogy sikerül, de most már el kell.
1: És hogyha végig gondolod, akkor azon kívül, a munkán kívül, amit te beletettél, kiknek a segítsége, támogatása van még benne ebben a világbajnoki aranyéremben?
0: Hát nem tudnám felsorolni, mennyi ember dolgozott ezért. Sok edző munkája van benne, kis részt, nagy részt, de nagyon köszönöm a mostani edzőmnek, vele tudtuk ezt elérni. A családomnak nagyon köszönöm, a feleségemnek, mert végső soron ők azok, akik végigizgulják ezeket a idegőrlő versenyeket, és ők azok, akik segítenek nekem elhinni, hogy jó tudok lenni ebbe a sportágba.
2: A női kajak 1000 méteres döntőben a címvédő Csíkos Zsóka a hatos pályáról indulhatott, és magabiztos győzelmet aratott. Most hallgassuk meg, hogyan lett világbajnok.
1: Csikó Zsóka a címvédő, ő a hatoson, egy 25 éves szolnoki kajakos, aki Milánóban aranyérmet szerzett 1001-esben, valamint bronzérmes lett 501-esben, tavaly a Racsicei Európa-bajnokságon triplázott, 3 aranyéremmel távozott Csehországból Csikó Zsóka, akinek tehát tavaly 2025-ben jött össze az áttörés, és itt 1000 méteren egyelőre negyed távhoz közelítve vezet. Még mindig van hátra 300 méter, most megérkeznek a tribüneli a versenyzők az utolsó negyedére ennek az 1000 méteres versenyszámnak. Csikós Zsóka pedig úgy tűnik, hogy rajtcélgőzelmet arathat. Egyébként Csikósnak eddig ezen a VB-n a rajtok nem igazán sikerültek, mind a hányszor indult, a rajtgépet megvárta, amíg teljesen lecsukódik, vagy víz alá ereszkedik, úgyhogy biztonsági játékot játszott a rajtoknál, hát 1000 méteren nem az induláson múlik minden. 250 méterrel a vég előtt Csikós Zsóka vezet, majdnem 2 teljes másodperccel a spanyol Pelax előtt, és érkezik az utolsó 200 méterre úgy Csikós, hogy hát nem látok most a mezőnyben olyan versenyzőt, aki elvehetné tőle a címvédésnek a lehetőségét. Nagyon szépen tartja a csapásszámot Csikós, rendezett a mozgása, most egy picit megindítja a hajót, és már másfél hajónyival vezet Pelax előtt. Itt azt hiszem, hogy nincsen kérdés, nincsen kételje felől 100 méterrel a vég előtt, hogy Csikós Zsóka a női kajakegyesek 1000 méteres távján a legjobb. Csak az a kérdés, hogy mekkora fölénnyel nyeri meg ezt a viadalt, mekkora előnnyel ér be a célba. Lassan 2 hajónyival vezet, az utolsó 20 méterre érkezik, rajtcélgyőzelem és világbajnoki címvédés a szolnokiak versenyzőjétől. Csikós Zsóka másodjára is világbajnok.
2: A friss győztes boldogan nyilatkozott Tóth Bélának a sikert követően.
1: Emlékszem, hogy Milánóban kaptál egy kis kávét, egy csomag kávét is, itt most egy kabala kecskét. Melyiknek örültél jobban?
3: Nagy kávés vagyok, úgyhogy a kávéfőzőnek is nagyon örültem, de amint megláttam, hogy van egy ilyen kecske, egyértelmű volt, hogy szeretnék egy kecskét is, úgyhogy nem tudom, hogy melyiknek örültem jobban, de mindkettő nagyon, nagyon jól esett a lelkemnek.
1: Hasonló volt egyébként a futam, mint Milánóban. Óriási teljesítmény, hogy ilyen fölénnyel is, de megnyerted ezt a döntőt. Hogy érzed egyébként, hogy az eddigi pályák közül, amit itt mentél Poznányban, ez milyen volt? Tehát ez hova kívánkozik az eddigi előfutamok, középfutamok közül? Talán ez volt a legjobb?
3: Igen, még a rajtolom még kell csiszolni. Azt azért hozzá kell tennem, hogy 500-on nem szabad így rajtolnom majd a döntőben. De nagyon jó utazót jöttem. Azt nem mondom, hogy megcsináltam a végét, mert ott inkább csak biztosra mentem. Igazából még nem mentem maxos pályát, azt még tartalékolom holnapra, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég.
1: Mennyire sikerült most megbirkózni a körülményekkel, hogy szembeszél az továbbra is jellemző itt, és lötyögős a víz?
3: Most délután szerintem az egy kicsit csillapodott, meg úgy valahogy így át tudtam magam ezen kattintani, nem mondom, hogy a rajtba, de azon kívül így nagyjából így a melegítésnél a pálya alatt el tudtam ettől vonatkoztatni. Úgyhogy holnap is így kell hozzáállnom, kell robbani egy nagyot az elején, aztán meg majd lesz, ahogy lesz.
1: Említetted korábban, hogy azért nehéz éved van, nehézségekkel teli. Az, hogy most itt 1001-esben nyertél méghozzá fölényesen, az mennyi önbizalmat, vagy mennyi plusz tud neked adni majd az 501-esre?
3: Sok minden miatt volt nehéz ez az év, nem feltétlen az 1000 miatt, hogy most az van, vagy nincs. Nagyon örülök, hogy tudtam nyerni. Az EB-n egyébként én nem szerettem volna ezret indulni, azért, hogy lássuk, hogy a párosunk az így, hogy tud nemzetközi szinten versenyezni, úgyhogy nem hajtom szét érzek magam mondjuk ezren, de sokat jelent, hogy most nyerni tudtam.
1: És akkor mennyi maradt benned az 501-esre? Mondtad, hogy ez nem volt maxos pálya.
3: Igen, éhes vagyok, szóval nem érzem azt, hogy most ez nagyon sokat kivett volna belőlem, meg tényleg ez egy nagy adrenalin löket, ahogy tudtam nyerni, úgyhogy fejlek.
2: A nap másik két magyaros döntőjében a Kis Ágnes Nagy Bianca kettős 7. helyen ért célba, női kenu 500 méteren, míg a férfi kajak 500 méteren a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor 4-es az 5. helyen végzett.
4: Balog Bence összefoglalóját hallhatták a kajakkenu világbajnokság első döntős napjáról. Egyébként szombaton, illetve vasárnap lesznek még döntők, úgyhogy várhatóak további magyar aranyérmek, illetve érmek. Mi pedig a körkapcsolást hamarosan labdarúgása, pontosan egy labdarúgóval folytatjuk.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Sorkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Elindultak Európa labdarúgó bajnokságai, végéhez közeledik az átigazolási szezon, és egy hatszoros magyar válogatott labdarúgónak a nevét nem találom sehol se. 30 évesen visszavonult Vida Máté, és őt köszöntöm most a telefonvonal túlsó végén, de mielőtt a visszavonulásodról beszélgetnénk, azt mondd el nekem, hogy hol éltelek most utol.
2: Jó napot, sziasztok! Most kint vagyok éppen Ausztriában, a mai napon lesz egyébként bajnoki mérkőzésem, ezt most a visszavonulás mellett ez jól hangzik, de nem egyébként úgymond tényleg hivatalosan abba hagytam a profi labdarúgást, tehát a jövőben nem fogok szerepelni profi klubokban. Amatőr szinten fogok még focizni, mert szeretek focizni ugyanúgy, meg tehát tényleg úgymond a foci volt eddig is az életem, meg valószínűleg ez is marad, de úgy döntöttem, hogy a maga a profi labdarúgást azt befejezem, és most kint vagyok Ausztriában éppen. Szóval meccsre készülök.
1: Meccsre készült, de amatőrök között. Máté, miért kellett 30 évesen visszavonulnod?
2: Hát őszinte leszek, ez nagyon hosszú beszélgetés lenne.
1: Ráérünk.
2: Hát igazából a legfőbb oka az volt, hogy és több oka volt. Az egyik az, hogy a maga a motivációm. Mert a lényeg az, hogy nekem jelen esetben MB2-es lehetőségecském volt, de vagy inkább alacsonyabb osztály, amihez nekem már az elmúlt években sem volt meg a kellő motivációm, ami meg azt szokták mondani, hogy ha valahol nem vagy elég motivált, akkor inkább ne erőltesd. És amióta eljöttem a Vasastól egy évvel ezelőtt, azóta ez már megfogalmazódott bennem többször is, mert MB2-ben egyedül a Vasas, ami motivált. És hát nem nagyon volt olyan ajánlatom, amiért érdemes lett volna folytatnom, meg már egyébként egy ideje terveztem azt, hogy inkább az edzői pálya az, ami nekem a hosszú távú jövőben nagyobb lehetőségeket kínál. Ráadásul mondom azt, hogy aki azért valaha volt mondjuk válogatott, megjátszott első osztályú, meg komolyabb szinten, annak utána az, hogy évekig a MB2-be csere, mert azért sokat játszottam csereként az elmúlt időben, vagy még az sem, és azért ez így eléggé úgymond meggyötört, meg azért azt se szabad elfelejteni, hogy volt több súlyos sérülésem is, úgyhogy ez így sokrétű, de igen, erről még tudnék mesélni.
1: Igen, ezt mindenképp mondani akartam a hallgatóknak, hogy itt nem formahanyatlásról van szó az esetedben, és nem kiégésről van szó, hanem az itt, ha jól tudom, tehát kétszer is mind a két térdedben tércalak szakadás is volt, ami nagyon-nagyon súlyos labdarúgók esetében. Ez azt jelenti, hogy miután rehabilitációval is végeztél, benned maradt lelkileg valami nyom, tehát féltél már a profi futball követelményeitől, a párharcoktól és a különböző nehézségektől a profi futballban?
2: Hát az az igazság, hogy nekem az első keresztalak szakadásom után úgymond magamat sietettem a visszatéréssel, mert akkor volt az EB a 2021-es, plusz a DAC-nál is képbe volt az, hogy most szerződés hosszabbítás lett, vagy sem, és egy keresztalak szakadás utáni rehabilitációhoz 9 hónap átlagosan, plusz-minusz valamennyi kinek volt sikerül, és én fél év után már visszatértem akkor, és hát rásérültem. És onnantól kezdve nekem az a térdem sose volt 100%-os, a mai napig ez így van. Tehát tudok focizni, meg játszottam az elmúlt években is, például MB2-ben, sőt MB1-ben is, de nem ugyanaz, mint előtte. Tehát igen, ahogy mondtad is, hogy a fejemben benne van ez, hogy nekem például leérkezésből lett ez a sérülés, az összes fejpárbaj, vagy ütközés, vagy becsúszás hasonló, nekem mindig ilyen kellemetlen rossz érzésem volt. Valaki ilyen, valaki másmilyen, tehát valaki sokkal jobb formába tér vissza keresztalak szakadások után. Most például az Urblik Józsit tudom említeni, akinek ugyanúgy volt két keresztalak szakadása, amit nem is nagyon tud senki, mert olyan formában van. De valakinek jól sikerül a rehabilitációja. Én megtettem mindent, tehát én Szerbiában is voltam közel fél évet, de nekem valamiért mégse olyanok, mint előtte.
1: Annak idején te nagyon-nagyon fiatalon mutatkoztál be a Vasasban, jól emlékszem, talán 17 éves, ha voltál, egy óriási tehetségként tartottak téged számon. Ez azt jelenti, hogy haragszol a sorsra ez a sérülések miatt? Ki babrált veled a sors? Úgy érzed?
2: Hát, az biztos, hogy voltak időszakok, mikor haragudtam. Meg a miértet kerestem, és nem a miértet kellett volna keresni, hanem többet kellett volna a saját magam mentális egészségére koncentrálni, mert azért ezt mentálisan elég megküzdöttem ezeket az éveket, és legalábbis kárt agadni. Úgyhogy most már nem, hát megbékéltem vele, hát most ez ilyen, tehát valakinek az dobja a sors, hogy szerencsésebb, jókor van, jó helyen hasonlók, nekem az dobta, hogy a csúcsformámban sérültem meg anno, és komoly európai csapathoz tudtam volna szerződni, aztán végül ez nem így alakult a sérülésnek köszönhetően, de jól ment egy időben a foci szerencsére, rengeteg szép emlékem van, meg a közvélemény szerencsére azért inkább arra emlékszik, hogy milyen játékos voltam mondjuk 24-5 éves koromig, mint hogy utána ugye a sérülések kivabráltak velem, de attól függetlenül maradt a karrierembe, de így is azért szép emlékeim vannak.
1: Beszéljünk ezekről a szép emlékekről, és tényleg felejtsük el ezeket a sérüléseket. Kedvenc mérkőzéseid, először mondjuk klubszinten, amik úgy hirtelen beugranak, amit majd úgy mesélni fogsz 35-40 év múlva is majd az unokáidnak.
2: A klubszinten, fú, ez nagyon jó kérdés. Az biztos, hogy az első az a Vasas, az MTK Vasas, vagyis az Dunaújvárosban volt, mert nem volt stadionja, már nem is emlékszem, hogy melyik csapatnak, tényleg nem emlékszem, olyan rég volt, de a lényeg az, hogy az utolsó fordulóban rúgtam egy 40 méteres gólt az MTK-nak, az volt az első NB1-es gólom, és azzal maradtunk bent a Vasassal, ami azért is volt fontos, mert a következő évben meg ugye dobogósok lettünk, meg kupadöntőztünk, úgyhogy volt tétje annak a meccsnek bőven, szóval úgymond a legemlékezetes meccsem talán az, klubszinten. A Dunaszerdahelyen meg hát rengeteg, hát az összes szlován elleni derbi teltház előtt, mondjuk abban az időben szinte minden meccs teltház előtt volt a Dacsal, de a Szlovánt elvertük egyszer 5-2-re, azért az egy olyan meccs, mint egy magyar-szlovák meccset kell elképzelni, tehát ott a székdobálás, ott minden történik, tehát amikor játszottunk a Szlovánnal, ott nem egyszer dobáltak meg székkel minket magyarokat a Kalmár Zsoltékkal. Szóval vannak azért több emlék is, de így ezeket tudtam most kiemelni.
1: És akkor beszélgessünk a válogatottról. Említettem, hogy 6-szor szerepeltél a magyar válogatottban, de szerepeltél te VB-selejtezőn, Lettország ellen, szerepeltél több Európa-bajnoki selejtezőn. Ha jól tudom, a 6 mérkőzésből 3-at végig is játszottál. Na, ezekre hogy emlékszel? Elefántcsontpart ellen ott utolsó percékben jöttél be, de gondolom azért az első azért az mindig meghatározó.
2: Igen, nyilván az első, az nagyon meghatározó, de igazából mindegyiket tudnám mondani, meg azért a 6 meccsen kívül én ott voltam évekig a csapattal, tehát azért volt konkurencia akkoriban a középpályán ugyanúgy, mint most, és mivel fiatal voltam, azért sokszor csak a padon ültem, de voltak olyan időszakok, amikor tényleg magamhoz képes legalábbis kimagaslóan ment a foci, és tudtam játszani 90 perceket, szóval hát ezek örök emlékek lesznek meg. Akkoriban ezt így nem fogja fel az ember, tehát tényleg ott játszol a világsztárok ellen, az ilyen tök természetesnek tűnik, de így utólag persze, hát úgymond tényleg jó érzés, meg jó emlék. Igazából az a másik fele, hogy annyiból meg rossz érzés, hogy úgy érzem, hogy bennem lett volna az, hogy ezt éveken keresztül tudtam volna csinálni, aztán ez úgymond rövid távú lett, de hát így alakult, de igen. Az, hogy melyik volt a válogatott meccsek közül legemlékezetesebb. Hát, talán az Uruguayt mondanám, a stadionavatót, azért az mégiscsak tényleg 70 ezer, vagy nem tudom hány ezer ember, de érdekes, mert a pályán egyébként csak azt veszed észre, hogy nem hallod egymás hangját a pályán, de az, hogy 70 ezeren vannak körülötted, azt nem veszed észre, mert a meccsre koncentrálsz, de tényleg azért az nagy dolog, hogy tényleg Báver, de Suárez, vagy hasonlók ellen tudtam játszani, úgyhogy ezek jó emlékek.
1: Gondolom a horvátok elleni Európa-bajnok is elejtőzőn, ott is világsztárok ellen játszottál.
2: Igen, szerencsére. Annak az volt az érdekessége, hogy tényleg előtte 2-3 nappal utólag lettem behívva, mert valaki kiesett középpályára, arra már nem emlékszem, és még Dunaszerdahelyen voltam, amikor már a válogatott régben volt a telkiben, és nekünk ilyen idegen nyelvű óra volt, mert Dunaszerdahelyen volt ilyen is heti egyszer a külföldieknek, és a lényeg az, hogy bejöttek, aztán szóltak, hogy indulás van telkibe. Aztán már másnap jelezte a Rossi mester, hogy úgy számoljak, hogy a edzés munkám, meg amiket látott a Dazza meccseket, az alapján kezdőcsapatba fog rám számítani, úgyhogy ne lepődjek meg, hogyha a túloldalon Brozovic, meg Rakitic, meg hasonlók Modricék lesznek. Úgyhogy, de hát szép emlék, jó emlék, igen.
1: Egy gondolat erejéig térünk még vissza ehhez a bizonyos stadionavatóhoz, hiszen az Uruguay elleni mérkőzést, ha jól emlékszem, végigjátszottad. Mennyire tudtátok ott a körítést figyelemmel kísérni a mérkőzés előtt? Mert azt hiszem, hogy most, ahogy beszélek is róla kicsit, ugye a hideg futkos a hátamon, a libabőrös leszek, mert elképesztő hangulat volt ott a stadionban. Ti mennyit éreztetek ebből a legendás történelmi napból?
2: Hát, ha úgy kellene fogalmaznom, hogy körülbelül a felét, mert a meccs előtti ceremóniák meg hasonlókból mi a felét vettük csak észre, mert vagy bemelegítés volt, vagy az öltözőben voltunk, sőt, ha jól emlékszem, még a nélküled is ment talán meccs előtt, arra nem emlékszem pontosan, igen. Talán a videókból láttam, meg talán a kiáróban ha hallottuk, de nem akarok tényleg félrebeszélni, erre nem annyira emlékszem már. De igen, hát ezért is mondtam neked a stadionavatót, hogy az talán a legemlékezetesebb, mert tényleg az az egész körítés, az a rengeteg néző, azt hiszem a Gerazolinak az volt talán a búcsúszatója is.
1: Így van, igen.
2: Úgyhogy tényleg rengeteg ilyen érdekesség volt, sőt még az is, hogy emlékszem, hogy mérkőzés előtt a Hajdú B. István találkozott édesanyámékkal a stadionon kívül, és anyukám még büszkén mondták neki, hogy én vagyok a Vida Máté édesanyja, meg ott volt a húgom is, és a Hajdú B. István meg sok sikert kívánt, és meg ő kommentálta a meccset, úgyhogy így tényleg vannak érdekességek.
1: És talán valamilyen szinte szomorú dolog is ez, hiszen az volt az utolsó válogatott mérkőzés. Hát gondolom akkor, hogy számoljak gyorsan, hát 23 éves voltál, 23-4 éves voltál, hát gondolom úgy voltál vele, ide nekem az oroszlánt is jöjjön még, vagy 50 válogatottság. Ezt követték a sérülések? Tehát ezt követően emiatt nem tudtál aztán többet visszakerülni a válogatottba?
2: Hát konkrétan úgy volt, hogy az utolsó válogatott meccsem talán pont Uruguay ellen volt,
1: igen.
2: Ha jól emlékszem, ilyen október-november környékén, és ilyen december-január környékén meg bejött a Covid, és vagy január-február, nem tudom pontosan, és akkor 3 hónapra olyan szinten leállt minden, hogy ugye akkor karantén volt, tehát még edzeni sem nagyon lehetett, tehát szobában voltunk konkrétan mindannyian ugyanúgy. És utána volt az, hogy visszatértünk a klubcsapatunkhoz, és azonnal elkezdődött a bajnokság. 2 hét alatt játszottam 4x90 percet, és a 4. meccsen szakadtam el, ugye? Tehát így valamilyen szinten a Covidnak is volt köszönhető ez.
1: És utána már a válogatottban nem tudtál visszatérni?
2: Igen, és utána már nem tudtam, mert utána jött a rehabilitáció és társai, ugye?
1: Aztán viszont visszakerültél a Dactól a Vasashoz. A Vasas neked az örök alma mater, az örök otthon?
2: Hát igen, ezt mondhatjuk így. Azért a karrieremnek a 80-90%-át ott töltöttem, meg valószínű most a foci utáni edzői karrierem, vagy legalábbis akinek szurkolok magyar szinten, az biztos, hogy a Vasas lesz. Meg hát nyilván mai napig tartom a kontaktot onnan több emberrel. Úgyhogy, hát nekem a Vasas, igen, nekem a Vasas ütött. Gyerekkoromban egyébként én Újpest drukker voltam, de aztán 12 évesen kerültem a Vasashoz, aztán, és onnantól kezdve meg Vasas.
1: Akkor mi a jövő? Tehát miről álmodsz, hogy a Vasasnál korosztályos szinten edzősködni, majd lépegetni felfele folyamatosan a ranglétrán?
2: Az, hogy mi a jövő, azt ugye nem tudom, meg így álom ebből még nincsen, mert tényleg annyira friss az egész, hogy tényleg ez úgymond pár hete jelen, vagy tehát tényleg nagyon mostanában jelentettem be azt, hogy visszavonulok profi szinten. Úgyhogy az, hogy mit hoz a jövő, azt, hogy nem tudom, maga a terv az, hogy az edzői papírokat minél előbb elvégzem. Próbálok tudatosan készülni már évek óta erre egyébként, hogy tényleg azért a komolyabb edzőimtől azért ellestem egy pár dolgot. Úgyhogy, hát igazából egész karrierem alatt ez volt a B-terem, hogy foci után edzősködés. Úgyhogy, ha válaszolnom kellene a kérdésre, akkor ezt mondanám, hogy edzősködés, és hogy hol az majd kiderül, de úgy gondolom, hogy a Vasas az opcionális lenne, meg aktuális lenne, hogy rövid távon majd ott kezdjem el a legalábbis utánpótlás szinten az edzősködés, hogy hosszú távon mi lesz, az meg majd kiderül.
1: A Máté, ez a mostani válaszod szüli a következő kérdésemet is. Ugye mondtad, hogy sok edző hatással volt rád. Kik voltak a kedvenc edzőid? Kik voltak azok, akik a legnagyobb hatással voltak rád a pályafutásod során, és akiket szeretnél majd kopírozni te is trénerként?
2: Fú, ez nagyon jó kérdés. Igazából egy 3-4-et biztos, hogy tudnék mondani. Igazából csak így összefoglalva mondom, hogy a Rosszinak a a Rossi mesternek a mentalitását, meg ez a bátorságát, meg a taktikai tudását, de igazából tényleg ez a legfőképp az ösztönzés, tehát az, hogy nekem odajött meccselőt, és mondta, hogy a Modricséknál semmivel se vagy rosszabb játékos, az szemembe nézett, és kb. Elhitette velem, szóval ezt nem tudom, ez szerintem nem tanulható, ez személyiségből fakad, de azért ez jó lenne valahogy majd elsajátítani, mert szerintem ezért ilyen sikeres a válogatott, amióta ő ott van, nem tudom hány éve már, talán 8-9 éve, amióta ott van Rossi mester, nem véletlen, hogy ott van még mindig, és sikeres. Úgyhogy tőle ezt. A Dacnál volt egyébként a Péter Hibala, egy nagyon vehemens német edzőn, de elképesztő modern focit játszott velünk, és nagyon szerethető volt, ezért is volt mindig 12-13 ezer ember a meccseinken. Tényleg ő saját szavaival egy rock'n'roll focit játszottunk, egy pressingen alapulót, de még a Mihály Lőning is nagyon jó edzőn volt a Vasasban, és plusz még a Bernstorpot is jó edzőnek tartom nagyon. Nyilván tudnék még mondani szerintem, de ők akik a legmeghatározóbbak.
1: Máté, említetted, hogy edzői papírt akarsz letenni Magyarországon, vagy valahol esetleg külföldön végzed el az edzőiskolát?
2: Ezt még pontosan nem tudom, több, mint valószínű, hogy Magyarországon. Angolul? Több, mint valószínű, hogy Magyarországon, de ez, ha jól tudom, vagy nyáron, tehát következő nyáron, vagy két év múlva indul az a licensz, amit én első körben el tudok végezni. Ennek még majd jobban utána kell néznem, de valószínű, hogy Magyarországon, igen.
1: Angolul, németül jó vagy? Tehát akár ilyen nyelvterületen is tudsz akkor dolgozni?
2: Igen. Nem mondom azt, hogy perfekt vagyok mind a kettőből, de mind a kettőt beszélem, igen.
1: Zárásként Vida Mátéhoz még egy kérdés. Hogy néznek ki most a napjait? Tehát említetted, hogy meccsre készülsz Ausztriába, ez milyen szint, melyik város, és mennyi időt töltesz Ausztriába, mennyi időt töltesz Magyarországon?
2: Most az elején kint vagyok Ausztriában, mert most ugye új csapathoz kerültem, Böklemárknak hívják, ez Felső Ausztriában van. Olyan szempontból is ez nekem kézenfekvő, hogy azért innen Németország, az például München, mondok egy példát, az 2 órára van, tehát esetleg meccseket nézni, vagy akadémiákat nézni, vagy esetleg komolyabb edzőtől ellesni egy-két trükköt, vagy tippet, vagy akármit, az nekem itt közel van. A foci miatt vagyok kint egyébként, most egyelőre edzésekkel telik meg például a mérkőzéssel. Igazából levezetni jöttem, de a negyedosztály tempója, azt nagyon benéztem, mert hát közel van az NB2-höz. Ez kicsit megtévesztő, hogy ez negyedosztály Ausztriában, legalábbis engem biztos, hogy megtévesztett. Mert nekem itt mondták, hogy a osztrák 1, osztrák 2, tehát másodosztályból jönnek ide focizni, mert nekik ez így kényelmes, mert pénteken vannak többnyire a meccsek, hétvége a szabad. Úgyhogy a lényeg az, hogy levezetni jöttem, de ezt egy kicsit félrenéztem tempóba, meg fizikális részében legalábbis.
1: De azért remélhetőleg bírni fogod a tempót, és akkor én kívánom, hogy néhány évig még játszál azért, hiszen gondolom ez a hobbit, ez a szerelmed.
2: Így van.
1: És akkor kívánom, hogy akkor valamelyik kispadon találkozzunk veled. Hát köszönöm szépen Vida Bátinak, korábbi 6-szoros válogatott labdarúgónak, aki 30 évesen a napokban jelentette be a visszavonulását, vagy a rendelkezésünkre át, és akkor Máté még egyszer nagyon sok sikert kívánok neked a félig sportos, félig civil élethez. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Mohács 500 emlékévben a veszteség mellett a helytállásra, a túlélésre és az újrakezdés erejére is emlékezünk. Tisztelgünk azok előtt, akik Magyarországért helytálltak, és tovább visszük mindazt, amiért ők küzdöttek. Mohács 500. Állami események közvetítése. Augusztus 29-én 10 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Csikós Zsóka és Fejes Dániel is világbajnok lett, megközelítette a 600-at a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Néhány napra visszatér a kánikula. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: A kajakos Csikós Zsóka és a kenus Fejes Dániel is világbajnok lett Poznánban. A női kajak egyesek 1000 méteres versenyében Csikós magabiztos versenyzéssel 3 másodperces előnnyel védte meg címét. A kenus Fejes Dániel is győzött ugyanezen a távon, így Vajda Attila 2013-as sikere után született ismét magyar VB cím. A magyar kenus az olimpiai bajnok cseh Martin Fuchsával holt versenyben végzett az élen. A férfi kajak 4-es Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor az 5., a Kis Ágnes, Nagy Bianca, kenu 2-es pedig a 7. helyen zárt 500 méteren. A magyar női röplabda válogatott 3 szetben kikapott a szlovén csapattól az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának utolsó játéknapján, így nyeretlenül fejezte be a kontinens viadalt. A mieink ezt megelőzően a lengyelektől, a törököktől és a németektől egyformán 3-0-ra kaptak ki, míg a lettekkel szemben 6 mérkőzés labdáról 3-2-re maradtak alul. A magyaroknak ez volt sorozatban a 15. elveszített Európa-bajnoki mérkőzésük, így egymás után másodszor zárták nyeretlenül a kontinens tornát. Kolesár Mihály és Szép Balázs is döntőbe jutott az öttusázók Kínában zajló világbajnokságán. A tavalyi EB-n ezüstérmes Kolesár az első elődöntőből a 7. helyen, míg a második elődöntőből a VB bronzérmes Szép Balázs a 6. pozíciót megszerezve került a fináléba. Szántosi Dávid a lengyel Mateusz Zelewski oldalán 3-1-re kikapotta a csehországi Almócon zajló 30.000 dollár összdíjazású asztali tenisz VTT verseny férfi páros döntőjében.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: A legfontosabb a korrupciós ügyek felderítése, nyilatkozta a Kossuth Rádió krónikájának a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint megvannak a jogi feltételek ahhoz, hogy a hivatal szeptember 1-én megkezdje működését. Az MVVH elnöke elmondta, a hivatal feladata, hogy minden lehetséges eszközzel felderítse, felkutassa az elveszett, ellopott közvagyont, és emellett az úgynevezett vagyonbiztosításra is komoly figyelmet kell fordítani. Aki akadályozza az MVVH munkáját, az a közvagyon visszaszerzésének ellenfele, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, lehet és kell is a hivatalt kritizálni, ellenőrizni, de aki politikai érdekből hitelteleníti vagy akadályozza a munkát, annak titkos háttér alkukról hazudik, az tudatosan árt és rombol. Újabb alapítvány ezúttal a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia alapítvány megszűnését jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy az alapítvány, melyet még Kásler Miklós idején hoztak létre, munkája nem állt arányban a ráfordított közpénzzel. A rákellenes alapítványnál, amely csaknem 2 milliárd forint állami támogatást kapott, az állami számvevőszék súlyos hiányosságokat tárt fel. Az állam veszi át a hónap végétől a Matthias Corvinus Kollégium, a Batthyány Lajos Alapítvány, valamint a Kék Bolygó Alapítvány feladatait és vagyonát is. Tovább nőtt, megközelítette a 600-at a nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Több mint 100 munkás egy alagútban rekedt, de több száz embert a környékről sikerült kimenekíteni. Az Európai Unió egy 2 millió euró értékű gyors segélyt nyújt Nepálnak. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vörös Kereszt is adománygyűjtést indította a károsultak megsegítésére.
0: Közlekedés.
4: Erős a délutáni forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, a fővárostól Martonvásárig telítettek a sávok. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, hajnaltól néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül. Éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk, délkeleten lesz melegebb. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 2026. augusztus 28-án, 5 perc múlva lesz 3:48, 20 perc múlva kezdődik a labdarúgó első osztályunkban a 6. játéknap, méghozzá Debrecenben, egy Debrecen MTK találkozóval. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben, illetve természetesen ezt a találkozót hallhatják teljes egészében itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszöntöm itt a stúdióban állandó szakértőnket, Bene Ferencet. Szervusz, Feri!
2: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Szervusz!
1: Ez egy jól hangzó párosítás tulajdonképpen, Debrecen MTK.
2: Igen, jó hangzó párosítás. Hát bizony voltak olyan évek, amikor akár éremről is dönthetett ez a találkozó, de egyébként a jelenben is, hát eltérő formában, eltérő mentális állapotban, és hát eltérő gondokkal, vagy bajokkal, vagy egyébként pozitívumokkal állnak a csapatok a mérkőzéshez, és pontosan ez a kettősségre nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogyan fog megnyilvánulni a pályán.
1: Hát erről a gondokról, bajokról fogunk beszélgetni a következő percek során, és lehet, hogy éppen ezen gondok, bajok forrása a két összeállítás is. Ezek az összeállítások már megvannak, és a helyén van már Balogh Balázs is, aki közvetíti ezt a találkozót, úgyhogy ő mondja el nekünk a két csapat összeállítását. Nincs még a helyén Balogh Balázs, úgyhogy visszatérünk arra, hogy milyen gondok, bajok lehetnek a két csapatnál, de még mielőtt a gondok, bajokról beszélgetünk, inkább nézzük meg a tabellát. Bár a tabella meglehetősen furcsa képet fest így 5 játéknapot követően, hiszen van csapat, két csapat van, amely 4 mérkőzést vívott, egy csapat, a Ferencváros csak 3-at vívott. Jelenleg a Puskás Akadémia vezeti a tabellát, 4 ponttal van többi a Puskás Akadémiának, mint a Győrnek. Viszont a Győrnek van egy elmaradt találkozója, és a Győr jelenleg az egyetlen veretlen csapat az egész mezőnyben, és nyeretlen gárda pedig egy van, a Kispest Honvéd, amely az utolsó helyen van. Szóval a Puskás Akadémia vezeti a tabellát, amely a Ferencvárossal játszik majd a hétvégén. A Győrnek, a Vasasnak és az MTK-nak 8 pontja van. Ez ugyebár azt jelenti, hogy ha az MTK a mai nap során nyerne Debrecenben, akkor egy pontra megközelíteni a Puskás Akadémiát, de hát még egyszer mondom, a Puskás Akadémiának lesz még találkozója. Újpest, Paks 7-7 pont, ez a további sorrend, a Nyíregyházának a 7. pozícióban 6 pontja van. 5 pontos a Kisvárda és a Debrecen, amely a mai nap során játszik, tehát aki figyelte a pontokat, az hallhatta, hogy a Debrecen 3 pontra van az MTK-tól, tehát hogyha esetleges debreceni győzelem esetén utolérné pontszámban a Debrecen az MTK-t, és jelenleg a Ferencváros 4 ponttal van, 10. helyen, furcsa ezt kimondani, de hát 2 mérkődéssel kevesebbet vívott, és az Zalaegerszeg a 11. egy győzelem 4 vereséggel, a Kispest Honvéd pedig győzelem nélkül áll, és akkor most már rendben van a kapcsolat Balogh Balázssal, aki elmondja a Debrecen MTK találkozó kezdő csapatait.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, hát itt voltam eddig is, csak a technika ördöge, és hát akármilyen hangos is vagyok, azért Debrecenből nem hallatszik a hangom Budapestre, de most már megoldódott ez a probléma is. Hogy megoldódik-e a problémája például a debreceni csapatnak, azt nem tudom, mert azért van egy-két érdekesség az összeállításban. Nagyon-nagyon fiatal gárda lép föl majd az MTK ellen, nyilván kényszerűségből is, hiszen belső védőit ilyen olyan okok miatt javarészt elveszítette a debreceni csapat, ez majd kiviláglik az összeállításból. A kapuban Plamen Andrejev szokásos módon a debrecenieknél, aztán a jobboldali végő Terca Gergő lesz, középen Mehiasz, valamint elvileg mellette Guerrero, és Szakál, egy Szakál Dénes nevű 2009-es fiatal ember, aki majd október 4-én tölti be csak a 17. életévét, erről majd gondolom Bene Ferenc is fog valamit mondani, hogy ez milyen ritkaság. Aztán egy másik fiatal, ő 2007-es Patai Dávid, valamint Boskovics Blázs a középpályán, olyan 6-os pozícióban, szűrőben, Dénes, Gyugyák és Cibla fog előttük játszani, és Szendrei lesz majd most a center ezen a mérkőzésen. Az MTK-nak is vannak gondjai, vannak változtatások, de bekerült a csapatba például Bognár István, Varjú, Beriásvili, Timoteusz, egy fiatal ember, ő is egyébként 2006-os születésű, már játszott az Zalaegerszeg ellen, valamint Ármalasz a védősorban, aztán a két szélén fog játszani majd valószínűleg Hinora és Jurek, elől keresi a center, de Komárom is ott a bal oldalon fog játszani, Bognár pedig, hogy bekerült a csapatba, ő lesz nyilván az irányító, Kata pedig majd egy ilyen hatos poszton vagy nyolcas poszton fog játszani, ez Bene Ferenc majd biztosan el fogja mondani, szóval azért vannak változások, védelemben főleg mindkét csapat kénytelen volt változtatni, de hát a gól a lényeg, a támadósor, kíváncsi vagyok rá, hogy majd melyik csapat tud javítani a pozícióján, mert ha Debrecen megnyeri a mérkőzést, akkor utolérheti pontszámba az MTK-t, ha az MTK nyer, akkor pedig tapadhatott az élbolyra. Minden kiderül majd a 20 órakor kezdődő összecsapáson, stúdió.
1: 20 óra előtt pedig majd egy-két perccel Balogh Balázs megkapja a szót, addig itt tartjuk Bene Ferenccel. Hát igen, mind a két oldalon vannak gondok, említetted te is, és ugyebár arról beszélgettünk, hogy az összeállítások után majd ezekre a gondokra kitérünk. Az viszont örömteli dolog, hogy például egy 16 éves magyar fiatalember is pályára fog lépni a Debrecenben. Hát nyilván az öröm akkor lesz az igazi, hogyha jól fog bemutatkozni az első osztályban ez a fiatalember.
2: Igen, hát mindig nagyon szurkolunk, ha fiatal magyar játékos kap szerepet NB1-ben, főleg ha kezdőjátékosként. Azért azt el kell mondani, hogy egy nagyon tehetséges U17-es válogatott labdarúgóról beszélünk, viszont a profi futballban, beleértve az NB2-t is, és az NB1-et is, nagyon-nagyon kevés tapasztalattal rendelkezik. Ez egy kényszerpálya, Batik és Lang eltiltása miatt a Debrecennél a fiatalokhoz tudtak nyúlni, és hát nyilván azért ilyenkor az egyik érzés az mindig az öröm, de hát azért ott van Terca, ott van Mejías, Guerrero, nyilván Terca sem nevezhető kifejezetten rutinos játékosnak, inkább Mejías és Guerrero, akik a rutint képviselik. Mindig felmerül ilyenkor a kérdés, hogy vajon az ellenfél szempontjából az MTK részéről készülnek-e külön erre, illetve hát akár a vezetőedző Pinazics Máté gondol-e arra, hogy mondjuk kifejezetten Szakál Dénes oldalán próbálnak a Debrecen mögé kerülni, vagy Szakál Dénes belsővédőt fog-e játszani, ami azért egy nagyon nagy kockázat egy fiatal játékosnál. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Több kérdés felmerül bennem, amit hát az élet meg a mérkőzés fog majd megadni a választ.
1: Igen, hát a debreceniéknél óriási gondok vannak belső védő pozícióban, hiszen gyakorlatilag három alap belső védőjük is hiányzik. Ugye Mejías az, aki egy standard játékos, Hoffman sérült, de ő igazából csak egy csereember lenne. Mejías mellett Lang játszana papíron, de hát őt az elmúlt fordulóban kiállították, tehát el van tiltva. Tudna még esetleg játszani Guerrero helyett ebben a pozícióban Batik, akit utólag tiltottak el, ami egyébként példátlan, nem sokszor fordult erre a magyar labdarúgás történetén, hogy három meccses eltiltást kapjon egy nem kiállított játékos. Hát ennek köszönhetően Mejías és valószínűleg Guerrero lesz a debreceni védelem közepén, majd hogy esetleg egy rutinos Kata ezt hogy tudja kihasználni, erről mindjárt beszélgetünk. Előtte azonban hallgassuk meg, hogy mit vár a találkozótól Gert Remmel, a Debrecen észt vezetőedzője, Zinger Kocka Henrietta beszélt vele.
4: Szevarov, az ellenfélből több játékos nem utazott el betegség miatt. Hogyan használhatja ki csapata ezt a helyzetet? Halasztásról is volt szó? Postponing this match?
5: Gondolkodtam azon, hogy ez mit befolyásolhat, de nem hiszem, hogy ez nagy befolyással lehet, hiszen az MTK esetében, még akkor is, hogyha hiányoznak játékosok, nagyon egyértelmű játékrendszerük van és identitásuk, hogy milyen futballt játszanak, így ez nem igazán számít, hogy vannak hiányzó játékosok. És ugyanakkor nekünk is sok sérült játékosunk van, aki most hiányzik, sajnos még magas a szám, és lépésről lépésre térnek vissza a játékosok. Minden futballcsapatnál van, hogy valaki beteg, valaki sérült, valakinek ilyen-olyan baja van, és a végén úgy gondolom, hogy ez semmit nem befolyásol.
4: Az öt meccset lejátszott csapatok közül a DVSZ szerezte a legkevesebb gólt. Hogyan javítottak ezen az edzéseken? Your team work on it in the training?
5: Sok interjúnk volt már, amiben erről beszéltünk, és szinte mindig ugyanazt szoktam mondani, ezt elfogadom, hiszen attól függetlenül, hogyha nagyon jól játszunk, nem rúgunk elég gólt, de higgyen nekem, ezen dolgozunk, és a stábtagok is reggel 7:30-kor kezdik a munkát, és körülbelül este 11-kor mennek haza, hiszen ezen dolgozunk, és csak idő kérdés, hogy mikor kezdünk el gólokat rúgni.
4: múlt héten viszont kiemelte, hogy Hoffman és Batik után Lang elvesztésére kell megtalálniuk a megoldást. Hogyan sikerült, mit vár Szakától? Szakál?
5: Sok mindent várok el tőle. Elsősorban azt, hogy úgy lépjen pályára, közben nyugodt tud maradni, és nyugodt lesz a hozzáállása, és nem kezdi el túllaggódni ezt a meccset. Nagyon-nagyon jó játékos labdával ebben a pozícióban. Megnézzük, hogy hogyan tudja kezelni majd a gyorsabb támadásokat, vagy fogni az emberét a védekezés során, de nincs semmi kétségem a felől, hogy nagyon jó játékos a labdával.
1: Ő volt Gert Remmel, a Debrecen Észt vezetőedzője. Ugyebár Szakának a pozíciójára mi is kíváncsiak leszünk természetesen, de akkor elemezzük tovább a Debrecennek a felállását. Ugyebár a Debrecen védekedő középpályás posztjáról Szűcs távozott a nyáron, ő szintet lépett, hiszen egy portugál élcsapatba igazolt. Nyilvánvalóan az ő távozás értető. Már kevésbé értető Jugának a távozása, aki egy megbízható játékos volt, bár kicsit időzített bomba volt, de ez elmondható helyére lévő Boskovicsról is. Boskovics Patai, lehet, hogy ez lehet az egyik gyengébb láncszem a debreceni csapatban, és lehet, hogy ezt úgy kihasználhatja esetleg az MTK egy Katahinora, Jurek, Kerezsini négyessel?
2: Itt egyébként a Debrecennél a Patai-Boskovics páros azért már játszott idén együtt, tehát a 2007-es Patai már jócskán belekóstolt a profilabdarúgásba, egy tehetséges debreceni játékos, akit nagyon szépen kezdenek beépíteni. Boskovics pedig 2001-es születési bosnyák labdarúgó. A bosnyák labdarúgók mentalitásának mind a pozitív, mind a negatív oldalát magával hordozza. Szerintem itt a legnagyobb kérdés az lesz, hogy az MTK-nál Bognár Istvánt mennyire tudják semlegesíteni, hiszen ő igazából az MTK játékának az esze. Bár hozzáteszem, azért nyilvánvalóan Kata Mihály is és Hinora is rendkívül képzett és technikailag kvalitásokkal rendelkező labdarúgó. Tehát érdekes kérdés lesz, a legtöbb mérkőzés a középpályán dől el, és most is nem véletlenül világítottál te is rá, Laci, hogy itt nagyon nagy kérdések vannak. Bár én a Debrecen szempontjából azért ebből a védő négyesből jobban aggódnék, hiszen az azért egészen példátlan, hogy a négy védőből gyakorlatilag, hát ez a négyes soha nem játszott együtt, és a négy védőből kettő az, aki stabil NB1-es játékosnak mondható.
1: Igen, Tercai és Szakál, akik még tinédzserek, Mehiász az, aki már egy ideje szerepel a labdarúgó első osztályunkban, Guerrero hol játszik, hol nem játszik. A túloldalon viszont Bognár kezdő. Ha jól emlékszem, az elmúlt mérkőzések során többször is csak csereként érkezett be. Nyilvánvalóan ő azért sokat dobhat az MTK játékán.
2: Így van, egy számára mostani időszakban egy új szituáció, hát nyilván Bognár István rutinos labdarúgóról van szó, tehát nem kell aggódni, nem fog izgulni, hogy kezdő sorba keveredett, de azért arra felhívnám a figyelmet, hogy a Katahinora Bognár hármas azért egy nagyon labdabiztos középpályát jelent, és kulcskérdés lesz a mérkőzés folyamán, hogy mekkora lesz a labdabirtoklási fölénye az MTK-nak, mert meggyőződésem, hogy arra törekszenek, hogy labdabirtoklási fölényt alakítsanak ki, és hát ne felejtsük el Jureket, aki bomba formában van, szélén bármelyik szélső pozícióba tud játszani, mind a jobb, mind a bal oldalon. Most bekerült Komáromi is, tehát a két szélén gyors és jól egyegyező emberek lesznek. Hát pont elképzelhető, hogy pont ezen a két poszton lesz a két legfiatalabb ellenlábas a debreceni oldalon. Tehát ez és a belső középpálya az külön pikantériát ad a mérkőzésnek. Hátul azért az MTK-nál is vannak gondok, tehát ez a védő négyes sem játszott még idén együtt, úgyhogy hát ebből kiindulva bízhatunk benne, hogy egy több gólos mérkőzésre van kilátás.
1: Hogy mivel bízik az MTK vezetőedzője, Pinezics Máté, ezt elmondta néhány perccel ezelőtt Cinger Kocka Henriettának.
4: A legutóbbi két mérkőzésen ugyanaz a kezdő 11 lépett pályára, ma viszont több változás is látható. Mi történt?
6: Igen, mondjuk ahhoz a kezdő 11-ekhez, vagy azokhoz a kezdő 11-ekhez képest is szerettünk volna változtatni, viszont azért most fölülírt a terveinket, meg a gondolatainkat az élet, hogy így fogalmazzam. Ugye tegnap este a Kovács Patya jelentkezett be, hogy vírusos fertőzése van, éjszaka az Ejkó, reggelre a Nyersádi, amikor elindultunk, akkor olyan játékos, aki amúgy most a keretben van még egyelőre, útközben van olyan játékos, aki a benzinkútnak a mosdójában esett össze. Most a szállodában kaja után volt megint egy játékos, aki ott is maradt a szállodában, nem tudott eljönni, úgyhogy most ez az élet alakította így a mai kezdőcsapatot, illetve hát nem csak a kezdőcsapatot, hanem a keretet is. Úgyhogy azokat a terveket, amiket gondoltunk a mai mérkőzésre, azokat most félretettük. Viszont értelemszerűen a saját felfogásunkat ugyanúgy szeretnénk megjeleníteni a pályán, és nagyon hiszek és hiszünk azokban a játékosokban, akik viszont megjátszani fognak, hiszen azért vannak itt mind, mert jó játékosok, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy meg fogják oldani a
4: helyzetet. Mi a terv, és mind kell, hogy a fókusz legyen egy ilyen helyzetben?
6: Én azt gondolom, hogy most a legfontosabb az, hogy ne foglalkozunk semmivel, hanem tényleg az a 12-3 játékos, aki idézőjelben maradt, illetve az a 4 fiatal, aki amúgy szintén nagyon tehetséges utánpótlás válogatottak, és most utaztak utánunk, és csatlakoztak a kerethez, azok tiszta fejjel menjenek ki a pályára, mentálisan azt a csak azért is állapotot azért vigyék ki, viszont maradjon meg az a higgadság, józanság, ami ahhoz kell, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. Értelemszerűen aztán majd menet közben meglátjuk, hogy milyen állapotban lesznek a srácok. Mondom, van olyan is, aki azért vállalta el a játékot, hogy azért legyünk. Meglátjuk.
1: Jó volt Pinezics Máté, az MTK vezetőedzője. Hát ez elég szomorú volt így hallani, Zeljko, Kovács, Nyers is emlegette, akik az utolsó pillanatban dőltek ki. Ilyenkor azt hiszem, hogy az edző nem a B-tervet, hanem lassan a Z-tervet veszi elő, amikor így a benzinkúton meg a szállodában még kiesik a meccs előtt 1-2 órával játékosa.
2: Teljesen egyetértek, a lehető legkevésbé olyan szituáció, amiből lehet reagálni, tehát ez az edzőknek a rémálma, amikor gyakorlatilag egy vírusos fertőzés megtámadja a csapat nagy részét, és hát ez, ahogy látszik, ez folyamatban van. Hát három oldalból közelíteném meg, az egyik, hogy nyilván amikor a Debrecennél van egy mondjuk eltiltás, arra fel lehet készülni, egész héten lehet rá tervezni, begyakorolni az új játékosok beállítását. Itt gyakorlatilag egyik pillanatra másikra szinte a tervező asztalon a mágnestáblán született meg az összeállítás. A másik, vagyis a harmadik probléma pedig, vagy ilyen hát szituáció, az, hogy gondoljunk abba bele, hogy ha ez a vírus ez jelen van az öltözőben, akkor újabb játékosok eshetnek ki, illetve...
1: Az ellenfélt is...
2: Hát most nem feltétlenül erre gondolok, de a csapaton belül azért jellemzőbb ez, illetve hát azt se felejtsük el, hogy ha benne van a játékosban ez a vírus, és adott esetben a mérkős alatt jön ki, akkor lehet, hogy tovább fognak gyengülni, kvázi nem tudják a 100%-os teljesítményt leadni, és lehet, hogy erőtlenek lesznek, vagy nem fogják bírni a 90 percet végig. Ez azért is nehéz, mert ha az edző végre már úgy látja, hogy tervezhet egy, még ha megcsonkított kezdőcsapattal is, de ha még a mérkőzés közben is kiderül egy-egy játékosról, hogy adott esetben kényszerűségből le kell cserélni, az tovább nehezítheti az edző gondjait, és akkor már valószínűleg tényleg a Z-tervek jönnek elő.
1: Ilyenkor az edzőnek nem is a taktikát kell felvázolnia a meccs előtt egy órával, hanem motivációs beszédet kell tartani.
2: Hát egyrésztről, ahogy a Debrecen oldalról is elhangzott, meg kell nyugtatni a fiatal játékosokat, akik hirtelen bekerültek, hogy ne pörögjék túl a mérkőzést, és ne izgulják túl. A másik része pedig, ahogy Pinezics Máté nagyon helyesen említette, egyfajta csak azért is állapotnak kell uralkodnia, és ez sokszor azért szokott működni, hiszen a játékosok ilyenkor kettőzött erővel a vészhelyzetre úgy szoktak reagálni, hogy hoppá, hát itt most nem lehet lazsálni, meg nem bízhatok abban, hogy a másik oldja meg helyettem, itt most nekem kell azért reagálni. Ez lenne az igazán férfias jó mentalitás.
1: Ez azt jelenti, hogy olyan szituáció állt elő, hogy nem gondoltuk volna, de az első osztály őszi szezonjának egyik legértekesebb mérkődés előtt állunk éppen ezen okok
2: miatt.
1: Igen,
2: hát abból a szempontból, hogy a labdarúgás eleve nagyon kiszámíthatatlan, de mi edzők azért vagyunk, hogy ezt a kiszámíthatatlanságot csökkentsük, hát itt most a kiszámíthatatlanság a tetőfokán van.
1: Hát egyik oldalon Gert Remmel, ő a Debrecen vezető edző, a túloldalon Pinezics Máté. Hát neki kell valamit kitalálni, és neki kell valahogy motiválni azokat a játékosokat, akik még pályára küldhetőek és bevethetőek, hogy az mennyire sikerül, ezt elmondja önöknek a következő 2 órában Balogh Balázs.
3: Köszöntöm a kedves hallgatót!

0: segített a vendég kékfehérek, a korábbi két alkalomban viszont gólt sem szereztek a Nagyerdei stadionban, és 2004. szeptemberében arattak győzelmet utoljára. Az MTK-sok a 81. perctől emberhátrányba játszva 3-2-re nyertek. Ennyit a történelemről, mert hamarosan kezdődik a mérkőzés, amelynek játékvezetője Bognár Tamás, a két partjelző Szalai Dániel és Rózsa Dávid, Katona Balázs a tartalékjátékvezető, Karankó Ferenc van a Varszobában, mellette Belica Péter és Takács Tamás. Ők tehát a közreműködők, és ugye elmondtam már a találkozó előtt a két csapat összeállítását, ebben a pillanatban el is kezdődik a mérkőzés, és katapasszolja hátra a labdát a kapustársnak, mert hogy nyilván azért a játékosok között is lehetnek még olyanok, akik esetleg úgy vállalták, legalábbis a hírek szerint ezt a mai napot, hogy nem a legjobb állapotban vannak. Komáromi azonban beadja a labdát rögtön itt az elején, ez a labda azonban az alapvonalon túlra kerül, úgyhogy jöhet a debreceni csapat egy kirúgással. És akkor nézzük azért még egyszer az összeállításokat, majd Bene Ferenccel, szakkommentátorunkkal úgyis átértékeljük még ezt, amikor látjuk valójában a pályán is, mert azért voltak közöttünk is találgatások, hogy vajon most hogy fog felállni például a Debrecen védelme. Terca, Mehias, Szakál és Guerrero a védelemben, Patai, Boskovics, Dénes, Dzsuzsák, Cibla és Szendrei. Ez nagyjából valószínűleg meg fog felelni a felállásuknak. És Demjén, Varjú, Beriásvili, Timoteusz, Armalász, Bognár, Komáromi, Kata, Kinora, Jurek és Keresi az MTK csapatában, és hát ugye ott a mérkőzés előtt azt találgattuk, hogy miért ilyen kevés a játékos az MTK-soknál a kispadon, hát meg is kaptuk a választ, ugye Pinezics Mátétól hallották, hogy mi történt a játékosokkal, hát egy érdekes nevű betegséget olvastam én is, még kiejteni is elég, ez a gastrointestinalis nevű fertőzésre utal, nem tudom, Feri, te tudod, hogy mi az, mert biztos, hogy ilyen gyomorfájással, rosszul léttel kapcsolatos.
1: Nem, orvosi képzettségem nincs, most az első 10 percre szeretném egy kicsit leolvasni a mérkős terveket, úgyhogy
0: az orvosi szoktól áll az idő, mérem az időt, azt természetesen, nem még csak a második percben járunk, és hát egyelőre azért nem kell lerágni a körmömet az izgalomtól, mert mindkét csapat valószínűleg óvatosabban kezdi ezt a játékot, és hát nagyon nehezen tudtam én is eldönteni, kérdezgettem itt a kollégákat, hogy mire számítanak. Hát óvatos játékra számítottak többen, és azt mondták, hogy lehet ez akár még 0-0 is. Na nem tudjuk, reméljük, hogy egy gólgazdag mérkőzést látunk, az mindig szimpatikusabb az embernek, ha több gólt lát, legalábbis én így vagyok vele. Minden esetre Pinezics Máté elég megviselt arccal áll most ott az MTK kispadja előtt, és azt látja, hogy ez egy jó indítás előre, de Komáromi nem érheti el, mert hogy a 16-oson belülre kerül labda, jön Andrejev és összeszedi, így tehát nem lesz veszélyes helyzet ebből. Amit már kiemeltem itt a bemutatásnál is, hogy borzasztóan fiatal játékos is szerepel a debreceni csapatban, Szakál Dénes, nem Szakály, hanem Szakál Dénes, ugye őt jól ismerhetik a Szakály nevet Debrecenben, 2009. október 4-i születésű a fiatalember, tehát még nincs 17 éves, és lehet, hogy most itt lehetőséget kapott, mert ugye hiányoznak a középső védők, Lang, valamint a másik kiállított, utólag eltiltott debreceni belső védő is, úgyhogy közben figyelem, hogy most előre jöttek egy kicsit a debreceniek a 16-os környékére. Először jutottak ebbe a pozícióba, de nem tudtak a kapu előtt nagy gondot okozni. Szóval ugye legutóbb kiállították Lang Ádámot, és Batik Bencét pedig eltiltották utólag, ezért nem lehet ott a csapatban, de sérült is van még ezen a poszton Hoffman személyében, úgyhogy alaposan át kellett variálni azért a debreceni csapat összeállítását is. De nézzük most ezt a bedobást, egy nagy dobás a jobb oldalról a 11-essel egy magasságból, ott még sikerült megcsúsztatni a labdát, de pont az MTK kapusának a kezébe könnyedén fogta Demjén, és már dobja előre a labdát ide a jobb oldalra, a vonal irányába, talált is ott egy társat magának, egyedül állt ott teljesen Jurek, aki most elmondta a legutóbbi mérkőzésen, most már elhiszi magáról, hogy jó játékos, mert korábban voltak ilyen gondjai, ugye a Diós Győr együtteséből érkezett az MTK-hoz, az elmúlt szezonban nem kapott talán annyi lehetőséget, ebben a szezonban viszont eddig jó idénye van, hogyha mondhatjuk ezt, bár még nagyon messze az idény vége. Szendrei megtámadtott Armalászt, aki előre vágta a labdát, az oldalvonalon kívülre került, és a debreceniek már el is végzik ezt a bedobást, és hátra dobják a labdát Mehiasznak, majd megkapta Andrejev, ő teszi vissza ide a jobb oldalra, nem nagyon sietnek a debreceniek, az MTK-soknál Bognár van ott elől, Keresi, aki előre tolt támadóként, tehát ilyen ékként, centerként játszik több mérkőzés.

0: Kérdésen sokszor bejött ez Pinezics Mátéknak, hiszen Keresi azért alapvetően nem ezen a poszton játszott korábban. Andrejev most előre húzza, mert megtámadták, Kata fejeli vissza a labdát, az MTK csapatkapitánya, Bognár azonban ezúttal mellel szerette volna tovább tenni Jurek felé, de ez nem sikeredett, úgyhogy hátra került a labda Andrejevhez. Mehiasz. Mutatják neki, hogy hova passzoljon vissza Andrejevnek, meg is teszi ezt. Guerrero mutatta, hogy oda kellene a labda, aztán inkább középre tették, ez azért merész vállalkozás volt, ott könnyen lehet labdát veszíteni, amiből nagy baj van, de most jól jöttek ki a debreceniek a kapujuk előteréből. Sőt, most már itt a felező vonal környékére egy indítás előre, és ezzel Guerrero indulhat, teszi tovább, Cibla jött ki a bal oldalra, Cibla Dzsuzsáknak adja, Dzsuzsák megfordul a jobb lába felé, Dzsuzsák jobban ellövi, és nem is volt ez olyan rossz lövés, elkerült a bal felsőt a mérkőzés 6. percében Dzsuzsák Balázsa, 39 éves debreceni csapatkapitány jobb lábbal próbálkozott, Demjén szerintem látta, hogy ez mellé fog menni, minden esetre meglepte most az MTK védőket, Kata mellett tolta meg, és jobban ellőtte, mert odaért volna Kata, úgyhogy ellőtte, mint egy 19-20 méterről, és a léc fölött hagyta el a játékteret a labda. Két csapatkapitány küzdött ott, és Dzsuzsák fejezte be végül is lövéssel ezt az akciót. Dzsuzsák Balázs egyébként december 23-án lesz majd 40 éves, és hát kihagyhatatlan most az idén a Debrecenből. Tavaly kicsit talán morcogott is amiatt, hogy kevesebb lehetőséget kapott tavaly előtt pláne, de most minden mérkőzésen hasznos tagja a csapatnak. Még nagy bedobásokat is vállal, amit talán korábban nem. Most viszont az MTK dobhat, és Kata ott viszonylag tisztán kapta a kezdőkörnél, aztán a jobb oldalra már is vágja előre Jureknek. Jurek rávezetheti ott a 16-os vonalán, már átteszi a bal lábára, ellövi, középre ment a lövés, Andrejev így könnyedén védte, de volt már lövés mindkét oldalon, egy kicsit most megélénkült a mérkőzés, a 7. percben azonban továbbra is 0-0 az állás. Andrejev egyenlőre a kezében a labda, aztán most már leteszi a földre, hát nem tudom, majd a játékvezető számol-e a kapusoknak, mert tegnap Onana ugye volt, amikor mértük, hogy 30 másodperc alatt rúgta ki a labdát, de hát akkor kapott volna még egy sárgát esetleg, és akkor kiállítják, szóval valamit szabad Jupiternek, majd kiderül, hogy itt mi lesz belőle. Minden esetre itt azért a magyar játékvezetők a bedobásoknál, meg a kirúgásoknál is odafigyelnek arra, hogy az időkorlátokat betartsák a játékosok. Közben egy becsúszás Jurek részéről, a játékvezető azt mutatja, hogy bedobással az MTK csapata jöhet, mert hogy hozzáért még ott a debreceni. Egy nagy dobás megint viszonylag szabad területre jön. Ott Mehiasz, tovább viszik a labdát, Mehiasz ott marad a földön, egy lövés, két védőn is megpattan, de még ott van Komárium a 16-oson belül, és volt ott egy kontakt, de azt mutatja a játékvezető, hogy nincsen semmi, már lehet, hogy les is volt, kirúgás, és Mehiasz pedig még most tápászkodik fel a földről, de Katának is fájt ez az ütközés, ők ketten ütköztek egyébként. Mehiasz a jobb bokáját fájlalja, míg a sípcsontját Kata. Most itt látjuk a visszajátszást, hát véleményes volt, hogy itt Kata azért nyújtott lábbal ment, aztán ő is belesérült ebbe. Feri, te hogy láttad?
1: Hát igazából ez egy összecsapás volt, nem különösebben érdekes. Az a lényeg, hogy hát két felforgatott összeállítású csapat van, és nagyon bátran bizony Szakál Dénes a belső védő, ugye, hogy az összeállításból látni lehetett előzetesen.
0: Amit nem is nagyon akartunk elhinni.
1: Igen, de hát a kényszerűség hozza, ugye, amiről beszéltünk a felvezetésben, de hát ez a kényszerűség hozott az MTK-nál is ugye olyan dolgokat, hogy hát még Varjú, ugye, a jobb hátvéd pozíciója az nem meglepetés, de Ármalász és Beriásvili a két belső védő, és hát Timoteusz Mikolaj került baloldali védő pozícióba. Itt mindkét csapatnál a védő négyes lehet érdekesség, hiszen teljes mértékben összeszokatlan ez a mindkét oldalról ez a védő négyes. Ugyanakkor azért a Hinóra, Kata, Bognár hármas azért nem rossz, tehát nyilván Zsejkovics hiányzik védekező középpályás pozícióban, de azért az MTK-t ebből a szempontból erősebbnek érzem, kevesebb talán a változtatás, viszont a támadó négyese a Debrecennek is azért eléggé acélos, úgyhogy érdekes találkozóra van kilátás.
0: Komáromi kapja közben Terza mellett a labdát, mert megszerezte, pedig már-már úgy volt a debreceni lesz, aztán kiharcol egy szögletet. Hát Komárom is nyilván akar bizonyítani Debrecenben, mert volt ő is itt a Debrecen játékosa, nem mondanám, hogy az volt a legjobb fél éve, amikor hazaigazolt, és Debrecen illet kevés lehetőséget is kapott. Most azonban kiharcolt egy szögletet, és Bognár István, akit sokszor reklamáltunk már a kezdőcsapatban, lehet, hogy most is csak a betegségek miatt került be kezdőbe, ugye nem tudjuk a meccs tervet, ahogy szokta Bene Ferenc mondani, Bognár kis szöglet, aztán visszakapja, most íveli át a hosszú oldal irányába, de csak az ötösig tudta beívelni, Andrejev beleboxolt egyet, marad az MTK-nál, Bognár ott a bal oldalon levágódik a labda, aztán ezt már Terca megszerzi és rúgja előre, de pont ellenfélhez. Varjú, ő szokott fölvésekre vállalkozni, hát most ez nem az a fajta volt, ami riogatja a kapusokat. Andrejev könnyedén fogta meg, aztán a bal oldalon indítja már is a debreceni akciót, egy ívelés át a hosszú oldalra a Guerrero-tól, megvan még a labda ott a vonal előtt, sőt, van csatlakozó ember is, de ez a passz már pontatlan volt, azonban jöhet egy debreceni bedobás, mert Szendrejéről kirúgta a labdát az MTK védője, Beriásvili, így aztán dobhat majd a debreceni csapat, Dénes jön el onnan, nem ő fogja elvégezni, Szendrej ott már bent középen, a bedobást pedig majd Terca Gergő, 2007-es születésű fiatalember, most egy beadás közben itt lepattant a labda, aztán Bognár vágja előre, de oda a holttérbe, ahol nincs senki, úgyhogy jön Andrejev a saját térfelének a közepén, lekezeli a labdát, nem volt senki a közelében, minden MTK játékos a saját térfelén. Gondolom arra is figyelnek azért, nehogy túlfussák magukat, mert lehet, hogy éppen akkor robban le egy-két ember, bár nem akarok ezzel a betegséggel már sokat foglalkozni, de hát azért ez egy csapatot teljesen tönkre tehet, ha egy ilyen fertőzés végigfut az öltözön, és még nem biztos, hogy itt a vége. Viszont a debreceni támadásnak még biztos nincs vége, ott a jobb oldalon, a vonal mellett próbálják meg befele adni a labdát, át is száll a hosszú oldalra, azonban a Ciblának ez túlságosan hosszú, de befutja még természetesen a vonal mellett, kőkemény védekezés, kézzel is próbálkozott az MTK védője, aztán végül is az oldalvonalon kívülre szerelt. Cibla nem volt elégedett ezzel a dologgal, Armalas kínoszta meg egy kicsit, Demjén pedig már frissít egyet, azért még jó idő van, amikor ide érkeztem én is, 29 fok volt, úgyhogy mindenképpen kell a víz a kapusnak. Tovább csúsztatják a bedobás után, nem tud azonban ráfordulni ott Dénes, de megtartja még a 16-oson belül labdát, ketten támadják, középre adja, és kikerült kivágni az MTK védőjének ott az ötösön belül, volt érkező Szendrej személyében, azonban Beriásvili észnél volt, és kirúgta. Most eszembe jutott, hogy volt egy ilyen mentése a Puskás ellen, és abba belesérült, le is kellett cserélni ott a találkozó elején, hát ebben most nem sérült bele. Boskovics is előre jön fejelni, mutatja, hogy kiálljon oda mögé, hogy esetlegesen a csúsztatásból legyen valami, de hát itt van Patai is, Dzsuzsák végzi el természetesen a szögletrugást, most áll középre a labda, ott azonban egy MTK játékos fején csúszik meg, és a másik oldalról jöhet egy másik szögletrugás, Dzsuzsák átfut arra az oldalra is. 12 perc telt már el a mérkőzésből, és ott az MTK kapuja előtt a debreceni csapat. Az MTK még nem nagyon jutott el Andrejev kapujáig, volt ugyan egy kis bátortalan távoli próbálkozás, például Varjútól vagy Jurektől, de az nem volt igazán komoly. Na nézzük Dzsuzsákot, ezúttal a bal oldalról ballal fogja kanyarítani, tehát kifele fog kanyarodni a labdája a kapu irányából. Ott azonban megint Beriásvili kifejeli vissza a Dzsuzsáknak, aki nincs lesen. Most is visszateszi ballal, van érkező ember, azonban éppen csak Boskovics feje előtt elment, és utána már Szendrej nem tudott fejelni, de a másik oldalon még begyűjtötték a labdát a hazaiak, és egy újabb szöglet következik. Hát régen azt mondták még Feri az édesapád idejében, hogy három szöglet, egy gól. Hát most jön majdnem zsinórban a három szöglet, de azért ez manapság már így nem feltétlenül igaz, ha csak hát nem az Arzenál játszik.
1: Igen, ez jó hangzik, de az már 70-es években se így nézett ki, tehát körülbelül 100 szögletenként van egy gól, úgyhogy ma már különösen levédekezték, de hát ez akkoriban se volt így. Viszont van egy érdekesség, azért az MTK hiányzói miatt a szögletéknek és a oldalszabadrugásoknak kettőzött jelentősége van, hiszen tovább csökkent az átlag magasság az MTK-nak, ez egy debreceni veszélyforrás.
0: Nézzük, Dzsuzsák szöglet átszáll a hosszú oldalra, és ott megint szöglet következik, bár nagyon mérges ott az MTK játékosa, mert hogy úgy érezte, Inora volt az talán, hogy nem róla ment ki a labda, volt ott egy nagy lögdösődés, igen, és igaza van, mi látjuk a visszajátszást, mert hogy a debreceni fejről pattant az alapvonalon túlra, de a játékvezető nem bírálja felül a döntését, hanem jön egy újabb debreceni szöglet. Hát most már jó régóta itt van, na, mégiscsak fölülbírálták, tehát akkor segített a varkocsi, ilyen esetben ugye lehet, és Dzsuzsák mérgesen adja vissza a labdát, de majd megnyugtatjuk, hogy igaza volt a játékvezetőnek, mert tényleg debreceni fejről, Guerrero fejéről ment ki a labda az alapvonalon túlra, úgyhogy most felszabadul egy kicsit az MTK, és kirúgással következik az ötös csücskéről, végezhetik ezt el, már ha kirúgják, meg lennék lepve, nem is teszik, hanem visszagurítják Demjénnek, jelesül Beriásvili, aztán egy középre adott labda, visszakapja Demjén, letámadják keményen most a debreceniek az MTK-sokat, és igazuk van, mert ebből lesz egy szöglet, eladták a labdát, Armalas volt, aki bizonytalan volt, róla került ki a labda, az alapvonalon túlra kicsúszott, nem szerette volna ezt természetesen. Minden esetre akkor most viszont jár a szöglet a Debrecennek és Dzsudzsák Balázsnak. Dzsudzsák Balázs mostanában azt csinálja, hogy két labda van ott mindig, kicsit megnyomkodja, hogy melyik igazán jó, kiválasztja az egyiket, mintha piacon lenne. Ha nézzük ezt a szögletet, balról jön be, azonban ki tudják fejelni a rövid ötösnél, Dzsudzsáknak vissza tudják azonban passzolni fejjel oda az oldalvonal mellé, újra középre adja, ez azonban a 16-os vonaláról könnyű zsákmány volt az MTK-soknak, vágják előre, de pontatlanul, Bognár hiába futott ezért a labdáért, hát azért ő nem arról híres, hogy lesprintelje mondjuk a debreceni védelmet, nem is próbálkozott vele. Andrejev pedig miután megkapta a labdát, hosszan vágja most oda előre, nincs csúsztatás egyenlőre, de a debrecenieké, az MTK-sok odaadták egyenlőre a debreceni játékosoknak. Nézzük, hogy most középre adott labda, Boskovics visszagurítja egy lövőcsel, aztán Dzsudzsáknak tennék, és ebbe már bele tudott lépni Varjú, de még mindig jön középre a labda, egy fejes Beriásvili fejéről csúszik az alapvonalon túlra. Ebben is volt lehetőség, Dénes érkezett ott, Beriásvilinek kellett menteni, de Boskovicssal is pacsizott ott egyet Szendrei, mert hogy ő is veszélyt jelentett. Guerrero volt az, aki utoljára középre adta, és ebből lett az újabb szöglet. Hát ha valaki sok szögletre gondolt ezen a mérkőzésen, már teljesült itt az elmúlt 16 percben, Dzsudzsák Balázs pedig jobb oldalról majd ismét elvégezheti a szögletet. Szerintem ezek a veszélyesebbek, mert ugye bal lábbal kapu felé tudja tekerni, és ott bárki beleér, bármi lehet belőle. Most a hosszú oldal irányába lőni, azonban ez a labda a felső léc fölött már elhagyta a játékteret, tehát már kint volt ott az alapvonalnál, nem túl jól sikerült. Dzsudzsák ritkán szokott ilyet csinálni, de most nem jött ez neki össze. Minden esetre az MTK-sok azért nehéz perceket élnek át ennél a szögletnél mindig, mint ahogy Bene Ferenc is mondta, ugye magasságban sem feltétlenül vannak ott, ahol kellene, mert hogy olyan játékosok is kerültek be, akik alacsonyabbak talán a korábbiaknál. Na mindegy, majd kiderül, hogy ki tudja ezt használni a Debrecen. Egyelőre azonban el kell fejelni a labdát. A debreceni védelemnek Mehiász volt az, aki megtette, mert Kerezsi indult volna. Aztán Komárom egy nagy bedobás, ugye ott nincs les, Kerezsi pedig ütközik Mehiásszal, aztán megpróbálja bent tartani a labdát, és 11-es. Hát ez egy nagy butaság volt. Ki akarták engedni a labdát az alapvonalon túlra, Kerezsi erőszakosan megpróbálta azt megszerezni, a debreceniek nem értik, és ha jól láttam, akkor talán Szakál volt az, aki oda paskolt egyet a bokájára, oda rakott egyet, és a játékvezető Bognár Tamás pedig határozottan a 11-es pontra mutatott, hát majd most látjuk a visszajátszást. Igen, Szakál megpróbálta kifedezni a labdát, aztán lökte egy kicsit, hát Feri, ez 11-es volt?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, adható volt, és hát itt jön az, amit a felvezetésben is említettünk, hogy hát nagyon szurkolunk a fiatal Szakál Dénesnek, de semmilyen előképzettsége nincsen. Előképzettsége pontosabban megvan, de rutinja nincs meg, tehát általában a debrecenieknek az a képzési irányuk, hogy Karcagon a testvérkapcsolattal rendelkező klubnál MB2-ben érlelik a játékosokat, de hát Karcagon is kevés játék lehetőséget kapott, tehát nagyon kevés mérkőzés van a lábában. Megpróbálta kiengedni, kifedezni a kifelé guruló labdát az alapvonalon túlra, abban az esetben kirúgás lett volna, de hát Kerezsi nagyon ügyesen megkerülte, megtolta a labdát, és akkor pánikreakcióként odarúgott Szakál. Nem akart ő szabálytalankodni, de hát sajnos a rutintalanságának köszönhetően most 11-eshez jutott az MTK.
0: Bognár István fogta a labdát, Bognár Tamással állt szemben még ott a 11-es pontnál, de Jurek fogja elvégezni ezt a büntetőt. Nem először már a bajnokság folyamán. 19. perc, Jurek tehát ballal, Andrejev ugrálott a golvonalon, Bognár Tamás még igazgatja egy kicsit az embereket a 16-osnál, aztán most már megadja jelet a 11-es elvégzésére, most fut neki Jurek, ellövi, és hát ez egy érdekes vetődés volt, más irányba válta Andrejev, Jurek pedig magabiztosan a kapu bal alsó sarkába lőtte a labdát, 1-0-ra vezet az MTK együttese a mérkőzés 19. percében. Hát előre vetődött tulajdonképpen Andrejev, mert látta, hogy rossz irányba indul. Na, furcsa volt ezt látni egy kapustól, de nem ő tehet róla. Hát itt ugye Szakál volt a főszereplő, és hát tegyük hozzá, hogy még ugye annak ellenére, hogy fiatal is, még ez is elfogadható, láttunk a Honvédban is fiatal játékost, tehát egy belső védő, azért ott az nagyon kevés, az a 17 év, meg ez ennyi meccs.
1: Igen, hát nem véletlenül említette a mérkőzés felvezetésében Gert Rembel vezetőedző is, hogy arra lesz kíváncsi vele kapcsolatban, hogy a mérkőzés ritmusát, sebességét mennyire tudja lereagálni. Abban nincs kételje a vezetőedzőnek, és ezt lehetett látni Debrecen labdakihozatalainál, hogy nagyon labdabiztos labdarúgóról van szó, sőt, sokszor Mehiász és Szakál helyet is cseréltek labdakihozatalnál, ami egészen meglepő volt számomra is, hogy a két belső védő a labdakihozatalnál pozíciót cserél, de itt a kulcs abban van, amit a vezetőedzés említett, hogy a játék ritmusát, sebességét mennyire tudja felvenni, mennyire tud adaptálódni, alkalmazkodni a sokkal, de sokkal gyorsabb játékosokhoz. Sajnos ez eddig nem sikerült Szakálnak, de nagyon-nagyon szurkolunk neki, hiszen egy tehetséges labdarúgóról van szó.
0: És ebben a pillanatban, ha minden igaz, akkor most már folytatódott a játék, nem tudom, Bognár Tamásék még mire várnak, történt esetleg ott a 11-esnél valami, nem, most már mehet. Vártunk majdnem egy percet erre egyébként, hogy a középkezdés megszülessen.
1: Volt talán egy dulakodás Hinor és Mehiász között, és egy-egy sárgalapot kiosztott Bognár Tamás. Egyéb tendőre nem volt szükség.
0: Az jó, hogyha nem volt. Jurek Gábor egyébként már a 6. gólját szerzi a bajnokságban. 5 találata volt eddig, úgyhogy mondtam én, hogy jó formában van, de nézzük a Debrecent, hogy gyorsan tud-e esetleg válaszolni a jobb oldalon. Most a debreceni akció, megpróbálják befele hozni a labdát, ott azonban nem tudják megverni az MTK védelmét. Ott van segítségképpen szinte most már 3 embere az MTK-nak, de még mindig 2 játékos passzolgat a debreceniektől, aztán most már hátra kerül a labda, Mehiász is fölzárkózott a támadáshoz, Dénes teszi ki, megint kapja a jobb oldalon, aztán bent Szendrei, középre laposan a labda, ezt pedig könnyedén kivágják az MTK játékosai, hát azért ennél jobb beadások kellenek ahhoz, és Hinora volt az, aki most éppen ott segédkezett, de visszajött Komáromi is, aki aktívan kivette a részét a védekezésből. Hát ő játszott, volt még olyan fiatal korában, amikor baloldali védőként is szerepelt. Nem idegen neki az a poszt sem. A bedobást követően pedig debreceni lábakon vándorol a labda a kaputól, mint egy 30 méterre a vonal mellett, és most megint az oldalvonalon kívülre kerül a labda éppen Komáromi lábáról, egy becsúszást követően dobhat a Debrecen. És hát hiába volt ott olyan sokáig a kapu előtt a Debrecen együttese, és rugdosta sorba a szögleteket. Egy kontratámadás, egy buta hiba, és a 11-est értékesítő Jurek jóvoltából megszerezte a vezető találatot az MTK együttese. Szakál teszi hátra Mehiásznak. Nyilván Szakált most azért majd megpróbálják még többször megtámadni, mert hogy látták, hogy így zavarba hozható, mondjuk nem tudom, Feri, te edzőként hogy vagy, de amikor így megpróbálják kifedezni a labdát, és ebből van a baj, hát az elég dühítő egyébként is mindig.
1: Igen, hát egy nagy hiba volt, azt mindenképpen tisztáztuk. Ez továbbra is azt mondom, hogy a sebességkülönbség miatt egyébként nem lett volna rossz ötlet, csak hát itt azért gyorsabb játékosok vannak.
0: Na nézzük, hogy gyorsabbak-e a debreceniek, egyelőre nem, mert az MTK-sok visszazárnak a saját térfelükre, betömörülnek, és megpróbálják gyorsan megszűrni ott a debreceni akciókat. Most egy indítás oda Szendreinek, Szendrei a 16-oson belül, azonban rolla pattant ki, ha jól láttam a labda, úgyhogy jöhet az MTK kirúgással, aztán még ott összemosolyognak Armalasszal, ha jól látom, igen. Valamit megbeszél, nem, mégiscsak szöglet lesz belőle. Akkor ezért volt boldogabb Szendrei. Zsuzsák Balázs pedig már ott van, hogy gyorsan elvégezze a szögletrúgást. Hát nem tudom, edzésen szokta ennyit gyakorolni, mint most a meccsen teheti. Most azonban Komáromi fejjel az ötösről, de még ott a labda a debrecenieknél, mint egy 30 méterre a kaputól. Jobb lábbal próbálta meg Guerreiro középre adni, ez nem jól sikerült, de még Ciblánál Cibla ellövi, lepattan a labda, és ebből megint szöglet lesz, mert Demjén indult ugyan érte, de esélytelen volt, hogy elérje. Beszorul megint az MTK saját kapuja elé. 23. perc is elmúlt már. Zsuzsák megint a jobb oldalról. Eddig azért nem volt olyan nagy veszély ezekből a fejesekből. Egyszer kellett Beriásvilének igazán közbeavatkoznia. Most jön a labda középre. Van ott egy fejes, de szinte háttal fejelt Boskovics, és fölé szállt a labda. Ha jól láttam, legalábbis ő volt az. Komáromi pedig már fut előre. 24. perc immáron. Hát ott hozzáért ő inkább. A fejes végül is nem tőle származott, de a lényeg az, hogy róluk pattant már, mint a debreceniek ki, aki a labda, Szendrei is hozzáért a labdához. Ezúttal nem hozzák ki az MTK-sok, hanem Beriásvili hosszan vág előre oda a bal oldalra, ahol Keresi szokott tartózkodni, de most ugye említettem, hogy center poszton játszik, igaz, a bal oldalról vitte be a labdát, akkor amikor lett az a büntető. Egy nagy versenyfutás, Kata a saját alapvonalánál megszerzi elegánsan a labdát, aztán jó helyre is passzol, és hozzák ki az MTK-sok, eddig lábról lábra megy a labda, egy megkerülős csellel próbálkozott most ott, ha jól láttam, Hinora, de ez nem sikeredett, úgyhogy a debreceniek visszaszerzik. Mindez azonban ott a kezdőkörben történt, nem okozott gondot az MTK védelmének. Cibla a bal oldalon, húzza a vonal mellett, Varjú van ott vele szemben, Cibla megint a bal lábán a labda, középre adja, és ebből most bedobás lesz, mert hogy kivágta ott Armalas, az MTK 26-os számú játékosa, Demjén pedig mutogat, ugye Demjén is játszott Debrecenben, bár kevés lehetőséget kapott, Cibla kezében pedig a labda bedobásnál, valószínűleg nagy bedobásra készül, Szendrei mutatja, hogy valaki jön ide elém egy kicsit, meg is történik, de aztán nem lesz nagy bedobás belőle, talán majd egy ívelés. Egyelőre az sincs, most azonban jön a labda, és kiszáll az alapvonalon túlra, túlságosan mély volt ez a beadás, ez nem okozott semmilyen problémát, mindenki látta, hogy hosszú lesz, ennél volt már jobb beadás is, Patai próbálkozott ezúttal. Na most ki fogják hozni az MTK-sok, mert a debreceniek nem figyeltek, Beriásvili Demjénnek passzolt, Demjén pedig pontatlanul, ezt visszafejelik a piros-fehérben játszó debreceniek, és ott vannak megint ugye a kékmezes MTK térfelén, de az MTK neve mellett egy találat, Jurek büntetőjével a 19. percben, most pedig a 26. percben járunk, és jobboldali debreceni akció, befele húzzák inkább a labdát ott Terca, aztán középre tudja gurítani, Dénes tenné tovább, pontatlan volt, elnézést is kért ezért, nem Patai volt, az nem Dénes, most kerül ki a labda jobb oldalra, egy beadás, azonban ezt is el tudják fejelni, ki az oldalvonalon kívülre, megint Armalas volt az, nem Armalas volt mégsem, de mindegy is, az a lényeg, hogy dobhat a debreceni együttes, Kinora fejelte ki egyébként, Komáromi határozottan szerzett labdát, ez nem tetszik a debreceni publikumnak, de gyorsan visszakapják, Bognár elpasszolta magát. Próbált egy cselt, de túl hosszú volt ez. Most azonban már ott a 16-os csücskénél megint a debreceni csapat, aztán szorítják kifele az oldalvonal felé. Egy beadás Szendrei elől elfejelik, a másik oldalon Cibla hagyja Guerrero-nak, aki előre húzódott, ott az alapvonalnál van, aztán visszagurít Ciblának, Cibla 16-oson belülre teszik, ott nem merték bántani Boskovicsot, most Cibla ballal középre csavarja, magas volt ott egy kicsit a labda az érkező embernek, Komáromi tudta kicsúsztatni, de a debreceniek visszafutó embere elhozza ezúttal is, még ott a MTK térfelén szerezte meg, úgyhogy marad a piros-fehéreknél egy bátor csel Mehiasztól, Bognár mellett, Mehiasz most teszik a jobb oldalra, oda pakolnak neki egyet. Nem lennék meglepve, ha ez is sárga lap lenne majd, de megy tovább a játék, előnyszabály, aztán már mehi az talpon. Most a jobb oldalra ez egy jó labda, de egy pontatlan labda átvétel, és Beriásvili nem kockáztat, inkább kirúgja a 16-oson belülre az oldalvonalon túlra, mert nem szerette volna, hogy ott besüljön a labda. Minden esetre most az ismétlésből látjuk, hogy Kata lépett oda Mehiasznak, nekik már volt egy ilyen párharcuk az éppen a másik oldalon, a debreceni kapu előterében, de nincs lap, hanem van egy bedobás, a 11-es ponttal egy magasságból nagyjából, nincs csúsztatás egyelőre, aztán megtartja a labdát ott Boskovics, tovább tudja tenni, egy középre adott labda, nem is tudom minek szánta ezt most középreadásnak, vagy esetleg kapura, egyiknek sem volt jó, de marad megint a Debrecennél, Cibla a bal oldalon, Cibla az alapvonal felé indult, aztán beadta középre, ez megpattan, és így pedig Demjén kezében hal el, későn érkezett már Szendrei, de hát nem is számíthatott erre, mert hogy ott a kapus kezében landolt a megpattant labda. Jól ért bele az MTK játékosa, bár lehetett volna ez legalább ilyen szerencsétlen is, ha mondjuk úgy pattan róla. Demjén pedig kirúgja előre hosszan a labdát a 28. percben. Komáromi nem tudja megszerezni, keresi még fut a labdáért. Most épp Mehiasz próbálja meg zavarba hozni, és ez kis hián sikerül is neki, sőt, ha minden igaz, nem kap egy szabadrugást Mehiasz ott a vonalnál, Komáromi segíti föl, ő volt a szabálytalan. Hát Keresire azért figyelni kell, mert egy erőszakos játékos, aki oda megy a labdákért, és megpróbálja megszerezni, főleg hát most, hogy így sikerült neki az első akció, nyilván erre még jobban fog figyelni. Cakál teszi ki a labdát a jobb oldalra, és most ott egy labdavesztés kis hián a debreceniektől, úgy mérges volt Bognár, hogy nem tudta megszerezni, mert majdnem besült ez a debreceni labda kihozatal, ez egy előrevágott labda, ami pontatlan, Komáromi már leveszi ott a debreceni térfélen, tovább is tudja passzolni a labdát. Indul Keresi a 16-oson belül, aztán kiviszi inkább ki a csücskénél ott kívülre a bal oldalon, majd Komárominak passzolja vissza a labdát, Komáromi meghúzza az alapvonal felé, még egyet tor rajta, most adja középre, van is egy fejes, de nem a kapu irányába ment ez a fejes, nem volt rossz egyébként, Komáromi jó húzta meg ott a bal oldalon, de most itt a másik bal oldalon Cibla indulna előre, ketten is ott vannak azonban vele szemben, Hinora volt az, aki oda jött segíteni, nehogy véletlen gyors akciót vezessen a debreceni csapat. Aztán Cibla már elhalt varjú szorításában, megpróbált egyedül ott két MTK-st megverni, hát azért ez nem sikerült. Jurek Gábor is ott volt, segített hátra, nagyon fegyelmezetten zárnak vissza komáromi. A másik oldalon ő volt azért többet akcióban, ez viszont egy csúnyán eladott labda. Dzsuzsák teszi középre, még egy passz tovább Szendreitől, és ott a debreceni egyenlítő találat. Hát ez egy óriási védelmi hiba volt. Dénes az, aki a gólszerző. Önzetlenül szépen tovább tolták a debreceniek, de hát ez az egész gól abból indult, hogy eladta az MTK a labdát, mint egy olyan 30-35 méterre a saját kapujától, és innen ez általában nem szokott jót jelenteni. Most sem így történt, Feri, hát ez egy elkerülhető gól volt legalább annyira, mint az első gól.
1: Hát egészen elképesztő. Hát ugye megkapta a labdát, tehát gyakorlatilag egy MTK labda kihozataról beszélünk, és Hinórát körbezárták a debreceniek, nagyon-nagyon tudatosan három játékos támadta le, és próbálta úgy megvédeni a labdát, hogy gyakorlatilag egy teljes 360 fokos kört írt le labdavezetés közben, de ezzel még jobban magára vonzott a három debreceni játékost, és próbált Kata Mihály segíteni neki, de a Katának szánt paszt pedig leolvasták, lelesték, rövid volt az átadás, és ez a saját kapuja előtt, gyakorlatilag a térfele közepén, egy olyan állapotban, amikor mindössze kettő belső védő volt hátul, hát ez pedig utána
0: nagyszerűen lejátszották. Nézzük ezt a másik oldalt, mert a 16-oson belül az MTK, ezúttal azonban szöglet, nem lesholt, azt mutatja a játékvezető, Keresi volt az, aki megint ott a 16-oson belül labdát kapott, és megpróbálta középre adni, de lesen kapta labdát, úgyhogy bocsánat, Feri, csak beléd folytottam a szót.
1: Tehát a két belső védő van hátul, a szélső védők, ahogy kell, a labda kihozatalnál és a támadás építésnél fenn vannak, ilyenkor egy belső középpályásnak nem szabad elveszíteni a labdát, és hát a Debrecen többek között a letámadó játékosokkal, meg a fennmaradt Szendreivel és Dénessel nagyon szépen lejátszották a 3-2 elleni játékot Dzsuzsák segítségével, és hát Dénes mértani pontossággal kilőtte laposan a hosszú sarkot. Nagyon szép gól volt, de óriási taktikai hiba. Eddig mindkét gól komoly egyéni taktikai hibából alakult, de hát jót tesz a mérkőzésnek, mert mindkét csapat támadó felfogásban futballozik, és különösen érdekes, hogy az MTK nem törekszik különösen magas labdabirtoklás százalékra, amire számítottam, hanem inkább a Debrecen dominál, és inkább a széleken próbál a Loki minél többet az ellenfél mögé kerülni, és a beadásokra bizony 3-4 olykor 5 ember is érkezik a 16-oson belül, ez most a mérkőzés terve a Lokinak, hogy igyekszik a magasság fölényét kihasználni a beadásokra való érkezésekkel. Ugyanakkor az MTK pedig a kontrajátékokkal próbál érvényesülni. Hát bizony, ameddig vezettek, addig lehetett volna 2-3 olyan kontrával eldönteni, akár ha nem is a teljes találkozót, de egy jelentős előnyre szert tenni. Elpasszolták őket, és ennek a hibának köszönhetően egyenlített a Debrecen.
0: Kata Mihály pedig egy sárga lapot kapott, mert Patait lerántotta még ott a debreceni térfél közepén, visszahúzta mezénél fogva, miután eltolta mellette a labdát. A debreceni publikum pedig örömmel nyugtázta, de nézzük most a debrecenieket, középre tudják adni onnan a 16-os vonaláról, az alapvonalról, kivágják az MTK-sok, Bognárhoz került végül is Dzsuzsák lábáról, itt már 30 méterre a kaputól, aztán most már ki tudják rúgni előre, és Keresi megy ezért a labdáért, de elfejelt előle Szakál, látható, hogy biztatta ott a társ, hogy igen, jól tetted, Mehiasz próbálja visszalehelni bele az életet, és Szakálnak biztos jót tett ez most, hogy egyenlített a Debrecen együttese. Egyébként Ferire reagálva 66% a labdabirtoklás, a Debrecennél 34% az MTK-nál, tehát valóban óriási a különbség, mármint ami azt jelenti, hogy kinél mennyit van a labda. Nézzük most az MTK-sokat, most azért előre jönnek a Debrecen télfelére, aztán kiteszik ide a jobb oldalra, Jurek ballábra veszi, középre tudja Bognárnak tenni, 20 méterre a kaputól Bognár Jureknek vissza, ez egy remek akció, és 2-1-re vezet az MTK. De hát azért itt is lehetett volna felszabadítani, hát így lejátszani ezt a gólt. Jurek kapta a jobb oldalon a labdát, középre adta Bognár Istvánnak, tudjuk, ha nála van a labda ott középen, és nincsenek mellette, akkor abból általában szokott születni valami. Jurek tovább futott, betette neki a labdát, de én úgy láttam, hogy Guerrero ott nem találta el, így oda pattant szinte róla Jurek elé, aki pedig a rövid sarokba továbbította a labdát közelről, mint egy 5 méterről, majd mi is megnézzük még egyszer a visszajátszást, de hát ez, Feri, olyan játék volt, amit a strandon szoktak játszani, tehát ilyen látványos tényleg. Jurek megkapja, elindul befele, Bognár mutatja, hogy itt vagyok középen, két ember között oda bepasszolja, Bognár egyből, lesről szó sincs természetesen, Jurek megkapja, és ott visszapattant igen elé a labda, lehet, hogy rosszul is találta el először Jurek, ez volt a szerencséje, igen, Igen, majd, hogy nem lyukat rugott, és a két lába közé beakadt a labda, de pont előtte maradt, és utána tudta ballal már könnyedén ide a rövid sarokba burítani. Nem volt esélye Andrejevnek, hát vezet az MTK megint 2-1-re.
1: Igen, hát először is, ha fel kell készülni az MTK-ból, és a kezdőcsapatban van a hát, házigól király Jurek, és a gyakorlatilag 10 éve az NB1-es rutinnal rendelkező, talán már 15 éves NB1-es rutinnal rendelkező gyakorlatilag gólpassz király Bognár. Nagyon furcsa számomra, hogy ennyire szabadon és a kettőjük összjátékából ennyire könnyedén át tudták játszani a Debrecen védekezését, hiszen Jurek a jobb oldalról befelé vezette a labdát és bepasszott a középre Bognárnak, aki pedig hihetetlen finom lábbal és nagyon komoly technikai tudással a védők között egyből bepasszolt a vissza a beinduló Jureknek, és sem Guerrero nem ment rá, sem pedig a mélységi paszt nem akadályozták meg a Debrecen védői. Hát nagyon furcsa számomra, hiszen arról beszélünk, hogy ugye Terca és Szakál a két fiatal, de hogy Guerrero a rutinos játékos ekkora hibát követel, és tényleg egy olyan támadóval szemben, aki bombaformában gólokat szerez az elmúlt időszakban, továbbra is keresem az okait. Én sokszor kinyilvánítottam a Debrecennel kapcsolatban, hogy valami mintha nem stimmelne az öltözőben, mert ezen a mérkőzésen semmi, de semmi nem indokolná, hogy két gólt szerezzen az MTK. Gyakorlatilag a Debrecen mérkőzés terve válik be sokkal jobban a játék képe alapján. Az MTK szerintem 3 támadásból 2 gólt szerzett. Hát így nem lehet mérkőzés nyerni.
0: Ami viszont jó a semleges szurkolóknak, meg nekünk is, hogy már 3 gólt láthattunk ezen a mérkőzésen, és egyet rugott ugye a Debrecen, azzal egyenlített a 30. percben, de nem sokáig volt döntetlen az állás, mert hogy a 35. percben ugye Jurek jó voltából, aki már a 2. gólját szerezte a mérkőzésen, ismét az MTK vezet, az elsőt ugye a 19. percben büntetőből szerezte az MTK csatára. Bedobás az MTK-nak, mégpedig a 16-os csücskével egy magasságból a bal oldalról, két debreceni csúsztatja tovább a labdát, de Bognár visszafejle a 16-os vonalánál Jureknek, aki tette volna vissza Bognárnak, de ezúttal figyeltek a debreceniek ott a 16-oson belül, és ki tudják emelni. Cibla tol egyet a labdán, de még egyelőre nem tudta előre tenni Szendreinek, aki várta, Bognár István pedig az oldalvonalon kívülre szerelt. Pinezics Máté nem érti szerintem azt, hogy miért a debreceniek dobnak. Már pedig a debreceniek fognak dobni Guerrero jó voltából, aki hátrafele dobja a labdát, Szakál visszateszi inkább Andrejevnek, Andrejev pedig Mehiászt hozza játékba. Hát most a debreceniek megkapták a 2. sokkot ezen a mérkőzésen, főleg így most, hogy egyenlítettek 5 perc, meg újabb gólt kaptak, nyilván ez nem hozza könnyű helyzetbe a debreceni csapatot. Most azonban megint egy indítás Keresinek ott a két belső védő között. Keresi, Mehiász azért szorítja kifele, ellövi Keresi, és Andrejevnek nagyot kellett nyújtózkodnia, hogy kivédje, mert a labda a kapu bal oldalába tartott volna, de hát ez megint egy óriási védekezési hiba volt ott középen, hát nem zárt össze a két belső védő, Keresi köszönte szépen, gyors játékos, egy kicsit megvárt, amíg Mehiász takarásába kerül a lövés előtt, és úgy lőtte el, úgyhogy Andrejevnek nem volt könnyű dolga, bravúrral védett, balkézzel ütötte az alapvonalon túlra a labdát, tehát meg lehetett volna a 3. MTK gól könnyedén, de még lehet, mert hogy jön a szögletrugás. Nem Bognár István végzi el a jobb oldalról, hanem gondolom, hogy Jurek, így van, legurítják azonban kis szögletre, majd most talán középre is jön a labda. Jurek megtolja jobb lába fel a 16-oson belül, most ível járt a hosszú oldalra lágyan, visszafejlik a labdát, Szakál azonban ki tudja csúsztatni, de marad még az MTK-soknál a 16-os előterében, és egy szabálytalanság, Dénes volt szabálytalan, és kap érte egy sárga lapot, elnézést is kér, hogy hát ő nem akart semmi ilyet, és elterült ott a földön a jól látom Hinora, aki ugye nagyot hibázott, Dénes Vilmos a sárga lapos, Hinora pedig a debreceni gól előtt veszítette el azt a bizonyos labdát, igen, hát rálépett a bokájára, amikor már Hinora tovább passzolt a Bognárnak középre, de már Hinora talpon, Dénes család egy kicsit megpaskolja a fejét, viszont jöhet egy szabadrugás, ami nem rossz helyzetben van, nem rossz szögből következhet ez, Andrejev idegesen állítja a sorfalat, Bognár István természetesen ott van, meg ott van a jobblábas, nem jobblábas, de igen, Jurek van ott, egy kicsit takarva volt, Jurek is ott van, hát nem tudom, onnan azért talán jobb lábbal lövik el inkább, bár Jurek lehet, hogy megpróbálja elcsavarni a sorfal mellett a rövidre. Nem, Jurek beíveli a labdát a hosszú oldal irányába, túlságosan hosszú, de visszafejli kép Hinorának. Hinora átíveli a hosszú oldalra, megy érte Bognár ballal, tenné középre, de az leperdül a lábáról az alapvonalon túlra. Lehet, hogy jobban jártak volna most az MTK-sok, hogyha ezt ellövik. Bognárnak van olyan rugó technikája, bár azért nem volt olyan közel, volt az vagy jó 20 méter, de kint a 16-os baloldali csücske körül. Ugye meg hosszabb a labda útja. Minden esetre a debreceniek hozzák most előre a labdát, a felezővonal környékén jár a támadás. Majdnem eladták, de aztán Szendreihez perdült. Guerrero saját tér felén még, most teszi Ciblának, aki azért eddig nem villogott ezen a mérkőzésen. Varjú most kis hián elesik mellette, ő pedig tovább teszi Szendrei a 16-oson belül. Hát ez kicsúszott ez a labda, megpróbálta bent tartani még. Tolt volna még egyet a védő mellett, és már sok volt ez. Nem tudta ott megverni Ármalaszt, és a labda pedig az alapvonalon kívülre került, Szendrei hiába nyúlt már hozzá bal lábbal. Próbálkozik a Debrecen, rengeteg szögletet végezhetett el, azok igazán nem voltak veszélyesek. Az MTK pedig szabálytalanul végezte ezt a kirugást, Demjén pedig int, hogy menjetek előre, akkor kirugom inkább, és hármat számol már a játék között, hogy hol tart, hirtelen néztem, mondom, mit mutat hármat, de azt, hogy el kellene végezni ezt a kirugást szépen az MTK-soknak megtörtént, és a 41. percben járunk már, amikor egy szabálytalanság, mert Komáromi nem tudta megszerezni a labdát, így lerántott a tercát. Hát nem tudom, most azért ez a gól, Feri, úgy tűnik, hogy ezért megfogta a debrecenieket.
1: Igen, kétségtelenül, és ugye a mérkőzés előtt a két védőnégyest hasonlítottuk össze, hát az MTK-nál sokkal, de sokkal hatékonyabban vált be Pinazics Máté kényszerű változtatása. A Debrecen rendkívüli módon
0: nézzük belehibázik. Nézzük közben Komárom indítása Kerezsinek, és kijönnie kell Andrejevnek, aztán nagy nehezen megszerzi, de most már les volt, egy kicsit későn fújták ezt be, én akkor mindig félek, hogy valamelyik játékos megsérül, hát majdnem ütközött tulajdonképpen a kapus Kerezsivel, de ez is megint egy veszélyes lehetőség volt.
1: Igen, tehát ott tartottunk, hogy a Debrecen részéről belehibáznak bizony a védők, tehát a védőnégyes ott jobban dobja a hibákat a rutintalanságból adódóan, de ami érdekes, hogy a Loki játékának igazából a két fazonszabász, a Patai és Boskovicsnak kellene lennie, és ami furcsa számomra, hogy kizárólag a szélső beadásokra összpontosul a Loki támadó játéka, és egy ilyen Gyugyák Balázs szintű labdarúgó, amikor a pályán van, akkor nagyon furcsa számomra, hogy gyakorlatilag felhúzódik egészen Szendrei magasságába, és nem lép vissza a középpályára szervezni a játékot, hanem inkább ilyen befejező funkciót szeretne ellátni. Többnyire a kapu előtt ilyen második égként tartózkodik, de hát ezáltal kevés fazon van a Debrecenben.
0: Patai adja közben középre a labdát a 16-os csücskétől, Szendrei megpróbálta átvenni, és a lábáról oda perdült Demjén ez a labda, azért ebben volt lehetőség, Gyugyák is itt volt kint a bal oldalon, Patait ő hozta játékba, belépett a 16-oson belülre, és ballal, ahogy át akarta venni Szendrei maga elé, vagy én nem is tudom, kapura akart eljuttatni, szerintem inkább át akarta venni az ötösön. Ez pedig oda került a labda Demjén kezébe, a lényeg, hogy nem lett belőle gól. Hát igen, Gyugyák Balázs valóban most is ott a letámadásnál is elől van, és hát azért nincs olyan embere most ott a Debrecennek középen, aki érkezne ezekre
1: a beadásokra.
0: Igen, de
1: hogy a letámadásnál elő van, az nem probléma, mert két ékkel támadnak le, ilyenkor nincs gond. Én inkább azt hiányolom, hogy nincs elképzelés a Loki játékában, vagy az elképzelés az nagyon egysíkú, hiszen többnyire a széleken való bontásra épül, és én nekem hiányzik Gyugyák szervező játéka.
0: Eladják most a debreceniek, aztán visszaadják az MTK-sok, végül is aztán megszerzik, most már kiveszi le ezt a labdát, hát végül is a debreceniek, erre nem tippeltem volna még az előbb. Cibla a bal oldalon, már a 16-os csücskénél, jobban íveli középre a labdát, tehát ez olyan hosszú, és az alapvonalnál pattan le, esélytelen volt, hogy bárki is odaérjen. Igen, ezek a beívelések, amit te is megint említettél, ezeket próbálják, csak ezt nem tudom, hogy mennyire az edző kérése, vagy miből származnak ezek?
1: Hát biztosan az edző kérése, hiszen egyértelmű, hogy az eltelt 43 perc során a Debrecen csak és kizárólag beadással próbálkozott. Az más kérdés, hogy kiharcoltak 5 vagy 6 szögletet, abból is lehetett volna érvényesülni, de továbbra is hiányzik számomra a tengelybe való kényszerítő kombinációk, Gyugyáknak az égpozíció való visszalépései, mert nem éket játszik Gyugyák Balázs, de egészen felhúzódik Szendrei mellé, és ő inkább véleményem szerint a védők és a középpályások közötti sorok között tudna jobban érvényesülni. Patai Boskovics egyelőre nem úgy mozgatja Lokit, ahogy kellene. A kreativitás, a váratlan húzás hiányzik a Lokiból, tehát továbbra is azt mondom, ez nagyon egysíkú. Ráadásul Szendrei személyében azért nem kifejezetten egy ilyen holland típusú centerük van, hanem ő inkább az elmozgó játékba és a gyors kombinációkba lehetne érvényesíteni. Hát furcsa számomra.
0: Közben megint egy beadás a bal oldalról, és volt is érkező ember, de szerintem les volt, ezért nem is akartam gyorsabban reagálni. Igen, Komáromi lesen volt, úgyhogy nem lett volna ebből egyébként se semmi. Hát igen, látott, te már Hollandot említetted, nekem Rubes jutott eszembe, vagy Janker a tanker, aki annak idején mindig érkezett mondjuk a németeknél, de hát elégedjünk meg Hollanddal. Természetesen kiváló játékos, ő is, nem tudom, hogy a hajában mennyi ereje van most a rövid hajával, majd mire lesz képes az angol bajnokságban. Nézzük most Mejiaszt, ő végzi el. Az előre vágott szabadrugás azonban nem jó, sőt, Komáromi már megint Keresit indítja, és megint futóversenyre kényszeríti ott Szakálékat, aztán visszafelegurítja Bognár, tovább teszi, nem pontos volt ez Jureknek, át kellett vennie, Jurek ellövi! Nagyon jó lövés volt ez, 16 méter, hogy emelés inkább a jobb felsőbe próbálta meg bejuttatni a labdát, de Jureknek most minden megmozdulása veszélyes ezen a mérkőzésen, tényleg jó formában van. Hát szerencséje most Pinezics Máténak, hogy mondjuk ő nem betegedett le erre a mérkőzésre, bár nem akarom elkiabálni. Jött Beriásvili, és ha jött, akkor ott tarolt a felező vonalnál, hogy nehogy a Debrecennél tovább tudjon jutni ez a labda. Dzsuzsák Balázs már leállítja gyorsan, aztán nem tudja gyorsan elvégezni, visszajönnek a vendégek, és 2 perc lesz a hosszabbítás, mert hogy a 45 már letelt, mutatta az asszisztens, hogy 2 percet tesz rá a játékvezető. Dzsuzsák hívelő a labdát középre, ott 2 debreceni játékos egymás zavarta egy kicsit talán, és így a labda kiperüldült az alapvonalon túlra. Mejiasz is ott volt, Szakál is ott volt, Guerrero is ott volt, minden esetre a labda. Kikerült így Demiennek kell elvégezni ezt a kirúgást, de már sürgeti Bognár Tamás, hogy gyorsabban egy kicsit, uraim. És előre is rúgja, nem hozzák most kezúttal az MTK-sok Komáromi felé. Terca el tudja fejelni ezúttal. Azonban még ott a labda a levegőben. Dénes tovább teszi jobbal, indul ezért Szendrei, és Beriásvili inkább kirúgta, mert zavarba hozható volt ott éppen. Látszik, hogy nem kockáztatnak az MTK védői, nem akarnak úgy járni, mint a debreceniek, hogy egy hibából, ha már volt egy hiba, Hinora jó voltából, és abból lett a gól. Nézzük, Mejiasz ívelés átszáll a bal oldalra, Dzsuzsák felé, de Varjúnak volt ideje, szállt vagy 50 métert a labda, természetesen alá helyezkedett, és elfejelte, aztán pedig már egy bedobást követően jöhetnek a debreceniek, Dzsuzsák dobta be. Szibla tette tovább, a közönség harcoljatok buzdítással, próbálja meg a debrecenieket rávenni még, hogy akár ebben a hátralévő fél percben, ami van a hosszabbításból, szerezzenek egy gólt és egyenlítsenek. Mejiasz is előre húzódott, itt nincs folytatása a játéknak azonban a 16-os előterében. Na talán most egy új lendület, levágódik a labda, és ebből nem lesz szöglet, mert hogy odaér Varjú, merre veszi. Guerrero támadja, Varjú csatázik ott a szögletzászlónál, aztán rápattintja a debrecenire, de kikaparják még a piros mezesek? Nem, mert Kata megtartja, Varjú pedig eladja, megszerzi azt Cibla. Na még be lehet adni, van még annyi idő, és a 16-oson belül megint nem tudta átvenni ott a debreceni játékosa a 11-es ponttál, és a labda Boskovicsra oda került Demien kezébe, a játékvezető pedig lefújja az első félidőt, amelyet követően 2-1-re vezet az MTK, ugye a 19. percben, miután Szakál megpróbálta kiengedni a labdát, majd az erőszakos Keresi megszerezte az alapvonalnál, odarugott egyet, bött a büntető, Jurek pedig a kapu bal oldalába talált, ezzel lett 0-1 a 30. percben, azonban egy Hinora labdavesztést követően szépen lejátszotta Debrecen az akcióját, Szendrei Dzsuzsáktól kapta a labdát, tovább tette Dénes Csanádnak, aki nagyon pontosan kilőtte, mint egy 6 méterről a jobb alsó sarkot, ezzel lett 1-1, de 5 perc múlva egy Jurek Bognár, Jurek háromszögezés után, Jurek közelről, 5 méterről a rövid alsóba passzolta a labdát, elsőre még belebotlott egy picit, aztán másodikra már belőtte, és ezzel a góllal, Jurek 2 góljával vezet 2-1-re az MTK a Debrecen stadionjában. Feri, második fél időben mit vársz, mert most ugye azért láttuk, hogy az, ahogy te szoktad mondani, lehet, hogy a Debrecen meccs terve érvényesült, de mégis az MTK vezet.
1: Hát nem érvényesült a meccstervük, abban a szempontból, hogy
0: szempontjából.
1: Igen, az egy kicsit furcsa, hogy a mérkőzés nem egészen úgy alakult, ahogy én vártam, de az kétségtelen, hogy amit az MTK játszik, és különösen 1-0-ás és 2-1-es vezetésnél jelent ez meg markánsan, hogy visszahúzódnak a saját térfelükre, és minden egyes labdaszerzés után azonnal direktbe az első gondolattal, az első mélységi passzal próbálják vagy a két szélső játékost kiugratni, vagy kifejezetten a center pozícióba Keresit, aki nagyszerűen tölti be az elmozgó rendszerű center szerepét. A Debrecen részéről pedig túlságosan egysíkú az a játék, hogy állandóan csak a széleken próbálkoznak. Ráadásul az imént láttunk egy olyan szituációt, a Guerrero nem a széleket, hanem inkább a félterületeket játszotta be, és ezáltal a szélen volt 10-15 méter üles terület, amit nem használt ki a Loki. Erre a fajta szélső játékra igazából nincs meg a center pozícióban a Debrecen. Én mindenféleképpen, ha így rákérdezte Debrecen részéről, azt várom, hogy Zsuzsák egy kicsit mélyebben játszon, vegye a karmesteri pálcát jobban magához, és talán egy sokkal kreatívabb, sokkal kombinatívabb blokkira lesz szükség, de hát az elsődleges az, hogy a stabilitás meglegyen, hiszen ennyi kapott gól nem volt benne ebbe az MTK támadó játékba.
0: A szünetben tehát Debrecen MTK 1-2 stúdió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Csikós Zsóka és Fejes Dániel is világbajnok lett, a korrupciós ügyek felderítését nevezte a legfontosabb feladatnak az MVVH elnöke. Néhány napra visszatér a kánikula, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: A kajakos Csikós Zsóka és a kenus Fejes Dániel is világbajnok lett Poznánban. A női kajak egyesek 1000 méteres versenyében Csikós magabiztos versenyzéssel 3 másodperces előnnyel védte meg címét. A kenus Fejes Dániel is győzött ugyanezen a távon. Így Vajda Attila 2013-as sikere után született ismét magyar VB cím. A magyar kenus az olimpiai bajnok Cseh Martin Fuchsával holt versenyben végzett az élen. A férfi kajak 4-es, Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor az 5., a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Kenu 2-es pedig a 7. helyen zárt 500 méteren. A magyar női röplabda válogatott 3 szedben kikapott a szlovén csapattól az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának utolsó játéknapján, így nyeretlenül fejezte be a kontinens viadalt. A mieink ezt megelőzően a lengyelektől, a törököktől és a németektől egyformán 3-0-ra kaptak ki, míg a lettekkel szemben 6 mérkőzés labdáról 3-2-re maradtak alul. Az Újpest FC 4-2-re legyőzte a koszovói Drenicát a Futsal Bajnokok Ligája budapesti előselejtezős minitornájának 3. utolsó fordulójában, így 100%-os mérleggel tovább jutott. Vadnai Jonathan 9 futam után továbbra is a 3. helyen áll a vitorlázó Ilka Híd hajóosztály Dublini öbölben zajló világbajnokságán, miután a mai futamokon egy 17. és egy 7. helyet szerzett.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A legfontosabb a korrupciós ügyek felderítése, nyilatkozta a Kossuth Rádió krónikájának a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint adottak a jogi feltételek ahhoz, hogy a hivatal szeptember 1-én megkezdje működését. Az MVVH elnöke elmondta, a hivatal legfőbb feladata, hogy felkutassa az ellopott közvagyont. Közérdekű adatigénylést nyújt be az MVVH vezetői pályázata ügyében Hatházi Ákos. A korábbi független országgyűlési képviselő a miniszterelnökséget vezető minisztertől annak a pontrendszernek a megismerését kéri, amely alapján a 94 jelentkező közül kiválasztották a nyilvánosságra hozott 4 jelöltet. Közben az átlátszó.hu az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bíróságához fordult azzal a kérdéssel, hogy megismerhető-e, milyen folyamat alapján választották meg a hivatal elnökét. Antosi István, a bizottság tisztelt elnöke közölte, nem adhatók ki a zárt ülés dokumentumai. Újabb ezúttal a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítvány megszűnését jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a szervezet, melyet még Kásler Miklós idején hoztak létre, munkája nem állt arányban a ráfordított közpénzzel. A rákellenes alapítványnál, amely csak nem 2 milliárd forint állami támogatást kapott, az állami számvevőszék súlyos hiányosságokat tárt fel. Létrejött a megállapodás az állam és a MOL között a társaság közérdekű vagyonkezelő alapítványával kapcsolatban. Az új Európa alapítvány tulajdonában álló részvények mintegy 40 milliárd forintnyi egyéb pénzügyi eszköz, valamint körülbelül 300 millió forintnyi tárgyi eszköz kerül a MOL tulajdonába. Az alapítványi közfeladatok jogutódként a magyar államra szállnak. A MOL társadalmi felelősségvállalásával összhangban álló célokat a vállalat csoport viszi tovább.
2: Közlekedés.
3: Az M0-ás autóúton Alsó-Némedi közelében az M1-es autópálya felé vezető oldalon a déli szektorban egy kamion és 2 személygépjármű összeütközött. A 27-es kilométernél a helyszínelés idejére a külső és a leálló sávot lezárták. A torlódás 2-3 kilométer hosszú. Erős a forgalom az M7-esen, Balaton felé, a fővárostól Martonvásárig telítettek a sávok. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, hajnaltól néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, a szél megélénkül. Éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk, délkeleten lesz melegebb. Vasárnap hűvös éjszakára kell készülni, egyes helyeken 10-12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután már kánikulára számíthatunk 30-35 fokos hőmérséklettel.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 2026. augusztus 28-án, egy perc múlva lesz 9 óra, a labdarúgó első osztályunk 6. fordulójának nyitó mérkőzésén a szünetben. Debrecen MTK 1-2, hamarosan kezdődik a második játékrész, de még ennek a találkozónak a végeredményét senki nem tudja, még a Nemzeti Sport szerkesztőségében sem. Ellenben a Nemzeti Sport szerkesztőségében ott tartózkodik a holnapi lapszám vezető szerkesztője, és ő azt egészen pontosan tudja, hogy mi lesz a holnapi lapszámban, és el is mondja nekünk Szűcs Miklós, szervusz!
3: Szia, Laci, valóban nem látunk a jövőt.

0: török csapat elleni győzelem titka, melyik, milyen pontokon volt erősebb a Ferencváros, illetve hogy hogyan készültek fel Mohamed Salah serlegesítésére, és ebből mi valósult meg. Szóval mindezt elmondja Borbély Balázs. További érdekes és kifejezetten olvasmányos anyagokat kínálnék, például Borsos László exkluzív interjú készített Tóth Alexsel, a Barmaus 13-szoros válogatott középpályásával, aki mások mellett arról beszélt, hogy úgy érzi, megérkezett Angliába, és hogy elmondja, miként változott a helyzete Marco Rose érkezésével, ugye a Ispadra érkezett Marco Rose edzőként, és miért gondolja azt egyébként, Tóth Alexad is kiderül, hogy a válogatott megnyerheti a Nemzetek Ligája csoportját. Szóval Borsos László interjújában erről is, hogy sok minden másról beszél a válogatott középpályás. Hogy ne csak futballt ajánljak, kosárlabdát is kínálok jó szívvel, hiszen Juhász Dortával készített a Zoltán interjút, a WNBA-ben Minnesota-ban játszó középjátékos, nagyon bizakodó az együttes, mármint a magyar válogatott világbajnoki szereplését illetően. Erről és szintén nagyon sok mindent érintő beszélgetést olvashattak a holnapi lapszámunkban, miként Katrin Lundével, a legendás kézilabda tapussal, minden idők legeredményesebb kézilabdázójáként vonult vissza tavasszal a kiváló kapus. Nedejkov Tamás készített vele nagy interjút, nagyon sok mindenre kitérnek, úgyhogy ez két oldalon azt gondolom, hogy a sporták szerelme és szerelmesei jó szívvel olvassák, és kínálom még a Képesport mellékletű ügyet, ami szombaton megjelenik, a Katrin Lunde interjú ott olvasható, de emellett még nagyon sok minden érdekes anyaggal készülünk a holnapi lapszámban, szóval ezzel a holnapi Nemzeti Sportban olvashatnak.
1: Köszönöm szépen Szűcs Miklósnak, a Nemzeti Sport holnapi lapszámának a vezető szerkesztőjének, hogy ezeket elmondta nekünk, és hogyha minden igaz, Debrecenben már felálltak a csapatok a második játékrészre, úgyhogy innentől fogva ismételten a szó Baló Balázsi, illetve a szakkommentátoré Bene Ferencé.
2: Még Bognár játékvezető vár a Sipszóval, Dzsuzsák Balázs már kész arra, hogy elvégezze a kezdőrúgást, 2-1-re vezet ugye a szünet követően az MTK, Gyurek két góljával, és ebben a pillanatban a debreceniek elkezdik a második játékrészt. Volt egy kezdőrugó, egy debreceni fiatalember, debreceni zászlóval. Hát Zsuzsák lehet, hogy merít majd erőt belőle, hogy a fiatalok is így szeretik a debreceni csapatot. És hát nagy változás kell ezen a mérkőzésen, mármint hogy a hazaiaknak egy fordítás, egy huszáros hajrá, ha szeretnék begyűjteni a 3 pontot, míg az MTK egyelőre, amit kitalált magának, jól oldja meg. Nézzük most a debreceniek első lehetőségét. A jobb oldalon Dénes család felé száll a labda, de túlságosan mély volt ez, úgyhogy kipattantott a kapujából Demir, és dobta előre a labdát már. Egy szabálytalanság a jobb oldalon, Bognár esett el, de lassan végzik most csak ez a szabadrugást az MTK-sok, sőt, Bognár inkább ott hagyja Varjúnak, aki vágja hosszan előre. Egy indítás oda Kerezsi felé, de ez is mély, ezúttal a hazaiak kapusa tudja könnyedén lehúzni, Andrejev. Azt nézem, hogy történt-e csere, de nem látok egyik oldalon sem, viszont azt látom, hogy Cibla kapja a bal oldalon, már ott az alapvonalnál fordul vele vissza, most jön középre a labda, Vagyú kicsúsztatja Dzsuzsáknak, Dzsuzsák ellövi, és óriási gólt lő Dzsuzsák Balázs! Hát ott volt a kapu előterében, 20 méterre a kaputól, nem támadták meg, és ballal bezúdította az MTK kapujába a labdát, hát jól kezdte a Debrecen a második félidőt, kitették oda a labdát balra, Ciblának, aki visszajátszotta, aztán Dzsuzsák kapta középen, és hát ugye Bene Ferenc azt mondta, egy ilyen szintű, ilyen képességű játékos ott van, akkor nem centerpost közelében kellene játszani, hát most hátrább volt, kihasználta Feri, hát megadtad a taktikát a Debrecennek.
3: Igen, ez jól hangzik, köszönöm. Hát kétségtelen, hogy a véleményemet az alapján szabtam meg, hogy gondoljunk abba bele, hogy ugye legutóbb Dzsuzsák élet első fejes gólját szerezte, és amikor egy beadásra épül egy csapatnak a játék, akkor Dzsuzsák Balázsnak nincs keresnivalója az érkezők között, teljesen felesleges, hogy ott van benn. Inkább vagy a játék szervezésével foglalkozom, vagy a játék forgatásával, vagy a beadás utáni kipattan összeszedésével,

0: Átlövésből, ahogyan pontosan most született a gól. Kíváncsi leszek, hogy a játék minőségében is történik a változás, de ahogy nézem, tényleg mélyebben játszik Zsuzsák, és talán tud egy kicsit fazon szabni a Debrecen játékának. Minden esetre ez álomszerű kezdés, az edzők mindig erre várnak, amikor 1-2 az állás, akkor a második fél idő rögtön az elején, ha tudnak egyenlíteni, akkor egy teljesen tiszta, nyílt mérkőzés következik, és hát mentálisan most a Debrecen van talán egy pici előnyben.
1: Azért visszanajátszást is néztem, ugye, és az MTK-sok csúsztatták ezt a labdát, így került Zsuzsákhoz, és Varjú látta, hogy Zsuzsák lábára jól jön a labda, de nem támadta meg, hanem inkább így visszalépett egy fél lépést, és azért Demjén se oda várta ezt, mert elindult egy kicsit a kapu bal oldala irányába, és a labda pedig oda jobb oldalra érkezett, nem is egészen a sarokra. De nézzük, mert lámadásban marad még a Debrecen együttes egy beívelés, ezt most Varjú kifejeli Jurekhez, Jurek leveszi a labdát, aztán viszont elveszik tőle ott kis hián a 16-os előterében, ez is egy könnyelmű dolog volt most, Bognár kapja, Bognár pedig indítaná a bal oldalon az MTK támadását, és befutotta még ezt a labdát Komárom ide, érezte ő, hogy nem indul először a labdára, mert le sem van, aztán mégis elindult, és mutatta Rózsa asszisztens, hogy már pedig itt valóban lesállás volt. Hát nézzük, egyébként igen, jól lépett ki ott Mehias, és visszafogták tulajdonképpen Szakált, ő pedig ott volt Keresi mellett, és ezek szerint Komárom nyilván akkor előrébb volt. Szabadrugást most már elvégzi a Debrecen együttese, hát 2-2 az állás, nem tudom, hogy ki hány gólra számított. Én még viccesen mondtam Berelmesének, hogy majd a tudósításban nem lehet rövid, ha 8 gól lesz a mérkőzés, hát már 4 megvan belőle, de hát nem hiszem, hogy azért 8-ig eljutunk. Egy ívelés előre a jobb oldalra, visszaszerzik a debreceniek, Hatát talán egy picit ki is lökték a labdalól, aztán Bognár szerez labdát, ez nem az ő műfaja szokott lenni, és utána remekül tette tovább, ez viszont az övé, Kinora viszont Keresi mögé tette, aztán bosszankodik, hát az még jobban bosszantott, amikor elveszítette a Debrecen az első debreceni gól előtt a labdát, de nézzük most a debreceniek a bal oldalon, megint Zsuzsák kapja, most a jobb lábán van, visszahúzza a balra, Zsuzsák ellövi, és ezt most Demjén fogja, ez nem volt most olyan jó lövés, mint az imént, de hát mindenki tudta, hogy Zsuzsák majd a bal lábára fogja tenni, ennek ellenére megint úgy 20 méterre a kaputól középről el tudta ezt engedni, Zsuzsák kérte, a jobb lábába bemutatta a lövőcselt, egy kicsit elküldte Katát, és aztán bosszankodik, hogy rosszul találta el, de nézzük a másik oldalon, Keresi, Mehias elfejeli a labdát, aztán Szakál csúsztatja tovább, Kata veszi le a kezdőkörben, Bognár, kicsit a pálya bal oldala felé, Komáromi mögé érkezik most a labda, és hagyják, hogy kiguruljon, Terca látta, hogy ez a labda kigurul az alapvonalon túlra. Hát igen, most a debreceniek azért valószínűleg mindent megpróbálnak, hogy megszerezzék a vezető találatot, és akkor megint lehetnek rések ott a védekezésben, hát láttuk ezt az első fél időben is, és ezekre a kontrákra próbál figyelni az MTK együttese, mint ahogy ezt jól tették az első játék részben is. Most megpróbálják kihozni a hazaiak, egy ívelés előre, aztán Szendrei tovább csúsztatja, de hát ott előtte már nem volt senki, így aztán könnyedén szerezte meg Beriásvili. Zsuzsák is megtámadja, Zsuzsák tovább fut, mert hátraadják Demjénnek, Demjén ezért ballal előre vágja, oda jobb oldal irányába, Varjú csúsztatja meg, de az oldalvonalon kívülre, saját térfeléről már ugyan, de dobhat a Debrecen együttese. A bedobást követően pedig inkább hátra teszik a labdát Andrejevnek, hogy onnan induljon majd a debreceni támadás. Hát egy kicsit az MTK úgy tűnik, hogy bent maradt ott az első percben, rögtön a második félidő elején. Valami hibázott mindenképpen. Zsuzsák remek lövésével egyenlített ugye a Debrecen, úgyhogy szokták mondani, egy új mérkőzés kezdődhet, de hát nem új mérkőzést, mert láttunk már 4 gólt. Andrejev kiteszi a jobb oldalra. Az MTK-sok nem túl nagy meggyőződéssel támadtak, aztán viszont labdát szereznek ott Szendrei mellett, Kata, Szendrei nem találta el, szerencséje lehet, Kata tovább tudja így tenni, Jurek, Kata kapja vissza már 30 méterre, most már 16 méterre a kaputól, ellövi ballal, belelépnek a lövésébe, aztán elsodortott Beriásvili mellel tovább, most megint ott a labda Bognárnál, a 16-oson belül a bal lába fele cselez, aztán a jobb lába fele is, de végül is hárman voltak körülötte, csak belebotlott valaki a labdába, Zsuzsák megpróbálja megtartani, keményen védekezett vele szemben Varjú, ezt nehezményezte Zsuzsák Balázs, össze is szólalkozik most ott a két játékos, Zsuzsák mintha még a lábát is lendítette volna felé ott az előző akciónál, hát látszik, hogy borzasztóan szeretne nyerni, igen, ott volt egy lökés, nem is vele kakaskodott először, hanem Ármalasszal, aztán a játékvezető megnyugtatja a kedélyeket. Az 53. percben 2-2-nél majd MTK szabadrugás a debreceni térfélről, onnan a felezővonal környékéről, Varjó a labda mögött, hátrafele tudja gurítani Armalasznak. Jöhet előre Kata jó voltából az MTK, ő belép a támadásba, aztán inkább kiteszi Beriásvilinek itt a vonal mellé. Bognárnak pontatlan volt a labda, el is veszíti, nem tudta átvenni. A debreceniek azonban nem tudnak gyorsan indulni, Mehiás teszi tovább, Patai ballal indít a jobb oldalra. Ez még jó lehet, ha eléri Dénes, elérte a vonal mellett jelentem. Most már indul befele, a bal lába fele cselez, aztán középre adja a labdát, ott azonban Varjú két debreceni között. Előre tudja vágni, és Keresi megtartja, lögdösik ugyan, de saját térfejének a közepéig visszajött vele, Kata teszi tovább, Bognár, ki a bal oldalra, onnan a sok-sok piros mezes közül. Aztán belép megint Kata a támadásba, egy embert sikerült legyűrnie az ellenfél térfejének a közepén, adja ki a bal oldalra megint, és indult volna vele előre Komáromi, de ezt a debreceniek megszerezték. Egy indítás ide előre, de még a saját térfélre Dénesnek. Dénes most vissza tudta passzolni. Most megtartották jól a debreceniek, sőt már Boskovics indíthat, és indulna Szendrei, túl hosszú ez a labda. Vissza is lép a 16-oson, kívülre jött volna Demién, de nem volt szükség rá, visszalépett és könnyedén fogta meg. Kata már az ellenfél térfeléhez közeledik a felezővonalnál, aztán inkább úgy dönt, hogy hátrafele passzol. Kérné Beriásvili, nem kapja Armalasztól, Varjú viszont igen, aztán teszi tovább a vonal mellé, Jurek átvette, de csak ott a felező vonal környékén, aztán Varjú, Demién is kint a 16-oson kívül, ő kapja a labdát, Szendrei megpróbálja megijeszteni, nem sikerült neki, sőt, tovább tudja ott pörgetni a labdát, Komáromi kapja most éppen, Kinorától, aztán Komáromi megnyerné a földharcot is, mármint vinné tovább a labdát, de a játékvezető lefújja. Volt ott egy szabálytalanság. Mehiás igen, odarúgott neki, aztán ezért kellett ott a földön harcolni a labdáért. Igaz, hogy ebből már majdnem jól jött ki, de a játékvezető inkább szabadrugást adott. Kata. Komárom indul megint a bal oldalon. Azonban ez egy remek becsúszás volt ezúttal. Jöhet a Debrecen. Sokat segít most ott hátra a jobb oldalra egyébként Boskovics, és most egy jó labda előre, de Armalasz előnyösebb helyzetben volt, Ciblát próbálták meg kiugratni. Azért az MTK védelemnek is vannak nehézségei, főleg amikor futóverseny van. Na nézzük. Az első félidőben általában az oldalról jövő beívelésekkel próbálkozott a Debrecen, az nem annyira jött be, de Dzsuzsák gólja azért nyilván átrendezte egy kicsit a mérkőzést. Most pedig nem indul el Bognár, de hát hova is induljon erre az indításra? Ez nagyon hosszú volt neki. Kicsit elnézte ezt az MTK játékosa, Timoteusz volt az. Jöhet a Debrecen előre, az 56. percben 2-2-nél. Most azért óvatos mindkét csapat, Feri, hogy ezt a következő gólt melyikük szerzi meg, ez akár döntő is lehet a meccsen.
0: Hát én inkább azt látom, hogy mindkettő próbál támadni, és nagyon-nagyon direkt lett a játék, viszont a középpályás védekezések abszolút nem működnek, ráadásul mindkét csapat nagyon-nagyon hosszú, tehát gyakorlatilag 30-40, sokszor 45 méteresek a legelső és a legutolsó mezőnyjátékos közötti területek, úgyhogy mindkettő sokkal nyíltabban futballozik, mint az első fél időben, amit láthattunk. Egy nagyon komoly lehetősége van a Debrecennek. Egyrésztről Dzsuzsák, ahogy beszéltük, sokkal mélyebben futballozik, és sokkal többet is van játékban, sokkal eredményesebb a Loki játéka. De ne felejtsük el, hogy Kata és Hinóra már sárgalapos az MTK védekező középpályásai közül, tehát ők egy kicsit visszafogottabbak.
1: Dzsuzsák íveli közben a labdát középre, ott pattog az MTK ötösén belül, de nem tudták kap irányába terelni a debreceniek. Dzsuzsák ívelése megint veszélyt okozott, visszafejelték középre, és ebből lett a lehetőség. Közben Demién pájlalja a lábát. Hát lehet, hogy ráléptek ott az imént, amikor volt az ívelés, és ott megpróbáltak a debreceniek gólt szerezni az ötösön belül. Demién lemarad a földön, Bognár Tabás pedig mutatja, hogy jöhet az ápolás mindenféleképpen, és nem volt les. Most itt láthatjuk a visszajátszásból, jól jött át a labda hosszú oldalra, visszafejett labdát pedig ott, ha nincs jó helyen, ott Varjú, akkor könnyedén gólt szerezhetett volna a Loki. Azonban nem így történt, és most nyilván Cibla fejelt egyébként középre a labdát, és ott volt Szendrei, majd Boskovics elől vágta ki Varjú. Többször is visszajátszották nekünk ezt az esetet. Igen, Szendrei, ha bal lábbal jobban eltalálja a kapufához közel, akkor vezethetne akár a Debrecen együttese. Most pedig ápolást kap Demjén, hát egy csinos szőkehajú hölgy ápolja a lábát, gondolom itt gyorsan talpra fog állni. Van motiváció, Pinezics Máté pedig az övéit biztatja, de azért Demjén még egy erőre a földön. Hát azt nem mondhatják, hogy menjen ki az alapvonalon kívülre, mert ott is lehet ápolni, kapus nélkül nem maradhat az MTK. Minden esetre fáj a lába Demjénnek még mindig. Nehezen szedi össze magát. Melegítő MTK játékosok, hát hogy az arcukra nézzük, azért sok ismerőst nem láttunk. Mint említettük, ugye több játékosa is betegséggel küzdik az MTK-nak, volt, aki már nem is utazott el a mérkőzésre, volt, aki rosszul lett a buszon, és Demjén Patrikot ütyüli most a közönség, már mint a hazai publikum, mert hogy úgy érzik, hogy már túl sok ez az ápolásból, biztosan lesz így jelentős hosszabbítás a végén, meg aztán még ki tudja, mi történik a hátralévő 31 percben. Dzsuzsák a labdával, Dzsuzsák átéveli a hosszú oldalra, Boskovics fejelné vissza. Ott lerántást reklamálnak természetesen a debreceniek, a debreceni publikum, a B közép, ott van éppen az MTK kapuja mögött, de ennek így nyilván nem lesz könnyű dolga. Bognár Tamás pedig mit mutat? Azt mutatja, hogy nem lesz 11-es. Igen, hát jött Boskovics, Beriásvili rátette a mellkasára a kezét, nyilván egy kicsit lökött is rajta, de hát azért visszafogott Boskovics, ő meg fogta a mezét a vállánál, és utána még eltalálta a lábával egy kicsit a fejét is, ahogy pördültek a földön. Minden esetre Debrecen jött bedobással, és most már Mehiasz íveli a labdát, jön Demjén, és már egészséges jelentem, mert ezt a labdát könnyedén húzta le, mondjuk nem is volt egy jó beivel, és aztán hosszan vágja előre, és jönnie kell Andrejevnek, aki pontosan fejel, ebből indulhat a Debrecen a bal oldalon, Cibla, szaporázzák ott mellette, de Cibla egyenőre befele indul inkább, aztán ketten is elmennek, mert a középre tudja adni, és ha nincs ez a csúsztatás Beriásvitől, de még ott van Dénes, Dzsuzsák ellövi, levágódik a labda, 16 méterről próbálkozott, szóval volt érkező ember, ha Beriásvili nem ér hozzá, akkor bizony az érkező ember könnyedén csúsztatotta volna a kapuba, de hozzáért, és Dzsuzsák pedig biztatja a publikumot, hogy gyerünk gyerekek, ti is tegyetek bele még többet, mert érzi, hogy akár gólt is szerezhet a Debrecen. Hát ez a fiatalember, ez mindent beletett, akit bevágtak most itt nekünk. Debreceni zászlóval, nagyon jó hangulatban szurkolt az övéinek. Eltelik most már 60 perc, jön Dzsuzsák szöglet a jobb oldalról. Rövid sarok irányába, megcsúszik ott Varjú fején, de a hosszú oldalon Guerrero fejéről kikerül az alapvonalon túlra. Hát a szögletek azok megint megvannak a Debrecennél, megvannak a lehetőségek, de hát az első fél időben is így volt, ez aztán gólt rúgott az MTK Feri.
0: Igen, azon gondolkodom, hogy nagyon-nagyon látványos az MTK visszaesése, és szétcsúsznak a csapatrészek, védekezésben nincs hatékonyság. Nem tudom, nem akarok itt most Pinezics Máté mérkős előtti nyilatkozatán lovagolni, de könnyen lehet, hogy most éri utol a betegség a pályán lévőket is. Szokatlanul enerváltan mozognak az MTK játékosai. Azért ekkora különbség nem lehet a két fél idő között.
1: Na nézzük a debreceni akciót, a bal oldalról jön középre a labda, egy kicsit hosszan, aztán ott el tudja csúsztatni az MTK védő, és kiszerzi meg, végül is Dzsuzsák földön fekve harcolt, látszik, hogy nagyon akar nyerni, és rápattintotta a labdát az MTK játékosára, így aztán Dzsuzsák már a bedobás után íveli középre a labdát, ezt azon Beriásvili kifejeli, ott egymást zavarta egy kicsit most Szakál és Mehiasz, aztán végül is Komáromiról megint az oldalvonalon kívülre kerül, most már rövid időn belül másodszor a labda, és jöhet a Debrecen együttese a bedobást követően. A debreceniek most jó pillanatokat élnek meg, kérdés, hogy ki tudják ezt használni, mármint az MTK megingását, mert most az MTK tényleg nagyon visszaesett. Nézzük, Guerrero most tovább teszi a labdát, egy jó cselsz Endreitől, kiteszi a bal oldalra, Cibla középre, és ott a gól, vezet a Debrecen. Cibla áttette a hosszú oldalra, érkezett Dénes Csanád, de még mutatja, hogy nem volt les, de a játékvezető azt mutatja, hogy les volt. Nem nagyon láttuk a játékvezetőt, és hát természetesen a debreceniek örültek, minden esetre most ott sikerült a védelem mögé kerülni, és átkerült a labda hosszú oldalra, ami most már látjuk majd a visszajátszást. Cibla biztos nem volt lesen, Dénes Csanád viszont úgy tűnik, hogy előrébb volt egy fél lépéssel, mint Beriásvili.
0: Teljesen egyértelmű les volt, ne is ezen lovagoljunk, hanem az egész, ahogy a párharcokat elveszti az MTK középpályán, ahogy a csapatrészek között óriási távolságok vannak, és ahogy látványosan dinamika és mozgékonyságbeli különbség is van a Debrecen javára, tehát tényleg csak azt tudom gyanítani, hogy elfogyott az MTK, és ennek nem sportszakmai oka, hanem virológiai oka vannak, hiszen teljesen egyértelműen látványos a különbség. Egyetlen egy mencsvára lehet az MTK-nak, hát nyilván amennyiben a Debrecen hasonlókat hibázik hátul, mint az első félidőben, vagy egy gyors labdaszerzés utáni gyors kontratámadással azért még mindig, amennyiben van még szufla az MTK támadóiban, azért ott még jelentős veszélyforrással rendelkezik az MTK. A Debrecennek most azért okosan kell futballoznia, mert önveszélyesen nem támadhat ki, de látszik, hogy megérezték a vérszagot, és hát a gól csodája jött a részükről, hiszen az egyenlítő gól óta kifejezetten jobban is játszanak.
1: Közben Keresi tápászkodott fel a földről, egy ütközést követően szabadrugást kapott az MTK. Nézzük, most Komáromi íveli középre a labdát, egy picit hosszú azonban Keresinek, és ki tudják csúsztatni, és már fordul is a Debrecen. Cibla szaporázza, most már átlépi a felezővonalat, de Hinora ott fut mellette, Cibla így meg is áll, visszafele teszi majd a labdát, nem, megtartja Hinora mellett, meghúzza, aztán Keresi a társat, itt a jobb oldalon meg is találja Dénes személyében, aki ugye egy lesről szerzett góllal jött itt a második félidőben, egyet ugye már rugott Dénes, most ellövi, beleér ott Beriás Fili, nem a kapu felé pattant a labda, aztán Patai a kipattanóval, a 16-oson kívül még a Debrecen, Patai körbenéz, nincs ott senki, Dzsuzsák kérné, de nem ő kapja, kitesz inkább szélre, aztán Dzsuzsák megint várja, egy középre ívelt labda, ez Beriás Fili könnyedén fejeli ki, Mehiász emeli ki oda a bal oldalra, jó helyre tette, de aztán egy labdakezelési hiba, így oda a Debrecennek lehetősége, Cibla nem tudta levenni a labdát az oldalvonal mellett. 2-2 tehát, és az MTK-nál most láthatjuk, hogy a kispadon nagy rajzolás, nagy készülődés, valószínűleg az MTK próbál változtatni, talán éppen azért, amit Bene Ferenc is jelzett, hogy egyesekből elfogyott az erő, elfogyott a szufla, meg hát ugye a két hatosnak van egy-egy sárga lapja. Közben valaki ott a debreceniek közül elterül a földön, és fájdalmas arccal veri Guerrero az, aki a földre kerül, de megy tovább egyelőre a játék, a debreceniek nem állnak meg, nem rúgják ki a labdát, ott vannak már 20 méterre a kaputól, aztán mutatja a Dénes csanát, hogy most mit csináljunk, megy tovább az akció, terca teszi tovább, Dzsuzsák átveszi a bal lábára, 25 méterre a kaputól, aztán passzolna, visszapattan hozzá a labda, ki tudja tenni így Ciblának, Cibla 16-oson belül, jobb lábán, Cibla ellövi, ez is egy jó lövés volt, és hozzáért, ha minden igaz, Demjén. Befele húzta a labdát, és egy jó lövést hajtott végre, láttunk már tőle bombagolt. Ezúttal is próbálkozott Dzsuzsák, megharcolt a labdáért a 16-oson belül, megkapta Cibla, tolt kettőt, aztán ellőtte, és bizony Demjénnek kapaszkodnia kellett a labda. Lehet, hogy befért, sőt, biztos, hogy befért volna a léc alá. Úgyhogy jöhet a Debrecen szöglete onnan a bal oldalról. Guerrero pedig még magyarázza azt az esetet, hogy miért került oda a földre, a torkát fájlalja, lehet, hogy volt ott egy ütés. Tehát az előbb láthattunk egy ilyet Boskovistól is, amikor Keresit eltalálta, aztán ráadásul még rá is esett, úgyhogy elég fájdalmas volt a dolog, de az már korábban volt, egy pár perccel ezelőtt. Most majd megnézhetjük. Hát igen, ahogy ott Guerrero egy kicsit visszahúzta az MTK játékosát, valóban volt ott egy kisebb csetepaté köztük, és Jurek jobb könyöke valószínűleg eltalálta, hát Guerrero pedig szerette volna eljátszani. De nézzük most, mert hogy eddig nem láttuk ezt a szögletet, de lesz egy másik, ezt majd most megnézhetjük, mert ezt az ismétlést láttuk mi is, Boskovics elől vágták ki a labdát. Támadásban tehát a Debrecen, Dzsuzsák kapott még egy labdát, azt sarokkal szépen visszapasszolta, a bal oldalról megint egy Dzsuzsák szöglet tehát. Jól jön középre a labda, Mehiász fejjel, azonban Komáromi az ötösön belül tovább csúsztatja, de még ott a labda a 16-os környékén. Dénes jobb lábán most adja középre, és megint csak sikerül Varjúnak fölfejelni a levegőbe, egészen pontos az alapvonalon túlra, Cibla elől csúsztatta ki. Hát most beszorul az MTK csapata, nem lennék meglepve, ha ebből előbb-utóbb gól születne, ugye egy volt már csak lesből, ezért nem vezet még a Debrecen, nem 2-2 az állás, a szünetben ugye az MTK vezetett 2-1-re, de Dzsuzsák bomba góljával gyorsan 2-2-et kiszöglet, Guerrero gurítja, Dzsuzsák visszakapta, most íveli középre, újabb szöglet, levágódott ott az MTK játékosáról, az alapvonalon túlra Dzsuzsák már kéri a labdát, teljes izgalomban van, mutatja, hogy adjátok már a labdát, hát szeretném elvégezni, Jurekről pattant ki egyébként a labda, nem biztos, hogy most kis szöglet lesz, aztán neki kell elmenni egy labdáért, mert a labdaszedő gyerekek nincsenek sehol a közelben. Úgyhogy ezt is megoldotta. 68. perc. Gyugyák most iveli az ötös környékére, nem tudják azonban kapu felé csúsztatni, mert hogy kifejelik az MTK-sok, aztán Bognár is beleér, de még itt van a labda a jobb oldalon, Dénesnél, Komáromi vele szemben. Dénes bal lába fele indul, vagy a jobb lába fele, nem, inkább tovább passzolja a labdát, és még az beadható középre, azonban felszabadított ott a kapu torkában Kata, és egy újabb szöglet. Na hát most már aztán az MTK-sok nem tudják kihozni, Hinora volt az, aki jól lépett oda a labda útjába, mert hogy érkezett ott Terca, ő adta be, Szendrei nem tudta kapura irányítani, Kata vetődött a labdába, nem is Hinora, Hinora csak a második alkalommal ért bele. Na mindegy, a lényeg az, hogy Gyugyák, 11. szöglet már. Megcsúszik a labda, Bognár nem tudja elrúgni, ott van még a 16-oson belül, és most ebben a pillanatban sikerült kivágni. Jurek volt az, aki ballal bikázta előre, hát azért koncentrálni ennyi ideig ott a 16-oson belül nem is könnyű nyilván, és már jó pár perce itt vannak a 16-os környékén, van azon belül a hazaiak, és jön egy csere, Zsóri Dániel, neki ismerős ez a debreceni levegő, Bognár István pedig lemegy a pályáról, ugye általában csereként szokott pályára lépni, most a 69. percben úgy döntött Pinezics Máté, hogy cserélni fog, hát... Ez is egy érdekes csere, nem, Feri?
0: Teljesen logikus csere, hiszen Bognár Steffi nem a védekezéséről híres, és most gyakorlatilag átszaladnak az MTK középpályáján.
1: A Zsóri többet fog talán védekezni?
0: Igen, de azért átszervezéssel ezt meg lehet oldani.
1: Nézzük, egy debreceni beadás megint levágódik, csak mondom közben, hogy megint szöglet lesz.
0: Igen, óriási nyomás alatt van az MTK kapuja, és ezért is kellett Bognárt leváltani. Az más kérdés, hogy nyilván hiányozni fognak a kulcspasszai. De hát ez most nem olyan mérkőzés.
1: Elvégezték a szögletet közben kicsiben, és 16-oson belülről már középre ívelték a labdát, ezt az MTK-sok kivágják, és most sprintelnek kifele, hogy hát ki tudnak már végre onnan jönni, úgy vannak vele, de nem sikerül. Dénes Csanát kapja megint ott a jobb oldalon, többen is mutatják magukat, Dénes meghúzza az alapvonal irányába, aztán megpróbálta visszahúzni, és visszaadják az MTK-sok. A 16-oson belül egy visszagurított labda, azonban ez pontatlan volt, nem nézett föl, és most futhat előre Zsóri, de Zsóri elől hátra tudja passzolni a labdát Patai, aki ott volt a szöglet miatt hátul, gyorsabb volt Zsórinál, ugye Zsóri Dánielről sok mindent el tudunk mondani, de most ne ezzel foglalkozzunk, hanem azzal, hogy vajon a Debrecennek sikerül-e megszerezni azt a harmadik gólt, ami akár győzelmet is érhet, mármint saját szempontjukból a harmadikat, 2-2 az állás, lassan elterik 70 perc a mérkőzésből, és hát óriási debreceni fölény. Az első félidőben is utalta arra Bene Ferenc, hogy milyen sokat volt a labda a hazaiaknál, és ennek ellenére azért az MTK-sok rugdosták a gólokat, tehát 62% a labdabirtoklás a Debrecennek. Én még többnek gondoltam egyébként, hogy őszinte legyek, de hát a statisztika már csak ilyen. Gyugyák tette vissza a labdát, debreceni lábakon vándorol hosszú percek óta, ez persze nagyon fárasztja az MTK-sokat, főleg ha tényleg van köztük még egy-két beteg, de Mehiász most megoldja egy rossz passzal, ad egy kis szusszanásnyi időt az MTK-soknak, Keresi veszi kézben, hát nem ő fogja eldobni valószínűleg, de mégis megpróbál egy gyors dobást elvégezni, nem csak bemutatta, beijesztett, aztán így érkezik már az, aki valóban elvégzi majd ezt a bedobást, szépen lassan, egy kicsit most fújni tudtak így a vendégjátékosok, Timóteusz volt az, aki bedobta, de már újra debrecenieknél a labda, Andrejev kapja hátul. Hát nem tudom, hogy meddig lehet bírni ezt a nyomást, voltak benne olyan percek, amikor tényleg nagyon komoly nyomás volt, de hát labda nélkül nagyon nehéz futballozni. Közben Komáromi átkerült a jobb oldalra, és Zsóri pedig itt a bal oldalon próbálkozhat majd. Terca középre tenné, nem? Megpróbáltott Boskovicsnak, aztán tovább csúszik a labda, Dénes harcolhat még érte, és megvan a debrecenieknek, nem tudták előre vágni, Patai szerzi meg, Patai jól teszi be a 16-oson belőre. Ott Boskovics nem fogják bántani, visszateszi Dénesnek. Dénesnek azonban rövid volt a labda, bele tudtak piszkálni, aztán Mehiasz kerül a földre, majd fölpattan, keresi, Zsóri volt, aki egy kicsit megtaposta, aztán Patai volt szabálytalan Keresivel szemben. Nagy harc volt a labdáért, Mehiasz nem ért, hogy miért nem fújták le, mert vele is szabálytalankodtak. Hát azért vannak indulatok, vannak olyan pillanatok, amikor a játékvezetőnek is majd észnél kell lenni, és ahogy közeledünk a mérkőzés végéhez, ez még inkább így lesz, és akkor egy újabb csere, most ezúttal a debrecenieknél, lemegy Szendrei Ákosa, aki kapott 72 percet kis hián, és Szedrák érkezett a pályára. Indokolt volt Szendrei cseréje, Feri?
0: Hát nyilvánvalóan ilyenkor, amikor nagy nyomás van az ellenfélen, és a saját csapatod folyamatosan a 16-oson belül van, de nem sikerül gólt szerezni, akkor a vezetőedző hát igyekszik egy olyan változtatást hozni, hogy hát ha az új támadóról valamilyen módon bepattan a labda. Én is csodálkozom, hogy a Debrecen ekkora nyomást tudott az MTK-ra helyezni, és mindezt eredménytelenül tette, tehát amennyiben így marad a találkozó, nagyon-nagyon bánhatják ezt a 20 perces periódust a hazaiak.
1: Na nézzük most az MTK-soknál, Komáromi teszi tovább oda a szélére, de ez pontatlan passz, a labda azonban az oldalvonalon kívülre kerül, úgyhogy Komáromi dobhat majd, mondom, átment oda a jobb oldalra.
0: Az az érdekes egyébként, hogy az MTK részéről a kispadon csupa 2008-as, 9-es, 6-os, 7-es játékosok vannak, tehát nagyon-nagyon meg lett fiatalítva ez az MTK, amúgy sem idős csapata, hát a vírus által. Szóval a Finezis Mátéak nincs könnyű dolga, mert egyértelműen bele kéne nyúlni a mérkőzésbe.
1: Dzsudzsák indítása közben rögtön a cserejátékos felé, azonban egy kicsit hosszan vette át, így fel tudott szabadítani az MTK védője. Jó lett volna ez a labda, hogyha pontosan veszi át. Szedra Ké, de nem sikerült. Dzsuzsák pedig nagy bedobáshoz készülődik a 11-es ponttal egy magasságból a bal oldalról. Bedobja a labdát, azonban el tudják fejelni. De ott egy lövőhelyzet, és fölé vágta Cibla. Mint egy 13 méterről próbálkozhatott. Kicsit oldalra kellett fordulnia, nem volt ott pontosan előtte ez a labda. Oda perdült el, aztán jobb külsővel próbálkozott. Magasan kapu fölé lőtte, de megint volt egy lehetősége. És azt játsszák vissza, ugye, amikor Dénes Csanád azt a gólt rúgta, és hát tényleg kicsin múlott, mert ott Beriásvili lába, ha egy számban nagyobb, akkor lehet, hogy egy vonal van, na, de mindegy, ezt csak megmutatták, mert volt idő erre. 2-2 az állás, ami a fontosabb, a 75. percben járunk már, és egyenlőre, ami a gólt illeti, meddő debreceni fölény, ahogy Bene Ferenc is utalt rá, mert nem születik meg az a harmadik gól, ami akár el is dönthetne a mérkőzést. Persze benne van az is, hogy az MTK mondjuk egy gyors támadás után betalál. Hiába terült el ott a földön a Debrecen játékosa, mehet tovább egy ívelés középre, azonban pontatlan volt a levétel a 16-os vonalán Zsóritól, és jöhet megint a Debrecen. Dzsuzsák a felező vonalnál. Nézi már Ciblát, indul is oda Varjú mögé, de Varjú megoldja. Már annyira, hogy csak az oldalvonalon kívülre kerül a labda, így Cibla nem tudta elvinni. Szerette volna levenni, de ez nem sikerült olyan jó. Na hát akkor egy újabb csere, hol máshol, mint a debrecenieknél. Tehát a Debrecen mindenképpen szeretné megnyerni ezt a mérkőzést. És érkezik Leon Mirtály a pályára. Leon Mirtály, tehát az új ember. Azt kell róla tudni, hogy Leon Mirtály egy csatár és 2008-as születésű. Timoteusz is lejön az MTK-tól, tehát muszáj cserélnie, Pinezics Máténak is úgy érzi, és hogy ki érkezett helyette, azt is mindjárt elmondom, ha jól láttam, akkor Szuhodovszki Soma, igen, ő érkezett, Patai Dávid ment le egyébként a Debrecenből, ő helyette érkezett Mirtály Leon. Na nézzük, debrecenieknél a labda megint ott a bal oldalon. Lesz-e beadás belőle, Dzsuzsák csak egy lövőcsel, aztán most adja középre, ott a fejes, de ez könnyű zsákmány volt Demiennek, több volt ebben, jó volt a beadás, és érkező is volt, mégpedig a 18-as debreceni, aki ugye csereként jött be, Cedrák. Most az MTK-soknál a labda, de Dzsuzsák odaér, és nem szólnak Varjúnak, úgyhogy megszerzi a felező vonalnál, Varjú szét is tárja a karját, hogy miért nem szóltatok, hogy jön Dzsuzsák. Nem gondolt rá, hogy még a rutinos játékos letámadja, és most már a debreceniek ott a 16-osnál egy jól visszagurított labda, megtartja még a Debrecen játékosa, tovább tudja passzolni, de már nem maradt erő a pontos passzra, kétszer is elterült ott a földön, és akkor a játékvezető pedig azt mutatja, hogy itt történt egy szabálytalanság, és Guerrero volt az, ha minden igaz, aki előre húzódott, Keresi pedig fájdalmas arccal terül el, de hát azért az is várható, én nem vitatom, hogy eltalálták, az is várható, hogy esetleg, igen, Boskovicsot lehúzta, és esetleg az MTK játékosok majd ilyen kis szabálytalanságnál több időt töltenek a földön, mint a megszokott, mert hogy nyilván azzal is egy picit tudják húzni az időt. Jurek ugye két gólt lőtt az MTK-ból, még a hazai csapatból Dzsuzsák lőtte a második, az egyenlítést jelentő találatot, és Dénes Csanád pedig még 1-0-nál egyenlített az első fél időben. Bognár István már nincs a pályán, aki Jureknek azt a csodálatos paszt adta a második MTK gól előtt. Zsuzsák pedig rögtön ott a második fél idő elején megváltoztatta a mérkőzés képét. Debrecen mondjuk az első fél időben is többet birtokolta a labdát, de az MTK rúgott két gólt. Most is debreceni lábakon, ott hátul a labda, Mehiasz. Andrejevet hozza játékba, 11-es pontnál a hazai kapust, aztán Mehiasz, most egy kicsit a debreceniek is megpróbálják kicsarogatni az MTK-sokat, hogy ne tömörüljenek be annyira, Terca, bajban lehet még, Kerezsi volt ott mellette, uha, Szakál adta hátra, és bizony majdnem, Jurek majdnem leste ezt a paszt, megint Szakál, el kell rúgnia, már a közönség is biztatta rá, az hallható volt, és most egy remek passz, Zsuzsák indít a jobb oldalra, de nem volt ezúttal pontos, pedig ott futott mellette egy piros mezes, hopp, ez egy becsúszás, egy kemény becsúszás, mehet tovább a játék, Terca terült el a földön, de megy tovább a Debrecen támadása, Zsuzsák is elterül a földön, aztán még egy Debrecen játékos harcol a labdáért, és hagyja a játékvezető a kemény játékot, és az MTK-sok kaparják ki, és ebből még bajuk lehet a debrecenieknek, Komáromi kapja jobb oldalon, igaz kicsi kisodródik a vonal mellé, de vannak négyen ellen az MTK-sok a négy debreceni védővel, Komáromi a 16-os, amivel jobb lábára cselez, aztán viszont már nem volt lehetőség, hogy ellője a labdát, mert nem tudta becsapni a védőt, Terca még mindig ott a földön az imént ütközésnél, a sípcsont védője az kikerült, és egy sárga lap meg a játékvezető zsebéből került elő. Zsuzsák pedig azt mutatja, lehet, hogy ez nem sárga lenne, hanem piros. Volt ott a felező vonalnál egy ütközés, Terca talán egy picit hosszan tolta meg a labdát, de utána kétségtelen tény, hogy a becsúszó láb, hát ez szerintem sárga lapos volt, Szódobszki Soma volt az, aki becsúszott, de ez nem volt piros lapos, ugye Feri?
0: Hát igazából az is kérdőjeles, hogy ki szabálytalankodott,
1: nem hiszen, akartam ezt mondani.
0: Hiszen egy olyan összecsapás volt, amiből mindkét játékos teljesen feleslegesen becsúszott. Ugyanakkor a mérkőzés rendkívül látványos, bár taktikai szempontból mindkét csapata a szétesés jeleit produkálja. Debrecen annyira szeretne nyerni, hogy olykor túl nagy létszámot indít a támadásokba, és rendkívül kontrázhatóvá válik. Az MTK pedig hát több játékos esetében már menni nem bírnak a labdarúgók. Nagyon érdekes, most tényleg megint a fiatal Zubor Ádám került be a pályára, és hát úgy kényszerül Pinez is Máté gyakorlatilag keverni a kártyákat, hogy most már Szuhodovszkit is becserélte az egyetlen fennmaradó rutinos játékosát a kispadról. Tehát az edzők megtesznek mindent, egyébként a játékosok előtt is le a kalappal, hiszen tényleg emberfeletti erős párharcok vannak, és Bognár Tamás nagyon nagyszerűen vezeti a találkozót, engedi ezt a fajta futballt, és nem fújja szét a találkozót, bár ez több játékosnak nem tetszik a pályán, de én nagyon örülök, hogy nem lesz ez a mérkőzés szétfújva, hanem egy nagyon gördülékeny és jó irányú találkozó lesz belőle.
1: Cserélt a Debrecen is, Rotem Keller érkezett a pályára, mégpedig Terca helyére, és Zsuzsák pedig addig reklamált Bognár Tamásnál, ami kapott egy sárga lapot a csapatkapitány. Igaz, hogy reklamált a csapatkapitány, de talán túl vehemenciával ment oda, túl nagy vehemenciával Zsuzsák Balázs. 81. perc, 2-2 az állás. De lesz egy győztes ennek a mérkőzésnek, vagy marad a döntetlen? Most már számomra egyelőre legalábbis ez a kérdés. És most az MTK meg tudja tartani ezt a labdát, Keresi kiválása, hogy most kényszerű volt, hogy megsérült-e, vagy esetleg ő is már a betegség tüneteit hordozza, azt nem tudjuk. Minden esetre Kata jól tartotta meg a labdát, Komáromi is visszakerült most a bal oldalra, Komáromi, Hinor nem kapja mellette, jobbalivel élt a labdát, ott a fejes, és mellé. Nagy lehetőség volt Zsóri előtt, hát ennek nem örült volna a debreceni publikum, hogyha pont Zsóri szerzi ezt a gólt a Debrecen ellen. Komáromi jobbalivelte át, és bizony ott a labda átjutott a hosszú oldalra, és Zsórinak meg volt a lehetősége, ott volt, úgy szokták mondani, hogy ez a meccslabda, de lesz a másik, akár a másik oldalon. 82. perc, és teljesen nyílt még a mérkőzés, bármelyik csapat nyerhet, bár azért a Debrecen közelebb állt a gólszerzéshez, volt a mérkőzésnek egy 10-15 perc, amikor beszorította a kapuja elé az MTK-t, most talán egy picit ebből a szorításból szabadultak a fővárosiak, de hát még sok van hátra. Egy kis változás nyilván a csapaton belül, ott posztonként, hogy ki hol fog majd játszani, mert hogy ugye Terca lement, nehezen hozzák most a debreceniek a labdát, egyenlőre legalábbis. Nézzük, hogy ki dobhat. reklamálják. Kata dobná, de nem hagyta ott Guerrero, hogy eldobja. És ha jól láttam, ő jött, tehát ugye a Robb oldalra védekezni. Pinezics mutatja, hogy már pedig az MTK-sok jönnek. Reklamál. Mi történik? Valami történt ott még, amit mutat. Egy piros lap az MTK-ból. A kispadról kiállít valakit a játékvezető. Hát persze ilyenkor mindenki ártatlan, de hát a piros lap villant, az biztos. Ezt nem fogja vissza, mint Bognár Tamás. Pinezics pedig ott a technikai zónán kívül mutogatja a játékosainak, hogy hogy helyezkedjenek majd itt ennél a lehetőségnél. Komáromi nagy bedobása. Komáromi. A 16-oson belülre a labda, Mehiasz kifejeli, és most már jöhet előre a Debrecen, de csak eddig, mert rossz volt az indítás, és vissza tudják fejelni oda a 16-os előterében, aztán Boskovics kiemeli. Dzsuzsák ezt nem tudja megszerezni, de jön Cibla a visszafejett labdára, aztán most már Dzsuzsák kapja a 16-os csücskénél, adná be egyből, azonban bele tudott ebbe lépni, bele tudott nyúlni Armalas. Dzsuzsák így bedobással jöhet, onnan volt már egy nagy dobása, mutatja, hogy menj már be középre, ne gyere ide ki, mert az egyik debreceni játékos a közelébe ment. Az ötös csücskénél egy fejes, levágódik a labda, nem merték bántani a debrecenit, aztán nem nézett föl a cserejátékos, hát ez azt hitt, hogy ott van Dzsuzsák még a helyén, és próbálta meg kipasszolni Keller, de hát nem volt már ott Dzsuzsák, úgyhogy az oldalvonalon kívülre került a labda. Még nem vette föl a mérkőzés ritmusát, a bal oldalra állt, ugye, mint említettem. És azért azt is elmondhatjuk, ha már ott az elején mondtuk, hogy Szakál hibázott, hogy azért összeszedte magát a fiatal játékos egyébként a mérkőzésre, bár az MTK nem is tudott annyit támadni, mint az első félidőben. Kevesebb dolga volt. Dzsuzsák közben. Dzsuzsákot kicsit visszahúzták, de elveszíti a labdát, és ebből most mehet egy MTK kontra. Mehiasz azonban jókor, jó helyen oda tudott piszkálni. Boskovics fordulna már, lerántják a mezénél fogva, ebből lap lesz, a fiatal Zubor kapja. Rögtön bemutatkozásképpen néhány perce lépett csak pályára. Igen, hát a fiatal játékosoknak azért én nem bántanak örök senkit, de teljesen jogos volt egyébként, hogy kapott egy sárgát, de hamarabb oda is adják a játékvezetők egy kicsit ezt a sárgát. Bár Dzsuzsák is kireklamált magának az imént egyet. Na nézzük! 85. perc már, Mehiasz. Én jelentős hosszabbításra számítok egyébként Demjén ápolása miatt, például meg a cserék miatt, de majd meglátjuk. Most azonban jöhet Hinora, Komáromi a bal oldalon, Hinora fut elé, kapja is a labdát. Adná vissza Boskovicsról azonban, ott a 16-oson belülről, az alapvonalon kívülre kerül labda. Így az MTK hosszú-hosszú idő után szögletrugáshoz jut. Az biztos, hogy nem Bognár fogja elvégezni, mert őt már lecserélték. Jurek még jöhet erre az oldalra is, mert hogy a jobb oldalról ő végezte el az első fél időben. Zsóri is ott van. Neki jó a fejjáték, rá is kell figyelnie a debrecenieknek. Bár említette Bene Ferenc is, Jurek át is jött erre az oldalra, hogy nem túl magasak. Ennek ellenére ugye szögletben ott mindig benne van a veszély. Nézzük Jurek szögletét. A rövid saroknál tovább csúszik, aztán ki tudják vágni. Egy távoli lövés, levágódik ott egy debreceniről. Dénes Csanád azonban nem tudja elvinni a labdát. Egy lövés, ez is levágódik. Tapsol a debreceni publikum. Dénes pedig mutatja, hogy indulj már el. Nem indult el. Hú, de mérges Dénes Csanád, mert nem tudta indítani. Ott a jobb oldalon valamire várt. Nem tudom, hogy mire várt egyébként Sedrák. Nézzük Komáromi beadását közben a bal oldalról, kifejelik. Most az MTK azért eljutott ide a kapu előterébe, viszonylag hosszú időt töltött itt, Sedrák pedig próbálja megszerezni a labdát, de nem sikerül. Megint visszaszerzi az MTK. Komáromi kapja a bal oldalon, már a 16-os vonalánál, most íveli középre, hosszú oldalon egy üres ember, és Andrejev kezébe fejelte a labdát. Hát ez is óriási helyzet volt, Zsóri volt az, akiről mondtam, hogy jól fejel, hát most nem jól fejelt, és akkor most jöhet a kontra. Cibla, ő tenni a labdát, de Sedrák ezt nem éri el, nem volt olyan gyors, kicsit hosszú is volt a labda, Demjénhez jutott a 16-oson belülre, de hát ott Beriásvili szépen meg is lökte egy picit pont annyira, hogy ne is tudjon nagyon lendületet venni, Zsóri pedig rázza a fejét, mert hát ennél nagyobb helyzet nem biztos, hogy lesz a mérkőzésen az MTK előtt, Feri, kettő is volt már ilyen fejes.
0: Igen, és mindkettő zsóri révén, tehát az az érdekesség a találkozóban, hogy Kata és Hinora továbbra is sárga lappal és teljes elfáradt állapotban fönn van a pályán, de Pinezics Máté nem tudja őket lecserélni, hiszen rutinos és jól védekező játékosokról van szó, elveszteni talán a stabilitását, még a megmaradt stabilitását is a középpálya, ezért egy olyan stratégiához nyúlt, hogy elől frissíti a csapatát, és bízik abban, hogy gyakorlatilag az előlévő négy támadó, hiszen rombusz alakzatban szinte négy támadó van elől, és bízik abban, hogy az előlévő négy mozgékony támadó, akik közül már ketten frissek, sikerül esetleg általuk gólt szerezniük, és próbálják elől tartani a labdát, mert az egyértelmű, hogy amennyiben a Loki be tudja tolni a saját védőharmadába az MTK-t, akkor nagyon nehéz dolga lesz a vendégcsapatnak. A Loki részéről pedig, hát természetesen főleg a széleken próbált cserélni Gertremmel, és hát nagyon várja azt a hőnáhított gólt, de most már sokkal kisebb a nyomás, sokkal jelentős mértékben enyhült a Loki nyomása. Továbbra is állítom, hogy abban a 20 percben kellett volna megnyerjük a találkozót a másik fél elején.
1: Na de nézzük Gyugyákot a 16-os csücskénél. Gyugyák ível járt a hosszú oldalra, azonban Beriásvili ott egyelőre úr Varjúnak fejeli, uralja a teret. Aztán Varjú jól passzolja tovább a labdát, Komáru már kéri a bal oldalon, és jön is a labda, és behúzódott róla most ott Guerrero, úgyhogy Komáru mi tolja a 16-os csücskéig, aztán most iveli középre a labdát, azonban ez könnyű zsákmány Andrejevnek, ezúttal nem jutott át a hosszú oldalra a labda, nem ívelte, hanem megpróbálta középre lőni, tehát Komáru is rengeteget futott, de ő még bírja. Mehias. 89. perc, most már majd lassan figyeljük azt is, mennyi lesz a hosszabbítás, Mehias íveli előre, nem sok labda van most a középpályán, a debreceniek próbálják előre tolni, tehát Cedrak ott csak vergődik a védők gyűrűjében, még nem sokat tett hozzá ezen a mérkőzésen, Dénes megtartja most a vonal mellett, egy kicsit húzgálják, rángatják, a játékvezető lefújja. Épp azt akartam mondani, Hinora azért többször is meghúzta, aztán mutatja Bognár Tamás nagyon határozottan, hogy mindenki maradjon csendben, onnan jön a szabadrugás. Tényleg határozott volt most is, ahogy Bene Ferenc említette, hogy kézben tartja ezt a mérkőzést. És akkor Dzsuzsák Balázs elkéri a labdát. Innen a jobb oldalról, az oldalvonaltól mintegy 8-10 méterre jár ez a szabadrugás az MTK térfelének közepéről. Nyilván oda a kapu elé fogja tenni, Pinezics Máté pedig idegesen mutogat, hogy ki hova hegyezkedjen, aztán Bognár Tamás kintebb küldi Dzsuzsákot. Hát most már csak ilyen 4-5 méterre van az oldaltól ez a szabadrugás. Amíg Bognár intézkedett, Dzsuzsák rutinosan előrébb tette, ez rövid ez a labda, de meg tudják csúsztatni? Nem tudják megcsúsztatni. Aztán Szódobszki húzza fel a levegőbe. Aztán jobbal kacskán találja el, de éppen jó helyre megy. Komáromi ballal indítana. Ez az indítás azonban az oldalvonalon kívülre kerül, hiába fut érte Zsóri. Már jönnének is vissza a debreceniek a kapu előterébe, de nem tudják előre dobni. Mehias kapja hátul inkább. Guerrero. Dzsuzsák itt mellette most ezúttal a jobb oldalon tűnik föl, itt maradt még a szabadrugás után, és 4 perc lesz a hosszabbítás. Nem olyan sok. Dénes. Elveszik tőle a labdát, nem tudta megtartani, és ebből még bajba kerülhet most a Debrecen. Azonban Mehias visszafejeli, és kié lesz ez a lepattanó labda. Szódobszki jó voltából marad az MTK-nál. Zubor forgolódott, elvették tőle, aztán pedig tovább gurítják a fiatal játékos mellett. Ott volt egy szabálytalanság, de mehet tovább. Most futhatott volna ott Cedrak, de nem jutott el odáig a labda. Beriásvili légstoppal megállította. Jöhet az MTK. Komáromi a bal oldalon kapja is a labdát menetrendszerűen. Komárom is nagyon sokat dolgozik, de most inkább visszagurítja Katának, a 16-os vonalán Kata, a baloldali csücskénél tovább teszi még, ott egy szerelés, és mehet tovább előnyszabály, de így Varjúhoz kerül a labda, Varjú most ível járt, ketten is jönnek, jön Andrejev, hoppá, ott volt egy ütközés, Andrejev bátran lépett ki a kapujából, de mehet tovább, mutatja a játékvezető, hogy menjünk urak, menjünk, mennek is a debreceniek, Dzsuzsák kapja a labdát, jól veszi maga elé, középen van érkező ember, Cedrak személyében azonban sikerült kivágni, nem tudott annyira odajönni a rövid sarok irányába, hogy mondjuk belepörgessen egyet a labdába, de jól kellett bizony, ott észnek kellett lennie az MTK játékosának, hogy nehogy gól legyen belőle, és bizony Armalas észnél volt. Dzsuzsák óriási lelkesedéssel viharzott el ott a bal oldalon, középre adta a labdát, és nem lett volna az rossz Cedraknak. Aztán most Armalaszt kell ápolni, valószínűleg begörcsölt. Hát lehet, hogy ő is már a az utolsó energiáit mozgósítja, de hát még van 2 perc, 12 másodperc ebben a másodpercben. Dzsudzsák Balázs mutatja, hogy menjetek bentebb, baloldalról rúgja a szögletet. Elképesztő mennyiségű szöglet a találkozón. Dzsudzsák, lesz-e fejes, kicsúsztatják. 16-os előteréből egy lövés, hát ez felszabadította az MTK kapuját. Hát a két kapu, vagy három van egymás tetején, akkor sem biztos, hogy kaput ért volna. Keller próbálkozott, volt önbizalma. Demjén Patrik pedig szép lassan végzi majd el ezt a kirúgást. És a statisztikákat nézzük, szöglet 15 volt a Debrecennek, 3 az MTK-nak. 62%-ban birtokolja a labdát a hazai csapat, és 18 lövése volt a hazaiaknak, 14 az MTK-nak. De nézzük, a kirúgást követően légi párbajok, ahogy szokás. Sikerül megszerezni a debrecenieknek? Hát harcolni kell még alaposan érte, és Kata volt az erőszakosabb, ő hozza ki onnan a bolyból, aztán Keller mellett is megtolja, és Keller hozzáért a labdához, úgyhogy jöhet az MTK. Kata el is dobja, aztán kapja vissza. Úgy gondolja, nála jó helyen van a labda, őt próbálja ott megtartani, hiszen már az utolsó percen belül járunk a hosszabbításban, és két MTK játok is a földre kerül, de a játékvezető mutatja, hogy bedobással jöhet a Debrecen. Keller gyorsan talpra pattannak, állnak az egyik Sántikával, ugyan a vendégjátékosok közül. Mejjász még nem íveli előre. Guerrero indulna előre Komáromi mellett, aztán Dénes Csanátnak a vádliáról pattan visszafele a labda. Nagy harcban ott Hinorával, aztán Guerrerohoz kerül, Guerrero Dzsudzsákot hozza ki, jobb külsővel pörgetni a labdát Dénes Csanád elé. Megint légi párbajt nyer az MTK. Boskovics tovább tudja ezt vinni, de az alapvonalon, vagy az oldalvonalon kívülre kerül a labda. Így aztán szépen lassan leperegnek a másodpercek, nem hiszem, hogy itt már helyzet alakul ki, mert hogy ebben a pillanatban Bognár Tamás mutatja ugyan, hogy Komárom még dobja be, de letelt a 4 perces hosszabbítás, 2-2-re áll a mérkőzés, Komáromi bedobja, a játékvezető Bognár Tamás pedig lefújja a mérkőzést, amely 2-2-es döntetlennel zárult. Akkor nézzük az összefoglalót a találkozón. Az egyik oldalon az eltiltások, a másik oldalon pedig a betegségek tizedelték meg a csapatokat a mai mérkőzésre. Debrecen MTK 2-2. Az első félidőben a hazai csapat birtokolta többet a labdát, de mégis a vendégek szereztek vezetést a 19. percben, amikor Keresi erőszakosan megtámadta Szakát, aki ki akarta engedni a labdát. Nem sikerült neki, aztán pedig odarúgott egyet Keresinek, jött a büntető, Jurek pedig értékesítette a bal alsó sarokba lőtt. A 30. percben egyenlített a hazai csapat, Hinora eladott egy labdát úgy jó 30 méterre a saját kapujától, Dzsudzsákhoz tették azt, aztán Szendrei kapta, majd kijátszották Dénes Csanádnak, aki 6 méterről pontosan lőtte ki a jobb alsó sarkot. De csak 5 percig volt egyenlő az állás, mert a 35. percben Jurek kapta a labdát a jobb oldalon, középre játszott a Bognárnak, aki egyből visszatette Jurek elé, aki először még talán egy picit bele is botlott a labdába, de így lett jó, mert másodszorra már a rövid sarokba passzolta az újabb vezetőgólját az MTK-nak. Az első félidőben már több találat nem született, de a második félidőt jól kezdte a hazai csapat. Dzsudzsákhoz pattant a labda, a kaputól mintegy 20 méterre Varjú fejesét követően, ő pedig bombagolt lőtt a kapu jobb oldalába, ezzel lett 2-2. A mérkőzésnek ezt követő szakaszában szinte fölbillent a pálya, de a Debrecen csak egy lesgólig jutott, míg az MTK-nál Zsóri fejelhetett volna kétszer is a kapuba, de előbb mellé, majd a kapus kezébe passzolta a labdát. Így összességében két csapat izgalmas mérkőzést játszott, sokszor a védekezést is elfelejtve. A találkozó azonban döntetlennel zárult. Debrecen MTK 2-2. Köszönöm a figyelmüket, stúdió.
2: Én pedig Benne Ferenchez fordulok. Hát jó kis U20-as mérkőzést láttunk végül is, színvonalas találkozót.
3: Igen, és volt két zseniális tapasztalt játékos, Dzsudzsák és Bognár személyében a pályán a fiatalok között. Na de komolyra fordítva szót, érdekes mérkőzés volt, és rendkívül látványos. Tehát, hogyha levesszük azt magában, hogy azért a mai labdarúgásban általában rendkívül szűk 25-30 méteres területen belül zajlik a játék, és általában a védekezés abszolút precíz módon meg van szervezve, és gyakorlatilag nüanszokon múlik a egy-egy támadás, főleg az átmenetek során, hogy melyik csapat tud érvényesülni. Hát itt most nem, itt egy kicsit most ugye a 90-es évek futballjából kaptunk előzetest, és egy nagyon-nagyon jó iramú találkozót, ahol mindkét csapatnak a játékosai tényleg hatalmas energiákat fektettek a gólok érdekében, és ahogy várható is volt, mivel mindkét csapatnál a védő négyes az teljesen összeszokatlan volt, és soha nem játszott még egyik csapat sem ezzel a védő négyesen, várható volt, hogy több gól lesz a találkozón. Ennek megfelelően valójában a 2-2-es eredmény szerintem igazságosnak mondható, bár hozzáteszem, az MTK az első fél időben, amennyiben kihasználja a Loki hibáit még jobban, és a kontratámadásoknál pontosabban szövögetik az akcióikat, akkor már talán eldönthették volna a találkozót. A második fél időben viszont a Loki korai gólja miatt, hozzáteszem, Zsuzsák szenzációs gólt szerzett ballábbal, az 50. és a 70. perc közötti periódusban olyan nyomást helyezett az MTK-ra, hogy ott bizony elszalasztott egy nagyon komoly győzelmi esélyt a Debrecen, hiszen abban a periódusban gólt kellett volna szerezniük, és akkor otthon tarthatták volna 3 pontot.
2: Hát ha a mondatod második részével, vagy a gondolatod második részével kapaszkodok bele, akkor ezek szerint az MTK-ra nézve hízelgő? Ez az 1 pont.
3: Nem lehet tudni, hogy mi van a háttérben, hiszen a felforgatott összeállításnak és a sok hiányzónak egy vírus az okozója, és nem biztos vagyok benne, hogy meghatározta alapvetően ez a játékosok állapotát a második fél időben. Látványosan visszaesett az MTK-nak a játéka, látványosan elfáradtak a játékosok, szóval egy picit semleges szempontból sajnáltam az MTK-t. Ugyanakkor a Debrecen pedig új erővel, egy mentális fölényben és fizikális fölényben is volt a második fél időben, ami a játékban is megmutatkozott. Tehát ebből a szempontból én továbbra is azt tudom mondani, hogy a kvalitásbeli különbség az MTK oldalán volt inkább, és a Lokiból pont ez hiányzott, hogy a támadó harmadon belül nem volt egyetlen egy olyan kvalitással rendelkező játékos, aki feltette volna az íre a pontot, hiszen azért ez a példátlan 15 körüli szöglet is sokat elárul. Az, hogy Zsuzsák a második fél időben nagyon-nagyon helyesen visszább lépett az égpozícióból, hiszen az első fél időben szinte Szendrei nyakán futballozott, és magára vette a csapatot szinte a hátán, és a karmesteri pálcát, és hát bizony a régi nagy Zsuzsákot láthattuk egy picit felvillanni. Igazi karmestere és vezéregyénisége volt a másik fél időben Lokinak.
2: Még a Zsuzsákról egy gondolat, az első fél időben említetted, hogy előrébb játszott, és ugye a második fél időben Igen. volt, amikor inkább. Ennek nem lehet, hogy előléti okai vannak, hogy ezt a második fél időben betöltött pozícióját nem tudja 90 percig produkálni?
3: Tehát azt mondod, hogy valószínűleg tudatosan húzódott fel
2: ezt kérdezem,
3: a center pozícióba, vagy kérdezed?
2: Hogy kevesebbet kell talán mozogni, nem? Mint az iránytó pozícióban.
3: Igen, csak általában ez fordítva szokott működni, hogyha az első fél időben úgymond a helyén futballozik, és karmester szerepben van, és elfárad egy játékos, akkor szokott egy picit olyan spórolósabban futballozni, és akkor fölhúzódik az ég pozícióba. Szerintem inkább rossz felfogásba játszott, vagy olyannyira beadásokra próbálta építeni a mérkőzés tervét Gertrem, hogy az első félben ilyen feladattal bízta meg, ezt nem lehet tudni, de azt nagyon-nagyon helyesen észrevette a vezetőedző, hogy ott nem működik Zsuzsák, és egyértelműen kulcs szerepe volt ennek a húzásnak, hogy hát úgymond visszatette a helyére Zsuzsák Balást, és olyan felfogásba futballozott, ahol ő a legjobban tud érvényesülni.
2: Hát a 6. forduló első mérkőzésén így aztán pont osztozkodás volt, Debrecen MTK 2-2, köszönöm szépen Benne Ferencnek, hogy elmondta a gondolatait nekünk, mi pedig a körkapcsolást hamarosan futszállal folytatjuk.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Körülbelül 4 órával ezelőtt, amikor elkezdődött a mai körkapcsolás 2026. augusztus 28-án, akkor futszát is ígértem önöknek, és az ígéret szép szóval betartják, úgy jó, és természetesen örömmel tartom be az ígéretünket, hiszen szép sikert ért el az Újpest csapata, amely futszál bajnokok ligája előselejtezőn a 3. mérkőzését is megnyerte, a koszovói Drenica gárdáját 4-2-re verte meg az Újpest, vagyis a magyar bajnok, és ezzel a következő körbe jutott. A 2. gólt Vas Ádám szerezte, az utolsót, a 4. pedig Gémesi Gergő, utóbbi egyébként az Újpest kapusa, és egészen különleges, hogy a saját kapuja elől szerzett gólt. Ő állította be a 4-2-es végeredményt a találkozó után. Németh Kornél Vas Ádámmal és Gémesi Gergővel beszélgetett.
2: Az Újpest csapatkapitánya Vas Ádám rendkívül mosolygósan velem szemben. Gratulálok a győzelemhez, a továbbjutáshoz. Kicsit maradjunk a koszovóiak elleni meccsnél. Nehezebben indult be, az első félidő utolsó pillanataiban jött a vezető gól, aztán utána viszonylag sima lett. Milyen volt belülről?
3: Először is nagyon szépen köszönjük, ez egy óriási eredmény a csapatnak. A klub először vett részt nemzetközi porondon, egyből egy továbbjutással tudtuk ezt überelni, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Hát nyilván ez volt a döntő mérkőzés. A Koszovó egy nagyon jó minőségű csapat volt, több kolumbiai játékossal, úgyhogy azért meg volt nehezítve a dolgunk, de azt gondolom, hogy nagyon jó felkészültünk belőlük. Nyilván helyenként voltak egy-két kisebb hibák, de azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk.
2: Az első gól előtt jó csapatkapitány módjára kizökkentette az ellenfelet, ott a bedobásnál, amikor oldalról jöttetek, ott nem tudták, hogy mi lesz, hogy lesz, le is maradtak róla.
3: Így van, hát egy ilyen meccsen nem lehet finoman játszani, nyilván a kismer azt tudja, hogy milyen mentalitásom van. Ilyen meccseken nagyon
2: ők is megismertek.
3: Így van, nagyon égek, de azért egy balkán csapatról beszélünk, szóval ők se voltak azért finom gyerekek. Úgyhogy elfáradtunk, most egy kicsit ünneplünk, aztán kedden meg a bajnoki mérkőzésünk van.
2: Kicsit a hangulatról mesélj, és Terbinszky Amália csarnok gyakorlatilag tele volt, és egyszer-kétszer volt olyan érzése, mint hogyha be akarna szakadni a teteje, tényleg nagyon komoly volt a lelátóról. El sem tudom képzelni, hogy belülről milyen lehetett.
3: Először is köszönjük a klubnak, vezetőségnek, mert azt gondolom, hogy egy színvonalas rendezés volt. Nagyon jó dolog volt itthon játszani, és köszönjük ennek a rengeteg szurkolónak, akik kijöttek, a családtagok, és főleg ezek az ultrák, akik mind a 3 meccsünket torokból üvöltötték, úgyhogy megmutattuk, hogy ebbe is jók vagyunk, úgyhogy tényleg le a kalappal a csapat előtt, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk.
2: Folytatás, ha jól tudom, Luxemburgban, ott az ellenfelekről lehet-e már bármit tudni?
3: Ha jól tudom, akkor egy litván csapat lesz. Nyilván a házigazda Luxemburg, aki nagyon, nagyon komoly erőt képvisel, rengeteg minőségi külföldi játékosuk van. És ha jól tudom, akkor a görög bajnok fog, úgyhogy az egy más szint lesz. De megyünk ki, felkészülünk belőlük, aztán meglátjuk, hogy mit csinálják előle.
2: A csapat nagyon boldog kapus a Gémesi Gergővel nem szemben, aki ráadásul gólt is szerzett. Na kezdjük akkor a történet legvégéről, hiszen nagyjából ott dőlt el végképp ez a mérkőzés. Milyen volt ez a találat? Hogy jött a felismerés? Egyáltalán hogy emlékszel vissza erre a gólra?
4: Igazából volt egy 5-4-es szituáció, a kapusukkal játszották így a meccs közben is sokszor, így a végére meg muszáj volt nekik jönniük az eredmény miatt. Igazából a kezembe került a labda, észrevettem, hogy még a kapus kint kolbászol. Így szépen fogalmazva, és megpróbáltam átrúgni, és szerencsére sikerült.
2: Alig, ha kolbászozó hely lesz viszont az, ahova majd vinned kell a csapatot. Nem tudom, mennyit hallottál az imént a vezetőedzőnél érdeklő.

0: rájöttem arról, hogy mi ilyenkor a tarifa, ha a kapus a BL-ben gólt szerez, mit tudsz erről, hogy mi az, ami vár majd rád?
1: Ettől félek, hogy, hogy ez nagyon drága lesz. Majd meglátjuk, megbeszéljük a csapattal, aztán majd a cekhetén állom.
0: De ez egy örömteli kiadás. Én látom, a hallgatók nem látják, hogy óriási mosolyal az arcodon állsz itt velem szemben. Milyen volt ez a torna? Ugye két, hogy mondjam, felhozó, vagy ilyen gyakorlóbb jellegű mérkőzés után jött most ez a koszovói csapat. Ez viszont tényleg, ahogy láttam, illetve hogy az előtted szólók is említették, azért ez egy jó csapat volt.
1: Ez a koszovói egy nagyon jó csapat. Ők voltak ugye az első kalaposok. Tehát ők számítottak favoritnak a csoportba, ami szerencsére ezt fölül tudtuk írni. Ők nagyon sok idő után megtörték az előző koszovói bajnoknak a bajnoki címvédési sorozatát. Rengeteg külföldi játékossal játszottak.
0: Mondjuk ebben ti is, a külföldieket leszámítva, megtörni a sorozatot, abban ti is jók vagytok.
1: Hát igen, ezt azért szeretnénk mi folytatni ezt a sorozatot. Ez egy nagyon-nagyon jó csapat volt. Úgy gondolom, hogy mindent meg kellett tennünk, hogy megnyerjük a meccseket. Az összeset, nem csak ezt. Nagyon nagy szükségünk volt az első két fordulóban is a győzelemre, a gólarány is mellettünk szólt, úgyhogy szerencsére mindent sikerült teljesíteni a kérések közül.
0: Óriási a mosoly az arcodon, óriási volt az üdvrivalgás az öltözőben, milyen lesz vajon a folytatás, hiszen itthon is a bajnokságban is, meg még nemzetközi szinten is helyt kell állnotok majd.
1: Jön a bajnokság, minél több pontot szeretnénk szerezni az elkövetkezendő fordulókban, utána jönnek a válogatott szünetek, utána ott jön a VB-selejtező, úgyhogy nem fogunk unatkozni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, és októberben bezárjuk ezt a bajnokok ligájában, nagyon sűrű menetrend lesz, igyekszünk minél több pontot szerezni.
2: A futsal magyar bajnok Újpest csapata tehát a bajnokok ligájában folytathatja, a körkapcsolás azonban nem folytatódik, hiszen itt és most ér véget. Az adás végén a szerkesztő Cserjé és Bende Gúz, a hangmérnök Horváth Milán, tovább a riporterek és a kommentátorok nevében is megköszönni a figyelmet, a műsorvezető Edvi László, maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
3: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
1: Csikós Zsóka és Fejes Dániel is világbajnok lett. Az AC Milánnal és a Juventusszal is találkozik a Fradi az Európa Ligában. 4 gól született a Debrecen MTK találkozón. Jó estét kívánok, Bero Emese vagyok. Debrecen MTK találkozóval indult a labdarúgó NB1 hatodik fordulója. A történéseket Balogh Balázs foglalja össze.
2: Az egyik oldalon az eltiltások, a másik oldalon pedig a betegségek tizedelték meg a csapatokat a mai mérkőzésre. Debrecen MTK 2-2. Az első félidőben a hazai csapat birtokolta többet a labdát, de mégis a vendégek szereztek vezetést a 19. percben, amikor Keresi erőszakosan megtámadta Szakát, aki ki akarta engedni a labdát. Nem sikerült neki, aztán pedig odarúgott egyet Keresinek, jött a büntető, Jurek pedig értékesítette a bal alsó sarokba lőtt. A 30. percben egyenlített a hazai csapat, Kinora eladott egy labdát úgy jó 30 méterre a saját kapujától, Dzsucsákhoz tették azt, aztán Szendrei kapta, majd kijátszották Dénes Csanádnak, aki 6 méterről pontosan lőtte ki a jobb alsó sarkot. De csak 5 percig volt egyenlő az állás, mert a 35. percben Jurek kapta a labdát a jobb oldalon, középre játszott a Bognárnak, aki egyből visszatette Jurek elé, aki először még talán egy picit bele is botlott a labdába, de így lett jó, mert másodszorra már a rövid sarokba passzolta az újabb vezetőgólját az MTK-nak. Az első félidőben már több találat nem született, de a második félidőt jól kezdte a hazai csapat. Dzsucsákhoz pattant a labda, a kaputól mintegy 20 méterre Varjú fejesét követően, ő pedig bombagolt lőtt a kapu jobb oldalába, ezzel lett 2-2. A mérkőzésnek ezt követő szakaszában szinte fölbillent a pálya, de a Debrecen csak egy lesgólig jutott, míg az MTK-nál Zsóri fejelhetett volna kétszer is a kapuba, de előbb mellé, majd a kapus kezébe passzolta a labda. Így összességében két csapat izgalmas mérkőzést játszott, sokszor a védekezést is elfelejtve. A találkozó azonban döntetlennel zárult. Debrecen MTK 2-2.
1: Hallgassuk meg először Jurek Gábort, az MTK játékosát. Singer Kocka Henrietta kérdezte.
3: Gratulálok, ismét dupláztál, és hogyha múlt héten arról kérdeztelek, hogyha az összes közül a legszebbet szerezted, de akkor ma a legszerencsésebbet?
4: Igen, úgy gondolom, hogy tényleg kellett előtte szerintem a 11-es is, ami önbizalmat adott, tényleg, hogy elkezdjünk focizni, és jókor tudtuk megszerezni a másodikat. Úgy gondoltam, hogy egyből ellövöm, sajnos beragadt, de állítani ki, így maradt előttem, és be tudtam potolni.
3: Mosolyogsz, de mennyire bosszant, hogy ezzel sem lett meg a győzelem, és hogyan bírtátok a debreceni nyomást?
4: Egyébként a győzelemért jöttünk, de tényleg az, hogy a mai napon kiesett 6-8 ember betegség miatt. Úgy gondolom, hogy és ráadásul ugye a kezdőcsapatból is tényleg helytáltunk, és megint karaktert mutattunk, áll Istennek ki tudtuk védekezni, elégedjünk meg az egy ponttal.
1: Következzék a Debrecen egyik gólszerzője, Dénes Vilmos.
3: Ami múlt héten kimaradt, az most bement, és gratulálok az első debreceni gólodhoz. Közel álltatok a győzelemhez, miért nem lett meg szerinted?
5: Hát, ezt, ha tudnánk a választ, akkor meg lent volna a győzelem, de nem tudom, ugyanazt éreztem, mint az Eto ellen, hogy kezünkben volt a mérkőzés az elejétől kezdve, nem is tudom, szóval az első 15 percben, ha nem volt 5-6 szögletünk, akkor egy semmit támadtunk. Aztán dobtunk egy hibát, ugyanúgy, mint az Eto ellen, egyéni hiba, gól. Felborul a lélektan a meccsnek, és utána, amikor fordítani kell, akkor már nem biztos, hogy elég, akár 2, most 3 gól kellett volna. Hát javítani kell, össze kell álljon sok minden, nem tudom, ezen próbálunk dolgozni, hogy megtaláljuk a válaszra.
1: A Ferencváros két olasz nagycsapattal, az AC Milánnal és a Juventusszal is találkozik a labdarúgó Európa Liga főtábláján. Ez derült ki a mai monakói sorsoláson. Az FTC az alapszakaszban a milánói együttessel idegenben, míg a torinói csapattal hazai pályán csap majd össze. További hazai ellenfele a Cseh Viktória Pilsen, a szlovén Celje és a portugál Torrens lesz, míg idegenben a skót Celtic, a lengyel Lech Poznány és a német Hoffenheim otthonában lép pályára. Az alapszakasz szeptember 16-án rajtol majd. A sorsolás után a Ferencváros sportigazgatója Hajnal Tamás nyilatkozott Berta Regőnek.
6: Azt gondolom, hogy egy nagyon magas színvonalú ellenfeleket kaptunk nagy részében, ugye gondolok itt azért Juventusra, Milánra, Celticre, Hoffenheimra, tehát itt a 8-ból már kapásból 4-et ugye felsoroltam, és akkor a többiekre nem szeretnénk megfeledkezni, egy Lech Poznán vagy egy Pilsen, akiket nagyon jól ismerünk, úgyhogy de Celje is ugye BL playoffot játszott, és ugye a portugál csapat, aki meglepetést okozott a tavalyi bajnokságban, ugye jól emlékszem, a Sportingot verték meg a kupadöntőben, tehát egy nagyon színes, színvonalas mezőny szerintem ez a 8 mérkőzés, ugye főleg nagyon-nagyon nehéz idegenbeli mérkőzésekkel, ugye ahol mennünk kell, de ugyanakkor nagyon nagy kihívásokkal és nagyon attraktív feladatokkal, ugye szerintem ez mint klub óriási kihívás, ugye a San Siroban játszani, vagy a Celtic ellen idegenben játszani, vagy egy Bundesliga csapat ellen, hogy csak most róluk beszéljek, de ugyanakkor a játékosainknak is szerintem egy óriási lehetőség újból bizonyítani, megmutatni magukat, hogy természetesen szeretnénk minél jobban képviselni a klubot és a magyar labdarúgást is.
7: Ahogyan te is említetted, azért ez a két BL győztes olasz sztárcsapat kiemelkedik. Melyik hangzik egyébként jobban, az, hogy Juventus itthon, vagy az, hogy Milán idegenben a San Siroban?
6: Szerintem mind a kettő jól hangzik. Úgyhogy szerintem a szurkolók, a foci kedvelők nagyon örülhetnek, hogy tényleg egy ilyen sztárcsapatot, aki többszörös BL győztes és óriási hagyományokkal rendelkező csapat, mint a Juventus látogat Budapestre. Úgyhogy szerintem ennek mindenki örülhet, és mindent meg fogunk tenni, hogy egy jó eredményt is érjünk el ellenük, és nekem úgy régóta azt mondom, hogy a San Siro, ugye a Milán egy olyan név a labdarúgásban, amelyik nagyon nagy érákat határozott meg a labdarúgásban, és nagyon-nagyon sikeres időszakokat élt meg. Most egy újjá alakuló időszakban van újjá formálódó csapat, illetve klub és menedzsment is, de ez a mítos San Siro szerintem ott játszani, ez szintén egy óriási lehetőség és élmény lesz majd mindenki számára.
1: Az Újpest FC 4-2-re legyőzte a koszovói Drenicát a futszál bajnokok ligája budapesti előselejtezős minitornájának harmadik utolsó fordulójában, így 100%-os mérleggel tovább jutott. 4 magyar érdekeltségű A-döntőt rendeztek ma a poznányi kajak-kenu világbajnokságon. 2 magyar aranyérem született. Minden részlet a helyszínről Tóth Bélától.
8: A kajak-kenu világbajnokság első döntős délutánján 4 versenyszám A-döntőjében szállt vízre magyar egység. Csikó Zsóka a női kajak egyesek 1000 méteres távján címet védett, a szolnoki versenyző rajtcél győzelmet aratott, a végén majd 2 hajónyival megelőzve az ezüstérmes spanyolt.
9: Még a rajtolom még kell csiszolni, azt azért hozzá kell tennem, hogy 500-on nem szabad így rajtolnom majd a döntőben, de nagyon jó utazót jöttem, azt nem mondom, hogy megcsináltam a végét, mert ott inkább csak biztosra mentem. Igazából még nem mentem maxos pályát, azt még tartalékolom holnapra, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég.
8: Említetted korábban, hogy azért nehéz éved van, nehézségekkel teli. Az, hogy most itt 1001-esben nyertél méghozzá fölényesen, az mennyi önbizalmat, vagy mennyi plusz tud neked adni majd az 501-esre?
9: Sok minden miatt volt nehéz ez az év, nem feltétlen az 1000 miatt, hogy most az van, vagy nincs. Nagyon örülök, hogy tudtam nyerni. Az EB-n egyébként én nem szerettem volna ezret indulni, azért, hogy lássuk, hogy a párosunk az így, hogy tud nemzetközi szinten versenyezni, úgyhogy nem hajtom szét magam mondjuk ezren, de sokat jelent, hogy most nyerni tudtam.
8: És akkor mennyi maradt benned az 501-esre? Mondtad, hogy ez nem volt maxos pálya.
9: Igen, éhes vagyok, szóval nem érzem azt, hogy most ez nagyon sokat kivett volna belőlem, meg tényleg ez egy nagy adrenalin löket, ahogy tudtam nyerni, úgyhogy fejlek.
8: Fejes Dániel örjítően izgalmas döntőben, holt versenyben lett világbajnok. Az MTK Kenusa 1001-esben ezred másodpercre ugyanolyan időt lapátolt, mint az olimpiai bajnok Martin Fuchsa, így aztán a cseh és a magyar versenyző is aranyérmet kapott a nyakába. Legutóbb 13 esztendővel ezelőtt, 2013-ban Vajda Attila lett VB aranyérmes a férfi kenusok király számában.
10: befutó után egy 3-4 perc volt mire, vagy hát érzésre annyi volt, mire megtudtam itt a Stégen, hogy volt verseny. Az eredményt, ami valójában kijött, azt meg csak a ceremóniára sétálva tudtam meg, hogy Fuchsával lettünk holt versenyben elsők, nem pedig Petrovval. Én őt nem is láttam egész pálya közben, inkább jobb oldalamra fókuszáltam. Hogyha Petrovot el tudom csípni, akkor az rossz nem lehet. Érzésre az volt bennem, amikor beértünk, hogy hát ez lehet, hogy megvan. Egy picivel előrébb láttam magamat, és valóban Fuchs, ez meg meglepetés volt, hogy bejöttünk, de örülök neki, hogy vele lettem holt versenyben első.
8: Az mennyire lepett meg, hogy Petrov nyitott egy ilyen erős tempóval, mert hogy fél távnál is 750-nél is még ő vezetett, mert azt a bivai erős tempót azt fent tudta tartani.
10: Valamennyire számítottam rá, mert végig ilyen jobbos szembeszél volt, és én szerintem a pályaerőnyre játszott, bár menet közben az nyugtatott, hogy én nem éreztem ebből, hogy ez olyan nagy oldalszél is lenne, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez csak nem bírja ki. És tényleg örülök, hogy teli szél volt, és akkor itt a végén nem tudott megcsúszni, sőt, még fel is tudtam rá csúszni, és le tudtam hajrázni.
8: Némileg csalódást keltő módon az Európa bajnok férfi kajak négyes, Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor összetételben ötödik, míg a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Kenu kettes szintén 500-on hetedik helyen ért a célba.
1: A magyar női röplabda válogatott háromszedben kikapott a szlovén csapattól az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának utolsó játéknapján, így nyeretlenül fejezte be a kontinens viadalt. A mieink ezt megelőzően a lengyelektől, a törököktől és a németektől egyformán 3-0-ra kaptak ki, míg a lettekkel szemben 6 mérkőzés labdáról 3-2-re maradtak alul. A magyar csapat egymás után másodszor zárta nyeretlenül a kontinens tornát. Kis Lillát, a Vasas centerét Virányi Zsolt kérdezte a mérkőzés után.
11: Vége az Európa-bajnokságnak, vége ennek a mérkőzésnek. Jól kezdtetek, utána mi okozta azt, hogy fordítottak a szlovének, aztán beindult, ha nem is az úthenger, de nem nagyon adtak lehetőséget.
12: Nem tudom, igazából nem volt meg bennünk a tűz, nem tudtunk úgy felpörögni, átment egy görcsös játékba az egész, pedig hiába tudtunk volna ott lenni velük rengetegszer, mégis felén kerekedtek, mert egyszerűen nem volt bennünk tartás, vagy küzdeni akarás.
11: Pedig hát nyilván úgy felkészültetek erre a mérkőzésre is, hogy azért ennél jobb legyen az összkép. Mennyi időtök volt ugye 24 óra alatt ez a két mérkőzés? Aludni tudtatok valamennyit? Mert ugye majdnem 3 órás thriller volt a lett meccs.
12: Hát nem sokat. Mindenki nagyon sokáig fenn volt, meg ilyen meccs után nyilván nagyon nehéz aludni, de megbeszéltük, hogy a fáradtságnak és a szomorúságnak nincs helye ma, és ezt nem tudtuk átlépni.
11: Ez az egész EB-re igaz lehet? Tehát, hogy ez a görcsösség, mert voltak jó pillanatok, vagy most csak erre a meccsre?
12: Hát erre különösen, és tudtuk, hogy mekkora súlya van.
11: Világranglista miatt is, ugye?
12: Igen, amiatt. És egyszerűen nem tudok mit mondani.
11: Az EB-t egyébként hogyan tudod értékelni? Mert mit kaptál ettől az EB-től, még akkor is, ha most nyilván össze vagy törve, és az nyom téged is, mint az egész csapatot, hogy 5 meccs, 5 vereség, és ugye tegnap ott volt a kezetekben az első győzelem.
12: Hát rengeteg tapasztalatot, leckéket, hogy minden csapat ellen ugyanúgy kell odaállni, mint a törökök ellen, mert ott annyira felszabadultak voltunk, hogy egyszerűen jó volt ránk nézni szerintem, meg a lengyelek ellen is a második-harmadik szedben, és nagyon remélem, hogy ez a későbbiekre nézve egy lecke arra, hogy minden meccsen ugyanúgy kell odaállni, mint hogyha a törökök lennének ott, és csak élvezni, és nem rágörcsölni arra, hogy nyerni kell, hanem játszani.
1: Az olimpiai bajnok és címvédő Márton Viviana nem jutott a 16 közé a tékvándosok női világbajnokságán Kínában. Koleszár Mihály és Szép Balázs is döntőbe jutott ugyanakkor az 5-tusázók Kínában zajló világbajnokságán. A házigazda Budaörs 8-2-re kikapott a cseh Hodonyintól a női asztali tenisz bajnokok ligája első szakaszában. Bakman Péterrel, a csapat edzőjével Keszi Dóra beszélgetett.
13: Ezzel ellen a Hodonyi ellen nem először játszott a csapat. Mi az, amivel mindig jobbak? Mert azért, amikor próbálták a lányok átvenni az irányítást, azért meg tudták lepni az ellenfelet, de valahogy mégis mindig a csehek jönnek jobban.
14: Igen, ismerjük egymást, most nekik is egy kicsit átalakult, erősebb lett a csapatuk. Ugye volt egy emlékezetes Európa Kupa elődöntőnk velük, ahol itthon nyertünk 3-0-ra, otthon idegenben kikaptunk. aranyszettekkel. Most két erősebb játékos érkezett, tehát ők abszolút erősítettek, úgyhogy megpróbáltuk fölvenni velük a mai napon a versenyt, de ez így sikerül.
13: Hol láttál hiányosságokat vagy hibát, ami még mondjuk dolgozni kell mai nap folyamán?
14: Erőlétben láttam, de ezen a hétvégén nem fogunk tudni változtatni, ezen túl kell esni betegségen, illetve vérsérülésből ki kell gyógyulni, és akkor tudunk 100%-ot nyújtani.
13: Jön majd egy Kajár, illetve egy Majorka ellenük, hogy készültök, mennyire képviselnek ők is erős játékerőt, de azért elég erős ellenfelekről van szó.
14: Így van, tehát itt ezt tudtuk, hogy hihetetlenül erős jó csapatokkal, ugye európai vonalába tartozó csapatokkal fogunk játszani, ahol majdnem minden csapatban ázsiai játékos erősíti az ellenfeleket. Mindig úgy indulunk, hogy nyerni akarunk, bárki az ellenfél, aztán meglátjuk, hogy fog sikerülni.
1: A Sportvilág ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket, és további kellemes rádiózást kívánok. Berőmesét hallották, viszont hallásra jó éjszakát kívánok.
0: Ez volt a Sportvilág. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
0: Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai műsorunk külső helyszínen készül. Itt vagyunk Márton Anitánál, az olimpiai bronzérmes világbajnok korábbi súlylökőnél, és érdekesség, hogy beszélgetésünk pillanatában éppen 10 éve annak, hogy a riói olimpián bronzérmet szerzett. Hogy emlékszel vissza erre a napra?
3: Hát a mai napig nagyon szép emlék természetesen számomra, hiszen ez karrieremnek az egyik csúcspontja volt. Soha nem gondoltam volna kislányként, hogy ilyen magasságokba felérhetek. Persze mindig cél volt az, hogy majd esetleg egy olimpiai érem, vagy akár egy EB-n, VB-n egy éremszerzés, de azért ez tényleg ilyen álomszerű volt.
2: 19 méter 87 cm-rel akkor éppen egy országos csúcsot is felállítottál. Nem ez volt az egyetlen. A másik, ami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek, hogy Birminghamben zajlik az Atlétika Európa-bajnokság, és Birminghamhez pedig egy másik élmény köt.
3: Igen, ugye ott voltam fedett pályás világbajnok Birminghamben. Hát már... tényleg olyan réginek tűnik, ugye 2018-ban. Egyébként a birminghami pályán többször versenyeztem én is szabadtéren is. Nekem kellemes élmények kötődnek Birminghamhez.
2: És ott is egy országos csúcs, ugye 1962, akkor ugye a fedett pálya, illetve a szabadtér az még külön mérődött. Érdekes sztorit hallottam, hogy amikor te elkezdtél atletizálni, akkor tulajdonképpen az az edzés, ami az elsőnek volt tekinthető, akkor minthogyha nem jó helyre mentél volna be, minthogyha nem az edző fogadott volna, aki előre volt tervezve.
3: Így van, ez azóta is egy ilyen vicces történet Eperjesi Laci bácsi és köztem, ugyanis akkor is több szegedi atlétika szakosztály volt párhuzamosan egymással, és ugye Laci bácsival találkoztam a Diákolimpián, lehívott az edzésekre, és akkor amikor anyukámmal leérkeztem, hát megmondom őszintén, hogy én nem ismertem meg Laci bácsi, tehát nyilván 11 éves kislány voltam, és ahogy ott mentünk be a pályára, ugye kerestük, hogy hol van az atlétika edzés, és akkor a portás odairányított egy másik edzőhöz, Trénye Imre bácsihoz, és hát ő kezdett el velem foglalkozni, hát megmondom őszintén, nem annyira szakszerűen, mert ugye most ugye a 11 éves lányok két kilós golyóval löknek, én akkor 6 kilós golyót kaptam a kezembe, és akkor úgy el is tűntem utána, tehát nyilván nem fogott meg az edzés, és aztán a testnevelő tanáromon keresztül Laci bácsi ugye megkeresett, hogy mi van velem, hol vagyok eltűnve, és akkor derült ki, hogy hát tökre nem jó helyen jártam.
2: Akkoriban hogy nézett ki, ugye Szegedről beszélünk, aztán majd a pályafutásod Békés Csabához is köthető, egy ilyen edzés helyszín, tehát a mostani körülményeket hogy tudod összehasonlítani az akkoriakkal?
3: Hú, nagyon sokat változtak az edzés körülmények, akkor egy salakos pályán tudtunk edzeni, illetve egy ilyen különálló, egy sima füves terület volt, ahol maga a dobópálya volt, egy súlylökőkörrel, diszkoszkörrel és kalapácsvetőkörrel. Akkor egy picit így a szegedi atlétika a régi ott a 80-as évek után egy ilyen lezuhanó ágban volt, és amikor edzőm ott a 2000-es évek elején Kis Gáborral együtt elkezdtek foglalkozni az atlétikával, akkor kezdték el ezt újraépíteni itt Szegeden. Például erősítő edzésekhez a súlyemelőkhöz jártunk be, a Szegedi Lelkesedés SK-hoz, úgyhogy így ott edzettünk, ahol tudtunk, télen is iskolai tornatermekbe mentünk, ahol úgy szívesen láttak minket, és innen nőttünk ki oda, hogy ugye most most már 8 sávos rekordtámpálya van Szegeden. Sajnos a mai napig fedett pályás edzési lehetőség nincsen, rekordtán edzési lehetőségünk, hanem egy tornateremben, egy nagy méretű tornateremben tudnak felkészülni a fiatalok, de hát reméljük azért ez hát, ha változik a közeli jövőben esetleg. Úgyhogy most legközelebb ugye Kecskemét, a 100 kilométer, illetve Békés Csaba 90 kilométer, ahol jó fedett pályás körülmények között lehet készülni. Saját súlyemelő termünk van szépen berendezve, meg tudjuk adni a sportolóinknak, amire szükségük van. Ugye amikor én kezdtem, akkor még a szülők fizettek mindent, az utazásokat, a szállást, ha szükség volt rá. Tehát, hogy egy jól működő közösségi klubban nőtt ki azóta a Szegedi Atlétika.
2: Mi fogott meg a nehéz atlétikában annak idején?
3: Hát elég hamar jöttek a sikerek egyébként. Már ugye diákolimpiákat megnyertem, a korosztályos országos bajnokságokat megnyertem, viszont megmondom őszintén, hogy először a társaság fogott meg. Én mindig egy ilyen korán érő kislány voltam, és tetszett az, hogy ugye nagyobbak közé kerültem be, ott tényleg ilyen életre szóló barátságok kötődtek, tehát tetszett az az egész millió, ahol vagyok.
2: Annak idején, amikor beszéltél a súlyemelésről, ugye későbbiekben súlyemelő magyar bajnok is lettél, mint kiegészítő sportág. Egyszer mentem valamilyen súlyemelő versenyre, és te voltál az első, aki voltál. Akkor kérdeztem, hogy látogatok, mert mondtad, nem, indulok.
3: Igen, így van. Hát ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sokáig a Szegedi Súlyemelő Klubnak a kötelékében edzettünk, és egy ilyen nagyon jó oda-vissza kapcsolat épült ki. Én például a Nagy Péterrel a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, rendszeresen beszél telefonon is, úgyhogy így alakult az, hogy azért cserébe, hogy mi ott lehettünk és edzhettünk a súlyemelőterembe, jártunk országos versenyekre nekik.
2: Hogyan változott a mentalitás, hogy 17-szeres magyar bajnok vagy, olimpiai bronzérmes vagy, világbajnoki arany és ezüstérmed is van, az embert hogy változtatják meg a sikerek?
3: Én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem változtattak meg a sikerek, legalábbis én próbálok arra törekedni, hogy úgy éljek, mint valamikor, tehát egy ilyen csöndes kisvárosi környezetben vagyok. Ilyen, tehát mi próbáltuk azért ezt a szerényebb vonalat továbbvinni, és úgymond a földön maradni.
2: A sportág halmozással kapcsolatban még egy dolog, hogy nézegettem annak idején az utánpótlás Európa bajnoki eredményeket, és egyszer találtam egy osztravai junior Európa bajnokságot, ahol diszkoszvetésben lettél bronzérmes. Kérdezném, hogy ezt most itt akkor hogy, de hát aztán magyar bajnoki címet is szereztél, nem is keveset diszkoszvetésben.
3: Igen, így van, ugye nálunk atlétikában, főleg ugye dobásokban, és azért a teljes körű képességfejlesztés ugye a cél, és pont ezért, amikor valaki letéved az atlétika pálya kötelékébe, így lehetősége van több versenyszámot is kipróbálni. Én nekem gerelyhajításban nem volt hozzá tehetségem, a kalapácsvetést én magam nem kedveltem, és akkor így maradt a súly és diszkosz, amit elég sokáig 23 éves koromig párhuzamosan csináltam végig, és utána, amikor ugye beléptem a felnőtt korba, akkor hoztuk meg azt a döntést edzőmmel, hogy akkor most súlylökés vagy diszkoszvetés irányba menjünk el. Érdekességként egyébként nagyon sok olyan Európa-bajnokságon, világbajnokságon volt, ahol helyezésben sokkal jobb eredményt értem el diszkoszvetésben, mint súlylökésben. Mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeresebb lehetek hosszú távon a súlylökésben.
2: Ha visszatekintesz a pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb? Ugye azt hiszem 6 alkalommal választottak meg az év sportolójának. Felsoroltuk már Márton Anita címeit, olimpiai bronz, világbajnoki arany, ezüst. Mi az, amire legszívesebben tekintesz vissza?
3: Hát ugye talán a két legfőbb eredményemre, ugye a fedett pályás világbajnoki címemre, amivel ugye a mai napig Magyarország egyetlen világbajnoka vagyok, illetve ugye az olimpiai bronzérmemre. Hát azért úgy gondolom, hogy sikerült olyan országos csúcsokat felállítani, amit lehet, hogy egy darabig még nem tudnak átadni a...
2: 15-ször?
3: Hát, vagy többször, mert jó magam sem tudom, hogy összesen hányszor javítottam országos csúcsot, illetve ugye korosztályos országos csúcsokat is tartok, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan jön egy újabb fiatal tehetségben, és egyébként kibontakozóban, Martin Zsófi személyébe, és remélem, hogy lesz, aki tovább vigye ezeket a hagyományokat, úgymond.
2: A nehézatléták nagyon összetartó társaság, akármelyik versenyen jártam, ott mindig mindenki szurkolt a másiknak is. Még akkor is, hogyha félő volt, hogy esetleg téged túldob.
3: Igen, így van. Tehát én is teljes mértékben ezt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs meg a dobók között az a fajta rivalizálás, ami mondjuk a sprintereknél megvan. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a magyarországi dobókkal is, illetve például egy Gyimántliga alkalmával, és ez teljesen normális volt számunkra, hogy mi dobók így egy csoportba verődve együtt ebédeltünk, mondjuk együtt mentünk ki a pályára, sőt, még mi ugye női súlylökők is, volt olyan alkalom, hogy egymást segítettük verseny közben, mert nem ellenségként tekintettünk egymásra, hanem mint atléták, mint hát nem, a rivális tényleg nem jó szóra, tehát, hogy mint ellenfél.
2: Hogyha 11 éves Márton Anitának azt mondják, hogy 2023-ban egy budapesti világbajnokság után fog visszavonulni, mit mondtál volna az embernek?
3: Hát nyilván nem hittem volna neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek, és hogy olyan lehetőségeim lesznek akár a versenyzésre, utazásra, barátok szerzésére, és hogy egy ilyen hosszú karriert tudhatok majd a hátam mögött. Úgyhogy igazából meg szokták kérdezni, hogyha újra kezdhetném, és visszamehetnék, akkor újra kezdhetném, és azt szoktam mondani, hogy igen, újra nekivágnék.
2: Nagyon hosszú pályafutásod volt, nagyon sikeres is volt. Hogy látod, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változott a magyar atlétika?
3: Sokat. Tehát volt, amikor én belekerültem fiatalként, utánpótláskorúként, akkor nehéz volt, nem voltak olyan jellegű támogatások, mint mondjuk az elmúlt időszakban, nem volt annyi lehetőség egy fiatal és tehetséges atlétának, nem csak a szövetség irányából, hanem talán az egyesületek irányából sem volt olyan támogatott az atlétikának. Ez ugye az utóbbi időszakban nem csak magyar szinten, hanem szerintem egyébként így világszinten azért kinőtte magát, és újra egyre nagyobb figyelmet kapott maga az atlétika is. Nyilván volt egy virágkora ennek, és akkor most talán egy icipicit így visszafele hanyatlik megint. Mondom példaként például, hogy nálunk is megjelent már angoloknál és spanyoloknál is, hogy egy atléta hiába teljesíti mondjuk a kijutási szintet egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra, külön szabályokat, szinteket hoznak a nemzetközi szövetségek, hogy milyen feltételekkel viszik ki az atlétákat, ami nyilván az anyagi vonzatát megérti az ember, viszont van olyan súlylökön ismerősöm, aki például azért hagyta abba, mert háromszor is elvették tőle a lehetőséget, hogy az országát, a hazáját képviselje egy nagyobb versenyen, holott a Nemzetközi Szövetség által felállított szinteket, vagy kvalifikációs rendszerben viszont kvalifikálta magát. És ez szerintem egyébként szomorú, mert nyilván éveket dolgozott azért, hogy büszke legyen magára, az országát képviselje. Szóval picit ez nekem ilyen nemzeti érzést hoz ugye természetesen magával, mert tudom én is azt, hogy milyen büszkeség volt mondjuk föntállni a dobogón a magyar mezben.
2: A pályafutásod alatt ugye két városhoz vagy köthető, Szegedhez és Békéscsabához. Éreztél valaha egy ilyen főváros-vidék ellentétet, vagy olyan fajta rivalizálást, amelyben esetleg a budapestiek előnyben voltak?
3: Inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye nagyon sok verseny Pesten, vagy Pest vonzás körzetében kerül megrendezésre, és nyilván ilyen szempontból vidékről eleve, hogy föl kell utazni, ott kell aludni, tehát hogy sokkal nehezebb, és ugyanígy ugye Békés Csaba is, illetve Szeged is jó, tehát hogy azt nézzük, ugye az autópályán manapság már azért nem távolság Budapest, de mondjuk ezelőtt 25 évvel, vagy 20 évvel még ugye azért az volt. Igen, érezhető egyértelműen, én úgy gondolom, tehát most én ugye már egyesületi vezetőként is, meg szakosztályvezetőként is elég régóta dolgozok, és nagyon nehéz ezt anyagilag megoldani egy egyesületnek. Rengeteget kell utaztatni az atlétákat, nyilván nem szeretnénk ezt a terhet a szülőkre róni, úgy gondolom, hogy van nekik is bőven problémájuk, és egy egyesületnek ugye az az egyik feladata nyilván, hogy biztosítsa a gyerekeknek a megfelelő edzés és verseny lehetőségeket. Ugye van egy picit ez az iskolai SEO erő, hogy ugye az egyetemek miatt is nagyon sokan nem maradnak a vidéki kisebb városokba, habár Szeged itt ugye azért szerencsés, hiszen ugye itt a Szegedi Tudomány Egyetem azért egy elég híres és jó presztízzel rendelkező egyetem, úgyhogy így az évek alatt nálunk is többen megfordultak, hogy ide jöttek Szegedre egyetemre, és akkor a kötelékünkben vagy ideigazoltak esetleg, vagy csak velünk edzettek.
2: Három fő irányvonalat ragadnék meg az életedben, a sportolói létet, a vezetői létet, illetve a családanyai létet. A kérdés az, hogy a személyiségedhez, a világlátásodhoz melyik mennyit adott hozzá?
3: Biztos vagyok benne, hogy mindegyik nagyon sokat adott hozzá. Én mai napig rettentő módon hálás vagyok azért, hogy edzőm Eperesi Laci bácsi, hogy mondjam, az életre is nevelt minket. Tehát, hogy nem csak a sportolót látta bennünk, hanem az életre nevelt minket. Pontosságra, tiszteletre, kitartásra, és ebből is nagyon sokat viszek magammal. Ugye maga a sportolói lét még, amit adott, nyilván ugye sokat utaztam, tehát föl kellett találnom magam, egy stabil, biztos nyelvismeretet kellett szereznem, amit ugye szintén használok a munkámban. Ugye utána jött ugye gyakorlatilag a családi anyai szerep, ami ugye szintén egy teljesen más oldal, megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy befejeztem a sportolói pályafutásomat, azért a család az első. Tehát anyaként ugye két kislányom van, nyilván nekem az a legfőbb feladatom, hogy őket a lehető legnagyobb biztonságban, szeretetben és mindenben neveljük ugye a férjemmel, illetve nyilván ugye a nagyszülőkkel egyetembe, és hogy nekik biztosítsuk azt, amire nyilván szükségük van, mind emocionálisan, mind akár anyagilag. És akkor ugye utána jön a vezetői szerep, ami viszont ilyen viccesen mindig azt mondták egyébként, amikor csak sportoló is voltam, hogy ilyen tyukanyó típus vagyok, tehát hogy ott is azért a kicsiket, vagy akik frissen így akár fiatalabban becsatlakoztak a csoportba, azért így mindig is így pátyolgattam őket, és nyilván egy vezetőnek is meg kell lennie ennek a részének, hogy tudja kicsit pátyolgatni, bátorítani az alatta dolgozókat, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen aláfölé rendelt stílusban. Nyilván sajnos megvan az a rész is, amikor ezt is megköveteli az embernek a munkája, de hogy alapvetően egy ilyen partner viszonyban tudjuk ezt kezelni. És tehát ugye 2020 őszén vettem át a Szegedi Vasutas Egyesület atlétika szakosztályának a vezetését, és 2025. decemberében pedig a teljes nagy egyesületnek a vezetését, ami ugye viszont már több szakosztályos egyesületként működik, és nyilván itt lavírozni kell a most ugye jelenleg a család és az egyesületi teendők között, de én úgy érzem eddig, hogy ezt elég jól sikerült megoldani.
2: Ha már a gyerekekről beszéltünk, hogyha ők sportolnának, akkor mennyire támogatnád azt, hogy mondjuk az egyik súlylökő, a másik meg diszkoszvető szeretne lenni?
3: Én mindig is mondtam, hogy majd eldöntik. Egyébként a nagyobbik lányom, ő ugye 5,5 éves most, volt már atlétika edzéseken, mert nálunk itt Szegeden már 4 éves kortól várjuk a fiatal atlétapalántákat, viszont aztán úgy alakult, hogy megtetszett neki a görkorcsolya, úgyhogy ha kicsit fájó szívvel is, de átpártoltunk a görkorcsolyára, ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tud adni a gyerekeknek, és hát majd látjuk, hogy a későbbiekben hogy gondolja. Ugye például a férjem, ő soha nem sportolt versenyszerűen, viszont rendszeresen eljár futni, és akkor mindig csalja a nagyobbik lányomat, hogy így viccesen, hogy jöjjön bele, és ő mindig mondta, hogy nem megy, mert ő, neki fáj a hasa a futástól. Tehát gondolom, hogy mennyire fájhat egy kisgyereknek, de igen, tehát, hogy nem, futó biztos, hogy nem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy amerre viszi az élet, próbáljon ki több mindent. Én is fiatalkoromban több sportágat kipróbáltam, majd ha bekerül az iskolai közegbe, ott szintén egy picit megnyílik a világ. Itt még ugye az is sokat számít nyilván, hogy a barátok milyen irányba mennek el, mit csinálnak, mit sportolnak, meg azért a technika. Tehát a tévé, az internet, telefon, tehát hogy még nincs nálunk is 6 éves a nagylány, és na, tehát azért próbálkozik, igen.
2: A munkát hazahozod valamilyen szinten? Tehát ugye klubvezetőként, ugye társadalmi elnök vagy szakosztályvezetőként nyilván számtalan impulzus ér, és mondtad, hogy a férjed versenyszerűen nem sportolt, de amikor megjössz, akkor megosztod vele, hogy mi történt, hogy esetleg el kell küldeni egy alkalmazottat, hogy fájó, de nem indulhat az egyik versenyzőn valamelyik versenyen, hogy nagyon messze kell nagyon sok embernek utazni, hogyan szerzünk majd pénzt a buszra, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy mennyire segítő neked ebben?
3: Teljes mértékben megértő természetesen, ugye mi így is ismerkedtünk meg, hogy ugye én akkor már benne voltam az éjjel sportban, és hát tudja, hogy ilyen típus vagyok, tehát most mondhatom, hogy nincs választása, mert én nem vagyok ez az otthon a fenekemen ülő típus. Haza szoktam hozni a munkát, főleg azért, mert én ugye a kisebbik lányunkkal még itthon vagyok hivatalosan, és nyilván ugye az az első, hogy vele minden rendben legyen, de szerencsére édesanyám még nagyon közel laknak, szeretnek is ott lenni a lányok, úgyhogy most jelenleg hát így szeptember közepéig, amikor a kicsi kezdi a bölcsit, addig úgy oldom meg, hogy vagy elviszem magammal, aki éppen itthon van, vagy ugye az édesanyámékhoz beadom, és akkor bemegyek, elintézem, amit kell. Én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok például, tehát nagyon sokszor van az, hogy este, amikor a gyerekek lefekszenek, akkor én utána fölnyitom a laptopot, és nekiállok dolgozni. És olyankor is vagyok egyébként nagyon ilyen tevékeny, ilyen jó.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, én pedig Szegeden vagyok, Márton Anita házának kertjében indulsz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. Mikor és hogyan döntötted el, hogy belevágsz ebbe a nagy utazásba?
3: Hát megmondom őszintén, ha 2 hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót, habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a magyar atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra meg a szegedi munkára hivatkozva, akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó, magam is úgy éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldött gyűlés, ahol ugye a három elnökségi tagot a küldött gyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt alelnököt, Zsivocki Farkas Györgyi alelnököt és Tölgyesi Előd elnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi, és aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a három elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én ugye Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy, és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a két oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt is, ugye Kovács Zoltán személyében, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is bejelentette az indulási szándékát, tehát hogy nyilván mind a két oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
2: Márton Anita, köszönjük! Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen jönnek a hírek, majd a sport összefoglaló. Búcsúzik a műsorvezető, Szegő Tibor.
0: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Van már velem a stúdióban Zahovay Ádám, a Magyar Flag Futball válogatott szövetségi kapitánya, és Horváth Kristóf, a Flag Futball válogatottunk koordinátora. Sziasztok, üdvözöllek titeket!
3: Köszönjük a meghívást!
2: De nagyon érdekes ez a téma számomra, mert a flag futballról azért itthon még szerintem viszonylag keveset tudunk, bár azért, ahogy utána néztem, már elég sok helyen vannak csapatok, vagy elég sok városban vannak csapatok, és azért a 2028-as Los Angeles-i olimpia programjában bekerült. Ugye az amerikaiak nyilván, mint házigazda, azért választhattak egy-egy sportágat, amit szeretnének a programba betenni, és a flag futball is így került be. Ti mikor ismerkedtetek meg ezzel a sportággal, és Magyarországra hogy került ez a sport?
4: Alapvetően a flag foci, mint olyan, az amerikai focinak egy testvér sportága, ugye emiatt jön a párhuzam, és Magyarországon egyébként ez az eleinte igazából képzésre használt ez a sport, tehát az volt a cél, hogy a fiatalokat még kontakt nélkül be tudjuk vonzani az amerikai foci világába, és ezzel egyébként egy utat nyissunk a fiatalabb generációnak is az amerikai fociba. Aztán ahogyan egyébként ennek a kompetitív része beindult, konkrétan amiatt, mert Los Angeles-en ugye olimpián szerepel, egy kicsit más hozzáállás volt szükséges. Én ekkor csatlakoztam be, én korábban egyébként 15-16 évet a szerelés és amerikai futballban edzősködtem, és aztán utána léptem át a flag foci válogatottnak az élére. Ez tavaly volt egyébként, amikor az első kontinens tornánkra, az első Európa-bajnokságra készültünk. Azért azt fel kellett ismerni viszonylag gyorsan, hogy ez egy nagyon más sport, mint amit egyébként az amerikai fociban megszoktunk. Nem csak a kontakt hiánya miatt, de taktikailag és sémában is egy nagyon más megállapításokra van szükség igazából a sportban. Ráadásul másfajta emberek tudják ezt igazán jól űzni. Úgyhogy egy nagyon izgalmas időszak volt az elmúlt egy év, amíg nagyjából az EB-re kijutottunk és ott szerepeltünk, amiben azért tanuljuk mi is még ezt a sportot, de egy nagyon jó hátszerünk van abban a szempontból, hogy új csapatok folyamatosan jelentkeznek a szövetségbe, és nem mellesleg a nemzetközi hírverés, amit egyébként tesz a Profiliga Amerikából, illetve nyilván a Nemzetközi Szövetség, az nagyban segíti a sportágat.
2: Kristóf, te hogy ismerkedtél meg a flag futballal?
5: Hogy Zahó említette, én is ezzel a felszereléses, azt
4: szereléses
5: változattal kezdtem el 2013

0: stadionba játszani, és mellette, ahogy mondta Zahó, hogy teljesen ilyen kiegészítő sportákként egyébként űztem, kiskoromtól kezdve a flag football, de ilyen rekreációs vonal volt még abban az időben, és ahogy pár éve be lett jelentve, hogy 28-ban akkor az LA olimpián sportákként fog debütálni, akkor szó szerint így ezt úgy kell képzelni, hogy nitrót rárakták a sportágra, de így nemzetközi szinten, ahogy mondja Zahó, teljesen megjelenés szempontból, támogatás szempontból, és alapvetően az, hogy a játékosokat is mennyire elkezdte érdekelni, jöjjenek akár a szereléses változatból, vagy éppen más sportágakból is, mert erre is van egyébként precedens, mindenkit elkezdett érdekelni a flag football és a benne rejlő lehetőségek.
1: Igen, egyébként ez érdekes, hogy mondjátok, hogy ez egy rekreációs sport volt, ahogy utána néztem, 1940-es években alakult ki az Egyesült Államokban a II. Világháború környékén, és hát azóta most már itt teret hordít a világban, szóval mik a különbségek mondjuk az amerikai futballhoz képest, ugye már azért picit érintette Ádám is, ez mik a legnagyobb különbségek, hogy néznek ki a szabályok, picit erről meséljetek nekünk.
2: A sportágnak igazából az alapjai azok nagyon hasonlóak. Területszerzésről szól, és igazából kísérletekkel halad egy támadósor abba, hogy bejusson a végzónába, az endzomba, és ott touchdown szerezzen. Talán ez a leginkább elterjedt kifejezés a laikusok körül. És igazából ez ugyanaz a flag fociban, és ugyanaz az amerikai fociban is. Ami változik, hogy nincsen semmiféle kontakt, mindenféle ütést, mindenféle kontaktot, azt nagyon erősen büntet a szabálykönyv. És emellett egy szűkebb pályán játszák kevesebben. Tehát mi 5v5 játszunk, a szereléses amerikai foci pedig 11-11-ben játszik. Ez már alapvetően egyébként egy jóval pörgősebb és dinamikusabb sportágat hoz, ami kevesebb egyébként az a kvázi holtidő, vagy az olyan játékok, amik kevésbé érnek valamit, mert hogy egy támadósornak jóval kevesebb lehetősége van, és ezért jóval jobban meg kell ragadnia azokat. De az alapja igazából megegyezik, ha valaki látott már amerikai foci meccset, ugyanúgy a területszerzésről szól, csak itt nem arról fog majd a vége szólni a játéknak, hogy vávédő ütközik sisakkal, vagy bármi ilyesmi, hanem egy zászlót húznak le az oldalára a játékosnak, ezzel szerelik, és innen is jön a neve egyébként a sportnak, tehát a zászló foci az igazából ebből jön. Hogyha a zászlóját kitépik valakinek, akkor ott megáll a haladás, és onnan a következő játék következik.
1: Pályamérete, labdamérete az megegyezik, vagy az ezért eltér?
0: Egyébként ez vicces, hát kisebb a pálya, kisebb, ezáltal sokkal gyorsabb a zászlós foci, ahogy Ádám is említette. A labdaméret az egészen pár héttel ezelőttig megegyezett teljesen a férfiaknál, vagy a fiúknál, a hölgyeknél kisebb a játékszerrel játszottak. Most viszont az utolsó World Games-en ott már egy ilyen flag footballra, zászlós focira kialakított labdával játszottak. Ez méretben kisebb, súlyban egy kicsivel nagyobb, de tényleg csak ilyen pár milligramra kell gondolni, pár gramra, de hatalmas különbséget jelent, sokkal jobban el lehet dobni, könnyebb elkapni a labdát, több látványos játékot fog eredményezni. Az emberek szerintem még olyanok is látták már Odell Beckham Jr. elkapását jó 12 éve, vagy egy kézzel ugye lehúzta New Yorkban a labdát. Ebből sokkal többet fognak látni az olimpián pont emiatt a labda miatt.
1: Mivel ugye nincs kontakt, ezt ugye mondtátok ti is, ezért ha jól látom, a felszerelés is teljesen más, láttam videókat, fotókat, itt azért nincs ilyen mellvédő, nincs sisak, van valami speciális felszerelés, ami kell a flag footballhoz, vagy csak az a szalag, ami ugye rajta van a játékosokon?
2: Szerintem ez a sportágnak a nagy előnye egyébként. Nyilván ez egy tömegsport szeretne lenni, és Amerikában is ez volt a cél, hogy egy bizonyos szintig a szereléses focit csinálják, vávédőbe, sisakba, komoly ütközésekkel, egyébként sérüléssel is, és hogy szerették volna egy olyan irányba elmozdítani, amit egyébként tudnak koedukáltan űzni, tudnak úgy űzni, hogy az egyébként minimálisabb terhet róljon mondjuk a testre, és kizárólag egyébként a látványos elemeket átemelni, és emiatt nincsen vávédőnk, nincsen sisakunk, nincsen térvédő és egyéb. Ezt konkrétan egy labdával és toplistipővel és azzal a zászlóval, ami a lóg az oldalán, le tudja hozni mindenki. És ez is a cél egyébként. Amerikában ennek alapvetően a parkban játszó fiatalokat szerették volna megtalálni vele, és jóval kevésbé azt, ami szervezett, gondolok itt az egyetemi focira, vagy gondolok itt a profi fotballra. Sokkal inkább az volt a cél, hogy legyen valami, amit hogyha lemegyünk szombaton a családdal dobálózni labdát, akkor tudjunk valamit csinálni együtt.
1: És ahogy mondtátok, szintén amiatt nyilván, hogy ezért nincs erős kontakt, vannak női csapatok is. Mekkora nagy a különbség manapság mondjuk a flag footballban a női és a férfi csapatok közötti, hogy látjátok?
2: Szerintem azért itt azt el kell mondani, hogy a női sport az egy nagyon-nagyon felfelé ívelő pályán van. És hogy nyilván egyébként, amikor megnézed egy ember egy világbajnokságot, akkor ott a női és a férfi csapatok között azért észreveszi a különbséget, de azt, amit egyébként a női csapatok felraknak, az már abszolút megsüvegelendő. Tehát most már tényleg ott tartunk, hogy bármelyik női válogatott az egyébként labdával rúg egyébként mondjuk férfiak ellen, de nyilván egyébként egy alacsonyabb szintet képvisel most még. Ugyanakkor azért azt látjuk nemzetközi szinten és magyar szinten is, hogy egyre több olyan lányt is érdekel ez a sport, és egyre többen jönnek bele abba a sportba, akik egyébként nagyon magas szintet képviselnek mondjuk atletizmusban is, és nagyon magas szintet képviselnek összességében a labdásportokban, hogyha egyébként ők kosaraznának, valószínűleg ott is világszinten tennék, de itt egyébként egy teljesen más sportban nagyon jól teljesítenek. És itt hozzá kell tenni egyébként, hogy ebben nagyon sokat segít az, hogy Amerikában most már sportösztöndíjat adnak egyetemen női flag futballban. Férfiben nincs ilyen, nőiben van. Ezzel is nyilván szeretnék duzzasztani azokat a játékosokat, akik erre reális célként tekintenek, és nem csak az olimpiát tudják kínálni, mint egy karrierutat, hanem egy amerikai diplomát is akár.
1: Mik azok a képességek, amik mondjuk a flag footballhoz kellenek? Gyorsaság, nem tudom, milyen képességek? Jók szerintetek?
2: Leginkább szerintem a gyorsaság és a robbanékonyság az, amiről elsősorban kell beszélnünk. A labdaérzék az nyilván európai szemmel a kerekabdából átnyargalni a tojáslabdába, az egy furcsa történet, de egyébként nem lehetetlen, és ugyanaz a labda elkapása, csak egy kicsit másfajta labdát kell elkapni. Ez mindenféleképpen kulcs, és talán tényleg az a robbanékonyság, amit ki kell emelni, hogy nagyon rövid idő alatt kell nagyon nagy sebességre szert tenni a pályán, hogy sikeres játékokat hozzunk össze. Sokkal kevésbé a fizikai erő, mint mondjuk az amerikai fociban, ahol egyébként a súly és az, hogy mondjuk milyen, hogy tudok megmozgatni mást, az egy nagy előny. Itt nálunk ez kevésbé fontos.
1: Mondtátok, hogy ugye 5-5 játékos van a pályán, itt hogy változnak a pozíciók? Itt is ugye beszélhetünk waterbackről, vagy azért itt az picit máshogy helyezkednek el, vagy máshogy helyezkednek el ez a pozíciók?
2: Séma szinten egyébként legtöbbször van irányító, tehát azért arról beszélünk, hogy van valaki, aki jóval többször passzol, mint a többiek. Ugyanakkor azért a sportág sajátja, hogy jellemzően ez egy, kettő vagy három ember is passzol akár egy játékon belül, míg azért az amerikai fociban egy jóval tisztában letisztult pozícióról beszélünk, amikor azt mondjuk az irányító, jellemzően az a srác, aki egyébként inkább csak passzol, a lábaiban nem nagyon hiszünk. A modern flag fociban, és amerre megy a sportág, az abszolút a kettő vagy akár három irányítós játékok felé megy. Ez egyébként európai szemmel, ha valaki nem az amerikai focin szocializálódott, hanem mondjuk más sportágból érkezik, akkor sokkal inkább befogadható, mert nem is érti az ember egyébként, hogy miért csak egy passzal operálnak, hogyha van többre is lehetőség. És itt is ez az irány igazából, azt látjuk a sportág tetején, tehát mondjuk egy világbajnoki döntőben nagyjából nem volt olyan játék, amit az amerikai fociban megszokunk, hogy valaki megkapja a labdát, hátralép, elpasszolja valakinek. Mindig volt benne valamilyen olyan extra, ami már egy flag foci sajátosság, és nem amerikai futballból érkezik.
1: Igen, mert ugye nemrég volt a világbajnokság ebben a sportágban, és ugye Ádám, te is úgy fogalmaztál, hogy amerre tart ez a sportág, hát nyilván itt is azért nagyon sok változás van az idő folyamán, mint a legtöbb sportágban azért fejlődnek dolgok, vagy sporttudományos ismereteket bevonnak. Ti magatok hogy képzitek a flag footballban magatokat, vagy mit tudtok figyelni, hogy tényleg merre tart ez a sportág, akár edzettségben, akár más módon?
2: Szerintem itt, ami egyébként nagyon sokat hozzáad, azok a nemzetközi kapcsolatok. Igazából, amit mondjuk egy ilyen edzői körben ki tudtunk alakítani. Itt nagyon pozitív az, hogy mennyire nyitott igazából az edzői társadalom. Még úgy is, hogy mondjuk Európán belül azért van rivalizálás csapatok között, de nincs olyan edző, aki ezen tudnánk úgy oda menni, hogy szia, abban segíts, hogy ezt megértsem, hogy miért csináljátok. Vagy úgy, és nyilván azért itt nem fog nagy titkokat elárulni, de mégis segít betekintést nyerni. Úgyhogy ez szerintem egy abszolút kulcs. Illetve a másik, ami nagyon-nagyon pozitív, hogy rengeteg sémát, rengeteg irányt az interneten azért meg lehet lenni, csak jól kell keresni hozzá. Rengeteg meccset kell nézni, rengeteg videót kell nézni ahhoz egyébként, hogy onnan elcsípjük azt a 3-4 dolgot, amit át tudunk emelni. És onnantól kezdve pedig egyébként, ami nem a séma része, hanem mondjuk a játékosok képzése, ott pedig azért ez egy robbanékony sport, ahol meg lehet nézni azt, hogy milyen időközönként, milyen outputot kell lerakni a pályára, milyen fontos irányváltások vannak benne, és azért az atlétika része az akkor onnantól már elég rendesen kiszámítható. Tehát a sporttudományi része az nagyon hasonló, mint egy kézilabdának, egy focinak, egy kosárlabdának, azt le lehet képezni, ami pedig a sportági sajátosság, abban tényleg az számít, hogy mennyi időt tud belerakni az ember a videózásba.
1: Krisztóf, te is jelen vagy a válogatott mellett, ilyen kapcsolatokra hogy lehet szert tenni, vagy hogy állítjátok össze egyébként akár a válogatott programját is?
0: Ez vicces, mert én annak idején, amikor elkezdtem önkénteskedni, így a flag válogatott, de inkább a flag sportági szakág alatt, akkor én még az elején ezért a nemzetközi kapcsolatokért feleltem. Akkor még nagyon nem volt válogatott, inkább tervbe volt a válogatott, ez ilyen 23 ősze környékét kell elképzelni. És akkor az volt a cél, hogy alapvetően azt a hiányzó tudást Magyarországra, ugye a Magyar-Amerikai Futball Szövetség alatt vagyunk, mint sportági szakág, próbáltuk behozni ezt a hiányzó tudást, és akkor én azt vállaltam magamra, hogy majd ilyen edzői klinikeket, edzői, hát hogy szokták ezt mondani, ilyen
2: képzés,
0: workshopot fogunk Magyarországon csinálni, és ez volt az, amit szerveztünk, és azóta is próbálunk szervezni, legyen ez élőben, legyen ez online, mindig jöttek már olasz kollégák, de volt már az, hogy izraeli kollégákkal tudtunk együttműködni, és megosztani egymással a tudásunkat. Ádámék nagyon aktívak egyébként az eddig felépített kapcsolatoknak a további kiaknázásában, és úgy ismerkedtem meg, hogy alakult ez az egész, és én meg nagyon szerettem volna visszaadni a sportágnak és ennek a közösségnek, amitől annyit kaptam, viszont nem is azt, hogy éreztem, de én úgy éreztem, hogy inkább ezzel többet tudok segíteni, mint hogy játékosként próbáljam meg ezt az utat, és akkor azóta is így dolgozunk együtt. Van még mellettem egy társam, akivel így a legválogatottat, mind a nőit, mind pedig a férfit próbáljuk egyengetni, és Ádámék munkáját a lehető legkönnyebbé tenni, hogy csak is a taktikára és csak is a teljesítményre kelljen koncentrálni, a Gecser Máté. Vele szoktunk alapvetően rendezvényeket is Magyarországra hozni, hogyha ezek nemzetközi rendezvények, és próbáljuk a versenyeztetését a válogatottnak minél jobban megoldani, és teljesen önkéntes alapon.
1: És mennyire nyitottak erre a magyar kollégák, vagy akár edzői gárdát honnan tudtok toborozni, mert még a hagyományos magyar sportágak, vagy hagyományosan Magyarországon jelenlévő sportágak is sokszor panaszkodnak arra, hogy hát nincs elég edző, vagy nincs megfelelő edző, megfelelő képzésű edző, vagy edzőképzés. Szóval ti honnan tudtok toborozni edzői gárdát?
0: Egyébként ez nálunk is az elején azért nagy hiány volt, és inkább az volt a lényeg, hogy valaki olyat hozzunk, és Ádám személyében ezt megtaláltuk, olyat hozzunk, aki tényleg tanulni akar, és ennek fogja szentelni az idejét, és olyan hozzáállás van, és utána bele lehet tanulni egyébként. Ádám nagyon jó alapokat hozott például ugye a felszereléses változatból, amit át tudott rakni a flag footballra. Utána meg kellett találni Ádám mellé a segítőket, és ez itt is inkább az volt, hogy a karaktert néztük. Most már kijelenthetjük, hogy a szövetség támogatásával olyan edzőképzéseket tudunk biztosítani jövendőbeli edzőknek, amivel egy olyan alapot kapnak, hogy akár válogatott szinten, vagy akár otthon a klubcsapatukban tudnak segíteni, hogyha a flaget ki kell építeni abban a közösségben. Szerintem ez nagyon fontos, hogy az ország egész területén vannak most már csapatok, és tényleg az ország egész területéről kapunk szakembereket, akik bármikor elérik Ádámot tényleg. Ádám az, aki Ádámnak például a nemzetközi edzők, Ádám pedig a magyar edzőknek olyan, hogy a tudását meg tudja osztani, de ez egyébként oda-vissza megy ez a eszmecsere.
1: A sportág magyarországi jelenlétéről majd még beszélünk a következő fél órában is, de még egyelőre maradjunk picit így nemzetközi vonalon, mert hát nyilván ugye sajtóhír volt pár napja, hogy NFL játékosok is bejelentkeztek, hogy szeretnének az olimpián részt venni, ugye flag footballban, és ugye nagyon sok sztárt láthatunk, hát láthatunk ugye a kosárlabdában és az NBA-ben mekkora sikere volt annak, hogy ott voltak a sztárok, szóval ez elég jó promó lehet annak a sportágnak, hogy látjátok?
2: Hát ez mindenképp egy nehéz kérdés szerintem, hiszen azért az amerikai válogatott egy meglehetősen magas szintet képvisel, úgyhogy abban nincsenek jelenleg NFL sztárok. Ugyanakkor azért a sportág lefordíthatósága azért az nem az, hogyha berakjuk oda egyébként a nagyjából 0 kilométeres NFL sztárokat, akkor ők mindenképpen majd elit szintet képviselnek. Erre jó példa, hogy márciusban volt egy torna egyébként, ahol jelenlegi és korábbi NFL sztárok kettő csapatot alkottak, és a harmadik csapat pedig az amerikai nemzeti válogatott volt, és az amerikai nemzeti válogatott föltörölte velük a pályát, szó szerint. Volt egyébként olyan próbálkozás már a mostani VB-re is, hogy egy volt NFL irányító, Robert Griffin III, aki egyébként azért meglehetősen nagy szintet képviselt az NFL-ben is, megpróbált egyébként bejutni az amerikai válogatottban, nem sikerült neki, de ott azért próbálta arra kihegyezni, hogy erre ideje nem volt, és szerintem ez a kulcs, hogy egy NFL játékosnak lesz-e arra 3 vagy 4 hónapja, hogy beletanuljon egy ilyenbe, és nem feltétlenül csak az, hogy képzés szinten, hogy a kémiát képítse a srácokkal, akik ott vannak. Ez lesz a nagy kérdés, mert amúgy nyilván hiperatlétákról beszélünk, az NFL tényleg a krémek krémje, főleg amerikai futballban is, nyilván emiatt egyébként flag futballban is, de az amerikai sportok között is. Ugyanakkor kémia nélkül ez nem fog működni, úgyhogy én arra számítok, hogy lesz azért 1-2, akár 3 olyan játékos, aki megjelenik majd, és egyébként magas szintet képvisel, és akár egy hónap képzés után is egyébként részt fog tudni venni mondjuk akár a VB-n, akár az olimpián, de ehhez azért az kell, hogy ők azt belepakolják a melót, és őszintén szólva itt a legnagyobb probléma az lehet, hogy a csapatok természetesen nyitott fülekkel hallgatják azt, hogyha a játékos szeretne elmenni, és ott egyébként kipróbálni magát, de akkor nem biztos, hogy annyitottak lesznek, hogyha 3-4 hónapot nélkülözniük kell ezt a játékost.
1: Na igen, ez is érdekes, amit mondasz, hogy mennyire lesz nehéz adaptálódni a két sporták között, vagy a sport között.
2: Vannak, amik könnyen lefordíthatóak, hogyha egy magas labdát földobnak, és azért fel kell menni, akkor vannak olyan játékosok az NFL-ben, akik ezt a világ legjobbjaként csinálják. De ott kell lenni ahhoz annál a pozícióban, ahonnan fel kell ugrania érte, és remélhetőleg nem csak ennyiből áll a feladata. Ez lesz szerintem inkább a nehéz. Az egyébként mindenképpen figyelemre méltó, hogy nem csak az amerikai válogatott van nyitva nekik, tehát minden egyes ország válogatottjába engedélyeznek egyébként egy olyan játékos, aki az NFL-ben játszik, és azért az nagy fegyvertény lehet, hogyha mondjuk megjelenik egy koreai válogatottban olyan, akinek mondjuk van koreai állampolgársága is. És azért Amerika bevándorlók országa is, ott azért vannak, akiknek egyébként így dual passzporttal megoldható ez a dolog. Mindenképpen ad egy értékes fűszert, de én azt érzem azért, hogy a marketing értékének jóval nagyobb lesz, mint a sport értéke.
1: Vagy mondjuk az is érdekes kérdés, hogy ezeknek a nagy sztároknak mennyire hiányzik az, hogy mondjuk még egy olimpián is részt vegyenek, nyilván presztízs, de ahogy te is mondtad, a csapatok sem feltétlenül fognak örülni, hogy a játékosaikat elengedik, vagy mondjuk nyilván sérülést szerezzenek egy olimpián. És ha jól olvasom, hogy Patrick Mahomes is mondta, hogy inkább már a fiatalok menjenek majd az olimpiára, vagy maga elengedi a fiatalokat, szóval van, aki már azért visszakozik. Nem tudom, ezt hogy látjátok.
2: Leginkább szerintem majd ez annak lehet érdekes, aki mondjuk jelenleg egy csere irányító például. Tehát, hogy így őszintén szólva ő neki valószínűleg egy olimpiai arany, ez nagyon sokat ad. Ugyanakkor például van a Cincinnati Bengals irányító Joe Burrow, ő kijelentette, hogy neki ez legalább annyit jelentene egyébként, mint egy Super Bowl gyűrű. Na most a Super Bowl gyűrű az egy nagyon-nagyon-nagyon áhított ékszer. Úgyhogy ha egyébként például Burrow azt mondja, hogy igen, ő szeretne ebbe tenni, és most egyébként jelenleg ő flag ambassador, amúgy több helyen is, de hogyha azt mondja, hogy akkor meg szeretné érkezni az amerikai válogatottba, és abban rak energiát és időt, az egy elég nagy fegyvertény lehetne, például marketing és sport szempontból is.
1: Ami másik érdekes kérdés számomra, hogy ez is érdekes, hogy mennyire lenne mondjuk igazságos, hogy bekerülne egy NFL sztár, mert nyilván van, aki már így a flag futballra edzi magát évek óta, és eleve úgy mondtátok, ugye 10 ember kerülhet be a válogatottba, szóval elég kevés a hely. Nyilván a válogatottakban, szóval mennyire lenne ez igazságos, hogy mondjuk egy NFL sztár elfoglalja egy olyannak a helyét, aki évek óta flag futballra edzésre ezzel foglalkozik.
2: Hát azért én azt gondolom, hogy a sport annál igazságtalanabb, hogy ilyen kérdéseket felvessen, nem morális aranyérmeket osztogatnak, és hogyha valaki azt mondja egyébként, hogy ő a jobb, akkor azt minden sportolónak egyébként be kell ismernie, hogy ha valóban jobb. És természetesen biztos nagyon fog fájni a szíve annak, aki mondjuk nem tudom, az elmúlt 10 évét beleölte abba, hogy egyébként olimpián szerepeljen, de a nap végén annak a legjobb 10-nek kell ott lennie, akik a legjobban és a legmagasabb szinten tudják képviselni a válogatottat. Biztos vagyok benne, hogy az amerikai kollégáknak is ez van a fejében. Ha valaki ezt meg tudja tenni úgy, hogy 2-3 hónapot készül, és ezzel is egyébként belekerül abba a top 10-be, akkor valószínűleg ott a helye.
1: Hogy látjátok, európai országok közül ki az, aki még mondjuk nagy konkurencia lehet, kikerülhet, szerezhet kótát az olimpiára, vagy akik már mondjuk akár előrébb tartanak nálunk flag futballban?
2: Jelenleg egyébként ugye az olaszoknak már megvan a kvótájuk. 6 csapat lesz kint az olimpián, az első európai csapat, aki kvótát szerzett, az olasz válogatott volt. Azért azt látjuk, hogy Németországban teljesen más erőforrásokból, teljesen más szinten tudják űzni ezt a sportot. Ugyanakkor azért a sportnak megvan az a kis kedvessége, azért, hogy például az előző EB nagyon nem sikerült jól a németeknek, és most egyébként emiatt feküdtek rá, hogy a VB, ahol egyébként hazai pályán szerepeltek, kifejezetten jól sikerült. Vannak olyan válogatottak, mint például Svájc, akik egyébként szerintem több van bennük, mint amit mondjuk most mutattak a VB-n, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan érkeznek majd a következő EB-re. Ugyanakkor például az osztrákok, akik 2024-ben világbajnoki döntőt játszottak, az idei világbajnokság 15. helyét csípték meg 16 indulóból, amiből egy nem jelent meg. Úgyhogy nagyon-nagyon forgandó, azt gondolom, még most egy annyira frissen kialakuló sportágról beszélünk, hogy egy-kettő olyan ember, aki megérkezik egy válogatottba, az nagyon nagyot tud rajta fordítani, vagy hogyha éppen kimarad, akkor nagyon nagyot tud veszíteni vele a válogatott. Úgyhogy nehéz most még ilyen teljesen egyértelmű erősorrendet felállítani, és ez van, hogy évekről is akár akkorát változhat, mint például, amit látunk az osztrák válogatottnál.
1: Igen, ez is érdekes, ugye 6-6 csapat kvalifikálhat női férfi vonalon, és ugye az Egyesült Államok rendező országként ugye már jelen van, a kanadai válogatott megszerezte már a kvótát női férfi oldalon is, ahogy említetted, ugye Olaszország is kint van a férfi vonalon, csak ha jól tudom, Európából, szóval így borzasztóan nehéz kvótát szerezni. Mi lehet a módja tényleg a kvótaszerzésnek, vagy a többi kontinens hogy áll ebben a tekintetben, akár Ázsia, akár Afrika, nem tudom, hogy látjátok így nemzetközi mezőnyt.
2: Alapvetően a mostani világbajnokságon például pont az afrikai résztvevő Nigéria nem tudott részt venni, emiatt nem tudjuk az ő erőviszonyukat. azt gondoljuk, hogy nagyjából a mezőny közepébe tudtuk volna őket beelképzelni. Az ázsiai országok egyébként főleg Japán vezetésével kifejezetten magas szintet képviselnek, de azért ez a sportág még mindig egyébként az amerikai kontinensről szól elsősorban. Mexikó például nagyon nagy meglepetés, hogy még nincsen kvótával, pedig arra számítottunk egyébként, hogy ott lesznek. Amerika nyilván már ott van, Kanada már megszerezte, úgyhogy az a nagy kérdés szerintem, hogy ott mit tudnak még lemeccselni. Európában arra számítunk, hogy a következő Európa-bajnokságban mindenki oda fogja tenni magát azért, hogy esélye legyen a kvalifikációs tornán. Azzal számolunk, hogy a következő EB-n nagyjából a top 7-ben kell ahhoz lenni egyébként, hogy ez megtörténhessen.
1: A mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is itt van velem szemben Zahova Jádám, a Magyar Flag Football válogatott szövetségi kapitánya, és Horváth Kristóf, a Flag Football válogatottunk koordinátora. Hát beszéltünk itt a Flag Footballnak a nemzetközi térhódításáról, illetve hogy a Los Angeles-i olimpia programja lesz, de szerintetek miért a Flag Football került be, és miért a hagyományos amerikai futball az olimpia programjába, hogy látjátok ezt?
0: Szerintem ennek eléggé egyszerű a magyarázata. Van egy, az olimpiákon van egy felső határ sportolói számban, és hogyha azt nézzük, hogy egy tackle a felszereléses változatnál a minimum keret 40-45 főnél kezdődik, és ezen föl még 15-20 edző van, akkor már 60-65 főről beszélünk. Ha csak 8-10 csapat kvalifikálná magát, az is 6-700 fős pluszt jelentene. Még azért flag football, mi például 15 fős keretekkel szoktunk általában versenyeztetni, 12 játékos, 3 edző, 1 gyúró, mondjuk azok már 16 fő, de jóval kisebb terhet is rak a rendezőkre, és emellett szerintem a flag football egy sokkal elérhetőbb sportág mindenki által, mind a gyerekeknek, a szülőknek kevesebb terhet von rájuk, és emellett a sportolóknak is sokkal könnyebb ezt a sportágat elkezdeni.
1: Kristóf, te ezt is mondtad itt a szünetben, hogy szerinted az NFL sztárok majd nem adnak olyan sokat így a csapatokhoz, vagy az olimpiához, miért gondoltad így?
0: Szerintem azért is, mert hiába, ahogy Ádám is említette, ők a emberi teljesítő képességnek a csúcsát jelentik, azért, hogyha valaki 15-20 éven keresztül egy sportot űz, azt űzi, hogy hogyan kapja el a labdát, hogyan fut vele, és utána rögtön az első kontaktot keres, az első védőt, hogyha egy támadóról beszélünk. Ezt nagyon nehéz valakiből kiölni, és nagyon nehéz szerintem azt, hogy igen, itt szó szerint nem érhetsz a másikhoz, különben rögtön büntetéssel jár, és nem is kevés büntetéssel jár. Ezt a részét nagyon nehéz szerintem egy sportolónál megváltoztatni. Ez különböző sportágban is megfigyelhető szerintem.
1: Az olimpiai mozgalom számára egyébként különösen fontos, hogy olyan sportágakat rakjanak a programba, amivel ugye a fiatalokat be tudják vonzani. Ugye láthattunk erre példát a párizsi olimpián is. Mennyire népszerű a fiatalok körében a flag football, hogy látjátok, akár itthon, akár mondjuk nemzetközi viszonylatban?
2: Szerintem még mindenképpen épül. Tehát azt azért el kell mondani, hogy azra számítunk, hogy ez mondjuk Los Angelesig még felfele fog menni. Jelenleg egy jó helyen van, szerintem most összemosódik igazából egy fiatalnak az, hogy van egyébként flag foci, és mellette van az NFL, amit mondjuk követek, egy profi amerikai football liga, ami nagyon nagy népszerűségnek van most az NFL minden tekintetben, mind a meccsek nézettsége szempontjából, mind a csapatok követői szempontjából, mind az egyáltalán, hogy mondjuk, ha az ember Budapest utcáin végig megy, akkor hány meszt, hány olyan sapkát, vagy bármit lát, ami egyébként csapathoz köthető. És szerintem most ennek van egy erős felfutása, és azt azért mindenképp hozzá kell tenni, hogy az NFL-nek abszolút érdeke az, hogy a csúcs produktum az biztosan a saját meccsei lesznek, de ahhoz, hogy ez tömegsport legyen, és hogy azt el tudja mondani egyébként, hogy mondjuk vannak csapatok Kínától, Brazílián át, Párizsig, ahhoz az kell egyébként, hogy a tömegsportba investáljon, és ezt meg is teszi egyébként. Tehát, hogyha például most a VB-t nézzük, akkor ott 6 olyan NFL csapatnak az aktivitásai voltak kint, akiknek erre nem volt egyébként szüksége, de mégis láttak abban fantáziát, hogy igenis álljanak mögé. Düsseldorfban konkrétan egy olyan komplexumban rendezték meg az egészet, amit egyébként a New England Patriots finanszírozott, hogy azt felépítsék. Tehát ezek azok a dolgok, amik csak a legfelszínesebbek az NFL támogatásában a flag foci felé, és ebből jóval több lesz szerintem, ahogyan megyünk 2028 felé. Hogyha esetleg 2032-ben is olimpiai programon marad a flag foci, akkor pedig még inkább egy hosszantartó dologról beszélünk.
1: Pont erre akartam rákérdezni, ha már említetted ugye Brisbane-t is, hogy 28-ig biztosított a flag football szerepe, de mennyire látjátok a létjogosultságát a további olimpiákon ennek a sportágnak?
2: Hát most az iparági küszöb alól kiszűlődő hangok azok eléggé azt mutatják egyébként, hogy Ausztráliában is ott lesz majd ez a sport. Nyilván ezt majd, amikor hivatalosan kikommunikálják, akkor hisszük el, de az biztos, hogy jelenleg van egy olyan irány az olimpiában, hogy próbálnak olyan sportákat, ami nem csak a fiatalok, de egyébként a nézőket is bevonza, és próbálnak az olyan sportágak felé nyitni, akik egyébként bevonzák ezt akkor is, hogyha mondjuk nem olimpián szerepelnek éppen. Úgyhogy ez azért mind arra mutat, hogy egyébként a flag football meg fog tudni maradni, és valószínűleg ehhez kell az, hogy egyébként egy nagyon szép Los Angeles-i eredményt mutassanak fel, ami nem feltétlenül az, hogy most milyen meccseket játszanak, hanem milyen képet látnak majd a nézők. És ezért van az egyébként szerintem többek között, hogy 6 csapat van ott, hogy tényleg a sportág tetejének a tetejét tudják mutatni, akik egyébként néző támogató és nézőknek látványos focit tudnak játszani.
0: Szerintem még fontos az, hogy az NFL idén már szervez Ausztráliában mérkőzést, tackle mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy az NFL nem szervezne oda mérkőzést, hogyha 32-ben Brisbane-ben nem lenne a flag football. Az olimpiai ötkarikás játékok programja, azért itt megvannak a kapcsolatok egymás között, hogy ezt hatékonyan tudják megoldani. Én is reménykedek abban, hogy ott lesz 32-ben, és csak Ádámra tudok visszacsatolni. Ez 28-ban, ez a 6-6 csapat, ez tényleg a legjobb minőséget fogja hozni ebben a sportágban.
1: És szerintetek ezt a 6 csapatot majd bővíthetik, vagy így kvótaszerzés szempontjából akár Brisbane-re?
2: Szerintem igen. Azért azt látjuk, hogy ahogy Kristóf is mondta, azért itt a logisztikai kereteket is meghatározták azt, hogy hány csapat lehet ott. Szerintem az is meghatározta egyébként, hogy mondjuk hány meccset tudnak játszani flag fociból és amerikai fociból egyébként, hogy összehasonlításképp. Én számítok arra, hogy többen lesznek ott, hogyha egyébként az ausztráliai programban is szerepel. Nem gondolom, hogy 12 csapatig felmenne, de mondjuk egy 8-10 fős vagy 10 csapatos torna az egyébként már egészen jól mutatna.
1: Nyilván felmérik tényleg, hogy mennyire lesz sikeres így Los Angelesben. Ugye beszéltünk már így a kvótaszerzési lehetőségekről, egy picit érintettük a magyar válogatottat is. Magyar válogatott mikor érhet oda, hogy akár mondjuk kvótát szerezzen az olimpiára ebben a sportágban?
2: Hát erre a nagyon hivatalos válasz az, hogy természetesen bármikor, mert hogy a következő kontinens viadalon, Európa bajnokságon 2027-ben is lesz arra esélyünk, hogy kivívjuk magunkat a kvalifikációs tornára való bejutást. Én azt gondolom, hogy reális keretek között tényleg abban kell gondolkodnunk, hogy mi a következő, amit egyébként tudunk tenni érte, ez most jelenleg az Európa bajnokság. Ugyanakkor 2032 lehet nekünk az reálisan, amire egyébként lövünk, és nyilván az is egy nagyon-nagyon komoly befektetés mind időben, mind pénze, mind energiában egyébként, amit bele kell tennünk ahhoz, hogy erre esélyünk legyen, de ott egyébként nyilván lássuk meg, hogy következő Európa-bajnokságon hogyan tudunk női és férfi oldalon is szerepelni, de nem egy teljesen elborult gondolat az, hogy egyébként ott legyünk.
1: Ilyen szempontból akkor reméljük, hogy 1900, vagy már 2032-ben is, bocsánat, a olimpiai programban lesz, hát akkor lesz esélyünk tényleg kvótát szerezni. Ugye már részt vett a válogatott Európa-bajnokságon, ott milyen eredményeket értetek el?
0: Igen, tavaly Párizsban, a gyönyörű francia fővárosban voltunk Európa-bajnokságon. 15-ek lettünk, ez nem feltétlenül tűnik a legjobb eredménynek, viszont az újonc csapatok közül másodikok lettünk, és nagyon sok újonc csapat volt, a torna fele a csapatoknak újonc volt, és előttünk jóval régebb és komolyabb flag programokkal rendelkező válogatottak szerepeltek, és szerintem Ádám is meg tud ebben erősíteni. Voltak szép győzelmek, és voltak nagyon szoros mérkőzések olyan csapatok ellen, ahol már 10-15-20 éve vannak flag programok, mint például Izrael-el vívtunk nagyon jó találkozót, még hogyha ki is kaptunk tőlük. Egy olyan eredmény volt az, hogy ezt a válogatottat tudtuk tartani végig, ami szerintem megsüvegelendő a srácok előtt és az edzői csapat előtt is.
1: Hát újoncok között ez a második hely, ez abszolút szépen mutat, vagy szépen csillog. Hogy kezdtetek neki a munkának? Mennyire volt nehéz összeállítani a válogatottat? Milyen jellegű munkát végeztetek? Hogy ment ez tényleg ilyen nulláról ennek a felépítése?
2: Az első, ami ehhez kellett, az nyilván egy nagy tryout, egy nagy kiválasztó edzés igazából, ahova, amit mikor meghirdettünk, akkor nagyjából 100 fő jelentkezett. Ők azért mondjuk olyan 95%-uk jelenleg amerikai focista volt, akik szerették volna kipróbálni magukat ebben a sportban, úgyhogy egyébként azt rekreációs jelleggel űzték, ahogy Kristóf is említette korábban. Közülük kellett egyébként folyamatos szűkítéssel eljutnunk oda, hogy a 12 fős utazókeretet megtaláljuk Párizsban, erre nagyjából 5 edzőtáborunk volt, illetve egy edzőmérkőzésünk az akkor még VB ezüstérmes osztrák csapattal. Szerintem nagyon-nagyon sok tanulópénz volt ebben. Nem csak abban a szempontból egyébként, hogy milyen szűkítésekkel megyünk, de abban a szempontból is, hogy mondjuk mi az a séma, amire jól lehet építkezni, melyik azok a játékosok, akikkel egyébként ezt tudjuk űzni. Úgyhogy nagyon-nagyon rohamléptekben mentünk, és ennek egyébként azért azt gondolom, hogy valóban így visszatekintve már nem egy rossz eredmény ez a 15. hely Párizsban, viszont nagyon sokat benne hagytunk, és én tartom egyébként, hogy a következő EB-n ennél jóval jobban fogunk tudni szerepelni. Nyilván ezért dolgozunk mindannyian. Ugyanakkor azért azt is el kell mondani, hogy nyilván most egész Európa lázban ég, és azt is látjuk, hogy nem csak mi vagyunk az egyetlen olyan válogatott, aki nagyon nagy erőforrásokat mozgósít abba, hogy olimpiai kvótát szerezzen, vagy legalábbis szép eredményt hozzon az EB-n. Viszont mi vagyunk a magyarok, akik egyébként ezt meg fogják tudni majd tenni, úgyhogy nagy magabiztossággal megyünk a 2025-es EB elé.
1: Európából kinek lehet még esélye? Említetted a németeket, hogy jó csapatuk van szerinted az olimpiára jutáshoz?
2: Szerintem a német, svájci, izraeli csapat mindenképpen jó eredményeket tud hozni. Aki egyébként minket újonc csapatként előzött, az egyébként Szlovénia volt, ahol kifejezetten jól teljesítettek. Én arra számítok, hogy ők egyébként jövőre is igazán jót fognak tudni képviselni. És könnyen lehet azért, hogy vannak olyan csapatok, akik mondjuk jelenleg nem feltétlen teljesítettek úgy. Mondok egy példát, például a szerbek egyébként nem voltak ott. Úgy, hogy azért egy kifejezetten jó játékerőt képviselnek, viszont náluk a szereléses bajnokság, tehát az amerikai foci bajnokság az megszűnt most, és minden erőforrásokat a flag foci irányába viszik, és ennek biztos vagyok benne, hogy eredménye is lesz. Úgyhogy szerintem át fog rendeződni majd az erőviszonyok, vagy át fognak rendeződni, de azért vannak azok a csapatok, akik kvázi történelmileg is nagyon-nagyon jó erőt képviselnek, és megvannak azok a rutinos játékosaik, akik egyébként jó teljesítményt tudnak leadni.
1: És milyen helyezést céloztuk meg 2027-re az EB-re? Van már valami a fejben, valami terv?
2: Én nézek a szakmai vezetés felé.
0: Hogy mondták régebben, hogy görbüljön, hogyha a gyereknek a jegyéről volt, szóval inkább legyen szögletes, de az lesz a lényeg, hogy minél jobb fejlődés mutasson a csapat, és előre tudjunk lépni. Ahogy Ádám említette, első alkalom, így visszagondolva romantikusan tényleg nagyon jó volt, de hihetetlenül sok hibát követtünk el, mint szakmai, mint pedig játékos oldalon, ami szerintem ilyen első alkalomkor ez természetes, ezeket a hibákat kéne kijavítani a következő EB-re, és akkor azok amit benne hagytunk, ahogy Ádám is fogalmazott, az nem lesz benne hagyva.
2: Én abszolút az egy számjegyű helyezést lőttem be magamnak, szerintem...
0: Nem akartam nyomást helyezni.
2: De szerintem az, ami egyébként nagy munkával reális, és onnantól kezdve igazából már bármi lehet.
1: Nyilván az is fél siker, hogy már látjátok, hogy hol voltak a hibák, már hogy tapasztalatszerzés szempontjából már azért voltatok kint egy Európa-bajnokságon. Milyen gyakran tud találkozni a válogatott, milyen gyakran tudnak együtt edzeni a srácok, milyen korosztályból áll, hogy áll össze a válogatottunk? Picit mutasd be nekünk. Aha.
2: Jelenleg egyébként 18 év felett tudnak a felnőtt játékosok a női, illetve férfi válogatottakba jelentkezni. Jellemzően egyébként ilyen évi 8-10 edzőtábort tudunk találkozni. Itt nyilván azért össze kell egyeztetni nem csak a flag football kuponapokkal, ahogyan jelenleg egyébként a sportág a kluboknak biztosít versenyeztetést, de egyébként a szereléses meccsekkel is, és az ottani válogatottal is össze kell egyeztetnünk. Ameddig még ennyire össze van forva a kettő sportág, addig ez valószínűleg így is marad. Én azt gondolom, hogy ilyen 10-11 edzőtábor lesz az, ami reális, mondjuk így hosszabb távon, és nagyjából ez a 4-6 olyan torna, amit egyébként be tudunk vállalni egy évben. Szerintem ez kell ahhoz, hogy mi versenybe tudjunk lenni mondjuk nagy válogatottakkal, akik lehet, hogy jóval nagyobb erőforrásokkal rendelkeznek, és jóval nagyobb merítéssel rendelkeznek, viszont nekünk a kémia az, ami egyébként tudja mi malmunkra hajtani a vizet. Ahhoz viszont az kell, hogy minél többet találkozunk, és minél több kilométer legyen a srácokban egyszerre a pályán.
1: Mennyire nagy a harca a válogatottba való bekerülésért? Mert ha jól tudom, azért már van magyar bajnokság, vagy most nyáron azért voltak mérkőzések, és vannak, számos csapatunk is van egyébként itt Magyarországon.
2: Jelenleg 6 kupanapunk van egy évben, és nagyjából 20 olyan egyesület van, aki egyébként versenyez azért, hogy magyar bajnoknak mondhassa magát. Nagy a harc. Én nagyon örülök ennek. Említettük már, hogy 12 fős egy utazókeretünk. Most ott tartunk, hogy olyan 20-22 fő lesz az, akit egyébként tánkerekként viszünk magunkkal a következő fél évre. Most hétvégén lesz egyébként az első olyan, amikor ezt a vágást megejtjük. És nagyon nehéz dolgunk van edzőként, ami egy nagyon-nagyon jó dilemma, hogy kit tudunk egyébként berakni ebbe a 22 főbe, mert nyilván az, hogy nem csak az jár, hogy egyébként válogatottként egy nagyobb presztízs, hogy ott lehet, de egyébként különféle egyéb támogatásokat is szeretnénk nekik adni a dietetikustól kezdve a regenerációs szakemberen át a mentáltrénerig, és ehhez az kell egyébként, hogy egy bizonyos szintet képviseljen valaki, ami most már szerencsére nem az, hogy automatikusnak vehető a játékos szinten.
1: De ezek a válogatottak most már csak flag futballra edzenek, vagy azért van még átfedés az amerikai futball felé?
2: Férfiaknál szerintem nagyjából olyan 30%-os átfedésünk van, akik egyébként a szereléses focit is űzik egyébként válogatott szinten. Ez azért logisztikailag nehezebb. Női szinten egyébként nincsen jelenleg tekül válogatottunk, innentől kezdve a lányok kizárólag arra fókuszálnak, hogy a flag futballban minél jobban csiszolják önmagukat.
1: Azt mondtad, hogy azért szeretnétek így a sporttudományos ismereteket is bevonni így a válogatott köré. Mi minden kell, hogy azért csúcs teljesítményt érhessen el a csapat? Hogy látod?
2: Szerintem az egyik, ami nagyon fontos, hogy koordináljuk azt, hogy a srácok milyen munkát, srácok, akik egyébként lehetnek lányok is, milyen munkát végeznek egyébként a táborok között. Mondjuk itt elsősorban atletikai oldalról gondolkodom, tehát hogy a sebességépítés hogyan zajlik, hogy egyébként hogyan zajlik a konditermi munkájuk. Ezt koordináljuk jelenleg, tehát erre van egy szakember, aki ebben segít minket. Dietetika és regeneráció, azt gondolom, hogy manapság már a sporttudománynak nem a csúcsa, hanem igazából már az alapelvárás, hogy egy sportoló odafigyeljen az étkezésére, az alvására, arra, hogy hogyan vizualizál, arra, hogy milyen munkát rak bele mondjuk a meccs előtt közvetlenül. Erre van egy szakemberünk, aki támogatja őket, és nagyon szeretnénk a jövőben dolgozni egy mentáltrénerrel, aki pedig akár egy-egyes segítséget, akár csapat segítséget tud abban adni, hogy a legmagasabb szintet tudják kihozni magukból a meccsnapokon is. Úgyhogy szerintem a sportszakmai oldal mellett igazából teljesen önkéntes alapon találtunk olyan szakembereket, akik nem csak magas szintet képviselnek, de hajlandóak rááldozni azt az időt és energiát, ami egy magyar válogatott szintjéhez szükséges.
1: Azt mondtad, hogy van már női válogatott, és a nők körében mennyire népszerű ez a sport?
2: Szerintem abszolút, és itt most nézek Kristófra azért, de én azt látom, hogy a lányok, akik ott vannak, akarják, csinálják. Azt is el kell mondani, hogy itt azért nyilván nagyobb részben vannak azok a lányok, akik semmiféle amerikai futball háttérrel nem rendelkeznek, viszont rendelkeznek mondjuk jó sportági alapokkal máshonnan. Kézilabdás lányok, kosárlabdás lányok, akik egyébként érkeztek, és várjuk is egyébként őket szeretette úgy általában a sportba, mert ezek jó alapok arra, hogy valaki jó teljesítményt adjon le egy olimpiai sportágban, ahol reális esélye van arra, hogy olimpiai kvótáért küzdjön.
1: Kristóf koordinátori oldalról mekkora kihívás felépíteni egy ilyen válogatottat?
0: Alapvetően az a nehézség ennek a programnak, meg ugye a sportágnak idehaza, hogy mindenki önkéntes alapon, teljesen amatőr státuszban végzi, Ádám is a munkám mellett, én is a munkám mellett, a hölgyek, a srácok, akik a válogatott magját képzik, ugyanúgy bemennek hétfőtől péntekig a 8-tól 4-es melójukba, és utána pedig hétvégén jönnek edzőtáborba, lenyomnak kétszer-két edzést, utána pedig mondjuk elmegyünk egy rendezvényre, vagy egy megmérettetésre, és próbálunk a legjobb teljesítményt nyújtani, és ez nagyon, nagyon nehéz. Szerintem ez ami nagyon nehézé teszi ezt a részét a koordinálásnak, és az, hogy a sportág önfenntartó alapokon nyugszik jelenleg, külső segítség nagyon minimális, és így tényleg amit tudunk magunknak teremteni, abból próbáljuk ezt menedzselni. De ezért szép, mert tényleg erről szól az igazi sport szerintem, hogy ha valamit szeret az ember csinálni, azért megtesz mindent még a limitált lehetőségei mellett is.
1: Ilyenkor külön megsüvegelendő, hogy a civil szakma mellett még beleteszitek tényleg az energiát ebbe a sportba. Azt lehet tudni, hogy mivel foglalkoztok civilben?
2: Hát én egy nagy sörgyárnál vagyok, a marketingen egy csapatvezetője.
0: Nekem olyan szempontból jó, mert hogyha rendezvényeket kell szervezni a flag válogatottnak, akkor az nekem kicsit hazai pályán, én rendezvényiparral foglalkozom, abban a rendezvényekkel, mind céges, mind pedig sportrendezvényekkel foglalkoztam régebben.
1: Abszolút testhez álló. Hogy állítjátok össze a válogatottnak a következő hónapokra való programját, ha ezt lehet mondani, már azért 27 is már hip-hop itt van, most már 26 felénél járunk, tehát hogy itt lesz az Európa-bajnokság ma holnap, szóval hogy állítjátok össze a hátralevő hetek hónapok programját?
0: Alapvetően egy egész éves programmal érkezünk a srácoknak, már azt tudják előre, hogy be van nekik táblázva november elejéig a hétvégéig, hogy mikor tudjanak ráérni, pont azért, hogy könnyű lehessen tervezni. Most még ez az őszi program lemegy, lesz egy szlovéniai túránk, ahol eléggé komoly ellenfelekkel, európai ellenfelekkel fogunk megközelni, mind fiúknál, mind pedig a hölgyeknél. Utána lesz egy kisebb pihenő, és remélhetőleg azért majd ilyen november-december fele Ádámékkal összeülünk, hogy akkor a 2027-es programot megtervezzük a lehetőségünk szerint. kint a legjobb körülmények között.
1: És hogy látjátok, mennyire fontos, hogy mondjuk akár olyan sportolókat is megtaláljátok, akik jelenleg még nem flag futballoznak, és lehet, hogy van bennük olyan tehetség, hogy akár potenciális válogatott legyen, vagy akár szép eredményeket elérjen.
2: Szerintem ez nagyon fontos, azért ez egy kialakulóban lévő sportág még mindig, ahol ráadásul nagyon könnyen lefordítható dolgok vannak, tehát egy kosárlabdásnak a védekezés az egyébként nem lesz teljesen új, megint csak egy kosárlabdásnak mondjuk az, hogy fel kell menni a labdáért és lehúzni a levegőből, ez nem egy teljesen új skill. Nyilván van egy csomó olyan dolog, amit meg kell tanulnia, ez egyébként klubcsapatban sokszor egyszerűbb, nyilván válogatott keretek között mi nem fogunk tudni arra időt szentelni egyébként, hogy őt mondjuk megtanítsuk az alapmozgásokra, de én bátorítanék arra mindenkit, hogy klubcsapatba menjen le, nagyon sok lehetőség van már akár vidéken, akár Budapesten is, és mindig nyitott szemmel járunk igazából, hogyha feltűnik egy olyan játékos, akiben látunk potenciált, akkor a válogatott meghívó sem szokott késni, mert az a filozófiánk egyébként, hogy találjuk meg azokat az embereket, akik a legjobban tudják az adott dolgot csinálni, hogyha ő egyébként megint csak 3 hónapja kezdte ezt a sportot, de jó alapokkal rendelkezik, és egyébként belerakja azt a melót, ami szükséges, akkor lesz lehetőség egyébként bizonyítani ezt a legmagasabb szinten is.
0: Igen, a puding evése a próba, hogyha egy hasonlattal kéne élnem, próbálja ki, és nagy eséllyel meg fog ragadni ennél a sportágnál, mert nagyon jó közösségek vannak országszerte, a Magyar-Amerikai Futballszövetség honlapja meg tudja nézni például a csapatokat, ahol flagedzést tartanak, és emellett pedig van a honlapunk is, a Facebook oldalon, pedig az Instagram oldalon a Flag Football Magyarországot kell bekövetni, ott mindig aktuális hírekkel jövünk, legyen az válogatott, legyen az klubcsapat, a kupanapok, mindennel kapcsolatban ott meg tudjátok találni az információkat, és várunk mindenkit nagy szeretettel, ami jó ebben a sportágban, hogy mindenki számára elérhető.
1: És külföldön mennyire van ez profi szinten ez a sportág jelen? Tehát van arra lehetőség, hogyha valaki itthon tehetségesnek bizonyul, eligazoljon külföldre, és akár mondjuk ne civil szakmája mellett kelljen ugye sportoljon, hanem akár a profi szinten üzze, és mondjuk pénzt kapjon érte.
2: Férfi oldalon ez egyébként kevésbé jellemző most még. Amik vannak lehetőségek, azok egyébként meglepően, de Ázsiában vannak, ahol a flag csapatoknál azért nem csak költségvetés van egyébként, de magas szinten is űzik, és ott egyébként igazolnak is jellemző amerikai srácokat, de előfordult már európai is, aki kijutott így. A lányoknál pedig szerintem abszolút jellemző az, hogy az elmúlt évben bejelentett amerikai egyetemi ösztöndíj az most nagyon-nagyon-nagyon motiváló sok embernek, és nagyon sok olyan európai topatléta van, aki ezt feltűzte a zászlajára, hogy akár 19-20 évesen kimenjen Amerikába, és ott egy kvázi ingyenes amerikai ösztöndíjat szerezzen, úgyhogy közben egyébként nagyon magas szinten sportol. Erre nyilván eddig más sportágakban volt csak lehetősége, most van egy magyar lánynak is erre lehetősége Kiskunfélegyházáról, vagy egyébként eljusson és kapjon egy amerikai ösztöndíjat.
1: De akkor ezek szerintem ebben tudtok is segíteni, vagy tudjátok koordinálni tényleg így az embereket akár jövő felé, vagy erre
2: abszolút
1: felé?
2: Szerintem ebben ehhez tényleg az kell egyébként, hogy valaki ebbe olyan melót rakjon bele, ami egyébként erre nem csak a predesztinálja, de egyébként képessé teszi, és onnantól kezdve lehetőségek vannak szerintem.
1: Na hát akkor meglátjuk tényleg, hogy 2028-as olimpián hogy fog szerepelni a flag football, illetve hogy később majd még lesz az olimpiák programjában. Akit érdekel a flag football, az menjen fel a szövetség honlapjára, és tényleg ott érdeklődhet a sportág iránt. Zahovai Ádámnak és Horváth Kristófnak köszönöm szépen, hogy itt voltak velük, és körbejárhattuk ezt a sportot, mert hiszen 2 év múlva majd azért elég sokat fogunk felőle hallani, illetve remélhetőleg majd az Európa bajnokság után is majd jöhettek hozzánk, és tarthattok beszámolót. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok.
0: Köszönjük szépen.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: műsor.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornászunk. Köszöntelek, és azt olvastam valahol, hogy a búrháborúk előtt néhány hónappal te nem is tornászként kezdtél, hanem versenytáncosként. És az volna a kérdés, hogy egy ilyen 5-6-7 éves kislány, aki még nem nagyon tudja, hogy mi legyen az élete célja, az hogy viszonyul a rumbához, a csacsacsához, a tangóhoz, meg a rock'n'rollhoz?
3: Köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Ez egy olyan kérdés, amit nem hiszem, hogy még feltettek nekem korábban, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezzel kezdünk. Én szerintem egy ilyen kicsi lány még így nem gondolja át így a különböző stílusokat, úgyhogy én egyébként fitnesseztem, úgyhogy ha mondhatjuk, egy picit közelebb is áll a tornához, a talaj részéhez, hiszen ott is csinálunk akrobatikus és gimnasztikus elemeket, úgyhogy nem tudom, hogy melyik stílus volt jelen a leginkább, de azt tudom, hogy az én gyakorlatom az egy country gyakorlat volt egyébként.
2: És mikor találkoztál? Hány évesen? Milyen dátumot írunk, amikor először találkoztál ezekkel a mozgásokkal?
3: Én 5 éves voltam, amikor fitnessezni kezdtem, ott 3 évig voltam, és nagyon-nagyon szerettem, viszont rengeteg versenyt nyertem, és nagyon zavart engem az, hogy csak heti 2-3 edzésünk van, és a hét többi napján pedig szüleim nem nagyon tudtak velem mit csinálni, mert nem nagyon lehetett lelőni otthon, úgyhogy általában őket vagy a bátyámat idegesítettem, és mindenképpen egyértelmű volt, hogy nekem több edzés kell, és akkor anyukám javasolta, hogy próbáljuk ki a szertornát, hiszen ott nehezebb elemeket is lehet tanulni, és olimpiai sporták, tehát valószínűleg a kihívás is nagyobb lesz.
2: Hogy kezdődik egy ilyen tornász pályafutás? Én arra vagyok kíváncsi, hogy a 8 éves kortól az olimpikon létig hogyan lehet eljutni? Tehát valaki bemegy a terembe, életében nem látta még azokat a szereket, amiket ott felszereltek, és hogy ismerkedik meg a cukaharával, a kacsovval és az összes többi olyan elemmel, amit aztán később beépít majd a gyakorlatába?
3: Ez egy nagyon hosszú folyamat. Amikor először beléptem, akkor az motivált engem a legjobban, hogy mindenki ügyesebb volt nálam, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy hát ilyeneket én is szeretnék tudni, és velem egy idős kislányok már versenyeznek, szaltóznak, akár dupla szaltóznak is, és elképzelhetetlen volt számomra, hogy én ezt ne tudjam majd megcsinálni, úgyhogy nagyon motivált az, hogy itt tényleg több a kihívás, és itt nagyon sok mindent tudok tanulni, és sokat tudok fejlődni, úgyhogy én mindenképp így mentem neki az egésznek, hogy nagyon szeretem, amit csinálok, és fejlődni szeretnék. És akkor szinte egyből a jelenlegi edzőimhez kerültem, Gondos Arató Orsolyához és Oszti Gézához, és ők ott már láttak bennem valamit, és elkezdtek velem foglalkozni, és nagyon rövid időn belül behoztam a lemaradásomat, hiszen 8 éves kor az már egy picit későnek számít a tornában, már ilyen 4-5 évesen el szokták általában kezdeni, úgyhogy így az alapok kimaradtak nekem, és egy ilyen röpke fél év alatt sikerült a versenyszintet behozni. Aztán utána jöttek a kis apróbb célok, amikor láttam, hogy első versenyben harmadik lettem, de jó, akkor mikor leszek első? Akkor, amikor újra első lett, vagy első lettem először, akkor még egyszer szerettem volna. Akkor utána a külföldi versenyekre kezdtünk járni, akkor a külföldi tornászlányok még ügyesebbek voltak, akkor náluk szerettem volna ügyesebb lenni. És szépen lassan így cseperedtünk, és már ott találtuk magunkat, hogy már lassan ifi korosztályban vagyunk, és ifi olimpia, EOF, mindenféle versenyek készülnek így a szemünk előtt, amiken akár mi is érdekeltek lehetünk, úgyhogy amikor már ezek a komolyabb versenyek jöttek, és először ide szerettem volna kijutni, természetesen akkor már néztem az olimpiát, és néztem a tornát, és láttam azt, hogy itt vannak a világ legjobbjai, és akkor én eldöntöttem ott, amikor a 2012-es olimpia ment, hogy én is ott szeretnék lenni egy nap.
2: Segített neked a fitness múlt?
3: Nagyon sokat, úgy gondolom, hogy nagyon sokat. Tényleg az, hogy mennyire jó közeg volt ott, azt is nagyon szerettem, minden edzésre szerettem járni. Rengeteg

0: sikerélményem volt, mint említettem, és nagyon sok versenyt megnyertem. Nyilván ez annak is köszönhető volt, hogy volt némi tehetségem a sporthoz, de az edzőm is nagyon szeretett, a közösség is jó volt, úgyhogy a nagyon-nagyon sok önbizalmat adott, és sok sikerélményt, úgyhogy úgy gondolom, hogy segített.
1: Mondtad, hogy nézted a tornaversenyeket a televízióban, köztük az olimpiát is. Volt olyan, akinek különösen tetszett a mozgása, esetleg kedvenc, vagy példakép lehetett?
0: Igen, nekem a Géza bácsi adott, még pici voltam edzésen, egy kis kártyát, amin Alia Mustafina volt rajta, egy orosz tornász, többszörös olimpiai bajnok. Én nem tudtam még akkor, hogy ő kicsoda. És nyilván hazavittem, kértem szüleimet, hogy segítsenek utána keresni, hogy ő ki, és megnéztem a gyakorlatait, és ott láttam már, hogy szeretnék egyszer úgy korlátozni, ahogy ő, és nagyon büszke vagyok arra, hogy elmondhatom, hogy nagyon-nagyon közel vagyok hozzá, hogy tényleg olyan erősségű gyakorlatom legyen, mint neki, és az olimpián őt vártam a legjobban, hogy ő mit fog alkotni, és hát meg is nyerte a felemás korlátot.
1: Megvan még ez a Mustafina kártya?
0: Még szép, ott van az érmeim között.
1: És milyen élmény volt találkozni azzal, akit tulajdonképpen addig csak egy ilyen 10 centiszer ösztent is papíron láttál?
0: Ezt nehéz elmondani, amikor első éves felnőtt voltam, és elkezdtünk járni, ott tényleg olyan versenyekre, ahol már tényleg azok vannak, akiket néztem a tévébe, akkor hát az az év az én teljesítményem szempontjából elég rendesen felejthető, ha fogalmazhatok így. Én nem nagyon találtam még a helyemet. Az, hogy lementünk reggelizni, és ott iszom a kis kávémat reggel, és akkor így elmegy mellettem Alia Mustafina, vagy akár Simone Biles. Hát az, hogy nehéz volt ott hirtelen felfogni, hogy én tényleg ebbe a közegbe vagyok, úgyhogy ez kicsit ráment a teljesítményemre is akkor, hogy túlizgultam a versenyeket. Nem hittem el, hogy tényleg én nekem is itt van a helyem, úgyhogy ezt az évekkel kellett ebbe beleszokni, leküzdeni, önbizalmat szerezni, és úgy gondolom, hogy elég jó eredményeket tudok a hátam mögött.
1: Volt-e mi, vagy valaki, aki segített abban, hogy megszokt, hogy te tulajdonképpen a világ élvonalához tartozol?
0: Természetesen az edzőim folyamatosan ezen voltak, hogy hozzászoktassanak ezekhez a szituációkhoz, versenyekhez, de úgy gondolom, hogy maga a versenyzés és a rutin az, ami a legtöbbet segített.
1: Az első igazán komoly eredmény talán 2017-re datálható, akkor volt az olimpiai reménységek versenye, és akkor felemás korláton első csapatban pedig második, egyéni összetetben pedig harmadik lettél. Azonnal felvetődik a kérdés, ugye már több alkalommal is kiejtettük a felemás korlát nevét, hogy te tulajdonképpen ennek a szernek vagy a specialistája. Ez hogy alakul ki, hiszen vannak még további szerek is a tornában?
0: Így van. Természetesen minden négyszeren dolgozom most is, és minden négyszeren kezdtem is tornázni, de már nagyon-nagyon hamar látni lehetett az, hogy valahogy nekem a felemás korlát az nagyon-nagyon kiemelkedik a másik három szer közül. A másik háromszer sem ment rosszul, de ott valahogy olyan szinten tudtam fejlődni, hogy tényleg fél év alatt, amit az elején mondtam, nem csak a hátrányomat hoztam be, hanem szinte a korosztályomban az egyik legjobb tudtam már lenni itthon, úgyhogy ott már lehetett látni, hogy meg hát én is éreztem, hogy nagyon szeretek új elemeket tanulni. Nagyon kevés idő kell nekem ahhoz, hogy új elemeket megtanuljak, és utána gyakorlatba beépítsem, és az évek során ez maradt is a kedvencem és a legjobb szerem. De egyébként örülök, hogy kiemelted ezt a 2017-es olimpiai reménységek versenyét, mert nyilván mivel a korláton értem el mindig a legnagyobb eredményeimet, ezért elég hamar be voltam picit skatujázva egy ilyen korlátos tornásznak, és nagyon sokáig dolgoztam azon, hogy én nagyon örülök annak, hogy a korlát ilyen jól megy, és ott érem el az eredményeket, de én rengeteg munkát fektettem a másik három szerbe is, és úgy gondoltam, hogy ezért az összetetben is érek el eredményeket, és mindig azon voltam, hogy ezt is bebizonyítsam, és pont itt az ORV-n volt talán az első olyan összetett sikerem, hiszen harmadik lettem két angol lány mögött, amikor először tudtam én is magamnak azt mondani, hogy hát itt azért összetettben is van keresnivaló, nem csak a korláton. Nyilván utána a korláton aranyérem született itt, szóval azért ott is megvolt az elvárt eredmény, de igen, úgy gondolom, hogy azért összetettben is sokszor ott tudok lenni a világ élvonalában.
1: Azt azért mondjuk el, hogy összetettben 24-en tudnak szerepelni a végső fináléban, szerenként pedig csak 80, ami azt jelenti, hogy ha megvan a szám, a csapatban, egy magyar csapatban, akkor az ember egy kicsit csapatjátékossá is válik. Mennyire dob téged föl az, hogy nem csak magadért, hanem a többiekért és az országodért is versenyzel?
0: Nagyon nagy nyomást is tud ez ránk tenni, én úgy gondolom. Természetesen azt látni, hogy akár csapatban is nagyon közel állhatunk a sikerhez, az felemelő érzés, és tényleg a 2023-as világbajnokságot tudom kiemelni, mert ott volt egy olyan csapatunk, hogy szinte mindenki a legeslegjobb formájában volt, és ezt látni, ezt elképesztő volt nekem edzésen is már előtte, meg a csapat teljesítményére, és ott nagyon büszke voltam. De én úgy gondolom, hogy azért egy plusz nyomást helyez, hogy nem csak magamért versenyzek, hanem a lányokért is olyankor. És nyilván a hazámért is, de a hazámért akkor is versenyzek, amikor egyéniben indulok. Szóval ott inkább az, hogy tényleg az én megyek föl egyedül a szerre, de végül mégsem csak magamnak érem el azt az eredményt, úgyhogy ez borzasztó nagy nyomást tud rám tenni sokszor, de ugyanakkor nagyon-nagyon tud motiválni is.
1: Ha mérlegre tesszük a teher és a motiváció, akkor a terhet és a motivációt, akkor melyik nyelve billen el jobban a mérlegnek?
0: Én ezt középre tenném teljesen, tehát szerintem ugyanannyit adhat, mint amit elvehet meg. Azért úgy fogalmazok ugye, hogy teher, de azért a teher is tud motiváló lenni. Tehát szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen kell ezt két irányba rakni, hogy az egyik egy húzó, vagy egy lehúzó, vagy egy fölhúzó dolog, hanem én szerintem ez így pont középen van, és segíti a teljesítményt mind a kettő oldal.
1: 2020-nál járunk, amikor a Mersinne Európa bajnokságon egy ezüst és egy bronzérmet szereztél. Ez hol helyezkedik el a pályafutásodban, amikor úgy mérlegre teszed, hogy eddig mit értem el, hol indultam el, akkor ez az ezüst és bronz, ez hol szerepel?
0: Ez egy nagyon fontos állomás volt a pályafutásomban. Említettem azt az első éves felnőtt pályafutásomat, ami tényleg nagyon nehézkesen indult el. Ez volt 2019-ben, ehhez képest egy évvel később vagyunk, ugye 2020 év vége, és itt jött életem első felnőtt eredménye ki úgy igazán, és az első Európa-bajnoki érmeimet szereztem itt meg. Ez egy hatalmas mérföldkő volt nekem, és egy hatalmas önbizalmat adott az, hogy lehetett azt látni, hogy tényleg van esély, van éremesély a gyakorlatomban, és az, hogy az a nyomás, ami ott rám helyezedett, az nem összenyomott engem, hanem én azt ott le tudtam küzdeni, és sikeresen tudtam végrehajtani a gyakorlatomat, és meg is lett az eredménye. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy önbizalmat adott, és úgy gondolom, hogy akkor voltam 17 éves, ez egy hatalmas löketet adott ott az előttem álló pályafutásomra.
1: Volt egy fordulópont, ahol átbillentél? Tehát, hogy nevezhetjük akár ezt a versenyt is, vagy az ezt megelőző időszakot, amikor elhitted magadról, hogy igen, Zója ott lesz.
0: Igen, én innentől kezdve kezdtem el úgy járkálni versenyekre, EB-kre, VB-kre, világkupákra, hogy úgy tekintettem már magamra, hogy itt én helyezést jövök el érni, és nem pedig csak résztvevő szeretnék lenni, hanem szeretném, hogyha igenis a többiek rám néznek, akkor úgy nézzenek rám, mint ahogy én néztem még annó a nagy tornászokra.
1: Volt olyan, hogy valamelyik példaképed oda ment és gratulált neked?
0: Volt, igen, előfordult, felemelő érzés volt, de tényleg már csak az is, hogy olyankor, amikor egy ilyen világdöntőbe kerül be az ember, ott tulajdonképpen velük versenyzek, és ott már ők is úgy néznek rám, hogy teljesen egyenértékűnek tekintenek velük, tehát önmagukkal, és ezt akár az olimpián is el tudom mondani, hogy ott meg az egész faluba ezt éreztem, tehát abszolút felemelő érzés.
1: Egyébként milyen a kapcsolata? Minap jártam a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, és ott azt láttam, hogy a távolugrók például segítenek tapsoltatni a közönséget, amikor a másik ugrik, pedig vélhetően nagyobbat fog ugrani, mint ő, és lehet, hogy letolja a dobogóról. A tornászok között milyen ez a fajta kapcsolat?
0: Én úgy gondolom, hogy hasonló. Nagyon-nagyon segítőkészek vagyunk egymással, nagyon-nagyon érezzük a támogatást és a szurkolást is. Nyilván vannak különböző sportoló típusok, tehát vannak azok a fajták, akik inkább elvonulnak, inkább csöndbe vannak magukba, vannak azok, akiket motivál az, hogyha látják, hogy áll a verseny. Én egyébként pont egy ilyen vagyok, én nagyon szeretem nézni, hogy előttem hogyan teljesítenek a többiek, és igazából így el...
1: Mondjuk tanulni is lehet azokból.
0: Igen, én is így gondolom, meg tényleg, hogyha azt látom, hogy nagyon sok mindenki nagyon jól teljesít előttem, akkor motivál, hogy na, akkor nekem is ide kell tennem magamat ahhoz, hogy meglegyen az eredmény. Ha meg azt látom, hogy esetleg több barontás, az is tud motiválni, hiszen akkor az van a fejemben, hogy jó, akkor most egy kicsit talán könnyebb helyzetünk van döntőbe kerülni akár, de akkor viszont tényleg oda kell nekünk tenni magunkat, hogy ne abba a skálába legyünk, akik elrontották a gyakorlatot.
1: Székely Zójával beszélgetünk, Európa-bajnok ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. A kérdés az, hogy van-e olyan külföldi sportoló, tornász, akivel napi szinten tartod a kapcsolatot, mert mára azért mondjuk a vezetékes telefon korához képest egy picit megváltoztak ezek a lehetőségek.
0: Igen, nagyon-nagyon sokukkal tartom. Tényleg itt most nagyon sokáig tudnám sorolni a neveket, de olaszokkal, van egy horvát lány, aki kifejezetten közeli barátnőm lett.
1: És miről cseteltek?
0: Általában arról, hogy ki hogy van. Nyilván ez sportolóknál ez mindig nagy kérdés, hogy ki hogy van, egészséges vagy, hogy bírod a felkészülést, meg ilyesmi, de azért én aktív vagyok nagyon a közösségi médiában, úgyhogy bármi történik az életemben, ezt általában meg szoktam osztani, úgyhogy ezeknek kapcsán is szoktam üzeneteket kapni.
1: Erről majd még beszélünk, már 45.900 követőd van az Instagramon. A Facebook az egy kicsit ilyen boomer világ már, tehát inkább a 45 pluszosok vannak fönn, ott csak 11.
0: Én egyébként előszeretettel használom.
1: Igen, de csak 11.000 követőd van. Sokszor szokták mondani, hogy szegény ezüstérmes, mert hogy nem aranyérmes. Én pedig, ha jól emlékszem, pont Merszin után beszéltem talán Magyar Zoltánnal, a szövetség elnökével, aki azt mondta, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt, és nem egy elvesztett arany. Te ezt hogy ítéled meg?
0: Abszolút így élem meg én is. Én minden egyes helyezést és érmet, amit eddig szereztem, én szinte sose éltem meg kudarcnak. Ez egy nagy kijelentés, de most tényleg nem jut eszembe, amit úgy éltem volna meg, hogy ne örültem volna annak az éremnek, úgyhogy kifejezetten ennél az EB ezüstnél én úgy gondolom, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt.
1: A tornában van egyáltalán olyan, hogy elvesztett arany, hiszen pontozásos sportágról beszélünk, és ott a napi formán túl azért a pontozóknak a lelkivilága, a kicsit szubjektivitása, egy kicsit a tovább gondolása, esetleg egy új versenyző belépése a nagyok közé mind-mind befolyásolja a helyezést.
0: Így van. Egyébként ez az egy, amit annyira nem szeretek a sportágamban, hogy egy tényleg egy pontozásos sportágról van szó, és rengeteg évet kellett nekem eltölteni a nemzetközi elitben ahhoz, hogy én is mindig ugyanazokat a pontszámokat kapjam meg, mint amit én esetleg úgy gondolom, hogy ért a gyakorlatom. Sokszor volt olyan, hogy nem feltétlen értettem egyet a pontozással, de ezeket mindig el kellett fogadni, mert van ilyen, főleg ha valaki új a mezőnyben, akkor őt még nem látták sokszor, nem nagyon tudják, mire lehet tőle számítani, de hogyha már sokáig ott vagyunk tényleg az élmezőnyben, akkor azért már a pontozók is emlékeznek a nevünkre.
1: És az igazságérzete hogy viseli el az embernek, hogy tudja, hogy jól megcsinálta, tudja, hogy mennyi betűkkel jelölt elem volt a gyakorlatában, és mégis kevesebb pontot kap, mint gondolta volna.
0: Ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanulni, amivel meg kell tanulni együtt élni tornászként, én úgy gondolom, és minden pontozásos sportágbeli sportolónak. Hát az elején nehéz volt, nagyon tényleg nehéz volt feldolgozni egy-egy ilyen esetleges nem egyetértés, de utána rájöttem arra, hogy csak magamnak ártok azzal, hogyha ezzel bosszantom magamat, hiszen nem fogok tudni rajta változtatni. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy visszamegyek a tornaterembe, és még szebb gyakorlatokat csinálok, még jobb kivitellel, és akkor majd még jobb pontszámot fogok kapni.
1: De ne csak az ezüstökről és a bronzokról beszélgessünk, legyen szó a világkupákról is, hiszen akár 22-ben Szombathelyen, akár más helyszínen is aranyérmeket szereztél. A világkupa versenyeknek a rangja a tornászok szemében hol helyezkedik el?
0: Ez nagyon változó, ez világkupánként változik egyébként. Voltam már olyan világkupán, ahol szinte világbajnoki szint volt, tehát elmentem oda, és azt hittem, egy világbajnokságon vagyok, de volt olyan világkupa is, ahol kevesebb induló volt, és könnyebb volt jó eredményeket elérni, úgyhogy ez abszolút évtől is függ, és világkupától is függ. Általában az olimpia előtti évben többen mennek világkupákra, hiszen az is egy kvalifikációs állomás, de van olyan, amikor egy kicsit valamiért nincs úgy a szezonja, és akkor kevesebben mennek. Én kifejezetten örülök annak, hogy nekem így is, és úgy is sikerült már aranyérmet szereznem.
1: Beszéltünk már Európa-bajnokságról, világkupáról, legyen szó egy picit az olimpiákról is. Melyik volt az első olyan olimpia, ami már úgy él a fejedben, hogy amikor megkezdődött a kvalifikációs időszak, akkor nem zártad ki annak lehetőségét, hogy esetleg kijutsz, ha érthető a kérdés?
0: Igen, persze. Hát, hogyha az életkoromat nézzük, akkor a 2020-as, 21-es olimpia volt az, ami legelőször szóba jöhetett, akkor voltam 17 éves, sőt, nálunk ugye 16 éves kor fölött már felnőtt korosztályban van a tornász, úgyhogy ott már indulhattam.
1: És akkor voltál Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes is.
0: Így van. Viszont ugye az olimpiára megelőző évben tudunk kijutni, tehát nem abban az évben, és mint említettem, az 2019 volt az első felnőtt évem, ami talán a legrosszabb teljesítményű évem is volt egyben, úgyhogy ott igazából már papíron az életkorom megengedte volna, hogy szerepelhessek, vagy akár kijuthassak oda, de úgy gondolom, hogy akkor még nem álltam erre készen, mint fejben és fizikálisan sem. Viszont utána, miután megszereztem ott az Európa-bajnoki érmeimet, akkor éreztem először azt, hogy na, akkor ennek a következő 4 éves ciklusnak már ha kell, ha nem úgy megyünk neki, hogy itt minden áron olimpiára szeretnék menni.
1: Egy már fiatalon is professzionális sportoló, hogy éli meg azt az időszakot, amikor 19 végétől, 20 elejétől megkezdődik a koronavírus, és gyakorlatilag a versenyek jelentős részét eltörlik, inkluzíve az olimpiát 1 évvel későbbre teszik.
0: Ezt nagyon sok sportolótól hallottam, nagyon szomorú történeteket, hogy mennyire rossz időben jött sokaknak, és mennyire rosszul élték meg ezt a sajnálatos eseményt. Én hál' Istennek talán az ellenkező kalapba tartozom, nekem nagyon jót tett ez a koronavírus, és én szerintem azért is tudtam kijönni ebből a rossz időszakomból, amivel indult a felnőtt karrierem, mert nem volt verseny, nem volt semmiféle presszió, edzésre jártunk csak, azt is csak limitált időt töltettünk el a tornaterembe, sőt volt, amikor mi sem mehettünk, és akkor otthon kellett, és egy olyan nyugodt légkör volt, hogy tényleg nem presszionált semmi verseny, nem volt teljesítménykényszer semmi, és pont ez a fél év, ami elment ezzel, ez pont arra volt nekem jó, hogy kicsit benőjön a fejem lágya, és az, amikor megtudtuk, hogy évvégén elindulhatunk az Európa-bajnokságon, az egy olyan motivációt adott, hogy nem versenyeztünk lassan 1 éve, hogy úgy voltam vele, hogy itt most mindent vagy semmit ezen a versenyen, úgyhogy úgy gondolom, hogy én nagyon szerencsésen jöttem ki ebből a koronavírusos állapotból.
1: De egyébként ilyen lelkizős fajta vagy? Tehát amikor például nem nagyon mennek a dolgok, akkor keresed magadban a hibát, keresed külső tényezőkben a hibát, vagy megpróbálsz reálisan gondolkodni, megpróbálod magad a hajadnál fogva kihúzni abból a gödörből, amiben esetleg adott évben vagy időszakban belekerültél?
0: Én úgy gondolom, hogy ez így minden egybe. Ez így minden egybe, amit én képviselek. Általában az elején csöndbe vagyok, és ott magamba próbálom megrendezni, azt először is feldolgozni, hogy mi történik éppen, miért történhet. Mindig először magamba keresem a hibát, hogy én mit csinálhatok rosszul. Hozzá kell tennem az edzőm, Orsi néni, ő olyan, mintha kicsit az én agyam is lenne. Szóval ő igazából bemegyek a tornaterembe, és már az arcomon látja, hogy én nekem aznap milyen hangulatom van, milyen napom van, és már abból tudja azt, hogy én nekem milyen edzést kell ahhoz, milyen edzéstervet kell ahhoz adni, hogy ez az edzés jól sikerüljön. Úgyhogy ő tud nekem általában ilyenkor rengeteget segíteni, amikor valami nem úgy megy. És együtt szoktuk megfejteni ezeket az időszakokat, hogy min kéne változtassunk, vagy mi az, ami itt félre csúszik, úgyhogy úgy gondolom, hogy őt tudnám kiemelni, mint legnagyobb támaszom ebben az időszakban.
1: Nagyon tudatosnak tűnsz, ami felvet egy kérdést, hogy ez genetikailag jött, tehát otthon anyu, apu is ilyen, vagy meg kellett tanulni ezt a fajta tudatos életvezetést?
0: Én szerintem ez genetikai adottságom egyébként. Nyilván formálódott nagyon-nagyon sokat az évek során a személyiségem, és tényleg el kellett érnem egy bizonyos életkort ahhoz, amikor már azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon tudatos lett a gondolkozásom, szóval nem voltam már mindig ilyen tudatos, de úgy gondolom, hogy egyébként alapvetően nagyon szeretem azt, hogy nagyon pozitív a gondolkodásom. Nagyon sokat szoktam ellenni a saját fejembe, és örülök, hogy azt tudom mondani, hogy ez egy jó hely. Szóval nem azt élem meg, hogy úristen, már megőrülök, annyit gondolkozok magamban, hanem tök jól áll vagyunk amúgy, és tök sok terveket szoktam így kieszelni a jövőre, úgyhogy ezért is vagyok nagyon ilyen előretekintő.
1: És ez a határidőnapló vezetésben is megnyilvánul? Tehát, hogy oda van írva, hogy kell és 5-kor edzés, 6-kor, utána masszázs, utána nem tudom, mik vannak még, suli, mert ugye majd beszélünk arról, diplomát szereztél nem olyan nagyon régen, aztán megint edzés, hétvégén verseny, tehát, hogy egy ilyen beosztott rendszerint élsz?
0: Erre nagyon örülnék, ha azt tudnám mondani, hogy igen, de sajnos nem. Amilyen rend van a fejemben, amúgy annyira nincsen rend a naptáramban. Tehát, hogy tényleg tudok olyat, hogy egy időpontra beszervezek 2-3 eseményt, és akkor ott előtte jövök rá, hogy ezt hogy gondoltam. De valahogy egyébként mindig utána lehozom, és mindig megjelenek mindenhol, ahol kell, és közben az edzés is megy, és tök jó, és pörgünk, és egyébként szerintem nekem ez a legkomfortosabb élethelyzet, amikor megyek egyről a kettőre, csinálom, és mindig van mit, és tényleg jól megy, pörgünk, úgyhogy ebbe kicsit úgy érzem, hogy fejlődnöm kell, már fejlődtem sokat, de még azért fejlődnöm kell, hogy egy kicsit jobban beosszam az időmet.
1: Mindig mindenhol időben megjelensz, ha beindul az autód.
0: Így van, ezt a mai napra is el lehet mondani.
1: Hogy néz ki egy napod? Amikor nem rehabilitálsz, hanem normál menet van, és mondjuk kvalifikációs versenyre készülsz, mert 2 hét, 4 hét, 6 hét múlva lesz.
0: Igen, ezt most egy kicsit át kellett gondolnom, mert azért tényleg most már egy ideje rehabilitáción vagyok, és most teljesen máshogy néznek ki a napjaim, mint korábban, de egyébként úgy szokott lenni, hogy 9-re megyünk reggel edzésre, 9-től délig tart az első etap, ez a hosszabb edzés, itt tudjuk le általában az edzésnek a nagy részét, utána szokott lenni déltől 1-ig egy ebédszünet, utána pedig 1-től 2-ig szokott lenni egy erőnléti edzés, heti 2-szer egyébként, ez nem minden nap, ez egy órás, és utána pedig a délutáni edzés körülbelül 3-tól szokott lenni, amíg nem végzünk, ez nagyon rossz esetben ilyen 5 óra, de hogyha minden nagyon jól megy, akkor ilyen 4:30-ra kész szoktunk lenni igazából, és utána pedig hazamegyek, és örülök, hogy túléltem a napot, és pihenek, vacsorázok, ilyesmi.
1: Ha már az otthon szóba került, láttam egy interjút édesanyáddal, aki azt mondta, hogy ők nagyon segítik a te pályafutásodat. Nagyjából nem nagyon szólnak bele, hogy mit csinálsz. Egy dolog nagyon-nagyon-nagyon félő, hogy meg ne sérülj. Ezt nyilatkozta, tehát bármit csinál, meg ne sérüljön.
0: Így van, így van. Igen, ezt, ha jól emlékszem, az olimpia előtt nyilatkozta még, azóta sajnos bejött az, amitől félt, és megtörtént egy sérülés, de igen, ezt abszolút ki kell emelnem, hogy az ő támogatásuk is nagyban hozzásegített az én eredményeimhez. Soha nem erőltettek rám semmit, soha nem mondták meg nekem, hogy mit kell csinálnom. Mindig hagyták azt, hogy én magam döntsem el azt, hogy merre fele vezet az utam, és hogyha úgy döntök, hogy én sportoló szeretnék lenni, akkor ők ahhoz mindenben segítenek, hogy nekem a lehető legkönnyebb legyen az edzéseken.
1: A stúdióban Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. SMS számunk 0630 55 55 605, nem véletlenül szólt Shakira Waka Waka című szerzeménye, mert hogy Zója minden gyakorlata előtt meghallgatja ezt a dalt.
0: Pontosabban minden verseny
1: minden
0: előtt,
1: verseny
0: de igen,
1: előtt.
0: Ez kifejezetten az én versenyzeném. Egy kis történetet hozzátehetek, ez úgy indult, hogy még fitnesseztem, 2010 körül járunk, és mentem fitnessedzésre, apukám vitt, és ment a kocsiba, a rádióba ez a zene. És én nekem annyira, de annyira megtetszett, és én ott pánikoltam, hogy ez a zene most itt véget ér, és nem fogom többet hallani, hiszen akkor még nem volt Shazam, hogy itt megkeresem, vagy YouTube-ra beírom, vagy nem tudom, meg hát pici is voltam, és úgy éreztem, hogy ez most itt lemegy, és mondtam apának, hogy valahogy szerezze már meg, és akkor ott mondta, hogy hát nem tudja, hogy meg tudja, meg minden, és elmentem az edzésre, és az szomorú is voltam, hogy milyen jó számot hallottam, de ma nem hallom többet, és nem is tudom mennyi idő múlva apa megszerezte nekem CD-re ezt a számot, és otthon volt a szobámban egy kis magnóm, és egyből beraktam, és akkor az ott rongyosra lett hallgatva, és ez lett a kedvenc zeném. Utána pedig egy kis hagyománnyá vált, hogy minden fitness verseny előtt, és utána később minden torna verseny előtt is meghallgattam ezt a zenét, és úgy éreztem, hogy ez hatalmas nagy motivációt nyújt nekem, és ez a mai napig így van.
1: Mi az, ami ennyire megfogott ebben a dalban? Szerintem szabadsága? Vagy a lendülete, a ritmusa?
0: Én emlékszem, én nem tudtam angolul még, amikor ezt először hallottam, úgyhogy először csak a hangulata, az egész hangzása nagyon tetszett. Utána pedig lefordítottam, már nem is tudom kivel, de valahogy meg kellett fejtenem, hogy mit énekel, és akkor az is nagyon motivált, amiről szó volt, ugye ezt a egy foci VB-re írta ezt a számot. Utána pedig később a videóklip is eljutott hozzám, és akkor megnéztem a videóklipet, és itt teljesen összeállt a kép, minden, és azóta pedig tényleg hagyományá vált, hogy ezt meg kell hallgassam versenyek előtt.
1: Csak a versenyek előtt hallgatod, vagy minden napokban is?
0: Inkább a versenyek előtt, mert úgy gondolom, hogyha túl sokat hallgatnám, akkor kicsit elvesztené így a varázsát. Néha azért előjön, akkor, mint például most is nagy rázott a hideg, miközben hallgattam. Néha azért így meg elő-elő fordul, hogy meghallgatom, de igyekszem csak a versenyeknél.
1: Most, hogy már több a lehetőség zenéket meghallgatni, megkeresni, milyen más muzsikákat hallgatsz, szeretsz?
0: Ó, nekem nagyon, nagyon sokféle zene tetszik, nagyon szeretem a francia zenéket, nagyon szeretem a rappet, Drake a kedvenc előadom egyébként, de egyébként a magyar zenéket is előszeretettel hallgatom, úgyhogy mindenféle.
1: De nem csak ez az egyetlen egy dolog, ami rituálé az életedben. Ha jól tudom, akkor van egy kis párna sztori is.
0: Igen, őt Tentinek hívják.
1: Tenti?
0: Tenti, igen. Ő a kis párnám, születésemkor kaptam, és akkor még egy szép, masszív egybe párna volt, hát most már egy kicsit inkább ronyra hasonlít, mint párnára, de én nagyon nehezen alszom nélküle, tényleg nagyon nehezen alszom nélküle, úgyhogy el sem tudok képzelni úgy egy versenyt, vagy egy kis kiruccanás, hogy azt nem viszem magammal.
1: Hány kilométer lehet Tentiben?
0: Hát ez nagyon nehéz, nem tudom, ezt nem egy kezemben meg tudom számolni, hányszor aludtam nélküle, de most viccen kívül, úgyhogy hát 23 év.
1: Ha már 23, akkor lépjünk 24-re, mert hogy volt ott egy olimpia, és azt megelőzően volt egy bukaresti verseny, talán még a nevét is tudom, Rom Gym Trophy, igen. És a Magyar Torna Szövetség úgy döntött, hogy ennek a versenynek az eredménye dönti el, hogy ki indul a párizsi olimpián. És ezután kialakult egy olyan sztori, amit George Simenon, aki annak idején a Megré sorozatot írta, az olyasmi volt, mint a Kalambó, csak fekete-fehér. Szóval, hogy ő sem nagyon tudott volna ilyen krimi, folytatásos krimit írni. Avassuk már be a hallgatókat, hogy mi minden történt, kezdve ezzel a Rom Gym-mel.
0: Igen, hát az a helyzet, hogy ez a verseny, ez már sok mindennek a következménye volt, szóval... Tényleg ez, sokszor gondolkoztam azon, hogy ebből Netflixes sorozatot lehetne készíteni már, hogy én hogyan is jutottam ki erre az olimpiára, de igen, ki lett jelölve ez a verseny arra, hogy a Kovács Zsófi és köztem dőljön itt el, hogy akkor melyikünk utazik ki az olimpiára, és azt tudni kell előzetesen, hogy Zsófi előtte sérült volt, szóval keresztszalag szakadása volt, és ez volt a visszatérő versenye. Nekem nem volt, hál' Istennek, sérülésem ezelőtt, és ez egy kétnapos verseny volt, úgyhogy tényleg sokszor beszéltem már erről, és tényleg órákig itt tudnánk ülni, hogyha az egészet elmesélném lebontva, hogy mit, hogy éltem meg, és mi hogyan történt, de röviden, tömören az első versenynap nagyon jól sikerült, sikeres gyakorlatot tudtam bemutatni, 14 és fél pontot kaptam rá, mármint 14 és 50 ezred, és itt sajnos a Zsófinak nem sikerült ez a kvalifikáció, és három hiba is csúszott a gyakorlatába, így 9. lett, ugye ez első számú tartalékot jelent. Itt, mivel másnap volt a döntő, sokan már örültek annak, hogy akkor ezek szerint én fogok az olimpiára menni, hiszen Zsófinak nincs lehetősége a döntőbe szerepelni, mert csak tartalék, de már akkor mondtam, hogy azért várjuk ki a végét, mert itt már láttunk mindent az előttünk levő fél évbe.
1: Hát, ha van egy portugál?
0: Igen, és akkor aznap pedig ment a bemelegítés, ott még úgy látszott, hogy minden megy, ahogy a mennie kell, és a verseny előtt picivel a portugál lány mondta, hogy ő nincs jól, és betegnek érzi magát, úgyhogy ő visszamondaná ezt a versenyt, és akkor történt meg az a forgatókönyv, hogy a Zsófinak ott hirtelen gyorsan be kellett melegítenie, és akkor realizálta, hogy meg én is nyilván, hogy akkor ő most kapott itt még egy lehetőséget, és ő itt a gyakorlatára 14,2 pontot kapott, ha jól emlékszem, úgyhogy másfél tizeddel többet, mint én az előtte levő nap, így a Torna Szövetség úgy döntött, hogy őt viszi az olimpiára.
1: Én összetörtem volna ilyen helyzetben. Mit csináltál?
0: Hát teljesen őszinte kell, hogy legyek. akkor már amikor megtudtam a hírt, hogy Zsófi végül be tud kerülni a döntőbe, mert visszalépés van, félreértés ne essék, nem annak nem örültem, hogy a Zsófi kap még egy lehetőséget, de ott nyilván éreztem azt, hogy ez lehetőség is arra, hogy esetleg ne én menjek, úgyhogy már azt ott nagyon nehéz volt feldolgozni, mert tényleg nagyon kevés idő volt már a döntőig, szóval ott nem az volt, hogy volt egy nap ezt megemészteni, felszívni magamat, és akkor oda tenni magamat a döntőbe, hanem nagyon hirtelenért és nehezen tudtam kezelni, be is csúszott egy hiba a döntős gyakorlatomba.
1: Ez a mentális pillanatnyi állapotod miatt történhetett?
0: Én úgy gondolom, hogy emiatt ilyen, hiszen előtte is lehetett látni, hogy az előtte levő nap meg nagyon szép gyakorlatot tudtam bemutatni magas pontszámmal a végén, úgyhogy szerintem nem fizikálisan volt itt a probléma, és igazából a verseny után nehéz leírni, miket éreztem, nyilván rossz értelembe. Nem nagyon találtam a miértjét, hogy ez tényleg miért történhetett így, és ennyiszer ilyen közel lenni az olimpiai kvótához, és végül nem menni. Ez szerintem nagyon egyedi történet, és nem nagyon tudtam ott hirtelen más sportolót, aki előtt ennyire lebegtették azt az olimpiai kvótát, mint az én szemem előtt az élet. És ott kellett is egy pár nap, amire kicsit összeszedtem magamat.
1: Hogy zajlott az első párbeszéd ezután közted és Zsófi között?
0: Nagyon sokáig nem is volt párbeszéd, pedig egy szobában voltunk ezen a versenyen. Én oda mentem hozzá, és megöleltem. Annyit sem tudtam kinyögni, hogy gratulálok, de ezzel az öleléssel nyilván ezt próbáltam átadni, hogy nagyon fáj, de örülök neked, és megöleltem, és igazából ott ki is mentem a teremből sírni, mert azért nem szerettem volna, hogy ott mindenki előtt lássanak engem összetörni. Utána a szobában elég, hát rossz volt a hangulat, ezt azért el lehet képzelni. Előtte levő nap a Zsófi érezte magát ugyanúgy, mint én másnap, hiszen akkor nagyon úgy tűnt, hogy nem ő fog menni, hanem én. Én nagyon örültem, ő nagyon nem. Utána másnap megfordult teljesen minden, ő örült, én pedig nem. Úgyhogy itt ez egy nagyon-nagyon rossz szituáció volt, és nagyon nem voltam még ilyenbe korábban ő sem, és nem nagyon tudtuk, hogy ezt hogyan fogjuk tudni kezelni, úgyhogy utána inkább arra voltam ráállva nagyon, hogy valahogyan szedjem össze magamat, és valahogy a fejemben lévő vihart, ami keletkezett ezáltal a döntés által, azt helyre rakjam.
1: Ilyenkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ember úgynevezett tartalék státuszba kerül.
0: Igen.
1: Ami azt jelenti, hogyha bármi történik a csapat bármely tagjával a Párizsi olimpiáig, vagy annak az elején, akkor a tartaléknak készen kell állnia arra, hogy beugorjon. Magyarán el kell járni az edzésekre, most mindenki gondolja el, hogy ilyen lelki állapotban hogy lehet edzéseken részt venni, és valamilyen szinten magát egy olyan szinten kell tartani, hogyha mégis megtörténik a baj, és valaki megsérül, akkor bármelyik pillanatban be tudjon szállni. Te hogyan jártál le az edzésekre, és egyáltalán mit csináltál azokon az edzéseken?
0: Igen, itt még 3 hét volt az olimpia kiutazásig, és én azt az utasítást kaptam, hogy én amíg fel nem szállnak a gépre, és el nem mennek, addig én nekem be kell mennem, és edzenem kell, mert tartalék vagyok. Utána, miután kirepültek, akkor leállhatok az edzésekkel. Hát ezek életem legrosszabb edzései voltak, és akkor még keveset mondtam szerintem.
1: De volt érdemi része is, vagy csak bementél, és hát mondjuk hát, úgy fölkapaszkodtál a szerre?
0: Én őszintén állítom, hogy mindent elkövettem, hogy megmozdítsam a testemet, és a testem mindent elkövetett, hogy én ne csináljak semmit. Tehát fizikálisan lent voltam a terembe, és próbáltam érdemi fogásokat csinálni, érdemi mozdulatokat, nem nagyon sok eredménnyel. Tehát úgy gondolom, hogy eleve rettentően veszélyes így tornázni, tényleg eleve nagyon veszélyes sport, nem hogy olyankor, amikor a lelki állapot az ilyen rossz állapotban van, de nyilván ilyen szerep is van, hogy tartalékba kell lenni, élsportolók vagyunk, és úgy voltam vele ott, hogy nekem muszáj valahogy bevinnem magam a terembe, és valamit csinálni, mert jelenleg most ez a feladatom, és ezt kívánja a közös érdek. Úgyhogy...
1: És egyszer csak eljött július 25-e.
0: Igen.
1: És Kovács Zsófia megsérült.
0: Igen. Azt kell tudni, hogy ők itt már kint voltak 5 napja, mert azt hiszem hétfőn utaztak, és pénteken volt a pódium edzés, ahol ő megsérült. 5 napja nem edzettem itt már, mert én nem tudtam azt, hogy kint, ha megsérül valaki, akkor is lehet cserélni. Én végig azt gondoltam, hiszen azt az utasítást kaptam, hogy a kiutazásig legyek készen, hogy utána már nem lehet. Úgyhogy mi leálltunk az edzésekkel ott hétfőn, és igazából csak azon voltam, hogy valahogyan összekaparjam magamat a padlóról, meg a környezetem is csak azon volt, és akkor ott pénteken ugye nagyon késő este volt a pódiumedzés, és csörgött a telefonom megállás nélkül. Mindenki hívogatott. De olyanok, hogy ilyen távolabbi rokonok, közelebbi családtagok, tehát olyanok is, akikkel nem feltétlen beszélek, csak úgy minden nap, és egyébként ez egy, hát nem annyira vicces történet, de pont belém tolattak akkor, és éppen írtam ott a betétlapot, meg ott idegeskedtem, akkor még új volt az autóm, és mondom, hogy még itt hívogat mindenki, nem hiszem el, mi történik. És akkor felvettem az egyik családtagomnak a telefon, és akkor ilyen nagyon-nagyon lelkesen, hogy mész az olimpiára, mi lesz? Úristen, nem tudom, mész, mi van? Mondom, miről van szó? Nem tudom, miről van szó, hiszen én nem tudtam még akkor, hogy mi történt a pódium edzésen, még nem nyitottam meg semmilyen közösségi média felületet, ahol esetleg láthattam volna, és akkor mondták, hogy Zsófi megsérült, és hogy most akkor mi van? Mész? Én megnyugtattam mindenkit, hogy nem fogok menni, mert sajnos megsérült most, és ez tényleg borzasztó helyzet, de én már nincs lehetőség cserére, váltig állítottam, úgyhogy mindenkit megnyugtattam, hogy ne éljék bele magukat, nem fogok tudni már sajnos kiutazni az olimpiára.
1: Holnaptali.
0: Igen, igen. Erre rá lefeküdtünk aludni, és reggel 6-kor csörgött a telefonom, és a főtitkár úr hívott, és akkor megláttam, hogy ő hív, akkor várt le először a víz, hogy ez most azért lehet, mint amire gondolok. És akkor felvettem, és ott tájékoztatott arról, hogy van lehetőség cserére, és hogy másnap reggel akkor a gépem jönne Párizsba.
1: Oké, csak aki olimpiára megy, annak szüksége van felszerelésre, egy erkölcsi bizonyítványra, és egy olyan doping igazolásra, amit elfogadnak majd az olimpián.
0: Igen.
1: Ezekkel te nem rendelkeztél?
0: Nem.
1: 24 órával? 48 órával?
0: Körülbelül, hát úgy körülbelül 24 órával az utazás alatt.
1: Na ezt, hogy lehet megszerezni ezt? Hétvégén?
0: Hát ezt emlékszem, hogy ez a napom, ez életem leghosszabb napja volt. Tényleg elárasztottak a telefonhívások, természetesen ott a klubom, az akkori klubom, a Fradi nagyon örült annak, hogy én kijutok, azonnal akartak interjút csinálni, akkor utána hívott nyilván főtitkár úr, hogy minden, ami kell, még azt intézzük el gyorsan, akkor hívtak a felszerelés miatt az olimpiai bizottságból, hogy nekem semmim nincsen, és nem raktak nyilván nekem össze csomagot, úgyhogy van olyan pólom, ami XXL-es, tehát, hogy tényleg ilyen hirtelen összeválogatott csomagot, azt hol adhatják át nekem, és én mondtam mindenkinek, hogy mindent értek, nagyon örülök, de én nekem muszáj elmennem edzésre, mert 5 napja nem edzettem, és előtte 3 hétig, hát bent voltam fizikálisan a terembe, de fejbe valahol egész máshol, úgyhogy itt most nekem csodát kell csinálnom, és valahogy össze kell szednem magamat fizikálisan.
1: És milyen volt az aznapi edzés?
0: Hát az a helyzet, hogy az én edzőim már nyaraltak. Szóval én egyedül mentem edzeni, és nyilván telefonon kértem az instrukciókat. Egyébként ezt hozzá kell tennem, hogy amikor a főtitkárral letettem a telefont, ő kérte, hogy hívjam vissza, hogy vállalom-e a versenyt így vagy sem. Én ott nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, mert azt éreztem, hogy egyik kézről az álmom válik éppen valóra. Másik kézről viszont én ilyen felkészületlen versenyre még soha életemben nem voltam, és ráadásul ezt olimpián. Tehát tényleg, amikor mindenki úgy volt vele, hogy na jó van, akkor most már kijutottál, akkor lássuk, mit csinálsz. És őszintén ötletem nem volt, hogy én ott milyen teljesítményt tudok nyújtani, úgyhogy tornában már egy hosszú hétvége is soknak számít, hogyha kihagyunk, nem, hogy ennyi idő. Ráadásul tudtam azt, hogy kiutazok, és kis túlzással azonnal versenyzek, se előtte levő edzés, se pódiumedzés.
1: Elvben lett volna lehetőség egy pódiumedzésre, de valahogy az mégse jött össze.
0: Nem is lett volna lehetőség, hiszen a Zsófi a megszervezett pódiumedzésen sérült meg. Tehát utána én csak másnap utaztam ki, tehát már nem volt lehetőség, már csak a verseny jött, ennyi. Lemaradtam róla, kész. Azt csinálsz, amit így első blikre tudsz. Tehát Én még sose versenyeztem így, se itthon, se külföldön, semmilyen versenyen. Hát én ezt az olimpián próbáltam ki először, hogy ez milyen, és őszintén nagyon féltem, és nem tudtam emiatt rávágni azt, hogy én természetesen elvállalom, mert akkora félelem volt bennem, hogy én ezt hogyan fogom tudni megcsinálni, és ott Géza bácsit felhívtam, és elmeséltem neki, mi történik éppen, és ő olyan szidást adott nekem, ami nekem nagyon kellett. Leszidott, és kiabálva mondta nekem, hogy hát ő hogyan fordult meg a fejembe, hogy én nem vállalom. Azt mondja nekem, hát hogyha csak az ujjamat ráteszem a korlátra, én olimpikon leszek életem végéig. Erről álmodtam. Bármit csinálok, nem veszi el senki. Azonnal vegyem fel a dresszemet, menjek edzeni, és tegyem oda magamat. És letette a telefont. És úgy éreztem, hogy akkor abban a pillanatban átállt a fejem teljesen, és nekem ott erre a telefonhívásra volt igazán szükségem.
1: Láttam egy rövid videót, ott állsz a repülőtéren, és mondod, hogy nagyon morbid, itt vagyok a Ferihegyi repülőtéren, holnap ilyenkor verseny.
0: Így van.
1: És milyen volt leszállni Párizsban, és egyáltalán hogy találtál oda?
0: Igen,
1: mármint a csarnokba.
0: Igen, oda mentem, és arra emlékszem, hogy a vívó lányokkal utaztam ki, ők egyébként, én nagyon hálás vagyok értük a mai napig.
1: Egyébként, 5 nappal később kezdtek.
0: Igen, és velük utaztam ki, és nagyon hálás vagyok Szűcs Lucának, mert felszerelést adott nekem, mert én felszerelés nélkül repültem, tehát sokan hihették, hogy egy civil vagyok igazából, és ő odaadta nekem az olimpiás pulcsiát, hogy legalább felismerhető legyek.
1: Plastron jól állt rajtad.
0: Igen. Arra nem volt szükség ott még. Úgyhogy kaptam tőlük felszerelés, volt társaságom, nagyon örültem neki, és Milák Kristóf mellett utaztam a gépen, de őszintén nem emlékszek az útból semmire.
1: Nem nyilatkozott neked?
0: Beszélgettünk, de én annyira át voltam szellemülve, és annyira izgultam, hogy tényleg holnap ilyenkor versenyzek, hogy a fejem olyan alfa állapotba került, hogy azon a repülőúton csak a gyakorlaton ment a fejembe. Becsuktam a szemem, és egymás után képzeltem el, hogy én azt sikeresen végrehajtom, és próbáltam fejben edzeni erre a versenyre, hiszen fizikálisan nem sokat tudtam. Úgyhogy az, hogy megérkezünk, hogy milyen a falu elsőre, szinte semmire nem emlékszem, őszintén, csak ilyen pici képek vannak meg, de az első igazán emlékem, ami ott megvan, az a leugrásom után történt. Tehát ott, amikor sikerült, és az a hatalmas nagy teher, amit éreztem, leesett rólam, és kijelentkeztem, és ott minden érzelem előjött.
1: Akkor egy gyakorlatodra sem emlékszel, hogy sikerült?
0: Őszintén ott, hogyha így utána kérdezed meg ezt tőlem, akkor én ott csak arra emlékszem, hogy ott a leugrásnál az összes izomcsoport a lábamba bekapcsolt, hogy nehogy itt most elessek az érkezésbe. Ez volt így hirtelen, amire emlékeztem, az, hogy milyen gyakorlatot csináltam, fogalmam nem volt, annyi volt meg, hogy sikeres volt. És sikerült, és nem estem le, és megcsináltam, nem tudom hogy, de megvolt. Utána azonnal kiszaladtam, hívtam az edzőmet, ők élőkben nézték azt, hogy mi történik. Ő is sírt, szüleim is sírtak, én is sírtam, mindenki sírt. Büszkék voltak rám, és ez életem pillanata volt szerintem.
1: Hiszel abban, hogy mindennek valami oka van? És mondjuk így 2 év távlatából mire tanított meg ez az eset, ez a sztori?
0: Én olyannyira hiszek ebbe, hogy van egy tetoválásom is, ami azt mondja, hogy minden okkal történik. Úgyhogy én nagyon sokáig az olimpia előtt próbáltam azt megfejteni, hogy vajon mi az oka annak, hogy én ide nem jutottam most ki, és bíztam abba, hogy valahol az életben ezt majd visszakapom, hogy ez tényleg ennyire közel voltam hozzá, és nem sikerült. És hát nem kellett sokat várnom, csak 1-3 hetet, hogy az élet ezt olyannyira visszaadja nekem, hogy egy ilyen tényleg nagyon egyedi történettel, egy nagyon mély úttal jussak ki az olimpiára, és én őszintén azóta sem tudok egy olyan olimpikont sem mondani, aki ilyen kacifántosan jutott ki, mint én, és végül sikerrel zárult.
1: Ha már a tetoválást említetted, egyrészt tervezel egy másikat is, hogyha jól tudom, majd a másik karodra. A másik ügy pedig, hogy ott van a nyakadban az a nyaklánc, amit
0: Igen. Én
1: úgy tudom, hogy csak edzéseken és versenyeken veszel le, ugye az olimpiai 5 karikát formázza.
0: Így van. Hát már lassan egy hirdető tábla vagyok igazából. A kezemen is van olimpiás tetoválás. Hát ezt én már az egész családom tele van tetoválásokkal. Én már amikor pici voltam, és eldöntöttem, hogy olimpiára szeretnék menni, akkor én már ott eldöntöttem, hogy én nekem egy olimpiás tetoválás kell majd. Úgyhogy ezt, amint hazajöttünk, szinte megcsináltattam. Van egyébként egy tetoválónk, aki az egész családot tetoválta, mikor kicsik voltak szüleim már akkor, és őtől ezt ajándékban megkaptam, hogy már így várt, hogy akkor ez az ő ajándéka.
1: Párizsban azt mondtad, hogy jó lenne minél később hazamenni. Én gondolom, ezt úgy értetted, hogy annyira jól érezted magad, hogy szerettél volna még maradni abban a társaságban, abban a millióban, abban a hangulatban.
0: Igen, ez így van, és sokan kérdezték utána, hogy hogyan tovább, és most, hogy elértem tényleg a legnagyobb célt, ami életemben idáig ki volt tűzve, tényleg hogyan tovább, és én ebből tudtam kiindulni, hogy nekem annyira jó volt ott kint, és olyan élmény volt, azóta se tudok elfelejteni, és szerintem sose fogok tudni, hogy én ezt még egyszer át szeretném élni, és szeretnék kijutni még egy olimpiára. Ott fogalmazódott meg először bennem, hogy így, hogy most belekóstoltam ebbe, és nem tudtam kint sok időt eltölteni, hiszen egy héttel később mentem ki, mint kellett volna. Így úgy éreztem, hogy ez nem volt elég.
1: Így jön képbe a másik tetoválás a jobb karodra, mert az már Los Angelesre vonatkozna.
0: Így van.
1: 2025. októberre következik a mi históriánkban Jakarta település, és ott egy olyan sérülés hullám zúdult rád, ami még mind a mai napig is kihat tulajdonképpen. Igen. Ezért is beszéltünk arról fél mondatban, hogy éppen rehabilitálsz. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor az embernek így elszakad valamije, már pedig neked nem is egy helyen szakadtak el a dolgaid, akkor hogy van az, hogy egy edzői utasítás ellenére is megcsinálja azt a leugrást, ami majdnem biztos, hogy még tovább ront a helyzetén. Mert sportoló?
0: Erre a kérdésre a válaszom egy kicsit tágabb lesz, mert itt egy két dolgot úgy érzem, hogy helyre kell tenni, szóval egyértelműen abból indul minden, hogy sportoló vagyok, és minden áron az eredményre törekszem. Itt Jakartára nagyon kétes gondolataim vannak, hiszen itt értem el az egyik életem egyik legjobb eredményét, azzal, hogy világbajnoki 8. lettem, és két döntőbe is sikerült bekerülnöm. Viszont tényleg ilyen rossz és horrorisztikus vége lett az egésznek, ezért nagyon kettősen él bennem ez az egész. Ugye az első sérülésemet itt azt az összetett döntő napján szereztem meg ugráson, teljesen nyújtott lábra érkeztem meg az ugrásból a szőnyegre, és ott, hát én először ott azt éreztem, hogy nekem így szétszakadtak a lábaim, úgy túlnyúlt, és nem is tudtam ráállni hirtelen, és elmentünk egy MR-vizsgálatra, ahol megnézte az orvosunk a leletet, és azt mondta, hogy a szalagjaim éppek. És nyilván volt ott azért mindenféle sérülés, csontzúzódás, meg minden, meg hát éreztem a fájdalmat, de én nekem az, hogy azt mondta, hogy a szalagjaim éppek, az bőven elég volt arra, hogy én eldöntsem, hogy ha én két lábon tudok járni, akkor én el fogok indulni.
1: Igen, de hogyha a szalaggal valami gond van, akkor ez nem csak a leugrásnál probléma, hanem amikor fönn vagy a szeren, és mondjuk csinálsz egy terpeszt, akkor ez kicsit olyan, mintha nem lenne a lábad tértől tulajdonképpen. Igen. Olyan lenne, mint egy bohóc.
0: Igen, ezt éreztem is, amikor terpeszt kézállásba felmentem, hogy itt oldalt kicsit olyan érzés, mintha így le akarnának törni a lábaim. Mivel nagyon-nagyon közel volt a korlátdöntő a sérülésemhez, ezért minden nagyon gyorsan történt. Nyilván ott a stábbal próbáltuk a lábamat bekötni, tényleg a lehető legjobb formába hozni a versenyre, miután eldöntöttük, hogy akkor végül indulok. És én nekem ott a bemelegítésnél minden egyes inger új volt. Nem tudtam, hogy mit tudok csinálni a lábammal. És én úgy éltem meg ezt a bemelegítést, hogy megnyugtató volt, mert fönt a korláton, ahova kvázi a lábam nem kell, nyilván oda is kell, de hogy súlyt nem teszek rá, mindent meg tudok csinálni. És nyilván éreztem egy fájdalmat, éreztem egy instabilitást, de olyan felspanolt állapotban voltam, hogy nagyon-nagyon motivált az, hogy mindenre képes vagyok abból a világbajnoki döntőtérő gyakorlaton, valamit itt két napja még meg kellett ugye csinálnom, és meg is tudtam csinálni. És ott jöttek azok a kérdések, hogy akkor mi legyen a leugrással. És először én örültem annak is, hogyha valahogyan lemászok onnan. Aztán jött az, hogy le tudtam ugrani sima egyenes ugrással a felső karfára és karfáról, és éreztem azt, hogy a lábaim tartanak. Utána jött a könnyített leugrás a leszuplé, ami egy egyenes testű szaltó, tényleg nagyon könnyű, azt is bírták a lábaim. Nyilván nagyon nehéz volt nekem abból megérkezni, hiszen túl könnyű, ezt fura így megfogom, azért túl könnyű, és olyan nagy lendületem volt, főleg úgy, hogy én egy cukaharával ugrok amúgy le, ami egy dupla szaltó egész csavarral, tehát a sima szupléhoz képest az egy sokkal nehezebb ugrás, hogy túl nagy lendületem volt mindig, és mindig fenékre ültem belőle, mert nem tudtam egyszerűen visszafogni magamat, és ott először is az én edzőm itt nem volt jelen ezen a világbajnokságon, úgyhogy úgy, mint edzői utasítás, azt csak otthonról kaphattam volna, úgy igazán, sajnos, de ott volt velem a szövetségi kapitány, aki egyébként végig segített mindenbe, és vele konzultáltuk meg, hogy akkor mi legyen. És feltette nekem azt a kérdést, hogy begyakoroltuk már ezt a cukahara leugrást, stabilabban meg tudok amúgy érkezni belőle, mint a szupléba, nem, ne ugorjunk le inkább azzal. És én ott erre azt válaszoltam, hogy én félek tőle. És őszintén én nem az érkezéstől féltem, hanem attól, hogy ez a cukahara ez zsugorba van, és én a lábhajlítástól féltem, hogy fájni fog, ahogy hirtelen behúzom a lábam a zsugorba. Tehát egyébként a fejemben az meg se fordult, hogy majd ott az érkezésnél most itt el fog szakadni minden, hanem attól féltem, hogy esetleg egy fájdalom közben jön az elengedésnél, és eltévedek a levegőbe, vagy ilyesmi gondolatok voltak bennem, és ezután mondta, hogy jó, rendben, ha félsz tőle, akkor inkább csináljuk a sima szuplét. Ezzel a párbeszéddel mentem ki utána a versenyre, és hát ott sajnos nagyon sok idő telik el a melegítés és a versenygyakorlat között, és ott van az embernek ideje arra, hogy gondolkodjon. És ott végig a gyakorlaton ment a fejembe, hogy mit fogok csinálni, hogy fogok csinálni, ott már nem is törődtem azzal, hogy a lábammal egyébként milyenféle probléma van, és ott fordult meg a fejemben az első gondolat, hogy itt vagyok egy világbajnoki döntőbe, kiharcoltam ezt a helyet magamnak, ott állnak sorban a tartalékok, és így harapnának, hogy az én helyemben legyenek, és megengedjem magamnak azt, hogy esetleg ne azt a gyakorlatot csináljam, amivel én ide bejutottam, és amivel felkészültem. Itt egy pici gondolat jött így a fejembe, főleg úgy, hogy előtte ugye, amikor megkonzultáltuk azt, hogy mi legyen, akkor még a kapitány fejében is előjött, hogy esetleg nem kéne cukával leugrani, szóval ott egy kicsit így én is elgondolkoztam rajta. És akkor utána felmentünk, bemelegítettünk a könnyített leugrással, a szupléval, stabil volt az érkezés, rendben volt minden, és őszintén vaciláltam egész gyakorlat alatt, hogy most mi legyen itt a végén. És az volt a hátrányom, ami az előnyöm, hogy egy brutál jó gyakorlatot tudtam bemutatni, és ott álltam a végén, azt tudni kell, hogy ilyenkor körülbelül 10 másodpercek vannak nekünk reagálni egy-egy bizonyos szituációra, és megcsináltam az egész támlát, amiből én kötésből indítom a leugrást, és ott úgy voltam vele, hogy ez a gyakorlat túl jó ahhoz, hogy én ezt elrontsam egy semmi leugrással, és akkor ott a sportolói énem azt mondta, hogy itt most le fogsz ugrani. Úgyhogy ez a döntés, ez igazából ott született meg, úgy igazán fönt a korláton. Utána nyilván megérkeztem, éreztem, hogy elszállt a lábam. A bal lábamban sokáig reménykedtem, hogy az nem. A jobb lábam az egyértelmű volt számomra, hogy az ott nagyon fáj. Viszont utána kimentünk, ugye kivittek az orvosi szobába, és én ott egy darab könycseppet nem ejtettem már. Tehát az előtte levő nap, amikor az összetett napon sérültem meg, a sírás nem tudtam abba hagyni, az MRG-be úgy feküdtem, hogy folytak a könnyeim, mert nem akartam elhinni, hogy ez megtörténik. És másnap, amikor meg tényleg elszakadtak a lábaim, akkor viszont érdekes módon tényleg ott ültem, és nem sírtam.
1: Tudod, előttem van a kép, ahogy magenta színű ruhádban ott fekszel a földön.
0: Igen.
1: És az jutott eszembe, hogy ez egy világbajnoki 8. hely. Lett volna valaki más, aki azt csinálta volna, hogy fölkapaszkodik a szerre, majd leugrik, és akkor is 8. lesz. Te pedig végigcsináltál egy szuper gyakorlatot, és utána egy nagyon-nagyon veszélyes ugrással fejezted be. Megérte?
0: Meg.
1: Most pedig, most így júliusban is, amikor rehabilitálsz, nem is tudom, mindjárt kiszámolom, 9 hónapja folyamatosan?
0: Nyilván Ez nehéz kérdés amúgy, hogy megérte vagy nem. Úgy gondolom összességében, hogy igen. Azért is mondom ezt, mert itt a rehabilitáció alatt én annyit fejlődtem szerintem fejben, és annyi mindent tanultam ettől a sérüléstől, és elsősorban türelmet, hogy ezeket máshogy lehet, hogy nem tudtam volna megtanulni.
1: Összekapcsolhatjuk, hogy minden okkal történik?
0: Így van. Úgy gondolom, hogy igen. Korábban a sérülésemről én mindig nagyon pozitívan nyilatkoztam, mert így is éltem meg, most is így élem meg, nagyon pozitívan éltem meg.

0: mondta a doktor úr a szüleimnek, hogy ne az élsportba való visszatérés legyen a cél, hanem az, hogy tudjak járni rendesen. Ez volt az első...
1: Megnyugtató.
0: Ez volt az első diagnózis. Én ezt ott meghallottam, és egy picit se érdekelt. Az, jó van, na, majd akkor csináljuk meg a műtétet, ezt majd meglátjuk. Ez volt bennem, egyáltalán nem érdekelt. Most meg, hogy már futok, már szögdelek, már edzek újra, és tényleg rácáfoltam erre a feltételezésre, most viszont már foglalkozok vele, és most már nagyon motivál az, hogy így indultunk neki ennek az útnak, és már újra korlátozok, és tényleg újra futok, és újra működnek a lábaim, és a normál életben már semmilyen hátrányom nincsen a sérülésből.
1: Mikor lehet a következő versenyed, amin indulsz?
0: Erre pontos dátumot nem tudok még mondani, de az én tervem az, hogy a jövő évi, tehát a 2027-es szezonba térjek vissza először.
1: Érkezett egy SMS, ami ugyanazzal foglalkozik, amit most felolvasok, mert hogy július 1-én Székely Zója profilján a következő poszt jelent meg. Nehéz szívvel, nem önszántamból, de eljött az idő, hogy elköszönjek a Fraditól. Szeretném megköszönni minden szurkolónak azt a szeretetet, biztatást és támogatást, amit az itt töltött idő alatt kaptam. Nehéz pillanatokban is rengeteg erőt adtatok, és soha nem fogom elfelejteni, és a vége pedig küzdeni mindig, feladni soha. A hallgatónk pedig azt kérdezi, szia Zója, nekünk fradistáknak fáj a szívünk miattad, mit lehet tudni, mi lesz veled? Gondolom, hogy ez nem egy nap alatt döntötted el.
0: Az a helyzet, hogy a helyes megfogalmazás az, hogy ezt nem én döntöttem el. Sajnos. Én tényleg azt hittem, hogy én a Fradiban fogom majd egyszer befejezni a tornászpályafutásomat, és hogy az az utolsó klub már, ahova én igazoltam.
1: Ki hozta meg a döntést?
0: Hát az a helyzet, hogy nekem lejárt a szerződésem, és június 30-ával, és én kaptam egy levelet körülbelül 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy a továbbiakban a vezetőség nem kíván velem együtt dolgozni, és nem kívánja meghosszabbítani a körülbelül egy hét múlva lejáró szerződésemet.
1: Mi volt az első reakciód?
0: Amikor ezt megkaptam, akkor kicsit fejbevert a dolog. És ez azért is volt, mert nyilván jelenleg minden a rehabilitációm körül forog, és a rehabilitációmnak jelentős része és érdeme a Fradi gyógytornásza, Gyurka Bori, aki nagyon lelkiismeretesen csinálta végig velem ezt a nagyon nehéz visszatérést, és ezt az utat egész idáig, és nagyon-nagyon megijedtem, hogy mi lesz velem. És az a helyzet, hogy az is mutatja azt, hogy én végig a Fradival terveztem, hogy én egy darab másik klubbal sem konzultáltam, nem beszéltem semmiféle átigazolásról, ezért úgy voltam ott 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy tényleg mi lesz velem, mert nincs hova menjek, vagyis hát ez így rossz megfogalmazni, de akkor úgy tűnt, hogy nincs hova menjek, mert nem beszéltem senkivel.
1: És ma?
0: Hát publikus, még nem publikus az, hogy hova fogok tovább menni.
1: Azt de... nem lehet mondani, hogy több száz egyesület lenne Budapesten, nem. Ami tornával, női tornával foglalkozik.
0: Abszolút nem lehet ezt mondani, úgyhogy emiatt érintett egyébként a legnehezebben, hogy a rehabilitációmat hogyan fogom így folytatni. Ez ijesztett meg leginkább, úgyhogy hát ezek a sajnálatos történések most nem könnyítik meg a helyzetemet.
1: A döntés tehát megszületett, csak még nem publikus.
0: Így van.
1: Körülbelül mikorra számíthatunk?
0: Hamarosan.
1: Említettük már, hogy 45.900 követőd van az Instán, 11-et Facebookon. Én egy kicsit úgy érzem, elnézve, visszapörgettem, nagyjából 156 posztod van, azokat mind megnéztem egyenként. Van olyan egyébként, ami 56.500 elérést generált, és így az algoritmus a következőt is föltolta 34.000 valamennyire, hogy egy picit a tornáért is, tehát magadért is nyilván csinálod ezt a social media jelenlétet, de úgy érzem, miután sok olyan kép is van, ami tornával kapcsolatos, hogy magáért a sportágért is teszed.
0: Ez így van, az én közösségi média megjelenésem elsősorban így indult, hogy a tornát és a saját tornámat szeretném népszerűsíteni, és későbbiekben fogalmazódott meg bennem az, hogy egyébként

0: Amivel én szeretnék később foglalkozni, az nagyon szorosan kapcsolódik a közösségi médiához. Így úgy érzem mai napig, hogy az egyik segíti kicsit a másikat. Tehát nyilván nagyon szeretem azt, hogy sok elérésem van, és sokan látnak, és ezt úgy látják az emberek elsősorban, hogy én egy olimpikon sportoló vagyok, és nem lenézve az influencereket, mert azért ebbe a világba is belekóstoltam, és nagyon nehéz feladat az övék, tényleg, és sok, nem kapnak sok elismerést, pedig én megadom ezt nekik, mert nem egy egyszerű ág az sem, de én úgy gondolom, hogy azért felértékeli a dolgokat az, hogy elsősorban tényleg egy olimpikon sportoló vagyok, és magát a sportágat tudom reklámozni, ezáltal magamat is, és akkor ez mellett pedig betekintést engedek az én mindennapjaimban, mi történik velem, és én nagyon örülök annak, hogyha ez csak egy valakit is érdekel, vagy esetleg egy valakinek is egy kicsi motiváció az életében.
1: Mondtad, hogy a későbbi terveiddel is szinkronban vannak a megjelenéseid a social médiában. Elmondhatjuk, hogy mik a későbbi terveid, és hogy egyébként meg ahol ülsz, az a szék esetleg a kései jövőben majd milyen szerepet játszhat az életedben?
0: Én ezt lekopogom, most itt úgy legyen. Igen, elmondhatjuk. Én nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd egyszer, akár sportműsorokban, hiszen az nagyon önazonos lenne, hogyha azzal indulnék, de nem feltétlen csak a sport iránya érdekel, úgyhogy nagyjából ezek a tervek.
1: Friss diplomásként ülsz itt, ezt is posztoltad egyébként mind a két felületeden, jut eszembe a TikTokra, nem kérdeztem rá, ott milyen elérésed van, mert ott nem vagy még annyira aktív talán,
0: igen,
1: mint az Instán.
0: Ott azt hiszem 29 ezer követőm van.
1: Szerkesztő most mondja a fülünkre, hogy 30 ezer.
0: 30 ezer? Jó, ez kicsit új. Ott is vannak azért követőim, ott oda főleg akkor szoktam ilyen vlogokat kitenni, amikor versenyen vagyunk, és akkor azt jelentősen izgalmasnak találom, hogyha betekintést engedünk kicsit abba, milyenek a mindennapjaink versenyek előtt vagy után, vagy éppen az adott helyszínen, úgyhogy akkor szoktam inkább aktívabb lenni, amikor tényleg megyünk valami versenyre. Igyekszem majd a jövőben ott is többet, de egyelőre még egy kicsit azt ott gyakorolnom kell. Hogy
1: nem állsz rosszul egyébként, mert a lájkokat is megszámoltuk, 453 ezer lájk van eddig a TikTok csatornádon.
0: Ez jól esik így hallani egyébként, meg ez tényleg, ha csak elképzelek ennyi embert egy terembe, akkor igazából azt fel se lehet fogni, hogy egyébként ez milyen magas szám. Úgyhogy
1: mondok még egyet, még egy számot. Van olyan videód, amit 1.500.000-en néztek meg. Jó lenne azért utána nézni
0: igen,
1: a TikTok csatornának
0: egy kicsit. A TikTokot kéne kicsit.
1: Lehet, hogy jobban
0: kicsit
1: kéne
0: előbe részesíteni.
1: No, a diplomáról kezdtünk beszélni, ugye, amiről posztoltál. Ez a Testnevelési Egyetemen szerezted ezt a diplomát,
0: igen,
1: hogyha jól tudom. Milyen szakirány?
0: Én szakedzői szakon végeztem, tornaszakedzői szakon. Ez a B-tervem egyébként. Nyilván nagyon-nagyon szeretnék médiába elhelyezkedni később és műsorvezető lenni, ez az A-terv. De azért ez korán sem olyan egyszerű, mint az, hogy holnap akkor én besétálok akár bármelyik tévébe, és azt mondom, hogy én itt dolgozom. Ezt pontosan tudom. Ezért tervezek egy B-tervvel, és nagyon szeretem a tornát, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy edző is szívesen lennék nagyon. Szívesebben a műsorvezetés, de tényleg, hogyha semmi nem alakul úgy, ahogy én azt szeretném a jövőbe az A tervemmel kapcsolatban, akkor úgy gondoltam, hogy egy edzői diplomával több lehetőségem lesz majd, hogyha esetlegesen a B terv kerül majd előtérbe.
1: El tudod képzelni, hogy egészen kicsi gyerekeknek tanítanád, hogy hogyan menjenek a gerendán, hogyan csináljanak bármilyen szaltót, vagy cigánykereket, vagy bármit is?
0: Azt gondolom, hogy igen.
1: Nulláról?
0: Igen, azt gondolom, hogy igen. Az edzőm mindig azt mondja, hogy az a jó edző, aki belelát az elemekbe, és megnézek egy mozdulatot, és azt én a fejembe szét tudom bontani, és látom, mi a hiba. Nyilván ez így tényleg, aki látja, mi a hiba, az egy jó edző, de tényleg erre van egy külön réteg, úgy gondolom, akiknek van jó szemük ehhez, így szokott az edzőn fogalmazni, és én úgy gondolom, hogy nekem van egyébként szemem ehhez, és egyébként jó edző tudnék lenni, úgyhogy kiderül majd, hogy merre visz az út.
1: A veszélyes leugrásokkal kapcsolatban mit tudnál tanácsolni a jövendőbeli tanítványaidnak, ha lesznek?
0: Hát, hogyha tényleg erre kényszerülök, és ez az út lesz az enyém, és adja Isten, lesz egy tanítványom, akit ilyen nagy leugrásra meg tudok tanítani, és ilyen nagy versenyekre ki tudom vinni, akkor elsősorban az lesz a célom, hogy tudjak vele utazni, és ott a verseny előtt tudjam neki utasítani azt, hogy ne ugolj le vele.
1: Mi az, amit még sportolóként Székely Zója elérhet, és akkor itt térjünk vissza a jobb karodra, esetleg fölkerülő tetoválásra, és 2028-ra?
0: Ez a legfőbb cél. Nagyon szeretnék még egyszer kijutni az olimpiára. Én úgy gondolom, hogyha ebből a sérülésből, ami velem megtörtént, sikerül visszatérnem legalább olyan szintre, mint ahol én ezt befejeztem, az már önmagában egy óriási nagy siker lesz. Úgyhogy legyen ez az első cél.
1: Mikor kezdődnek a kvalifikációs versenyek Los Angelesre?
0: 2027-es világbajnokságon lesz majd az első olyan mérföldkő, ami majd eldönti azt tényleg, hogy ki az, aki kvótát szerez, és ki az, aki nem. Úgyhogy ezt emelném ki. Utána még egyébként a 2028-as évelei világkupa sorozat is egyébként kvalifikációs világkupa sorozat, úgyhogy onnan is lehet még egyéniben szereken kijutni. Ide majd a tornaszövetség fog tornászt jelölni, hogy ki az, akinek esetleg még nincs kvótája, és látja benne az esélyt erre. Úgyhogy azért még vannak lépcsőfokok, addig még vannak feladatok, és hál' Istennek addig még idő is van.
1: Kikkel vagy versenyben, illetve mennyire lesz komoly harc majd a hazai mezőnyben az olimpiai kvótáért?
0: Nagyon jó korlátosaink vannak, csak Kovács Zsófit kell említenem, ugye, akivel az előző olimpián is már nagyon fejfel mellett voltunk. Ott van Cifra Bettina Lili is, aki nagyon fiatal, ő is ezüstérmes már világbajnokságon, úgyhogy vannak ellenfelek, az biztos.
1: Mikor kezdtek majd el egyrésztről a gyakorlatokon dolgozni, másrészt van olyan terv, hogy a már meglévő, és mondjuk Jakartában olyan jól sikerülő gyakorlatodon, picit módosítva vagy erősítve az elemeken, elkezditek majd tervezni, hogy a kvalifikációs versenyeken milyen gyakorlattal indulsz?
0: Nekünk az én korlátgyakorlatom szerencsésen alakult, mert nálunk 4 évente szokott lenni szabályváltoztatás, és az olimpia utáni szabályváltoztatás az nem változtatott az én gyakorlatom értékén, aminek nagyon örültem, hiszen az azt jelentette, hogy akkor ez a gyakorlatot nem kell újra tanulni egy másikat, és teljesen ütőképes lesz ez most a 4 éves ciklusba is. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten, amin már én vagyok, nagyon nehéz új dolgokat tanulni, és itt már inkább az egy-egy tizedek azok, amiket tényleg lehet javítani, de az már nagyon-nagyon a teteje. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jakartai gyakorlatomban még egy-egy tized, ami benne lehet, hogyha életem legjobb formáját sikerül visszahoznom.
1: Egyet megígérnél nekem? Hogy már Los Angelesig nem sérülsz meg.
0: Megígérem.
1: Köszönjük, és reméljük, sokszor és minél hamarabb hallgathatott majd a Vakavakát a versenynapokon. Székely Zója, köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, vetületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Az idézet így hangzik: a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztja minden edzőnek a szakmai csúcsot jelenti, én pedig maximalista vagyok, természetesen igent mondanék egy ilyen felkérésre. Nos, megtörtént a felkérés, sőt, mi több, megvolt már a bejelentés is, immáron hivatalos, hogy Mátor Soltonyi László irányítja a magyar férfi kézilabda válogatott munkáját, aki most itt van velünk a stúdióban, szeretettel köszöntelek.
3: Köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és tényleg frissiben, melegiben fogunk most ennek a bejelentésnek nyilván a velejéről beszélgetni, mert azért ez nem titok, hogy az elmúlt napokban azért ez már így, hát mondjuk itt szakmai berkekben szinte egyértelmű volt, illetve ugye amikor az ember így próbálta tesztelgetni, hogy nagyjából milyen lehetőségek vannak, akkor szinte mindenhonnan a te neved jött fel. Értelemszerűen az U20-as válogatottal történt történelmi eredmény, ugye az Európa bajnoki aranyérem nyilván nagyot lökött ezen, de szerinted volt-e a kettőnek köze egymáshoz?
3: Hát szerintem a kettőt körül külön kell választani, és hát ugye azzal kezdeném, hogy amivel a bevezetőt elkezdted, hogy ez tényleg a szakmának a csúcsa, és én nagyon örülök ennek, nagyon köszönöm ezt a bizalmat. Viszont nagyon fontos, amit említette, hogy mindenhonnan ezt hallottad, és ezt viszont én tényleg érzem. Egyrészt a szakmai oldalról, tehát szakmai részről nagyon erősen érezni ezt a támogatást, és hát nyilván az embernek a barátai, a családja az elfogult vele szemben mindig. Nem ez dönt, de...
2: De azért az is számít, gondolom,
3: igen,
2: ugye?
3: De azért azt gondolom, hogy nem egy vagy két éve edzősködöm, hanem nagyon régóta, és most van az, hogy úgy érzem tényleg ettől a Európa-bajnoki aranytól függetlenül már előtte is úgy éreztem, hogy megvan az a tudás, tapasztalat, azt gondolom, hogy sok minden kell hozzá, ami azt eredményezze, hogy ezt el tudjam vállalni, elmerjem vállalni, és hát, ahogy említetted, maximalista vagyok, ezt nyilván szeretném jól is csinálni. Úgyhogy ez csak az első lépés, hogy ezt elvállalom, és ebbe belekezdek, de nyilván a neheze az most jön, ez más kávéhez, ezzel tökéletesen tisztában vagyok.
2: Abszolút, és hát a mostani órának az is a célja, hogy egy picikét ezt a más kávéházat kivesézzük, hogy egyáltalán mit jelent valóban az a tapasztalás, amit az utánpótlás korosztállyal hoztál, hiszen azért 2023-ban ugye volt világbajnoki ezüstérem is, tehát nem csak arról van szó, hogy most valami kiugrót produkáltatok a közelmúltban, hanem arról van szó, hogy itt nyilván hosszú-hosszú évek építkezése van, illetve azért kezdjük talán onnan, és szerintem ez nem lényegtelen, ugye, hogy egy 190-szeres magyar válogatott irányítóról beszélünk személyedben, értelemszerűen fantasztikus nemzetközi tapasztalattal, olimpiai, világ és Európa bajnoki jeles szereplésekkel, ugye a Veszprém kézilabda csapatával 5-szörös magyar bajnok voltál. Tehát nyilván van, ott kezdődik, hogy van az embernek egy múltja, egy személyes szakmai múltja, de az még mindig egy érdekes kérdés, hogy mikor fogalmazódik meg valakiben az, hogy mindaz, amit évtizedek alatt összegyűjtött, azt szeretné átfordítani az edzői munkába. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokféle példát láttunk, és előre is elnézést kérek, ha néhány analógiát majd a közelmúltban véget ért labdarúgó világbajnokság kapcsán is hozok, az edzői munka, a siker, a kapcsolódás, a csapatépítés, meg az egyéb filozófiák vonatkozása. Tudom, hogy ti is néztétek a döntőt, mert olvastam, hogy nyilván amennyire lehetett azért a saját munkától közepette is. De szerintem ez egy érdekes dolog, hogy az ember mikor érzi azt, hogy neki az útja a személyes karrier után az edzői pálya felé kell, hogy forduljon.
3: Nálam ez már nagyon korán kialakult, én úgy gondolom. Nekem édesapám volt az első edző, és talán lehet, hogy innen eredt ez a dolog, már hozzáteszem, hogy ő mellett nagyon sok mindennel foglalkozott, de talán innen indult, és amikor játszottam aktívan, már akkor is lementem 5.-6. osztályosokhoz, illetve még Zaragozában is, amikor játszottam kint, akkor is lementem ilyen utánpótlás csapatokhoz egy-egy edzésre, a gyerekekkel foglalkozni. Én nem nagyon gondolkoztam másba, tehát vannak, akik a bizniszbe jók, nekem soha nem volt ügyvénám a bizniszhez, és én mindig is azon voltam, hogy próbáljak valami értéket teremteni, próbáljak egy olyan közösséget összehozni, ahol tényleg megvannak a normák, megvannak a szabályok, és ez azt teszi majd lehetővé, hogy mindenki fejlődjön ebben a környezetben. Tehát ez nagyon fontos volt. És még egy kiegészítés itt eszembe jutott, hogy én nem csak utánpótlás edző voltam, hiszen én egy kicsit fordítva ment az én karrierem, hiszen én a felnőtt csapatoknál kezdtem edzősködni, és egész sokáig edzősködtem NB1-es csapatoknál. Ugye szereztem többször is bronzérmet a csapataimmal. Magyar kupában is jól szerepeltünk, hát ugye mindig a nagyok mögött, a Veszprémet, a Szegedet nem sikerült soha.
2: De utána harmadiknak lenni szerintem az gyakorlatilag az első leghamarabb elfoglalható pozíció.
3: Igen, sajnos itt az első két hely nagyon be van betonozva, és ebből az utóbbi, ha jól tudom, akkor 7 évet töltöttem az utánpótlásban, mint ugye félig meddig az NB1-ben is, annak a csapatával, mint edző, ott is azért nagy részt utánpótláskorú játékosokkal volt szerencsém dolgozni, és talán 2000-től a junior válogatott mellett vagyok, és hát ez gyakorlatilag ez elég sok tapasztalatot
2: abszolút
3: adott. És
2: ezek szerint generációkon átívelően hozod a tapasztalataidat, ami nagyon fontos.
3: Abszolút, tehát ez egy nagyon divatos téma, az a generáció kutatás most, és abszolút ezt lehet érezni, és lehet látni, hogy mennyit változnak már 2 évente a gyerekek, és mindig meg kell találni azt az utat, hogy elérje az ember őket, hogy motiválni tudjuk őket, hogy befogadók legyenek. Hát azt gondolom, hogy most eltaláltuk.
2: Igen, szerényen mondod ezt, de nagyon is eltaláltatok, azért ez történelmi siker, ami született a közelmúltban, és egy kicsit még engedd meg, hogy bontogassam ezt a dolgot, amit mondtál akár a zaragozai időkre visszamenőleg, hogy lementél ezekhez a fiatalokhoz őket nézni, illetve nyilvánvalóan akkor ezek szerint könnyen létesítettél fiatal generációval kapcsolatot, mindig megvolt ez a fajta mondjuk kommunikációs híd, úgyhogy én egy picit így a karakteredet boncolgatnám, tehát az, hogyha valaki egy csapatban irányító, az már önmagában feltételezze valami olyasmit, hogy egészen más szemlélettel tekint a feladatokra, hiszen neki nem csak a saját pozícióját kell értelemszerűen a lehető legmagasabb színvonalon ellátni, hanem úgy kell látni a pályán, hogy gyakorlatilag az egész csapatnak az együttmozgását, a belső dinamikáját kell kézbe vennie, és irányítania, hogy a kifejezés megengedi.
3: Igen, és az irányító karakter, illetve az a személyiség, az szerintem mindenkinél más. Tehát biztos, hogy van szüksége egy karakterre, egy ilyen vezető szerepre, még hogyha valaki nem is a társaság középpontja, és ez pont, amikor kimentem Spanyolországba, akkor volt nagyon éles. Egyébként korábban is megcsináltam, de ott egy kicsit olyan visszafogott voltam az elején, hiszen Mihail Jakimovics, egy olimpiai aranyérmes volt, a balátlövőm, egy spanyol válogatottak voltak mellettem, egy svéd világbajnok kapusunk volt, és már második héten mondta az edző, hogy László nagyon hangosan mond be a figurát, hogy mindenki értse, és mindenki tudja, hogy mit kell játszani.
2: Volt egy kis visszafogottság akkor még, mert hogy az ember azért...
3: Igen, egy új helyzetben. Tehát azt gondolom, hogy a személyiségemből fakad, hogy az új helyzetekben azért én nem úgy megyek bele, de viszont amikor már megvan a biztonság, akkor viszont törekszem arra, hogy azt maximálisan jól csináljam, és az irányító dolog, talán az irányító véna ez ott kezdődött, és... Hát szerintem az nagyon fontos. Tehát én nem akarok megbántani senkit tényleg, de a sportban úgy olyan nagyon nagy demokrácia nem jó, hogyha van egy csapatban, mert akkor véletlenül olyanok fogják meg a vezérfonalat, akiknek nem kéne. Viszont tényleg mindenkinek meg kell találni a helyét, és szükség van egy vezetőre, akit elfogadnak, és aki után mennek.
2: Igen, ez nagyon igaz, és örülök, hogy ezt te mondtad ki, mert ugye ezek... Különösképpen manapság, amikor azért látjuk, hogy nagyon sokféle hatás éri a sportolókat, nincs könnyű dolga az edzőknek, a nevelőedzőknek, nyilvánvalóan ugye szakmai irányítóknak, amikor egyrészt motivációt kell találni, amikor a mérhetetlen mennyiségű külső zajt meg kell próbálni kizárni, és ugye megtartani a fókuszt, és nagyon sok érdekes gondolatra figyeltem fel a közelmúltban, ugye a junior válogatottal elért sikeretek kapcsán, ami a mentális felkészítés illeti, úgyhogy ezt majd mindenképpen mélységben ki fogjuk vesézni, de talán még egy kicsit beszéljünk arról, amit ugye említett, hogy meg kell találni minden generációhoz a motivációt. Te érted a generációs nyelveket? Tehát, hogy egyáltalán kell-e másképp fogalmazni egy ifinek, egy juniornak és egy felnőttnek, hiszen te azért minden generációval dolgoztál.
3: Szerintem, hogyha szakmáról van szó, akkor nem. Uh-huh. Tehát itt nagyon fontos, hogy itt van egy struktúránk, és hogyha nyilván ezt majd bontogatjuk a junior eredményt, nagyon nagy szerepe van, hogy ez a struktúra miből áll, milyen részekből, és ez viszont azt gondolom, hogy a taktikát azt minden korosztálynak értenie kell. Tehát, hogyha nincs játékértés, vagy nem tudják a játékosok, hogy mit miért csinálnak, akkor azt szerintem legalábbis az én olvasatomban az egy nagyon nehéz kiinduló helyzet. Tehát ilyen szempontból én nem látok különbséget.
2: És a játékértést, illetve azt, hogy valaki úgy végezzel az edzés munkát tulajdonképpen már a 10-es évei elején, hogy érti, hogy mi a végcél, tehát nem azért kell ebből ennyit csinálni, mert azt mondta az edző, nem azért kell tényleg unalomig gyakorolni, mert azt mondta az edző, hanem azért, mert ennek majd az lesz az eredménye. Ezt szerinted egészen kicsikorban el lehet kezdeni felépíteni? Tehát a mi értekre való valós válaszoknak a megadását kell? Mert szerintem ebben is nagyon-nagyon sokat változott a világunk, mondjuk ahhoz a korszakhoz képest, amikor mi voltunk aktívak, és van nyilvánvaló sokkal több kérdésre kell tudnia szerintem egy szakmai vezetőnek válaszolni.
3: Nagyon-nagyon specializálódik minden szerintem a világban.
2: Ezt maximálisan egyetértek
3: ezzel. És ezt nem lehet elég korán elkezdeni. Én azt látom az utánpótlásban, hogy szerintem van mit javítani. Egyrészt a kiválasztásunkban is van mit javítani, illetve az alapképzésben, ebben az alapjátékban, és nem kell nagy dolgokra gondolni, és tényleg nem nagyon akarok így belemenni a szakmába, de...
2: Egy pár dolgot azért villancs fel, mert szerintem az egyik legnagyobb kérdés valóban az, hogy miből építkezünk, miből fogunk tudni építkezni. Nyilván most ez egy nagy ígéret, hogy van egy ilyen generáció, amelyik képes Európa tetején végezni, vagy pár évvel ezelőtt akár világbajnoki ezüstérmet szerezni. Majd az beszélgetésünk egy későbbi részében persze fontos elem lesz, hogy ebből mi konvertálható át ugye a felnőtt csapatokba, illetve mekkora az a különbség, amit ilyen mondjuk az U35 és az U20 között be kell járni, hiszen amikor ezek a játékosok felnőttek lesznek, akkor tényleg velük fognak találkozni. De ez, amit mondasz, szerintem ez kifejezetten érdekes erre a generációs felkészítésre vonatkozóan. Folytasd kérlek.
3: Hát talán ott tartottam, hogy egy példát szerettem volna mondani, hogy annak idején mi azzal nyertünk úttörő olimpiát, hogy nagyon jól cselesztünk, ugye említettem, hogy édesapám volt az edző, és nagyon jól cselesztünk, hát mindenki tudott két-háromféle cselt, uh-huh. és unalomig ezt gyakoroltuk, illetve az alaptechnikában mindenki rendben volt, mindenki tudott dobni rendesen, és egyetlen dolgot tudtunk csinálni ebből a cselezésből, a húzást. Tehát magyarul, amikor a labda nélküli ember már két ember közé támad, tehát nem a védőre támadunk, uh-huh. És ez egy nagyon, azt gondolom, hogy ez szerintem egy laikus számára is érthető példa, és nagyon sokszor találkozom most junior felnőtt játékosokkal is, akik ezt az alapi információt nem kapták meg, és hogy neki megy a védőnek, egy sokkal erősebb védőnek nála, tehát gyakorlatilag esélytelen.
2: Eleve egy vesztett helyzetbe belemegy.
3: Esélytelen, hogy megverje, és ezt szerintem el kell kezdeni időben. A másik, hogy például annyi része van ennek, hogy valaki ilyen sportoló, a pihenés, a táplálkozás, most már az új generációk bejött a telefonpörgetés, a social media, és látjuk, hogy ezt a sikert is tudják-e majd kezelni, a kudarcot, a kritikákat tudja, minden felfokozottabban ér el hozzájuk. táplálkozás, nem tudom, hogy mondtam.
2: Mondtad, és nagyon örülök, hogy ezeket részleteiben ki fogjuk beszélni, mert végre hallok egy olyan összetett megközelítést, amit régóta azt gondolom, hogy ma élsportolót nevelni, bármilyen sportágban, az egy multidisziplináris tudomány. Tehát egyszerűen össze kell rakni minden résztudománynak a maximumát ahhoz, hogy a végén kijöjjön a csúcs teljesítmény, és nem mindenhol láttam azt, hogy ezeknek a résztudományoknak a fontosságát bizonyos szinten komolyan vették volna. Én azt gondolom, hogy nem kiválthatóak az, hogy legyen sportpszichológus, hogy mentáltréner, hogy táplálkozással foglalkozó valaki, erőléti edző, és persze a szakember, ugye, aki megtanítja az adott sportágot, meg kitalálja a taktikát. Tehát szerintem ezek nélkülözhetetlen alapelemek, és olyan örülök, hogy te ezeknek a részelemeknek a fontosságát itt kihangsúlyoztad, de még egy valamire engedd meg, hogy visszautaljak, a kiválasztást mondtad, hogy abban is kell fejlődni. Ugye az ember azt gondolná, hogy azért az akadémiai rendszer, és egyébként lehet, hogy erre annak a jó példa, nem ismerem a mélységeket, pont ezt teremteni meg. De az ember azt gondolná, hogy ma, amikor ennyire tudjuk, hogy mit akarunk, vagy hogy kiket keresünk, vagy hogy ki lesz esetleg alkalmas, vagy ideális egy adott sportágban magasra jusson a képességei alapján. Azt hinném, hogy ebben már mindent tudunk. Mi a hiányosság a kiválasztásban, ha van?
3: Az akadémiai kiválasztás az 14 éves korban történik.
2: Az tehát már késő.
3: Én egy kicsit korábbra visszamennék. Tehát én azt gondolom, az a véleményem, hogy olyan 10 éves kor körül lenne ideális, és az még ideálisabb lenne, hogyha, mint ahogy annak idején, tudom, hogy régen volt, nálunk az volt, hogy mi fociztunk folyamatosan a kinti pályán, kosaraztunk, fogóztunk, tornáztunk, tehát a lehető legtöbb sportágat próbáltuk beintegrálni, atletizáltunk, folyamatosan futóiskolák voltak a testnevelés órákon. Nem lenne baj, hogyha 10-11 éves korig több sportágat is kipróbálna valaki, viszont Magyarországon ezt beszélgettünk erről sokszor a kollégáimmal, nagyon nehéz megvalósítani, hiszen tehetségeket próbálja mindenki minél hamarabb beintegrálni a rendszerébe, megvan a focinak, hogy már nagyon korán elkezdik, bejön a szivacskézabda, és az összes sportág gyakorlatilag erre törekszik, hogy lestoppolja magának. Igen. Az úgymond azt a...
2: Azon a szinten, az a kevés gyerekállományból valaki magának megszerezi.
3: Igen, és aki a tehetséges, az gyakorlatilag a többibe is tehetséges, és ugye ezt kéne figyelembe venni, de hogyha ez nincs, akkor itt 10 év körül. Tehát nekünk szükségünk lenne bizonyos pozíciókban nagy darab srácokra, akik 10 évesen nem biztos, hogy olyan ügyesek. Uh-huh. És 10-től 14 évig megadni azokat a kondicionális erőléti alapokat, azokat a technikai alapokat, hogy majd később tényleg nekünk egy nagyon nagy darab beálló játékosunk legyen, aki a mai kézlabdában megkerülhetetlen. Tehát volt nekem is alacsony beállósom, és imádom, és dolgozik, és tényleg, de nemzetközi szinten sajnos olyan kell, aki hármas védő, belső védő, és támadásban pedig
2: igen, de most olyan dolgot említettél, ami nem feltétlenül befolyásolható, ugye a genetika az genetika, akkor most csak egy gyors kitérő, nekünk magyaroknak megvan ez a genetikánk, tehát az ember látja, hogy például északon azért sokkal magas ember, sokkal nagy darab, bár persze, hogyha a Balkánra megyek, ott is találunk, tehát az se kérdés, tehát... És az accelerált generációnak a ugye, fejlődés történetét is látjuk, hogy azért a gyerekek többnyire mindig nagyobbak lesznek, mint a szüleik. Van erre azért valamilyen ugye, antropometriai igazság. De nálunk megszületnek ezek a gyerekek, vagy elviszik őket kosárlabdázni, vagy vízilabdázni, vagy...
3: Biztos, hogy megszületnek.
2: Tehát tudnak 2 méter fölötti szép nagy fiúk születni, csak itt ugye hol vannak.
3: Szerintem van rá példa, aha, több is. De az, hogy én nem látom a 10 év körül a kiválasztásnak a menetét, hogy, uh-huh, hogy indul el ez a dolog. Annak idején az úgy volt az általános iskolában, hogyha volt egy nagy darab srác, akkor azonnal szóltak neki, hogy gyere már le kézizni, mit csinálsz? Hát nem csinálok semmit, hát akkor gyere le azonnal a pár edzésre, és akkor hát nyilván vagy ott ragadt, vagy nem, De
2: ez ma nincs, tehát ez szerinted ez hiányzik, ez a kapocs, az, hogy gyere már le kézilabdázni, tehát nincs ott valaki, aki ezt megmondja, vagy aki szóljon?
3: Én ezt nem tudom, ebben én nem látok bele, azt látom, hogy sokkal több olyan faktor van, ami elviheti ezt a figyelmet, ezt a fókusz más irányba. Szerintem a mai gyerekeknek nagyon fontos, hogy minél hamarabb sikerélményük legyen, és szerintem ezt a legnehezebb átvinni, hogy itt pedig befektetett munka kell, itt azért szenvedés nélkül nem nagyon van siker, úgyhogy vannak nehézségek, és szerintem most ez az egyik ilyen kritikus pont mostani generációknál, hogy nem csak minden szép, és nem csak napos az ég, hanem vannak nehezebb időszakok, és ezt is át kell vészelni, és bele kell tenni a munkát, hogy végül elérkezzenek oda a csúcsra.
2: Kif is fogjuk bontani ezeknek az elemeit, illetve hogy te hogy képzeled ezt nyilvánvalóan a férfi kézlabda válogatott új szövetségi kapitányaként. De most egy nagyot ugrunk, mert azért nyilván, amikor ezt a felkérést megkaptad és elfogadtad, akkor gondolom meg is fogalmaztak valamilyen fajta, akár rövid vagy közép távú célt, amit vállalnak. Ott kell. Ugye tudjuk, hogy Csama Rodriguez távozásában sok minden szerepet játszhatott, de nyilván nagyon sokakat fájdalmasan érintett a tény, ugye, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, ami az olimpiai kvalifikációt feltételezné, illetve tudjuk, hogy van még egy Európa-bajnoki lehetőség. Azt nagyon röviden kérlek, a hírek előtt foglalt nekem össze, hogy rövid távon neked van-e olyan vállalásod, ami nyilvánvalóan megméri majd azt, hogy végzed a munkádat, illetve azért tudjuk jól, hogy a csapatsportágainkban mindig az olimpiai kijutás az egyik nagy fokmérő, és nagyon közel van Los Angeles. Nem mondom, hogy elveszett a lehetőség, de nem könnyű.
3: Abszolút. A csapatnak szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy handicap, hogy a világbajnokságon nincs. Mégpedig azért nagy, mert ez 3 hetet jelent, tétmérkőzésekkel, krízishelyzetekkel, együtt van a csapat gyakorlatilag egy hónapot januárba, és tud fejlődni, előrelépni. Most a következő, ugye ősztől ez úgy néz ki, hogy lesz 3 válogatott hét, ahol van 6 darab EB-selejtező, és novemberben el fogom kezdeni a munkát hétfőn a csapattal, tudunk hétfőn, kedden dolgozni, szerdán selejtezőt játszunk, csütörtök, pénteken, amit lehet, nyilván az ember próbál valamit csinálni, és szombat vagy vasárnap selejtezőt játszunk. Lesz 3 ilyen hetünk, és lesz januárban 10 napunk, amikor tudunk készülni, és lesz Franciaországban egy nemzetközi torna, ahova meghívtak minket. Ez egy színvonalas torna lesz, nyilván a franciák készülnek a világbajnokságra, de ezzel a 10 nappal nekünk lezárul a január, a játékosoknak vissza kell menniük a klubjukba, tehát ez azt jelenti, hogy 1 hónapot tudunk készülni, és ez alatt az 1 hónap alatt ki kell harcolni az Európa-bajnokságon való részvételt. Azt tudjuk, hogy az Európa-bajnokságról még van kvóta az olimpiára, viszont az elképesztően nehéz, de nyilván amíg esély van, azt gondolom, hogy kötelező úgy neki menni, hogy megpróbálni azt a kvótát megszerezni.
2: Hiszed, hogy ez sikerülhet?
3: Én, mint vezetőedző, én mindig optimista vagyok, és mindig hiszek a csapatomba, úgyhogy ezúttal se lesz máshogyan, még hogyha nagyon nehéznek tűnik is a misszió vagy a küldetés. A nagyon nagy része a csapatnak egy 2002-ben születettek, akik ugye junior világbajnokságon ezüstérmesek lettek, és hát pont azt számolgattam, hogyha nekik kimarad ez az olimpia, akkor legközelebb már úgy 30 év körül van esélyük, hogy újra szerepeljenek.
2: Úgyhogy miattuk is ez nagyon fontos lenne.
3: És nagyon fontos lenne, és nekem volt, sajnos csak egyszer volt szerencsém az olimpián részt venni Barcelonában, még nagyon fiatal voltam, nem sokat játszottam, meg is sérültem, viszont utána ez egy marha nagy fájdalom volt nekem, hogy nem tudtam több olimpián részt venni, és én azt szeretném, hogy ezek a srácok, illetve a csapat legyen ott, mert ez egy nagyon jó dolog.
2: Folytatjuk a beszélgetés Soltonyi Lászlóval, a magyar férfi kézilabda válogatott frissen kinevezett új szövetségi kapitányával, és ugye azzal kezdtük ezt a mai beszélgetést, hogy nyilván a kolozsvári siker, ugye az U20-as Európa-bajnoki aranyérem egy nagy nyomaték lehetett ugye ennek a döntésnek a végén, mondjuk talán a pont az ín, de hát azért ezt egy nagyon, nagyon masszív előélet és korábbi egyébként utánpótlás sikerek is, akár az U23-as ugye világbajnoki ezüstérem 2023-ból is megalapozható, de oly sok minden más, és ugye ott hagytuk az imént abba, hogy nyilván van egy nagy feladatod, amiben lehet egy személyes motiváltság is, hiszen aki járt olimpián tudja, hogy az egy egészen más kávéház, és szeretnéd, hogy akár ez a generáció, aki most mondjuk Los Angelesre korban odaérhet, lehetőség szerint ne legyen megfosztva ettől, de azért ez egy igazán nagy feladat. Menjünk vissza a részletekbe, Laci, ha szabad kérne, mert hogy nagyon számomra rendkívül szimpatikus volt, ahogy elkezdted mondani, hogy mennyi apró résztudományból tevődik össze a csúcs teljesítmény, és akkor engedd meg, hogy idehozzam egy picit ezt a kolozsvári sikereteket, amiben egészen elképesztő dolgok voltak. Tehát például azzal a svéd csapattal való kétszeri találkozás, ahol egyszer kikaptatok tőlük 16 góllal, majd utána a döntőben persze hosszabbításban, de legyőztétek őket, és akkor azt mondtad, hogy az, ami hiányzott adott esetben képességekben, vagy erőnlétben, vagy taktikában, azt mentális munkával pótoltuk. Na most ezt kérlek, hogy magyarázd meg. Ekkora erőtartalék van a mentális felkészítésben, és ha ekkora van, akkor hol volt ez eddig?
3: Igen, tehát azt gondolom, hogy az a sok az apró összetevőből az egyik, és nagyon fontos. Tehát, hogyha lehetne kategorizálni, akkor az edzői munkában ugye van ami nagyon fontos egy világversenyen, a kondicionális rész, hogy bírjuk végig, a taktikai rész és az a mentális rész. Természetesen mellé jön a regeneráció, táplálkozás, stb. Minden. Viszont azt gondolom, hogy a taktikában nem volt remaradásunk, egy kicsit helyesbítelek, és...
2: Sőt, hát végül is valószínűleg a taktika volt az,
3: taktikában azt gondolom, hogy többiek előtt voltunk, technikailag és főleg fizikailag van egy markáns lemaradásunk.
2: De miért?
3: Most.
2: Mert az ember azt gondolná, hogy na ez az a dolog, amit a világon bárhol meg lehet oldani. Tehát ha nem értjük a kézilabda, és most bármilyen sportágat említenék, taktikáját, vagy nincsenek olyan kitűnő edzőink, vagy valahogy ebben a szakmai részben lemaradásunk van, akkor egy dolgot mindenki meg tud csinálni, az erőnléti felkészítést. Mert hogy azt gyakorlatilag nyilván specifikusan meg lehet tanulni, ki kell úgymond idézőbe taposni a gyerekekből, el kell menni a csúcsig, ki kell próbálni, hogy mennyi az, amit még a szívük meg tényleg a vérnyomásuk bír. De miért vagyunk akkor ebben lemaradva?
3: Ezt nehéz megmondani. A jelenlegi csapatból két emberrel dolgoztam együtt napi szinten, a Nekán, a Gazsó Petivel és a Mészáros Mátéval, és nálunk heti 4-5 erőfejlesztő edzés van, tehát amikor a konditeremben nagy súlyokkal dolgoznak, és függetlenül attól, hogy most tétmérkőzésünk van a hétvégén, vagy csak egy úgymond idézőjeles sima bajnoki, ezt a munkát bele kell tenni.
2: Nem, Gazsó nem. Egyébként a legjobb dobó lett ezen a döntőjelkőzésen, tehát igen, biztos, hogy van jelentősége.
3: Nagyon-nagyon nincs még benne a köztudatban, nem tudom megfogalmazni, hogy még tartanak ettől, vagy edzők, kollégák, vagy hogy mi lesz, de ebben nagyon sürgősen szemléletváltozásra van szükség, hiszen azt látjuk, hogy az északi játékosok napi szinten vannak a konditeremben, és erősítésben, erőfejlesztésben teljesen a topon vannak.
2: És most is meg akkor te ezt, mint most a szakma csúcsán álló ember, te ezt kvázi kezdeményezheted, úgymond megüzenheted a klubokban dolgozó szakmai vezetőknek, hogy ebben változtatni kell, hiszen olyan játékosokat akarok kapni, akik ebben előrébb járnak?
3: Mivel egy hónapunk van egy évben, kulcskérdés, hogy a válogatott játékosok mi az, amit a klubjukban, mi az a munka, amit elvégeznek, mennyi játékpercet kapnak, és azt milyen szinten kapják, illetve milyen helyzetben kapják a mérkőzésen. Én megszabni nem tudom a klubok munkáját, én nekem egyik feladatom, amit kitűztem magamnak, hogy egy jó kapcsolatot ápoljak a klubokkal, ahol a válogatott játékosok vannak, és egy folyamatos kommunikációt szeretnék fenntartani a klubbal, a vezetőedzővel, hogy az adott játékosnak esetleg hol lehet olyan előrelépési pontja, olyan előrelépési lehetőség, ami a válogatott szempontjából lényeges.
2: És akkor ez azt jelenti, hogy azért nyilván valamilyen irányt kell, hogy szabjál annak, hogy végül is, ha nem is mondhatod meg, hogy ott mi történjen, de az, hogy milyen módon fejlődő játékosokat szeretnél a kezed közé kapni, abban azért kell, hogy legyen szabad, nem? Mert hát hiszen neked kell velük dolgozni, és nagyon, ahogy te is fogalmaztál, rövid a rendelkezésre álló idő, amikor már nincs arra idő, hogy ott az ember elkezdjen erőt fejleszteni.
3: Hát igen, de az, hogy szavam van, de nem szólhatok bele egy klubnak a belügyeibe. Tehát én nagyon szívesen beszélgetek mindenkivel.
2: Kicsit
3: gúzsba
2: kötött helyzet, nem könnyű.
3: És tanács, nagyon szívesen megosztom a gondolataimat, meg tudok javaslatot tenni, De beleszólnám, tehát itt nagyon élesen külön kéne választani a klub munkát és a válogatott munkát minden szinten, és ezt a gondolatot szerettem is volna elmondani, hogy a klubban a játékosok fizetésért meg úgymond megcsinálják a munkájukat. És amikor,
2: ott professzionális munkát végeznek.
3: Nekem a válogatott szempontjából mondjuk a horvátok mondjuk egy példa, ahol úgymond a játékosok a klubban mutatott teljesítményüknek a két-háromszorosát mutatják egy-egy világversenyen, mert azért a válogatott bejön egy olyan emocionális, olyan...
2: De akkor ez szív kérdése?
3: Igen, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni egy szóra, akkor igen. És ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy a válogatott milyen arcát mutatja majd a jövőben, maga mellé állítja-e majd az embereket, mint ahogy számomra egy kicsit pozitív, meglepő módon a junior válogatott, hogy olyan emberek jeleztek vissza, és olyan visszajelzéseket kaptam, ahonnan nem is számítottam, akik nem is nagyon néznek mérkőzést. És
2: mondhatsz egyet-kettőt? Tehát kézilabda szakmán kívülről?
3: Abszolút kívülről, tehát az ügyvéd barátom mondja, hogy tudják, hogy ismerjük egymást, és neki mondják a kollégái, hogy ez milyen jó volt, és milyen szép volt. Tehát valamilyen szinten az embereknek ezek a srácok szimpatikusak voltak, és elnyerték a támogatásukat. Ez nagyon fontos egy válogatottnál szerintem, hogy meglegyen a támogatása egy válogatottnak, hogy valamilyen szinten azért szerethető legyen egy csapat, és nyilván akkor lesz szerethető egy csapat, hogyha eredmények vannak, az illúzióm nincsenek, az a válogatott, igen, aki mindenkitől kikap, az nem lesz szerethető, de ez egy ilyen
2: abszolút. Nem ebben az irányba akartam hallani, de nagyon fontosnak tartom itt a szerethetőségről, meg a szívről, meg ugye a válogatottnak a presztízséről mondtál valójában, mert itt kicsit erről van szó, és ugye lehetett érzékelni, hogy azért a Csemad Rodriguez és a férfi válogatott között nagyon sokáig egészen elképesztően jól működött a kémia. Tehát tényleg volt egy szerethetőség ennek a csapatnak így együtt, azt érzékeltük, hogy tűzbe mennek Csemáira játékosok, miközben a végére megint csak külső szemlélőként azt is éreztük, hogy elfáradt ez a házasság. Tehát, hogy volt benne valami törés, valami, amitől már most nem akarok a szakmába feltétlenül belemenni, de inkább azt mondom, hogy ez a fajta kommunikációs együttműködés egy kicsit megrepett. Na most visszatérve arra, amit a te jelenléted mutat most, szerinted van annak jelentőség, hogy magyar szövetségi kapitánya van most a magyar férfi kézilabda válogatottnak?
3: Nem tudom, hogy a játékosok szempontjából, közlemény szempontból. Azt talán említettem, hogy egy nagyon erős szakmai támogatás az érződik, tehát azt én érzem magam mögött. Én azt gondolom, hogy volt egy ilyen igény.
2: Uh-huh. Elérkeztünk tulajdonképpen egy pontra, ugye, ahol ez megfogalmazódott.
3: Igen, ez az igény, ez felmerült, és azért én azt gondolom, hogy én nagyon jó viszonyban vagyok a Csemával,